0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá! There once was a ship that put

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: 7. napjánál tart a labdarúgó világbajnokság, és a jól számolom 18 napja ért véget a budapesti történelmi bajnokok ligája döntő. Hát első és másodsorban ez utóbbiról fogunk beszélgetni. A következő egy órában köszöntöm itt a stúdióban Dinnyés Mártont, a BL döntő kommunikációs vezetőjét.
3: És üdvözlök mindenkit.
2: És Fűrész Ádámot, a BL döntő projektmenedzserét.
4: Én is üdvözlök mindenkit.
2: Szervusztok, köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Hát kezdjük rögtön a végén. 18 nap ért véget a bizonyos bajnokok ligája döntő. Kipihentétek már magatokat?
4: Igazából mondhatjuk azt, hogy a döntő véget ért, tehát futballmérkőzést már nem játszunk, de maga a szervezés az nem zárult még le teljesen. A mai napig is zajlanak munkálatok a Puskás Arénánál. Például a fölépített Champions Village, ami egy hospitality vendéglátó sátorváros volt, még a mai napon is bontják, és ennek holnap lesz az utolsó nap.

0: ugye. De ahhoz képest, hogy amikor megtörtént, olyan 700 nap volt már csak hátra magáig a döntőig, tehát akkor már nem volt nagyon-nagyon sok idő. És akkor rögtön az volt az első gondolatunk, hogy nyilván ez fantasztikus dolog az egész országnak, meg Budapestnek, meg a stadionnak, de a következő már az volt, hogy akkor mik az első lépések, és csak hogy lásd, hogy miről van szó, hogy itt már szeptemberben rendeztünk egy nagy újságírói konferenciát, ahol nem is újságírói, hanem a kluboknak a média munkatársai.
1: Kettő szeptemberben, de
0: 25-ben már rendeztünk egy nagyobb konferenciát, tehát elég hamar elindult a dolog, és hogy az Ádám az előbb utalt rá, szerintem nagyon-nagyon jól jelképezi az egész folyamatot, hogy a BL döntő nyilván egy szurkolónak a mérkőzésről szól elsősorban, de mi életünkben számos kísérő esemény, minden feladatnak a pontos lebontása, ez volt az elsődleges, ami eszünkbe jutott.
1: Ennek a megszervedéséről is feltétlenül fogunk beszélgetni, de akkor térünk rá Ádámra, hogy te emlékszel erre a pillanatra, amikor bejelentették, hogy Budapest, igen, 2026.
2: Igen. Én is nagyon jól emlékszem, és igazából egy nagyon hosszú út vezetett odáig, mert abszolút nem a Bajnokok Ligája pályázati anyagával indult ez az egész, hanem folyamatosan építkeztünk, Szuperkupa, Euró 2020, Európa Liga döntő, és minden egyes lépcsőfok az szükséges volt ahhoz, hogy egyáltalán Budapest és a Puskás Aréna szóba kerülhessen, mint egy Bajnokok Ligája döntő helyszíne, és mi már 2023 őszén elkezdtünk a pályázati anyaggal foglalkozni. Úgyhogy az a folyamat az megkezdődött ott az őszi-téli időszakban, és én 2024-ben az év első felét Berlinbe töltöttem, mert a Németország Európa-bajnokságon dolgoztam. Úgyhogy még onnan Berlinből véglegesítettük a pályázati anyagnak a végső fázisát, és egy tavaszi nap volt, és benn voltunk a stadionban, már készültünk az első mérkőzésünkre, egy egészen népes csapat már ott volt az Euró 2024-es brigádból, amikor üzenetbe értesültem az egészről, a főnökünk küldött egy üzenetet a csoportbeszélgetésbe, akik a pályázaton részt vettek, hogy gratulálok, urak, és akkor lejátszottam a Bajnokok Ligája himnuszt, és úgy sétáltam be az irodába, úgyhogy nekem az egy nagyon boldog pillanat volt, mert tényleg rengeteg munka volt benne.
1: Libabőrösök lettetek, ahogy most ezt mondtad, Marci?
0: Szerintem azért igen, mert még kicsit még...
1: Mert én igen egyébként. Tehát ahogy Ádám elmondta, tényleg ez egy fantasztikus érzés lehetett ennek a városnak, ennek a stadionnak, ennek az országnak.
0: Abszolút libabőrösök lettünk, de én azért mennék egy picit vissza, mert 2019-ben nyitotta meg kapuit a Puskás Aréna, és most nem azért révedek vissza itt a múltba, hogy most erről beszélgessünk, de már akkor végig benne volt a levegőben, hogyha apró részleteit néztük a stadionnak, és kiélveztük, bementünk oda, engem most is kiráz a hideg, hogy erről beszélek, már akkor arról beszéltünk, hogy nyilván válogatott meccsekre teljen meg, legyen egy fantasztikus élmény, de itt lehetne rendezni egy Bajnokok Ligája döntőt. És ha így nézi az ember, hogy egy kicsit majdnem 10 év eltelik, mire megrendezzük, vagy bő 5 év, akkor egy kicsit látod, hogy ez mit jelentett a mi számunkra.
1: Korán is jött, nem? Tehát talán az átlagember nem is gondolta volna, hogy ilyen kis idő telik el a stadion átadása és a VHL döntő.
0: Szerintem az a Covid, amiről beszélsz, az jött korán. A Covid bejött, és akkor egymás után rendeztük a meccseket. Tehát, hogyha ezzel a fejjel gondolkodunk, más szempontból, hogyha nincs az a tapasztalat, nem látja ott az UEFA, hogy itt megrendezzük a Liverpool, meg a Manchester City, meg különböző nagy csapatoknak a meccseit, mondhatni egy Európai Szuperkupa, nyilván a Bayern sikerével, gondoltam, hogy közbeszúrod. Ha ezek nincsenek, akkor nem jutunk el ide, és nekünk tényleg nagyon fontos volt ez az építkezés, de szerintem az UEFA-nak is. Tehát az EB meccsek, nyilván ott is csak nálunk volt, ha emlékeztek rá, csak nálunk volt teltház, az a francia meccs, ahol a Kánikulában játszottunk, és itt tovább, és itt tovább. És utána jött egy Európa Liga döntő, ami az első olyan klub döntő, ahol azért meg lehet nézni, mit tud ez az ország. Egyébként nem csak a stadionban, mert most sokat beszélünk erről, de egy kicsit kinyitnám ezt a teret. Szerintem stadion szempontból nem nagyon volt itt kérdés. Aki már járt valaha ott abba az arénába, akár egy válogatott meccsen, az pontosan tudja, hogy ez működni fog. Nyilván mindent a helyére kell tenni, meg mindennek, hogy mondjam, kell, hogy legyen egy felelőse. De az, ami a városban történik, a repülőtéren történik, a hotelek tekintetében történik, azért az még egy nagyváros esetén is kihívás lehet.
1: Nyilvánvalóan azért más egy válogatott mérkőzés, amelyen

0: két csapat vesz részt, és egyik az idegenbeli csapat, a másik a mi hazai gárdánk, és jön mondjuk a vendégcsapat a 15-20 újságíró. Na most itt, erről azt hiszem tudsz beszélni hosszasan, menjünk bele egy kicsikét számháborúba, az újságírók terén például.
1: Most itt fölveszem a szemüvegemet, Baricsa Gábor kollégám kicsit segített is vele, hogy a számokat ellenőrizte, hogy minden jó legyen, amit mondok, számítottam rá, hogy kérdezett. És tényleg így van, de egy pillanatra előttem itt a számokat, itt darálom, ami amúgy is unalmas. Van egy sportélmény, amit be kell mutatni, amiről beszélni kell, amit tévében meg kell mutatni, csak akkor ér valamit. Tehát az egész, a mi szemléletünk ez, és hát nyilván ezt az UEFA koordinálja, de úgy kell elképzelni, hogy összesen 800 fő az, akire azt mondjuk, hogy írott sajtó plusz fotós. De most csak ha a fotósokra rámegyünk, a fotós is úgy néz ki, hogy 160 főt akkreditáltunk az UEFA-val közösen a pálya szélére, de 30-an még a tribűnről fotóztak. És összességében minden egyes olyan pont ki van találva, onnan a legjobb fotókat el lehet készíteni arra a pillanatra, amikor fölemelik a trófeát. De ha átmegyek a tévére, na hát az az igazán brutális. Tehát ott az összességében 3000 fő volt, aki valamilyen módon a tévé közvetítésekkel összefüggésben kapott akkreditációt. Ebben benne van az a 2000 ember, aki közvetlenül dolgozott, és a többiek lehet, hogy inkább műszaki területen. Összesen 70-80 országból érkeztek újságíró kollégák erre a rendezvényre. Én azt hiszem, hogy önmagában már ez is egy nagy siker egyébként az országnak. Tehát, hiszen ők lehet, hogy most szembesülnek azzal először, hogy Budapest, és akkor elmennek, megnézik a belvárost, és elájulnak. És még azt is hozzáteszem, hogy nagyon kevés olyan adottságú város van, ezt talán mondhatom, még annyira nem vagyok öreg, de az egy pár meccsen már voltam, nagyon kevés az olyan adottságú város, ahol ki lehet gyakorlatilag sétálni a belvárosból a stadionba. De akkor legrosszabb esetben, ha valaki kicsit elfáradt, vagy besörözött, akkor mondjuk felszáll a metróra. De a legtöbb nagy aréna a mai futballban, az kimondottan a városon kívül egy ilyen semleges területen található. És pont beszéltünk Ádámmal idefele jövet, hogy Münchenben is igazából lehet, hogy csak annyit kellett biztosítani a PSG szurkolók számára, hogy felszálltak a helyi vonatra, amit indítottak nekik egy járatot. Nálunk pedig átsétáltak a Kerepesi út másik oldalára.
0: A világ egyik legszebb helyéről, a Városligetről végül is.
1: Tehát... Így van, onnan érkezve, de a meccs után csak becsekkoltak a járatukra, és buszokkal, PSG feliratú budapesti kék buszokkal vitték ki őket a reptéren, a saját termináljukba, ahol csak ők szállhattak fel a gépekre. Szerintem ezért próbáltam az előbb megnyitni ezt az irányt is az újságírók mellett. Ez egy fantasztikus szolgáltatás volt, amit itt nyújtottunk.
0: Egyébként az UEFA kérése volt ez a délutáni időpont, vagy kora esti időpont. Mert ugye azok kedvéért, akik nem követték a fejlődés történetet, ugye bár 2010-ig volt szerdán a döntő, 2010-ben Madridban volt, ha jól emlékszem, először szombati döntő, de még mind esti döntők voltak.
2: Így van, most először volt 6 órakor a kezdőrugás, ez abszolút egy UEFA kezdeményezés volt, amiről természetesen kikérték a véleményünket. Mi ezt szervezési szempontból az első pillanattól támogattuk. Nyilván nagyobb nyomást helyez mondjuk a reptérre, ugyanakkor a biztonsági szolgáltató, a rendőrség az ő működésüket úgymond napfényben sokkal könnyebben el tudják látni, és sokkal magabiztosabban tudtunk odaállni ez az egész 6 órás kezdőrugáshoz. Úgyhogy ez egy újfajta kezdeményezés volt, ami nagyon sok olyan felállítást és operációt eredményezett, amivel korábban még se az UEFA, se hát mi találkoztunk válogatott meccseken, de nyilván nem összehasonlítható.
0: Magyar francia, ez az egész.
1: Ude meleg volt
2: az eredmény. Így van. Úgyhogy ez egy újítása volt itt a budapesti döntőnek.
1: Én azt hozzátenném, hogy magyar szempontból mi marad itt? Hát például a gyerekek meg tudják nézni a meccset, hogyha nincs is jegyük, úgy leülni egy BL döntő megnézésére, hogy ez itt történik a mi fővárosunkban, az egy óriási különbség, és ebből a szempontból azért nem hátrány ez a 18 órás kezdés. Egyébként, amit az Ádám mondta, hogy az angol futballt, aki követi, az tudja, hogy az összes nagy rangadót csak természetes fényviszonyok között rendezik, mert a rendőrség így vállalja, vagy ezt preferálja. Úgyhogy ez nem egy újdonság ilyen szempontból. És lehet, hogy hozzájárult ahhoz, hogy a legnagyobb bulvárhír, ami hozzám eljutott a meccs szervezése előtt, hogy egy 10 év körüli gyerek megpróbált egy műanyag gépkarabénak látszó tárgyal bejutni, ami valójában egy játékpisztoly volt.
0: És mit kell ilyenkor tenni? Ilyenkor ugye ez nem a stadion, rendezőhöz is fordulnak.
1: Ez nem a stadionnál történt, hanem a Hősök terén, és nyilván van egy ilyen tömegpszichózis, hogyha valaki ezt meglátja, és rosszul reagál, akkor abból gond lehet, de hát nyilván elvezették a gyereket, vagy elvették szegénytől ezt a pusket, de azért most ezen rögünk, de ha meg úgy állítjuk be, hogy egy órával a mérkőzés kezdett előtt ez volt a legnagyobb esemény, akkor azért abban megállapodhatunk, hogy lehet, hogy a Margit szigeten ennél több pofon csattan el egy átlagos vasárnapi napon.
0: Bármikor. Egyébként elgondolkoztam rajta, hogy azért Athénban, Madridban mondjuk egy jó meleg nyári, koranyári délutánon BL döntőt rendezni, azt majd szerintem az UEFA is el fog ezen majd gondolkozni, mert nekünk is szerencsénk volt, hogy nem volt kánikula, mert lehetett volna őrült kánikula május 30-án.
2: Itt a lehetőség egyébként, ugye a jövő évi Madrid döntővel, hogy újra elgondolkoznak rajta. Abszolút készültünk a kánikulára is, tehát benne volt a pakliba, és pontosan ezért gondoskodtunk olyan szurkolói jóléti lehetőségekről, ami esetleges ilyen helyzetben hasznos tudott volna lenni. Például párakapukat telepítettünk már a stadionba érkezéskor, a Dózsa György úton, a Stefánia úton ilyeneken át lehetett sétálni, illetve különböző vízvételi pontok voltak a stadion parkjában, ami egyébként ingyenesen elérhető volt a szurkolók számára. Úgyhogy fel voltunk készülve kánikulára, és természetesen a büfékben a víztöltöttség az egy ideje nagyon kiemelt fontossággal rendelkezik az UEFA-nál is, úgyhogy erre mindig különös hangsúlyt fektetnek, meg fordítanak, úgyhogy abszolút minden ilyesmivel, amit meg tudunk tenni, azt szervezési oldalról megtesszük.
0: Hát a magyarok mindig jó szervezők voltak, emlékszem a vizes világbajnokságon, amikor őrült meleg volt a Margit szigeten, akkor zacskós vizeket osztogattak.
2: Abszolút,
0: tehát
2: abszolút,
0: az is egy fantasztikus. Tehát gyakorlatilag életmentő volt. Tehát amikor egy délelőtti mérkőzésen volt 45 fok, és ott a Margit szigeten fák ugyan vannak, de nem, nem az uszoda környékén. Igen. Na, hát a szervezés az gondolom egy óriási feladat. Na most picit tényleg térjük vissza ez a bizonyos bejelentés utáni napra, ott gondolom pesgőt bontottatok, aztán másnap is pesgőt bontottatok, aztán a harmadik nap el kellett kezdeni dolgozni.
2: Így van.
0: Bontottatok pesgőt? Mert olyan diszkréten mosolyogtál erre a felvetésre.
2: Fizikailag nehézkes volt pesgőt bontanunk, mert ugye a pályázatot író csapatból ketten éppen Németországban dolgoztunk az Európa bajnokságon, a többiek itthon voltak Magyarországon, úgyhogy szerintem a pesgőbontás az ott fizikailag elmaradt, természetesen nagy öröm az megvolt, és megosztottuk a boldogságot másokkal is. És igazából ott ugye 24 őszén, ott szeptemberben már elindult egy első úgynevezett working visit lezajlott. Az UEFA ilyen fél évente megtartott working visitekkel dolgozik, amikor minden szakemberüket idehozzák a helyszínre, és ezt úgy kell elképzelni, hogy itt vannak 2-3, akár 4 napon keresztül, és tematikusan projektről projektre átnézik a stadion szakembereivel, a hatóságokkal, a külsős partnerekkel, a labdarúgó szövetség szakembereivel azt, hogy ők a saját területükön mit szeretnének megvalósítani, szerintünk azt hogyan lehetne megvalósítani, hogyan dolgozzunk együtt, hogy minden a lehető legtökéletesebben zajlódjon majd a jövőben, és azért azt tudni kell, és szerintem ez nagyon gyorsan megérkezett ez az információ itthon mindenkihez, hogy ez a Bajnokok Liga, ez tényleg a legfelsőbb polc. Tehát itt mindenben mindenki a legprofibb hozzáállást várta el, a legapróbb részleteket kellett kidolgoznunk, és tényleg a legjobb tudásunk szerint közreműködni, abban, hogy az UEFA elképzelései azok implementálva legyenek a Budapest és Puskás Aréna sajátosságaihoz. Úgyhogy ott 2024 őszén kezdtünk el ezzel foglalkozni, az még csak egy kisebb látogatás volt, körülbelül 15 fővel érkezett az UEFA, és ezek szépen lassan megnövekedtek. Februárban 2025-ben ott már egy nagyobb látogatás, 40 fő, ott mi is egy nagyobb delegációt vontunk be az MLS oldaláról, illetve hatósági jelenlét volt, BKK-s jelenlét, Puskás Aréna, reptéri jelenlét, ott már a reptérrel is megkezdtük az egyeztetéseket. És 2025 májusában lehetőségünk volt többünknek kilátogatni a müncheni döntőre. Ott engem kifejezetten egy operatív szerepkörre vontak be, úgyhogy nekem lehetőségem volt az UEFA Venue Management csapatába beülni, 12 napot dolgoztam velük a müncheni finálé előtt, és nagyon bíztam benne, hogy ez nem egy megfigyelői szerep lesz, hanem tényleg egy aktív, operatív szerepkör, és szerencsére így is történt, tehát ott az első napomtól kezdve abszolút feladatokkal bíztak meg, ötleteimre voltak kíváncsiak, és nekem nagyon hasznos volt, már csak az, hogy ott ültem az irodába, és láttam azt, hogy egy BL döntő kapcsán milyen kihívások fordulnak elő délelőttől délutánra, egyik napról a másikra. Úgyhogy ez egy óriási élmény volt, és tényleg az volt az a pillanat, amikor nekem is így kinyílt a szemem, hogy na mi is egy BL döntő. Hogy az egyik pillanatban NFL elkapó, de Beckham Juniort kísérem be az egyik parkolóból, mert késve érkezett, a másik pillanatban a David Beckhamék tartanak műsort az egyik Skyboxba, tehát a legnagyobb hírességek érkeznek, a legnagyobb futballcsapatok a legprofi stábbal érkeznek a stadionba, ahogy a Marci is említette, óriási média érdeklődés, és hát zsong az egész város a BL döntő körül. Ahogy onnan hazajöttünk, a döntőt megelőző két napban egyébként egy hatfős stáb, MLS Puskás Aréna, Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség és Országos Rendőrfőkapitányság delegációjával megérkezett. Ők kaptak egy nagyon komoly körbevezetést, minden Bajnokok Ligáját érintő területet megnéztek, nem csak a stadiont, a fan meeting pointokat, a Champions Festival területét, a díszvacsorát, mert hogy van egy meccsnapot megelőzően egy díszvacsora, azt is hogy képzeljük el, milyen lokáció, milyen berendezés,
1: a legendák
2: tornáját, ami egy tavalyi kezdeményezés volt, és idén nálunk másodszor valósult meg, úgyhogy a stáb többi tagja ott tudott lenni ezeken a helyszíneken, nekik volt szerencséjük a mérkőzést megtekinteni a lelátóról, én akkor dolgoztam, és ezt egyáltalán nem bánom egyébként, úgyhogy nekem abszolút egy meccsnapi operatív pozícióm is volt kint Münchenben. Onnan hazajöttünk, összevetettük a tapasztalatokat, és ott érezni lehetett, hogy akkor az UEFA-nak tényleg a mostantól minden szempár ránk szegeződik, és 100%-ban elkezdtünk fókuszálni. Tehát körülbelül egy év volt az igazán intenzív munkavégzés, amikor tényleg az összes UEFA-s és külföldi szakember is már arra koncentrált, hogy Budapesten mi fog majd történni, és hogyan vigyük tökélyre ezt a rendezvényt közösen.
0: A legjobb helyre mentetek végül is tapasztalatot gyűjteni, mert ahogy mondani szokták, a németek azért elég jó szervezők. Mit tanultatok azon a bizonyos müncheni BL döntőn? Gondolom azért voltak olyan pontok, amire azt mondtátok, hogy na ezt mi is átültetjük.
2: Nekem személy szerint ugye nekem volt szerencsém előtte 2024-ben már Németországba, Berlinben 6 EB meccset végigcsinálni, úgyhogy ott például egy ilyen, hát a stadionnak van egy kritikus pontja, vagy hát egy kulcs helysége, ez az
1: csak
2: úgynevezett...
1: Óvatosan legyél kritikus ebben a stúdióban, úgy érzem a Bayern stadionjával kapcsolatban.
2: Tehát minden stadionban van egy control room, egy vezetési pont, ahonnan a mérkőzést szervezzük, irányítjuk, minden kamerakép odaérkezik be, és nekem például a korábbi berlini tapasztalataim megmutatták azt, hogy ezt a helységet hogy lehet nagyon-nagyon hatékonyan vezetni, működtetni. És amit meg a 2025-ös BL döntőn tapasztaltam Münchenbe, amit elmondtam, hogy ez a szemfelnyitó felismerés a létszámokat tekintve, a méreteket tekintve, és azt tekintve, hogy mennyire prémium minden, mint hozzáállásban, mint kivitelezésben. És például ott találkoztunk először ezzel a Champions Village-el, amit a műsor elején említettem, hogy ott Münchenben is az egyik parkolót beépítették sátrakkal, és akkor azt hiszem, ha jól emlékszem, 5000 hospitality ellátásban részesülő vendégnek volt ott a vacsorája, főleg a szponzorcsoportoktól érkeztek ide a vendégek. Ilyet nem láttunk korábban. Tehát ez is egy nagy élmény volt ezt bejárni, és utána abszolút hasznos tapasztalatokat szereztünk, hiszen ezt az egészet a Puskás Aréna tőszomszédságában, a Szoborparkban majdhogy nem visszaépítették, 3300 főről beszélünk Budapest tekintetében, úgyhogy ez a sátorváros nálunk is megvalósult, és ezt fontos volt logisztikailag is látni, hogy mi történik itt pontosan.
1: De mondanék olyat is, amiben meg talán mi tudtunk jobbak lenni egy adottságnak köszönhetően, ami a Puskás Arénára vonatkozik. A pályaszéli interjúk az mindig az tényleg olyan, mint egy mély kaptár, tehát ott rengeteg tévécsatorna akarja a legjobb interjúját megcsinálni, és kaptunk olyan visszajelzést, hogy Münchenben erre éppen csak, hogy megvolt a szükséges terület. Nálunk ennél nagyobb terület van, és mégsem megy a hangulat rovására, mert azért vannak olyan stadionok, ahol meg túl nagy ez a terület. Nálunk pont megfelelő méretű volt, mindenki el tudta végezni a munkáját kényelmesen, műszakilag is és szakmailag is.
2: Még egyet erre rácsatolték, mert ez is szintén fontos, hogy például Münchenben nem kapott az UEFA engedélyt arra, hogy helikopteres közvetítést valósítson meg a mérkőzést közvetlenül megelőzően, vagy a mérkőzés alatt.
0: Biztonsági okokból?
2: Igen, biztonsági okokból. Tehát ott tényleg a német bürokrácián nem tudták ezt a kérést átvinni, úgyhogy ez egy kifejezett kihívás volt előttünk, amikor ide érkeztek. Mondták, hogy ezt nagyon-nagyon szeretnék, és biztosak benne, hogy Budapesten
1: volt,
2: megvalósítható.
1: Hanem nálunk volt egy 70 méteres daru kamera, voltak drónok, és emellett volt ugye helikopter, amivel speciális, mert az operatőr is csak engedéllyel mehet föl rá. Tehát az nem egy egyszerű történet. Ez mind segített abban, hogy aki nagyon távolról nézte, mert azt hiszem 200 országba adták a meccset élőbe, aki nagyon távolról nézte, az is azért elég szép képeket kapott Budapestről.
2: Abszolút, főleg amikor a buszos bevonulást, igazából már a hoteltől elindulva végigkövethettük a csapatbuszokat, azt hiszem azok lenyűgöző felvételek voltak.
0: Igen, őszintén mondom, nézői oldalról én nagyon szeretem ezeket a buszos bevonulásokat, amit nem szeretek, amikor az üres öltözőben látom a kirakott messzeket, az egyáltalán nem érdekel. Sokkal jobban érdekel, amikor a fickók leszállnak fejhallgatóval a fejükön dazán.
1: De jobb, mint a meccs.
0: Ez a meccs nem volt rossz, de nem volt jó se, de hát a meccsről már annyi mindent elmondtunk, még maradjunk tényleg a szervezési oldalnál. Ez maga a találkozó, ez 90 perc. Döbbenetes egyébként szerintem, akik hallgattak bennünket, szerintem percről percre megdöbbennek, hogy ezért a 90 percre jó, ez 120 lett, vagy mondjuk legyen mondjuk bruttó 180, de hogy ezért tényleg két éven keresztül ekkora munkát kell végezni, egészen elképesztő. Említetted, Ádám, hogy azért egy csapat már létezett a bejelentés előtt is. Nyilván ezt a csapatot azért bővíteni kellett. Mind kommunikációs oldalról, mind a te oldaladról.
2: Így van.
0: Milyen bővítések voltak itt?
2: Az MLS oldalán...
0: Mekkorára is kellett felduzzasztani a létszámot?
2: Bedobok egy nagy számot az elején, és akkor utána lebontjuk. A Marci említette már, hogy hány akkreditált média és sajtómunkatárs volt. Magára a Puskás arénás belépésre összesen 19 ezer ember akkreditációs kérelme érkezett be a rendszerbe. Ez egy hatalmas szám.
1: De tényleg a takarítótól, a műszaki emberen át, a sportolóig, vagy a futballistáig.
2: A biztonsági szolgáltató.
0: Ez Magyarországról 19 ezer?
2: Nem. Tehát ez UEFA-s szakemberekkel együttvéve, nemzetközi szakemberekkel. Tehát
0: de tényleg bontjuk ezt ki, mert ez azt hiszem, hogy mindenkit érdekel, mert ugye ott a stadion 63 ezres, ugye? Egy ilyen öntőn, vagy lakörül, vagy kicsit kevesebb. De hogy ennek a mennyi az mondja, hogy az egy harmada, aki akkreditált.
1: Hát annyi, mint egy adott Csaba szurkoló, mint az Arzenál szurkolók. Sőt, igazából többen.
0: Kik ezek a 19 ezerek?
2: 19 ezer akkreditációs igényből végül 16 ezer vett föl akkreditációt, és körülbelül ennyi is érkezett meg a mérkőzés napon. Itt beszéltünk több mint 3 ezres biztonsági létszámról. Beszéltünk több száz főről, akik a stadionnak a büfét, illetve a catering szolgáltatását biztosították.
1: Bocsánat, 10 000 ember fogyasztott itt gyakorlatilag vacsorát a mérkőzés közben, tehát erre is gondoljatok. Nem csak arról beszélünk, hogy a szurkoló megiszik egy sört a szünetben.
2: Így van, tehát ahogy a Marci mondta, kb. 10-12 ezer ember részesült valamilyen szintű hospitality ellátásban, vagy a Champions Village-be, vagy a Bokcsarnokba, vagy magában bent a Puskás arénának a kijelölt területein. Tehát itt felszolgálókból is óriási létszámról beszélünk. Ott van a rengeteg partnercég, akivel az UEFA együttműködik, az ügynökségek, akik megvalósítják ezeket a hospitality programokat például. Nem mehetünk el szó nélkül a Puskás Aréna üzemeltetői csapata mellett sem, és hozzájuk kell venni például azt a több száz főt, akik az egész telek területnek a takarítását folyamatosan végezték, tehát itt nem csak a stadionról van szó, hanem a kerítésen belül mindenről. Közvetítésért felelős több mint 2000 főről, és természetesen ott van az MLS stábja is, akik ebben az esetben 30-35 fővel voltunk körülbelül a BL szervezésnek az utolsó heteiben már bevonva. Ebből 25 fő az hosszú távon állandó MLS alkalmazott, mindannyian rendelkeznek már korábbi UEFA eseményekről tapasztalattal, ami egyébként kiemelten fontos, és ezt korábban is elmondtuk, tehát meg kell tanulni az UEFA-val együttműködni, meg kell ismerni az ő módszereiket, ahhoz, hogy az ember egy BL döntőt ilyen színvonalon és ilyen zökkenőmentesen meg tudjon csinálni. És volt 10 olyan kolléga is, akit kifejezetten rövid távon projekt jelleggel alkalmaztunk. Ezek közül voltak egyébként olyanok is, akik először dolgoztak velünk, viszont ennek a 10 főnek is a nagyja olyan szakember, akikkel korábban volt már lehetőségünk együtt dolgozni, és nekem személy szerint nagyon fontos volt, hogy olyan embereket vegyünk föl a csapatba, akik pontosan tudják, mit jelent az MLS-szel, és mit jelent az UEFA-val együttműködni, együtt dolgozni, úgyhogy ez kiemelten.
1: Úgy hallottam, hogy volt olyan pozíció, amire 51
2: így van, így van, így van.
1: Tehát ezt így kell elképzelni.
0: Egy pozícióra.
2: Voltak olyan feladatkörök, amik bajnokok ligája specifikusak, és egyébként korábban még nem ilyen szinten valósítottuk meg ezt a feladatkört, úgyhogy igen, ezeket konkrétan meg is hirdettük az MLS felületein, LinkedIn-es felhívásokon keresztül, és itt külföldről és Magyarországról is jöttek jelentkezők, több mint 50-en, ahogy a Marci említette, 5 interjút is lefolytattunk, mire megtaláltuk a megfelelő szakembert.
0: 18 napja volt Budapesten az a bizonyos történelmi bajnokok ligája labdarúgó döntő, ami az első volt, és reméljük, hogy ez tényleg első lesz a sorba, és majd még sok fogja követni. Hát erről beszélgettünk az elmúlt fél órában Dinny és Mártonnal, a BL döntő kommunikációs vezetőjével, és Fűrész Ádámmal, a BL döntő projektmenedzserével, akik továbbra is itt vannak a stúdiónkban. Köszönöm, hogy itt vagytok, urak. Szóval elképesztő dolgokat mesélt Ádám itt az elmúlt percek során, főleg azok számára, akik úgy szocializálódtak fiatal korukban, hogy kimentek egy futballmérkőzésre, ahol nem volt lelátók, támasztották mondjuk a korlátot, és szokor rádión hallgatták a vasárnapi koktélt, én ilyen voltam. Édesapám mindig kivitt engem, és mindig akkor volt a vasárnapi koktél Komjáti György műsora, és ezt hallgattuk, ehhez képest, amit Ádám itt elmondott az elmúlt percek során döbbenetes. Ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy még bizonyos új feladatokat is ki kellett osztani, amilyenek korábban nem voltak. Na, ez a 19 ezer ember, aki akkreditációt kért, és amelyikből 16 ezer dolgozó volt a BL-döntőn. Szóval milyen feladat volt, ami új volt ezen a budapesti BL-döntőn?
1: Én mindenképp mondanék egyet, mert az előbb már félig meddig érintettük, amit mi úgy hívunk, hogy a legendák mérkőzés. És azért emelném ki, mert ez szintén egy olyan dolog, amiből az ország, a város az átlagnál többet profitál. Az, hogy ide jönnek BL győztes, aranylabdás futballisták, és a mi legendáinkkal játszhattak egy mérkőzést Juhász Rolandék vezetésével. Egyébként Juhász Rolira amúgy is az átlagnál kicsit több feladat hárult, mert ő volt az eseménynek a budapesti nagykövete, és számos rendezvényen részt vett, és népszerűsítette például ezt a tornát is. Szóval ez szerintem egy óriási élmény volt, és egy nagyon laza hangulatú dolog. Pont valami olyasmit, amit te a Szokor Rádiót idézted meg, de talán ez nem a legjobb párhuzam, de valami olyasmi sugárzott ebből az eseményből, ami a futballnak azt a hangulatát adja meg, amit sokan ma hiányolnak. Kicsit emberközeli, kicsit lazább, kicsit elérhetőbb, ott van előttem a sztár, akár még, ha szerencsém van, alá is írja, kicsit kisebb a tét, miután nem pénzre megy a játék, ha most akárhogy is vesszük, ez így van. Nyilván nem véletlenül hozta be az UEFA, végig gondolta, és ránézett a dolgokra, és azt mondta, hogy bocsánat, de hát itt a rendezővárosból nagyon sok ember nem lesz, nem csak Budapesten, ez az összes BL döntőnek a sajátossága, és akkor idehozza ezt az eseményt. Úgyhogy elnézést, hogy ezt beszúrtam ide Ádám elé, de szerintem ez egy nagyon fontos dolog.
0: Egyébként a legendákra, mert arra nyilván a hallgatók is kíváncsiak.
2: Igen, és egyébként akkor, ahogy Marci már egy kicsit kívülről kezdett, és nem a stadionra összpontosított, akkor én is folytatnám itt, hogy meg kellett valósítanunk két fan meeting pointot, aminek az volt a célja, hogy a városunkba érkező szurkolóknak legyen egy találkozási helye, ahol ők nem csak összegyűlnek, lepacsiznak, és majd át csámborognak a stadionba, hanem itt programok vannak, itt büfé lehetőségek vannak, és itt tényleg egy ilyen ünnepi hangulatban tudnak felkészülni a mérkőzésre, és esetleg onnan együtt átvonulni. Na most ilyet már csináltunk az Európa Liga döntőn, ahol például a Róma nagyon nyitott volt az együttműködésre, és az egészet a Nemzeti Rendezvény Ügynökség valósította meg akkor is, és most is, és a Rómával egy komoly, teljes, egésznapos program tervet raktak össze arra, hogy a szurkolókat ott tartsák, a szurkolókat szórakoztassák, és a szurkolók jó hangulatban együtt érkezzenek meg majd a stadionhoz. Na most tényleg két top klubbal kellett együttműködni, és ez abszolút meglátszott, hiszen az ő elvárásaik és az ő ötleteik is olyanok voltak, amik egy top klubhoz méltó, és mind a két csapattal párhuzamosan ugye az MTK sportparkot kijelölve a Párizs szurkolóknak, a Városligeti nagyrét volt kijelölve az Arzenál szurkolóknak, ott gyakorlatilag reggel 10-es nyitástól kezdve, még a mérkőzés után is volt programszervezve, betervezve színpadi programok, koncertek, futballbajnokság a szurkolók között. Úgyhogy ott tényleg egy nagyon jó együttműködés zajlott oda-vissza a klubok és az NRU munkatársai között, hogy ez minél vonzóbb legyen, és minél inkább koncentráltan tudjuk a szurkolókat egy helyen, és ezt megfeleltük azzal, hogy a reptérről már egy úgynevezett Champions Express járat szállította az adott városból érkező szurkolókat direktbe ezekre a fan meeting pointokra.
1: Ehhez hagyd tegyem hozzá a kommunikációs szakmai részét, hogy mi a kihívás, mert szerintem nagyon jól tudja szemléltetni. Ugye itt ülünk mi Magyarországon, és nagyon büszkék vagyunk a BL döntőre, na de hogyha van egy specifikus üzenetünk, hogy ide menj vagy oda menj, hát azt mi, ha kitesszük a Facebook oldalunkra, ott több százezer ember látja a magyar válogatott szurkolói elsősorban, akiknek mi rendszeresen kommunikálunk, meg a magyar futballnak a követői, akiknek lehet, hogy nem hogy a mérkőzésen nincs együtt, hanem éppen nyaralnak, vagy nincsenek itt. Tipikus példa, hogy azt a döntést hozta az UEFA, hogy csak két nappal a mérkőzés előtt fogjuk közzétenni azt az információt, hogy a helyszíneken óriás kivetítős meccsnézési lehetőség van. Miért? Azért, mert ismerik az angol szurkolókat, és úgy gondolták, hogy ha ezt mi nagyon reklámozzuk, eljut hozzájuk a hír, akkor tömegesen jönnek majd olyan szurkolók, lehet, hogy én is ezt csinálom, ha Arzenál szurkoló lennék, akinek nincs jegye, valahogy oda megyek, nézem, hátát tudok menni a stadionba.
3: Én ismerek Chelsea szurkolót, akik 12-be kiment Münchenbe, úgyhogy nem volt jegye, csak azért, hogy szurkolói zónában nézze, bocsánat meg, hogy közbeszóltam.
1: Azért mondom, hogy maga a kommunikációs szakmai részt nem akarok nagyon mélyen belemenni, de nagyon érdekes, mert kisebb, de azért mégiscsak tömeges információkat kell eljutatni azokhoz, akiket az érint. Viszont nem akarod vele igazából azokat bosszantani, akikre meg nem tartozik, és ez nem mindig egy könnyű feladat. Tehát nekünk ezért volt nagyon fontos az, hogy összehangoljuk a munkánkat például a közösségi közlekedésben dolgozókkal, meg a reptéren dolgozókkal, nyilván a rendőrséget nem is mondom, mert elképzelhetetlen volt a velük való együttműködés nélkül egy hatékony, most a kommunikációnak nem az elvont újságírói értelmét, hanem konkrétan azt, hogy mondjuk milyen kapuhoz mennyi, melyik megállónál szállja le, és pont azok az emberek tudjanak róla. Azt azért hozzáteszem, hogy szerintem nekünk óriási előnyünk, és nyilván hazabeszélek, és számomra ez a legfontosabb, hogy rendszeresen a válogatott mérkőzéseken megtelik az aréna. És bár nem ugyanaz, mert nyilván ott nincs 10 000 ember, aki öltönybe elfogyaszt egy vacsorát, de az a tény, hogy 60 000 ember, sőt még egy picit több a válogatott meccsre ki tud jönni, az egy rutint ad nekünk abban, hogy mikre kell figyelni. Hogy odafigyelünk arra, hogy az egyes villamos, nyilván nem mi, hanem aki ezért felel, hogy az egyes villamos rendszeresebben járjon, gyakrabban jöjjön, milyen üzenetet lehet nekik eljutatni. Ez a
3: tapasztalatból mondom.
1: Természetesen van, de mihez hasonlítod? Lehet, hogy nem az isztambuli szervezéshez.
3: Az átlagnapokhoz hasonlítom.
1: Biztos.
3: Tehát amikor átlagnapon elég az egyes villamos, hogy 20 percenként jár este, valószínűleg egy EB mérkőzés után, egy EB 8-at döntő után nem elég, hogy 20 percenként
1: ez egy sajnálatos dolog, hogy nyilván aki rendezi, ott azért nagyon sok kellemetlenség is van, és ezt is mondjuk el, ezt ne takargassuk, és én azt gondolom, hogy aki ilyesmit élt át, attól most is itt is elnézést kérünk, nyilván van olyan, hogy dugóba ül emiatt az ember, nyilván van olyan, hogy a környékbeliek szemetet találnak, tehát ezt ne tagadjuk le.
3: Nem és, csak japán szurkolók
1: talán nem ez az általános.
3: Mennyire voltak szabadok az Arzenál, illetve a PSG szurkolói Budapesten? Tehát ha most azt mondta volna a mérkőzés előtt mondjuk 11 órakor egy 60 fős PSG szurkolói csoport, hogy felmenjünk a várba, vagy elmenjünk a Norma fához, és esetleg ott sütögetnünk együtt az Arzenál szurkolókkal. Ez valid? Tehát ilyen létezhetett volna, vagy azért kordában voltak tartva, főleg a kemény mag szurkolók, kemény magus tartó szurkolók?
2: mindent elkövettünk az annak érdekében, hogy a reptértől az út a stadionig az egy nagyon zöggenőmentes útvonal legyen minden szempontból.
3: Ezt hogy képzeljem el? Rendőri felvezetés és buszok? Tehát iránybuszok?
2: Buszok, reptéri, vagy rendőri kísérés.
1: Már a terminálnál már kezdjük.
2: Így van, tehát a terminálnál való érkezés.
1: Két terminált, bocsánat, ugye az egyes terminál, ami általában...
3: UPSG terminál, meg Arzenál terminál?
1: Így, pontosan így volt. Tehát innen indul a dolog. Bocsánat, Ádám.
2: Semmi gond. És innentől kezdve létrehoztunk, illetve nem mi, hanem az NRU a BKK-val együttműködve egy Champions Express járatot, ami kifejezetten a Bajnokok Ligája döntőre érkező, jeggyel rendelkező szurkolókat szállította a reptérről direkt be a fan meeting pointokra, ahol ugye lehetőségük volt jól érezni magukat, és ott eltölteni az időt. De amennyiben nekik Budapest belvárosa vonzóbb, természetesen szabadon távozhattak, szabadon visszajöhettek, tehát kibejárás ez megvalósítható volt. Nagyon jó együttműködésünk volt az egész projekt során a rendőrséggel, és nagyon jó együttműködésünk volt a Paris Saint-Germain csapatával, attól a pillanattól, hogy kiderült, hogy ők lesznek az egyik döntős csapat, mert ők tudták azt előre, hogy náluk van egy kor szurkolói csoport, akinek az a szokása ilyen idegenbeli túrákon, hogy közösen elmennek egy ikonikus pontjára a városnak, reprezentálják magukat, készítenek egy fotót, és akkor onnan visszamennek akár a találkozási pontra,
3: vagy már... Hősök tere vár, ezt nyilván.
2: Vagy már onnan vonulnak akár a stadionig, ha erre lehetőség van, és
1: ebben... És ha figyeltétek, bocsánat, akkor a PSG erre a közösségi oldalon nagyon rá is játszott, mert a meccs előtti napokban ilyen videókat tettek ki, fantasztikusan összevágva ezeket az általad most említett budapesti helyszíneket. Hozzáteszem, hogy a PSG szurkoló táboráról sokszor nem hangzik el, mert mindig csak arról beszélünk, hogy egy milliárdos klub, stb. És a sportteljesítményről, de a szurkoló tábora azért az kiemelkedő. Tehát itt a három emeleten keresztül lehetett látni az állva szurkoló párizsi szurkolókat, tehát szerintem ezt azért mondjuk el róluk, hogy ilyen értelemben szerencsénk van, mert az Arzenálnál ebben nincs meglepetés, de szerencsénk van, hogy két olyan csapat jutott be, amelyiknek a szurkolótáboron nagyon-nagyon jó hangulatra képes.
3: És azért lehetek őszintén, szerintem imádkoztattok, hogy ne kerüljön be a Bayern München, mert ugye így két repülős szurkolótábor érkezett, miközben ha Bayern München bekerül, akkor benned van a pakliba, hogy autókaraván indul el, és az egy egészen más biztonsági garancia, hogyha Hegyeshalomtól kell autókaravánt kísérni, mint egy londoni és egy párizsi szurkoltábort, amely repülővel érkezik.
1: Különösen, hogy ugye zajlik az M1-es autópályának a nagyszabású
3: felületet.
1: Ez abszolút benne volt, tehát az Ádám tud beszélni, abszolút benne volt az UEFA és a szervező gondolkodásában, tehát ezt modellezték a szervezők. Ugye van egy pont, amikor még nem lehet tudni, hogy kik jutnak be, nagyon sokan bíztunk benne. Ezt talán azért mondhatom, hogy a Liverpool köztük lesz, vagy a Salaival, a Galata, ha valami csoda történik azon a párosításon. De ez is benne volt a pakliban, hogy mi van akkor, hogyha autóval nagy tömegek
2: így van,
1: érkeznek.
2: Így van, tehát, és konkrétan egyébként a legjobb 8 között már megindultak az egyeztetések direkt be a klubokkal is. Kérdőívet töltöttek ki, és ott már lehetett ezekről infókat csepegtettek felénk, hogy mi várható szurkolói magatartás tekintetben döntőbőtes esetén, hogy utaznának. Amikor az elődöntős meetingeket tartottuk meg, ott a München már kifejezetten hangsúlyozta, hogy a reptéri forgalomra igazából nem is készülnek. Megmondom őszintén, mindkettőnek vannak előnye és hátránya is. A repterünk az a forgalmát tekintve nagyon-nagyon ki lett maxolva, és nagyon sok budapesti terület, köztük a reptér is mozgott a limiten, a mérkőzést megelőző egy-két napban, illetve a mérkőzés napján minden zöggenőmentesen zajlott, de például a München esetleges döntőbejutása, az pont a reptérről levett volna egy kis nyomást, és helyezett volna nyomást az autópályára, ahogy azt említettük. Úgyhogy itt minden mindennel összefügg, és kapcsolódik egymáshoz. Ahogy a Marci is említette, nem egy haditervel készültünk, úgyhogy mindenre voltak elképzelések. Ha München jutott volna be, arra is lettek volna javaslataink, hogy az ő szurkolói buszaikat hol és hogyan fogadjuk, illetve milyen fajta megerősített rendőri jelenlét lett volna akkor az autópályákon és a közutakon. Így alakult, a reptér azt hiszem tökéletesen vizsgázott, és nagyon sok más terület is tökéletesen vizsgázott itt a városunkban.
3: kísérő rendezvények, ezekről feltétlenül beszéljünk, mert azért azt hiszem, hogy minden magyar ember, minden sportrajongó magyar ember nagyon irigyelt benneteket, mert nem csak a jelen sztárjaival találkozhattatok, hanem a múlt sztárjaival is. Szóval ezek a kísérő rendezvények szervezése, a fickók, akik jöttek, mennyire voltak egykori sztárok, és mennyire voltak húsvér emberek?
1: Hát abszolút húsvér emberek voltak, és azt lehet érezni, hogy itt egy kicsit ők is kiélvezik mindazt, amit a karrierjük során elértek. Tehát, hogy amikor bevonulnak a csapatok, és bemutatják egyesével a játékosokat, és mindenki kap egy nagy tapsot, egyébként szerintem Torgeles Annyi kapta a legnagyobb tapsot, lehet, hogy a legvegyesebbet is egyben, de na, minden esetre a világsztárok
3: ki az a Luis Figo? Ki az teszik el a Torgeles rajongók,
1: Ez szerintem nekik egy nagyon jó pillanat, és ezt éppen ezért tudja élvezni a közönség, és ahogy mondtam már, valamiben gondolkodik az UEFA, ami mindenképp a rendezővárosé lehet, és ugyanez a program, ami a Hősök terén zajlik, és hát ingyenesen megtekinthető volt, és onnan is azt az információt kaptuk, hogy még egy stadionnyi ember nézte ott a mérkőzést, szóval, hogy ahogy az ember megérkezik a városba, rögtön érzékeli ezt a Bajnokok Ligája döntő hangulatot, mégpedig azért, mert rengeteg helyen viszont látja az ezzel kapcsolatos eseményeket, és még kiemelném azt is, hogy ami hosszabb távon történt, rengeteg fotózás, filmezés, amit itt megvalósított az UEFA, és megint csak mondom, hogy 200 országban közvetítették a meccset, amielőtt leadták ezeket a filmeket, és még talán Nemes Márton képzőművészt is emeljük ki, hogyha találkoztatok a Bajnokok Ligája arculatával, dizájnjával, hát ez egy magyar művésznek a neon fényeket idéző ötletei alapján valósult meg, úgyhogy én azt gondolom, hogy marad benne bőven olyan dolog, nem csak abban, hogy maga az aréna Puskás Ferencről kapta a nevét, amire nagyon kevés példa van, hogy a BL egyik legnagyobb, vagy a BL döntők egyik legnagyobb alakja adja a nevét. Szóval nagyon sok olyan magyar sajátosság van és kísérő dolog, ami miatt évtizedek múlva is büszkék lehetünk. Bennem egyetlen egy hiányérzet maradt, megmondom őszintén ezzel a kapcsolatban, hogy azért ezt is elmondjuk, hogy ugye az egésznek a kulcsa azért mégiscsak maga a mérkőzés, és nyilván ti kielemeztettétek már százszor, de vannak olyan meccsek, amik legendásan bevonulnak a történelembe, mint mondjuk ha azt mondom, hogy isztambuli BL döntő, vagy barcelonai, akkor az ember úgy gondol erre-arra, és talán az az egy, az még jobb lett volna, hogyha valami olyan történelmi rekord születik itt, vagy mondjuk az Arzán megnyeri az első címét, és ez egy hivatkozási alap. Tehát, hogy egy picit talán ez az, ami...
3: Hát egy 11-es párbaj, akkor is dráma végül is. Tehát azért megvolt ennek a drámája, megvolt ennek a feelingje, ennek a Bajnokok Ligája döntőnek is. Egy Luis Figót, hogyha Dényi és Márton vagy Fűrész Ádám holnap felhív, akkor azt fogja mondani, hogy ja persze, hát Ádám, Marci, emlékszem rátok a budapesti buliról.
2: Ha Szabó Vilmos a nemzetközi szervezési osztály igazgatója fölhívja, akkor lehetséges, hogy emlékezni fog rá, mert ők már az Euro 2020-as, azt hiszem valamilyen sorsolást tartottak meg itt nálunk az EB előkészületek alatt. Ott már jó viszonyba kerültek egymással, és a Vilmos mindig büszkén beséli, hogy emlékszik rá a Figo, és kezet szoktak fogni. Én személy szerint teljes mértékben a háttérből dolgoztam, úgyhogy nekem a Legends mérkőzésre se volt lehetőségem átmenni, mert éppen az edzésnapot bonyolítottuk le az aréna vezetési pontján közben, úgyhogy...
1: Nekem meg sokkal többet jelent, hogyha mondjuk fölhívom Juhász Rollit, vagy Gera Zolit, akkor fölveszi nekem a telefon. Ezzel együtt az, hogy itt voltak ezek a
3: világ... Nekünk is felveszik, de Figo nekünk nem veszi fel.
1: Azzal együtt, hogy itt voltak a világsztárok, ez szerintem azért is fontos, mert ők maguk is beszélnek róla. És ezt pontosan tudjuk, hogy mit jelent egy ország számára, hogyha úgy benne van a futball vérkeringésében. Ugye ezt szokták kiemelni Szoboszlai Dominikkal kapcsolatban is, hogy túl az ő személyes jelentőségén az, hogy ő képvisel egy országot, amiről már hallottunk általa többet, külföldiek, az egy picit segített ebben. Úgyhogy azt hiszem, hogy jól jártunk vele, hogy itt voltak a világsztárok, és azok is, akik úgy döntöttek, hogy kimennek a mérkőzésekre, és a magyar szurkolóknak a rajongását mutatja, hogy az UEFA még nem adta közzé a részvevők listáját, amikor már a jegyek 90%-a elkelt erre az eseményre, és hát 80-90%-ban magyarok vettek jegyet, tehát ott tényleg a magyar szurkolók
3: voltak. Nem tudom, hogy szóba akartam-e hozni ezt a jegyelosztást, de hogyha már így te hoztad szóba, azért itt országos felzúdulás volt. Tegyük már ezt tisztába, ezt a bizonyos jegyelosztást nem rajtatok múlt, de gondolom ti is kaptatok fenyegető üzenetet gazdagon a jegyelosztás miatt.
1: Én azzal kezdeném, hogy a bajnokok léje tényleg a világnak az eseménye. Végig az egész műsorunk erről szólt. Tehát vannak olyan meccsek, amik kiemelkedőek, de ez egy világesemény. Egy nagyon nehéz helyzetben van az UEFA, amelyik egyébként a jegyek elosztásáról dönt. Kinek adja? Annak a csapatnak, aki bejut, és lehet, hogy története során először és utoljára jutott be a BL döntőbe, bár ez nem nagyon jellemző, mert inkább egy szűkebb körre jellemző, de mondjuk akkor is, kinek adja a jegyek többségét? Az érintett csapatoknak, vagy a helyieknek? Vagy esetleg nyissa meg még jobban, hogy a világ minden területéről ide tudjanak jönni. Nyilván ez egy folyamatos egyeztetés és egy egyensúlyozás eredménye, és most az az elv nagyjából, hogy 30%-ot kapnak a csapatok szurkolói, tehát összesen 60-at. Szerintem ez azért egy korrekt. Ez egy korrekt
3: nem
1: dolog.
3: Nem volt a gond szerintem.
1: És a maradék 30, akkor viszont nézzük meg, hát itt viszont bejön ami működteti a Bajnokok Ligáját, a szponzori pénzek, a partneri pénzek, tehát a tévéközvetítés, szponzor és az egyéb különböző partner szervezetek, ez bőven elviszi azt a 30 ezeret, és néhány száz kerül ilyen módon a helyi városhoz. Egyébként ugyanígy volt Münchenben is, vagy bárhol máshol is, és még azért azt is tegyük hozzá, kicsit csöndbe, de ettől függetlenül igaz, hogy azért a BL döntő helyszínek között a budapesti aréna inkább egy kisebb helyszín, sőt, hát kimondottan kisebb, mondjuk, ha a Wembleyhez hasonlítjuk. Tehát azért ez is számít pár ezer jegy tekintetében, de én ezért hangsúlyozom azt, hogy mind az önkéntesek között, mind a kísérő eseményeken, mind pedig, gondoljunk abba, hogy ebbe a 3000 tévének dolgozó emberben is lehet, hogy 1500 magyar, tehát hogy azért rengeteg embert került kapcsolatba, nem tudom, az önkéntesek között hányan voltak magyarok, de ott is
2: általában ilyen 80-20%-os arányba oszlik meg a magyarok külföldi.
3: Hát csak az átlag Kisvárda, Paks, Zalaegerszeg szurkoló dühög egy kicsikét, hogy ott vagyok hóban, fagyban, az Zalaegerszeg Pakson, ott vagyok a Kisvárda, Nyíregyházán.
1: De mindannyian tudnának kapni bárhogy is egyet.
3: Nyilván sehol nem tudnának kapni.
1: Mert ez így van, hát természetes.
3: Igen. Mennyi jutott végig is összesen?
1: Néhány százalék a jegyeknek.
2: Egyébként a müncheni számokhoz képest szinte egységes.
3: Ott a müncheni szurkolók dühöngtek, jövőre a madridi szurkolók fognak dühöngni, stb. Nem jutottak be. Neked a sajtóterén gondolom azért voltak fájó pontjaid, akik lehet el kell utasítani. Milyen helyekről kaptál akkreditációs kérelmeket? Gondolom, ez hosszan sorolhatnád az egzotikus helyeket és az egzotikus médiumokat.
1: Abban a nagyon szerencsés helyzetben vagyok, hogy a újságírói akkreditálás nem a mi hatáskörünkbe tartozik, hanem az UEFA-éba is. Itt nagyon sok szempontot figyelembe vesz az UEFA, próbál egyébként igazságot tenni, például figyeli, hogy ki jár mérkőzésekre a Bajnokok Ligájában rendszeresen, mert ki az az ember, aki mondjuk egy harmadik országból csak erre a meccsre ad be akkreditációs kérelmet, úgyhogy esetleg nincs is érintett játékos a pályán, aki az ő országából érkezne, annak valószínűleg nem ad. És én azt gondolom, hogy azért a magyar sajtónak a képviselete az megfelelő volt. Azért jó pár magyar újságíró ott volt, és hát hogyha összehasonlítjuk korábbi BL döntőkkel, hogy ott hány magyar újságíró volt meg itt, akkor azt mondhatom, hogy bőven 10-szeresnél több. Tehát nyilván ez ettől még lehet, hogy van, akiben maradt hiányérzet, és ezt tudom, hogy milyen. Erre azt tudom mondani, hogy nyilván itt a munkavégzésnek is átalakult a terep, erről sokat tudnánk beszélni. Van, ami számomra is fájdalmas irányba, egy picit van, ami érthető irányba mozdul, de egy picit kevésbé a helyszíni tudósításnak a jelentősége kerül most már előtérbe, és azt lehet látni, hogy például a fotósokat nézve eleve leosztott, hogy egy ügynökség hol ül, de azért ezt is hozzáteszem, mindig van innováció, most például erre a mérkőzésre, a BL döntőre a fotós maga jelölhette ki egy bizonyos mozgástéren belül, hogy ő honnan szeretne fotózni, mert ő szembe a nappal szeretne, vagy éppen ezt a pozíciót szereti, vagy azt a pozíciót szereti, és ezt egy számítógépen előre meg tudta tenni, ki tudta választani. Tényleg azt gondolom, hogy a profizmust segíti mindez elő, meg hát a szurkolói élményt, hiszen kinézi ezeket a fotókat, nem ő maga, hanem az újságjában, vagy pedig az internetes oldalon azok, akik követik. Úgyhogy Én bennem nem maradt ilyen hiányérzet, kevés olyan telefont kaptam utána, hogy menjek a fenébe, pedig azért van ilyen is, és el is fogadom.
3: Na, megnyugodtam, azt hittem, hogy sok
1: de, ilyen. De nem, szerencsére nem mi döntünk róla, tehát ennyiből nem is aktuális. Sajnálom, hogyha bárki lemaradt róla, mert tényleg azt hiszem, hogy mindannyiunknak a közös öröme, de azt tudom mondani, amit az elején mondtam, hogy ez egy világesemény, és egy világeseményre nem tudunk mindannyian.
3: Hadd hozzak egy személyes dolgot ide, az 1995-ös Bajnokok Ligája döntőre, az Bécsben volt, és a Milán játszott az Ajax-szal, akkor kis vidéki rádiótól tudtam akreditálni, és a mérkőzés után gyakorlatilag csak magyar hangot hallottam a sajtószobában, tehát olyan mennyiségű magyar újságíró szakadt ki néhány évvel a rendszerváltást követően a közeli bécsi eseményre. A másik meg egy nem személyes emlék, de egy érdekesség, ugye már a BL történetében egyetlen megismételt döntő volt, 1974-ben, és a Heysel stadionban a döntőn 48 ezer néző volt, majd a megismételt mérkőzésen 24 ezer. Tehát gyakorlatilag tárva volt, nyitva volt az ajtó, bárki bemehetett volna, és a brüsszelieknek csak a fele volt kíváncsi egy Bayern München Atletico Madrid. Tehát ott a sokat váltott a világ. Említettétek itt korábban, hogy most már tudtatok aludni is egy keveset, így a BL döntő után, de miket kell még csinálni így egy ilyen BL döntő után néhány nappal? Mert ezt nem tudják az emberek, mert azt hiszik, hogy lefújják a mérkőzést, felszáll utolsó repülő is Londonba, illetve Párizsba, illetve hát a UEFA celebritások, ahova mennek, de itt maradtok, és tovább dolgoztok.
2: Így van, így van. Ahogy említetted, lefújják a mérkőzést, és a tömeg nagy része távozik. Igen. Viszont a vendéglátóhelyiségek utána még 2 vagy 3 órán keresztül nyitva vannak, tehát természetesen ezt mi megvártuk. És egyébként, ahogy ezek bezártak, végeztek, és az utolsó vendég is kitette a lábát, ott abban a pillanatban az UEFA és a partner szervezetei megindítják a bontási folyamatokat, tehát ez a rengeteg extra design elem, amiket ők behoznak, signage különböző brand és signage elemek a stadion környezetében és a stadionon belül, ezeket mind le kell bontani, mert a stadionnak van egy visszaadási procedúrája is. Tehát a lefújást követően, és azutáni 2-3 napban, ott egészen konkrétan a stadion az elkezd visszaredukálódni, csak idézőjelesen Puskás arénává, és minden BL branding eltűnik, és ezzel egy időben például a meccs másnapján még volt egy külön szponzori aktivitás, a PlayStationnek volt lehetősége egy 4 csapatos mini tornát tartani bent az aréna gyepén, ez nekik egy ilyen exkluzív joguk, aminek keretén belül 4 csapat mérkőzött meg egymással, és mind a 4 csapatban volt egy-egy sztárjátékos, korábbi játékos, akik ott voltak, és akkor ők meghívtak nemzetközi influencereket, akik futballozhattak egyet az aréna gyepén, és ez alatt folyamatosan a bontási munkálatok zajlanak, és a meccset követő második és harmadik napon a különböző területeknek a visszaadás-visszavételi procedúrájával mi megérkezünk újra a stadionba, végigjárunk minden területet, megnézzünk minden esetleges sérülést, és visszavesszük a stadiont az aréna munkatársaival együtt.
1: Meg hát láthatták a szurkolók, hogy ugye volt egy finn meccsünk, és ott még láthattak bizonyos elemeket, meg hát a kommunikációnkban is megjelent, hogy ne erre menjetek, mert ott még lezárások vannak. De egyébként az én részem meg olyan értemben elég unalmas a műsor szempontjából, hogy nem nagyon volt utókommunikáció. Ha emlékeztek rá az az Európa Liga döntő után, ami 3 évvel ezelőtt volt, ott azért voltak ilyen érek, hogy hát bocsánat, de az olasz szurkolók ilyen nyilvános vizeldének használták a város bizonyos részeit, meg ott körülvették a játékvezetőt a reptéren, és akkor megjelent róla egy tudósítás az interneten. Itt mi akkor könnyebbültünk meg, amikor talán, ha jól emlékszem, az utolsó üzenetet másnap délután a Budapest Airport kollégájától kaptam, hogy minden lezárult, mindenki elment, igaz, hogy ültek mindenhol, várták a gépüket a szurkolók, de mindenfajta esemény nélkül elhagyták az országot, tehát utókommunikációban most nem nagyon volt, talán büszkén is mondhatom, de más szempontból meg azt kell mondanom, hogy nekünk nem volt olyan nagy feladatunk, mint a korábbi időszakban, vagy akár egy kiemelkedő válogatott mérkőzés után.
2: Én azt gondolom, hogy egyébként a BL döntő napja, mint meccsnap, az egyik leggördülékenyebb meccsünk volt a Puskás Arena történetében.
3: Egyetlen záró kérdés, mikor kezditek el szervezni a második budapesti bajnokok ligája döntőt?
2: Én itt a A szervezés folyamán azért tettem olyan kijelentést, hogy ha ezt jövőre újra meg kéne csinálni, akkor nem biztos, hogy egyből beleugranék, egy év szünetet el tudok fogadni, mert nagyon feszített volt a tempó, és tényleg nagyon, nagyon aprólékosan, nagyon sok mindenre kellett figyelni. Azt gondolom, hogy tökéletes rendezvény meg esemény nem létezik, viszont ha javítanunk kell dolgokat, azok apróságok. Úgyhogy a vizsgamunka az
0: akkor jövőre,
2: kitűnően hát sikerült.
0: Jövőre adjátok volna.
1: Bármikor rendeznék, azonnal szervezhetjük a következőt, és hát ugye tudtok róla, hogy 2-3 év múlva szeretnénk is, ha nem is egy BL döntőt, de egy konferencialiga döntőt megrendezni, ahol az UEFA korábban kisebb helyszínekre vitte, de most azt látjuk, hogy egy ilyen nagyobb és nagy presztízsű aréna, mint a Puskás Aréna is lehet helyszíne.
2: És hát Budapest lehetne az első olyan város, ami vendégül látja a női BL-döntőt, a Szuperkupát, az Európa Ligát, a BL-döntőt, és esetlegesen így a konferencialigát is.
0: Mi be fogunk számolni róla, az biztos. Köszönöm Fűrész Ádámnak, a BL-döntő projektmenedzserének, és Dinnyés Mártonnak, a BL-döntő kommunikációs vezetőinek, hogy a Nemzeti Sport Rádió vendégei voltatok.
1: Mi köszönjük.
2: Köszönjük szépen a lehetőséget.
4: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Yeah.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Balogh Balázs vagyok. A mai nap szerkesztője Szűcs Miklós, a hangmérnök Jámbor Tamás. Vízilabdával kezdjük, hiszen a Ferencváros férfi és női vízilabda csapata is a Bajnokok Ligájában szerepelt az elmúlt hétvégén, illetve hát már csütörtökön kezdődött a sorozat, és a férfiak a két bajnoki döntő megnyerése után ebben az esztendőben a harmadik helyet szerezték meg, azaz bronzérmesek lettek. Köszöntöm a stúdióban Nyéki Balást. Hát először egy személyes kérdés, hogy vagy, mert egy kicsit olyan jazzes a hangod, ez betegség, vagy ki kiabáltad Máltán?
3: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat. Igen, hát az nekem a Málta az ilyen szokott lenni, ez nagyon a vége a szezonnak, és általában a bajnoki döntő után van, ami nyilván ugyanúgy megterheli a hangszálakat, de a máltai millióban ott a nyitott uszoda, a telt ház, valahogy túl kell üvölteni a szurkolókat, hogy valami információ átmenjen a játékosoknak, és akkor általában elmegy a hangom Málta utánra. De hát ez benne van, a hogy vagy kérdésre nagyon vegyes az érzés, mert próbáltuk úgy átalakítani az agyunkat a elődöntő után, hogy úgy fogjuk fel a bronz meccset, hogy pozitívan és akarjuk megnyerni. Én szerintem ez talán a tévén keresztül is átjött, hisz elég sok, ha lehet ezt mondani, emiatt dicséretet kaptunk, mert tényleg úgy éltük meg, mint valami, mint akár egy Bajnokok Ligája döntőt. Nagyon fontos volt számunkra, ott boldogság volt bennem, és a játékosokban is, de most azért van egyfajta üresség, ezt őszintén mondom, és egy kicsi, vagy nem is kicsi csalódottság, mert nyilván nem ezért mentünk, de azt is tudjuk, hogy nem lehet mindig nyerni, ezt meg az elődöntő után elmondtuk, az is biztos volt, hogy a sorozat valamikor megszakad, most jött el a pillanat.
2: Kicsit elemezzük akkor ezt az egész évet, kezdjük onnan az elején, hogy az volt a célkitűzés, hogy a bajnoki címet megvédeni, és a Bajnokok Ligája győzelmet is?
3: Igen, a klubvezetés részéről nagyon korrektül elmondták, hogy mit várnak Magyarországon, dominálni, megnyerni mindent, a Bajnokok Ligájában pedig ameddig lehet a csúcson maradni, de azt ők is tudták, és ők is érezték, hogy azért ez nem tartható örökké ez az állapot, úgyhogy a Final Four volt a minimális elvárás, az érem volt azt gondolom a belső motiváció is a klub részéről és a játékosok részéről, de mindenki kimondva kimondatlanul azt várt el a csapattól, legalábbis a játékosok maguktól, hogy Bajnokok Ligáját nyerjünk újra.
2: Ha a bajnokságot nézzük, akkor azért komoly ellenfeletek nem akadt, legyünk őszinték, kicsit úgy vagytok, mint a kézilabdában sokszor a Veszprém, hogy két-három olyan meccs volt a bajnokságban nekik is, amikor igazán erőkifejtésre késztették őket. Ennek látod valami kárát?
3: Hát ez egy érdekes kérdés. Tegnap Kemény Dénesnek köszöntöttem a születésnapján, és gratulált, és mondta, hogy talán amit semmiképp sem kritikánknak szánt, hanem egy picit ilyen globális problémának, hogy nincsenek nagyon vetélytársak, és ezt felhozta ezt a Veszprém példát, én meg azt mondtam, hogy igen, ez valóban így van, de a többi bajnokságban sem igazán vannak a vízilabdán belül, és most már azt nézem, hogy erről beszéltünk korábban, hogy szeretem a kézilabdát, és hogy a Barcelona megnyerte a Bajnokok Ligáját, hát ott meg aztán meg végképp nincsen senki, aki vetélytárs lenne a Barcelonának. Úgyhogy ez egy olyan helyzet, hogy így alakult a sport világa az elmúlt évtizedekben, hogy tényleg aki Bajnokok Ligáját akar nyerni bármelyik ilyen komoly látványsportágban, az olyan szinten kell dominálnia a bajnokságot, hogy nem nagyon van ellenfelük. Egy-egy országon belül akad olyan, hogy valahol összetesznek egy csapatot, és kialakul egyfajta konkurencia. Most az látszik, hogy a görögöknél lehet ilyen. Azért az olaszoknál valamennyi van az, hogy a Brescia mindig valamilyen különleges szisztémában játszik, és összezavarja az ellenfeleket, és a Reckónak is nehéz pillanatokat okoz, de a Reckó meg fogja nyerni most a bajnokságot, mert ott a bajnoki döntő az csak most indul a BL után.
2: Persze, hát mondhatják azt is a szurkolók is, hogy az elmúlt két évben sem volt nagyon vetélytársatok.
3: Igen, ez is igaz, de az tényleg látszik az a fajta dominancia erősödése, hogy ugye az első éve, amikor én voltam vezető, az edző az első évemben megnyertük a bajnokságot, de voltak azért nehezebb meccsek. Emlékszem, hogy Szolnokon utolsó másodpercben tudtunk csak nyerni. Sokkal nagyobb erőbedobásra kényszerítettek az ellenfelek. Most ugye az idei szezonban ez annyira redukálódott, hogy Honvéd a Magyar Kupa döntőben nehezítette meg a dolgunkat, de hát tényleg nem volt egy olyan pillanat sem a bajnokságban, amikor valami konkurencia lett volna. Erre el szokták mondani, hogy nyilván ez a Ferencvárosnak is a hibája, a kritikája, így gondolkodik. Én ezt meg szoktam védeni mind a csapatot, mind a klubvezetést, hogy ezt ahogy mondtam, ez így működik, ma ezt nem lehet számon kérni a csapattól, a vezetőségtől, a játékosoktól. Egy dolgot lehetne csinálni, egy olyan konkurenst létrehozni a többi csapatból, aki komoly ellenállásra kényszerít minket. Egyébként lehetne ezt csinálni, én szerintem, ha valahol hibát keresünk, nyilván nem az én dolgom, de azt lehet látni, hogy 2-3 játékos cserélésével valamelyik budapesti élcsapat simán beleszólhatna olyan szinten a bajnoki cím sorsába, hogy nagyon megnehezítene a dolgunkat. Azt nem mondanám, hogy megnyerni a bajnokságot, de biztos, hogy sokkal nagyobb erőkifejtésre kényszerítene minket, úgyhogy ez láthatóan jövőre se fog megtörténni.
2: Hát ez pénzkérdés valószínűleg.
3: Szerintem felfogás kérdés, a pénz az alap, ezt el szoktam mondani, hogy valójában nagyobb költségvetéssel gazdálkodunk, de az elmúlt években azért azt a modellt láttuk, hogy pénz volt kluboknál, Pesten is, és nem feltétlenül a jó utat választották, vagy jó igazolásokat hoztak létre. Ugyanazokért a pénzekért sokkal jobb játékosokat lehetett volna igazolni. Most azért egy rövid példát mondanék, van 3 olyan válogatott játékos magyar, aki haza akart jönni komoly csapathoz, nem feltétlenül a Ferencvároshoz, sőt, igazándiból a Ferencvároshoz tudták, hogy nem tudnak jönni, mert megvan a keretünk, de szóba se jöttek a tárgyalások, és ezek olyan összegek, amit simán ki tudnának fizetni a magyar klubok, ha csak egy kicsit átalakítanák a gondolkodásmódjukat, elengednének egy-két idősebb játékost, egy-két olyan játékost, akik talán nem hoznak annyit a csapat malmára, de valahogy ez a fajta gondolkodásmód nem alakult ki az előző években, és ezt mondhatom az elmúlt 10 évre visszamenőleg is, tulajdonképpen egy olyan alkalom volt, amikor a Szolnok létrehozott világklasszisokkal egy olyan csapatot, hogy meg is nyerte a bajnokságot, amikor a Fradi egy pillanatra elvesztette itthon a dominanciát, és harmadikok lettünk, kiestünk az elődöntőben az OSC-től, de hát ott is azoknál a csapatoknál a OSC, nem akarok csapatneveket mondani, sok olyan személyi döntés hoztak szerintem, ami nem szolgálta a vízilabdát.
2: Egyébként a Ferencvároshoz jelentkeznek, próbálkoznak azért, hogy beférjenek, mert hát mindenki szereti a sikert.
3: Természetesen külföldiek is, magyarok is szeretnének itt játszani, de az látszik, hogy 18-as játékos kerettel dolgoztunk idén is, az előző évben is, már ez teljesen ki van maximalizálva, nem nagyon fér bele, sőt, ugye a tavalyi évben elengedtünk 3 idősebb játékost, a német Tonit, a Nagy Ádámot és a Pol Zolit, akik más klubokba folytatták, vagy épp a Pol Zoli abba hagyta, és helyettük fiatalokat építettünk be, de azt gondolom, hogy ez is létszükséglet volt a jövőnket illetően, hisz látjuk azt, hogy ezek a fiatalok ügyesek, jók, de szükségük van arra a terhelésre, amit most kaptak meg idén a nemzetközi elitben.
2: Milyen volt az idényetek sérülések szempontjából?
3: Ugye egyszer a Szuperkupa döntő után mondtam, hogy nehéz idényünk van már a szezon legelején, mert nagyon sok volt a sérülésünk, de nem nagyon akartam ezzel foglalkozni, beszélni róla, meg panaszkodni, egyrészt, mert nagyon jó a keretünk, és tudjuk rotálni a játékosokat, másrészt pedig én azt gondolom, hogy ez egy kicsit mindig olyan érzést kelt az emberekben, hogy mintha kezeit mosná az edző. Ezek tényszerű dolgok, ezt utólag el lehet mondani, ha nyertünk volna, sokkal hitelesebb lenne, de így azért a bronzérmel a nyakunkban is el lehet mondani, hogy azért a szezon úgy indult, hogyha nagyon részletesen végig akarunk menni mindenkin, az Erik egyből kiesett, egy évig nem fog tudni vízilabdázni, most lesz szeptemberben, hogy letelik az egy év, volt egy sérvműtétje, a Mandicsnak volt egy komoly válsérülése, ami minimálisan búlott, hogy kés alá kelljen feküdnie, végül más eszközökkel megoldották, alternatív rehabilitációs módszerekkel. A Argyropoulosnak volt egy bordatörése, a Mandisnak volt, vagy bocsánat, a Manónak volt egy hátsérülése, visszatért a hátsérülés után, a világkupa után. A Mandicsnak lett egy lovaglóizom szakadása, szóval folyamatosan jöttek ezek a sérülések, a Jansi kiesett a világkupa után, mert neki is valamilyen bordaközi izom problémája volt, nem tudott játszani. Úgyhogy mindig volt valami, arról nem is beszélve, hogy itt a szezon második felében, amikor élethalál meccseket játszottunk, a Nagy Ákosnak eltört az ujja, a Wendelnél több dolog is volt, hogy a repülőn esett össze, és nem is nagyon beszéltünk róla, a Rekóban például jött velünk, és úgy volt, hogy játszani fog, és egészen hihetetlen jelenetek voltak. Utólag el lehet mondani, szerintem akkor nem akartunk egyáltalán róla beszélni. Az utazás közben keltettek föl, hogy a Wendel rosszul lett, és a folyosó közepén feküdt, és ott próbálták egy külföldi orvos által újra életet lehelni bele. Szóval nagyon nehéz, nagyon nehéz.
2: Mi volt a probléma, az kiderült?
3: Hát egyszer csak összeesett, elájult a repülőn. A pontos diagnózist azt abban látták, hogy kimerültség volt benne. Mindenfajta vizsgálatot megcsináltak a szívével, a fejével kapcsolatban, és szerencsére nem volt semmi, sem maradandó károsodás, sem olyan, hogy bármi olyan oka lett volna, ami komolyabb problémát okozhat majd a karrierjében. Tehát teljesen kivizsgálták, átvizsgálták, de hát ilyen lett a mai sport, akkor a terhelés, és akkor a válogatottaknak a terheltségi szintje annyira le van terhelve, hogy ahogy jönnek a válogatott mérkőzések, jönnek a klub mérkőzések, és a Bajnokok Ligájában is teljesíteni kell mindenhol, és egyre kevésbé van figyelve a sportoló. Nyilván mi a Fradiban próbálunk erre figyelni, de itt is szerződéssel vannak a játékosok, valamint azért a válogatottban meg értelem szerint mindenki játszani akar és teljesíteni akar.
2: De amikor most mentetek Máltára, úgy nagyjából mindenki egészséges volt?
3: Hát úgy volt nagyjából mindenki egészséges, hogy arról már nem is beszéltem, hogy a diszomának ugye vakbél műtétje volt, perforált vakbéllel, került kórházba a bajnoki döntő előtt, itt nem tudott a sorozat alatt játszani, és a végén kaptunk engedélyt, hogy játszott az elődöntőn, de ott is úgy szállt be a vízbe, hogy mondta, hogy lehet, hogy nem is tud játszani, mert ahogy elindult a meccs, akkor már leadtuk a nevezést, ha meccs előtt egy órával tudjuk, vagy kettővel, akkor valószínűleg ott cserélünk. Tehát akkor már nem is játszott volna. Így a bronz meccsen már nem is játszott, mert nem volt jól. Ilyen volt az évünk. Akkor ugye beszéltünk a Somáról is, aki a Soma is nehezen jött vissza a szezon elején. Volt a csípő problémája, ki kellett mennie külföldre injekciót kapni, hogy folytathassa a vízilabda pályafutását. Utána eltörött az ujja, úgyhogy ezek nehéz dolgok voltak, de ez nem panaszkodás, ez egy tényállapít, megállapítás.
2: Nyilván jól ismered a csapatodat, amikor mentetek ki, akkor úgy gondoltad, hogy elegendő lesz az egészségi állapot, a forma minden függvényében a teljesítményhez az, hogy ott tudjatok lenni mondjuk a döntőben, vagy megnyerjétek?
3: Azt gondoltam, hogy igen, és most is azt gondolom, hogy tulajdonképpen mindenünk megvolt hozzá. Vetélytársak vannak itt, azért keveset beszélünk arról, hogy nyilván a Barcelonának milyen jó szezonja volt, és a Barcelona ugyanúgy egy világválogatott, mint a Ferencváros, 9 spanyol válogatottal, 2 magyar válogatottal, 2 olasz válogatottal. Talán erről kevesebbet beszélünk, és azért azt, hogy például, ha róluk beszélünk, akkor azt is el lehet mondani, hogy a spanyol válogatott jelen pillanatban a világ legjobb vízilabdáját játsza, és a világ legjobb válogatottja tényszerűen is, hisz a világbajnokságot ők nyerték, ők a címvédők. Úgyhogy a Barcelona egy világválogatott, a Rekko egy világválogatott, és az a Pireus, aki igazándiból úgy nézve a szezont, hogy a fontos meccseken nagyon simán kikapott, és relatíve sima lett a bronz meccs a végére, bár nyilván egy nagyon nehéz meccs volt 3,5-4, de valahogy ki tudtuk nyitni a végére a mérkőzést. Így nézve, hogy ők is egy világválogatott, mert ha azt nézzük, hogy a teljes görög válogatott szinte ott játszik, magyar válogatottakkal, a világ legjobb centerei ott vannak, hát meglepetés, hogy nem szólt bele jobban a nagyok dolgába. Úgyhogy ezek nagyon komoly játékerőt képviselő csapatok, és ha már erről beszélünk, vagy nem beszéltünk ideig róla, de több helyen el is mondtam, a Marseille, aki megnyerte az Európa kupát, ugye a Bajnokok Ligájából esett ki, nem jutott a nyolcban. Magasabb költségvetéssel dolgozik, mint a Ferencváros, ott mekkora lehet a csalódás. A Radnicki magasabb költségvetéssel dolgozik, mint a Ferencváros. Olimpiai bajnokokkal, Európa bajnokokkal, világbajnokokkal az egyik legerősebb játékos kerete van Európában, nem jutott a nyolcba. Úgyhogy nehéz ma már a Final Four-t is elérni, de az látszik, hogy a eredményesség és a játék tekintetében három csapat kiemelkedik a mezőnyből. Az, aki érmes volt a máltai tornán, a Barcelona, a Rekó és a Ferencváros egy szinttel a többi csapat előtt jár, ez látható.
2: Erről csak ti tehettek, ti tettétek magasra a mércét.
3: Igen, de ezt el is szoktam mondani, hogy ezt mi alakítottuk ki magunkba, ezt az érzést, hogy már egy bronzérmet szinte kudarcként élünk meg, azért az előtte levő időszakban, amikor a Fradi bronzérmet szerzett a Bajnokok Ligájába, tényleg mindenki mosolyogva jött haza. Most azért látható volt az a hiányérzet, hogy nem ezért mentünk.
2: Na hát nézzük ezt az első mérkőzést ugye a Barcelona ellen. Itt sokan abban reménykedtek, hogy például az egyik legjobb játékos a katalán csapatnak nem játszik, akkor majd könnyebb dolga lesz, jelesül a magyar válogatott Vígvári. De hát nem így történt, mert ott a mérkőzés elején ott valami nem indult jól, nem indult be, te is így láttad?
3: Az első része az, hogy a Vígvári nem játszott, arra egy nagyon gyors példát mondok, a Rekkót úgy vertük meg Rekkóban, hogy 10-4-re vezettünk a félidőben, nem volt a Vígvári Vendel, nem volt a Mandics, nem volt a Nagy Ákos a előbb említett sérülések miatt, tehát három tényleg meghatározó játékosunk nem játszott, fiatalok játszottak, 2005-ös, 6-os születésű játékosok, sőt 8-as születésű játékos debütált a BL-ben állunk, és nagyon magabiztosan megvertük a Rekkót, úgyhogy azért az, hogy egy játékos kiesik a keretből, ezt el is mondtam a csapatnak, ők is tudták, biztos, hogy plusz energiákat fog adni valakinek, hogy megmutassa, hogy ott van a helye, plusz valamennyire össze is tart ilyenkor a csapat, és küzd azért a játékosért, aki sérülés szenvedett. Úgyhogy ezt az elején én mondtam, hogy nem feltétlenül akkora könnyebbség nekünk, hogy nem játszik, plusz volt egy olyan érzelmi faktora is, hogy a két Vígvári egymás ellen játszhatott volna, mindig kihoz valami plusz motivációt, akár a Vendelnél is, de nyilván a Vincénél is, és ők nagyon szeretik egymást, és nagyon jó testvérek, és a Vendelnek ez egyébként egy érzékeny pillanat is volt, hogy a testvére nem játszott, úgyhogy az meg még kellemetlenebb helyzet lett neki, hogy végül nem ő jutott be a Bajnokok Ligája döntőbe így, hogy a testvére nem játszott, úgyhogy ezek ilyen olyan dolgok, amiket néha nem lehet kalkulálni. Így is történt, jött egy olyan játékos, a Velotta, aki 4 gólt lőtt, aki az egész szezonban nem tudom hány gólt lőtt a Bajnokok Ligájába, de meghatározó szerepet semmiképp sem játszott. Jól tudtak erre reagálni, erre a helyzetre, és tényleg azt mondom, hogy az egy-két játékos a BL még a kis spanyol válogatott előrelépett, és hozott egy olyan szintet, amivel ott tudott maradni a Barcelona mellettünk a végén. Az, hogy nem kezdtük jól a meccset, ez is valós. Ebben kereshetjük esetleg a hibákat, azt gondolom, mert hogy a végén kimaradt egy helyzet, az 5 métereseket kihagytuk, rengeteget gyakoroltuk, úgyhogy ebben már nehezebb keresni a hibát, és hogy nehezebb a javítási lehetőséget keresni. Az, hogy miért nem kezdtük jól a meccset, az egy nagyobb kérdés, mert azt gondoltam, és azt is láttam a csapaton, hogy nagyon éhesek, nagyon pörögnek, de valamiért nagyon lassú lett a mérkőzés eleje, és ez a Barcelonának kedvezett. Ez teljesen mindegy, ez így alakult. Meg tudtuk fordítani a mérkőzést, ritmust tudtunk diktálni, és utána már mi irányítottuk a meccset, a meccslabda a kezünkben volt, kimaradt. Ilyen a sport.
2: Na de hát azért mégiscsak beszéljünk arról, hogy nem sok gólt kaptatok, mert negyedenként 3-3, 1-2, viszont ott az elején ugye a fél időben 6-3 volt, mert hogy rengeteg zicser maradt ki, rengeteg olyan támadást nem tudtatok góllal befejezni, amit korábban más mérkőzéseken simán.
3: Hát igen, erre szokták mondani, ugye, hogy a védekezés nyeri a trófeákat, meg a védekezéssel lehet nagyot alakítani, és ez azt gondolom meg volt mindkét csapat részéről, nagyon jól védekezett, igazságos lehetett a 9-9 a végén, nagyon kevés gól a mai vízilabdában, és az is igaz, hogy kihagytuk a helyzeteket. Én pedig kifejezetten hangsúlyoztam az elmúlt években, hogy mennyire fontos a támadás is, meg a lövőerő. Ebben valamiért visszaesett a csapat a meccs elején, a második félidő sokkal jobb volt, ott már 6 gólt lőttünk, ami ez egy jó szám, Isten igazándiból pedig, ha belőjük azt a 2-3 zicserünket még a második fél időben is, akkor meg már azt mondom, hogy még rendben is lettünk volna, a támadás is jó lett volna, de nem így lett. Úgyhogy más dolgokról beszélünk most, mint hogy a Bajnokok Ligája címvédésről beszélnénk.
2: Igen, de azért egy kicsit úgy mérő jöttetek, fölálltatok, ott volt a lehetőség, te is mondtad, ott az utolsó támadás, az megvan?
3: Persze, hát nagy nehezen néztem vissza egyébként.
2: Visszanézted?
3: Visszanéztem, de nem aznap, másnap általában egyből vissza szoktam nézni, és olyan rossz érzés is okozott bennem, mert tényleg ki volt játszva, megterveztük, kitaláltuk, ott volt, kihagytuk. Mindig ennyi múlik a sport, úgyhogy ez nehéz. Azután, hogy egyébként azt is el lehet mondani, hogy a harmadiknél bekaptunk egy kisebb bírói támogatást, amikor visszajöttünk a meccsbe, a negyedik negyed végén pedig semmilyen támogatást nem kaptunk, nem úgy nem kaptunk, igazán, de a Barcelona kapott meg minden labda nélküli kiállításokat teljesen értelmetlen helyzetből. Ők csak így tudtak már támadni, már fölúszni se tudtak, azt a két fort belőtték, és így lettek meccsben. Úgyhogy ezek inkább a fájó pontok, de ez van. Én bízom benne, hogy valahogy ebből erőt tudunk majd kovácsolni magunknak a jövő évben, és erősebben térünk vissza. Ez egy nagyon panel szövegnek tűnik, mert ezt szokták mondani, de valahol tényleg kellenek ezek a fajta kudarcok a játékosoknak, hogy újra fel tudjanak állni, és olyan motivációt tudjanak gyűjteni, mind az edzésekre, mind a mérkőzésekre, hogy újra verhetetlenek legyenek.
2: Ugye a büntető párbaj az mindig lutri, de hát mindenki úgy gondolkodik Magyarországon, ó, hát ha büntetők, akkor ott van Fogel Soma, és akkor nincs probléma. Hát most ez sajnos nem jött be.
3: Igen, de ennek is van egy evolúciója a Somának, meg a Soma 5 méteres párbajainak, ugye amikor jó pár év ezelőtt még a Zsolt volt az edző, elvesztettünk egy szuperkupát, meg azt hiszem egy magyar kupát a Szolnok ellen 5 méteresekkel, akkor utána rengeteget gyakoroltuk az 5 métereseket, a Somába kialakult egy ilyen, Somából kialakult egy ilyen hős, aki az 5 méteres ölő, és minden 5 méteres kivéd, de hát ahogy az évek alatt kialakult ez a dominancia, nyilván az ellenfelek is elkezdték ellenfelek is elkezdtek dühösek lenni, és elkezdték gyakorolni az 5 métereseket, elkezdték videózni a Somát, és az lett a következtetés szerintem, hogy meg lett mondva a játékosoknak, hogy mit lőjenek, magára vállalta az edző, hogy azt lője, hogy csak oda lője, csak magasan, csak ezt, mert a Soma ezt és ezt a mozdulatot fogja csinálni, és a számok terén is azt lehet látni, bár erről nyilván kevesebbet beszélünk, de például a olimpián már 24-ben ugye a bronzmeccset 5 méteresekkel vesztettük el, tehát valahol a Nimbus ott már a 5 méteres 5 métereseket mindig megnyerő magyar csapat, meg Ferencváros egy picit összeesni látszott. Utána elvesztettük mi is éppen a Barcelona ellen tavaly a 100%-os mérlegünket 5 méteresekkel, pont a Barcelonától pont 9-9 után kaptunk ki 5 méteresekkel, valamint idén a Brescia ellen például decemberben, amikor tényleg nagyon rosszul játszottunk, utolsó meccs volt a karácsony előtti időszakban, ott is visszajöttünk a meccsbe, 5 méteresek lettek, és az ötösöket ott is elvesztettük, úgyhogy rengeteget gyakoroltuk az utóbbi időben, beszéltünk is róla, célkitűzés is volt, hogy újra térjünk vissza a ötösöket mindig megnyerő csapatok közé, de hát itt is csak egy csapat nyerhet, és az ellenfél is ugyanannyit edz, ugyanannyit gyakorol, ugyanolyan jó lövőik vannak, és ugyanolyan jó kapusuk van, úgyhogy tényleg nüanszok döntenek ilyenkor már.
2: Persze attól még ő nem védett büntetőt, azért a mezőnyjátékosok bedobhatták volna, de hát nagyon rosszul indult ez az egész.
3: Igen, hát ez mindig egy ilyen kérdés, hogy az edző felelőssége is, hogy ő választja ki az ötös lövőket. Itt volt egy nagyon gyors közvéleménykutatás, hogy kivállalja, volt 6-7 játékos, és abból én hoztam meg a döntést, hogy ki az az 5, aki lövi. Ennek is volt egy lélektana, ugye a Blacky volt, aki a végén a időkéréses fort kihagyta, de pont a Európa-bajnokságon volt egy szituáció, amikor a spanyolok ellen hibázott, nagyon mélyre került, és ott is ötösök lettek, és ott pedig ő lőtte a győztes ötös gólt, úgyhogy azt gondoltam, hogy abból pedig lélektani pluszban ő majd úgy jöhet ki a ellenfél kapusával szemben, hogy megint nyerni tudunk. Hát ez ilyen, ez ebben például vállalom, a felelő mindenbe vállalom, de ebben meg azt mondom, hogy ez az én döntésem volt, dönthettem volna máshogy, hogy kilövi, ha belövid, akkor sem biztos, hogy kihagy egyet a spanyol csapat, és valameddig elmegy 20 lövésig, és ott hibázik valaki.
2: De a spanyol kapusta is úgy látott, hogy jól védett a mérkőzésen is, nem csak a büntetőknél.
3: Ez az egész meccsen fantasztikusan védett, talán az élete egyik legjobb mérkőzése volt. Úgyhogy hát ez a nehéz része, mert meg is volt beszélve, hogy miket lőjünk, meg volt mutatva a videón, az elején nem így működött, nagyon elkapta a fonalat, a másodiknél, másik
2: de
3: föld...
2: De oda kellett lőni, ahol lőtték? Már hát, most a büntetőkre gondoltam.
3: Ezt általában egyébként pont a Gárdonyi Bandi állítja össze, úgyhogy majd őt kell számon kérni, de viccelek, nem, mert... Ő mutatja meg, hogy miket véd a kapus, de nyilván a kapusok is változtatnak stílust meccsek alatt. Az egyik lövésnél, amit a Mandi is hagyott ki, elmozdult az egyik irányba, üres volt a kapu, kapufagolvonalt lőtt, úgyhogy ha az bemegy, lehet, hogy már könnyebben lő a bleki, teljesen más minden, ez így alakult.
2: Most javaslom, hogy hallgassuk meg azt, hogy hogyan nyilatkoztál a mérkőzés után, nem tudom, mennyire emlékszel rá.
4: Nem kezdtünk jól, mondhatjuk ezt is, és ezt is kell mondani, nagyon rosszul kezdtünk igazándiból, de visszajöttünk, és azt gondolom, hogy a második fél időben, különösen a negyedik negyedben már mi irányítottuk a mérkőzést, meg volt a lehetőség, hogy lezárjuk a meccset. Néha nüanszokon múlik, hogy valaki győztes legyen, és győztes karakterré váljon, most ez nem nekünk jött össze. Van ilyen, a sport ilyen, azért nyilván itt a végén pont az jutott eszembe, hogy két évvel ezelőtt, amikor a Novival játszottuk az elődöntőt, ugyanígy ennyi múlott, hogy mi jussunk a döntőbe, vagy a Novi, és mi legyünk a bajnokok légegyőztesek, és az egész életünk, vagy a sportkérünk egy kicsit máshogy alakuljon. Néha ennyi múlik, de azért már letettünk elég dolgot az asztalra, hogy tudjuk értékelni azt, ami magunk mögött van. Ettől függetlenül a bronz érmet szeretnénk megszerezni nagyon, bár most a játékosok fejében nyilván nem ez van, de tudom, hogy harcosok is fel fognak állni.
5: Viszonylag kevés gólos meccs volt ez így a mai vízilabdához képest, és ugye meccs előtt is beszéltük azt, hogy volt idő egymásból felkészülni jócskán. A Barcelonéta, amit nyújtott teljesítményt azon, ez mennyire érződött, vagy mondjuk Aguirrenek ennyire jó napja volt?
4: Jó napja volt Aguirrenek, megbeszéltük, hogy mit csináljunk, és azt nem kevésbé csináltuk, különösen a meccs elején. Nagyon fordulatos meccs lett azért, mert a második fél időt mondom már mi irányítottuk, de tényleg, ha jobban kezdjük a meccset, akkor más lett volna, ha belőjük a forcsok, ha. Ez azt gondolom, hogy ez tipikusan olyan meccs volt, amely mindkét csapat megérdemelte volna, hogy bejusson a döntőbe, és ez így nekik jött össze, összességében megérdemelték az egész szezonjuk miatt. Ezt mindenképp el kell mondani. A mi szezonunk nem volt rossz, de mindig elmondjuk, hogy az határozza meg a szezonunkat, hogy a Bajnokok Ligájában hogy végzünk.
2: Viszonylag higgadtan nyilatkoztál most is. Így gondolod, amiket itt hallottál?
3: Hát igen, de azt gondolom, hogy az előttünk, vagy mögöttünk hagyott 25 perc az, amit itt beszéltünk, nagyjából ugyanezeket mondtam, erről a meccsről mindenképpen. Úgyhogy azért kellett, vagy azért nyilatkoztam, higgadtam, mert higgadtnak kell lenni amiatt is, amit említettem, hogy egyszer egy sorozat megszakad. Ezt tényleg nem lehet örökké hajszolni, mert az egy olyan idegi terheltséget és olyan idegi fáradtságot okoz már mindenkinél, hogy újra és újra nyerni akar, mindig nyerni akar, és sosem veszít, hogy valahogy felörli az embereket. Úgyhogy biztos van benne egyfajta megkönnyebbülés is. Újra indulhatunk az elejéről, magyar kupát kell nyerni nyáron, és nem kell azzal foglalkozni, jönnek az ellenfelek, és akkor a negyedik Bajnokok Ligájánkat nyernénk meg, ha megnyertük volna most a harmadikat. Szóval ezek nagyon nehéz sorozatok, amiket tiszta fejjel kell értékelni. Én a meccs után is azt mondtam a játékosoknak, hogy köszönöm, amit idáig kaptam tőlük. Mindenkit megöleltem, és megkértem, hogy egymásért álljunk föl a bronz meccsre, és szedjük össze magunkat, ami láthatóan nagyon nehéz volt a mérkőzés elején, mert bármennyit beszéltünk róla, a vízben lenni, és megtalálni ott, abban a pillanatban azt a belső tüzet, az nagyon nehéz, úgyhogy ott például a bronz meccsen mindent el kellett követni. De mondom, összességében az a fájdalom, meg az a fajta üresség, ami bennem volt ott, amellett azért volt bennem annyi, azt gondolom, higgadság, hogy tisztállásom azt, hogy amit ideig elértünk, az egészen egyedülálló volt, és nyilván nem sokan fogják tudni ezt megismételni.
2: Muszáj megkérdeznem tőled, mert ugye sokan mondták, hogy lehet, hogy azért nem sikerült a döntőbe jutás, mert egy kicsit bizonytalan most a Ferencvárosnál a szakosztályok élete, akár a férfi vízilabdáé, és a játékosok mentálisan nem voltak készek arra, hogy most itt csak a játékra koncentráljanak. Te láttál valamilyet, vagy volt valamilyen?
3: Nem tudok erről beszélni azért, mert bár ugyan, amikor híreket hallottunk, akkor leültünk beszélni a játékosok, és megbeszéltük, hogy egy dolgot tudunk csinálni. Bajnokok ligáját nyerünk, vagy érmet szerzünk minimum, és akkor megerősítjük a saját pozíciónkat. Nem tudjuk, hogy mi lesz, de összességében azt a fajta nyugalmat azért megkaptuk a végén a sportvezető, hogy a Ferencváros vezetőit, hogy elmondták, hogy jövő évben is meg lesz ez a csapat, ugyanez a keret meg lesz, úgyhogy amiket vállaltak, azt teljesíteni fogják. Hát, de én szerintem ezzel nekünk nem is szabad foglalkoznunk, a dolgunkat kell tenni, aztán az élet majd alakítja, hogy mi lesz, de én azt látom, hogy egyelőre az élet többi területén is Magyarországon belül kérdések vannak. Biztos, hogy vagy bízik benne mindenki, hogy jó irányba fog menni a dolog, és azért szurkolunk, hogy mindenki a legjobbját tudja kihozni, nyugodt körülmények között tudjon dolgozni, aztán meglátjuk, mi lesz.
2: Kedves hallgatók, hamarosan következik itt a Hazafutásban a hírek, utána pedig folytatjuk megkezdett beszélgetésünket Nyéki Balázzsal.
0: Ez korábbi műsorunk ismétlése.
2: Kedves hallgatók, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs, vendégünk pedig Nyéki Balázs, a Ferencváros vízilabda csapatának vezetőedzője. Ugye az elmúlt hétvégén bronzérmet szerzett a csapat a Bajnokok Ligájában, és beszéltünk már itt az elődöntő mérkőzésről a Barcelonéta ellen, és már szóba hoztuk azt is, hogy nem volt könnyű a csapatnak azért fölállni ebből a vereségből, hogy aztán a görögök ellen megszerezze ezt a bronzérmet, de hát akkor azért csak sikerült ilyenkor. Mi a fontosabb, felkészíteni mondjuk a görögök elleni taktikára a csapatot, vagy inkább a fejekbe rendet tenni, Balázs?
3: Azt gondolom, hogy a fejekbe rendet tenni fontosabb. Nyilván kell az ellenfélről beszélni, de relatíve keveset beszéltünk az Olympiakosról, legalábbis ahhoz képest, amennyit szoktunk az ellenfelekről beszélni. Az egyértelmű volt, hogy valahogy meg kell találni a tüzet, amit mondtam, és ez nagyon nehéz volt, de mondom, a fogadkozások megvoltak, csak hát mindkét oldal fogadkozik, ez így szokott működni. Úgyhogy az Olimpiákhoz is nyilván bronzérmet akart szerezni, bízott benne, hogy mi vagyunk a csalódottabbak, ez így is volt, és a mérkőzés ele is így nézett ki. Én azt gondolom, hogy mióta edző vagyok, ez volt az egyik legnehezebb mérkőzésem, amióta felnőtt edző vagyok mindenképp, de talán az egész utánpótlás karrieremet is figyelembe véve, amikor utánpótlás játékosokkal foglalkoztam, utánpótlás csapatokkal, azt is figyelembe véve, ez volt a legnehezebb mérkőzésem edzőként, mert olyan értelemben mindent be kellett vetni, hogy az első percben sort cseréltem 0-2-nél, visszajöttünk a meccsben, megfordítottuk, teljesen elvesztettük a kontrollt a második negyed közepén, időt kellett kérni, ott keményebbnek kellett lenni a játékosokkal, utána bele kellett venni azt is, hogy a bíróval kommunikálni kellett, hogy egy picit azt lássák, hogy mennyire fontos nekem is ez a meccs, és fontos is volt, és tényleg minden gólnak úgy örültünk, mintha a Bajnokok Ligája döntőben lennénk, úgyhogy...
2: Az Olimpiákoszon is ezt láttad?
3: Nyilván az elején így mentek oda, de én azt láttam, hogy a harmadik negyed közepétől egyértelműen azt lehetett látni, hogy mi jobban akarjuk a győzelmet, itt már nem a taktikáról szólnak a dolgok, egyértelműen a szívről és arról, hogy ki tudja maga mögött hagyni a múltat. Ahogy elindult a meccs, és ahogy abban az idegállapotba kerültek a játékosok ott a harmadik negyedben, olyan felfokozott idegállapotba és olyan... adrenalin szint eljátszottak már, hogy tényleg ott azt lehetett látni, hogy jobban akarjuk a győzelmet, és jobb döntéseket is hoztunk, meg nagyobb energiákat tettünk a sikerért, valamint azt is lehetett látni, hogy a Pireusz valamennyire elfáradt a végére.
2: Itt ment azért a góllövés, az első fél időben 5-öt, illetve 4-et lőttetek, igaz, kaptatok is 4-et, illetve 5-öt, tehát ugye döntetlen volt itt is, tehát azért szoros, nagyon szoros meccs volt ez is.
3: Hát szoros, de mint mondtam, például az első fél időben nagyrészt mi jöttünk az eredmény után, 6-4 volt, amikor vezettünk, utána megfordították 8-6 oda 9-ét, épp hogy visszajöttünk az első fél idő végére, kapust cseréltünk a harmadik negyedbe, ezt is mondhattam volna előbb, hogy ezt is bevetettük, hogy egy picit feszesebb legyen a védekezés, kaptunk 2 gólt, 9-11, és onnan megint vissza kellett jönni. Ott hozzátett annyit a Papajó, a Szakonyi kapusunk, hogy védett 2-t, tüzet hozott ő is a védekezésbe a üvöltözéseivel, egész arckifejezésével, és egy picit úgy feltüzelte az egész csapatot, és amikor visszatettük a Somát a negyedik negyedbe, akkor pedig a Soma tett hozzá annyit, hogy kialakult ez a három gólos különbség, és a végére tényleg azt mondhatom, hogy magabiztosan nyertük meg a meccset, de mondom még egyszer, hogy őt lezárult a meccs, meg az utolsó gólokat lőttünk, ott már azt láttam a játékosok, hogy élvezik is, meg nagyon akarják ezt a sikert, és tényleg úgy fogtuk föl, hogy ez nagyon fontos nekünk.
2: Ha már a kapusokat említetted, ezt akartam is az előbb kérdezni, hogy a Barcelona ellen, amikor voltak a büntetők, akkor nem gondoltál arra, hogy húzol egy váratlant, és bár a cserészmeped a hölgyeknél, ez ugye bejött?
3: Nyilván egy pillanatra megfordult a fejembe, de általában azért a Sománál pedig azt kell tudni, hogy volt már olyan helyzetben, hogy mínuszban volt a csapat az 5 métereseknél, mert hogy a Soma nem védett, addig valaki kiadta nálunk, és nála mindig benne van, hogy akár a negyediket vagy ötödiket megfogja. Persze egy pillanatra megfordult a fejembe, talán cserélhettünk is volna, de összességében 2 hagytunk ki, úgyhogy nagyjából már szinte mindegy volt a negyedik lövésnél.
2: És akkor ugye jött ez az utolsó negyed itt a görögök ellen, itt már arattatok, taroltatok.
3: Erőből. Mindent erőből csináltunk, és akaratból. Szép vízilabdát talán ott nem játszottunk, de ott tényleg annyira akartuk a bronzérmet, hogy akik már kipontozottak a kispadon, azok is annyira belelovalták magukat, hogy tényleg aki jött ki, csere volt, folyamatosan cseréltünk, hogy mindenki tüzelt a társát, és ezt nagyon jó volt látni. Egyébként, amit szerettem volna mondani az elődöntővel kapcsolatban, meg a bronzmeccsel kapcsolatban, hogy általában egy csapatnak azt mutatja meg az erejét, hogy a kudarcokat hogy kezeli, és emiatt nagyon büszke vagyok a játékosaimra, mert kezelhették volna úgy is, hogy akár hibásokat keresnek egymásban, egymásnak esnek valami miatt, sokszor előfordult, és akár vízilabdán belül is az elmúlt időszakban, és ez abszolút nem volt látható a csapatomon, sőt, a másnap már azt láttam az edzésen is, hogy jó kedvük volt, nyilván zavarta őket az elődöntő, de egymást próbálták kihúzni a problémából, és ezt nagyon jó volt látni, és ezért tudtunk mi nyerni.
2: Nyilván ilyenkor azért szoros a menetrend, a napi rend, hogy hogy készültök, mint készültök. Kellett esetleg valakivel külön is beszélni a csapatból? Van, aki érzékenyebben érintett a dolog?
3: Mindenkivel egyesével beszélgettem, amellett, hogy a csapattal beszéltünk, ahogy mentünk az uszodába, a külföldiekkel kezdtem, oda mentem a medencében hozzájuk, medencetérben, és egyesével elkezdtem beszélni, hogy hogy vannak. Volt, akin láttam, hogy nagyon ki volt, utána mentem a magyar játékosokhoz, a fiatalokat hagytam a végére, de a fiatalokkal például azért kellett beszélni, mert láthatóan őket megtompította az elődöntőben, az elődöntő milliője, hisz ahogy beszéltünk arról, hogy rutinos játékosok mentek, fiatalok épültek be, a fiatalokat én szerintem nagyon megzavarta ez az elődöntő, meg a Final Four-nak az egész lehetősége. És ez azon látszik igazándiból, hogy beszéltem is velük erről, elmondtam, hogy mit gondolok, elmondtam, hogy lehet, hogy a bronzmeccs lesz a következő, amivel már el tudnak indulni fölfelé a karrierjükben, hogyha jövőre eljutunk ide, akkor vehetjük úgy, hogy befizették a kasszába azt, amit be kellett, hogy jó teljesítmény nyújtsanak a következő szezonban a Final Four-on belül, mert ez egy teljesen más millió, ezt lehet látni a kézilabdában is, férfi-női kézilabdában is lehetett látni, néztem, érdekes volt, és mindig az a csapat nyeri meg, ahol van egy-egy egészen extra teljesítmény, és jobban meg tudja élni azt a pillanatot.
2: Meg hát azért egymás után vannak ezek a mérkőzések, most csak a legutóbbi a férfi kézilabda 4-es döntő, ugye, ami Kölnben volt, ott az első napon valami szenzációs meccset játszotta a Füchse Berlin és a Magdeburg, és parádés teljesítménye elt a Berlin, és a Barcelona ellen már ez nem sikeredett, mert ez 2 nap egymás után ugyanolyan jól játszani, gondolom ez vízilabdában is így nagyon nehéz.
3: Hát nagyon nehéz, és mindenki az elődöntőre hegyezi ki magát, mert a döntő az mindig egy más műfaj, ott már az a lélekről szól, és az dönt, hogy ki az, aki jobban meg tudja ragadni a pillanatot, és valahogy át tudja élni azt a pillanatot, ami ott van a döntőn belül. Az elődöntők a legfontosabbak, igen, a Füchse Berlin nagyon, a meccset nem láttam, mert ugye kint voltunk Máltán, de azt láttam, hogy azért 40-35-re nyertek, ha jól tudom, az biztos, hogy egy egészen parádés meccs lehetett, de a döntő is sok gólos meccs volt, úgyhogy viszont a Barcelona sem nyer mindig, ha jól láttam, 22-24-26-ban nyerte meg, kimarad egy-egy év, én bízom benne, hogy nálunk most kimarad egy év, akkor jövőre újra mi tudunk a Bajnokok Ligája tetején lenni majd.
2: Egyébként hogy láttad a csapaton, amikor véget ért a mérkőzés, akkor tudtak igazán örülni?
3: ott a helyszínen nagyon, nagyon boldogok voltak, tényleg megköszöntünk a szurkolóinknak, egyből oda mentünk, őszinte mosolyokat láttam, és őszinte örömöt, és ezt érzem magamon is, viszont ahogy eljött a másnap, úgy azt mondhatom, hogy jól kezeltük a bronzmeccset, jól is éltük meg, de a hiányérzet az ott van bennünk, és nagyon nagy sportolókról van szó, és tudják azt is, hogy ezek a sorozatok megszakadnak, de nyilván egy álom valahol összetört, mert szerettünk volna bekerülni abba a szűk elitbe, ahova a Rekko és a Mladó Zágráb tartozik, hogy három bajnokok ligáját tudnak egymás után nyerni.
2: Hát most újraindul majd a sorozat.
3: Most újraindul, csak ilyenkor olyan messze van, nem a három év, arról nem is beszélnék, az az egy év is, amikor újra ott leszünk a Final Four-ban remélhetőleg, és meg tudjuk majd talán nyerni. Nagyon nehéz lesz, de mondom még egyszer, azért fogunk minden nap lejönni, hogy ezt az álmot beteljesítsük, hogy egyszer elérjünk valami egészen különlegeset. Azért az elmúlt években lehetett látni, hogy a Ferencváros mennyire domináns lett a vízilabdában, belecsatlakozott abba a szűk elitbe, hogy most már háromszoros BL győztesek vagyunk, és szeretnénk közeledni a Rekkóhoz. A Rekkónak nem lett ugye a bajnokok ligája címe, 11 van, ahogy lehet, majd szeretnénk őket nem befogni, mert az nagyon messzinek tűnik, de tényleg közeledni a trófeák gyűjtésében hozzájuk.
2: Tudom, hogy ha nem játszik a sportban, ha választottál volna, melyik csapatot választottad volna az elődöntőre?
3: Hát, persze, lehetünk őszinték, az Olimpiákost jobban akarta mindenki, de ott, amikor itthon elrontottuk a Rekko meccset, akkor azért látszódott, hogy ez nehéz lesz, bár teljesen őszintén mondom, még a sérülésekkel és a fiatal csapat összetétellel is azt gondolom, amikor mentünk Rekkóba, őszintén hittem benne, hogy nyerhetünk öttel. Talán a játékosok néztek úgy, hogy megbolondultam, de hát 10-4-re vezettünk a fél időben. 10-4-re vezettünk, és az volt az a pillanat, amikor viszont iszonyatos támogatást kapott a Rekkó, nem tudtunk fölmenni, támadni. Visszahozták őket relatíve meccsbe, mert ott ugye vezettünk még 2-3 góllal a végén folyamatosan, de hát a sanszot nem adták meg, hogy ott 4 legyen közteljébként. Ha 4-en nyertünk volna, akkor is azt hiszem, mi lettünk volna a csoportelsők, mert jobb volt a gólarányunk. Azért messze voltunk tőle, mert utolsó pillanatban lett 2, de megpróbáltuk, és valójában tényleg inkább az Olimpiákosszal játszottunk volna, de sose szeretek választani, mert ha pedig azt mondtam volna, hogy az Olimpiákosszal akarunk játszani, és az Olimpiákosz valami nagyon jó napot kifog, akkor az meg vérkelemetlen lett volna, hogy én itt válogatok, hogy kivel akarok játszani. Ennek mindig a sors dönti el. De azért látszódott az, hogy a Barcelona nagyon nagy szezont fut, és a csoportkörben egészen elképesztő játékkal vert meg mindenkit.
2: Megnéztétek a döntőt?
3: Persze, hát ugye ott is kellett maradni az eredményhirdetésre. Megnéztük, nagyon jó döntő volt, de nagyon kemény is volt, úgyhogy itt talán el lehet mondani, nyilván ott nem beszéltünk róla, azért a kifejezetten a döntő alatt, meg talán az egész Final Four alatt azért a játékvezetés az nem érte el azt a szintet, mint a sportolók szintje. Egy francia játékvezetőt oda tettek a döntőre, aki láthatóan az előző években sem tudta igazándiból kontrollálni sem a játékosokat, sem a mérkőzéseket. Nyilván a franciáknak büszkeség, láttam, hogy posztoltak róla, de szerintem kritikán aluli teljesítmény nyújtott, és azért, ezt azért mondhatom el, mert nem a mérkőzésünk volt. Úgyhogy azt is el szoktam mondani, hogy Magyarországon jó bírók vannak, több jó bíró is van, és szerintem azt is elmondhatjuk, hogy jó helyzetben vagyunk itthon, mert a legfontosabb meccseket tényleg kimagasló játékvezetők vezetik, és nagy részt jól vezetik, persze, hát azt ne várja senki, hogy soha nem fog egy edző reklamálni, kritikát megfogalmazni, mert mindenki nyerni akar, valahol a meccshelyübe le is vezeti a feszültséget, és amellett pedig mindig éri valami igazságtalanság a csapatokat, edzőket, játékosokat, úgyhogy nehéz ennek a megítélése, de a bírókat meg abban védem meg, hogy nagyon nehéz a mai vízilabdát lekövetni, és egy-egy szituációt teljesen helyesen megítélni. Néha én is fogom a fejemet, hogy hú, most mit ítéltem volna, ha én vezetném ezt a meccset, de mondom, összességében Magyarországon jó teljesítmény nyújtottak a játékvezetők, szerencsére a bajnoki döntő alatt is természetesen voltak hibák, de nem volt semmilyen olyan probléma, ami miatt azt lehetne mondani, hogy ott hiányérzet van akár az edzőkben.
2: Persze, hát ezért a magyar játékvezetőknek nem könnyű, mert ugye a magyar csapat, a válogatott is, a klubcsapatunk is, ugye a Ferencváros is ott van a Final Four-ban, illetve a négyes döntőben, meg ott van mindig az Európa-bajnokságon, világbajnokságon, tehát nehezen kapnak meccset ott a végső szakaszban. Ugye a futballban nem volt ilyen gond, Puhl Sándor, Kassai Viktor nyugodtan vezethetett döntőt, mert közelében sem voltunk sajnos.
3: Igen, hát nyilván nehéz, de például a Kunyuri és a Kovács Tamás azért a legfontosabb bajnokok ligája meccseket vezetik, és mindig jó elbírálást kapnak a mérkőzés után. Szoktam is beszélni a többi csapat edzőjével, és mindig dicsérik őket, hogy mennyire jól vezettek. Most ide tartozik már ebbe a körbe az Ercse Norbi is, aki folyamatosan fontos meccsre megy. Tehát három olyan játékvezetőnk például van, aki végig ott van a nemzetközi elitben, és ez jó hír.
2: Két rövid kérdésre van még időm. Az egyik az az, hogy figyelted-e a lányok teljesítményét, volt rá lehetőséged, miközben ti is játszottatok?
3: Hát az első meccset, ugye az elődöntött, azt együtt néztük a csapattal a meeting szobában, ahol videóztunk, éppen befejeztük a videót, akkor a első nélkül közepén voltunk, és csatlakoztunk a meccsnézéshez. Jó hangulatba telt, szurkoltunk nekik, örültem a sikerüknek. A második meccset pedig már személyesen tekintettük meg, ugye az volt a szabadnap, délelőtt edzettünk egyet, kimentünk, megnéztük, és

0: megint az 5 méteresbe torkollott, ami sajnos így alakult, de ez egy nagy eredmény számukra is, és nagy eredmény a klub számára is, úgyhogy mindenki büszke rájuk is.
1: Tudom, hogy szerdán lesz sajtótájékoztatótok, és majd ott mondjátok el, hogy hogyan tovább, de hogy látod, hogyan tovább?
0: Pozitív vagyok a jövőt illetően, egyrészt mert jó csapatunk lesz, ugye nyilván a változásokat majd a sajtótájékoztatón jelentjük be, de abból a szempontból is pozitív vagyok, hogy ez nem egy ilyen kötelező optimizmus, de az, hogy megszakadt a sorozatunk, a játékosok, biztos vagyok benne, hogy akár ha százalékosítani kell, 5-10%-kal még éhesebben jönnek le a következő szezonba, azokat az energiákat kell elővenni, amikor vezetőedző lettem, és egy pár sikertelen év után, a bajnokok ligájában sikertelen év után indultunk neki a szezonnak, én maximálisan biztos voltam benne, hogy eljutunk a végére, és hittem a játékosokban, hogy megnyerjük a bajnokok ligát, láttam is rajtuk, és azt érzem, hogy ezt a tüzet vissza tudjuk hozni jövőre újra.
1: De azért a csapat magja marad?
0: Marad a csapat magja, ugye ha egy-egy változás lesz, majd ezt már tényleg kérném, hogy ezt szerdán jelentsük be, azért legyen értelme eljönni a sajtótájékoztatóra a médiának.
1: Köszönjük szépen, Nyéki Balázsnak, hogy befáradtál hozzánk még ilyen kevésbé szokott hanggal is a stúdióba, jobbulást kívánunk neked
0: köszönjük
1: is.
0: Köszönjük szépen, köszönöm.
1: És hát gondolom most azért lesz egy kis szünet, majd itt mindenki átértékeli a dolgokat, és majd lehet, hogy jobban tudtok örülni ennek a bronzéremnek. Kedves hallgatók, Nyéki Balázs volt a vendégünk, a Ferencváros férfi vízilabda csapatának edzője. A hétvégén ugye bronzérmet nyertek a Bajnokok Ligájában.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a pici lány. Majdnem egy teszthozott előnye, bírja el majd védi. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobban.

0: your way.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Szegő Tibor vagyok. Vendégünk Opavszky Márk, kajakos, és ezt a kajakos kifejezést, ezt mindjárt próbálom neked egy kicsit képbe hozni. Megkerestem a Google-ban a Márk Opavszky cikkeit, és megmutatom, hogy mit ír ki. Felolvasod?
4: Opavszky Márk, magyar sprint kenus.
3: Kenus. Valahogy kéne beszélni a Google-ról, hogy elmesélni neki, hogy mi a különbség a kajak meg a kenu között. Na mindegy, kezdjük az elején, mert azért elég kalandos utat jártál be, hogyha jól emlékszem, mert hogy, hát ha jól emlékszem, akkor az adataid szerint Szentesen születtél, de most így megpróbáltam átszámolni, hogy Szentesen hány kajakklub van, és úgy nem jött ki nagy szám.
4: Hát igen, ez annak köszönhető, mivel én Szentesen születtem, de ugye szarvasi lakos vagyok, ezáltal a Szenteshez igazából csak a születésem köthető, semmi más, és egész gyerekkorom óta Szarvason éltem, még fel nem költöztem ugye Budapestre, és igazából ott kezdődött ez az egész karrierem.
3: Ez igaz, hogy valamiféle fajta nyári tábor kapcsán keveredtél a vízpartjára, és aztán ott ragadtál?
4: Igen, ez így igaz. Egy kajakos nyári táborba jelentkeztünk, többen így az osztály társakkal, mivel az egyik osztálytársunknak a apukája volt a nevelőedzőm, mondhatni így, és hozzá iratkoztunk be ebbe a nyári kéthetes kajak táborba, és ott ragadtam.
3: Mi tetszett meg? Mondjuk gondolom leégtél első héten, legalábbis a karjaid.
4: Hát biztos, hogy leégtem, mivel ugye fehérbőrű vagyok, és azért azt egyből megkapja a nap, és gyerekként még nem annyira ügyel oda az ember ezekre a dolgokra. Ami leginkább megragadt, amikor lementünk a vízitelepre, én eddig is ugye kipróbáltam az úszást, az is vízisport, azért úgy mindig a víz közelsége gyerekkoromban horgáztam, mindig a víz közelsége úgy megvolt, ez is egy ilyen mondhatni fél pont, hogy megfogott. De leginkább az fogott meg, hogy az első nap csak egyszer borultam be, és az olyan tök pozitív volt, mert azok a barátokkal, akikkel lementünk, ők többször borultak, és a táborban lévők is azért jobban szenvedtek. És akkor én mondtam, egyszer borultam, mondom, egész jó, akkor folytassuk. Másnap igazából már nem is borultam, és tök nagyon-nagyon-nagyon pozitív volt ez így nekem, mert ez egy jó kis élmény volt, hogy a többiekhez képest is ebbe az egy-két napba jól tudok teljesíteni.
3: De egyből versenykajakba ültettek? Vagy portjával mentél, vagy mi volt? Vagy
4: nem, hát ebben a minikajak volt. De hát ugye az is elsőre olyan, hogy aki ugye nem ült kajakba, ha mint egy utcemberre is beleülne, szerintem egyből, hát nagy valószínűséggel beborulna. Van biztos, aki meg tudja ülni azt is, de így gyerekként, mikor még ugye nincs annyira kifejlődve a 100%-osan mondjuk ez az egyensúlyérzet, meg az a labilitás érzet, az úgy be tud zavarni szerintem.
3: Én életemben először, amikor egy portjába próbáltam beszállni, már a beszálláskor beborultam. Tehát rögtön a pillanatban.
4: Hát és igen.
3: Amikor az első versenyed volt, azt, ha jól emlékszem, meg is nyerted.
4: Igen. Igen, igen.
3: És akkor onnantól kezdve Opavszky Márk elhatározta, hogy minimum világbajnoki ezüstérmes lesz, de inkább olimpiai arany.
4: Hát gyerekként, mikor ugye megnyertem az első versenyemet, ugye Sukurón volt, egy ilyen 500 méteres, nem tudom milyen verseny volt, de emlékszem, hogy 500 méteres versenyszám volt minikajakban, és az nagyon nagy lendületet adott, mivel ugye egy éremmel tudtam hazamenni, aranyéremmel, és akkor azon nagyon jó érzés volt, hogy ugye sikerült valamit teljesítenem. És akkor így elhatároztam magamban, hogy akkor kéne még többet gyűjteni. De akkor gyerekként még szerintem nagyon sokaknak nem fogalmazódik meg, milyen 11 évesen, hogy akkor Európa-bajnokság, világbajnokság, vagy akár olimpia, hanem igazából csak az a adott hív, meg az adott élmény érzet viszi tovább, engem is vitt tovább a sportban.
3: És az nem riasztott meg, hogy hát ezért elég sokat kell dolgozni. Tehát az embernek ugye dolgozni kell a karjára, a fizikumára, van azért ebben futás, vannak súlyok emelgetése, vannak végeláthatatlan távok, vannak résztávok, tehát ezért melós az élet, nem?
4: Hát egyértelmű, ugyanúgy, mint bármely más élet másik pontja is ugyanilyen melós. Igazából gyerekként félig meddig ott volt az is, hogy élvezetből csinálja. Hogy akkor nem számított annyira az, hogy fú, suli után lementünk, és akkor most kondizunk, vagy futunk, hanem eleve az a lendület, az a fiatalosság vitte ezt az egészet szerintem, és amellett még amellé még az párosult, hogy mellette szerettem kajakozni, és ugye érmeket szerettem gyűjteni.
3: Sokan mondják, hogy volt olyan időszak, amikor a bajták volna, de a társaság miatt, az edző partnerek miatt nem hagyták ott, mert hogy annyira jól érezte magát abban a csoportban az a bizonyos ember, hogy inkább maradt, mert nem szívesen hagyta volna ott a barátait.
4: Ez is igaz, de nekem ilyen fiatal koromban volt egy ilyen kisebb megtörés. 14 éves korom környékén, mivel válogatott szerettem volna lenni, akkor még minikajakba versenyeztem, és elmentünk egy keretfeltöltő versenyre, ahol igazából én ilyen nagy lendülettel mondhatni vágtam bele, meg indultam, meg nagy célokat tűztem ki magam elé, hogy mink válogatott szeretnék lenni, hogy be szeretnék kerülni az adott keretbe. Sem is tudom, hogy tizenvalahanyadik lettem, és tök csalódás volt, hogy igazából beértem a célba, és hogy nem is az, hogy nem ezt az eredményt vártam el, de hogy igazából esélyem se volt úgy a verseny alatt, hogy eleve olyan pozícióba versenyezzek, még verseny közben, hogy mondjuk meg lehetne a válogatottság, és igazából közelbe se voltam. Úgyhogy az egy ilyen töréspont volt, mert igazából ott egy kicsit eljött az az érzet, hogy mindent megpróbáltam beleadni.
3: És szembe jött a valóság.
4: Igen, és akkor szembe jött mondhatni így a valóság, és ez úgy gyerekként fájt, mivel minden gyereknek van egy álma, ilyen kis álma, kis elképzelése, ami a jelenben van, hogy mondjuk tegyük fel, szeretne mondjuk egy legót, akkor az álma, csak azt a legót szeretné, közben van rengeteg legó, van olcsóbb, drágább, de azt mondjuk a legdrágább szeretné, és az az álma, és igazából mindig azon gondolkozik. Én is ugyanez volt, hogy mindig minden nap úgy mentem le mondjuk a edzésre, amikor véget a magyar bajnokságnak, és nem lettem válogatott, hogy akkor a keretfeltöltő a következő állomás, és akkor próbálok bekerülni a keretbe, és az volt, és éreztem is magamon, hogy amúgy jó is megy, a társakhoz képest jól megyek, akik ugyanúgy indulnak majd ezen a versenyen, edzőtársak, hát végül nem így jött össze.
3: És akkor felmerült, hogy abba hagyod?
4: Igen, felmerült, hogy egyáltalán nekem való ez a sport. Én kisebb, vékonyabb testalkatú voltam, azért abban a korosztályban azért már megjelentek a magasabbak, izmosabb emberek. Mondhatni, egy kicsit ilyen visszamaradott voltam a többiekhez képest, és akkor így sok dolog így egy kicsit elkezdett járni a fejemben. Lehet, hogy nem is ez az én sportágam, lehet, hogy nem kéne csinálni, nem vagyok olyan testileg is olyan fejlett, hogy tudjam azt a szintet hozni, mint mondjuk, aki mondjuk megnyerte a versenyt.
3: És akkor beszéltél valakivel erről?
4: Édesanyukámmal beszéltem leginkább erről, és akkor ő mondta, hogy igazából ő nem erőltet semmit, hogyha szeretném folytatni, akkor nyugodtan folytathatom, hogyha nem, akkor ő megérti, hogyha abba hagyom.
3: És mi billentett át oda, hogy mégiscsak folytatod?
4: Ilyen másfél-két hét kellett, hogy akkor utána nem is voltak edzések, és úgy az egész dolog hiányzott.
3: Te amúgy ilyen lelkizős típus vagy? Tehát, hogyha nem sikerül a dolog, akkor utána él, nem alszol, másnap még gondolkodsz, mit kellett volna másként csinálni?
4: Igen. Igen, tudok lelkizni. Adott szituációkban vannak olyanok, amiken igazából úgy érzem, hogy fölösleges, mivel tudom a dolgokat, és nem kell annyira belemenni lelkileg is, hogy akkor miért nem úgy adódott, vagy miért pont úgy jött össze. De ez ilyen kéthetes volt. Utána volt egy kisebb pihenő, és akkor ugye elkezdett hiányozni ez a feeling, hogy menjünk, csináljuk, és igazából utána a következő évnek úgy vágtam, hogy akkor mutassuk meg, hogy tényleg.
3: Azért kérdeztem ezt a lelkizést, mert a társaidat megkérdezve rólad, általában azt mondják, hogy hát Opi az ilyen 40-es pulzussal él körülbelül, van neki egy ilyen 60/20-as vérnyomása, és hát őt mondjuk kihozni a sodrából, vagy felidegesíteni, vagy elkeseríteni, azt nem nagyon lehet. Igazat mondtak, vagy túloztak?
4: Kicsit túloztak. Néha magas szokott lenni a vérnyomásom, és néha vannak olyan dolgok, de nagyon ritkán, amivel tényleg ki lehet hozni a sodromból.
3: Például?
4: Például.
3: Megelőznek.
4: Mondhatni így is. Vagy amikor olyan dolgokat állítanak, ami nem 100%-osan, vagyis nem is 100%-osan, nincs valós alapja, nincs igazsága, és mégis a igazságot látják benne, és igazából ott állunk, hogy hát ide itt a tények, és miért nem azt mondod, amit látsz, hanem igazából az ellenkezőjét kell mondani, mondjuk, vagy ellenkezőjét mondják. Úgyhogy ilyen kisebb dolgokkal, de amúgy mindig próbálok nyugodt maradni.
3: Mennyire tervezel előre? Mert azt úgy tudom, hogy évekre nem.
4: Hát azért az ember ugyanúgy, hogy van az, hogy nem tervez évek előre, de tervez, csak mondjuk nem mondja. Ugye én mindig úgy terveztem, hogy szezonról szezonra, hogy szépen mondjuk lépcsőfokról a lépcsőfokról, és mondjuk nem gondolkoztam mondjuk 2016-ban, hogy mondjuk 2024-ben olimpiai indulásért fogok mondjuk küzdeni, hanem mindig a következő évre, mondjuk 2016-ban, 2017-es évre kezdtem el koncentrálni, amikor végelt ennek a szezonnak, és hogy annak a adott lehetőségeit próbáltam kimaximalizálni.
3: Ha már említed ezt, Opavszky Márkkal beszélgetünk, aki majdnem kijutott az olimpiára, mert voltak olyan lehetőségeid, ahol, hát, mit mondjak, ezredek, századok döntöttek arról, hogy mi lesz a sorsod.
4: Igen, századok, mondhatni századok döntöttek, hogy mi lesz a sorsunk, de sajnos ezek a századok nem felénk billentek, és végül nem is kaptuk meg azt a lehetőséget, hogy olimpián induljunk.
3: Itt ugye a kajak 2-esről és a kajak 4-esről van szó. Mégis azt gondolom, hogy jobb lenne, hogyha az 1-essel kezdenénk, mert mégiscsak ugye a férfi kajak 1-ben van egy olyan, hogy királyszám is például, hogy amikor a sportoló elindul a kajakos pályafutása útján, akkor nyilvánvalóan 1-esbe kezdi. Most már ugye van 200, van 500, van 1000, és így tovább, és így tovább, és aztán egyszer csak azt látja, hogy bizonyos számok bekerülnek az olimpia programjába, bizonyos számok kikerülnek. Te hogy jártad végig ezt az utat? És van-e kedvenced például a kajak egy mondjuk 200-500 ezer közül?
4: Hát gyerekként ugye mondhatni szerintem van ilyen felépített rendszer, mivel amikor serdülő korosztályba, aztán amikor bekerülnek a versenyzők, akkor az első versenyszám az főként az 1000 méter, és úgy jön az 500 is, meg a 200 is, majd serdülő kettőbe, azt hiszem, ugye az 1000 méter serdüléibe, vagy nem tudom, hogy már kölyök végén. Erről fogalmam sincsen, de nem úgy van, hogy egyből mondjuk valaki 14 évesen már azt mondja, hogy ő már csak 200-ra készül, hanem amit a magyar utánpótlásba a hosszabb távokról csökkennek le a rövidebbre, igen, a versenytávok, és én is régen úgy 1000 méteren bele vannak égve még mindig a fejembe, hogy milyen sokat versenyeztem, 1000 méteren nyertem olimpiai reménység versenyét is, úgyhogy igazából onnan indult el, és onnan jött ki az, hogy 501-esbe voltam sikeresebb, mint 1001-esbe, és akkor ami nem is az, hogy arra dőlt a választás, hanem mindig az ember abba szeretne teljesíteni, vagy abba a számba szeretne menni, ahol sikeresebb tud lenni.
3: Amikor a világversenyeken a kajakosok beérnek a célba, és eléjük dugják a mikrofont, akkor általában azt szokták mondani, hogy jól volt fölépítve a pálya. Mondjuk ezt főleg a győztesek mondják. Hogyha kiindulunk mondjuk az 500-ból, akkor Opavsky Márk hogy építi fel a K1 500-as pályáját? Rajt.
4: Egy erős rajt. Rajt után felveszi a 500 méteres utazótempóját.
3: Az más, mint a 200, és más, mint a 1000.
4: Igen, másabb. És a végén meg egy próbál egy erős, dinamikus finisszel akár vagy lefinisselni a versenytársait, vagy megtartani a adott kiépített előnyét, hogyha ez az adott versenyen alkalmazható.
3: 200? Rajt, és onnantól, rajt, ami kifér a csövön?
4: Igen.
3: Tehát ott nincs ilyen pályafelépítés, mert ott százon nem megy mindenki.
4: Az majd olyan, mint egy agárverseny. Elindulsz, és csak mész.
3: 1000?
4: 1000, hát ott azért...
3: Ott annyira nem gáz a rajt, hogyha elrontod. Gáz, de nem annyira, mint 200-on.
4: Hát, hogyha most visszanézve azért az 1000 méter is tud azért szoros lenni, és ott se azért jó dolog lehet elrontani a rajtot, mert szerintem jobb úgy versenyezni. Vannak olyan versenyzők, akik mondjuk hátrébb szeretnek, a mezőnybe szeretnek versenyezni, de vannak olyanok, akik előrébb, akik mondjuk szeretnek egy kicsit kitűnni mondjuk a mezőnyből. Ugye ezért rajta is akár egyből el lehet érni egy erősebb rajtal, jobban elhúzza, és akkor egyből már mondjuk egy félhajó előnyt ki tud kovácsolni, de akár az lehet, hogy a végén vissza is tud ütni. De viszont addig megvan az a előnye, az a lélektani hatás is, hogy ő vezeti a versenyt, és hogy az lelkesíti az adott helyzetbe.
3: Hogy jönnek létre az egységek? Mert az egyszerű külső szemlélő azt gondolná, hogy K2-ben, tehát a párosban összetesznek két jó K1-es menőt, és akkor kész a páros. A 4-esnél meg elméletileg az is előfordulhatna, hogy összetesznek két jó párost, és már is kész a 4-es, de szerintem ennyire azért nem egyszerű a dolog.
4: Ez így van, mivel voltak olyan párosok is, meg vannak is szerintem a mezőnyben, hogy nem mindig a kettő legjobb versenyző, aki hozza azt a két teljesítményét összeadva, hozza azt az elvárt teljesítményeket, hanem van olyan, hogy néha mondjuk egy kicsivel gyengébb teljesítményű versenyző, egy jobb versenyzővel, nagyobb sebességre, jobb részidőkre képes. Igazából ez az alkalmatosságra is helyezhet, meg valami miatt, nem tudom, ebben a sportágban van egy ilyen érdekesség, hogy két leggyorsabb versenyzőből nagyon ritkán adódik, hogy nagyon gyors páros alakulhat.
3: Ti például hogy jöttetek össze Kurusz Leventével?
4: Ez egy jó sztori. A felnőtt magyar bajnokság előtt találtuk ki, hogy induljunk el K2-500 méteren, mert addig úgy volt, hogy Kopasz Bálinttal fogok elindulni 2023-ban a felnőtt magyar bajnokságon, de végül nem jött össze, mivel a kvóta szerző világbajnokságon indultunk volna K2-500 méteren, de végül ugye a Nádas Bencével ment, és sikeresen megszerezték a kvótát.
3: 54 ezreddel megelőzve titeket? Volt egy olyan is?
4: Hát olyan is, de ez még visszább az időben, ugye ez a rákövetkező évben volt, és ugye 2023 felnőtt magyar bajnokságán verseny előtt összeültünk a Levivel, úgyis, hogy én ültem elől, úgyis, hogy hátulültem, és végül úgy döntöttünk, hogy akkor a Levi fog előrülni, én meg hátul, és akkor már nézzük, hogy mit hoz a holnap. Hát a holnap egy aranyérmet hozott nekünk, és ez egy olyan dolog volt, hogy egy-két nap alatt, hogyha már tudjuk ezt a, akár ezt a szintet, egész jó időt is mentünk, akkor ebben van potenciál, és érdemes lehet így foglalkozni vele a jövőbe nézve. És ugye elkezdtünk vele így foglalkoskodni, és ugye a következő évben az első válogatót meg is nyertük, hol legyőztük a nálas Tótkapárost, úgyhogy az nagyon jó élmény volt, utána a világkupán negyedikek tudtunk lenni, egy szerintem egy erős mezőnyben volt, és ott is amúgy magunk mögött tudtuk hagyni a nálas Tótkapárost, és ugye a második válogatón jött ez a
3: ominózus 54 ezred másodperc.
4: Igen, ahol oda becsúszott az a 54 ezred másodperc, és hát sajnos így egy kicsit elkezdett borulni a dominó. A szétlövésen is amúgy meg tudtak minket előzni.
3: A szétlövésről egy picit beszéljünk még, mert annál embertelenebb dolgot keveset tudok elképzelni, hogy egy tökéres pályán, szurkolók nélkül, mondjuk néhány edzővel, baráttal a parton, két hajó elindul, és az életük múlik rajta.
4: Hát ez így igaz. Ez ilyen féli, mert ilyen kínos csend. A végén csak egy ember szólal fel, vagy egy ember kiállt fel akár, aki mondjuk megnyeri a versenyt.
3: Vagy kettő.
4: Vagy akár négy, hogyha mondjuk egy négyes szétlövésről van szó. És körülötte meg az a kínos csend, az a
3: olyan rideg az egész,
4: igen,
3: nem?
4: Igen.
3: Egyébként ott tartalékok voltatok, tehát a párizsi olimpia kezdetéig tulajdonképpen benne volt a levegőben, hogyha valaki megsérül, vagy megbetegszik, akkor nektek csomagolni kell, aztán úgydi.
4: Igen, hát az így benne volt. Mondhatni, ez egy ilyen...
3: És mi jár az ember fejében? Mert nem akar rosszat a társainak, hogy sérüljön meg, de titkon azért a agya valamelyik féltekében egy picit bízik benne, hogy hát, ha mégis én is kijöhetek. Ez ilyen felemás fura érzés, nem?
4: Igen, ez egy felemás fura érzés. Félim eddig én is bíztam, hogy hát, hogyha megadódik az esély, vagy valahogy valami csoda folytán létrejöhet, hogy...
3: Hogy legalább
4: csomagolnom kell.
3: Barátnője kezdjen el szülni, vagy valami, mert ez legalább egy pozitív dolog.
4: Hogy valami olyan történhet, de másik részre tudtam, hogy úgyse fog semmilyen történni, mivel ugye aki megy olimpiára, ki megy, azért az elég magas szinten sportol, tisztában vannak azokkal a dolgokkal, hogy milyen nehéz oda kijutni, milyen alázat kell hozzá, és igazából tisztában van szerintem a saját testével is, és ilyenkor nagyon sok versenyző szerintem legprecízebben állítja össze a napjait, hogy nehogy véletlen valami kis hiba csúszom bele a rendszerbe, hogyha mondjuk olimpia előtt egy héttel derül ki, hogy mondjuk valami kisebb izomsérülése van, és mondjuk amiatt komolyabbra fordulhat, és nem tud versenyezni. Úgyhogy...
3: Mégül is kimaradt az életedről.
4: Igen, ez kimaradt, de... Bízunk, hogy lesz majd lehetőség.
3: Mondtad, hogy Leventével a K2-ben, Kaja2-ben te ülsz hátul, ugyanakkor az Opavski, Fodor, Balog, Tamási négyesben, meg te ülsz elől. Úgy mondják, hogy te sztrókolsz, te húzod tulajdonképpen a hajót, a többiek meg tolják. Ezt mi dönti el? Tehát miért van az, hogy K2-ben hátul ülsz, K4-ben meg elől?
4: Hát K2-ben azért ültem hátul, mivel úgy működött jól a párosunk, úgy tudtunk gyorsan menni. Úgy volt arra a párosra mondva, hogy ez így jó, mert hogyha mi fordítva ültünk volna, akkor nem biztos, hogy képes lett volna erre a teljesítményre. A négyesben meg gyerekkorom óta, ugye, ahogy már mondtam is, ilyen alacsony kis végfény voltam, és mikor még ilyen minikajak négyesbe, vagy mikor ilyen serdülős négyes versenyeken indultunk, mindig előre raktak be engem, mert én vagyok a legkisebb, és ugye hátról az erősebb, izmosabb, magasabb gyerekeket kellett ugye berakni.
3: Ellátnak fölötted a többi.
4: Igen, kövő. Szó szerint így volt, de most már nem. És akkor mindig elültem. És ugye nagyon jó, nagyon jól megtanultam szerintem sztrókolni, nagyon jól érzem a hajót, és ugye ez gyerekkortól alakult ki nálam, mert ugye mindig elültem a négyesbe, és mindig is sztrókoltam, és az edzők is, meg a szövetségi kapitány is pozitívan értékeli, amit én ott előtt csinálok a kajak négyesbe, és emiatt így úgy gondolom, hogy az egyik én pozíció mondjuk egy négyesbe, hogyha mondjuk egy négyes fel kéne építeni, akkor biztos, hogy ott ülnék.
3: És ez eredményezett egy világbajnoki ezüstérmet, és az a kérdés, hogy mi áll az ember fejében, amikor beül egy ilyen négyesbe, ott ül elől, és azt látja, hogy mellette ott van mondjuk a német négyes, kb. 3 olimpiai bajnokkal a hajóban, meg a másik oldalán esetleg ott vannak a spanyolok. Akkor az, akinek mondjuk ilyen 42-es púzusa van, az fölmegy 72-re?
4: Persze, hogy felmegy 72-re, de ugyanúgy higgadtok marad, és nem kezdek el parázni, hogy jó, itt vannak olimpiai bajnokok, és igazából én még így kishal vagyok, de tény, kishal vagyok mellettük, mivel olimpiai bajnokok, de viszont ugyanúgy fel lehet velük venni a versenyt, és akár ugyanúgy le lehet őket győzni, mert
3: mint ahogy meg is történt.
4: Igen, mivel amúgy nincs olyan, hogy szerintem, hogy verhetetlen, bárkit meg lehet, bárkit le lehet győzni igazából.
3: Úgyhogy... És olyankor mi van, amikor felakad a kormány és elferdül, és majdnem neki mentek a kínai hajónak?
4: Hát ott nem volt annyira alacsony a pulzusom, az fix.
3: Ugye felakadt a rajt?
4: Igen, az első rajt, ez 20-25 betörtént a második világkupán. Ugye beálltunk a rajtgépbe, lementek a rajtpapucsok, és utána ilyen valaki berajtolhattak, vagy valami technikai probléma volt, mert egyből észrevették, mert ugye, mint hogyha sípolt volna kettőt a rajtgép, vagy hármat, az akkor szokott, mikor mondjuk visszalőjük a rajtot, mivel hibás rajtot követtek, és ahogy húzunk egy, kettő, hármat, és éreztük, hogy valami így megakadt hátul. És utána egyből éreztem, hogy megakadt, így fura érzés volt, és hirtelen hajó elkezdett balra menni. De ez még csak ugye az első rajtnál volt. Akkor mondtam, hogy ez full, ez kész, ez itt vége, már elferdült a kormány, és egyenesbe se tudom rakni, mert ugye úgy felült el, hogy így felütődött. És akkor kiszálltunk, mert még volt idő, mint mindenki ura beállt, mi kiszálltunk a part szélén, és jöttek a szövetségi kapitányok, és ők próbálták meg az edzőink, és ők próbálták egyenesbe tenni. Mi addig ott a vízbe amúgy térdig álltunk, és akkor szerintem nem volt ilyen 20 fok környéke, lehet amúgy hideg volt, és akkor gyors visszaültünk a hajóba, valamennyire kormányozható lett a hajó, de annyi lehetőségünk volt, hogy beültünk a hajóba, és csak ráfordultunk, azaz tettünk egy félkört a rajtgépbe, és ennyi is. Igazából nem is mentünk vele egy méterig egyenesen, és fogalmam sem volt, úgy, hogy volt a lábam, éreztem, hogy amikor kanyarodunk, egy kicsit balra megy, próbáltam korrigálni, hogy elindultunk, és hirtelen így elvágódott a hajó balra, szó szerint, hát mondom, ez hihetetlen. Akkor egyből kivettem a jobb lábamat, és kb. Úgy volt, hogy csak a bal lábam volt benne a lábtámaszba, és végig jobb oldalra nyomtam a kormányt, hogy egyenesen menjen. És igazából az utolsó 200 méter azért megtaláltam, hogy hol van az, amikor úgy egész jól tud menni a hajó, de viszont szerintem így, hogy egy ilyen sérült kormánnyal mentünk, így is egy bravúros negyedik helyet tudtunk elérni, úgyhogy majdnem egy négyes hajó hossza le voltunk maradva, és a végén igazából egy csörre maradtunk el a győzelemtől, a német egységtől, és ráadásul úgy, hogy egy hibás kormánnyal mentünk, és útközben is azért voltak olyan dolgok, hogy a hajó újra elkezdett mondjuk balra menni, és akkor vissza kellett jobbra menni, úgyhogy nem egy full egyenes pályát mentünk, hanem egy cikcakos volt.
3: Cél Los Angeles? Kettesben vagy négyesben? Vagy és?
4: Cél, mindenféleképpen. Kettesben és négyesben is, mivel hogyha valaki majd kijött a Los Angeles-i olimpiára, és páros indul, akkor annak szerintem kötelező, hogy a 4-esbe is üljön, mivel nincs annyi kvóta, hogy egyesével be lehessen fedni ezeket a helyeket.
3: Opavsky Márk, sok sikert és köszönjük szépen.
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Lampard 15-13!
1: Radulovics! Gól! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Szegő Tibor vagyok. Mai vendégünk Albert Flórián, aki néhány nappal, héttel ezelőtt lett harmadszor bajnok a női csapattal, de alanyi jogon is bajnok, meg még vannak sztorik veled kapcsolatban, de kezdjük azzal, hogy ugyanazon a napon születtünk egyébként, 6 év eltéréssel, és amikor megszülettél, rá 2 hétre kapta meg édesapád a France Footballtól az aranylabdát. Hogy emlékszel erre a napra?
3: Először is üdvözlöm a hallgatókat, köszönöm Tibi, hogy meghívtál ebbe a műsorba. Hát az az igazság, hogy 6 nap alatt nem hiszem, hogy nem emlékszik rá valaki, én csak a sztorikra emlékszem édesanyámra, aki fölvett a telefont, és az akkori MT tudósítója mondta, hogy az aranylabdás feleségével beszélek. És végül is, tehát ez is egy időzónán kívül tudta meg apu, hogy mert előbb volt az aranylabda sorsolás, és a később tudta meg édesapám, hogy én pont akkor kerültem haza a idézőjelben a kórházba.
2: Azzal a, hát egy kicsit édes teherrel, de egy kicsit nehéz teherrel is indította te a pályafutásodat, hogy nagyjából mindenki az édesapádhoz hasonlított. Hogy tudtad magad, vagy tudtad-e magad függetleníteni attól, hogy egy ilyen zseniális labdarúgó a császár, a papád?
3: Ez azért nehéz kérdés, mert tehát abban

0: az időbe, tehát azért most itt vissza kell menni a korszakokba, tehát akkor még kommunista rendszer volt, tehát még nem volt rendszerváltás abban az időben, amikor még fiatal voltam, ugye 67-es vagyok, és én az elén abszolút nem éreztem. Tehát amikor én bekerültem a Fradiba 7 évesen, tehát én 7 éves koromban kaptam meg az első kis tagsági könyvemet, hogy a Fradi igazolt labdarúgója vagyok, mentem a ranglétrán, és amikor ilyen 14-15 éves lettem, akkor kezdtem el azt érezni, hogy ez nem egy olyan egyszerű dolog, és hogy mondjam, belülről volt egy válság bennem, és mindenki tudja rólam, hogy akkor én egy kicsit ilyen punk rocker lettem. Tehát próbáltam kiszabadulni abból a történetből, hogy engem úgy hasonlítsanak, hogy én vagyok az Albert Florian fia. Mindenki hál' Istennek tehetségesnek tartott, végigmentem az ifi válogatottam, de hogy abban az időben valami kiugrás, valami változás, valami anarchia, valami kellett nekem, ahhoz, hogy én erre rájöjjek, hogy nekem itt most változtatnom kell azon, mert ezt is elmondtam, hogy én óriási fának az árnyéka alatt nőttem fel. És persze, hogy hasonlítgattak, hát én nagyon büszke voltam édesapámra. Tehát amit ő elért, az még mindig egyedüli. Tehát, hogy egy aranylabdát tudott szerezni. De az, hogy ugyanabba a klubba, ugyanaz a neveltetés, tehát nekem abban viszont nem volt semmilyen problémám, hogy miről szól a Ferencváros. Tehát, hogy miről szól a 3L betű, miért van benne a 9 csík. Tehát, hogy én ezzel mind tisztában voltam, és óriási szerencsém volt, hogy gyerekkoromban egy Lázár Gyula bácsi ölébe tudtam ülni, egy Tóldi Géza bácsival tudtam beszélgetni. Tehát, hogy olyan előző ikonokkal tudtam beszélgetni, akiket csak később, amikor már felnőtt játékos voltam, akkor éreztem, hogy milyen súlya volt az akkori beszélgetéseinknek, amikor ők próbáltak egy olyan helyes útra terelni, hogy ez miről szól. Tehát te még csak az út elején vagy, te még csak fölléptél az első lépcsőfokra. Itt egy nagy magasságokat kéne, hogy megtegyél ahhoz, hogy téged ugyanúgy elismerjenek, ahogy édesapádat. Persze ez nekem nem sikerült, de azt mondom, hogy magyar szinten mindent el tudtam érni. Tehát bajnok lettem, kupagyőztes lettem, évjátékosa lettem, magyar válogatottba bekerültem. Szóval nekem is volt egy pályafutásom, ami sikeres volt, de ez köszönhető annak, hogy egy olyan csapatba tudtam bekerülni, olyan fiatalok között, akikkel együtt nevelkedtem. Tehát, hogy az is egy csapat volt. Tehát akkor még nem volt ennyi légiós. Imádtuk egymást, nagyon erős volt az öltözön belüli kohéziónk, és hogy olyan játékos társaim lettek később, akikkel ezeket a sikereket el tudtuk közösen érni.
1: Nevezzük is őket meg, ugye Hajdú Attiláról, Vukovics Lászlóról, Bánki Dodóról, Limperger Zsoltról, Telekmanciról, Simonról van szó. Ez egy olyan legendás generációja volt a Ferencvárosnak. Nem is csoda egyébként a 3 bajnoki cím, meg ha jól emlékszem 4 magyar kupa győzelem egymást követően, amit hiába volt most zsinórban egy csomó bajnoki cím, emlegetnek a szurkolók a mai napig.
0: Igen, mert valahogy akkor sokkal erősebb volt az emberekbe az, hogy mi is, amikor lejátszottuk a meccset, és mondjuk még elmentünk valahova együtt, hogy mi rögtön menjünk a Blaha Lujza térre. Tehát, hogy elsőként kapjuk meg a nemzeti sportot, hogy ki milyen osztályzatot kapott. És akkor a nemzeti sportnak egy elég erős üzenete volt a szurkolók felé, és például ott már megvették mondjuk az előző napit, amikor volt az, hogy esetleg ki a kezdő 11, és akkor már elkezdték mondani, hogy hú, ő nem játszik, akkor mi lesz, vagy ha ő nem játszik, akkor mi lesz, de nem baj, mert ott van egy másik fiatal, aki ottja beáll, tehát azt a csapatot nagyon hamar megszerette a közönség. Tehát ott tényleg volt egy 86-87 óta egy folyamatos generációváltás. Én 87-be kerültem be a Rákosi Gyulabánál az NB1-es keretbe, ott Debrecenbe játszottam az első NB1-es mérkőzésemet a Nagyerdei stadionba, de utána folyamatosan voltak a Bánki Dodóék, a Fischer Paliék, a Pintér Attilák, és utána jöttek fel a Telekmanciék, jöttek fel a Rutkáék, a Zavackiék, a Szekeres Tomiék, tehát hogy nagyon sok olyan saját nevelésű játékos jött be, akiket nem kellett ebbe beintegrálni ebbe a csapatba, mert tudták ők is, hogy miről van szó. És hál' Istennek jött egy Nyilasi Tibi, aki nek még labdát szedtünk, tehát akire borzasztóan fölnéztünk, mert még beállt közénk játszani. Tehát ő egy joker játékos volt, és hogy hihetetlen, amilyen motivációt tudott adni nekünk abba az időbe.
1: Említetted Toldi Katrákosi Gyuszi bácsit, Novák Dezsőt, hogy arra arra az érzésre szeretnék rákérdezni, amit fradizmusnak hívtok. Nagyon sokan hivatkoznak arra, hogyha most bemennek a Népligetben, akkor nem találják már meg azt az asztalt, ahová egyébként becsület volt leülni, tisztelet volt leülni, kiváltság volt beszélgetni azokkal az emberekkel, köztük akár édesapáddal is a régi stadionban, vagy azokkal a zseniális régi labdarúgókkal, akik nagyon sokat tettek le az asztalra. Hogy változott valami, vagy ez azért most is megvan, csak a nevek cserélődtek ki?
0: Hát Tibi, nézd, ez már azért nincs meg, mert lebontották azokat tehát lebontották a régi stadiont, lebontották a régi fradi éttermet, vagy sörözőt, nem tudom, hogy kell beszélni. A Népliget teljesen átalakult, tehát régen ott egy hotelszerű volt. Oda átköltöztek a Ferencváros dolgozói. Tehát ezek az ikonikus helyek már megszűntek. De szerintem az, amikor én találkozok fradistákkal, akik még emlékeznek ezekre a helyekre, vagy ezekre a helységekre, vagy helyszínekre, azok mind borzasztó, büszkén mesélik el, hogy ők akkor találkozhattak ezekkel az ikonokkal, és együtt lehettek velük, bármilyen kérdésre volt, válaszoltak. Tehát nem az volt, hogy megjelentek mondjuk édesapámék, Rákosi Gyula bácsi, Szűcs Lajos bácsi, vagy a Novák Dezső bácsi, hanem ugyanúgy bármilyen szurkolóval szóba álltak és beszélgettek. Most persze már egy kicsit a sajtó, meg ez a social felületek, ezek teljesen mások, tehát itt nem azt mondom, hogy engedélyeket kell kérni, de most már teljesen más szabályzat van, ami rohan a világ, együtt kell vele élni.
1: Nekem kedvenc játékosom voltál, amikor például a Ferencváros... De. Kint is voltam a közvetítő, tehát ilyen segédközvetítő voltam a Bajnokok Ligája meccseiteken, a pályaszéli riporterként dolgoztam, Anderlecht, Grasshoppers, meg ilyenek. És emlékszem, hogy te voltál az első magyar játékos, aki 2 gólt lőtt a Bajnokok Ligája csoportkörében. Akkor, abban a pillanatban érezted, hogy most valami olyat tettél, ami egy kicsit megkülönböztet a többiektől, vagy megmaradtál annak a csapatjátékosnak, hogy ezt a szép eredményt a csapat érte el, és én csak egy része vagyok ennek a közösségnek?
0: Inkább a második. Tehát, hogy én egy csapat része vagyok, én kerültem akkor helyzetbe, be tudtam rúgni, de viszont, hogyha az elsőre kérdezed, pont a Szívós Pista bácsival beszélgettem, mert én egy nagyon hosszú sérülésre, én nem tudtam játszani az Anderlecht visszavágóján, mert én megsérültem egy bajnoki mérkőzésen, sajnos a combhajlítomba lett egy mikroszakadásom, és én az első BL meccsemet csak Madridban játszottam a Bernabéu stadionba, és jött a Real meccs, és akkor behívott engem a meccs előtt, talán egy másfél vagy 2 órával előtt a Szívós Pista bácsi, és mondta nekem, hogy figyeld meg, hogy gólt fogsz rúgni. És én ezt nem hittem el, és utána, amikor gólt rúgtam, akkor édesapám mondta, hogy fiam, ez egy olyan gól, amire mindenki emlékezni fog. Tehát tettél egy olyat az életedbe, amiről nem fogsz tudni, de viszont nagyon sok embernek örömet okoztál, viszonoztad azt a szeretetet, hogy te fölvehetted a ferencvárosi mezt, és adtál valamit a szurkolóknak, hogy a szurkolók fogják ezeket emlegetni, és a mai napig is, hogy mondjam, tehát nagyon jól esik az, hogy odajönnek az emberek, és felsorolják azt a csapatot, és kiemelik a gólomat. Tehát tényleg azt tudom mondani, hogy tudtam egy olyat tenni a játékos pályafutásom alatt, amire emlékeznek az emberek.
1: Szóba hoztad a sérülést, és sajnos a pályafutásod során elég sokszor kerültél ebbe a nagyon kellemetlen, zavaró helyzetbe, hogy megsérültél. Most nyilván nincs olyan a fociban meg a sportban, hogy ha. De mit gondolsz, hogy ha a sérülések elkerülnek, akkor változtatott volna az valamit a pályafutásodon? Tehát magasabb szintre érhettél volna el? Vagy
0: ezt nem tudom megmondani neked.
1: Nem lehet tudni.
0: Hát biztos csak, amit mondtak az edzőim is, hogy kreatív játékos voltam, labdával gyors voltam, tehát ezeket a gyors cseleket, egy az egyeket, de utána önveszélyes voltam. Tehát, hogy én vigyáztam annyira a labdára, hogy inkább elé léptem a labda elé, csak hogy ne tudják elpöszkölni, és akkor mindig engem találtak el. Hát én is sajnálom, hogy közel 300 mérkőzést játszottam a Fradiból, és lehet, hogy nekem is lehetett volna 500, mint a Keller Józsiak, hát a többieknek. Illetve nekem voltak megkereséseim anno, tehát, hogy előbb ki tudtam volna menni külföldre, de most az, hogy az miért nem sikerült, vagy hogy sikerült, vagy mint sikerült, én ezen már nem, én úgy mondom, hogy nekem teljes lett a pályafutásom, én egy percig nem cserélnék, akár a mostaniakkal, akár az előzőekkel, Én abban a csapatban éreztem magam a legjobban, és azzal a csapattal értem el ilyen szép sikereket.
1: Albert Flóriánnal beszélgetünk, aki ugye bekerült a válogatottba is, és találtam édesapától egy nyilatkozatot. Azt mondta, a magyar labdarúgás történetében is ritkaság, hogy apa és fia is bekerüljön a sporttörténelembe, mint a nemzeti 11 tagja. Flórika 67. december 12-én született, éppen akkor, amikor engem Európa legjobb játékosának választottak. Fiam válogatottban történő bemutatkozásának éppen úgy örülök, mint akkor is. Sikereimnek, mert bármilyen nehéz helyzetben is van a magyar labdarúgás, a válogatottban való szereplés az én szememben változatlanul rangja, tekintélye van. Hajdanán én is a svédek ellen mutatkoztam be a válogatottban. 6 alkalommal játszottál a válogatottban, és hát azt nagyon-nagyon sajnálom a pályafutásod kapcsán, hogy ezek között nem volt győztes mérkőzés. Hogy lehet ez?
0: Hát ezt inkább azt mondom, hogy meg kéne kérdezni a szövetségi kapitányoktól, tehát ott volt egy kicsi, nem azt mondom, hogy sértődés bennem, de én például amikor a Csank János volt a szövetség, akkor én utána lemondtam a válogatottat. Tehát bármennyire én is küzdöttem a Fradiba, tehát, és én ezt igaz szóvá tettem, tehát itt mondtam, hogy a fiatal korom miatt én egy kicsit anarista vagyok, ami a szívemben a számon, és mondtam, hogy a fenébe lehet az, hogy egy Albert Lipcsei páros, aki végig tolta a Ferencváros, tehát az itt visszaemlékszünk mondjuk a kek menetelésünkre, amikor a 4 közijutásért kaptunk ki a Brémától. Tehát, hogy előtte rengeteg mérkőzés játszottunk, tehát a Szófiától kezdve Portó, tehát olyan nemzetközi tapasztalatokat szereztünk, és valahogy nem tudtam vele párba játszani. Tehát vagy ő volt kezdő, én voltam a cseréje, vagy pedig a szovjeteken. Azt hiszem, talán a Szovjetunió ellen játszhattunk mind a ketten, mert ott megsérült egy játékos, de hogy
1: de akkor, akkor is lecserélt.
0: Igen, lecserélt, most, tehát nem az, hogy lecserélt, vagy nem cserélt, tehát, hogy van az emberben egy kisebb fajta igazságérzet, hogy szerinted akkor, amikor nyered a bajnokságot, évjátékosa is tudsz lenni, rengeteg gólpaszt adtam abba a szezonba, és egyszerűen peremember voltam a válogatottba. Lehet, hogy így látták, tehát ez csak az én véleményem. Tehát biztos, hogy mások mást mondanak, de utána azt mondtam, hogy köszönöm szépen, mivel hogy nem is volt győztes meccsem, tehát nem volt sikerélményem a válogatottba, ezért ez ugye elbizonytalanított, és azt mondtam, hogy inkább nem megyek a válogatottba, nem maradok a Fradinál, de akkor már azt mondtam, hogy utána valószínű, hogyha tudunk még egy nagyot dobbantani, ami Einsteinnek a BL volt, akkor utána meg szeretnék külföldre elmenni.
1: És ez meg is történt, mert hogy elszerződtél a Maccabi Petah Tikvához, ami egy teljesen más világ. Hogy tudtad ott berendezni az életedet, és mennyire fogadtak ott be? Tudták-e, hogy te ki vagy? Ismerték-e a múltadat a játékos társakkal? Hogy jöttél ki? Egyáltalán a nyelv,
0: na, hát,
1: hogy ment?
0: Megmondom össze, ez egy nagyon, nagyon hosszú sztori, de megpróbálom valahogy röviden összefoglalni. Ez úgy volt, hogy játszottunk az MTK-val a hazai pályán, amit megnyertünk 3-0 vagy 3-1-re, ahol 2 gólt rúgtam. Ott kint volt a Maccabi Tel Avivnak a úgynevezett scoutja, most már így szép mostani szóval, játékos megfigyelő, és ő az MTK-ból szerette volna elvinni játékost. És mivel én azon a mérkőzésen 8-as osztályzatot kaptam, 2 gólt rúgtam, és egyből mondták, hogy fú, nekik ő kell. Egyből fölvették a kapcsolatot, és mondták, meg elküldték a repülőjegyet. Elküldték a repülőjegyet. Utána leszállt a repülőgép, és abba akkor rúgták ki a Maccabi Tel Aviv vezető edzőjét, és az az Avram Grant jött, aki az Hajfának volt az akkori edzője, és ő persze hozta Hajfáról a játékosait. Akkor mondtam az ottani menedzsernek, hogy akkor most mi van? Azt mondja, nyugodjak meg, lesz 2 nap múlva ott egy hotelbe egy úgynevezett játékos bőrze, tehát ez mint a olaszoknál ez a Mercato, nem is tudom, hogy kell, hogy szokták hát, mondani. Igen. És hogy üljek le, ő leül mögém, és elkezd majd bögdösni, hogy melyik klubnak az ajánlata, ami megfelelő.
1: Szerintem hogyha ember, én nem akarok visszamenni. Emberkereskedelem, nem?
0: Igen, kicsit. igen. Tehát Izraelben úgy volt, hogy kiválogattak játékosokat, tehát, vagyis, bocsánat, a menedzserek válogattak ki játékosokat, és leültették őket. És én mondtam, hogy azért én ilyen méltatlan helyzetben nem szeretnék kerülni, mondom, akkor inkább visszamegyek a Fradi, és mondta, hogy nem, mert hogy itt téged ismernek. Tehát nekem ez egy jó dolog volt, mert előtte azért BL volt. És akit az akkori Maccabi Haifa vagy Tel Aviv kinézett magának, az azért az minőségi játékos volt. És mondtam, hogy oké, hát is mondom, hány klub fog értem jelent. És akkor én voltam az első. Tehát, hogy Florian Albert, ki? és mindenki fölrakta a kezét. És talán egyenként meg kellett hallgatni az ajánlatokat. Igen, de nem is az ajánlatokat, hanem az edző, hogy mit képzel el, hogy, és ezt nekem fordították. Tehát mivel héberül nem tudtam természetesen, mondjuk nagyon jól beszél mindenki angolul, és akkor én még nagyon jól beszéltem angolul, tehát értettem is, és próbáltam rá válaszolni. És akkor volt ez, volt az, semmilyen bögdösés nem jött. És akkor jött ez a Maccabi Petaktika, akiről én nem is nagyon hallottam. Tehát ez a klub, ez úgy volt, hogy végig első osztály, másodosztály, tehát ez ilyen kis ugró csapat volt, és elkezdte bögdösni a vállamat. És mondtam, hogy jó, akkor velük szeretnék, és utána elmész egy külön szobába, és ott elkezdesz velük beszélgetni, és amikor mentünk a szoba, akkor mondta a menedzser, hogy te, hát ez három testvér. A Luzon Brothers, ezeket úgy hívják, az egyik az bankár, a másik ingatlan, a harmadik autókereskedő. Tehát, hogy ezek hárman nagyon erősek, van pénz, nyugodjak meg, ők most egy nagyot akarnak alkotni. És így kerültem Petaktikvára. Most az az Avi Luzon lett utána, és lehet, hogy még mindig ő a izraeli labdarúgó szövetség elnöke. És akkor én oda kerültem, akkor mivel, hogy amit te mondtál, a legelén kezdtük, hogy hat napos voltam, nekem akkor szült a feleségem. Amikor én, tehát augusztusban született az első fiam, és ő 5 hetesen jött ki utánam. Tehát borzasztó nehéz volt az ottani körülmény. Azt mondom, hogy azzal a csapattal 4. helyen végeztünk. 3 pont lemaradás volt, és ott arról volt szó, hogy ha be tudunk kerülni a nemzetközi kupába, akkor opciós szerződésem van. Akkor opciós szerződés, mivel hogy nem lettünk, ezért nem, de bejelentkezett értem az Apoel Haifa, a Sapira, aki az úgynevezett Fishmannek hívták, mert a fél kikötő az övé volt, de közben visszajöttem, és a Fradi megkeresett, hogy szeretnék, hogyha itt lennék, mert visszajön a Nyilasi Tibi, visszajön a Lipcsei Peti, hát és akkor azon elgondolkodtam, akkor mondták, hogy csapatkapitány lehetek, és akkor így visszakerültem, nem fogadtam el a Haifának az ajánlatát, hanem visszakerültem a Ferencvárosba. Akkor ott volt ez az év, ami nem sikerült, pedig nagyon jó csapatunk volt. Ott volt egy kisebb fajta összezörrenésem a Kislacival, a pályaedzővel, és akkor megkeresett a francia Red Star, akiről tudni kell, hogy ő előtte segített a Fradin, amikor még ki voltunk tiltva Budapestről, és Zalaegerszegen kellett játszanunk a nemzetközi mérkőzéseinket, és ő akkor segítette a Ferencvárost. Kikerültem Franciaországba a Red Starhoz, játszottam szerintem 11 mérkőzést, utána ott szintén megsérültem, megoperáltak, és mikor kikerültem a kórházból, hazahozott a taxis, akkor ő megismert, mert a Red Star adja a Paris Saint-Germainnek az utánpótlását, tehát eléggé...
1: Mert a Kezden Fradi Soroksár jelleg.
0: Nem, teljesen más. Tehát a Red Star előbb volt. Tehát őt például Jules Rimet alapította. Uh-huh. Tehát ezt tudni kell, hogy ezt a klubot. Tehát ez egy sokkal tradicionálisabb klub, és akkor mondták, hogy hát becsukták a Jean-Claude Brat, tehát a klubnak az elnökét, politikai, pénzügyi, bababa, és utána letiltottak mindent. És utána haza kellett jöjjek, mert akkor még nem voltunk uniósok. Tehát, hogy nem tudtam volna azt, mert vissza kellett volna küldeni az MLS-be a játékjogomat. Közben a Strasbourgnak volt egy komoly megkeresése, hogy el tudok menni Strasbourgon, előtte őket kivertük a francia kupából, és ott jól játszottam. Aztán így lett. Hazajöttem, akkor jött a félig ilyen szerb időszak, tehát a Vlakék, meg a Páncsics Miki bácsék, és akkor azt mondták, hogy nekem nem jó a térdem, mert tudták, hogy engem kint megoperáltak, és hogy biztos azért jöttem haza, mert nem vagyok egészséges, és akkor így kerültem BKV-ba. NB3-at megnyertük, NB2-be csúnya szót mondok, de megnyertük, de nem nyerhettük meg, mert az utolsó 3 meccset át kellett adni, hogy a Videóton fölkerüljön. Szóval voltak érdekes dolgok, de az is egy nagyon szép időszak volt.
1: Aztán volt még egy kis levezetés Felsőpakonyban és Sortvadkertben, de gondolom az nem volt annyira komoly. Mikor döntötted el, hogy edző leszel?
0: Franciaországban.
1: Mert? Mi indított el az úton?
0: Úgy, hogy megsérültem, és visszakerültem a Saint-Denis-i az ottani egyetem, tehát ott volt az utánpótlás, és a Red Star-nak volt egy másik, második csapat, ahol a fiatalokat edzették. Az a francia negyed osztályba indult. És ott volt egy ilyen nevezetű edző, aki a régi francia ifi válogatottnak volt a harmad negyed edzője, tehát ez a Trezeguet, Dacurt, Sagnol féle aranygenerációnak. És ott is edzettem, de inkább rehab edzéseket végeztem. És én néztem ezt az embert, és mondtam, hogy úristen, itt hogy foglalkoznak a gyerekeket, tehát itt hogy képzik a gyerekeket, itt teljesen más, mint amiben én szocializálódtam Magyarországon. És én felvettem vele a kapcsolatot, és nagyon sok éven keresztül e-maileztünk. Utána ő kikerült, amikor én már edző lettem, akkor ő például vezette az Emirates a Dubai Emirates központot, a középső szekciót, és oda került az erőléti edzőnk, az akkori, aki a Keller Józsinak is meg volt az edzője, őt úgy hívták, hogy Barry White. Ő volt az első NBA játékos, aki francia Európába szerződött Franciaországba, és ő befejezte a pályafutását, csinált egy nagyon szép fitness termet, konditermet, de ő már speciálisan dolgozott akkor a futballistákkal, és ő lett szintén az Emirateseknek az erőléti edző blokkjának a vezetője. És én tőle éreztem azt, hogy nekem ezt át kell valahogy vegyem, mert ez egy teljesen más módszer, amivel ők dolgoznak.
1: Most már 23-24 éve vagy edző tulajdonképpen. Az utánpótlásban kezdted, aztán voltál pályaedző, voltál szakágvezető. Akkor, amikor kezdted, akkor volt a kezed alatt olyan, akit most ismerhetünk, akár a Fradiból, akár más csapatból, aki úgy pallérozódott, hogy Albert Flórián volt az edzője?
0: Hát szakágvezetőként sok, de aki most relatíve a tényleg a kezem alatt dolgozott, tehát például egy Futács Márkot tudok elsőnek mondani, akinek az apukáját ismertem Lelléről, Balaton Lelléről. De a Márkó nem tudta, hogy teniszezzen vagy focizzon. Ő a Marcibányi téren pallérozódott, és oda jött hozzám a Karcs, és mondta, hogy ne nézzem meg mondjuk a Márkót. És akkor elhoztam, jött egy-két edzésre, édesapám is kint volt azon a pár napon, amikor edzettünk, és mondta, hogy nyeklik-nyaklik ez a gyerek, de gyors, jó felépítése, a jobb lába van. Tehát, hogy ő volt az egyik, de például volt egy online generációnk, ahol én csak vezető voltam, ott a Kaszás Pali bácsi volt az edző, de például ott az összes kezdő játékosban, azt hiszem kivétel a balsz, és ebben mindegyikből NB1-es játékos lett. Tehát akkor volt a Fradiba egy olyan generáció, akik folyamatosan adtuk fel. Míg az én kezem alatt dolgozott a Barta Laci, a Lackó Zsolt, neki a testvére, tehát föl tudnék sorolni, sőle, aki még magyar válogatott is lett. Vas Ádáméktól kezdve, tehát nagyon sok játékos volt abban az időben, ami közvetlen vagy közvetlenül azért kezem alá tartoztak.
1: Albert Flóriánnal beszélgetünk, aki jelenleg a Ferencváros női labdarúgó csapatának a vezetőedzője, és úgy vetted át tulajdonképpen ezt a női csapatot, hogy volt egy tulajdonképpen nagy generáció, akik hát felváltó az MTK-val nyeregették a női bajnoki címeket, és faragtál egy immáron harmadik alkalommal bajnoki címet szerző csapatot ebből a gárdából. Nem mondom a nevét annak a külföldi menedzsernek, mert hogy még él, és nem akarom őt hírbe hozni, aki azt mondta, hogy a női labdarúgás bűncselekmény az emberiség ellen, mert úgy érezte, hogy aki férfiakat edzett, és utána nőkhöz megy edzeni, akkor nem érti, hogy miért nem tudnak 5 méterre a lányok passzolni pontosan úgy a játékos társukhoz. Természetesen meghaladtuk már ezt a kort, de nem volt nagyon nagy váltás a férfi edzőség után a lányokra váltani?
0: Dehogy nem, de mivel hogy tudva lévő, hogy azért én nagyon sokat foglalkoztam, tehát én egyéni képző is vagyok, tehát én egy speciális területen vagyok az egyéni képességfejlesztésekbe, és hozzám jártak lányok. Sőt, nekem a nővéremnek az élettársa, a Szabados Gyuri, ő például volt az MTK-nak az edzője, előtte volt Dorogi Diófácskáknál, és azok a lányok folyamatosan jöttek hozzánk edzésre. Tehát én akkor Budaörsön dolgoztam, NB3-ba, amit szintén egy nagyon szép másfél éven volt, ahol megnyertük már 4 fordulóval a bajnokságot. És akkor én már megismertem a lányokkal, de én 8 év után kerültem vissza a Ferencváros úgy kötelékébe, hogy én eddig is a Fradinál voltam, de hogy szerettem volna én ott visszajönni és dolgozni, és én kértem az elnök urat, hogy tapasztalataim alapján hagyd segítsek a fiú utánpótlásba. Erre pont ez volt azt hiszem csütörtök, vagy hétfő, nem tudom, és utána a lányok játszották a BL selejtező mérkőzésket a mini tornán, és kikaptak az első mérkőzésen szerencsétlenül az izraeli csapattól, és elküldték a Vágó Fannit meg az édesapukáját, és utána behívtak, hogy akkor menjek be, és akkor mondta Zoli, hogy üljek le nyugodtan, hogy utánpótlás nem, de van egy új feladat. És akkor mondták, hogy a női csapatot kell átvegyem. És akkor kértem azért 2 nap gondolkodási időt, hogy azért ez azért egy kicsit más, meg azért ezt át kell gondolnom, itt át kell konvertálnom az agyamat, és utána a másnap igent mondtam, tehát én nem jelentkeztem be, hanem engem
1: felkértek
0: erre, hogy próbálják meg segíteni, mert nem tudták évek óta megugrani ezt a mini BL csoportot, mert azért ott már az UEFA azért egy komolyabb pénzt tud visszafizetni ahhoz, hogyha egy mini csoportot megnyersz, és utána mész folyamatosan nemzetközi szintéren, és nekem ez másodszorra sikerült, mert tehát az első évben nem, mivel, hogy akkor én utána vettem át a csapatot, az előző évben ott a hazai rendezésünk, ott még nem volt annyira érett a csapat, mivel az a csapat az szétment. Tehát én amikor átvettem azt a csapatot, onnan decemberben elment öt játékos, mert nekik olyan volt a szerződésük, és az mind az öt magyar válogatott volt. És utána nekem egy teljesen új csapatot kellett építeni, ami úgy érzem, hogy most beért ebbe az évbe, tehát most egy olyan ütőképesebb csapat, hogy még egyet esetleg szerettem volna ugrani ebbe az évbe, hogy a BL-ben nem, tehát azért azt tegyük tisztába, hogy azért a női foci BL szinten nincs azon a szinten, tehát ott az egy, nem azt mondom, hogy önbizalom és lélekromboló, de hogyha ott játszol egy top csapattal, azért ott a ötök, hatok azért benne vannak, mert azért nagyon nagy különbségek vannak, de az Európa Ligában ott lehetett volna esetleg bekerülnünk a nyolc közé ebbe az évbe, de sajnos most jött ez a változás, és itt a lejárt játékosok azok mind elmentek külföldre, úgyhogy most per pillanat nagyon nehezen nézünk ki, mert egyelőre anyagi támogatás nincs, egy szponzorunk megmaradt, tehát azt mondom, hogy valahogy most próbálunk megint a fiatal lányokból valami ütőképes csapatot csinálni, de most biztos, hogy nem lesznek olyan elvárások szakmailag részemről se és a klub részéről sem, hogy most megint bajnokság, kupa, menjünk tovább a BL-be, mert azért 10 elmenő játékos azért az nem kevés.
1: Hogy szólítanak a lányok? Flóri bácsi?
0: Nem, pedig már nyugodtan szólíthatnának, mert egy-kettőnek nem azt mondom, hogy a nagypapája lehetnék, de nem, hál' Istennek azért próbálok velük olyan dolgokról is beszélgetni, ami a futballal, a karrierükről, a következő lépcsőfokukról szól. Szóval én közvetlen edző vagyok, úgy érzem, de valamilyen téren szigorú, vannak követelményrendszereim, én azt elmondom nekik mindig az elején, hogy itt van egy határ, itt van, hogy ezt nem lépjük túl, ezt nem lehet, azt nem lehet, de viszont mindenkinek próbálok segíteni, tehát most is két fiatal játékos, amelyet tudott menni, például most a Hanász Vanda, aki az év felfedezettje lett, akit én hoztam fel a Soroksárból, ő például elment az olasz bajnokhoz, a Rómához. Igaz, hogy még csak az U10-en, de már a felnőtt csapattal edzett. Tehát ezek előtt nem szabad azt mondani, hogy még ne menj el, még ne csináld, hanem maradjál. A gólkirályomat nem tudtam megtartani, meg őt is a Soroksárból hoztam fel, ő vele még úgy volt, hogy nem is biztos, hogy szerződést kötnek. Úgyhogy érdekes dolog, lehet fejleszteni a lányokat, lehet velük beszélgetni, rá lehet őket venni a jó munkára, vagyis nem is azt mondom, a munkára nem is kell rávenni őket. Tehát azt néha jobban csinálják, mint a fiúk. Sokkal alázatosabbak a munka iránt, de viszont a taktikai szempontból ott lehet őket csiszolni, és technikailag is természetesen.
1: Minden nehézség és komplikáció ellenére boldog ember vagy?
0: Hogyne. Van egy gyönyörű családom, van egy szerető feleségem, van két fiam, az egyik az doktor lett, tehát elvégezte a jogi egyetemet, a kisebb, aki szintén 21 éves már, ő most ugyanúgy a Károliba egyetemre jár, szociálpedagógiát tanul. Én úgy érzem, hogy hál' Istennek egészségem megvan, jól érzem magam a bőrömbe, én soha nem vágytam többre, de viszont a futballba ez belém nevelődött, hogy a sikerek, tehát, hogy mindig van, tehát, hogyha már ott vagy, és úgy érzed, hogy tudod fogni annak a kupának, vagy annak az aranyéremnek egy picit már csak a tartóját, vagy bármit, akkor azt én meg akarom szerezni. Szóval ez a futball megtanított erre, hogy itt folyamatosan annak kell a célnak lennie, hogy tudsz a legjobb lenni, vagy hogy tudod most edzőként a csapatodat a legmagasabb szintre elvinni, ami, hogy mondjam, az optimális állapot.
1: Albert Florian, köszönjük szépen.
0: Én is köszönöm.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a pipi lány. Majdnem egy teszhozhoz előnye, bírja el majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: közvetlen az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától. Nemzeti Sport Rádió.
2: Gól! Bent van! Megvan!
0: Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Ma is rendhagyó módon kezdjük a sportreggelt, jó reggelt kívánunk, köszöntjük a kedves hallgatókat. Talai Kristóf kollégámmal, valamint Vukovics László szakértővel ülünk itt, és már nagyon várjuk, hogy kezdődjön a Tunézia-Japán világbajnoki mérkőzés, amely egy nagyon különleges világbajnoki mérkőzés. Én Erdei Márfajok, jó reggelt kívánok. Az pedig, hogy miért különleges, azt Kristóftól hallhatják.
4: Hiszen ez az ezredik világbajnoki mérkőzés a labdarúgó VB-k történetében. A 23. labdarúgó világbajnokságról beszélünk, ugye Amerika, Mexikó és Kanada, ahogy lehetett hallani, és ez az ezredik labdarúgó világbajnoki mérkőzés a történelem során. Méghozzá az F csoportból Tunézia és Japán feszül egymásnak. Egy mérkőzés után Japán a harmadik, Tunézia pedig a kieső negyedik helyen tanyázik a csoportban. De jöjjenek a kezdők. Dámen védi a tunéziaiak kapuját. Rekik, Talbi, Bronna három hátvéd, közben elkezdődött a mérkőzés. Valeri, Shiri, Mesbri, Abdia a négy középpályás, Szád, Tunekti, illetve Slimane rohamoz elől. A tunéziaiak, ki ne tudná, szövetségi kapitányt váltottak az első mérkőzés után. A mérkőzés elkezdődött, az első percben járunk, de a japán csapatnak az összeállítását azt most tudjuk meg Erdei Márktól.
3: Így van, megváltozott a szövetségi kapitánya a tunéziaiaknak, viszont a japánoknak nem ott szokás szerint Hajime Moriyasu irányít majd. A kezdőcsapat az úgy néz ki, hogy négy változás van ahhoz a meccshez képest, amely legutóbb a hollandok ellen volt. Akkor ugye 2-2-t játszottak, kétszer is egyenlíteni tudtak, ez az ő szempontjukból egy kiváló mérkőzés volt. Na de nézzük a kezdőt. A kapuban most is ott lesz majd Suzuki, előtte középső védőnek megint a hármas, Ito, Itakura, valamint Tomiyasu. Itakura és Tomiyasu volt a kettő játékos a védelemben, akik bekerültek. A középpályán ott lesz az előző két meccsen gólt szerző, illetve az előző meccsen két gólt szerző, Nakamura, valamint Kamada, ők voltak a két gólt szerzője a japán együttesnek. Mellettük még Sano, illetve Don. Egy sorral még följebb Tanaka, Ito, és legfölül ékként Ueda, de hát ismerve a japán stílus, nem biztos, hogy Ueda majd ékként fog fönt játszani. Na hát akkor forduljunk is rögtön Vukovics Lászlóhoz, miközben volt egy szabálytalanság, meglátjuk, ennek majd lesz-e valamilyen következménye, mert 16-oson belül volt, azt reklamálják a japánok, hogy akár egy büntetőt is kaphatnának, de lezárult a videóbírós ellenőrzés, úgyhogy most van időnk hozzád fordulni, Laci. Milyen meccset vársz?
5: Szia, köszöntöm a Nemzeti Sport Rádió hallgatóit, és köszöntöm az édesapákat, mert ma van apák napja. Remélem, hogy minél többen tudják nézni ezt a mérkőzést. Japán számít esélyesnek az első forduló alapján, de Tunézia közel sem olyan gyenge, mint az első meccs eredménye mutatja. Azt gondolom, hogy egy nagyon szoros mérkőzés lesz, és Tunéziát nem szabad leírni. Meg fogjuk látni, hogy jó futballra képesek. Az első meccs az egy kisiklás volt számukra.
4: Japán így tehát támadna, de Tunéziánál a labda a mérkőzés második percében. A mérkőzés helyszínének adó stadion ugye Mexikó, a második labdarúgó világbajnoki mérkőzésre rendezik itt, ami a 2026-os eseményt érinti. Tunézia pedig egy bedobással folytatja a játékot az ellenfélnek a tér felé. Érdekes, hogy Aisha Laidouni, aki a Ferencvárosban játszott legutóbb 3,5 évvel ezelőtt, Tunézia csapatát erősítette a világbajnokságon, most természetesen ezt óriási idézőjelbe téve nincs ott a tunéziai keretben. Mesbri viszont a Manchester United korábbi játékosa veszélyeztet. 10-es számmal játszik Mesbri, kevesen tudják talán, hogy ő a Unitedben is játszott Premier League mérkőzésen. Meglepte Suzukit, a japán kapust, oda ment egyébként a jobb felső sarokba. Ez talán nem Suzukin múlott, Mesbritől egy nagyszerű próbálkozást láthattunk rögtön a mérkőzés harmadik percében, amikor is Tunézia japán összecsapás 0-0-ra áll.
3: Abszolút el lehet mondani, igen, hogy Mesbri a legnagyobb sztárja a tunéziai együttesnek. A túloldalon meg talán azt tudnánk mondani, hogy aki először eszünkbe jut a japánokról, az Takefusa Kubo, aki erre a mérkőzésre most nem kapott helyet a kezdőben. Meglátjuk, hogy őt majd esetleg mikor fogja a pályára dobni a szövetségkapitány. Rohamos közben japán, bent vannak már a tunéziai 16-oson belül, lehet Uedától egy lövés, inkább adja középre, és megvan az első gól a mérkőzésen. Hát ez parádésan kezdődik a negyedik perc legelején, a gólszerző pedig nem más, mint az a Kamada, aki a legutóbbi mérkőzésen Hollandia ellen is be tudott találni. Akkor, ha jól emlékszem, fejjel, most pedig lábbal, az ő lábáról pattan be a labda, de mondom még egyszer, dicsérni kell Uedát, aki kiválóan meghúzta a bal szélen egy jó kapott labda után, ezt követően beadta középre, és Kamadának nem volt nehéz dolga. Arra kellett csak figyelni, hogy ott a sűrű láb erdőben nehogy valamelyik tunéziai lábat találja el. Ő ezt nem találta el, hanem szépen továbbította a labdát a kapuba, úgyhogy 1-0-ra vezet Japán-Tunézia ellen, amely ugye azt is jelenti, hogy nem csak a szigetországiaknak jelenállás szerint 4 pontjuk van, hanem nagy valószínűség szerint Tunéziától elbúcsúzunk. De hát még rengeteg idő van hátra, adjuk meg az esélyt Vukovics Lászlónak, hogy elemezze ezt a találatot.
5: Gyönyörűen húzta meg a szélen Kamada a labdát, és úgy lőtte be, ahogy az amerikai meccsen láttuk Balogun, amikor levitte a szélen. Így kell belőni, hogy a kapus ne érje el, erősen keresztbe a kapu előtt, és ott bepattahat, mint az USA meccsen a védő lábáról is, de így gyönyörűen érkezett a csatár. Nagyon szép megmozdulás, mind a beadás, mind az érkezés.
3: És közben láttuk, bocsánat, a visszajátszásban, hogy Nakamura volt az, aki meghúzta, nem is Ueda, úgyhogy ezt rosszul láttam, és de a gólszerző valóban Kamada volt, akinek egy pici szerencse is kellett, hiszen a sarkáról pattant be a labda. Lényeg a lényeg, 5. perc, Tunézia, Japán, most már 0-1.
4: Kamada egyébként a Crystal Palace-ban játszik 28 mérkőzésen, nem hiszik el, 0 gól, 0 assziszt. Sőt, hogyha tovább megyünk, az előző szezonban is 0 gól, 0 assziszt. Legutóbb, amikor gólt jegyzett, az a 24-es idényben volt a Lazio játékosaként, 29 mérkőzésen 2 gól, illetve 2 assziszt. Ő is játszott a Frankfurtban, mint például a tegnapi napon játszott Unuz a törökök részéről, amelyek kiestek a török válogatott Vincenzo Montella vezérletével. Lehet, hogy a tunéziaiak is hamarosan erre a sorsra fognak jutni, de azért még tényleg messze van ez. Egy újabb belepöckölés, nagyszerű labdát, és Uedától a Celtic játékosa próbált újabb gólt szerezni, ha jól láttam, de több-kevesebb sikerrel, most éppen kevesebb. Ueda egyébként a Feyenoordban játszik, elnézést kérek. A Feyenoordban 31 mérkőzésen 25 gólt szerzett, Ayesa Ueda 27 esztendős, illetve egy asszisztot jegyez. Itt van Renard, hát Renard az elmúlt világbajnokságon, a katari világbajnokságról beszélünk, a szaúd-arábiai válogatottat vezényelte, és menesztették aztán, itt pedig az első forduló után nevezték ki, nagyon nehéz egy ilyenkor egy edzőnek összekapnia, gatyába ráznia egy nemzeti 11-et, egy csapatot, amikor az első mérkőzés után egy óriási zakóba fut bele egy csapat, mint például Tunézia, hogy 5-1-re kikapott Svédországtól, attól a Svédországtól, amely kikapott aztán 4-1-re Hollandiától gatyába rázni. Hát 5-1-re elnézést, 5-1-re, így van. Renard megpróbálkozik ezzel a feladattal, többször menesztetik már, mint szövetségkapitány, de most újra megpróbálja. Ehhez képest 1-0-ra vezet Japán.
3: És most is... Bocsánat, most is rohamoznak, elnézést a jobb szélen, jönnek befelé, de most elválasztják őket a labdától.
4: Így van. Megkapja a labdát ugye Tunézia, és akkor ők próbálják indítani a következő akciót. Mesbri, természetesen Mesbri minden egyes támadásban részt fog venni. Ő a helyi karmester, úgymond, mintha a belga válogatottnál Kevin De Bruyne-t, vagy az argentin válogatottban Lionel Messi-t próbálnak megemlíteni. Mesbri. Jó, ugye a Manchester United-ben játszott méghozzá 2023-24-es idényben legutóbb, de anno a United nevelés volt, 21-22-es idényben debütált, akkor még 2 meccsen, a 24-ben 5 mérkőzésen 1 gólt szerzett, játszott a Sevillában, azóta pedig a Burnley-ben, és a 25-26-os idényben 27 mérkőzésen 1 gólt szerzett, illetve 4 asszisztot jegyez Kyle Walker csapattársaként Mesbri. Most őt faltolják, a játékvezető pedig azt mondja, hogy szabadrugás következik, méghozzá Tunézia javára. A mérkőzés bírója, hogyha nem mondtuk még, akkor Kovács István, a magyar-román származású játékvezető, az 1000. labdarúgó világbajnoki mérkőzést kommentálja Csípmesteli Kovács István tehát.
3: Tomiyasu volt az imént egyébként szabálytalan, a 8. percben járunk, Tunézia-Japán továbbra is 0-1, miután ugye a 4. percben Kamada szerezte meg a szigetországiak vezető találatát. Most érkezik egy labda a bal szélen a tunéziai játékos felé, de túlságosan hosszú Abdi volt az, aki megpróbált vele meglógni, de hát ő sem tudta ezt elérni, pedig nem beszéltünk egy lassú játékosról. Dicsérjük még inkább Doant, aki kiválóan zárt vissza mellette. Közben pedig mutatják nekünk a képernyőn Gianni Infantinót, FIFA-nak az elnökét, erre a mérkőzésre is kilátogatott természetesen, hát nyilván az 1. mérkőzésen neki is ott kell lennie a lelátón. Közben megvolt a kirúgás, ami nem néz ki rosszul, most valóban Uedánál van a labda, kint a jobb szél, át is tudja venni a labdát, és lefordul a védőre, beadja középre, és egy óriási mentés, atyavilág mekkorát mentett Bron, aki felé érkezett középre a labda, az pedig nem volt más, mint a gólszerző Kamada, gyorsan meglőhette volna a második találatát ezen a mérkőzésen, de most Uedát kell dicsérni, aki a jobb oldalon megkapta a 16-oson belül a labdát, lefordult a védőjéről, Tábiról, ezt követően tálalt középre, vagyis inkább passzolt középre laposan, és kiváló volt a mentés Brontól, attól a Brontól, aki most éppen Renárnak az érkezése miatt került be egyébként a kezdőbe, ő a legutóbbi találkozón nem kezdett Svédország ellen. Viszont a labdája csak szögletre ment ki, úgyhogy ez egy lehetőség Itónak egy jó beívelésre. Ő ezt meg is teszi jobbról ballal, de a kapus kiválóan jön ki, és Dámen elöklözi a labdát. Ez követően pedig visszajön a labda, és bent volt. Hát ott a gólvonalon táncolt egy pillanatig, megint a lábak sűrűjében elment, de Dámen még leért, mert a játékvezetőnek a karórája nem jelez, ami ugye azt jelenti, hogy nem jutott át a képzeletbeli gólvonalon a labda. Hát ez eszméletlen, hogy mekkora roham itt a japánoktól a mérkőzés elején, még ott el tudott érni Tomiyasu. Hát egyelőre még nem illez az óra, úgyhogy nem hiszem, meglátjuk. Nekünk itt a visszajátás alapján nagyjából 2-3 centi dönthet, de nyilván még a videóbíró rendszerek is meg kell nézni. Egyébként azért volt ez ennyire jó, mert a visszalőtt labdában Tomiyasu még bele tudta tenni a jobb lábát, emiatt változtatott az irányt, és emiatt verte át majdnem a tunéziai védelmet, de jöhet egy újabb szöglet, ha és amennyiben a videóbíró nem szól közben. Vagy közben, bocsánat, hát nem tudom, hogy itt is mit reklamálnak a játékosok, tehát várjuk a videóbíró ellenőrzését.
4: Azért Itó nem véletlenül vár ki.
5: Egy játékos mindig képviseli a saját érdekét, hát nyilván akarja győzködni a bírót, de hát a VAR nem fog tévedni. Japánról meg látszik, hogy nem véletlenül szerzett pontot Hollandia ellen, fantasztikus jól kezdik a mérkőzést. Tunéziaiaknak nagyon össze kell szedni magukat, mert a japán nagyon jól játszik.
3: De ez hogy lehet, hogy ellenőrizni kell a videóbíró segítségével? Nem kellene, hogy a játékvezető órája ezt kiírja? És egyébként nem is gól.
5: Én is azt gondoltam, hogy a játékvezető órának jelezni kell, de ezek szerint a VAR jelentésére vár, és nem ítéltek gólt.
3: Nem, de Itónak jöhet egy újabb veszélyesnek tűnő szöglete. Most éppen a jobb oldalról ez is jól kanyarodik középre, ezt most kivágja a tunéziai védelem. Úgyhogy a 11. perc legvégén Tunézia-Japán továbbra is 0-1.
4: Szabad szemmel őszintén úgy tűnt, mintha bent lenne a labda, de hát ha a tegnapi török-paraguay mérkőzésből indulunk ki, akár bármelyik játékos idézőjelben lophatja a játékvezetőnek az óráját, mint hogy azt megtette tegnap a paraguayi játékos. Amúgy egyébként Kovács Istvánt, hogyha ideértjük, akkor ez nem történt meg, de első ránézésre szinte teljes terjedelmében bent van a labda, sőt, a visszajátszást nézve is, hát nagyjából, Laci, ez mennyi, nem? Fél millimétert? Egy sincs.
5: Hát most megmutatták nekünk a bevonalazást, tényleg a labdának egy nagyon pici szelete, hát körülbelül 4 centi éri a gólvonalat.
4: Talán még annyi se. A lényeg az, hogy a japán vezetés az megmarad, 1-0-ra vezetnek a felkelő nap országa, méghozzá ugye a mérkőzés elején rögtön a 4. percben Kamada találatával találtak be a japánok. Tunézia próbál pedig visszajönni a mérkőzésbe. Ami biztos, hogy Japán ott van a továbbjutók között, az F csoport második helyét foglalja el jelenleg. 4 ponttal 2 mérkőzés után, Tunézia pedig a 4. 0 ponttal. A 12. percben járunk, 1-0-ra vezet Japán Tunézia ellen.
3: Így van, és ha már a továbbjutás, akkor majd nagyban dönthet a továbbjutásról. A következő fordulós meccs Svédország-Japán találkozó lesz. Hát eléggé eltérő stílusok, ugye a magasabb támadók Svédországnál, a japán alacsonyabb játékosokkal szemben. Laci, te mit gondolsz? Nyilván nehéz még ennyire előre szaladni, de hogyha úgy futunk neki az utolsó fordulónak, hogy 4 pontja van Japánnak és 3 pontja van Svédországnak, akkor kötelező a svédek győzelme.
5: Igen, és említsük meg, hogy Japánnak egy komoly hiányzója van, Kaoru Mitoma, a Brighton játékosa, ő sérült. A svédek ellen legfeljebb a legrosszabb esetben is harmadikként tovább jutnak a svédek, ha mondjuk nem tudják legyőzni Japánt. Én ott egy nagyon jó mérkőzést várok.
3: Így necces egyébként, hogy kikaptak.
5: Igen, mert most nullázódott a gólarányuk.
3: Igen, a gól nulla.
5: Ha mondjuk döntetlent játszanak, Japán 4 pont a 100%, de 3 ponttal is a gólarányra figyelni kell, de Svédország nem döntetlenre fog játszani, mint ahogy Japán sem. Én azt gondolom, hogy a világbajnokság igazán 32, de még inkább 16 csapat között fog elkezdődni, csak oda el kell jutni.
4: Nem győzöm hangsúlyozni, az ezredik labdarúgó világbajnoki mérkőzés, ez a Tunézia-Japán összecsapás. Emiatt Kovács István játékvezető Pierluigi Collina, a bírók, a FIFA bírók főnökétől kapott egy különleges mezt direkt erre az alkalomra. Rózsaszín alapmintázatú, de mégis az Adidas jelvény az aranyban fénylik erre az összecsapásra. Hát érdekesség egyébként, hogy nem az ötszörös világbajnok, nem Olaszországnak, miért is lenne Olaszország, hiszen nincs itt a világbajnokságon, de nem Argentina, nem Németország, hanem mégis egy mondhatni egy átlagos mérkőzésre, Tunézia-Japánra esett az ezredik mérkőzés a labdarúgó világbajnokságok történetében. Mezri dobja be a labdát, közben hátra még hozzá csapatásának Bronnak. Bron pedig forgatja át a labdát Talbinak. Talbi. Aztán vissza Bronnak. Bron előre vágja a labdát. Csatártársához Slimane. Na nézzük. Tunekti a szélen. Kovács István pedig azt mutatja, hogy jöhet a mérkőzés első szögletrúgása, amit Tunézia végezhet-e. Bocsánat, Tunéziának az első szögletrúgása a mérkőzésen, volt már Japánnak 2. Tunéziának az első szögletrúgása következik a 15. percben. Na nézzük, hogy Tunéziának sikerül-e meglepnie Japánt. Érdekesség, hogy a japán válogatott nem egy magas nemzeti 11-nek mondható. Ehhez képest mégis Hollandiának az utolsó percekben döntetlent érő gólt fejeltek, és ezzel életben tartották a világbajnoki reményeiket, amit már egyébként Törökország nem mondhat el, hiszen a török labdarúgó válogatott az volt az első, amely kiesett a világbajnokságra, aztán Haiti követte őket. 15. perc, mire elvégzi a szögletrugást Tunézia, lehet, hogy a 16-ba is átérünk. Suzuki nagyszerűen védett Hollandia ellen. Suzuki rengeteg bravúr bemutatott. Suzuki észrevétette magát a japánok kapusa. Na jön be középre labda, van a fejes kérdés, hogy a Tunézia vagy Japán válogatottjától. Tunézia következik bedobással. Suzuki egyébként korábban Balog Botond csapatát erősíti, a korábban Balog Botondot is erősítő Parmát erősíti, méghozzá 20 mérkőzésen játszott ott az idei szezonban 70%-os védési arányt produkálva. Tunézia támad továbbra is, sikerül megmenteni a labdát, jön egy beadás, még mindig a 16-oson belül pattog a labda, ott egy lövés, na nézzük, 10 méterről egy próbálkozás, nincsen lövés, nem, egy meg nem érdés a tunéziai válogatottól. Na nézzük, Japán pedig kontrázik, 3-4-ben. Kamada az első gól szerzője, rossz a passz, Tunézia pedig kontrázik a mérkőzés 16. percében, amikor is 1-0 vezet Japán Tunézia ellen.
3: A japánok közben visszaszerzik a labdát, Nakamuránál van kint a bal szélen, és most azt mutatják, hogy inkább menjen vissza egészen. Ittóig, aki visszapasszolja Itakurának, a középső védőnek, a leghátsó embernek a japán védelemben. Most már megint előrébb megy a labda, megint ott van kint a bal szélen, Nakamuránál megint Itót választja. Ez most nem túl változatos, de most beveszik a 7-es számú Tanakát is a játékba. Tanaka mellett pedig Sano van, és ő az, aki kifordul.

0: neki is ugye már volt egy hatalmas mentése ezen a mérkőzésen, amikor Ueda passzolt középre, és kirúgta az érkező Kamada elől a labdát. Most ott van a labda megint hátul Itónál, ő az, aki most felmerészkedett egészen a bal szélen, beadja laposan, viszont nem volt érkező, helyette Tábi ki tudja rúgni a labdát, Mesbit keresi közben ezzel a felrúgott labdával, Mesbit lebirkózzák, de a játékvezető engedi tovább, szerinte nem volt szabálytalanság, aztán pedig úgy látom, hogy Japán kaphat egy szabad rúgás, hát ez jó kérdés, mert mikor visszafújta, akkor már nem a japánoknál volt a labda, és mégis Tunézia jöhet, ez egy érdekes ítélet, mondom még egyszer, mert előny szabállyal ez nem igazán járt. Lényeg a lényeg, hogy a Mesbi elleni szabálytalanság miatt, amelyet Tomiyasu helyezett el rajta, lökte föl hátulról, emiatt jöhet Tunézia, és ők építkezhetnek most leghátulról, egészen hátulról, hiszen Dalmenig hátra kerül a labda, és Kiri ezzel nem vállalt nagy kockázatot, nem a japán kapu felé fordult, hanem inkább vissza löbbölte oda a saját kapusának. Dalmennél van még mindig, ő most felugrja az égbe, át a japán térfélre, de hát ez egy pontatlan átadás volt a társ felé, Tunekti felé, hiszen elhagyta a labda időközben a játékteret az oldalvonalon, emiatt jöhet egy japán bedobás. Itakuránál van most már a labda középen, ő nem passzol most Itóhoz balra, egyelőre legalábbis, hanem inkább Tanakához, aki úgy látszik, hogy sűrűben lép vissza oda a szűrő középpályásnak, a belső középpályásnak a helyére. Ez most egy pontatlan passz volt éppen Tomiyasutól a társa felé, emiatt labdát tud szerezni villám gyorsan Tunézia, jöhetnek előre, Szádnál van a labda, Szád egyre közelebb, már 16 méterre van a japán kaputól, de egyre inkább sodródik ki jobbra, és végül el is választja őt a túlerő a labdától, úgyhogy jöhet előre megint Japán, Tanaka passzol, de egy sorra a följebb, ő az, aki megjátszott a Sanót, majd pedig megint Itóhoz kerül leghátra, úgyhogy Japán a 19. percben továbbra is 1-0 vezet Tunézia ellen, és egy újabb veszélyes támadás bontakozhat ki.
1: Így van, 19. perc, 1-0 vezet továbbra is Japán, méghozzá Kamada találatával a mérkőzés 4. percéből. Védekeznek a japánok, de hát ők a mérkőzés esélyesei, úgyhogy ez nagyjából papírforma szerű. Reynár, nem véletlenül említjük ennyiszer az ő nevét a világbajnokságú történetek 1000. mérkőzéséről. Láttunk már ilyen hibát a Mexikó-Dél-Korea mérkőzésen a kapustól, amikor kiejtette a labdát és egyből mexikói gól született. Most ezt nem követte el a Tunézia kapusa. Damen nem rúgatott gólt a japán csatárral, Uedával. Ued egyébként a Feyenoordban futballozik, és összességében az idei szezonban 31 mérkőzést játszott, 31 mérkőzésen 25 gólt termelt, egy assziszt, illetve két sárgalap mellett, és ez volt az ő számára a legeredményesebb szezon. Volt annó a Cercle Bruges játékosaként 40 mérkőzés után 22 gólt szerzett Aysa Ueda, de nem csak a Feyenoordot erősítik, hanem például a Celticet, a skót bajnok Celticet is erősíti egy japán játékos a kezdőből, méghozzá Tunekti, az ki nem emlékez, az utolsó fordulóban nyerte meg a bajnokságot a Hertz ellen, a Celtic hazai pályán, egy nagyon emlékezetes mérkőzésen. Reynár pedig próbálja instruálni a sajátjait, Tunézia válogatottját, egyelőre több-kevesebb, most épp kevesebb sikerrel, hiszen a 21. percben Kamada találtával a 4. percből vezet Japán Tunézia ellen.
0: Jöhet megint előre a szigetországi válogatott, Tanakánál van a labda, aki most megint inkább Itakurát választja leghátul, de már lassan átlépik a felezővonalat a japán játékosok. Megint Tanaka, aztán pedig Itó, most a bal szélen bontakozhat ki egy támadás. Úgy látszik, hogy tetszik a japánok szövetségi kapitányának, Moriyasu mesternek, mert rendre megtapsolja a japánok passzait. Hát nyilván olézásról még azért itt nem lehet beszélni, de mégis olyan, mintha a japánok mikor passzolgatnának, akkor a szurkolóik valamilyen oléhoz hasonló hangot eresztenének ki a torkukon, és ezzel is bíztatnák az övéiket, hogy esetlegesen újabb gólt vagy gólokat szerezzenek. Most a jobb oldalról jöhet egy bedobás, Doan hajítja be középre, Ueda felé, ez nem volt rossz, de Ueda nem tudta jól megcsúsztatni, jól továbbítani a társa felé, pedig ha ez jó lett volna Itó felé, az a Itó könnyen be tudott volna lépni jobb oldalon a tunéziai 16-oson belőle, aztán ki tudja, onnan már csak egy jó lövés kellett volna tőle. Dalmennél van közben a labda a tunéziai kapusnál, ő neki a kirúgása megint borzasztóan rossz, és erre lecsaphattak volna a japánok, nagyjából 2-3 ember előtt is elcsúszott a labda, miközben az ment a tunéziai kapu felé, és végül szerencséjük volt a tunéziaiaknak, hiszen visszaszerezték, ezt követően pedig Mesbivel szemben van megint egy szabálytalanság. Hát, ha most ezt a japánok azért erősen vitatják, szerintem sem volt ez egy olyan, amit le kellett feltétlen fújni, de a játékvezető úgy ítélte meg, hogy megkegyelmez Mesbinek, és a saját kapujától 18-20 méterre jöhetett egy szabad rúgással Tunézia. Dalmennél van közben, miközben már elvégezték. Hát, hogyha abban bíznak, hogy Dalmen jól felíveli

0: de egyelőre ezen a mérkőzésen még nem igazán működött, ha talán majd most, de ez sem volt jó. Itakura fejeli rögtön vissza oda a mezőnybe középre, és most már Ueda lép vissza, hát ha meg tudja szerezni. Neki nem sikerült, de Tomiyasunak igen, aki kiválóan lépett fel a védelemből, és most már Suzukit is beveszik a passzolgatásba. Talán ez az első alkalom a mérkőzésen, amikor azt láthatjuk, hogy a japánok kapusa Suzuki lábbal is hozzáér a labdához. Itakura az, aki most már tovább passzolja, úgyhogy megint leghátulról jöhet. Japán 23. percben, Tunézia, Japán 0-1.
1: Az az Itakura, aki Pep Guardiola alatt a Manchester Cityben futballozott, de nem mutatkozott be a Premier League-ben, nem mutatkozott be Guardiola játékosaként, azonban azóta a Mönchengladbachot, a Schalkét, a Groningent, sőt, most idén az Ajaxot erősítette, 19 mérkőzésen egy gól szerzett. Itakura a japánok belső védője. Egy visszaposzt a saját térfeléről próbál építkezni Japán, és így próbálják meglepni, vagy esetleg a tunéziai védelmet megrohamozni. Itakura, Ito és Tomiyasu, ugye az Arzenálban korábban játszott. Tomiyasu is ott van a japánok hátvédsorában. Tanaka, nézzük, 16-osan belülre ére majdnem a labda, azonban Doan elől el tudják vinni a labdát, méghozzá 4-es száma Rekik volt az, aki odafigyelt. Ha már Manchester City, Rekik is volt a Manchester Citynek a tagja. Pep Guardiola ugyan nem számított rá alapemberként, most a Maribornak a játékosa, korábban volt a Hertában, az Arsenalban és a Sparta Rotterdamban, sőt a Wigenben is játékos Omar Rekik. Ebben a pillanatban pedig elkezdődik a Hydration Break, hát nem is tudom, hogy mondjuk, ivószünet, időkérés, taktikai szünet, vagy commercial break, kereskedelmi szünet, ami biztos, hogy nagyszerű zenékkel kedveskednek ilyenkor a kilátogatóknak az amerikai rendezők, operatőrök. Ilyen volt például Törökország Paraguay mérkőzése alatt Journey-től a Don't Stop Believin', vagy John Bon Jovi-től a Living on a Prayer, vagy John Denver-től a Take Me Home Country Roads, ami után Amerika nyert, ezt a nótát tették be. Most is hasonlóan népszerű nótát tesznek be, csak épp most mexikói nótát. A lényeg az, hogy a mérkőzés nagyjából első féldejének felénél ivó szünet, időkérés következik a tunézia-japán összecsapáson, amikor is 1-0-ra vezet Japán.
0: Laci, hogy látod a mérkőzést?
2: Tunézia a selejtezők során 9 mérkőzésből 8 győzelem, egy döntetlen, kapott gól nélkül jutott ki a világbajnokságra. Azért nagyon nem mindegy, hogy honnan jössz, kivel játszol, mert itt a VB-n látjuk, hogy nem azt mondom, hogy gyengébb csapat Tunézia, mert nem gondolnám, csak nagyon jó csapatokkal játszik, ez mutatja a VB erejét. Egyébként Tunézia 45. a FIFA világranglistán, Japán pedig a 18. Eddig, amit láttunk a meccsből, abszolút japán akarata érvényesül, a gólon kívül 200%-os helyzetük volt, a tunéziaiknak egy lövés, ami elkerülte a kaput. Nagyon jó focit játszik Japán, nem tudom, hogy meddig tudnak eljutni, de bennük van az, hogy elég sokáig tudnak menetelni, ha ezt a játékot tudják folytatni. Nagyon szimpatikus a japán foci, hát tudjuk a japán népről, hogy milyen fegyelmezett, céltudatos, és itt megtanították őket focizni is, mert nem tudok máshogy fogalmazni, mert nagyon jó futballt játszanak. Tényleg megtanulták, amit lehet ebből a játékból, és szerintem sokáig elérhetnek. Nyilván nem arra gondolok, hogy megnyerik a világbajnokságot, de sokáig juthatnak.
0: Ha már hosszú távú építkezés, akkor ezt abszolút mondhatjuk a japánokra, nem? Tehát ők is azért nem tegnap kezdtek el ilyennyire jól futballozni.
2: Teljesen tudatos építkezés, ami ott zajlik, és nem ugrottak át lépcsőfokokat, hanem szisztematikusan építették föl a futballt. Nem özönlött be oda annyi sztár, mint annó emlékszünk Kínába, ami utána be is dőlt, hogy oda ment rengeteg volt sztárjátékos. Itt is megfordult az Iniesta és jó pár nagyon komoly futballista Japánban. De maga a rendszer szerint edzőket vittek, nagyon jó futballkultúrát építettek, és látjuk azt, hogy visszaköszönni a világbajnokságon. Most mondhatják, hogy Tunézia ellen így játszanak, a Tunézia se rossz csapat, de hogy Hollandia ellen, hogy futballoztak, le a kalappal.
0: Így van, és ha már magyar vonatkozást is általában beszoktunk hozni, akkor mondjuk el, hogy Vécsei Bálint is játszott, ugye éppen a Vissza Kobéban, ahol Iniesta is megfordult, és hát rajtuk kívül is még tényleg kiváló játékosokat tudtak odavinni. Viszont ha már Tunézia, Japán összevetés, akkor beszéljünk arról, hogy nekik ez a második világbajnoki mérkőzésük egymás ellen. Egy már volt 2002-ben, amikor Japán 2-0-ra tudott győzni Tunézia ellen. Hát most is szerintem azért közelebb voltunk ehhez az első 25 percben. Meglátjuk, hogy mi lesz, hamarosan jön majd a folytatás, hiszen a csapatok már ott vannak a pályán, és Kovács István játékvezető megadta a jelet a bedobásra, úgyhogy ezt lassan el kell, hogy végezze Japán, hiszen erre maximum elvileg 5 másodpercük lehet. Ueda felé érkezett is a labda középre, a 16-oson belülre, a tunéziai 16-oson belülre, aztán felszabadít Tunézia, de ez nem tűnik hosszú életűnek, mármint a felszabadítás, hiszen a japánok rögtön visszaszerzik a labdát, mondom én, de végül egy rossz passz miatt a baloldali oldalon megy ki a labda, úgyhogy most Tunézia jöhet egy bedobással.
1: Junya Ito és Hiroki Ito, tehát két Ito is játszik a japán nemzeti 11-ben. Hogyha őszintén akarunk lenni, akkor teljes nevén kellene szólítani ezt a két játékost. Ám nem Brazília játszik Spanyolországgal, hogy mindenkit mozgásról, illetve arcképről felismerjünk. Ami biztos, hogy most Tunézia rohamoz Abdi révén a tunéziai bal oldalon. Nagyszerű felszabadítás Tomiyasu révén japán felszabadít. A mérkőzés egyébként, ahogy említettük, Mexikóban, a BBVA Stadiumban rendezik a spanyol bajnokságnak, itt a spanyol bajnokság is névadó szponzora volt ez a stadion anno. 4 mérkőzést rendeznek egyébként az idei BBVA Stadiumban. A világbajnokságon 3 csoportmérkőzést, illetve 1/8 döntőt Monterreyben korábban játszott itt Mexikó válogatottja is. Japán letámad, Tunézia pedig birtokolja hátul a labdát, Damen kapusnál a labda, ő pedig előre íveli most a támadók irányába a labdát, Slimanét veszi célba. A japán védő 21-essel Ito a Bayern Münchent erősíti, ő fejeli ki, Tunézia pedig folytathatja a támadását. A mérkőzés lassan pedig elér, ugye az első félidő felén túl vagyunk, a 29. percében továbbra is 1-0 vezet a felkelő nap országa, Japán, Tunézia ellen.
0: Most éppen Mesbri az, aki visszapasszolja hátra a társnak, Rekiknek, akinek eddig nem nagyon kellett mondani a nevét, most viszont ő passzolja tovább, éppen Tábihoz, akinek már azért többször mondtuk, neki azért volt nagyobb hibája is már a mérkőzésen, de szerencséje volt, mert abból gól nem született. Közben megint jó a japán letámadás, Nakamura volt ez, aki szépen belépett egy labdába, aztán az végül kiment oldalt, és a bedobás után már Itakura tud felszabadítani. És ha már említettük többször a tunéziai kapuban azt, hogy Ayman Damen kezd most, azért azt el lehet mondani, hogy ő messze a legrutinosabb tagja, mármint a kapuban ennek a tunéziai válogatottnak, és egy óriási meglepetés volt, hogy az előző mérkőzésen a svédek ellen nem ő kezdett, ugye 2022-ben is minden VB meccsen ő végzett, és ez már ugye neki a 38. mérkőzése a válogatottban, míg a másik két kapusnak összesen nagyjából 10 van, tehát azért messze ő a legrutinosabb és a legbiztosabb pontja ennek a tunéziai együttesnek. Közben éppen Tunézia adogat, és teszik hátra éppen a most emlegetett Damenhez a labdát, akinek újra nagy valószínűség szerint majd fel kell rúgnia, hiszen a japánok jönnek letámadni, de végül nem, hanem inkább csak kigurítja Rekiknek, és nekik az, aki most már keresi a társakat, elsőre széttárja a karját, mert senki nem lépett felé, aztán pedig egy borzasztó hosszú átadást választ, amelyen jöhet előre a japán. Uedánál van labda, kiugrathatná a társat, de inkább tologatja, ez nem biztos, hogy jó ötlet, egy lövés, és egy óriási gól! Hát, bocsánat, megkövezném magam, hát ez nem, hogy nem egy rossz ötlet, hanem egy kiváló ötlet volt Uedától, megtolta a labdát a jobb lába felé többször is, és amíg azt úgy tűnt, hogy eltotyogja, és nem indítja el Itót, ahelyett, hogy inkább zicserbe kerüljön Ito, ehelyett végül a 16-os jobboldali sarkáról gondolt egy merészet, és egy óriási bombát eresztett meg a kapunak a jobb alsó sarka felé, vagyis keresztbe, esélyesen volt Damennek, hogy ezt hárítsa, úgyhogy 2-0-ra vezet most már Japán. Ez egy óriási gól volt, Laci, de hogy láttad? Megmondom őszintén, én tényleg azt hittem, hogy ezt elszórakozza.
2: Ennek a gólnak a kulcsa az, hogy a védőknél az előre védekezés nagyon fontos, de ez csak akkor mered, ha gyors vagy és bátran fölmered vállalni. Itt volt egy nagyon kemény fölpassz, amit a térfél közepén át tudott venni a japán játékos, úgyhogy nem kapott terhelést a háta mögött, nem volt mögötte a védő, nem mert oda menni, mert félt, hogy lefutja. Átvette, ráfordult, kipasszolt a jobbra, és utána nagyon éles szögből, körülbelül a 23 méterről, jobb összekötő helyéről a hosszú jobb alsó sarokba gyönyörű lövést eresztett meg. Nagyon szép találat, de az volt a kulcs, hogy nem találkozott a védő a fölpasszolt labdánál a japán játékossal.
1: Japán fantasztikus formában, nem csak a mostani világbajnokságon, hanem összevetésben. 2022-ben Katarban megelőzték Spanyolországot is, az E csoportban voltak, akkor az első helyen jutottak tovább 3 mérkőzés után 6 ponttal Spanyolországot és Németországot, sőt Kosztarikát is megelőzték. 2018-ban Oroszországban pedig Kolumbia után a csoport második helyén végeztek, Szenegált és Lengyelországot megelőzve. Japán most jelen állás szerint Hollandia mögött a második helyen tanyázik, az F csoportban maga mögé utasítva Svédországot és természetesen az ellenfél Tunéziát. Fantasztikus teljesítmény, pont beszéltem Uedáról, arról az Uedáról, aki a Feyenoord játékosa, 31 mérkőzésen 25 gólt szerzett, tehát nem először került a kapu előterébe, és most japán válogatottját is sikerült neki, hát egyel közelebb vinnie a világbajnokság legjobb 32 csapata közé, ugye, hogyha tovább jut Japán, akkor a 32 közé kerül. Japán egyértelműen, sokan Norvégiát mondják, sokan azt mondják, hogy Argentina, sokan azt mondják, hogy Törökország volt, Törökország már nem lehet. De néhány futball szakíró, sőt szakértő azt mondja, hogy Japán lehet a világbajnokság egyik, hanem a legnagyobb sötét lova, esélyese. Vukovics Lászlóhoz fordulok, hogy Japán most ezzel a teljesítménnyel, sőt az első fordulóban látott Hollandia elleni teljesítménnyel bejelentkezette a bizonyos sötét ló szerepére.
2: Japán nagyon jó focit játszik, az előző bejelentkezésnél érintettem, hogy szerintem sokáig juthatnak. Hát arra nem gondolok azért, hogy világbajnokok lehetnek. Négyszer voltak azért negyeddöntősök, ugye a legutóbbi katari VB-n is, ez eddig a legjobb eredményük. Ez szerintem, mondjuk ahhoz kell sorsolás is, meg egy kis szerencse, hogy túlszárnyalják, de erre van esély. Viszont azt ne felejtsük el, hogy ezek a csoportmérkőzések még, és csalóka lehet, hogy kikapsz valakitől, belefér, gondoljunk vissza csak Argentinára, vagy sorolhatnám, de nem kezdem el most, hogy itt még belefér az, hogy kikapjál, de a 32 meg a 16 között egyenes kiesés van, ott fog elkezdődni az igazi világbajnokság.
0: A tegnapi nyögvenyelős német győzelmet is ide sorolnád egyébként, hogy a németek még nincsenek azért csúcsformában?
2: A németek a legjobb példa erre, mert ők voltak mindig azok, akik a világversenyek elején akadoztak, volt döntetlen, esetleg vereség. Tegnap azt gondoltam, hogy döntetlenre tudják hozni, miután vezetett elefántcsontpart, de akkor is biztosan tovább jutnak. De így, hogy csoportelsőként tudnak tovább jutni, így a legjobb ágon vannak. És a világbajnokság pont arról szól, hogy fokozatosan melegedjél be, és amikor jönnek a nehezebb meccsek, akkor tudjad teljesíteni a maximumodat.
0: Igen, az imént még azt is említetted, hogy egyébként Koitakura volt az, aki kiválóan lépett ki a védelemből a gólt megelőzően, ő volt az, aki labdát tudott szerezni, és hát végül ő volt az, aki fel tudta passzolni kiválóan Uedához, Ueda pedig nem passzolt, hanem így is van, ahogy mondtuk, szépen kilőtte a kapunak a jobb alsó sarkát, időközben pedig a bal oldalon rohamozott Tunézia, de ebből sem lett semmi, Abdit elválasztották a labdától, kiválóan zár. Ez a japán védekezés, de hát Kristóf, hogy mondtad is, azért nem akármilyen helyeken játszanak, vagy éppen játszottak ezek a japán védők, úgyhogy nem igazán kell ezen már meglepődjünk. Itónál van most a labda, ő forgatja át a jobb oldalra Itakurához, Itakura pedig Doant játsza meg. Nézzük, hogy mi lesz ebből a jobb oldalon kibontakozó támadásból. Most még mindig Doennél van, ő az, aki most már tovább passzolhatna, de nem, inkább csak hátrafelé teszi oda Tomiyasuhoz. Tomiyasu sem tudja igazából feljebb passzolni, úgyhogy a leghátul elhelyezkedő Tanakához passzol. Tanaka a játékmestere, úgy tűnik ennek a japán csapatnak, mert szinte az összes támadás átfolyik rajta, az összes támadásban részt vesz. Kamadánál van a labda, ő dobta most ki a jobb szélre, ugye Kamada az első gól szerzője, míg Ueda a másodiké. Doennél van, Doent viszont most elválasztják tőle. Talán ezekből a labdaszerzésekből lehetne villámgyors kontrákat vinni, mert nem tűnik úgy, hogy technikailag ez a tunéziai együttes ez képes lenne arra, hogy a már felállt japán falat valahogy áttörje.
2: Igen, de egyelőre nem képes a Tunézia minőségi kontrát végigvezetni. Igazán az egy 25 méteres lövés, ami elkerült a bal felső sarkot a 10. perc körül, az egy lehetősége volt eddig Tunéziának. Egy kicsit többet vártam az afrikai csapattól, pláne annak függvényében, amit említettünk, hogy a selejtezők során gólt sem kaptak. Ehhez képest nem nagyon tudnak, de hát nagyon fontos szegmens az, hogy nem mindegy, hogy ki az ellenfél. És amennyit engednek neked, Japán egyelőre semmit nem enged Tunéziának.
1: Korábban említettem, hogy Aisha Lajduni részt vett a 2022-es katari világbajnokságon, akkor még a Ferencváros színeit erősítette, utána igazolt el a Bundesliga első osztályába, az Union Berlin csapatába, azóta az Al Wakra, vagyis az Egyesült elnézést a katari első osztályban szereplő Al Wakra csapatát erősíti, onnan viszont nem került be az idei tunéziai válogatottba. De magyar érdekeltség Kovács Istvánon és Aisha Lajdunin túl ott van még Tunyogi Ferenc is, az a Tunyogi Ferenc, aki asszisztensként vesz részt ezen a mérkőzésen. Ugye azért is érdekes, mert ez a labdarúgó világbajnokság történetének ezredik mérkőzése, Kovács István a mérkőzés játékvezetője, aki szintén romániai magyar kettős állampolgár, korábban vezetett Bajnokok Ligája döntőt is, ami biztos, hogy ennek a mérkőzésnek és ennek a találkozónak is van magyar érdekeltsége. Ami biztos, hogy Japán hát hajt, egyenesen hajt a labdarúgó világbajnokság legjobb 32 csapata közé, két mérkőzés után 4 ponttal jelenleg, Tunézia pedig egyértelmű kiesőként, sőt, hogyha így marad, ki is esik a csoportból, Svédország két mérkőzés után 3 ponttal áll, Tunézia pedig 2 találkozó után 0 ponttal, ami az érő eredmény közvetítést idézi, Japán pedig a második a csoportban 2 mérkőzés után 4 ponttal, 4 rugott és 2 kapott góllal. Hátul passzolgatnak a felkelő nap országa ból származó hátvédek, és akkor most Japán megíramodik megint. Na nézzük, Doan a tízatason belül elszórakozza, elcselezi magát, de hát nem egy ilyen lehetőséget láttunk például Diomandétől, az Elephant Chon Party üdvöskétől, nem tudom, fordulok Fukovics László felé, hogy Diomande az-e a világbajnokság egyelőre egyetlen olyan üdvöskéje, aki később az ősz folyamán óriási pénzért nagy csapatba igazolt? Ugye most a Red Bull Leipzig csapatát erősíti.
2: Hát ő egy óriási tehetség, megmutatta most is a képességeit, de lesznek még, akik föl fognak tűnni. Itt is például Ito olyan sebességgel vitte be a labdát a 16-oson belülre, hogy nem mertek hozzányúlni, csak aztán elhagyta a labdát a tunéziaiak szerencséjére. És azt várom, hogy a Tunézia valamit kitalál, ki kell, hogy találjon a szövetségi kapitány, mert ha ez így folytatódik, Japán óriási fölényben játszik.
0: Igen, a támadó Ito, ő a Genket erősíti, úgyhogy benne van a pakliban, hogy ő is majd egy jobb csapatban kérszeti meg az őszi szezont. Meglátjuk, ez majd a jövő zenéje, viszont most a jelenben vagyunk, a 39. percben Tunézia-Japán 0-2, és most éppen az afrikai ország birtokolja a labdát. Egyelőre nem igazán jönnek be a támadásaik, meglátjuk, hogy most ebből mi lesz. Tábi tette tovább, most már Rekiknél van, de Tábi megint visszakapja. Hát messze a legtöbbször eddig a tunéziai belső védőknek kellett labdába avatkozni. Ennél a sornál nagyon fejebb nem tudott jutni a tunéziai válogatott, és amint befejezem a mondatot, kimegy a labda Valerinek a lábáról. Most először a meccsen talán a jobb oldalon jöttek előre, de ez sem volt igazán jó. Valeri megpróbálta megtolni Kamada mellett, de hát ez egy hanvába halt kísérlet volt, hiszen az oldalon túl is kiment az ő labdája. Jöhet tehát előre megint Japán, megint nem nagy lendülettel, de most Tomiyasunál van, hát ő egy jó paszt választ, nem végül Tanakát játsza meg, mármint a passz maga az jó volt, csak nem fölfelé ment, hanem egy picit még hátrébb. Tanaka most már Itakurához passzol, 30 méterre jár Japán a saját kapujától, ebből könnyen ki lehet következtetni nagyjából 70-re a tunéziai kaputól. Most egy megnyújtott labda ki a jobb szélre, ez most Doan felé kiváló, nézzük, hogy mit kezd Rekikkel a védőjével, meg a labdával, végül inkább csak visszapasszolja, egyből jön egy beadás Itótól, ez nem néz ki rosszul, de nem jó a labda átvétel egyelőre Kamadától, annyi szerencséje van, hogy ugyan kisodródott a 16-oson kívülre, de még mindig nála volt. Most már ott van Tanakánál, ő teszi még hátrébb, éppen most ott van Sanónál, megint kint van a jobb szélen Doennél, jöhet egy beadás, nem is jó, azt hanem Ito, Ito befelé cselez, aztán neki megy a védőjének. Hát a partjelző nem lengetett, de a távolabb álló játékvezető úgy ítélte meg, hogy szerinte Ito szabálytalan volt, úgyhogy ezzel a japán szabálytalansággal lépünk be az első félidő utolsó 5 percébe. Tunézia, Japán 0-2.
1: Azt is említettem, hogy a tunéziak menesztették szövetségi kapitányukat. A világbajnokságok történetében először menesztették egy forduló után szövetségi kapitányt. Lamouché, a francia származású tunéziai szövetségi kapitánytól elköszöntek egyetlen egy mérkőzés után. 5-1-re kapott ki akkor Tunézia Svédország, és kinevezték azt a Hervé Renárt, aki rengeteg-rengeteg ország szövetségi kapitánya pozícióját betöltötte, név szerint Zambiának, Angolának, aztán volt Elephant Chon Partnak a szövetségi kapitánya, közte volt a Lille-nek a vezetőedzője és a francia első osztályú Lille-nek. Ez idő alatt Marokkónak a szövetségi kapitánya is volt, Szaúd-Arábiát irányította a 2022-es katari világbajnokságon, aztán jött a francia női válogatott, majd szintén Szaúd-Arábia újra, majd most nevezték ki egyetlen egy mérkőzés után Tunézia válogatottjának az élére. Nem tudom, hogy ilyenkor egy szövetségi kapitány edző egyetlen egy mérkőzés után, tegyük fel 5 nap után, mit tud hozzátenni egyetlen egy válogatott 11 vagy akár 26 játékosnak a teljesítményéhez, mit tud hozzátenni úgy, hogy nem együtt készítette fel őket a világbajnokságra, nem készültek együtt.
2: Nyilván a teljes futballjukat nem tudja átalakítani, van egy rendszer, amit begyakoroltak, ismeri a világ futballját, ismeri ezen belül Tunéziát is, tudja, hogy a játékosok mire képesek. Itt inkább a pszichés dolgok, hogy az, hogy össze van rakva itt a játék, de itt az, hogy föl tudjad mentálisan, hogy csapatként együtt tudjál működni, és hogy átlendítsd őket azon, hogy 5-1-re kikapni azért borzasztó egy világbajnokságot így kezdeni. Azért sok oka lehetett annak, hogy menesztették a szövetségi kapitányt, de ilyenkor egy új seprű, jól seper alapon gondolták a tunéziaiak, hogy megpróbálják, de felsoroltad, hogy hány helyen volt, azért több helyen bizonyított már Renard, és elvárják tőle azt, hogy valami történjen, de egyelőre nagyon jó csapattal találkoznak, és Tunézia nem tudott mit csinálni.
1: De ez alapján menesztették volna Harry Pottert is, tehát a svédek szövetségi kapitányát, aki 4 gólt kapott Hollandiától, úgymond a csoport rangadó
2: mérkőzésen. 5-1-re nyerték. Hát az első meccset 5-1-re nyerték a svédek, tehát ott nincs miről beszélni, mert tovább fognak jutni legjobb harmadikként legrosszabb esetben. A svéd Japán van még az utolsó fordulóba. Ezt értem, ez minden szövetségnek a belügye, de értem a kérdést, hogy nem világos, hogy ki jutatja, kapott gólnék kijutsz a világbajnokságra, ott az első fordulóban kapsz egy ötöst, ez nem lenne indok arra, hogy menesszék, mert van még hátra 2 meccs, ha nem jutsz tovább a csoportból, az teljesen jogos, de ebben nem lehet beleszólni kívülről, de egy kicsit érthetetlen.
0: Az még azért hozzátartozik a sztorihoz, hogy Sabri Lamoussit váltották, a másik francia szövetségi kapitányt, ő volt Renard előtt, és róla azért azt tudni kell, hogy neki 5 darab mérkőzése volt, mindössze a válogatott élén 2026. január 14-én nevezték őt ki, és ugye nemrég június 15-ig tartott az ő megbízatása. 5 meccsből mindössze 1 győzelem jött össze egy döntetlen mellett, és az a 3 vereség az nem néz ki jól, és hát azért emiatt nem csoda, hogy ez a svédek elleni óriási zakó végül, hát valóban feladták rá a zakót, és azt mondták neki, hogy távozzon. Jöhet egy japán szabadrugás nagyjából 25 méterre. A tunéziai kaputól Ito emeli fel a jobb kezét, ő mutatja be a figurát, természetesen fent vannak a magas növésű japánok, jó volt ez a beadás, de Dámen most jól lépett ki a kapujából, szépen előklözte a labdát, ezt követően pedig fel tudnak szabadítani a védők, a labda pedig átszáll egészen Suzukihoz, aki nem hagyja, hogy kimenjen az oldalvonalon túlra, még éppen megmenti, és mutatja a társának, hogy mindenki nyugodjon meg, leghátulról kénytelen megint építkezni Japán, másfél perccel az első fél idő rendes játék idejének a vége előtt. Itakura az, aki most már feljebb passzolja, megint természetesen Tanakát játsszák meg. Most kint van a labda a jobb szélen Tomiyasunál, és úgy látszik, hogy Tomiyasu most elindul felfelé, ami azt is jelenteti, hogy akár egy jó fejes érkezhet majd tőle, ha és amennyiben valamelyik szélen feljutnak a japánok, egyelőre még nem. Most már a bal oldalon vannak, Kamadánál van labda, de egyre közelebb a tunéziai kapuhoz, már csak 25 méter a távolság. Nakamura rúgja meg középen, kiváló salkazás után Ueda kapnál meg, Itótól jött az átadás, de nem volt elég pontos. Ezt követően Tunézia megszerzi, és már jöhetnek előre, 3-3-ban jönnek most már, de csak hátrafele tudnak passzolni. Ezt követően pedig el is vesztik, mondom én, egyelőre még nem, óriási egyensúlyozás az oldalvonal mentén, és most egy japán játékosról ment ki, szerintem egyértelműen a labda, mégis azt mutatja a partjelző, hogy szerint egy japán jöhet. Hát ez egy érdekes ítélet volt, szerintem a becsúszó Tanakának a kezét is talán még érintette a labda, ehhez képest kiment oldalra, fél perc van hátra, tehát itt az első fél idő rendes játék idejéből továbbra is Kamadának a 4. percben, valamint Uedának a 31. percben szerzett góljával Japán vezet 2-0-ra.
1: Kispadok felé fordulok, Daizen Maeda, 28 esztendős, 12,5 millió euró az értéke, közben 4 perc a jelzett hosszabbítás. Idén a Celtickel bajnoki címet nyert, sőt az elmúlt 5 idényt a Celticben töltötte, és mind az 5 idényben bajnoki címet gyűjtött. Az idei szezonban 36 mérkőzésen 14 gólt szerzett, tavaly 16 gól mellett 10 assziszt. Ilyen játékosok ülnek japán csapatának a kispadján, azért sokan megirigyelnék néhány válogatott, amely arra pályázik, hogy bekerüljön a legjobb 36 vagy legjobb 16 közé, és ilyen csatárok ülnek a kispadon. De nem csak Maidát kell megemlíteni, ott van például Sugawara, aki a Bundesliga első osztályban a Werder Bremen csapatát erősíti, közben egy rossz japán beívelést könnyedén nyeri le a labdát, Dámen a tunézia kapusa, de ott van még például az idén a Bundesligából kiesett Shiguai játékosa, aki szintén hát valószínűleg nem fogja a Bundesliga másodosztályában szereplő Wolfsburgot erősíteni a következő szezonban. 21 esztendős, a Niemen csapatából igazolt a tavalyi esztendőben, most már ezt kell mondani, a német első osztályba. 4 perc ugye ráadás, hogy említettem, Tunézia pedig a japán 16-ost megkörnyékezi, egy bedobással fognak próbálni veszélyeztetni Talbi révén esetleg. Felmentő és a belső védő Talbi a japán 16-osan. Na nézzük, nagy bedobás, Kyuha Ito bedobás, Suzuki pedig kijön, Suzuki öklözik, a játékvezető Kovács István pedig köszöni szépen, a sípjába fúj, Mesbri az, aki lent marad, mégis tunéziai az, aki lent marad a földön, Kovács István pedig japánnak ítél szabad rugást. Ugye ezt is már korábban említettem, hogy mind különleges mezben, a játékvezető különleges mezben lépnek a mai mérkőzésen pályára, arannyal bevont szerelést kaptak a bírók, akik dirigálják ezt a találkozót, hiszen ez a labdarúgó világbajnokság történetének, ez a 23. VB a labdarúgó világbajnokság történetének ezredik összecsapása. Tunézia-Japán pont arra jött ki, nem Brazíliára, nem Argentinára, hanem a Tunézia-Japán összecsapása, de egyelőre nem panaszkodhatunk, hiszen az első fél időben láthatunk két gólt, a negyedik percben Kamada, a 31. percben pedig Ueda révén, hát jelenállás szerint Japán bebiztosította a csoportból való továbbjutást. Lassan véget ér az első fél idő, Japán tehát 2-0-ra vezet Tunézia ellen.
0: Úgy látszik, hogy a japánok most valamilyen féleképpen taktikát váltanak, mert azt mutatta Moriyasu, a vezetőedző, hogy két védő maradjon csak hátul ezeknél a támadás építéseknél, és nyugodtan lépjen egy sorra följebb Tomiyasu a jobb oldalon, és így középső védőből inkább ilyen jobb oldali szárnyvédővé váljon. Meglátjuk, hogy mi lesz majd ebből. Egyelőre inkább még visszalép, és Itót játsza meg leghátul, aki pedig odapasszolja a labdát Kamadának. Most már Nakamuránál van kint a bal szélen. Kamada aztán visszakapja, még megmenti, mondom én, az oldalvonal előtt, de végül teljes terjedelmében a játékvezető szerint kiment a labda. Így nagyjából egy perccel az első félidő vége előtt. Most volt egy bedobás Valeritől, ez is csak hátrafele ment. Most felbikázzák az égbe a tunéziai védők. Ment a labda oda előre, egészen Slimani felé, akinek eddig nem sokszor kellett mondjuk a nevét, sőt nem is ő volt az, hanem Szád, akit most lebirkózott az egyik japán védő, Itakura. Úgyhogy most Tunézia nagyjából 40 méterre a japán kaputól jöhet egy szabadrúgással, és érkeznek föl a nagynövésű belső védők, mint Bron, mint Tábi, mint pedig Rekik, most már ott vannak a 16-os vonalától nagyjából 3 méterre. Hát szerintem az első félidőnek ez az utolsó veszélyes megmozdulása, ha és amennyiben Japán még nem szerez gyorsan labdát, és esetleg egy jó kontrát vezetnek. Érkezik közben a labda, egészen be oda középre. Tunektitől meg volt a csúsztatás, de ez csak Suzukiig jut. Suzuki pedig megfogják, nyilván nem fekszik rá, mert erre nincsen ideje, hanem csak kigurítja oldalra. Jöhet még Japán.
1: Milyen érdekes egyébként, hogy a Tunézia válogatott csatára Anis Slimane szintén a Norwich csapatát erősíti, és a Norwich csapatát hát öreg BT golyaival népszerűsíti az a Mohamed Touré, aki az ausztrál válogatottnak a kezdő csatára. Irán Kunde váltotta őt a legutóbbi mérkőzésen, de Touré és Slimane révén a Norwich fel is juthatott volna az angol első osztályba, de ezt nem tették meg. A jövő esztendőben is hát az angol másodosztályt, a Championship-et erősítik. Közben lefújta Kovács István az első félidőt, két gól született a negyedik percben, Kamada révén megszerezte a vezetést, Japán válogatottja majd a 31. percben megszerezte, sőt megduplázta a felkelő nap országa a vezetést Ueda a Feyenoord csatára révén. Így tehát 45 perc játék után az F csoportban Japán-Hollandia mögött a második helyen áll, Tunézia pedig 0 ponttal két mérkőzés után a csoport a kvartett negyedik helyén tanyázik, tehát hogyha így marad, akkor kiesik ő is Törökország és Haiti után az idei világbajnokságról. 15 perc múlva, sőt szűk 15 perc múlva jön a folytatás, addig is maradjanak a Nemzeti Sportrádióval.
3: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
4: A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
3: A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sport Rádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a puszta lóerőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es Magyar Nagydíj a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
5: Szeptember elején jöhet létre a vagyonvisszaszerzési hivatal. Ma kezdődik a csillagászati nyár, folytatódik a kánikula. Jó reggelt kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
6: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
5: A hőség miatt életbe lépett a vörös kód, közölte a szociális és családügyi miniszter. Az intézkedés várhatóan kedd éjfélig tart. Kátai Németh Vilmos azt kérte mindenkitől, hogy különösen figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. A Magyar Honvédség felkészült a vízosztásra, közölte a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. Ruszin Szendi Romulus jelezte, a társszervekkel együttműködve akár több 10 000 liter zacskózott vizet biztosítanak az embereknek, és szükség esetén ezt a kapacitást a többszörösére tudják növelni. A rendkívüli hőségben fontos, hogy az ivóvízellátás mindenki számára biztosított legyen, tette hozzá a tárca vezető. Szeptember elején állhat fel a vagyonvisszaszerzési hivatal, mondta a miniszterelnök az RTL híradónak. Magyar Péter felidézte, az eredeti terv az volt, hogy a jövő héten nyújtják be a hivatal létrehozásáról szóló jogszabálytervezetet, de nagyon sok észrevételt kaptak, ezért először társadalmi egyeztetésre bocsátják a javaslatot. Jogi eszközökkel is ellenáll a lemondatásának az államfő, erről a Politico című brüsszeli hírportálnak adott interjúban beszélt Sólyog Tamás. A köztársasági elnök hangsúlyozta, azért kell hivatalban maradnia, hogy megvédje a demokratikus normákat, valamint a parlament és az elnök közötti hatalom megosztást. Szigorúbban ügyelnek a sportot támogató állami források felhasználására, jelentette ki Pósmai Gábor, sportot is felügyelő belügyminiszter, miután sportvezetőkkel tárgyalt. A tárcavezető hangsúlyozta, kiemelt figyelmet fordítanak az utánpótlás nevelésre, a nagyobb sportesemények pedig csak átlátható, észszerű és reális terv esetén valósulhatnak meg. Már lehet jegyet venni az idei Margó nyári irodalmi fesztiválra. A rendezvény augusztus 13-a és 15-e között dedikálásokkal, beszélgetésekkel, színpadi és zenei programokkal várja a közönséget a Káli medencében. Lesz meseterápiás program, irodalomterápiás foglalkozás és vezetett kerékpártúra. Ma kezdődik a csillagászati nyár, a napforduló pontos időpontja 10 óra 24 perckor lesz. A Föld forgástengelye idén ekkor hajlik el a legkisebb szögben a napsugaraitól.
6: Közlekedés.
5: Szolnokon a Szent István Tisza hídon a dilatációs szerkezetet javítják, a 4-es főúton a 99-es kilométernél a félútpályát lezárták, jelzőlámpa irányítja a forgalmat, mind a két irányból torlódásra számítsanak majd. Aztán az M6-os autópályán Érdnél a 14-es és a 20-as kilométer között karbantartási munka miatt a Pécs felé vezető oldalt lezárták, a forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelték át. A munka kapcsán a 17-es kilométernél lévő Érd-Kelet-Nagytétén csomópont nem használható. Kerülni a 19-es kilométernél lévő Érd-Ófalu csomóponton keresztül lehet. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
6: Időjárás.
5: Folytatódik a kánikula, többfelé előfordulhatnak záporok, zivatarok, néhol felhőszakadás, hígeső is lehet. A szél többnyire gyenge marad, csak a legintenzívebb zivataroknál fokozódhat viharossá. A hőmérséklet napközben általában 31-37, késő este 21-27 fok között alakul.
6: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
6: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sport jegyzet a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Ne szólj szám! A világbajnokság D csoportjában Paraguay-Törökország 1-0, törökök még lejátszák az Egyesült Államok elleni találkozót, akár nyernek, akár vesztenek, mindenképpen utaznak haza, mert kiestek. Matias Galarza alig több mint egy perc elteltével szerzett vezetést a dél-amerikaiaknak, ez volt Paraguay történelmének második leggyorsabb VB gólja. A középpályás nem sokkal később sárgalapot kapott, ezzel ő az első a VB-k történetében, aki gólt szerez és sárgalapot is kap az első 4 percben. A sárgalapok 1970-es bevezetése óta az első 15 percben sem fordult elő hasonló, ez is egyfajta rekord. Ám sokkal érdekesebb ezen a tornán egy másik első. Iván Barton salvadori játékvezető azért állította ki a Paraguay Miguel Almiront, mert száját eltakarva szólt a török játékoshoz. Vélhetően nem kávézni hívta, az első félidő végén bár arra sincsen bizonyíték, hogy anyázta ellenfelét, ám ez a történtek ismeretében teljesen mindegy. A VB-n bevezetett új szabály ugyanis az, hogy a száját eltakaró labdarúgót ki kell állítani. A regulát amiatt hozták, mert a februári Benfica Real Madrid bajnokok ligája mérkőzésen Vinicius Junior azt állította, a portugálok szélsője Gianluca Presciani rasszista jelzőkkel illette. Az argentin ezt tagadta, a madridiak a brazilnak adtak igazat, France Le játékvezető minden diplomáciai érzékére és tekintélyére szükség volt, hogy be tudják fejezni a mérkőzést. A bevezetett szabály Alex Vinicius, lehet róla vitatkozni pro és kontra. Értem én, hogy csírájában akarja elfojtani a rasszizmust, ám ha valaki nem száj elé tett kézzel tesz besmérlő kifejezést, az nem biztos, hogy kiderül. És arra sem lehet mérget venni, hogy az eltakart szájból szidalmazás fröcsög. Magam figyelmeztetésként bőven megelégednék egy sárga lappal. Ugyanakkor ez már meghozott regula, minden játékosnak tisztában kellene lennie vele. Hogy azt nem mondjam, ez is a világbajnoki felkészülés része. Ha másképpen nem megy, ne szólj szám, nem fáj fejem.
0: Ez volt a Nemzeti Sport jegyzet a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától. Nemzeti Sportrádió. Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Fantasztikus időzítés, hiszen éppen ide értünk a második félidő kezdetére. Nyilván a szünetben nem volt változás, továbbra is Tunézia, Japán 0-2, és most már a japánok hozhatták játékba egy középkezdést követően a labdát. A szokásos figurát választották, odaívelték az ellenfélnek a egyik szöglet zászlója mellé, most éppen a baloldalit választották. Ebben nem volt csak elképzelés, de hát ne szígyjuk szerintem a japánokat, mert az első félidő legelején a 4. percben szerezték meg ugye a vezetés Kamadának a góljának köszönhetően, akkor kiváló volt a kezdés, most pedig, hogyha meglövik a harmadik góljukat, az a végképp mindent eldöntenének. Doennél van a labda, akit aztán elválasztanak tőle, ez egy parádés becsúszás volt most a tunéziaiak játékosától, egy frissen beállt játékosról van szó. Eddig ő nem volt fent a pályán, 21-essel Ben Hamida az, aki érkezett a pályára, hamarosan megosztjuk, hogy kinek a helyére, de most még figyeljük a japán támadást, amely kibontakozóban van. Na nézzük, hogy mi lesz ebből, most már a bal oldalon vannak, hát úgy tűnik, hogy mégsem sietik el ezt a passzolgatást, hogy van időnk arról, hogy elmondjuk, hogy Ben Hamida Bronnak a helyére érkezett, Garbi pedig Szárnak a helyére, úgyhogy ezzel el lehet mondani, hogy a három középső belső védőjéből kettőt is lehozott Renard Mester. Hát igen, ez egyértelmű, szerintem a védelem nem működött, ezek azért magyarázható cserék.
2: Abszolút, említettem a második gólnál, hogy nem helyezett nyomást a labda átvevő játékosra, és mindig az a kulcsa a támadásoknak, hogy föl tudja venni a center a labdát, mert ezen a szinten, hát világbajnokságról beszélünk, ha valaki ráfordul a labdára, itt már nagyon jó futballisták vannak, tehát meg kell akadályozni, hogy tisztán tudjon passzolni, abszolút jogosak a cserék.
3: A tegnapi Törökország-Paraguay mérkőzésen mondtam, hogy ahogy telik múlik az idő, Vincenzo Montellán egyre inkább lehet látni az El Harry Potter-eskedést. Most ugyanezt lehet mondani a tunéziai szövetségkapitányra, ugye Renardra, hogy ahogy telik múlik az idő, vesztés áll a csapata, de mintha Leonardo DiCapriót lehetne látni a Wall Street Farkasa című műsorból, filmből, de hogy ránézek, Laci, te is gyönyörű szép inkben érkeztél ide ma hozzánk, úgyhogy lehet, hogy tudnál mondani valamit a kinézetére Renardnak.
2: Igen, de hát mindenkit az eredményei minősítenek, értem, hogy mire célzol, persze nagyon jól néz ki a kispad mellett, de hát ővele is
3: kigombolva az ing, minden.
2: Igen, egy nagyon vagány szerelésben van, de a csapat egyelőre nem tudta meglépni azt, amiért őt tulajdonképpen oda vitték, hogy egy új impulzust kapjon Tunézia, mert az 5-1 az nagyon sok volt. Már kétszer említettünk, igen, de nagyon fontos, hogy gólt sem kaptak a selejtezők során, tehát ez egy óriási csalódás egyelőre Tunéziának. Hát ha egy gólt tudnának rúgni, szerintem gyökeresen megváltozhatna a játék képe. Meglátjuk.
3: Azt lehet mondani, hogy Hervé Renard másmilyen debütálásra készült itt ezen a mérkőzésen. Ugye Tunézia nem vallott szégyent a legutóbbi világbajnokságon, közben támad Japán, 16-osan belülről vissza nem igult be a labda. Szóval lehet, hogy Renard másféle debütálásra számított. Ugye legutóbb a katari világbajnokságon Szaúd-Arábiát vezette, Argentinát megverték például, a későbbi világbajnokot az első mérkőzésen.
2: Nyilván, hát melyik az az edző, aki vereséggel szeretne kezdeni? Hát nyilván, hogy győzni szeretne, de Japán egyelőre nagyon jól játszik. Itt mennyire tudta fölpiszkálni a csapatot, amit kérdeztél, ugye csak taktikát most nagyon nem tud változtatni, mert van egy játékrendszere a tunizi válogatottnak. Itt az van, hogy a játékosoknak mennyire tudja visszaadni az önbizalmát, hogy azért, amiért ők itt vannak a tunizi válogatottba, azt felszínre tudják hozni.
1: Most már jöhet előre Tunézia, ott van akint a jobb szélen, Mesbi dobta ki oda a labdát, már bemenek a 16-oson belül, és ez egy jó beadás volt, de Mesbinek a lába alatt elcsúszott a labda. Talán, hogyha ezt jobban próbálja meg megjátszani, és nem ballal, akkor nagyobb sikere lett volna. Így meg egy óriási zicser maradt ki, ez az első igazán nagy helyzete Tunéziának. Mesbi maradt ott teljesen egyedül 6-7 méterre a japán kaputól középen, de a lába alatt elcsúszott a labda. Annyiban talán fel lehet menteni, hogy ez egy pattogós beadás volt, nem volt a legegyszerűbb kezelni, de hát ez szerintem egy ilyen szintű futballistának azért illett volna eltalálni.
2: Ez volt a legnagyobb helyzete eddig Tunéziának. Valóban, jól mondtad, a jobbra jövő labdát, ha jobban próbálja, sokkal több esélye lett volna. Rossz döntést hozott, ezzel újra meccsbe kerülhetett volna Tunézia.
1: Így van, viszont még mindig náluk van a labda. Mesbrinél most már, aki visszalépett oda a középső vonalba, most éppen három vonalban áll föl ez a tunéziai támadó egység. Hát most már mindenki nagyjából 40 méteren belül, 40 méterre a japán kaputól. Ott van most már hátul Tábinál a labda, aki nekikhez továbbít, nekik pedig a jobb szélen már egy sorra följebb teszi. Az imént még kiváló volt a beadás Valeritől, most viszont visszapasszolja azt, most nem vállal túlságosan nagy kockázatot. Megint Tábinál, ő lépi át vele a labdával a felező vonalat, és most már játékba avatkozik Tunekti is, akinek a nevét nem sokszor kellett, hogy kiejtsük itt a mérkőzés első fél idejében. Most itt a másodikban már háromszor labdához ért, szerintem ez tényleg már több, mint az első 45 percben összesen. Most Valeri felé érkezik egy hosszú átadás a jobb szélen, de ez sem volt jó, mégpedig azért nem, mert a japán védelem kiválóan zár, és már felpasszolják a labdát Uedához, aki óriási harcban van, végül elpöckölik, de nem társhoz, hanem csak egy tunéziai játékot játszott meg vele. Ezt követően japán visszaszerzi villám gyorsan, Tanakánál van, ő az, aki visszajátsza egészen a belső védőig, Itakuráig, aki pedig felpasszolja most már Doan felé. Hát Doan nem a legnagyobb játékos azért a mezőnyben, úgyhogy ő azért nem fog ilyen fejpárbajokba avatkozni. Most sem ugrott fel, hanem várta, hogy inkább elszámolja magát a tunéziai védő, hát ha lehullik mögötte a labda. Nem volt szerencséje, de a labda időközben már is visszakerült a Szigetországhoz, vagyis Japánhoz, 2-0-ás japán vezetésnél, tehát itt a mérkőzés 51. percében jöhetnének megint előre, de Tunézia majdnem labdát tud szerezni, azonban a védő Valerinek a lábáról kiment az oldalvalon túlra.
3: Miért mondtam, hogy Tunézia nem vallott szégyent az előző 3,5 évvel ezelőtt rendezendő katari világbajnokságon? Akkor a G csoportot erősítették, és Belgium és Anglia mögött a harmadik helyet szerezték meg, Panamát sikerült legyőzniük, és ezzel megelőzniük Belgium és Angliától. Vereséget szenvedett az akkori Lajduni vezette, akkor még a Ferencvárost erősítő Lajduni vezette tunéziai válogatott. Hát most kevesebb sikerrel próbálkozik itt az Amerikai Egyesült Államok, Kanada és a Mexikó társrendezésében zajlandó világbajnoksága, épp Mexikóban zajlik ez a labdarúgó mérkőzés, de Tunézia ettől függetlenül még versenyben van a, mondhatni, bennmaradásért, a csoportban való bennmaradásért, továbbjutásért, bár jelenele szerint azért eléggé messze van a kettő, hiszen 2-0-ra vezet Japán, szóval Tunézia az utolsó helyet foglalja el a csoportban. A japán kapusnál, Suzuki-nál a labda, fantasztikus teljesítmény nyújtott Suzuki az első mérkőzésen Hollandia ellen. Azt is lehet mondani, akár hogy eladta magát a top 5 bajnokságok egyikébe, vagy hogyha ide veszük a Hollandot, vagy esetleg a Portugált, akkor a top 7 bajnokságok egyikében, ami Európát illeti, meglátjuk ez a jövő zenéje. Ami biztos, hogy Saibari például, aki Marokkó színeiben két mérkőzésen két gólnál jár, hát ő már eladta magát a Bayern Münchennek. Bayern Münchenben Harry Kane cseréje lesz majd a marokkói kezdőcsatár a következő szezonban. Támad Japán a három gólos vezetés megszerzésére. A tizatoson belülre pattan a labda, azonban egy rossz átadás volt. Uedát nem sikerült megjátszani, viszont játékba hozza a labdát Damen, és Tunézia elkezd rohamozni, innentől kezdve óriási idézőjelbe téve barokkos túlzást, hogy Tunézia támad, ugyanis olyan nagy veszélyes helyzetük az egész mérkőzésen még nem volt. Ami bizonyos, hogy a japán szövetségi kapitány kezében tartja a labdát, hiszen bedobással folytatódik majd a mérkőzés, hogy tunéziai vagy japán labdába hoz, játékba hozatal lesz innentől kezdve az a jövő zenéje, ami biztos, hogy Gianni Infantino ezen a mérkőzésen is itt van, mint ahogy az összesen. Milyen érdekes, hogy a Brazília hajti találkozó fél órával hamarabb kezdődött el, mint a szokásos. Tehát Gianni Infantinónak fél órával, vagy mondhatni órával kevesebb ideje volt átérni, és ha jól emlékszem, akkor országot is kellett váltani a Infantinónak egyik mérkőzésről a másik mérkőzésre. A második félidő, az adott brazil hajti mérkőzés második félidő felére sikerült átérnie Gianni Infantinónak. Így tehát fent áll az a tény, hogy a FIFA, hogy a FIFA elnöke az összes mérkőzésen eddig ott volt, és meg is mutatta őt a kamera. Ez is azért nem kis teljesítmény, hogyha őszintén akarunk lenni, hogy időzónákat átrepülve mérkőzésről mérkőzésre Gianni Infantino minden egyes találkozón ott van, öltönyben, nyakkendőben, zakóban.
1: Így van, most pedig már Japán jöhet előre. Ott van a labda Itónál, ő passzolja tovább, most lépik át a felező vonalat a japánok, már ott vannak a tunéziai térfélen, ezt követően egy labdakezelési hiba, Tomiyasunak a lábáról ment ki a labda, és most már Abdi jöhet egy bedobással, ő ezt be is hajítja, hátra egészen Benhamidáig, aki ugye frissen érkezett itt a második fél időben, és most megvan az első jó kirúgása a tunéziai kapusnak, ezt követően Tunézia jöhetett volna egy gyors kontrával, de volt egy csúnya szabálytalanság, most Itó fellépett a védelemből, és ő az, aki buktatta a tunéziai középpályást, ezt követően pedig Tunézia megkapta a jogos szabadrugás lehetőségét. Skiri volt az, akit buktatott, az a Skiri, akinek az imént hallották a kedves hallgatók is az üvöltését, akkor is egy óriásit kapott a lábára. Most is, de szerencsére már talpon van, az afrikaiak csapatkapitánya tudja folytatni a mérkőzést, kemény fából faragták. Közben megint egy borzasztó átadás a tunéziaiaktól, kimegy a labda a japán alapvonalon túlra, úgyhogy megint Suzuki lesz az, aki majd ezt játékba hozhatja, miközben Renár bíztatja az övéit folyamatos tapsolással, kiabálással, de hát nyilván nem lehet elégedett egyelőre azzal, amit az afrikai ország válogatottjától lát. Jöhet előre most Japán, Itakuránál van a labda már a kirúgást követően, ő sem sieti el, hanem inkább egy lapos passzal megjátsza a mellette elhelyezkedő Tanakát, aztán pedig most már vissza is kapja Itakura, és most a bal oldalon kezdeményez egy támadást Japán, ez sem tűnik túlságosan gyorsnak, tehát hova siessenek, hiszen 2-0-ra vezetnek Tunéziával szemben. Nekik ez bőven elég, esetleg olyan céljaik lehetnek, hogy a gólkülönbségüket javítsák, hogy ebben is odaérjenek mondjuk Hollandia mellé, amellé a Hollandia mellé, ami jelenállás szerint plusz 4-es gólkülönbséggel áll, Japán pedig most 2-vel plusz 2-essel, tehát van még 35 percük, sőt akár még 40 és a hosszabbítással együtt, hogy valahogy még két gólt berámoljanak Tunéziának. Tomiyasunál van most már a jobb szélen a labda, már a tunéziai 16-oshoz közelítenek a japánok, most megkapta a labdát Itó beadná laposan, de ez nem volt jó, és Doennek sem volt jó a passz, úgyhogy most már a tunéziai védelemnek kell figyelni, hogy nehogy visszaadják gyorsan a labdát, ehhez képest visszaadják gyorsan, most már a japánok megint megszerzik, egy kiváló sarkozás után Tanakát játsza meg a társ, Sano volt az, aki szépen sarkozott egyet a jobb szélen, ott az oldalvonal mentén, ezt követően pedig Tanaka most már hátrébb passzolta, és megint leghátulról jöhet előre Japán, Sanovanál van megint a labda, aki kidobja most a jobb szélre Doennek, Doen végül nem passzolja fel Uedához, pedig egy pillanatra, mint a megnyílt volna ott a passz folyosó, most kapta meg Nakamura kidobta a jobb oldalra a labdát, Itó, aki megint beíveleti, neki voltak már jó beadásai itt a mérkőzésen, Doen az, aki végül balal nem íveli be, hanem inkább Tomiyasuhoz passzol, aztán megint Itónál a jobb szélen, ebből akár lehet egy jó beadás is hamarosan, Itó most megtolná, de végül kiváló a tunéziai becsúszó szerelés, Benhamida volt az, aki most állt be ugye nemrég a pályára, ő volt az, akinek a lábáról kiment most az alapfalon túlra a labda, úgyhogy jöhet egy japán szögletrúgás, ugye az elsőből is már rögtön veszélyeztetek, abból majdnem

0: térfelükre gond nélkül átlépjenek a tunéziaiak, akiknek a becenevük egyébként a kártágói sasok, a japánoknak pedig kék szamurájok. Ez a két, most tunéziai helyzet a bal oldalon.
1: Bal oldalt nem ért kezet a labda, azt mutatja a játékvezető, viszont kifele szabadrugást ítél, bár ettől függetlenül azt mutatja a tunéziai hátvéd Abdi, hogy kezet ért Doannak ez a becsúszó szerelése, de határozott volt a játékvezető, és nem ítélt 11-es. Lehet, hogy a videóbíró meg fogja nézni, de a visszajátszásból ítélve ez nem volt 11-es, sőt, ami biztos, hogy kifele szabadrugás következik. Ami biztos, hogy az előbb Gianni Infantinót, FIFA elnököt említettem, hát az elmúlt 24 órában Gianni Infantino programja a következő volt. Brazília hajti összecsapás Philadelphiában a Lincoln Financial Field-en. Aztán következett Törökország Paraguay mérkőzés a Levi Stadionban San Franciscóból. Aztán következett, ez már a mai játéknap, Hollandia Svédország Houstonból, és azután Németország elefántcsontpad összecsapás Torontóból, eddig Egyesült Államok volt, a legutóbbi Kanada, most pedig Mexikóban tezi tiszteletét a FIFA első embere. Tehát Gianni Infantino, hogyha azt kell mondanom, hogy országokat, sőt időzónákat átívelő, mondhatni karrierje, hát talán az is példátlan, bár Katarban szintén megpróbálta, annyi könnyebbsége volt, hogy Katarban egy ország rendezte 3,5 évvel ezelőtt a világbajnokságot, most pedig egészen pontosan 3-4 év múlva pedig, hogyha őszintén akarunk lenni, akkor 6 ország is világbajnokságot rendez, hiszen az lesz a centenáriumi 100. világbajnokság, ahol többek között Európában Portugália, Spanyolország, és hogyha Afrikát vesszük, akkor Marokkó is majd társ rendező lett, és becsatlakozik majd 3 dél-amerikai ország is. Többek között ott lesz majd Chile, Paraguay, és természetesen ezeket az információkat majd mind megosztja a FIFA a hivatalos oldalaikon, ahogy közeledünk majd a 4 év múlva rendeződő világbajnokság felé. Ami biztos, hogy Itó most elveszti a bal cipőjét, úgyhogy van ideje mind a játékvezetőnek, mind a japán, illetve a tunéziai csapatnak pihennie néhány másodpercig, ugyanis áll a játék 1-2 minutum erejéig. Ami biztos, hogy a 61. perchez érve Japán továbbra is 2-0-ra vezet Tunézia ellen.
2: Egy picit előre szaladtál az időben, mert nem a 100. világbajnokság lesz, csak a 100 éves, de hát majd 300 év múlva.
1: Így van,
2: azt is fogjuk ünnepelni, reméljük. Ott van most a labda már a bedobást követően Itakuránál, miután leparancsolta a pályáról Itót, hogy az oldalvonal mellett a túloldalon kívül kösse be az ő saját cipőjét. Ezt mutatta neki Kovács István játékvezető, hogy ezzel ne húzzák az időt, és most már nyilván a japánok próbálják egy picit ölni azt, hiszen Suzukinál van hátul a labda, jelenállás szerint most 10 vannak csak fönt a japánok a pályán. Amint Itó beköti a cipőjét, azt követően majd visszatérhet, és én már úgy látom, hogy ott van fönt középen, úgyhogy megadta neki a játékvezető a jelet, ő vissza is tért, ezt követően a japánok el is indították a támadásukat, miközben a nézőtéren a szurkolók hullámzással szórakoztatják magukat. Nem egy rossz találkozó, egyébként vannak azért helyzetek, de valóban itt a 31. perc óta azért leült ez a mérkőzés. Doan kapja meg most már a labdát a jobb szélen, vele szemben Benhabi, de kiválóan védekezik, akit egyelőre szerintem csak dicsérni tudunk. Most pedig már Abdi nyújtja meg, ez nem néz ki rosszul a társa felé, de túl hosszú és Suzukinek, de arra viszont nincs ideje, hogy beengedje azt a 16-oson belülre már, mint a labdát. Úgyhogy most Japánnak kell építkeznie a saját térfeléről, ha és amennyiben nem adják el a labdát, és egyelőre még nem Sanóval szemben van most egy buktatás. Hát Mesbri azért küzd azért a bizonyos sárga lapért, amely még nem volt ezen a mérkőzésen, ez már legalább a 34. szabálytalansága. Szerintem lassan majd Kovács István játékvezető fel fogja neki mutatni az első lapot, de hát nem biztos, hogy ő kapja, lehet, hogy addig még lesz esetleg más szabálytalanság is, de azért az elmondható a mérkőzésről, hogy abszolút sportszerű, nagyon tiszta eszközökkel játszanak a csapatok, úgyhogy tényleg erre semmilyen panaszunk nem lehet. Sanó közben már talpon el is végezte a szabadrúgást, most már ott van a labda a bal szélen Nakamuránál, aztán Sanó kapja vissza középen, szinte konkrétan a felező vonalon állt, ezt követően pedig tovább passzolt a Tomiyasuhoz a jobb oldalra, de végül Sanó úgy dönt, hogy megint Tomiyasu lesz az, aki ezt passzolhat. Most ők játszanak össze, úgy látszik, hogy növelik a saját jó passzaik számát, valamint a csapat statisztikába is, azért javul ez a mutató. Nakamura aztán pedig újra kapja meg 18-20 méterre a tunéziai kaputól, megpróbálkozott egy lövéssel fordulásból jobb lábbal, de ez lepattant a tunéziai védőről, Tábi volt nagyon-nagyon jó helyen, az ő lábáról pedig kimegy a labda az alapvonalon túlra, és most már az imént a cipőfűzőjével bajlódó Itó az, aki kikocog, és lehet, hogy most már tényleg beíveli középre, bár az látszik itt a totális képen, hogy Doan azért sétálgat arra felé, hát ha megint egy kis szögletet végez el Japán, meglátjuk, Itó egyelőre emeli a jobb kezét.

0: ez most érkezik középre a labda, de csak egy tunéziai védőnek a fejét találja el, Rekik volt az, aki fel tudott szabadítani, ez most egy jó védekezés volt tőlük. Tunézia, Japán a 63. percben 0-2.
1: Rögtön ki is egészítem magamat, hogy a 2030-as centenáriumi labdarúgó világbajnokságot Marokkó, Portugália, Spanyolország, dél-amerikai részről pedig Argentina, Paraguay és Uruguay rendezi majd meg. Június 8-ától július 21-ig predesztinálják majd ennek a tornának, ennek a világeseménynek a rendezését, de hát ez még természetesen mind-mind-mind a jövő zenéje. Ami biztos, hogy most Tunézia révén Mejbri próbálja felhozni a labdát, de még a saját térfele közepén, saját térfele felén jár Tunézia válogatottja. Most egy fölpassz előre Slimane irányába, de amint kitenné Slimane a tunéziai jobb oldalra, Japán védelme azonnal közbeszól, viszont visszaszerzik az afrikaiak. Na nézzük, Slimane kavargat, 18 méter a kaputól Mejbri, jó a tunéziak tízese, Mejbri ki jobb oldalra, egybeadás, azt köszöni szépen. Köszönjük szépen Itakura, és kivágja bal lábbal, úgyhogy majd tunéziai bedobással folytatódik ez a mérkőzés. A játékvezető pedig, ugye Kovács István, magyar-román, kettős állampolgárságú játékvezető pedig tunéziai bedobást ítél. Cserél az afrikai csapat, méghozzá Tunekti hagyja el a pályát 26-ossal, aki pedig érkezik a játéktérre, az... nem más, mint 19-es messzámmal Shawat. Shawat, 30 éves csatár, a klub Afrikán játékosan 27 mérkőzésen 15 gólt szerzett az idei szezonban, de nem ez volt a legeredményesebb idénye, hanem az a tavalyi volt, akkor még az Etoile Sahel csapatát erősítette, szintén 27 mérkőzésen, akkor 17 találatot jegyzett, miközben továbbra is a Reynard láthatjuk. Hát Reynardnak ez a fehér ing, az első, a felső gomb kigombolva, ez gyakorlatilag már védjegyévé válik, ami a világbajnokságokat érinti, tekinti. De hát 3,5 évvel ezelőtt Katarba bevált, most az Egyesült Államok Mexikó-Kanada rendezésű világbajnokságon, most éppen Mexikóban, Nueva Leone államban rendezendő mérkőzésen kevésbé, több-kevesebb, most éppen kevesebb sikerre jár. A 66. perchez érünk lassan a mérkőzés, hát rosszmájúan mondva a negyedik negyedéhez érünk, tehát a második hidratációs szünethez érve, időkérés, taktikai szünet, kereskedelmi szünethez érve, továbbra is 2-0-ra vezet Japán Tunézia válogatottja ellen.
0: És éppen Japán indíthat most meg egy támadást, ott van a labda Itakuránál, ő lépte át a felezővonalat, és most már kidobta oda a balszére, most már Kamadát játszanák meg, ez a labda ez nem volt felé megfelelő, és most már Shawatot hozzák játékba, aki az imént érkezett a pályára, neki az első labdaérintése nem igazán jó, hiszen rögtön megszerzi tőle Japán, Nakamura aztán már tovább tenné, ott voltak bent az első harmadában a pályának, közel a tunéziai kapuhoz, most aztán Nakamuránál van, Kamada lövésre bíztatják, befelé húzogat, meg is próbálta előni jobban. Balról érkezett a lövés, de megint kiváló volt a blokk a tunéziai játékosoktól, ezt követően pedig Shawat kapott egyet a lábára, és nem csak ő van lent a földön, hanem egy másik tunéziai is, ott szerintem egy vétlen szabálytalanság történetet, mint ha összeszaladtak volna Nakamurával a képsarkában, láttam csak egy pillanatra, de szerintem rendben lesz az a tunéziai játékos is, aki nagy valószínűség szerint éppen Valeri, aki az imént még blokkolni tudott egy óriásit. Mutatják nekünk közben a szurkolókat, a japán szurkolók nagyon-nagyon boldogok, melléjük azért bejönnek a mexikói drukkerek is zöld mezekben, ők is úgy néznek ki, hogy szurkolnak a japánoknak, hát nyilván szimpatizálnak ezzel a szigetországi együttessel. Ha már érdekességek, akkor a legutóbbi találkozón a hollandok ellen is bemutatták azt a rend szeretetüket a japánok, valamint azt, hogy ugye a mérkőzés végén szépen elpakoltak maguk után, a szemetet is elvitték. Tényleg becsülendő az, amit a japán szurkolók, mint pedig a japán játékosok csinálnak, ha és amennyiben mondjuk az öltözőről is beszélhetünk kicsit. Jöhet előre megint Japán, erre mind volt időm elmondani, hiszen csak most lépték át a felező vonalat, de Doan rögtön vissza is passzolja Tomiyasuhoz. Tomiyasu pedig átteszi most keresztbe a bal oldalra a labdát, ott van Tanakánál, akinek a nevét régen kellett említsük, de most egy jó paszt válasz Kamada felé, Kamada aztán pedig Nakamurát venné célba, de ez nem volt egy jó átadás, kiváló volt a védekezés most éppen Skiritől, ezt követően pedig már mutatja, hogy menjenek fölfelé, éppen nála van a labda, és egy hosszú indításra készül, hát az Abdi felé nem volt a legjobb, Tomiyasu volt megint kiváló helyen, ő védekezett jól, most pedig már Doent hozzák egy picit szorult helyzetbe a japánok, de ő ezt megoldja, kiváló technikai adottságokkal megáldott játékosról van szó, nem véletlenül viseli ő a 10-es számú mezt a japán együttesben. Végül kihozta onnan a veszélyes szorult helyzetből, hátragulította a kapusának, és most már Suzuki-tól jöhet egy újabb japán támadás. A mérkőzés 68. percébe lépve, Tunézia, Japán 0-2, vagyis a következő játék megszakításnál jöhet majd az ivószünet.
1: Meg tudtuk említeni a tunéziai, újdonsült tunéziai szövetségkapitán Hervé Renárt, úgyhogy mivel a játék tempója és eredménye engedi, ezért beszélünk egy kicsit a japánok szövetségkapitányáról, mesteréről. Jó, a kiugratás Itzerben, ott a helyzet és ott a harmadik. Hát ez milyen egyszerű ez a futball, ugye? Ito rúgja a harmadik japán gólt, ezzel pontot téve arra a bizonyos íre. A mérkőzést Japán eldönti ezzel, megmerem előlegezni. A 69. percben Japán-Tunézia 3-0 a világbajnokságon. Kamada és Ueda találta után. Ito is betalál, ezzel pedig eldönti a mérkőzés sorsát, nem mintha eddig bármi kérdés is lett volna. Junya Ito, 33 esztendős támadó, 28 mérkőzésen a Hendben 6 gólt szerzett, 5 assziszt mellett a világbajnokságon. Ez volt az első gólja Hollandia ellen az első találkozón. Csereként állt be, lesről szó nincsen, nagyszerű kiugratást kapott, maga elé engedte a labdát, aztán a rövid alsóba passzolt, átverve ezzel a Tunézia kapusát, Dament. Hát igazából nincsen kérdés. Azért kezdtünk el beszélni szövetségkapitányokról, játékosok, statisztikákról, adatokról, mert nagyjából a mérkőzés negyedik percében dőlt el ez a találkozó, amikor is megszerezte a vezetést Japán Kamada révén. Azóta csak formalitás az egész, zárójelbe téve azóta lőtt 2 gólt Japán. Vukovics Lászlóhoz fordulok, hogy láttad, Laci, ezt a találatot? Ito révén 3-0-ra vezet már Japán.
2: A fölpasszolt labdánál Kamada pörgetése volt a kulcs, nem vette át, a térfél közepén egyből jobbal kitette Itónak, a balhátvéd helyén beragadt a tunéziai balhátvéd, nem volt les, Ito gyönyörűen vette maga elé, és utána rutin feladat volt, hogy elpasszolja a kijövő kapus mellett a bal alsó sarokba passzolta a labdát. Egyébként tegyük hozzá, hogy Japán Ausztráliát megelőzve 23 pontot szerzett, és csoportgyőztesként kvalifikált ide a világbajnokságra. És most már tényleg kezdődik az ivószünet, az lesz a kérdés, hogy a gólarányban utolérik-e a hollandokat, és az utolsó fordulóban ki lesz a csoport első, mert nagy jelentősége lehet annak, hogy el tudsz kerülni nagy ágyukat. A csoport elsőként ugye nem másik csoport elsőjét kapod, hanem harmadik helyezetteket. Tehát óriási jelentősége van annak, a japánok menni fognak tovább a negyedik, ötödik gólért, és ez jót tesz majd a mérkőzésnek.
1: 3-0-ra vezet Japán, és a gondolatmenetet arra próbáltam felfűzni a harmadik talált előtt, hogy a japán szövetségkapitán Muriyasu Hajime, aki anno 92 és 96 között 35 mérkőzésen képviselte a felkelőlap országát, egy gólt szerzett, és azóta edzőségeit pedig 3 csapatban tudja eddig magáénak. A Hiroshima csapatát erősítette, vagyis dirigálta, edzette 2017-től 2017-ig. A japán U23-as válogatottat kapta meg 2017-től, aztán pedig az első csapatot, a felnőtt csapatot, japán válogatottját irányítja 2018 óta. A japán szövetségkapitán Muriyasu Hajime tehát. A 72. percben, amikor is zajlik az időkérés, a kereskedelmi szünet, az ivószünet, a hidratációs szünet, Japán már 3-0-ra vezet Tunézia ellen.
2: És ez a 8. VB szereplése Japánnak, ez a legjobb szerintem, ez a legjobb japán válogatott, akit láttunk. Attól függetlenül, hogy még nincsenek a negyed döntőben, és tudjuk, hogy ezt 4-szer már megtették. Én azt gondolom, hogy a csoportmérkőzéseken látunk sok mindent, hogy milyen erősségű egy csapat, de ott fognak eldőlni, mert lesz olyan, aki nagyon jól játszik a csoportmérkőzéseken, és kizuhan mondjuk a 32 között, akkor hiába mondják, hogy mi mondjuk veretlenül jutottunk tovább, kiestél. De sokkal jobb forgatókönyv az, amiről már kérdeztetek például a németekkel kapcsolatban, hogy esetleg X, vagy talán még ki is kapsz valakitől, és utána az egyenes kieséses szakaszban meg azt a formádat hozott, hogy mész tovább, egyre jobb vagy. Itt a végén az lesz a kérdés, hogy a kulcsjátékosok mennyire bírják, mennyire lesznek kizsigerelve, sérülés elkerülje őket, de azt gondolom változatlanul lesz, az elején is mondtam, hogy a végén úgyis a nagy csapatok lesznek ott a 8 között, 1-2 meglepetés csapat elképzelhető, tehát a nagyokat nem lehet kizárni, a franciák, a spanyolok, a hollandok.
0: Brazíliát most oda sorolod egyébként?
1: Az Argentina.
2: Brazília, Argentina, még ebben a 8-ban benne van, tehát mind a 8 nem fog tovább jutni, de lesz 1-2 meglepetés csapat, de ezek ott lesznek, a németek, tehát ezek közül ott lesz, ebből a felsoroltam mondjuk 10 csapatot, abból 8 ott lesz. ezért mondom, hogy a nagy csapatok nem örülnek ennek, hogy 48 csapatos a világbajnokság, mert jönnek ide, ugye pont Van Dijkot mondtuk tegnap, hogy 67 mérkőzés, és mindegyiken kezdő volt, hogy micsoda terhelésnek van kitéve. Itt avval kell sakkozni az edzőknek, hogy a játék perceket tudják kimérni a játékosokat, hogy az egyenes kiesés a szakaszba, megmaradjon a frissesség, a motivációval nem lesz gond, hanem hogy tudják a saját formájukat hozni.
0: De pont ezért is fontos az, hogy mondjuk a csapatok az első két meccsből valamelyiket esetleg meg tudják nyerni, hogy gyakorlatilag bebiztosítsák már a továbbjutásukat az utolsó fordulót megelőzően, és esetleg lehessen mondjuk cseréket is játszatni, bár nyilván nagyobb számban rotálni akár, hát ez a jövő zenéje, meglátjuk, hogy mi lesz majd a harmadik fordulóban.
2: Te francia csapat vagy spanyol csapat vagy itt megint a nagy nemzeteknél maradunk, hogy kiket tudsz behozni a padról. Hát egy franciák behoznak egy Barcolát, most szintén nem megyek végig, de hát olyan játékosok vannak ezeknél a kereteknél, hogy ott a rotálást észre se veszed, mert klasszis helyett egy még jobb klasszis jön be.
0: Így van, időközben véget ért az ivószünet, és hát beszélgettünk arról nagyjából fél órája, hogy vajon a japánok célba vehetik-e azt a plusz 4-es gólkülönbséget, amely jelenállás szerint utolérik Hollandiát. Hát én most már megmerem kockáztatni, hogy akár még két gólt is simán lőhetnek ezen a meccsen.
2: Benne van a mérkőzésben, Tunézia azért szeretne valahogy szépíteni ezen az egész történeten, mert azt említettétek már, mivel az egymás ellen eredmény számít. Az utolsó meccsen hiába csinálnak egy bravúrt Hollandia ellen, mindenképp kiesnek, mert a másik három pontos csapat Svédország
1: legyőzte őket. Mint Törökország, gyakorlatilag ugyanaz.
2: Így van, ugyanaz. Tehát itt már csak a becsületükért küzdenek a tunéziaiak, a 3-0 az túl nagy előny ahhoz, hogy megfordítsák, de nyilván szeretnének szépíteni, minél szebben búcsúzni. Japán meg nagyon jól mondtad, menni fog a gólarányért, amennyit tud, berámol, de hátul vigyáz a biztonságra. Itt épp ezért lesz jó meccs, tehát nem őrzik majd a labdát a japánok, hanem egy jó meccs lesz még ebből a végén is.
0: Reméljük, így van. Közben volt két csere, Kamada helyére Suzuki érkezett, valamint Doen is elhagyta a játékteret az ő helyén a folytatásban, majd Sugawara. Ugye Kamada, aki elhagyta a játékteret, ővé volt az első gól a mérkőzés 4. percében, egy parádés sarkazás után tudott betalálni, és kereken 70 perccel később pedig úgy dönt Tomiyasu mester, hogy őt ideje lecserélni, és ideje pihentetni nyilvánvalóan. Jön az újabb tunéziai szögletrugás 3-0-ás japán vezetésnél.
1: Milyen érdekes volt látni egyébként a... Hát én időkérésnek hívom, lehet azt, hogy a hidratáció szünetnek írják ki közben. Tunézia lehet, hogy megszerzi az első gólját a mérkőzésen? Nem, egyelőre nem. De Yuto Nagatomo szerepe. Nagatomo azért érdekes, mert játszott anno 2-4-6-8 idényt az Inter csapatában. Az olasz, az idei regnáló bajnok olasz Inter csapatában 8 idényt. Aztán 3 szezont lehúzott a Galatasarayban, Marseille. Majd 6 szezont a Tokióban. 39 esztendős Yuto Nagatomo. Talán emlékszünk rá, akik követik az olasz vagy a nemzetközi futballt. Most gyakorlatilag az időszünetben, az ivószünetben csak ő beszélt, próbálta még instruálni a játékos társait, miközben lehet látni a VIP páholyt. Sami Khedira is ott van a lelátón. Sami Khedira, hogy a tunéziai felmenőkkel rendelkezik Németországgal a 2014-es labdarúgó világbajnokságon Brazíliában ért fel a csúcsra. Sami Khedira José Mourinho-nak az idei szezonban, vagyis a következő szezonban, hogyha úgy tetszik, a 26-27-es idényben asszisztens menedzsere lesz, tehát segédedző lesz a Real Madridnál. Sami Khedira is ott van a lelátókon. Szóval Yuto Nagatomo szerepe, és megint Vukovics Lászlóhoz fordulok, mert lesállás előzte meg a japán támadást. Mennyiben számít az, hogy egy idős, 39 éves, rutinos játékos tud segíteni egy-egy alkalom során, egy-egy szünet során a játékosoknak, hogy mit kell játszani, mire figyeljenek oda a következő, ides tovább, nem tudom, 20-30 percben.
2: Rengeteget számít, mert hiteles személy, abszolút hisznek benne, tudják, hogy mit tett le az asztalra, azért véletlenül ilyen helyeken, amit felsoroltál, nem lehet játszani. Tehát ezzel mutatja azt, hogy a csapatnak egy vezére, és a csapat maximális, az edző is ilyenkor tiszteletbe tartja azt, átadja a szót, mert itt már ő elmondott mindent, amit kell, ha kell, még kiigazít egy-két dolgot. De a japánok, azt már említettük, nagyon fegyelmezettek, ezt tudjuk az egész népről, nagyon jó focit játszanak, tényleg jó nézni a japán játékot.
0: És a világbajnok Sani Khedira nem csak azért van itt, hogy esetleg szemlézze ezt a mérkőzést, hanem nyilván a testvére Sani Khedira is beállása készen várja azt, és esetleg Renard mesterőt is a pályára dobja. Hát egyelőre erre még nem kerül sor, de jöhet most egy japán szögletrúgás, amelyet éppen Ito harcolt ki, az az Ito, aki ugye a harmadik gólját szerezte a japánnak, és ő lesz az, aki majd ezt el is végezheti, majd akkor, hogyha lassan felkocognak a középső védők, mint Tomiyasu, mint pedig Itakura, már várják ott középen a labdát, és most már Ito is, a másik Ito is beért a 16-oson belőle, Hiroki az, aki most már szintén ugye a Bayern játékosa. megjött a labda középre, de ezt könnyen kifejelték a tunéziaiak. Az első fél időben nagyobb veszély volt ezekben a szögletekben, de még mindig ott van a japánoknál, Sugawara teszi egy sorra a hátrébb. Most már ott van a labda egészen Sanónál, aki utána rossz passz választ, de szerencséje van, hiszen egy tunéziai lábról kiment az oldalvonalon túlra a labda. Garbinak ez volt az első labda érintése itt a mérkőzésen, miután a második fél idő legelején ugye őt bedobta a mély vízbe Renár Mester, akinek az arca egyre inkább gondterheltebb itt a 78. percbe lépve. Ő is tudja, hogy sok babér már nem teremhet nekik, inkább arra kell figyelniük, nehogy minél jobb, nehogy akkora verést kapjanak, mint mondjuk az első fordulóban Svédország ellen. Újabb cserék a japánoknál, érkezik a másik, Suzuki is a pályára, elhagyja a pályát Tomiyasu, az ő helyén tehát Suzuki a folytatásban, valamint Seko is érkezik hamarosan, majd megtudhatjuk, hogy ő kinek a helyére, mert az ő váltótársát egyelőre még nem mutatták meg nekünk, de közben a labda a rossz bedobást követően elhagyta a pályát, Nakamura egyébként a másik lecserélt, vagyis Tomiyasu és Nakamura helyén, Seko, valamint Suzuki a folytatásban. 79. perc, Tunézia, Japán 0-3.
1: Mivel a mérkőzés érdemi része nagyjából eldőlt, tehát én azt mondtam a negyedik percre, de azért egyezzünk meg, a 69. percre biztos, hogy eldőlt, amikor már 3-0-ra vezetett Japán. Megint Laci, hozzád fordulnék. Tunézia, hogyha a gólarányt és a pont, szerzett pontszámot nézzük, az mutatkozik meg, hogy a leggyengébb válogatott, az egyik leggyengébb válogatott az idei világbajnokságon. De hogyha azt nézzük, hogy a torna előtt Tunéziát, Katart, zöldfogi szigeteket, Curaçaót, hogyha egy latba vettük volna, akkor azért nem azt mondtuk volna, hogy Tunézia biztos ezek közül a csapatok közül az egyik leggyengébb lesz. Most pedig azt láthatjuk, hogy Tunézia valószínűleg nulla ponttal, és gyakorlatilag minimum szerzett góllal jutnak tovább, ugyanis összességében, hogyha megnézzük, egy gólt szereztek eddig Svédország ellen, tehát azt is mondhatni, hogy gyakorlatilag az 48-40. Helyen végezhetnek majd a labdarúgó világbajnokságon.
2: Igen, a svédekről sokan azt gondolták, hogy jóval gyengébbek, mivel a csoportmérkőzések során két pontot szereztek. Ha nincs a Nemzetek Ligája, ahol Ukrajnát és Lengyelországot verve jutottak ki a világbajnokságra, akkor kincs nincsenek. De ez a csoport nagyon erős csoport, tehát Hollandia, Japán, meg az emberek mindig mondták, hogy jó, negyed döntőig jutottak, de itt most, akik nézik a meccset, azok szerintem meg vannak lepődve, hogy Japán mennyire hatékony és jó futballt játszik. Tehát magyarul Tunézia egy nagyon erős csoportba került, és ezt már említettem többször, hogy az ellen tudsz játszani, aki ellen kisorsolnak. Ez egy erős csoport, és itt nem derül ki, hát azért Tunéziát azért jobb csapatnak tartom, mint mondjuk a VB újoncokat, vagy most nem megyek végig, de vannak kis csapatok, csak itt nem tudják megmutatni, mert olyan jó csapatok ellen játszanak, hogy nem jön felszínre az, hogy ők miért is 9 mérkőzésből 8-at nyertek a selejtezők során.
1: Na most figyelj, Laci, most az első meccs után Tunézia menesztette a szövetségi kapitányát, ugye a francia nemzetiségű Lamosét. Most a második mérkőzésre kinevezték Renárt, aki a 3,5 évvel ezelőtti világbajnokságon Szaúd-Arábiát képviselte. Benne van-e az a pakliban, hogy menesztik a harmadik mérkőzésre a mostani szövetségi kapitányt, és kineveznek egy harmadikat, akivel kiesnek és felkészülhetnek a következő tornára?
2: Dehogy is, hát erről szó nincsen. Hát itt már kiestek, de hát itt azért váltottak, itt egy belső dolgok vannak, amit mi nem tudhatunk, hogy mi zajlik az öltözőbe. Itt az 5-1-es vereség után valószínű, hogy én csak feltételezem ezt, hogy konfliktusok alakultak ki, meg a csapat nem azt játszotta nyilván, amit elvárt tőle a vezetőség. Tehát erről szó nincs, hogy most ez a meccs után újra edzőt cseréljenek. Itt megy tovább minden, csak Tunézia nélkül.
0: Hát igen, most már egyre inkább kezd ez körvonalazódni. Pici esélyt látunk arra, hogy a maradék 9 percben már, ami a rendes játékidőt illeti, esetleg tud lőni 3 vagy akár 4 gólt is Tunézia. Most viszont jönnek előre, ott van náluk a labda kint a jobb szélen, egyelőre viszont csak hátrébb szorulnak vele, mert megint kiválóan zárnak vissza a japánok, és már leghátul Tábinál van, aki Ben Hamidához passzol a bal oldalra. Nézzük, hogyha jobb oldalon nem működött, akkor balon fog-e, Abdi kapja meg a labdát, de megint visszapasszolja Ben Hamidához, és megint Abdi lesz majd nagy valószínűség szerint, akit játékba avatkozhat, de nem, hanem végül inkább Tábihoz kerül hátra a labda, de nekiket kihagyva most inkább megnyújtja ott a jobb szélen, de megint kiváló a japán védekezés, akiben most bele tudott fejelni, az Itakura volt, és megint a japánokhoz pattan, szerencséjük volt, most átment egy tunéziai láb alatt, Ito most már mehet előre, 3-3-ban jönnek, most már 4-4-ben, Sugawara is megérkezett 16-oson belőle, aztán pedig beadná középre, de mintha a tunéziai lábról visszapattant volna rá, valóban a játékvezető mutatja, hogy jöhet egy kirúgással Tunézia. Sugawara óriási lendülettel érkezett meg, és jó volt az elképzelés, hogy begurítsa középre a labdát, de Ben Habidát kell továbbra is dicsérni, aki kiválóan csúszott be, és az ő jobb lábáról visszapattant Sugawarának a jobb lábára labda, ami így elhagyta a játékteret. Úgyhogy jöhet egy újabb tunéziai kirúgás, amelyet közben már el is végzett a csapat. Suzuki, aki most már keresné a labdát, de végül nem, mert még mindig a tunéziaiaknál van természetesen. Sávátot keresnék fönn, de hát ő is annyira megbújik a tömegben, és egyszerűen esélytelen őt megjátszani. Egyszer szabálytalankodtak vele szemben, de azóta semmi. Most pedig Japán jöhet előre, már benn van a 16-oson belül. Itt egy jó beadás, egy fejes, és gól! Behullik oda a hosszú alsó sarokba. A gólszerző pedig 18-as számmal Ueda. Úgy látszik, hogy ő szerzi a páros számú gólokat ezen a mérkőzésen, és megint Itót kell még dicsérni, aki kapott egy jó labdát a jobb szélen, ezt követően már a 16-oson belül átívelte a hosszú oldali ötös sarkához, és onnan pedig Ueda ráfejelte, de nem nagy erővel, hanem okosan, inkább olyan löbbölős mozdulattal aláfejelt, és behullott a labda, két védőt, valamint a kapust is átverve a kapunak a bal alsó sarkába. Úgyhogy most már beérte Japán Hollandiát, a élőtabellát nézve gólkülönbségben is. Vukovics László, milyen volt a gól, és vajon jön az ötödik, még azért van bőven idejük.
2: Itó gyönyörűen jobb szélen 2-2-ben megverték a bal oldalát a tuniszi védelemnek. Gyönyörű beadás volt, és azért csinált ezt az ejtett fejest, mert épp hogy elérte a labdát, és csak így tudta megfejelni, és ebből csak úgy lehetett gól, mivel magas volt neki a beadás, ejtve a hosszú sarokba a kapus fölött, egész lágyan, nagyon szép mozdulat. Nem tudott bele erőt adni, mert magas volt a beadás, 4-0, igen, most már a következő góllal már megelőznék Hollandiát.
1: Márk, nem tudom, azt mondtad, hogy Ueda a páros számú gólok lövője, amikor együtt közvetítettük az USA-Ausztrália mérkőzést, azt mondtad, hogy minden egyes gól a világbajnokságon eddig, amit te közvetítettél, a páros számú góloknál volt nálad a hang, a szó. Most mit mondasz akkor, hogy gyakorlatilag mind a négy találat nálad volt?
0: Nem, páros a második is, az nem. Páratlan nem, is. A harmadik nem, az a tiéd volt.
1: De összességében az első a tiéd volt, tehát akkor ez a sorozat, ez megszakadt.
0: De hát rohamos továbbra is Japán, lehet, hogy jön a következő. Itónál van most éppen a bal szélen, ő beadhatja most bal lábbal, nem, inkább visszahúzza a jobbra, aztán lőtt volna, de megint kiváló volt a becsúszó szedés, ezt követően pedig lennmarad egy tunéziai játékos, és ebben a pillanatban ezt észre is veszi. A játékvezető lefújja, magyarul a sípjába fúj, ezzel lépünk be a találkozó rendes játékidejének utolsó 5 percébe, lehet, hogy ápolás fog következni, így is van, hívja az orvosi stávot Kovács István, és hát továbbra is a dicsérni tudjuk a japán játékosokat, ugye a 4. percben szerezték meg a labdát, illetve a gólt, az első gólt Kamada révén, ezt követően 27 perccel később Ueda duplázta meg az előnyt, majd a 69. percben, ugye nyilván már a második játékrészben Itó szerezte a harmadik japán találatot, és most nemrég 7 perccel ezelőtt Ueda meglőtte saját maga második csapata negyedik gólját, miközben Rekiket kell ápolni, nincs messze egyébként az alapvonaltól 3-4 méterre, úgyhogy lehet az lesz végül a megoldás, hogy őt valahogy leviszik, aztán ott a pályán kívül ápolják. Ez nyilván attól is függ, hogy Kovács István a játékvezető mennyire türelmes, mert általában ezt nem szokták itt az új szabályok szerint engedni. Meglátjuk, lényeg a lényeg, hogy egy újabb csere lehetőség jöhet, majd egy újabb cserével próbálkozhat majd Renár mester, hogy valahogy csökkentse a különbséget. Ott van már a pad mellett az imént említett Rani Kedira, lehet, hogy éppen ő lesz az, aki majd vártja Rekiket, de talán azért ment inkább távolabb az oldalvonaltól már, mint Kedira, mert hogyha Rekik megsérül, akkor lehet inkább egy középső védőt kell behozni. Meglátjuk, viszont az egészen biztos, hogy a japán szurkolók továbbra is nagyon-nagyon boldogok, hiszen csapatuk 4-0-ra vezet Tunézia ellen.
1: Nyilván provokatív volt néhány perc ezelőtt az a kérdés Vukovics László fele, hogy vajon meneszthetik-e majd Rénát a szövetségkapitány tisztségből. Nyilván valószínűleg ez elképzelhetetlen, hiába kap itt 4-et, 5-öt vagy 6-ot majd Tunézia. Új, de elhagyta a pályát, Gotó érkezik a Szent Traidennek a csatára, 9 gólt termelt a mögöttünk hagyott idényben. Azért milyen érdekes, hogy ezek a japánok kicsik, nagyon fürgék, és Uedától kezdve rendre termelik a gólokat. Szép szám, mondhatni, 2 számjegyű gólokat termel mindegyik japán játékos.
2: Nagyon jó össze van rakva ez a japán csapat, rendkívül jó és élvezhető focit játszanak, és jót tett a mérkőzésnek az, hogy Hollandia tegnap 5-1-re tudott győzni a gólarány miatt, mert a két csapat most verseng az első helyére, amit már említettünk, hogy a csapatoknak nagyon fontos, hogy első helyen jussanak tovább, mert akkor csoport harmadikot kapsz ellenfélnek, ami nagyon nem mindegy az egyenes kieséses szakaszban.
1: 88. perchez érünk, Japán kiüti Tunéziát 4-0-ra vezet a felkelőnap országa a világbajnokságok történetének 1000. mérkőzésén Kovács István játékvezetésével. A tunéziai válogatottat japán csapata, ez ugye az F csoport második fordulójában rendezett találkozás, ezzel Japán a második helyet foglalja el a tabellán. A kvartetben Hollandia első két mérkőzés után 4 ponttal, de jobb gólkülönbséggel, ugye ők döntetlent játszottak egymással, 2-2-es X volt az első fordulóban, aztán most Japán pedig 4-0-ra vezet. Hát igazából megsemmisítő győzelmet arat Tunézia felett. Egyértelműen esélye nincsen az afrikai válogatottnak bármiféle tekintetben Japán ellen. Próbálnak támadni, a tunéziaiak próbál cserélni Renard, de hát már jó néhány perccel ezelőtt beletörődött abba, hogy valószínűleg ő vereséggel debütált, Tunézia pedig kiesik az amerikai, mexikói, kanadai társrendezésű labdarúgó világbajnokságról. Hiába próbálkozik Mejrivel, hiába próbálkozott Slimanével, Tunektivel, Száddal, nincs esélye egyszerűen Tunéziának bármennyit próbál változtatni Renard, a francia nemzetiségű tunéziai szövetségkapitány. Japán pedig most innentől kezdve, hát nem mondom, hogy húzza az időt, eldugja a labdát, járatja a labdát, hátul passzolgatnak. Nekik innentől kezdve nincs más feladatuk, mint hogy sérülésmentesen lehozni az előttünk álló néhány percet. A mérkőzést nagyon magabiztosan behozzák, 4-0 egyelőre, és lassan a negyedik játékvezető pedig felmutatja nem csak a cseréket, hanem a hosszabbítást is. A 89. perchez érve Japán tehát 4-0-ra veli Tunéziát.
0: És még éppen Itakuránál van hátul a lap, de érkezni fog majd Kedira valamint az utolsó percekre, még Ashuri is a tunéziai válogatottban, és valóban az is nagy kérdés, hogy nagyjából fél perc múlva majd hányas számot fogja felmutatni a negyedik játékvezető, bár azért azt megszokhattuk ezen a világbajnokságon, hogyha óriási a különbség, akkor is lejátszák azt a maradék 3-4 vagy akár 5 percet, ami a cserék miatt, valamint az ivószünet miatt szükségesnek vélik, mármint szükségesnek véli a játékvezetői kvartett. Tugaváránál van most kint a labda a jobb szélen, aztán visszapasszolja. Most már a japánok sehova sem sietnek, még annyira sem, mint eddig a mérkőzésen. Szekó is játékba avatkozott, ezt követően pedig Gotó tolta ki a jobb oldalra. Tugavára küzdve jött, hogy még megmentse az alapvonalon belül, ezt megmentette. Ezt követően aztán Abdival egy picit összeakadnak a két kettes számú játékos, Abdi valamint Tugavára, de végül szent a béke, teljesen felesleges itt kakaskodni. És közben a játékvezető már mint a negyedik, végül nem a hosszabbítás számjét fogja először felmutatni, hanem a cseréket. Azt láthatjuk, hogy elhagyja a pályát kettessel Abdi, az ő helyére érkezik majd Rani Kedira a folytatásban, valamint 17-essel a lecserélt játékos a Skiri, úgyhogy a folytatásban már új csapatkapitánya lesz a tunéziai válogatottnak. Mondom még egyszer, aki bejött Skirinek a helyére, az nem más, mint 7-es mezben Ashuri. Itt az utolsó pár perce, a pár perc pedig hamarosan kiderül, mert a játékvezető most sétál oda a másik tábláért, és fel fogja majd mutatni a hosszabbítást. Most éppen nem őt mutatják nekünk, de ebben a pillanatban kiírják, hogy 6, azaz 6 perc minimum a hosszabbítás. Laci, mennyire furcsa ezt látni neked egyébként, hogy egy ilyen 4-0-ás rég eldőlt meccsen, hát régen nálatok ilyenkor mennyi, 1-2 percet csak muszájból rátettek, itt meg simán lejátszák azt az időt, ami gyakorlatilag a cserékkel, valamint az ivószünettel telt.
2: Igen, hát tudjuk, hogy alapból a 3 perc az hozzá van adva, plusz még amit állt a játék, nagyon hosszúak lesznek így a mérkőzések. A tunéziai csapatot nagyon sajnálom, mert le kell játszani az utolsó mérkőzést, mindenképpen kiestek, és nem akárki ellen, Hollandia ellen, aki már biztos tovább jutott, de ő meg az első helyért fog menni. De azért a játékosoknak egy világbajnoki mérkőzés, még ha ki is estek, óriási lehetőség, hogy megmutassák magukat, pláne Hollandia ellen.
1: Jasin Ayari, Svédország válogatottját erősíti. Miért érdekes ez, miért mondom ezt? Ugyanis a testvére, az öccse, Khalil Ayari pedig a tunéziai válogatottat öregbíti, próbálja népszerűsíteni, minél jobb eredményekhez segíteni. De ez azért érdekes, mert Ayari miközben a svéd válogatottban gólt szerzett, például 2-t is Tunézia ellen, addig Ayari, Khalil Ayari, aki a Tunézia válogatottat választotta, 45 percet játszott a legutóbbi felkészülési meccsen, még a VB előtt Belgium ellen, de nem játszott például Svédországen, és nem játszik a mai mérkőzésen sem. Milyen érdekes, hány testvér párosítást láttunk, hallottunk már az idei világbajnokságon, hogy az egyik nemzetet erősíti az öcs, a másik nemzetet erősíti a báty. Most egy ékes példája az Ayari testvérek lehetősége az idei világbajnokságon. Ami biztos, hogy Khalil Ayari nem lép pályára, a svédek színeiben pedig valószínűleg folytathatja majd Yasin Ayari, aki duplázni tudott Tunézia ellen. Emlékszünk rá, nem ünnepelte meg a gólját, ő szerezte például a vezető találatot, hát ahol született, az anya földje ellen. Yasin Ayari 35 millió eurót ér, a Brighton középpályásáról beszélünk, még testvére pedig a Paris Saint-Germain U23-as csapatát erősíti, Khalil Ayari. Hát róla most több-kevesebb, most ezen a mérkőzésen kevesebb szó esett, lehet, hogy majd a jövőben picivel többet beszélünk róla, hogyha befut akkor a karriert, hogy megérdemelje. Az utolsó perceket ütjük, nyomjuk az idei a mostani mérkőzésen. 3 perc van hátra mindössze a Tunézia-Japán összecsapásból. 4-0-ra vezet a felkelő nap országa a Tunézia ellen.
0: És Japán még mindig óriási lendülettel rohamoz, de szerintem így 3 perccel a vége előtt 4 gólos szigetországi vezetésnél éppen itt az idő arról, hogy Vukovics Lászlót megkérdezzük. Hogy tetszett a mérkőzés? 4 gólt láttunk, tényleg jó volt az iram végig, a japánok kiválóan futballoztak. Milyenek a benyomásaid?
2: Azt láttuk az első mérkőzésen Hollandia ellen, hogy Japán milyen futballra képes. Tunéziának is tudjuk az első meccset, hogy komoly vereséget szenvedett, de azt gondoltam, hogy az edzőváltás, az, hogy Tunis 9 mérkőzésből 8 győzelemmel jött, nem kaptak gólt a selejtezőkbe, hogy összekapják magukat erre a mérkőzésre, és egy szoros meccset tudnak játszani Japánnal. Hát ez nem így történt. Japán végiguralta a mérkőzést, szebbnél szebb gólokat rúgott, nem engedett Tunéziának, most így visszapörgetem a mérkőzést. Igazi helyzete nem is volt Tunéziának, csak ilyen fél lehetőség. Egy, ami luftot rúgott 8 méterre a kaputól egy jobboldali beadásnál, egy távoli lövés vagy egy szöglet. Tehát egyszerűen a japánok megfojtották a tunéziaiak játékát, tunisziak meg egyre jobban vesztették a kedvüket, Japán pedig nagyon tetszetős támadásokat boldogtak góljait, tehát nem talált gólok voltak, hanem kijátszott labdák, jó focit játszanak, ezt még egyszer megismételném, és Tunéziára visszatérve ott nagyon nagy gondok vannak, most az utolsó meccsen a önbecsülésüket kell megőrizniük a hollandok ellen, de hát ez lesz a feladata a szövetségi kapitánynak, hogy azt a 11 embert megtalálja, aki még a hazájáért tud úgy küzdeni, hogy ne ilyen szégyen teljesen. Ott eddig kaptak 9 gólt az elmúlt 2 mérkőzésen, az azért nagyon sok, még ha jó csapatok ellen játszottak is, de hát nem Franciaországgal, meg Spanyolországgal, meg a csúcscsapatokkal játszottak, attól függetlenül Japán is nagyon komoly játékerőt képvisel. A japán focit összegezve nagyon fegyelmezett, nagyon stílusos futballt játszanak, gyorsak, dinamikusak, nem véletlenül játszanak Európában ilyen csapatokban, ahol játszanak, tehát véletlenek nincsenek. Tehát elmondtak Szalai Kislóf kollégánk is, a kispadon ül 12 millió eurós játékos, tehát ez mutatja a csapat erejét, hogy ilyeneket tudnak behozni. Japánt, aki majd ki szeretné verni, mert valaki szerintem meg fogja állítani majd később, az még arrébb van, annak nagyon jó játékot kell nyújtani.
0: Abszolút így van, igen, most is az utolsó támadások egyike a mérkőzésen a japánoké, a bal szélen jönnének előre, de most kiváló a tunéziai védekezés, ezt követően pedig megindulnak előre, éppen a csereként beállt Asurinál van most már a labda, aztán őt gyorsan elválasztják tőle. Hát nagyjából 15 másodperc maradt hátra ebből a találkozóból, itt már Kovács István jó indulatán is múlik, hogy vajon mikor fog a sípjába fújni, és mikor érkezik meg a hármas sípszó. Hát lassan már azért nézeket az órájára, és hát meg fog érkezni ez bizony, ez a mérkőzés végét jelző hármas sípszó. Ebben a pillanatban a szájába veszi a mérkőzést, és véget vet a találkozónak. Japán tartja a lépést Hollandiával, Tunézia, Japán 0-4. A világbajnokságok történetének 1000. mérkőzésén már a 4. percben megszerezte a vezetést Japán, amikor is Nakamura húzta meg a 16-oson belül a bal szélen, majd középre passzolt, ahol Kamada jól érkezett, és a sarkáról be is pattant a labda a kapunak a jobb alsó sarkába. Ezt követően 6 perccel később már 2-re növelhette volna az előnyét Japán, hiszen egy szögletet követően Ueda visszalőtte a 16-os vonaláról a labdát, de akkor Dámen, a tunéziai kapus még nagyjából 3-4 milliméterre a gólvonal elől ki tudta piszkálni azt a labdát, emiatt hosszas videózás után végül nem adták meg ezt a találatot teljesen jogosan, hiszen nem jutott át teljes terjedelmében a labda a gólvonalon. A 31. percben aztán megérkezett a második japán találat, hiszen a félpályán szerzett labdát a kék szamuráj, Itakura egy gyors felpasszal Uedát hozta játékba, aki 10-12 méteren keresztül ugyan cipelte a labdát és nem passzolt, de végül jól döntött, mert jobbról, a 16-os vonaláról jobb lábbal kilőtte a kapunak a jobb alsó sarkát. Az újabb japán gólra 38 percet kellett várni, vagyis a szünetre 2-0-ás japán vezetéssel vonulhattak a csapatok. A 69. percben aztán Ueda felé érkezett egy jó felpassz megint középen, csak úgy, mint a második gólnál. Most ő nem megfordult, hanem szépen tovább löbbölte a labdát a védők feje fölött, és ezzel pedig kiugratta Itót, aki higgadtan elpasszolta a kijövő kapus lábai között a labdát. Ezzel már 3-0 volt tehát Japánnak, de még ezzel sem volt vége, hiszen újabb negyed óra múlva Itó kapott egy forintos labdát a jobb szélen a 16-oson belül, szépen átívelt az ötös túloldali sarkához, ahonnan Ueda okosan nem erővel fejelte meg a labdát, hanem egy jól helyezett fejessel behullott a labda a kapu bal alsó sarkába, átverve a tunéziai kapust, valamint a két középső védőt is. Ezzel ő kialakította a 84. percben a végeredményt, amely Tunézia, Japán 0-4, és ez azt jelenti, hogy jelen állás szerint Hollandia 7-3-as gólkülönbséggel vezeti a csoportját, míg Japán a második 6-2-vel, és mind a két együttes ugye 4-4 ponttal áll, hiszen Hollandia tegnap 4-gyel simán megverte Svédországot, ma pedig Japán ugyanígy 4-gyel Tunéziát, úgyhogy a döntés majd az utolsó fordulóra marad, itt az F csoport első helyét illetően. Még egyszer tehát a végeredmény, Tunézia, Japán 0-4. Köszönjük a megtisztelő figyelmüket Szalai Kristóf kollégám, valamint a szakértő Vukovics László nevében is búcsúzunk, de maradjanak velünk, hiszen hamarosan kezdődik, illetve folytatódik a Sportreggel. Erdei Márkot hallották, én hamarosan visszatérek, addig pedig viszont hallásra.
3: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Labdarúgás.
0: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban.
2: Örömünnep Torockón a Nemzeti Összetartozás jegyében. Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott. 12. Dunanapok Torockón. Összefoglaló. A harmadik rész szombaton 11 órakor a Dunavörldön. Nyár 26. Hétfőn 10 órakor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ahogyan azt a labdarúgó mérkőzésnek a végén is ígértük, kezdődik a mai Sportreggel. A stúdióban Kovács Erika, valamint Erdei Márk. 9 órakor majd az olimpia napja kapcsán az olimpiai bajnok Berki Krisztián érkezik hozzánk a stúdióba, viszont addig még lesz szó teniszről, valamint kézilabdáról. Kezdjük is tenisszel, hiszen 4 év után újra együtt játszik a Williams testvérpár. Vénusz és Serena szabad kártyával indul Wimbledonban párosban. A 45 éves Vénusz és a 44 esztendős Serena korábban 6-szor nyerték meg itt a női párost, emellett még 8 Grand Slam győzelmet szereztek együtt. Hogy meglepetése a visszatérésük, arról Topor Csaba teniszszakértő beszélt Szilágyi Dórának.
2: Aki kicsit közelebbről követi a teniszt, azért már úgy sejthette, hogy valami lesz, mert egy olyan fél évvel ezelőtt kiderült, hogy újra fölvetette magát a vada listájára Serena Williams. Ugye az azt jelenti, hogy megnézni, lehetővé tenni azt, hogy a dopping szűrőkön átmenve versenyezzen, tehát egyfajta ilyen katalógusba vételét, ilyet miatt túróért csinált volna, még akkor is, hogyha hangsúlyozottan azt nyilatkozta, hogy már pedig ez kamú, nem térek vissza, de hát miért tett volna ilyet? Venus soha nem akasztotta szögre igazából az ütőt, keveset játszott, kevesebb több sikerrel, inkább kevesebbel, de hát úgymond szerelmese a játéknak. 46 évesen én úgy gondolom, hogy már ez is csoda. Úgyhogy annyira nagy meglepetés nem volt, nyilván hol másutt, ha nem Wimbledonban. Erre utalt az is, hogy hogy indult el, milyen tornán indult el ugye előtte, és az, hogy Venus és Serena együtt, tehát ez meg egy ilyen popkulturális és sporttörténeti jelentőségű dolog, egészen hihetetlen.
3: Mekkora sporttörténeti jelentősége van annak, hogy 10 év után ismét Wimbledonban indulhatnak párosban, és ha jól emlékszem, akkor 2016-ban pont Babos Tímeék ellen nyertek?
2: A sporttörténeti jelentősége talán az, hogy ennyi idősen már igazából, ha jól emlékszem, Martina Navratilova volt, aki ilyen 44-45 évesen még tényező volt párosban, de se előtte, se utána senki. A másik, hogy két tényleg olyan ikonról beszélünk, akiknek messze túlmutat a jelentőségük a sport eredményeiken. Ilyet én azt mondom, hogy Venus és Serena, akik a 2000-es éveket tulajdonképpen meghatározták, új alapokra helyezték a női tenisz, a női sportot, a színesbőrűek vagy a feketéknek a jelentőségét. Én azt gondolom, hogy ilyetén is már önmagában ez a dolog valami egészen hatalmas. Ne várjunk sokat tőlük, ezt azért úgy gondolom, hogy az elvárás menedzsmentre oda kell figyelni, mert azért nem akárkivel bukott el a második meccsén Serena, nem is olyan régen Muhovával, aki egy elképesztően jó páros játékos, és simán kikaptak.
3: Na igen, erre akartam egyébként rátérni, hogy mennyire lehet versenyképes egy olyan páros, amelynek a tagjai legendák, de már azért együtt rendszeresen nem játszottak a legmagasabb szinten.
2: Azt ugye nem tudjuk, hogy mennyit edzettek együtt, vagy edzettek-e. Amit lehet tudni, inkább erről beszélnék, hogy Serena elképesztően jó formában van. Hogy mondjam, fizikálisan ilyen formában nem is tudom, hogy volt-e így ránézésre. Fénykorában sem. Nagyon le van fogyva, nagyon le van szákásodva. Ebben szerepet játszik az a gyógyszer, ami mostanában óriási nagy favorit a fogyni akarók között, ugye szemédglutamid tartalmával nagyon jó formában van, de egy dolog jó fizikai formában lenni, más az, hogy mennyit ütöttél és milyen állapotban vagy, de leginkább az önbizalom. És hiába hatalmas az önbizalma Serenának és Venusnak is, azért az igazi önbizalom a játékkal jön. Én itt látom a legnagyobb veszélyt náluk, hogy nem játszottak eleget. A sorsoláson fog múlni, ha kapnak egy-két könnyű párost, akkor életveszélyesek lehetnek. Ha belenyúlnak és az első egy-két meccsükön egy komoly párost kapnak, akkor meg nagyon hamar vége lehet ennek a tündérmesének.
3: A közönségre, a szurkolókra milyen hatással lehet az ő visszatérésük? Azért az egy történelmi pillanat, hogy őket van lehetőség még együtt látni, játszani párosban.
2: Az biztos, hogy ahogy elkezdődik a mérkőzés, az őrület lesz és felrobban a stadion a lelátó. Az is biztos, hogy lesznek annyian, mint egy nagyon menő férfi meccsen, és ezt igen kevés női teniszező mondhatja el sajnos magáról. Ilyen kegyetlen az élet. Ebbe hiba nem lesz. Az biztos, hogyha kell egy kis lökés nekik, azt meg fogják kapni a közönségtől, és az is biztos, hogy az ellenfelet pedig egy picit, hát gúzsba köti ez. A kérdés az, hogyha nem megy nekik a játék, akkor ez nyomássá válik-e vagy se. Én ezt gondolom, azért ők akkora legendák, hogy úgymond tartoznak is a közönségnek azzal, hogy egy bizonyos nívó alatt nem játszhatnak, és ez az, amit egyelőre nem tudunk.
3: Az is érdekes még az ő történetükben, hogy azért van sok testvérpár, ha sportot globálisan nézzük, akkor a rivalizálás az konfliktushoz vezetett, vagy vezethet, de az ő esetükben pedig mindig megőrizték saját maguk között az egymás iránti szeretetet, meg a lojalitást, miközben egyébként azért egymás ellen küzdöttek a legnagyobb címekért is.
2: Igen, ez érdekes, hogyha valaki, egyébként csak javasolni tudom, hogy nézze meg a róluk készült dokumentumfilmet, a Papa, Richard Williams nagyon-nagyon sokáig tulajdonképpen belenyúlt a kettőjük párharcába, és rendre elintézte, hogy vagy ne legyen meccs kettőjük között, vagy hát tulajdonképpen ne legyen kompetitív, de ez már nem erről szól. Én úgy gondolom, hogy mind a ketten abszolút a szórakozásért játszanak. Ugye pont Serena mondta Queensben, hogy egyszerűen nem volt jobb dolgom, egyszerűen untam, hogy otthon ülök, a gyerekek iskolában vannak egész nyárra, miért ne? Tehát tulajdonképpen ez azt hiszem elmond mindent arról, hogy ők milyen nyomást tesznek magukra, de ne legyenek illúzióink, azért Serena Williamsnél kompetitívebb versenyzőt én nem igen láttam azért a teniszpályán. Nem tudom elképzelni, hogy ne várjon el magától sokat. Egymást biztos, hogy segíteni fogják, tehát véletlenül azért nem nyert 14 Grand Slamet párosban a tesód oldalán, ha nincs tökéletes kémia. Hát csak 6-ot nyertek itt Wimbledonban. Hát biztos, hogy az ellenfélen az elején nagyon nagy nyomás lesz, az is biztos, hogy hihetetlen nyomasztó lehet a két Williams ellen pályára lépni. Én tényleg csak érzésről tudok beszélni, ott szerintem az lesz a kulcs, hogy hogyan tudják ezt a mérkőzést elkezdeni Serena és Venus, hogyha bizonytalanok, ha gyengeséget mutatnak, ha sokat rontanak, akkor ez nagyon gyorsan átcsaphat, de az elején egész biztos, hogy földbe gyökerezett lábakkal fog állni velük szembe bárki is lép pályára.
3: Elképzelhető, hogy ez az utolsó közös Grand Slam szereplésük? Vagy elképzelhető az, hogy látjuk még őket ezen kívül? Vagy egyébként örüljük annak, hogy most láthatjuk őket 4 év után újra?
2: Hát egyrészt, amit mondtál, a vége ez gyönyörű. Tehát szerintem itt ebből kell kiindulni, és egészen biztos vagyok benne, hogy azon fog múlni, hogy ha mennek 2-3 kört, akkor a US Open-én úgy gondolom, hogy az nagyon adott, nagyon adekvát az a hazai környezetük, a hazai közönségük, a hazai tornájuk. Hogyha itt nagyon gyengén szerepelnek, akkor lehet, hogy elgondolkodnak rajta. Ne feledjük azért, ez csak egy gondolat, hogy a realitás érzéke egy profi sportolónak általában hatalmas. Tehát ők pontosan tudni fogják, hogy versenyképesek-e a legjobbakkal szembe, vagy nem. Csak azért pályára lépni, hogy ott előtyögjenek, nem tudom elképzelni, hogy legyen kedvük. Ha azt érzik, hogy ők jók, és van értelme beletenni mondjuk másfél hónap edzést, akkor a US Open-nél ideálisabb második felvonást nem tudok elképzelni. Őket egy kiöregedő, félbelévő rockzenekarhoz tudnám hasonlítani, akinek nagyon-nagyon fontos a renoméja. Tehát a Rolling Stones 70-es éveik közepéig masszívan turnézott, és azért azok a koncertek ugyan nem voltak már olyanok, mint a 20 évvel ezelőttiek, de még mindig nagyon jók voltak. Mert egyszerűen a nevük kötelez. És én azt hiszem, hogy ez a név kötelez lesz itt a kulcs, hogy tudnak-e úgy játszani ők ketten, hogy méltóak legyenek ahhoz, amit fölépítettek iszonyatos munkával.
1: Topor Csabával Szilágyi Dóra beszélgetett.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés, még tovább beállom a füzitóvízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
3: Éveken át halmozzák a győzelmeket minden kontinensen. Senki sem tudja útjukat állni.
4: Venus és Serena. Ikonok, akiket Amerika látni sem akart. Szombaton 11 órakor az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
5: Győzött és továbbított csoportjából Németország a labdarúgó VB-n megdőlt a napi melegrekord, folytatódik a kánikula. Jó reggelt kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
0: Sporthírek.
5: Címét megvédve sorozatban harmadszor lett Európa-bajnok a magyar férfi karcsapat. A Szilágyi Áron, Szatmári András, Rab Krisztián és Dallos Benedek alkotta együttes a svédeket, a spanyolokat és az olaszokat búcsúztatta a döntőig vezető úton. Majd a fináléban a románokat győzte le 45-43-ra. A magyar csapat ezzel egy arany és két bronzéremnél jár eddig a franciaországi EB-n. Bejutott a legjobb 32 közé a labdarúgó világbajnokságon Németország, miután hátrányból fordítva 2-1-re legyőzte Elefánt Csontpartot az E csoportban, Torontóban. A négyszeres VB győztes nyerő emberem Denis Undál volt, aki csereként beállva duplázott. A német válogatott biztos továbbjutásához és csoportelsőségéhez az is kellett, hogy a négyes második mérkőzésén Curaçao meglepetésre gól nélküli döntetlent játszott Ecuadorral Kansas City-ben. Ezzel megszerezte története első VB pontját. Kiütéses győzelemmel folytatta a világbajnokságot Hollandia, amely Houstonban 5-1-re győzte le Svédországot. Az F csoport másik mérkőzésén Monterreyben Japán-Tunézia 4-0. A francia másodosztályú Boulogne csapatától érkezik középhátvéd a Ferencváros labdarúgó csapatához. A klub a hivatalos honlapján jelentette be, hogy a 25 éves Nathan Zoré az FTC-nél folytatja pályafutását. Aranyérmes lett a nyílt vízi úszó világkupa sorozat összetettjében Betlehem Dávid, aki megnyerte a 10 kilométeres versenyt a Szetubáli állomáson. Az olimpiai bajnok Rasovszki Kristóf a negyedik helyen ért célba, míg a nőknél ugyanezen a távon Fábián Bettina ezüst, Mihályvári Farkas Viktória pedig bronzérmet szerzett.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
5: Szigorúbb kontrollt vezetnek be az állami források felhasználására minden sportágban, jelentette be Pósfai Gábor, sportot is felügyelő belügyminiszter, miután a napokban 4 csapatsportág, a jégkorong, a kézilabda, a kosárlabda és a röplabda szövetségi vezetőivel találkozott. A tárcavezető közölte azt is, kiemelt figyelemmel követik és támogatják.

0: az utánpótlás nevelést, a nagyobb események megrendezését pedig abban az esetben támogatják, ha annak költségvetése átlátható és észszerű, reális terv készül a bevételi oldalra is. Ma is folytatódik a hőség, tegnap sok helyen 35 foknál is melegebb volt, a Szódon pedig a napi melegrekord is megdőlt, ott 37,1 fokot mértek. Kedd éjfélig másodfokú riasztás van érvényben, és életbe lépett a vörös kód, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos közölte, ilyenkor a bentlakásos szociális intézmények kötelesek fogadni a rászorulókat. A rendkívüli hőség miatt a rendszeres folyadékfogyasztás fontosságára hívta fel a figyelmet az élő környezetért felelős minisztérium. Azt kérik, fokozottan figyeljünk egymásra, és autóban se embert, se állatot ne hagyjunk, még pár percre sem. A Magyar Honvédség a társszervekkel együttműködve több 10 000 liter zacskózott vizet oszt az embereknek. A MÁV pedig a főpályaudvarokon és a nagyobb vidéki vasútállomásokon biztosít vizet az utasoknak. Tömegeket várnak a vízpartokra ma is a kánikulában. A vízirendőrök a Balatonnál és a folyókon is megerősített szolgálattal dolgoznak. Tavaly 387 embert mentettek ki a Balatonból, 8 fürdőzőn viszont már nem tudtak segíteni. Európa szerte is tovább tombol az extrém hőség, a tikkasztó helyenként akár 40 fokot is elérő forróság mindenkit megvisel. Franciaországban töröltek több kulturális és sportrendezvényt, és elhalasztották az érettségi vizsgákat. Spanyolországban és Olaszország nagy részén is vörös riasztás van érvényben. Ráadásul a hőség a következő napokban sem enyhül.
1: Közlekedés.
0: Az M3-ason Bagh térségében aszfaltoznak, ezért a 48-as és a 38-as kilométer között a Budapest felé haladókat a belső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. A Vásárosnamény felé autózók a külső és a leálló sávot használhatják. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Folytatódik a kánikula, többfelé előfordulhatnak záporok, zivatarok, néhol felhőszakadás, hégeső is lehet. A szél többnyire gyenge marad, csak a legintenzívebb zivataroknál fokozódhat viharossá. A hőmérséklet napközben általában 31-37, késő este 21-27 fok között alakul.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt kívánunk, már itt is vagyunk újra a hírek után. A stúdióban továbbra is Kovács Erika és Erdei Márk. Ahogyan azt már megígértem, most kézilabdával folytatjuk. Tavaly Kilvinger Bálint még a Győri Eto csapatának volt a vezetőedzője, idén pedig sokáig úgy nézett ki, hogy majd a Ferencvároshoz mehet. Az anyagi problémákkal küzdő zöldfehérek helyett viszont végül a Sziget-Szent Miklós vezetőedzője lesz. Kilvinger Bálinttal berelmese beszélgetett.
2: Sajnos egy igazán esemény dús szezont követő időszakon vagyok túl. A Ferencvárosnál nem úgy alakultak a dolgok, ahogy előzetesen ők is, meg mondjuk én is terveztem volna. Ezért itt viszonylag gyorsan úgy alakult, hogy nem náluk fogom folytatni a kézilabda edzői tevékenységemet, és egy ilyen viszonylag rövidebb, gyorsan lezajló egyeztetéseket követően igazából került képbe így a Sziget-Szent Miklós, és azt gondolom, hogy elég gyorsan megegyeztünk ebben.
3: Ugye azért, hogyha megnézzük a te múltadat, és igaz, hogy az interjú előtt arra beszéltünk, hogy a jövőre nézünk, de azért ezzel kapcsolatban azért nézünk egy picit vissza mondjuk az elmúlt két évben a Győrre, mert az talán egy picit, főleg az első élvonalbeli évében mondjuk az elvártnál feljebb teljesített, a Sziget-Szent Miklós pedig itt most nem a csapatot kritizálnám, csak egy tény, hogy ugye a kiesés elől menekült az előző idényben, tehát ilyen szempontból ez egy nagy váltás, ez inkább kihívás számodra?
2: Nézd, abszolút, ugye, amikor ott beszéltünk ugye a lehetőségekről, meg az, hogy ugye mi lenne a terv egyébként, ugye a Sziget-Szent Miklós tavaly az utolsó fordulóban maradt benne a tavalyi szezonban, ugye újonc csapatként, fejtóként, ők is megizlelték, milyen az első osztály, az idei évben ugye egy stabilabb szereplést szeretnének egyébként, ebbe számítanak rám, úgyhogy hogy ne, én ezt már talán korábban is mondtam, hogy alapvetően ugye szeretem a kihívásokat, főleg a szakmai kihívásokat, úgyhogy bízom benne, hogy azzal a tudásomvel rendelkezek, ezt át tudom majd adni nekik.
3: Azt említetted az előbb, hogy aránylag azért gyorsan lezajlottak a tárgyalások, és megegyeztetek abban, hogy jövőre Sziget-Szent Miklóson leszel, vagy a következő idényben Sziget-Szent Miklóson leszel. Azért mondjuk az elmúlt hónapokban, nem tudom máshogy készül az ember arra, hogy mondjuk egy Ferencváros vezetőedzője lesz, és itt csak arra próbálok utalni, hogy azért akkor még, amikor megegyeztetek, nyilván más célok voltak a Fradinál is, és most megkiderül, hogy egy tulajdonképpen stabil bentmaradást kellene elérni a csapattal, tehát hogy neked az elmúlt hónapokban, vagy ahhoz képest egy picit így a felkészülés az máshogy zajlik, vagy ezt fejben gyorsan rendbe tetted, hogy tulajdonképpen nem az lesz a cél, amit január óta terveztél, hanem teljesen más, ez ilyen nagyon könnyű átkapcsolás?
2: Én azt gondolom, az első lépés ez, amit említettél, hogy hát alkalmazkodni kell, ugye az edzőknek is néha egy edzés közben is alkalmazkodni kell, ha bármi olyan dolog történik az edzéseken, tehát ez a mi munkánknak a vele járója. Persze azért nem egyszerű, meg nem könnyű, hiszen ahogy említetted, azért más célokkal, más tervekkel készültem, de igazából hiába siránkoznék ezen, hogy most nem jött össze, vagy miért nem jött össze, vagy bármi más történt, nem lennék előrébb ebbe, tehát azt gondolom, hogy minél hamarabb, ugye, ha lehet így mondani, ebből tapasztalatom van, tehát nagyjából tudom azt, hogy mire kell készülni, mik azok a kulcspontok, amikre figyelni kell, úgyhogy erre most a következő időszakban majd azért elkezdtük ugye a tervezést a következő szezonnak, tehát erre azért majd hangsúlyt fektetünk.
3: Amikor így mondjuk a felkészülés előtt nem sokkal derül ki, hogy oda kerülsz egy csapathoz, akkor nyilván egy kész csapatot kapsz, tehát nyilván az igazolásokban nem szólhattál bele, ez nehéz?
2: Nézd, ezzel tisztában voltam, tehát kell alkalmazkodni ehhez, azért ez sokszor előfordul szerintem itt a kézilabdában, hogy nem mindenki tudja azt a komplet keretet, vagy úgy kialakítani, ahogy ő szeretné. Ez is az edző életnek a velejárója, hogy ilyenkor akár a kialakított játékrendszeren bármin ugye kell változtatni, kell hozzá alkalmazkodni. Ilyen szempontból tudom, hogy mit vállaltam, úgyhogy ezzel teljesen tisztában vagyok.
3: Az, hogy egy éppen bent maradt csapathoz kerülsz, akkor most nagyon bele kell lásnod magad, vagy ez majd akkor kezdődik meg, amikor már találkozol a játékosokkal? Találkoztál egyébként már a játékosokkal?
2: Nem találkoztam még velük, hát alapvetően ismerem őket, hiszen most azért évek óta ugye itt az NBA-ben dolgozok, tehát szinte az egész játékos állományt ismerem, mindig egy-egy olyan fiatalok, vagy mondjuk esetleg külföldiek azok, akik újonnan kerülnek bele, tehát így képbe vagyok. Sok mindenkivel nem dolgoztam, tehát az tény is való, de hát majd megismerjük egymást.
3: Abban muszáj belekapaszkodnom, mert hogy úgy fogalmaztál, amikor arról beszéltünk, hogy tulajdonképpen megváltoztak a célok a te számodra is a következő idényben, hogy sajnos ez nem jött össze. Ez egy picit ilyen, nyilván ezen hamar túl lehet lendülni, de egy ilyen B-terv volt már, mint a Sziget-Szent Miklós, vagy azt lezártad, és akkor most már csak előre nézel, és azt mondod, hogy ez a feladatod.
2: Nézd, én alapvetően egy optimista ember vagyok, és szeretek előre tekinteni, persze nem felejtem el azt, hogy mi történt, vagy tehát, hogy mindig a konzekvenciákat levonom abból, amit kell. Itt is ugye nem volt alapvetően B-terv, mert nem terveztünk, ugye, tehát nagyon sokáig úgy gondoltuk, hogy minden rendben van. Aztán tényleg olyan gyorsan alakultak itt a dolgok, hogy azt gondolom, hogy szinte napok vagy órákon belül kellett döntenem, hogy egyáltalán ezt vállalom, nem vállalom, mert azért ne felejtsük el itt a szezon végén, azért a legtöbb csapatnál ugye a szezon közben eldőnek a dolgok alapvetően az edzői helyek, a játékos keretek, tehát azért ez így szokott kialakulni, úgyhogy talán én mondhatom azt, hogy szerencsés vagyok, hogy a következő évben is egy ilyen kialakult helyzet után, amikor ugye, hogy mondom, hogy váltani kell, akkor egy NB1-es csapatnál tudok vezetőedzőként tovább dolgozni, úgyhogy erre viszonylag gyorsan átálltam.
3: De neked kellett döntened? Mármint a Ferencvárossal kapcsolatban?
2: Ugye ott nekem is kellett döntenem egyébként, hogy mit vállalok, vagy mit szeretnék. Tehát természetesen döntéshelyzetben voltam én is. Egyeztettünk ebbe, így alakult a helyzet. Tehát most, ahogy említettem, hiába próbálok én visszanézni, sok értelmét nem látom.
3: Viszont az egy Magyarországon dolgozó élvonalbeli kézilabda edzőnél mennyire megszokható, hogy bejárod szinte az egész országot, ugye Komló, Győr, esetleg Budapest, meg is Sziget-Szent Miklós, tehát az, hogy egy-két-három évente nyilván Komlón sokkal többet voltál, de hogy ez a lakhelyváltoztatás, ebbe talán kevesen gondolnak bele, de ez nem olyan egyszerű, nem?
2: Ennek egy ilyen nehéz oldala ez egyébként, de amikor úgy fogalmazok, vezetőedzőnek adtam a fejemet, akkor azért tisztában voltam vele, hogy ha én folyamatosan mondjuk első osztályi csapatnál szeretnék edzősködni, akkor ez benne lehet, hogy úgy alakulnak időszakok, hogy gyakrabban kell váltani. Persze, hogyha minden rendben van, akkor az ember több időt is el tud egy helyen tölteni. Tehát és sok minden változik ez sajnos a vezetőedzői élet, vagy néha ugye a játékosok is érzik ezt, tehát ez a sportnak vele járója.
3: Ilyenkor egyébként család, mindenki veled tart, vagy ez ilyen szempontból magányos történet?
2: Nem, ez most alapvetően magányos történet lesz, azért nem akkora hatalmas, vagy nem olyan bejárhatatlan távolság ez. Ugye a család Győrben marad, én leszek az, aki majd aki kicsit többet mozog ezen a vonalon.
3: Mikor kezditek a felkészülést a Sziget-Szent Miklóssal?
2: Július 15-tel fogjuk elkezdeni majd a felkészülést.
3: És akkor egy kis ismerkedés, aztán a célok meghatározása, amivel nyilván a játékosok is tisztában vannak, vagy ezt ti elmondjátok nekik, hogy akkor mik a célok, vagy ők is megfogalmaznak saját maguk között egy célt. És hogyha jó a helyzet, akkor ez a kettő találkozik.
2: Találkozik, bízunk benne, igen. Alapvetően én azt gondolom, az is fontos, hogy ők is megfogalmazzanak célt, tehát maguk előtt, akár az, hogy személyesen is, hogy ki miben szeretne mondjuk fejlődni. Egyrészt csapatszinten, hogy milyen eredményt szeretnénk elérni, hol szeretnénk végezni, mi a realitás, meg mi az álom mondjuk, mert azért azok mindig kellenek, hogy egy csapat egy picit magasabbra próbáljon megjutni, mint mondjuk amit a realitásod. Ezt menet közben itt a felkészülés közben fogjuk megtenni. Ugye azért azt is látni kell, hogy hogyan alakulnak most a többi csapatnál ugye a keretek. Azért látjuk azt, hogy ugye a feljutóknál, hogy hogyan tudnak igazolni. Tehát azért még itt ez a helyezésekben, a konkrét helyezésekben, ez még ugye befolyásoló lehet.
3: Egyébként tudjuk már a teljes mezőnyt, tehát hogy a másodosztályban végzők vállalják-e az élvonalbeli feljutást, mert például a Komlóval kapcsolatban ugye azt hallottuk, hogy azért beadták a kérelmet az NB1-es licenszre, tehát hogy ott Komlón még lehet, hogy nem adták fel, hogy nem élvonalbeli csapat lesz a következő idényben, tehát ez már hivatalos?
2: Egyelőre nem, azt, hogy beadták, ugye az tény is való, de ugye itt a nevezés meg ennek a lezárulása után lesz majd igazából minden úgymond hivatalos, addig azt mondom, hogy saját példámban lehet így mondani, sok minden történhet. De alapvetően én úgy tudom, hogy az Eger is, a Dabas is vállalja az első osztályt.
3: Ha már tervekről beszéltünk, akkor zárjuk le a beszélgetést ezzel. Az, hogy a klub mit tűz ki célnak, az a bentmaradás, mert hogy így fogalmaztál, hogy egy stabil csapat legyen, akkor kimondott cél a bentmaradás, vagy ennél vannak, ha nem is reálisabb, de álomként meghatározható célok is?
2: Nézd, első körben, ha lehet így fogalmazni, a legbiztosabb, vagy leggyorsabb bentmaradás legyen, meg ugye az egy mindjárt egy jó szereplést von maga után, tehát azért a Szigetszent Miklósnak is az a cél, hogy a következő évben is ott legyen, és ha lehet, akkor még egy kicsit ott előre lépni. Ha kiindulok onnan, hogy az idei bajnokság mondjuk milyen volt, hogy nagyon sűrű volt az a középső mezőny, ha lehet így mondani, akkor lehet szerintem előre tekintve azt mondani, hogyha egy hasonló bajnokságnak nézzünk elé, mert már pedig én körülbelül hasonlót várok, akkor itt pontok dönthetnek egy-egy jó szereplésen, úgyhogy én bízom benne, hogy akár ott legyen mondjuk a tizedik hely, vagy egy picit még előrébb tekintve, de azt azért az már egy tényleg egy nagyon vágyálom lenne.
3: Az, hogy a Szigetszent Miklós az előző bajnokság végén ugye valóban az utolsó percben biztosította a bemaradását, az lehet egy olyan löket, egy olyan önbizalom, vagy motiváció, vagy nevezzük bárhogy, ami esetleg még a következő idényre is kihathat?
2: Szerintem igen, és annak az egy évnek a tapasztalata, amit ez a csapat az első osztályban töltött. Tehát tudjuk azt, hogy egy újonc csapatoknak mindig a bennmaradás az egy nagyon nehéz feladat, hiszen a másodosztályból érkező meg kell tapasztalni az első osztálynak a sebességét, a fizikai dominanciáját, és ha ebbe ugye egy csapat bele tud erősödni, akkor azt gondolom, hogy a következő időszakban is sikeres tud lenni. Tehát azt gondolom, hogy szerintem ezt a Szigetszent Miklós is fel tudja használni.
1: A Szigetszent Miklós frissen kinevezett vezetőedző Kilvinger Bálinttal Bera Emese beszélgetett.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Million volts in a pool of light. Electricity in the room tonight. Born from fire. Sparks flying from the sun. Hey, I hardly know you, can I confess? I feel your heart beating in my chest.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Labdarúgás.
0: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban.
2: Természet, történelem, hagyomány. Idén nyáron ismét vár a Kárpát-medence. Június 22-től minden nap 17 óra 50 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt kívánunk, folytatódik a mai Sportreggel. Ketten maradtunk a stúdióban, majdnem Kovács Erika és Erdei Márk, de szerencsére egy illusztris vendég is csatlakozott köreinkhez. Méghozzá egy olimpiai aranyérmes olimpiai bajnok, kiváló korábbi tornász, Berki Krisztián. Szia Krisz, jó reggelt!
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: Igazából szerintem elárulhatjuk azt, hogy holnap után lesz ugye az olimpikonoknak a napja, az olimpiának a napja, és emiatt is hívtunk meg mindenképpen, hát hiszen nálad jobban azért kevesen tudnának róla beszélni. Arra gondoltunk, hogy menjünk picit vissza a múltba, és a gyerekkorodtól kezdve kezdjük a beszélgetést. Mikor fogalmazódott meg benned az először, hogy te ott lehetsz egy olimpián, ott érmes lehetsz, vagy egyáltalán gyerekkorban voltak-e ilyen vágyaid, milyen volt a gyerekkorod?
2: Azért szerencsére van még jó pár olimpiai bajnok, aki itt ülhetne és beszélhetne, úgyhogy őket is üdvözlöm innen. Hú, igazság szerint egy kicsit ez egy ilyen nagyon-nagyon hosszú folyamat, mert én mindig elmondom, hogy 4,5 évesen, amikor bekerültem a tornaterembe, a központi sportiskola tornacsarnokába, én nekem fogalmam nem volt a tornasportról, nem is akartam edzésre járni, csak a szüleim találkoztak egy edzővel, akinek az apukája fedezett fel engem. Látta, hogy játszok a házunk udvarában, és szembe lakott, és akkor szólt a fiának, hogy mi lenne, ha ezt a kisrácot valahogy becserkészni.
3: Ez a volt szüleim... az a bizonyos szőnyegporoló?
2: Igen, igen, egy rozsdás szőnyegporoló volt az udvaron, amint csüngtem, próbáltam kézen állni, cigánykerekezni, amit egy 4,5 éves kisgyerek csinál általában. És ugye, hát jó, hát én csináltam, és azért sok 4,5 éves gyereket látok szerencsére, akik szintén benne vannak, és látom, hogy ilyen jellegű mozgásokat csinálnak. És ugye lekerültem a központi sportiskola tornatermébe. Az első két hét arról szólt, hogy sírva mentem, sírva jöttem edzésre, úgyhogy én tényleg mindig elmondom, hogy nem vagyok az a klasszikus sportoló, aki beléptem a tornaterembe, és én olimpiai bajnok akartam lenni, mert nem is akartam edzésre járni. Úgyhogy nekem kellett ehhez több mint 10 év. 89 végén kezdtem el tornázni, és a 2000-es Sydney olimpia volt a fordulópont Csolány Szilveszter aranyérmének köszönhetően, amikor 15 évesen azt mondtam, hogy akkor talán én is el tudok indulni ezen az úton. Addig is voltak eredményeim, versenyeken indultam, csapatban egyénileg is szereztem érmeket, de a 2000-es év volt az, amikor így egy teljes mértékben a mentális része is megfordult bennem.
3: És ekkor már Kovács István volt az edződ, ugye?
2: Igen. Igen.
3: Ő mikor keveredett melléd?
2: 93-94 környékén kezdtünk.
3: Tehát addig egy másik csoportban dolgoztál?
2: Igen. Ugye a kezdő csoportomban 32-en voltunk versenyzők, Demény Zoltánnal kezdtük el, ő kiköltözött Izlandra, kapott egy lehetőséget, hogy az izlandi tornának segítsen, és akkor összevonták a csoportokat, és így keveredtem Kovács Istvánhoz, Kokóbához.
3: De ez egy elkérdés volt a Kovács István, mert nekem azt mondta Kokóbá, hogy nem feltétlen te voltál a legtehetségesebb abban a csoportban.
2: Ez így van, és talán így is volt rendjén, mert én tényleg mindig valahogy nem feltétlen a tehetségem miatt jutottam el oda, ahova eljutottam, hanem én nagyon szorgalmas. Én mindig azt mondtam, és felnőtt fejjel is azt mondtam, amikor már olimpiai bajnok voltam, hogy én munkakutya vagyok. És komolyan én, mint egy szánhúzó, addig húzza, amíg a vezénylő azt nem mondja, hogy elég, sőt, még lehet, hogy túl is húzza, és én ugyanilyen voltam, és talán ennek volt köszönhető az, hogy ilyen sikereket tudtunk elérni. Meg nyilván az, hogy Kokóbá nagyon-nagyon jól ismert, hiszen gyerekkoromtól kezdve, független attól, hogy akkor még voltak mellettem olyan edzőtársak, akiket szintén próbált ugyanerre a szintre eljuttatni, de ők valahogy vagy kikoptak, vagy tényleg inkább más pályafutást választottak, nem a sportbeli részeket, és ennek köszönhetően viszonylag hamar ketten maradtunk. Mindig volt mellettem egy-egy olyan versenyző, akinek próbált segíteni, de valahogy én voltam mindig a fókuszban, hiszen én velem kezdte el, úgymond, az új pályafutását.
1: De érdekes, hogy a torna mellett még ott volt neked az úszás, ha minden igaz, és hogy...
2: Kőkemény egy napig, bocsánat.
1: Egy napig tartott az úszókarrier?
2: Igen.
1: Én azt hittem, hogy hosszabban mellette egymás mellett, hogy párhuzamosan hűzted a kettőt.
2: Utána már öreg fejjel újra beleugorhattam a medencébe a Duna Arénában.
3: Ezt akartam mondani, hogy megpróbálom neked megszerezni ezt a felvételt. Egyszerre valamelyik vizes VB-n? Vagy valami...
2: Először szerintem a világkupa sorozat egyik fordulóján, és utána a vizes VB-n kellett újra
3: Tehát ilyen ismert sportolók úsztak.
1: Igen,
3: ilyen,
1: tudom, emlékszem.
2: És a Kriszt... először elég az angolnával, ugye?
3: Igen, és a Kriszt is rávezték, és nagyon, fú, és még a szemüvege is leesett úszás közben, igen, tehát hogy azért igen. Az úszás nem a te sportod.
2: Nem, és a mai napig nem, és én mindig elmondtam, hogy imádom a vizet, imádok strandolni, tök jó tengerparton lenni, de hogy én ha úszom, akkor egy kicsit ezt a nyugodt Széchenyi fürdőzős tempót.
1: Nem mondjuk ki, hogy ma másat, igen.
2: Igen, igen, mehetől kifelé, és hogyha nagyon kell, akkor imádom a vizet. De hát Valadár Sándor elnök úr kérésének nem tudtam nemet mondani, hogy beugorjak a Duna arénába.
1: A csapatsportok egyébként fiatalon nem érdekeltek annyira? Mindig ez az egyéni sportvonal volt, ami inkább közelebb állt hozzád?
2: Igazság szerint, ha én más sportot választhattam volna, és hogyha az anyagi körülmények megengedték volna, akkor én technikai sportot választanék. Uh-huh. Imádom az autóversenyzést, imádom a sebességet a mai napig, és azért hál' Istennek apukámnak köszönhetően viszonylag korán kimehettem egy Forma 1-es futamra, talán a 99-es vagy 2000-es években voltam, 2000-es évben voltam kint egy Forma 1-es futamon, amikor... Ez jó kérdés, de már akkor is Mihály Schumacher fán voltam, illetve még előtte voltam egy kamionversenyen, és azóta szintén voltam, hiszen Kis Norbi nagyon-nagyon jó barátom, és őt azért jó volt látni a Hungaroringen kamionnal versenyezni, úgyhogy én maradtam a tornasportnál, hiszen az úszópályafutásom az tényleg egy ilyen egynapos, bedobtak a medencébe gyereki, ahogy tudsz, és akkor mondtam a szüleimnek, hogy lehet, hogy tornára sírva jövök, és megyek el az első két hétben, de az valahogy mégis közelebb érzem magamhoz, mint az úszást.
3: És akkor ugye már megkérdeztem, hogy mikor jött ez az olimpiai bajnoki cím. Miről való álmodozás, mondtad a Csolánszíró ezt a gyakorlatát, de mikor jött ez a, nyilván pontot nem lehet, csak egy időszakot, amikor azt kattantád benned, hogy valami lehet ebből a tornából, tehát amikor, nyilván nem akkor, amikor már nem sírtál, mert ez hamar elmúlt, hanem amikor már láttad értelmét annak, hogy Kokóbával dolgozol, és hogy vannak kisebb célok, tehát hogy akkor menj, akkor is még nagyon pici lehettél, vagy kisebb.
2: Igazság szerint talán a gyerekkor rész, az általános iskolás kor rész, az tényleg arról szólt, hogy készültünk folyamatosan, voltak nemzetközi versenyek, ahol elindultunk, de azokat még nem mondanám annyira kiugró eredményeknek. Hoztam magammal 3 érmet a pályafutásomból, hál' Istennek több is van, de ez a 3 az, ami olyan pillanatokat, olyan helyszíneket mutat a pályafutásomról, amik tényleg fordulópontok voltak. Ugye én is egy klasszikus 6-szeres versenyző voltam, mind a 6-szeren tornáztam, egy ilyen összetettes versenyző voltam, de aztán jöttek bokasérülések, jöttek egyéb olyan problémák, aminek köszönhetően valahogy a lólengés felé tudtunk orientálódni. Meg volt hozzá nyilván a képességem, a munkabírásom, talán az is, hogy az alkati dolgok is passzoltak nagyon a lólengéshez, illetve hát mellettem volt Kovács István, aki a régi lovas technikákból még azért tudott csempészni a gyakorlataimba, és így indultunk el a lólengés irányába.
3: Ugye a 3-ból 2-t betippelek, az egyik Debrecen, a másik London, de hogy a harmadik, az most Rotterdam vagy Nanki, nem tudom mi a...
2: Még
3: Görög, de az lesz
2: ott a... még mi nem ismertük egymást.
3: Ez a
2: Pátraszi Junior Európa bajnoki ezüstérmem. Ez volt az a pillanat, amikor szerintem mi is elhittük azt, 2002. Ez volt az első és utolsó junior EB-n, majd ilyen lesz még ilyen verseny, ahol csak egyszer indultam, de hoztam érmet.
3: Ráadásul aranyat.
2: úgyhogy igazából nagyon nagy dolog volt, vagy csoda volt igazándiból, mert ugye csapattal készültünk, én is többszeren készültem a csapatot próbáltam segíteni.
3: Tehát akkor még
2: segíteni.
3: Egészséges voltak?
2: Igen, igen. Viszont a felkészülés alatt jött egy bokasérülés, ami miatt nem tudtam leérkezni a szerekről. Utána hiába tudtam volna nyújtózni, meg gyűrűzni, jött egy olyan bőrfertőzés a tenyérvédő kis súrolása miatt, hogy nem tudtam fölvenni a tenyérvédőt sem. Viszont lólengésben volt egy nagyon-nagyon jó gyakorlatunk, és úgy voltak vele az edzők, a szövetségi kapitány, a szakvezetők, hogy akkor, ha a csapat elbírja azt, hogy én csak egyszeren tornázzak, akkor menjünk ki, hát ha beesik valami. És hát ugye bekerültem a selejtezőből a döntőbe, a döntőben ezüstérmes lettem, és akkor ez volt az a pillanat, amikor elkezdtük érezni azt, hogy talán ennek az egyszeres tornának is van jövőképe, és ami nekem nagyon nagy szerencsém volt, és a szerencse az a pályafutásomat végig kíséri, mert én hiszek abban, hogy kellett hozzá az is, hogy ténylegesen eredményes versenyző legyek, független attól, hogy nagyon sok munkát tettünk bele. 2002-ben Pátrasz után tudtuk nagyon jól, hogy Debrecenben lesz egy szerenkénti világbajnokság. 17 éves voltam még csak, magyarul nem tartoztam a felnőtt mezőnyhöz, de fölversenyezhettem.
1: De akkor már abban az évben szerezted az első felnőtt magyar bajnoki címedet is.
2: Igen, igen, igen, igen. A világbajnokság előtt volt a magyar bajnokságunk, és akkor a magyar mezőnyt azt sikerült legyőznöm, és az akkori szövetségi kapitány Vereszke István úgy döntött, hogy betesz akkor a delegációba, és indulhatok én is a 2002-es felnőtt világbajnokságon Debrecenbe. Úgyhogy, és ott
3: Csollány igazából... Csollány Szilveszterrel?
2: Pontosan, Szilassékkal, régi nagy versenyzőkkel, akikkel tényleg onnantól kezdve még elég sokáig csináltam a pályafutásomat. Úgyhogy nekem ez egy nagyon nagy megtiszteltetés volt az, hogy hazai közönség előtt, hazai szurkolók előtt kvázi 17 évesen a felnőtt mezőnben elindulhattam.
1: És hát milyen kevéssel maradtál el a döntőtől? Ha visszaemlékszünk, bár én őszintén 4 évesen annyira nem emlékszem, hogy hogy voltál, de visszanéztem, hogy igen, hogy 12 ezreddel maradtál el a döntőről. Hát az mai fejjel szinte felfogadatlan. Az olyan, mintha már az úszást behoztuk, mintha nem tudom, erre a te vagy a kettőnek a szakértője, az hány ezred lehet?
3: Hát fogalmam sincs, nem tudom.
2: Szinte le se tudom mérni. Igen, igen. Hát az nálunk nem tudom. Még azt tudom mondani, hogy egy spic vagy bármilyen mozgás. Igen.
3: Tehát, így hogyha ott adtak volna érmet a részvételért, azt is elhozod magaddal? Mint pályafutásodat meghatározó verseny?
2: Lehet, hogy elhoz. Hát, hogyha adtak volna érmet, akkor igen, mert az lett volna az első felnőtt érmem.
3: De úgy értem, hogy a részvételért. Tehát, ha valamiért úgy mutathatnád, betennéd a meghatározó versenyek közé azt a versenyt?
2: Mindenképp, de hál' Istennek utána rá 3 évre így jött van. Egy olyan verseny, ami szintén Debrecenben volt, egy Európa-bajnokság, és akkor már ugye...
1: Ott már picit, osztott a kérdés.
2: Igen, ott már egy picit nagyobb hangsúlyt kaptam, mint Berki Krisztián, szóval ott már, ha kellett volna érzékelnem, akkor biztos, hogy nagyobb teher lett volna rajtam, mint a 2002-es VB-n, hiszen ott már addigra már a felnőtt mezőnyben beérő versenyző voltam, elfogdostam, vagy csíptem eredményeket, és próbáltam legyőzni az előttem álló nagy versenyzőket, úgyhogy az a 2005-ös Debrecen Európa-bajnoki érem is itt van velem, hiszen ez az első EB aranyérmem.
3: Ilyen kis pici például, majd amiket 10 évvel később osztogatnak, vagy nem tudom.
2: És
3: ez volt ugye, az első.
2: Ez volt az első EB arany, és igazából szerintem ez volt a legmeghatározóbb pontja a pályafutásomnak, mert itt magyar közönség előtt állhattam a dobogon, 2000 magyar szurkoló előtt húzták fel a magyar zászlót, és kezdődött el a himnusz, aminek az apropója az volt, hogy ott egy ilyen akkori szabályok miatt valamilyen rövidebb himnuszt engedtek csak, és ahogy megállt a himnusz, az a 2000 ember tovább énekelte. Szóval, hogyha van hidegrázós pillanat egy sportoló életében, akkor nekem ez volt, és én azóta is szerintem amíg élek, hálás leszek a közönségnek és a szurkolóknak, mert nélkülük én nem ülhetnék itt, ezek az érmek sem lennének nélkülük, úgyhogy ez attól függetlenül egyéni sportoló vagyok, tudom azt, hogy ez egy csapatmunka volt.
1: Ha mondjuk felteszünk egy kérdést, hogy Magyarország és város, akkor neked egyértelműen Debrecen?
2: Egyértelműen, igen.
3: Budapesti lakos vagyok, de... Tehát most a más miatt is kötődsz a városhoz,
2: igen,
3: nem?
2: Hát ez már egy ilyen visszakanyarodás Debrecenbe, ami nekem egy tök jó időutazás volt, mert 2005-ben voltam utoljára, és 2015-ben kezdtem újra a pályafutásomat az egyetem színeiben, úgyhogy...
3: És 25-ben diplomáztál, vagy 26-ban, hogyha már az ötösöket?
2: 25-ben diplomáztam, de 26-ban vettem át a diplomámat, mert pont nem voltam itt.
3: Jó, és akkor itt 2005-ben elkezdődött, hát egy ilyen 12 éves időszak, a 17-es kolozsvári EB-vel zárjuk a pályafutásodat.
2: Igen, igen.
3: Amikor gyakorlatilag mindenki mindig minden tőled várt. Tehát, hogy voltak melletted azért még nagy tornászok, de mindig tőled vártuk. Ebben a 12 évben, ha nagyon szörös szívű vagyok, ugye 3 olimpia belefér, hetet volna, ha már az olimpia igen, napja miatt vagyunk igen. Itt, egy fért bele, azt fantasztikusan zártad. Van-e benned valamiféle hiányérzet ennek kapcsán? Nem titok, ennyi magán rész hadd férjen bele, hogy a mi barátságunk egyetlen egy barátom van a sportéletben, és az Krisztián, talán ezt így elmondhatom, az a 2007-es világbajnokságon Stuttgartban kezdődött, én ilyen zöldfülű újságíróként vigasztaltam őt, meg tök véletlenül keveredtem a pódiumra, ahol nem engednek be újságírót. A VB ezüstérme után élete legjobb eredménye volt a VB ezüstérem, de csak az aranyért Pekingi kvótát. Tehát, hogy ott nem tudott ünnepelni, hanem kvázi sírt az olimpia miatt, nyilván utána ünnepelt. Szóval, hogy van-e kvázi hiányérzetet, hogy a 3 olimpiából csak egy sikeredett?
2: Hát, ha olimpia szempontját nézzük, akkor lehetne, bár egyből egy, az nem rossz arány. De tény az, hogy én nagyon sokszor elmondtam, hogy nagyon örültem annak, hogy Londonba kijutottam. És a londoni olimpiának is nagyon sok forgatókönyve volt a fejemben. Úgy voltam vele, hogy ha mind a két dologban benne van, ha nyerek, akkor lehet, hogy vége a pályafutásomnak, mert elértem mindent, és hátradőlhetek, mert tényleg az egyetlen olyan érem, ami még hiányzott a gyűjteményből, egy olimpiai aranyérem. De ha megnyerem, akkor kapok lendületet arra, hogy tovább csinálja. Viszont, hogyha nem nyerek, akkor lehet, hogy összetörök, és akkor itt volt a pályafutásom vége, vagy még erősebbé válok, mert szerintem az, az igazi bajnok, aki a padlóról is föl tud állni, és újra tud versenyezni, és versenyt tud nyerni. Úgyhogy lehet, hogy még erőteljesebben fogok visszajönni, mint ahogy lássuk Peking után 2008-ban, illetve még Peking előtt a 2007-es stuttgarti világbajnokság, ugye, ahogy Erika említette, nem sikerült úgy, ahogy terveztük.
1: Világbajnoki ezüsttel,
2: igen. Életem első VB ezüstének, és ez ilyen érdekes fintora a sorsnak, meg az életnek, hogy az első világbajnoki ezüstérmem meg nem örültem annyira, mert tudtam, hogy mivel járt volna, ha aranyérmes vagyok, de be kellett vallanom, és tükörbe kellett néznem, hogy én is hibás vagyok valamilyen szinten, mert nem csináltam meg a gyakorlatom leugrását.
3: Leugrás volt a baj.
2: Úgyhogy hibáztam. De akkor sem biztos, hogy megkapom az aranyérmet, mert a kínai versenyző, és én mindig is fair play-es voltam, és imádtam a versenyző társaimmal versenyezni, és büszke voltam arra, hogy milyen mezőnyben versenyezhetek, és ezért volt értékes a londoni érem is számomra. Úgyhogy igazából ez egy fordulópontja, hogy 2008-ban olyan erőteljesen tértünk viszonylatok kezdve, mindent megnyertünk, ahol elindultunk. Minden EB-t, majdnem minden világbajnokságot, és nem találtunk idézőjelben legyőzőre. Úgyhogy valamiért kellett az a 2007-es pofon, hogy ne legyek ott Pekingben, ráadásul kimehettem volna megnézni az olimpiát turistaként, de előtte kaptam egy hasizomszakadást, úgyhogy még tévén keresztül is épp, hogy láttam az olimpiát.
1: Kimentél volna egyébként?
2: Kimentem volna. Én a riói eskütételre is ugyanúgy kimentem. Uh-huh. Szóval, hogy én tényleg mindig próbáltam vállalni a következményeit mindennek, és ez legyen az életem legnagyobb hibája, hogy nem voltam ott a Peking olimpián, de rá 4 évre Londonban olimpiai bajnok lettem. Szóval, ha hiányérzet van bennem, akkor mondhatjuk azt, hogy ezek, de én nem erre kerekíteném ki, nem az olimpiákra, hanem inkább arra, hogy Kolozsvár után nekem már nem volt versenyem. És
3: ez a 17-es EB Kolozsváron.
2: Igen. Ott ugye ezüstérmes lettem, utolsó Európa-bajnokságon volt, mert utána jött a vállammal a probléma és a lavina.
3: De azt meséljük el, hogy amúgy aranyérmes lettél volna, jó eséllyel, csak van egy szabály, hogy amikor megszólítják a versenyzőt, 30 másodperc van arra, hogy elkezdje a gyakorlatát. Igen. És vita volt az ügyben, hogy elindult-e az óra, vagy nem. Krisz nem látta, hogy elindult az óra, és túlcsúszott a 30 másodperc, ezért büntető levonása volt, ezzel került az ezüst. Ebből nagy, diplomáciailag is nagy balhé keveredett.
2: Hát igen, mert ugye utólag belegondolva máshogy nem tudtak megverni. Ugye orosz versenyző volt a vetélytárs, bár őt is több tizeddel vertem a selejtezőben, és nagyon jól tudták, orosz főbíró volt a lovon, nagyon jól tudták, hogy mi az, amivel akár engem meg lehet fogni.
3: Csak ez olyan amatőr hiba, hogy ezt nem követi el egy ilyen rutinos.
2: Hát igen, főleg rutinos. Úgy, hogyha visszatekintünk, 17, az jelenti, hogy 15 éve voltam a nemzetközi mezőnyben, és egyszer nem fordult velem ilyen elő, hogy túllépjem az időt, főleg úgy, hogy mindig megvárták a szemkontaktust a bírók, független attól, hogy most ki volt-e írva vagy nem a nevem a táblára, és onnantól kezdve kaptam meg a zöld jelzést. Na hát én itt hiába vártam a szemkontaktust, utána vettem észre, hogy már fönt a nagy kijelzőm, már pörög az időm, és volt egy rituálém, amit meg sosem szakítottam meg, mielőtt fölmentem a szerre, és ezzel pont azt a 3 másodpercet léptem túl, ahány tizeddel bejött elém a versenyző. Úgyhogy az egy kellemetlen rész volt, de Kokóba azt mondta utána, hogy ha ez lett volna az első, ha nem a 7. EB arany lett volna, hanem az első, akkor lehet, hogy kiugrik a másodikról, de így azért nincsen tragédia szerencsére. Inkább csak az fájt nagyon, hogy onnantól kezdve jött ugye a váll probléma, a többszörös műtét, 5-ször műtötték utána a vállamat, és én még nagyon szerettem volna valamit visszaadni a közönségnek. Nagyon szerettem volna egy olyan versenyt, ahol tényleg azt mondhatom, hogy ez a vége is, és búcsúzok, és köszönök mindent. Sajnos ez az egyetlen olyan hiányérzet bennem, amit nem adott meg a pályafutásom.
3: Majdnem sikerült egyébként, hogy is volt 2000, mikor jött a Stuttgart? 2019 Stuttgart VB, és arra nagyon készültünk, hogy akkor ott köszön el, de ott is megsérült
2: hát az utas. Hát Stuttgart nem az én helyszínem ezek szerint. Ugye most a kiutazás ugye előtt két nappal megroppant újra a vállam, és pont egy olyan részre akadt be az a letört csondarab, ami miatt megint blokk került a vállamba, és nem tudtam megemelni a kezemet. Úgyhogy,
3: csak mondom, hogy mentem a tornacsarnokba, hogy a elutazás előtti beszélgetést megejtsük, és síri hangulat volt. Tehát, hogy akkor látszott, hogy összedőlt a világ, ugye?
2: Igen, igen. Hát mert ugye nagyon szerettem volna egy tokiói olimpiát behúzni, szóval, hogy azért Tokióban 2011-ben a tokiói VB-vel jutottam ki Londonba, és úgy gondoltam, hogy ez egy tök jó zárása lehet a tokiói olimpia pályafutásomnak, ha eljutok odáig. De Stuttgart az úgy látszik, hogy az nem az én helyszínem. Nagyon szép múzeumok vannak, meg biztos jó, biztos jó a sörfesztivál, de hogy igazából ezek kimaradtak. De nyilván azóta most így viccet félretéve vagy inkább még poénosabbra venni, szóval, hogy mindenki, sokan mondták a kolozsvári Európa-bajnokságon, hogy hát legközelebb vegyek fel egy órát, meg egyebek, azoknak üzenem, hogy azóta van egy óra partnerem, aki segít abban, hogy tudjam a pontos időt, szóval, hogy azért tényleg nem feltétlenül az én hibám volt, de én is figyelhettem volna jobban, készülhettem volna jobban a közönségre.
1: Kicsit félve nézek rátok, mert én vissza szeretnék ugrani 2007-be, ha szabad.
2: Nyugodtan.
1: És ott azzal kapcsolatban még az is érdekelne, hogy ott ugye volt egy klubváltásod is, a KSI-ből átmentél az Újpestbe.
2: 2006, igen.
1: 2006-ban, bocsánat, igen, és ugye említetted azt, hogy van egy ilyen rituálid minden verseny előtt, és ott bejött az a kép, hogy a mentális dolgokat is egyre komolyabban kezdtétek venni ott 2006-7 környékén. Összeköthető ez a kettő, ez a mentális dolog és a rituália a verseny előtt, vagy ez a rituália, ez mindig megvolt?
2: Teljes mértékben, mert igazából tényleg, amikor 2005 végén és 2006-ban átigazoltam ugye az Újpesti Tornaklubhoz, én onnantól kezdve minden olyan támogatást, amit egy versenyző elképzelhet magának, mind erkölcsi, mind anyagi támogatást, mind lehetőségekben, tényleg egy olyan klubát mögém, egy olyan város, mert mondjuk azt, hogy Újpest az tényleg nagyon sokszor városként emlegetik, és egy olyan közösség, egy olyan erős közösség van ott, nem csak a sportnak, hanem a civil szervezeteknek is, hogy egy hihetetlen érzés volt oda bekerülni, és tudtam azt, hogy egy olyan óriási kiemelt klubbel mögöttem, akit nagyon jó, hogy képviselhetek. És onnantól kezdve az életemnek ez a része, ez sínre került. De a 2007-es világbajnokságon rá kellett ébrednem arra, hogy egyéni sportoló vagyok, van egy edzőm, van egy gyúrom, van egy orvosom, de mégis ez egy csapat kell, hogy legyen. És ott nekem a világbajnokságon csak a mentális dolgokon csúszott el az érem és a kvóta. Ebből tanulva, megnézve azt, hogy a külföldi versenyzők hogy csinálják, és láttam azt, hogy kik azok a szakemberek, akik még dolgoznak velük, és nekem például a mentális része. Jó versenyző típus voltam születésemtől kezdve szerintem, mert valahogy én imádtam versenyezni, azért dolgoztam, molyoltam csúnyán fogalmazva a tornateremben hónapokig, hogy utána versenyen megmutathassam ezeket a dolgokat. És viszont rá kellett ébrednem arra, hogy a mentális egészségemen és erősségemen azon javítanom kell, és ez csak szakemberrel lehet, és akkor kezdtünk el 2008-tól szakemberrel dolgozni.
1: De ez akkor még nem volt divat, nem? Vagy nem. Külföldön már lehet, de Magyarországon még nem?
2: Nem. Hát ugye említettük az egyetemi tanulmányaimat, és azért én 2005-ben Egerbe kezdtem az Eszterházy Károly Főiskolán testnevelőtanári szakon, és amikor ugye az újság lehozta, hogy szakember segítségét kérem a felkészülésemhez, akkor nagyon sokan hozzám dobták, hogy miért, valami mentális bajom van, vagy hogy most csúnyán fogalmazva kimondhatom, hogy hülye vagyok, szóval, hogy minek nekem pszichológus, és akkor mondtam, hogy na látjátok, kimondtátok a kulcsszót, sportpszichológus, nem pszichiáterhez járok, hanem sportpszichológushoz. Ott még nem tartunk, hogy arra legyen szükség, ne is legyen, de ha valakinek az kell, akkor nyilván szakemberhez kell fordulni. Úgyhogy Lénárt Ágotával kezdtünk el együtt dolgozni, és hát Londonra meg is lett a gyümölcse igazából.
3: Ezt akartam mondani, azért Angliában két brit ellenféllel, hazai terepen a brit.
2: Egy rossz selejtező után igazából már azért azt
3: majd
2: is emeljük.
3: Majd ezt a második blogba kifejtjük, mert ott vannak vicces történeteim, de ez beérett ez a munka, igen, ez egyértelmű.
2: Igen. És én mindig úgy voltam vele, és az edzőmmel Kokobával is mindig azt beszéltük, hogy én nagyon sok fárasztó dolgot csináltam az edzésen kívül, mert ugye tényleg jártam pszichológushoz, gyúróhoz, gyógytornászhoz, kondi edzésekre, szóval, hogy mindig azt mondom, hogy a profizmus az nem a teremben, meg az uszodában, meg a csarnokokban kezdődik, hanem azon kívül, hogy te mit tudsz még hozzátenni, mit tudsz kvázi beáldozni, feláldozni szabad időtből.
3: Mert a munkát mindenki elvégzi, kis túlzással.
2: Hát bár sokan azt is mondták, hogy őket kizavarták, bár én még nem láttam, hogy valakit kizavartak a tornateremből, hogy ne edzél többet.
3: Csak szokták mondani az úszók is, hogy az első 30, az első 60 ugyanazt az edzés munkát elvégzi.
2: Igen, igen.
3: És ugye csak hárman érmesek.
2: Onnantól jönnek azok a plusz faktorok, hogy mi az, amit te mellé tudtál rakni. És én úgy voltam vele, és Kokóba is azt mondta, hogy ha csak 1%-ot segít a teljesítményemen, akkor csináljuk és próbáljuk meg, úgyis ki fog derülni. És hát nem 1%-ot, hanem onnantól kezdve látszódott 2008-tól, hogy tényleg az volt a szép a pályafutásom, és azért szerettek a nemzetközi bírók is, meg a szakemberek is, mert hogy én stabilan mindig hoztam azt a papírformát, amiről tornában nem lehet beszélni, de tudjuk, hogy kik a favoritok, kik azok, akik éremesiesek, de hogy én mindig hoztam, vagy mindig hoztuk többes számba, mert Kokóbán nélkül nem hoztam volna. Úgyhogy ez egy óriási dolog volt az élettől, hogy tudtuk, felmértük a helyzetet, tudtuk, hogy ha mi hibáztunk, akkor mi kell javítanunk. Nem egóból csináltuk az egészet, hanem azért, mert szerettük a tornát, és a tornasportot néztük, és azt tettük az előtérbe minden más mellett.
1: Hát a kedves hallgatóknak, szurkolóknak annó 2008 és 2012 között 4 évet kellett várni ahhoz, hogy megéljék ezt a csodálatos aranyérmet. Nekünk elég nagyjából most 10 percet várakozni, szerintem, hiszen jönnek a hírek, azt követően folytatjuk, hiszen az olimpia napjáról beszélünk, úgyhogy rá is térhetünk majd igazán az olimpiára, az olimpiai aranyérmes, olimpiai bajnok Berki Krisztiánnal.
0: Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Dr. Béres!
5: My name is Victor, you can take a picture.

0: Sláger, akkor ez az!
1: Idén-nyáron a Duna színes élményekkel várja.
2: Milyen nyár vár rád?
1: A legjobb zenék, nyári történetek.
3: Fölfedeztük a hazai várakat, kastélyokat.
1: Különleges ízek.
4: Nem akarsz minden nap főzni rá?
1: Izgalmas programok.
5: Fantasztikus!
1: Emlékezetes találkozások.
6: Na, elmondom, mik a legendák.
7: Mondjad.
1: A Kárpát-medence 1000 csodája. Csak őre vár. A nyár minden színét, a nyár minden pillanatát. Élj át velünk a Dunán!
8: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
9: Győzött és továbbjutott csoportjából Németország a labdarúgó VB-n. Holnaptól két napos ülés tart az országgyűlés. Folytatódik a kánikula. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
8: Sporthírek.
9: Bejutott a legjobb 32 közé a labdarúgó világbajnokságon Németország, miután hátrányból fordítva 2-1-re legyőzte Elefántcsontpartot az E csoportban, Torontóban. A négyszeres VB győztes nyerőemberem Denis Undáv volt, aki csereként beállva duplázott. A német válogatott biztos továbbjutásához és csoport elsőségéhez az is kellett, hogy a négyes második mérkőzésén Curaçao meglepetésre gól nélküli döntetlent játszott Ecuadorral Kansas City-ben. Ezzel megszerezte története első VB pontját. Kiütéses győzelemmel folytatta a világbajnokságot Hollandia, amely Houstonban 5-1-re győzte le Svédországot, míg az F csoport másik mérkőzésén magyar idő szerint ma reggel Monterreyben Japán 4-0-ra nyert Tunézia ellen. Az észak-afrikai együttes így második vereségével a csoportkör után búcsúzik. A francia másodosztályú Boulogne csapatától érkezik középhátvéd a Ferencváros labdarúgó csapatához. A klub a hivatalos honlapján jelentette be, hogy a 25 éves Nathan Zoré az FTC-nél folytatja pályafutását. Címét megvédve sorozatban harmadszor lett Európa-bajnok a magyar férfi karcsapat. A Szilágyi Áron, Szatmári András, Rab Krisztián és Dallos Benedek alkotta együttes a svédeket, a spanyolokat és az olaszokat búcsúztatta a döntőig vezető úton. Majd a fináléban a románokat győzte le 45-43-ra. A magyar csapat ezzel egy arany és két bronzérennél jár eddig a franciaországi EB-n. Aranyérmes lett a nyílt vízi úszó világkupa sorozat összetettjében Betlehem Dávid, aki megnyerte a 10 kilométeres versenyt a Setubáli állomáson. Az olimpiai bajnok Rasovszki Kristóf a negyedik helyen ért célba, míg a nőknél ugyanezen a távon Fábián Bettina ezüst, Mihályvári Farkas Viktória pedig bronzérmet szerzett.
8: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
9: A hőség miatt életbe lépett a vörös kód, közölte a szociális és családügyi miniszter. Az intézkedés várhatóan kedd éjfélig tart. Kátai Németh Vilmos azt kérte mindenkitől, hogy különösen figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. Európa szerte is tovább tombol az extrém hőség. A tikkasztó helyenként akár 40 fokot is elérő forróság miatt Franciaországban törölték több kulturális és sportrendezvényt, és elhalasztották az érettségi vizsgákat. Spanyolországban és Olaszország nagy részén is vörös riasztás van érvényben. Hétfőn és kedden is ülésezik az országgyűlés, holnap várhatóan ismét Magyar Péter miniszterelnök napi rend előtti felszólalásával kezdődik a parlament munkája. Majd megvitathatják egyebek mellett a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról, valamint az uniós forrásokhoz való hozzáféréshez szükséges törvénymódosításokhoz benyújtott módosítójavaslatokat. Kedden a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról, valamint a közmédia átalakításáról szóló indítványokról is szavazhatnak a képviselők. Közös közlekedésbiztonsági akció tart a nyári vakáció ideje alatt a budapesti rendőrfőkapitányság és a budapesti közlekedési központ. 10 héten át olyan helyszíneken tartanak fokozott ellenőrzést, ahol a gyermekek gyakrabban fordulnak meg, például sportpályák vagy játszóterek környékén. A rendőrök ellenőrzik egyebek mellett a gyalogosokra vonatkozó elsőbségi szabályok és a sebességhatárok betartását is. A tömegközlekedési járművek kilezőjén pedig baleset megelőzési üzenetek is futnak majd. Már a nyári főszezoni menetrend érvényes a MÁV-nál. A legtöbb változás a Balatonnál lesz. Kétszer annyi vonat közlekedik majd, mint korábban. Az express és interrégió vonat korszerű, alacsonypadlós, klimatizált motorvonatokkal közlekedik. És idén is lesznek éjszakai.

0: bagoly vonatok.
1: Közlekedés.
0: Az M1-esen a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-es csomópontja között a főváros felé vezető sávokat lezárták. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Az elterelési pontokban vezessenek óvatosabban, és vegyék figyelembe a sebességet korlátozó táblákat. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Folytatódik a kánikula, többfelé előfordulhatnak záporok, zivatarok, néhol felhőszakadás, jégeső is lehet. A szél többnyire gyenge marad, csak a legintenzívebb zivataroknál fokozódhat viharossá. A hőmérséklet napközben általában 31-37, késő este 21-27 fok között alakul.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt kívánunk, utolsó blokkjához érkezett a mai Sportreggel, és az olimpiai napja kapcsán itt van velünk az olimpiai bajnok Berti Krisztián továbbra is a stúdióban. Ott hagytuk abba a hírek előtt, hogy 2007, vagy hát Erika miatt már 17-ig is eljutottunk, 19-ig, de akkor menjünk vissza oda 2007-89-ig. Kicsit muszáj vagyok puskázni. Ugye 2007-ben azt megbeszéltük, hogy volt egy EB aranyérem. Aztán 2008-ban is volt egy EB aranyérem, 2009-ben Milánóban is, 2009-ben a londoni VB-n ezüstérem, aztán 10-ben a rotterdami VB-n aranyérem, az volt az első VB címed, a berlini EB-n egy évvel később aranyérem, és ugyanabban az évben egy aranyérem a tokiói VB-n is. Remélem, hogy jól soroltam.
2: Szerintem utána... ő már nem tudja.
3: Nem, nagyjából amúgy próbáltam figyelni, de összemosódtak.
1: És utána jött ugye 2012-ben szintén egy EB aranyérem.
3: Igen.
1: Erika, te hova szerettél volna visszatérni? 2011-re szerettél volna
2: rákérdezni? Igen, mert ott jött egy VB arany, de ugye ott volt megint az a kvalifikációs világbajnokság, ahol hiába volt világbajnoki aranyérme Krisztiánnak lólengésben. Két másik szeren is egy minimál pontszámot el kellett ahhoz érnie az érmeseknek, hogy kvalifikálják magukat.
1: De hát mi értelme? Hát ez manapság is így van?
3: Manapság egy picivel könnyebb már a kvalifikációs rendszer.
2: De pont
3: rendszer.
2: Ezt beszéltük Kovács Zsófival két héttel ezelőtt, hogy azért annyira nem egyszerű még mindig.
3: Hát, jó, mondjuk azért
2: meg erős a mezőny. Amúgy.
3: Igen, akkor nem volt erős.
2: Én nem azt mondtam, hogy a torna, nem, tornászok tudom, mezőnye az jól. Mindig egy nagy sportág a torna, hát ez, tehát hogy borzasztó.
3: Hál' Istennek, igen, szóval ha azt nézzük, hogy egy világbajnokságon elindul majdnem 500 versenyző, az olimpián 96-ra redukálódik, azért igen, az ott egy nagyon kemény rossz szűrő.
2: És de menjünk vissza oda, hogy mi volt a másik kettő, mert...
3: Akkor tegyük tisztába, ugye nyilván a nehézségek azok mindig a kvalifikációs rendszerrel kezdődnek. A 2007 Stuttgart Peking előtt csak VB aranyérem.
2: Az egyszeresnek, igen.
3: Az egyszeresnek, a szerspecialistának. Utána jött a következő 4 éves ciklus, ahol hát így tisztában voltunk a szabályokkal, de mégis valahogy mindig változtattak meg, sosem egyértelműek a dolgok, vagy csak lehet, hogy nekünk nem egyértelmű. De a 2011-es világbajnokságon arról úgy szólt a kvalifikációs szabály, hogy lólengésben elég egy érmet szerezni, vagy az adott szereden szerspecialistaként a döntőben egy érmet szerezni, de a selejtezőn a fő szered mellett minimum 2 szeren kell indulnod, és az összpontszámok 85%-ás átlagát el kell érni. Szóval, hogy ez ilyen eléggé bonyolultan hangzik, és ugye nekem is ott azért rezgett megint, vagy hát mindig valamilyen rezeg a léz, de aztán valahogy jól jövünk ki belőle szerencsére.
2: Csak hogy értsd. Felállították, na 6 szer van, megvan az olimpiai szersorrend, ami mennek sorban. Nagyon frankó vagy kitalálták Krisztiánék, hogy minden második szer lesz az övé.
1: Az ja, pont... Aztán a Krisznek mondod, hogy
2: nem, hogy
1: volna.
2: Ez pont jó lesz a lábának, tehát, hogy ló,
3: igen.
2: Ugrás, nyújtó, ló, ugrás, ugye?
3: Igen. Hogy
2: csak
3: igazából...
2: aztán megint jött valami.
3: Hát igen, ugye első körben 4 szeren készültünk, hogy azért, ha véletlenül bármi történik, akkor legyen egy talomba. És hát ugye ugrás volt a ló mellett volt az ugrás, nyújtó, gyűrű. Korlátra nem mertünk fölmenni, mert ott sok olyan dolog van, ahol az ujjam eltörhet, vagy bármi, azt nem mertük kockáztatni.
2: Hát a talaj meg
3: viszont ugye a bokám az meg eleve nem volt túl jó, és az ugráson megsérültem. Úgyhogy hiába lett volna egy egész jó gyakorlatom nyújton és gyűrűn, nem tudtam leugrani, úgyhogy a dupla szuplék helyett csak egy szaltóval jöttem le mindenhonnan, magyarul kisebb értékű gyakorlatot tudtam csinálni, de megcsináltuk, nyújton kezdett, illetve nem. Korláton kezdett a csapat, én nyújton csatlakoztam, volt egy szerpihenőm a talaj, és utána lovon csináltam egy, hál' Istennek már akkor is egy olyan lógyakorlatot, amivel elsőként kerültem be a döntőbe. Aztán a ló után elmentem gyűrűzni, ami inkább egy ilyen Cirque du Soleil szisztémája.
2: Szóval, hogyha azt mondtam, hogy keressük meg azt az úszóversenyét, akkor inkább azt mondom, hogy azt a 11-es gyűrű gyakorlatát.
3: Azt én is visszanézném szívesen.
2: Ne haragudj, aztán megbocsátasz. Tehát abból nem jössz rá, hogy Berki Krisztián leendő olimpiai bajnok van a szeren. Oké, hogy nem azon a szeren, de nem bántás, de az nem te vagy, vagy hát, nem tudom.
1: Akkor az nem Tollány Szilveszter gyakorlata volt.
3: Nem, ez nem az, amit Szilastól láttunk akár 2000 vagy 2002-ben a debreceni VB-n, de sose tudtam volna csinálni, de azért volt egy olyan gyakorlat, amivel azt a pontszámot, amit el kellett érni, azt meg tudtuk volna tornázni.
2: Te múlt, ugye?
3: Igen, és igazából itt is az jött ki, hogy ugye én nagyon sokat gyakoroltam a versenysúlyom általában ilyen 68-69 kiló volt a világbajnokság előtti versenyeken, viszont a többszernek köszönhetően fölment a súlyom, több izom jött rám, 71-71 fél kiló között voltam. Jó erőben voltam szerencsére minden szer tekintetében. És
1: érdekes, hogy ezt csak tornába tudod elmondani, hogy a több szer miatt fölment a súlyod, és ezt így elmondhatod legálisan. Tehát ez...
3: Igen.
2: Milyen része vagy. Ez jó volt.
3: És igazából hát a gyűrű gyakorlatban volt egy pici hiba az elején, aminek köszönhetően olyan szinten belengedt a gyűrű, hogyha nincsen bennem elég munka, akkor ott kokóba is átaladtam, és így gondolkodott azon, hogy most megállítson, mert ha megállít, akkor hozzámért, akkor már eleve elkasszálják a gyakorlatomat, vagy hagy szenvedni, és akkor majd megoldom valahogy. Aztán végül hagyott inkább szenvedni, ez volt a jobb döntés. Megoldottam valahogy, de amikor leérkeztem, akkor azért azt éreztem, hogy 10 perccel előtte csináltam egy VB aranyat érő lólengés gyakorlatot, utána csináltam egy Cirque du Soleil-es gyűrű gyakorlatot, amivel ha kint vannak, biztos, hogy kapok egy szerződést a Soleil-be, hogy menjek el artistának, ha vége az olimpiának, de igazándiból tényleg az egy nagyon-nagyon kellemetlen és vicces része volt a világbajnokságomnak, de hál' Istennek estére már kitisztult, körvonalazódott minden, és tudtuk azt, hogy bent vagyok a lódöntőben. Bár ott még voltak ilyen hírek, hogy nyerjem meg, és akkor biztos, hogy megvan, nem, ne foglalkozzak semmivel.
2: De azért meg is nyerted.
3: És hát szerencsére megnyertem, de kellett hozzá az a másik két szerem lévő produkcióm is.
1: 2012?
2: Hú, igen. Tehát ott már megtudtad Tokióba az arany előtt, vagy az arany után, hogy megvan a londoni indulás. Nyilván az egy nagy mérföldkő volt. Még nem tudtuk, mi lesz egy év múlva.
3: Igen.
2: De az már egy álom kvázi beteljesülése volt, hogy most sikerült az olimpia, nem?
3: Igen, hát ugye 2000-től az a tudatosság elindult bennem, és nem azt mondtam, hogy én olimpiai bajnok akarok lenni. Azt a pályafutásom hozta, hogy aranyakat vártak tőlem egy idő után. Én soha nem azt vártam magamtól, és szerencsére Kokóbás sem azt várta tőlem, hogy minden áron nyerjek.
2: Mindig azt mondták, két tökéletes gyakorlat.
3: Két jó gyaki,
2: hát,
3: és meg vagyunk.
2: Ez az, amit az úszoknál a legjobb, tudod, igen, az egyéni igen. Legjobb.
3: Szóval, hogy és ráz is a hideg, mert szerintem ezért nem éreztem én, vagy elnyomtam azt a terhet, ami rajtam volt a pályafutásom alatt, mert én tényleg arra azért mentem ki, hogy amit begyakoroltam, az kétszer jól. Ha mondjuk volt egy kisebb gyakorlatom és nagyobb a döntőben, akkor mind a kettőt gyakoroltuk, és akkor, amikor kellett, zsebből előhúztuk szerencsére. Fel voltam készítve mindenre. És ugye Londonban is ez volt, hogy menjünk ki, és csináljuk meg. Aztán
2: jött a selejtező,
3: és én ott hibáztam. Nem tudtam megcsinálni az egyik elemet a gyakorlatomba, akkor ott fejben gyorsan átalakítottam mindent, és hogy ne látszódjon kívülről, nyilván az edzőm az észrevette, meg is kaptam érte a fejmosást a végén, mert elkezdett rezegni a lész, hogy hiába maradtam fönt idézőjelben a szeren, ez nem az a gyaki volt, amivel készültünk, és így kérdőjel a döntő.
2: De ez az öt karika volt? Összeraktad már azóta vagy ott? Tehát, hogy ugye mindenki mondja, hogy az olimpia az más.
3: Teljesen más, és hiába voltam univerziádén előtte, ami ugye a kis olimpiája az egyetemi főiskolai játékoknak. Egy olimpiára nem tudsz, nem lehet felkészülni mentálisan. Én általában a versenyeimet úgy csináltam végig, hogy este elvonultam, főleg a versenynap előtti este, amennyit csak tudtam, minél előbb lefeküdtem és aludtam, aztán reggel egy kényelmes reggeli, és akár reggeli után is visszafeküdtem aludni, és utána mentem be a tornacsarnokba elkezdeni az adott napi versenyt. Úgyhogy, és hát Londonban nem így történt, ugye nekem pont a megnyitó ünnepség utáni napon kezdődött a selejtezővel a versenyem, és hát többen voltunk egy apartmanban, még a pingpongosok is átjöttek hozzánk, ott elszórakoztunk egy kicsit, és igazából a teraszunkról lehetett látni a tűzi játékot, meg egyebeket, és az már olyan 11:30-12 volt. Nem mentem el a megnyitó ünnepségre, pontosan azért, mert másnap versenyeztem, de valahogy mégis belecsúsztunk abba, hogy élőben azért láttunk valamit belőle a teraszunkról, és hát nyilván lehet, hogy akár ez is. Meg hát egy olimpia, kimész egy olyan olimpiai faluba, egy olyan olimpiai közösségbe, ahol így akkor döbbentem rá, miután már megvolt a döntőm, hogy úristen, hogy mennyire figyelnek egymásra a versenyzők. És hogy egy Usain Bolt, egy Michael Phelps, Tony Parkerrel együtt ebédel, szóval, hogy ezek azért így hiába voltam 27 éves, azért hát na, nem minden nap találkozik ilyen sztárokkal
2: az ember. Tony Parker is azt mondogatja azóta, hogy Berki Krisztiánnal.
3: Szóval, hogy azért az ott igen, ott egy elég érdekes szituáció történt a selejtezőn.
2: Anyadik, nyolcadik?
3: Ötödikként kerültem be végül, és ötödiknek is szólítottak a döntőben.
1: Megint az ötös szám.
3: Igen. Úgyhogy mindegy, addigra az volt a szerencsém, hogy volt egy hetem.
2: Ezt meséld el nekem. Kovács István, Berki Krisztián. Beszéltetek? Tehát, hogy
1: egyetlen egy gondolat, bocsánat ide, hogy mire jellemző egyébként a versenybírákra, a pontozó bírókra, hogy ugye látva az előző évi, meg az előző öt évi eredményeidet, ők inkább ilyenkor úgy vannak vele, hogy hát egy ekkora sportoló, vagy ekkora egyéniséget, ha nem is úgy sikerül a gyakorlat, egy icipicit azért segítsük, vagy brutálisan lecsapnak az ilyen versenyzőkre is?
3: Szerintem a szimpátia nagyon-nagyon fontos, ugye hát eléggé pontozási sportágról van szó, úgyhogy és a szubjektivitás az mindig benne van. A sportdiplomácia mindig benne van valamilyen szinten, és azért az a pályafutás, amit Londonig csináltunk, az minden egyes bíróban, minden egyes nemzetközi szakemberben nyomot hagyott, és tudták azt, hogy Angliában az angol versenyző Louis Smith ellen csak én vagyok úgy idézőjelben képes aranyat nyerni, és ebben azért valamennyire benne voltak ők is, hogy támogattak abban, hogy ne kaszáljanak el túlságosan a selejtezőben, hogy kapjak egy sanszot még arra, hogy akár a döntőben.
2: Hogy legyen egy harc a döntőben?
3: Igen, és az meg is történt szerencsére, de hogyha akkor beszéljünk arról az egy hétről,
2: arra vagyok kíváncsi, hogy ugye most mondtad, hogy Kokóbától megkaptad a magadét, de nekem valami az rémlik, az a baj, hogy én is öregszem, hogy nem olyan nagyon beszéltetek sokszor. Tehát nem volt olyan bőbeszédő az egy hét köztetek.
3: Nem, az még az 14-ben volt.
2: Ja, tehát nem 12-ben volt?
3: Nem,
2: a 12-t
3: nem. Az olimpiai selejtezőm után mondta, hogy hát jó, hát ez most így sikerült, nem örülünk, de hát meg kell várni. És én tényleg az apartmanunkban volt egy tévé, amin az összes sporteseményt lehetett nézni, és hát tornaverseny szempontjából is tudtál csak a szerekre kapcsolni, és én visszaértem a faluba, fölmentem a szobába, bekapcsoltam a tévét, és csak a lólengés számát néztük végig. Életemben nem néztem annyi lólengés gyakorlatot, mint akkor. És hát ugye estig várnom kellett, hogy mi fog történni, és akkor láttuk, hogy bent vagyunk a döntőben, úgyhogy én is és Hídvégi kollégám is döntőztünk, ráadásul Vid jobb pozícióba került be, hiszem ő harmadik vagy második helyen került be ráadásul a döntőbe. Úgyhogy ugye nagyon boldogok voltunk, nagyon örültünk, ugye Kokóbá feljött, megbeszéltük, hogy akkor holnap ugyanúgy edzés. Ami érdekesség, hogy nekem általában ugye heti 10 edzésem volt, edzésenként 2 darab gyakorlatot csináltam minimum, és még amellett nagyon sokféle dolgot. És ugye az, hogyha most megszámolom, az heti 20 gyakorlat. Nekem ott volt szintén egy-egy hetem a selejtezés a döntő között, viszont összesen, ha jól emlékszem, 3 darab gyakorlatot kért tőlem Kokóbá. Hagyta, hogy a szombat, a hétfőre kaptam azt hiszem egy szabad napot. Kedden bementünk a terembe, én mondtam, hogy akkor mi a program, hogy akkor gyakizunk, és akkor mondta, hogy nem, nincs gyakorlat. Csak elemek, részek, összeköttetések. Mondom, jó, ez volt a délelőtt. Délután visszamentünk, mondom, hogy gyakizunk? Nem kell gyakorlat. És akkor bementünk szerdán, és akkor mondtam, hogy mi a program, és akkor ma egy gyakorlat. És a Thomas Orsos gyakorlat, amit majd a döntőbe kell csinálni, mert azt láttuk és tudtuk, hogy a kés gyakorlattal Louis-t nem lehet megfogni Londonban egy hazai pályán, és ez kellett a nagyobb gyakorlat, hogy a kiinduló pontszámokkal egy picit közelebb legyünk egymáshoz, és egy szerdán kért tőlem egy ilyen gyakorlatot, utána pedig már egész héten, sőt, akkor tényleg egy darab gyakorlatot kellett csinálnom, de szintén tartottuk elemekkel, gyakorlatrészekkel egészen a vasárnapi döntőig.
2: És akkor ugye szombat este bekopogták Kokóbához.
3: Nem, ő jött föl hozzánk.
2: Hogy mi lesz másnap? Mert hogy igen, ott szokott lenni a rutinod egy döntő napján.
3: Döntő napján úgy van a rutinom, hogy ha nagyon macerás, ugye mindig van egy órás lehetőség, egy órás melegítési lehetőség a versenycsarnokban, és hogyha akarjuk, akkor ezzel élhetünk, ha akarjuk, akkor kihagyjuk. Viszont ha macerás, én mindig azt mondtam, hogy inkább pihenek, ugyanaz a szer van, mint általában szokott lenni, már megfogtam a selejtezőn, megyünk a döntőbe, ugyanaz a pálya fogad, de én úgy voltam vele, hogy bennem tüskét hagyott egy picit a selejtező, úgyhogy én szeretnék bemenni a nagycsarnokba, és akkor megfogni azt a szert, ami majd a döntőt lenyomjuk. Csak Kokóbá így meglepődött, megleverte a víz, hogy hát ez jó, csináljuk, de hogy sose szoktuk így. Hogy miért,
2: meg
3: miért.
2: Akkor nem tudsz visszajönni, vagy nem
3: igen,
2: lett volna
3: igen,
2: idő.
3: Mert akkor utána elmondta a programot, hogy ha mi bemegyünk reggeli után, akkor már nem lesz időnk visszajönni pihenni, hanem akkor ott kell maradnunk a melegítőterembe, és majd egyszer csak megyünk be a szólítás. És mondtam, hogy jó, hát én vállalom, majd pihenek a melegítőterembe. És ugye nagyon jól sikerült az az egy órás átmozgató bemelegítés a versenycsarnokba. Nem gyakorlatoztam, eleje végét csináltam meg elemeket, és aztán kimentem a melegítőcsarnokba, és akkor úgy voltam vele, hogy addigra már ugye eleve Ágota is ott volt velem az olimpián, és nagyon sokat segített abban, hogy feldolgozzam a selejtezőt. És én fogtam, és elkezdtem egy mentál tréninget a gerenda alatt a melegítő terembe, és hát sikeresen belealudtam a mentál tréningembe. Egy kicsit ilyen jó relaxációs állapotba kerültem. És arra emlékszem, hogy Kokóba jött oda hozzám, hogy fölkeltett, hogy most már el kellene kezdeni újra melegíteni, mert a lányok jönnének gerendára, te meg nem sokára olimpiai döntőt csinálsz.
2: Ez Kokóba olvasatában így hangzik. Ránéztem, alszik. Hát még hagytam. Néztem az órát. Megint. Ezt legalább ötször ránézett, mire idézőjelbe felmerte ébreszteni, úgy, hogy egy döntőre, egy olimpiai döntőre készülte. Szóval nem annyira az ideges típusa a Krisztián.
3: Hát fel voltam készülve. Igazából úgy voltam vele, hogy innentől kezdve már ez nem hab a tortán, hanem a cseresznye torta habján igazából, mert itt vagyok az életem egyik legfontosabb pillanatánál, ezért dolgoztam kvázi, ha most azt nézem, akkor is a gyerekkoromtól kezdve, és csináljuk meg azt a gyakorlatot, fel vagyok készülve.
2: Tudod képzelni, hogy vagy egy fontos esemény előtt, és ezt te így elhiszed, és nem izgulsz?
1: Hát akkor a cseresznye az valahol 16,66 ezred centi magasan volt, mondhatjuk ezt így nyugodtan?
3: Főleg igen, hát ez ott ugye elég jól sikerült, és azonos pontszámmal, és amúgy egy pillanatra hagy kanyarodjak vissza, mert azt elárulhatjuk, hogy mielőtt bejöttem ide a stúdióba, Lőrinc Tamás barátommal futottunk össze, és hogy milyen érdekes az élet, hogy Tomi volt az első, aki ugye én előbb érkeztem ki Londonba, Tomi is kijött, és ő volt az első, aki így összefutottam, és így kérdezte tőlem, hogy vagyok. És mondtam, hogy hát figyelj, mondom, se lehet ez ügy sikerült, csináljuk, készülünk, megcsináljuk, aztán kész lesz, ami lesz, hát igazából egy gyakorlat, az már laza lesz, ott vagyunk. És akkor így mondja, hogy jól vagyok? Mondom, mire gondolsz? Hát, hogy akkor ugye híreket nem olvasok. Hát mondom, nem, mondom, szerencsére előtt ellopták az okostelefonomat, mielőtt kimentem Londonba, úgyhogy csak egy ilyen nyomógombos Nokia volt nálam, és igazából így egyáltalán nem tudtam a közösségi médiát, meg semmit szándékosan sem néztem. És mondja, hogy jó, oké, mert hogy, de mondom, mire gondolsz? Hát, mert hogy otthon már azért van ilyen visszhang, hogy a Berki már nem az a Berki, meg mit tudom én, és akkor mondtam,
2: de
3: hogy hát
2: jó. Voltam,
3: hát
2: ez, elmondtam.
3: Hát ezt mondom, de nem, mert ez tök jól esett, mert igazából felpiszkelt. Én is egy kicsit, nem is az, hogy felpiszkált, csak hogy ilyenkor mindig egy picit érzed azt, hogy te addig vagy jó, amíg eredményt hozol. És hogy akkor egy pici dac lehet, hogy bekerül az ember egójába, amit nem szabad, hogy az egó irányítson, de például Tomi mondta, hogy nem is baj, hesegessek el, minden, ne foglalkozzak semmivel. És akkor végül is ez a Krisztina napon, két Krisztián Londonban, hiszen Fars Krisztián kollégám is együtt reggeliztünk a döntő napján. Igen, csak hát nyilván nem úgy azt a mennyiséget, mert azért Kriszt az egy jóval nagyobb darab a csávó, és azért jó étkű, de hogy vicces volt, mert együtt reggeliztünk, mikor lesz a döntőt, hát nem mondom, nekem olyan délután 3 talán, neki megmondta, hogy ő majd este dob, mondom, tök jó.
2: Abból a 40, nem tudom hány másodpercből, ugye annyi, abból valami van meg. Nem azért, mert megnézted utólag, vagy ott már az ember ilyen tényleg ösztönösen, mechanikusan csinálja, megtanul dolgokat, és az tényleg nem közhely, hogy kizárod a kül. Tehát, hogy ott emlékszel bármelyik mozdulatodra is?
3: Hát,
2: ezt akartam mondani. Hogy ezt
3: igazából őre emlékszek.
2: Képzeld, mert neked elúságolom, hogy semmi közöm hozzá, hogy a két gyerekemmel volt a Krisztián a címlapon, amikor dedikálta, mert a benti szerkesztő azt találta a legaranyosabbnak.
1: Semmi között.
2: Nem is tudtam. Hát, nem, egyébként én tényleg nem tudtam, de az azóta is megvan az a címlap.
1: Mondjuk szóval, újpesti sportolóként ez a szép lila...
3: Igen, hát tudták.
2: De jó nehéz. De szóval, hogy van abból a 40x másodperc valami? Semmi?
3: Nincsen. Nyilván videón, ahogy te is mondtad, akkor láttam, de ugye ott utána tudtam meg, hogy van ilyen, hogy flow érzés, mert akkor nagyon fancy-vé vált ez a szó, meg ez az érzés, meg minden, és én utána döbbentem rá, hogy akkor valószínűleg nekem az volt a gyakorlat alatt.
2: Nekem az volt.
3: mert hogy emlékszem arra, hogy ott van a nevem, megkapom a zöld jelzést, bejelentkezek.
2: Időben?
3: Megfogom a szert. Igen, időben, ott még tudtam az időről, és a következő pillanat az, hogy lejövök a szerről. És ott talán a videón látszik is az, és amit így utólag láttam, hogy fújtam is egy nagyot, mint hogyha egy nagy kő esett volna el a szívemről, mert hogy igazából akkor én ott mindent megtettem azért, hogy amit szerettem volna, amit az edzőm szeretett volna, amit nagyon sokan szerettek volna, azt úgy megcsináljam. Aztán, hogy mi fog történni, hogy a bírók hogy láttak, az már egy teljesen más szegmens a
2: egyébként, ha végignézitek azt a felvételt, már harmadik ilyen, ugyanezt csinált a Kokóbá is. Tőle szokatlan módon egy visszafogott úriembernek jellemezném őt. Úgy ugrált, mint egy kisgyerek. Valószínűleg nyilván az motiválta őt is, hogy megcsinálta Krisztián, innentől már nem rajtunk múlik, gondolhatta ő is, de azt, amit tudtunk, azt oda tettünk.
3: Igen, hát én sem láttam soha
2: ugrálni. És akkor mi történt? Onnantól Louis Smith 16,66 ezredes gyakorlatai. Tehát arra már emlékszel, gondolom.
3: Persze, és én onnantól kezdve nagyon kényelmes pozícióban voltam igazából, mert
2: én
3: az előttem lévőket soha nem nézem, hogy ne legyen semmi, ami befolyásol, se a pontszámokat nem akarom tudni. Volt ebből rossz élményem világkupa fordulókon, hogy figyeltem, és nem úgy sikerült, mert ellazsáztam a dolgokat. De én onnantól kezdve néztem, és élveztem a versenyt. Ugye talán utánam jött Vidis, néztem, és hát ugye jött Luiz.
2: Nyolcadikként, ugye? Ő volt az utolsó.
3: Igen. És
2: egész véletlenül.
3: És ez egy hihetetlen élmény volt. Szóval az, hogy amikor fölmegy az angol versenyző hazai közönség előtt az O2-ben 20 ezer néző szurkoló előtt, és én is érzem, hogy rezeg a pódium, minden berezonál. A királynő ott ül a nézőtéren az angol szurkolók között, és hát biztos nekem is szurkolt, azért ezt így utólag remélem, de hogy nyilván Luis Biot volt ott, és tényleg, illetve nem a királynő, a hercegnő jutott,
2: igen,
3: bocsánat.
2: Igen, a Katalin volt ott, én is úgy emlékszem.
3: Igen, és
2: aki most már.
3: És azért ez egy hihetetlen élmény volt nekem is, és én az utolsó pillanatig, az utolsó elemig, leugrásig azt kívántam Luisnak, hogy ő csináljon egy tökéletes gyakorlatot. Hiszen attól lesz fair play a döntőnk, attól lesz még értékesebb a győzelem. Aztán nyilván egy azonos pontszámmal zártuk a versenyt, felén billent a mérleg, a kivitelnek köszönhetően az én gyakorlatomat szebbnek találták a bírók.
2: Szerintem ez annyira igazságos, hát végig te voltál mindig a legszebben tornázott.
3: Na igen,
2: rólam.
3: De te ismersz, te viszonylag szeretsz, kedvelsz, elfogult vagy, azt magyar
2: viszonylag.
3: Vagy.
2: De azt azért ugye, mindenki elmondta, hogy nagyon elegáns tornász vagy.
3: És az erősítette meg ezt az egészet, amikor az angol szakemberek és az angol közönség, amikor utána sétáltam Londonban, mentem vissza az olimpiai faluba, és mindenki a nyakamba ugrott, angoloktól kezdve mindenki, és a szakemberek is azt mondták, hogy ez egy megérdemelt győzelem. Szóval, hogy ettől még értékesebb ez a győzelem, mert tényleg hazai pályán az angol versenyzőket, főleg úgy, hogy kettőt is sikerült legyőzni, ez mert ugye a dobogót, ha megnézzük, akkor magyar zászló és két angol zászló, úgyhogy igazából ez egy óriási dolog volt nem azt mondom, hogy elégtétel, mert azt soha nem akartam venni senkin, és a mai napig és életem végig nem akarok senkin elégtételt venni, de hogy ez azért egy olyan dolog volt, ami tényleg jól esett.
1: És mi történt az olimpia után? Mondtad, hogy visszajöttél a faluba, ott óriási extázis. Mennyi idő kellett, hogy
2: ülepedjen, vagy mi?
1: Leülepedj, azt a szót kerestem, igen, leülepedjen benned ez az érzés.
3: Hát igazából szerintem ez a mai napig nem ülepszik, szóval, hogy ez mindig így előtör, rátör, bárhova mész, néha találkozok olyan, elmegyek shopizni egy bevásárlóközpontba, vagy egyszerűen csak a közértbe, és ott is rám szólnak, vagy oda jönnek emberek, szóval, hogy ez ilyen mindig előjön. Feldolgozni szerintem ez teljes mértékben nem lehet, mert az életed végéig tart, és még utána is elvileg halhatatlan leszel az eredményednek köszönhetően.
2: És megvan az a Ferihegyi érkezés?
3: Az megvan, igen, amikor
2: majdnem 200 ultra kint volt,
3: igen,
2: és
3: attól féltem egy picit,
2: a hajrálilán.
3: Mert kint is kaptunk, mert kint elvittek minket egy ilyen szurkolói helyszínre, ahol a magyar szurkolókat találkozhatunk, ott volt már egy kis ízelítő abból, hogy úristen, mit csináltunk, mert addig ugye nem is nagyon foglalkoztam se, az anyagi részével is akkor döbbentem rá, hogy valami pénz is jár ezzel az éremmel, meg az eredménnyel, amikor a döntőm másnapján reggel egy másik műsorból hívott egy műsorvezető, és akkor úgy köszöntött, hogy szavasz milliómos. És mondom, mire gondoltok? És akkor mondta, hogy hát, hogy ezzel ennyi és ennyi jár.
2: Jaj,
3: hát
2: mondom,
3: ez tök jó, de amúgy imádom őket, meg vicces volt a beszélgetés, meg jól is jött ki, csak mondtam, hogy lényegében, ha ti most ezt nem mondjátok nekem, akkor eszembe se jut, mert hogy én nem azért tornáztam, meg nem azért akartam olimpiai bajnok lenni, mert hogy ezzel X összeg jár, és hogy tényleg persze egzisztenciában helyére kerül az ember, a családomon tudtam segíteni a szüleimen, szóval hogy persze ezek tök jó utózengő dolgok, de hogy első körben nekem az volt a fontos, hogy ezt a nyakamba akasztották, és hogy az az élet munkája, amit 4,5 éves koromtól csináltunk, az benne van. Szóval, hogy ezt nem lehet pénzzel, a pénzt úgyis elköltöm.
2: És akkor mit szóltál a 200 újpesti ultrához?
3: Hát fura volt, érdekes helyzet volt, mert meg tényleg olyan arcok jöttek ki, akik miatt szerintem még ha az úttesten megyek, vagy a járdán megyek, akkor átmegyek inkább a túloldalra.
2: De és mindenki téged éltetett.
3: Igen, és onnantól kezdve, hogy Újpesten akárhol mentem, már az autómra ragasztottak feliratokat, hogy gratulálunk, meg legenda lettél, és ami itt átkanyarodnék egy köszöntésre, amit a Szusza Ferenc stadionba csináltak.
2: Nagyszerű volt.
3: Újpest-Fradi mérkőzés volt, és akkor döbbentem rá, hogy persze, tök jó, hogy majdnem lila, de ez inkább magenta szerintem, bár a feleségem jobban képben van a színekkel.
2: Lila az.
3: De hogy nem az számított, hogy én most újpesti versenyző vagyok, vagy sem, hanem hogy a magyar lobogót, ezt a piros-fehér-zöldet képviseltem. És hogy ennek köszönhetően, amikor a foci meccsre kiérkeztünk, és köszöntött az Újpest, a Fradi szurkolók is ugyanolyan transzparensekkel és feliratokkal, hogy legenda lettél, Krisztián, büszkék vagyunk rád, nekünk is nyerted. Szóval, hogy ez, az olimpiából tényleg azt tudod leszűrni, hogy ez egy olyan közösségépítő erőt tartalmaz, vagy vonz magával, amit persze lehet más sportágaknál is észlelni, de akárki akármit mond, ezt globálisan annyi ember nézi, és nem csak a határon belül, hanem a határon túli magyarok is ugyanúgy örültek és szurkoltak, és azóta is hívnak határon túli eseményekre. Szóval, hogy ez nehéz ezt így elmondani, hogy ez milyen érzés, és mit érz. A kisgyerekek szokták kérdezni, hogy milyen olimpiai bajnok lenni, és én mindig elmondom, hogy képzeljétek el, hogy tök jó, de a legjobb az, hogy én világot láthattam a tornának köszönhetően.
2: Ezt nálunk tígyek az ilyen. Ugye nem tudom, belefér-e, de két mondatot mondhat, vagy még szeretnél rondolról?
1: Vége felé vagyunk a beszélgetés.
2: Hogy ugye volt még egy olimpián ott, más minőségében, ez a párizsi olimpia.
3: Igen.
2: Kívülről, de belülről mégis milyen, mennyivel volt 12 évvel másabb, illetve voltál helyszínen rosszabb. Magyar aranynál?
3: Nem voltam sajnos, viszont rosszabb volt kívülről.
2: Mentél volna fel a, nem tudom, pástra,
3: hát,
2: meg a
3: bíztam
2: szőnyeg?
3: A versenyzőinkbe, mert tényleg mind a férfi versenyzőinket ugye végig tudtam nézni.
2: Ja, hogy én nem tornára gondoltam, más eseményre nem sikerült.
3: Kézilabdán voltam, és az is rossz volt kívülről, mert hát nyilván ott se tudtam volna beugrani kapusnak, vagy bármi, hogy, és pont a francia női kézi meccsen, ahol kezdtek a lányok, ott oda jutottunk, mert ahogy kiestünk, már este mentünk egy kézi meccs, és akkor utána én rácsatlakoztam a tornára, mert azok meg ilyen egésznapos programok voltak, úgyhogy nagyon máshova nem jutottam el sajnos, de a tornán én tényleg még a mai napig jobban izgulok, mint amikor én versenyeztem, mert
2: nem te csinálod, nem?
3: Hát nem, én attól függetlenül, hogy 100%-osan bízok a versenyzőinkben.
2: De milyen volt maga a hangulat Párizsban?
3: Szerintem nagyon jó. Bár nyilván London az egy mind a kettőnek megvolt a maga hangulata. Hát nagyon várom Los Angeles-t, mert az egy nagyon durva olimpia lesz show szempontjából. Szóval, hogy az oda tényleg, aki teheti, és van rá esélye, az menjen ki nézőnek, mert az, amit London adott, és az, amit Párizs adott, azt szerintem Amerika
2: ezt így hatványozni
3: fogja. Tuti.
1: Viszont ha már Amerika, akkor úgy hallottam, az egyik kedvenc sportágad a labdarúgás, és ugye már zajlik a világbajnokság. Melyik együttesnek szurkol? Ki fogja nyerni a VB-t szerinted?
3: Kik valakint a VB-t?
1: A legjobbak.
3: Hát akkor a legjobb fogja nyerni.
1: Korrekt. Köszönjük szépen, akkor igazából ez a legjobb zárszó szerintem.
3: Köszönöm.
1: Nagyon szépen köszönjük Berki Krisztiánnak, hogy az olimpiai napja miatt befáradt hozzánk, ami ugyancsak holnap után lesz, de már mi ma megünnepeltük, mint Krisztiánnak a korábbi 2012-es olimpiai bajnoki címét, mint pedig a Magyar Olimpia napját, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, és köszönjük a figyelmet a kedves hallgatóknak is.
3: Köszönöm szépen én is.
1: Ezennel is azonnal pedig búcsúzik a ma reggeli stáb, Kovács Erika, a hangmérnök Bredák József, valamint Erdélyi Márk is köszönöm a megtisztelő figyelmüket, további szép napot kívánunk.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádió.

0: Ez volt a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sportrádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Nyár 26. Hétfőn 10 órakor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Köszöntöm a Sport délelőtt hallgatóit, Balogh Balázs vagyok. Kárpáti György 1935. június 23-án született, és 2020. június 17-én hunyt el. A Nemzet Sportolója címmel kitüntetett háromszoros olimpiai bajnok magyar vízilabdázó, minden idők legfiatalabb magyar vízilabdázó olimpiai bajnoka volt. Születése és halála évfordulója kapcsán emlékezünk most a kiváló sportemberre egy korábbi beszélgetéssel, amelyet Kovács István készített.
4: Te nagyon korán kezdtél a vízzel barátkozni, mint úszó. 6 évesen? 7 évesen?
5: 8 évesen. 8 évesen.
4: De akkor nem a labda, akkor még csak az úszás.
5: Igen, akkor még most eltolódott kicsit, most már 5-6 évesen már kezdik, akkor olyan 10 évesbe kezdték a úszászól. Nem olyan korán. A vízilabdát azt is olyan 10-12, tehát nem olyan korán.
4: Ha ma valaki 10-12 évesen kezdi, már késő?
5: Ma már igen. Ma már igen. Ha már 7-8 évesen kell kezdeni, és akkor hát a munka mellett az úszoknál például azt tudom, hogy hát néznek olyan hülyeséget, azelőtt nem is nézték, hogy a csontozatának a fajsúlya, hogy mennyire lebeg. Ugye, tehát szóval tulajdonképpen például én százas gyorsúszó voltam, és akkor többi százas is, meg én is, erősek voltunk fönt válba, sőt, rá is súlyzoztunk, mert a százonot pörgetni kellett, ugye, és akkor kellett az erő. Hát ma nézd meg egy 100 méteres gyorsúszó mezőt, hogy fölállnak a rajtkőre, hogy csupa hosszú, inas, vékony, tehát van köztük most is az izmok vannak, de nem azok a úgynevezett súlyemelő izmok, amikkel azelőtt próbáltunk úszni, és hát ment, szóval mentünk előre.
4: Az edzés elmélet változott ilyen nagyot?
5: Az edzés is, mert tulajdonképpen...
4: Mit csináltatok ti akkor 8 évesen ifjú úszóként?
5: Hát akkor...
4: Ez gondolom nem volt ennyire tudományos.
5: Nem volt, igen. Hát akkor ugye mindenfajta több úszás nem, ebben 4 úszás nem volt. Akkor is, akkor így mindegyikből 3-400 métert, lassan, akkor vége fele volt kis időúszás, stafétázás, ugye, amivel kicsit ugye felledobva a hangulat is, de ez a fajta metodika, meg ami ma van a úszóknál, hogy ki van centízve, ugye, hogy mennyit úsznak, és hogy hát néha összeködik a lábukat, úgy úsznak, szóval hát ez most már abszolút tudományosan
4: mi
5: megy.
4: Mi voltál az úszásra, hiszen eredményes, sikeres úszó voltál?
5: Hát a úszás közben én elkezdtem vízilabdázni is. Sőt, hát fociztam a Feladiba 1-2 évig a kölyökbe, de az nem ment, mert mit tudom én, délben volt kölyök meccs, és este gyerek, akkor még gyereknek hívták, gyerek vízilabdás, és görcsöt kapott a lábam többször, már más mozgás és más izmok kellenek a focihoz, meg a úszáshoz, úgyhogy választanom kellett. Hát úgy viccesen mondtam, és a öcsieknek, most később, 20-40 év múlva, nem tudom már.
4: Micsoda vázlisták.
5: Mondtam nekik, hogy hát, hogy tulajdonképpen azért mentem át a fociról, a úszás polója, hát nektek is kell érvényesülni valamivel. Hát aztán ők is mondtak valami olyan hülyeséget, hát ez volt benne a szép.
4: De te a pólósok között azért különlegesnek számítottál, bár akkor még más volt a játék, de te azért meglehetősen alacsony voltál a pólóban.
5: Igen, tehát már akkor is a pólósok az volt jellemző, hogy 10 pólósból 7-8, inkább 2 méter körüli volt, 100 kiló, tehát mondjuk most majdnem mindegyik. Tehát akkor...
4: Az ugye nem igaz az a teória, hogy a víz mindenkinek mellig ér.
5: Hát addig ér, csak hát ütközöl mondjuk 70 kiló voltam, és 167 centi. Na most, ha ütközöl egy ilyen szerb, jugoszláv, gúz, stb., aki 2 méteres, és a csuklója dupla olyan vastag, és olyan, mint a betonapali, hát akkor az fáj. Ugye? Szóval tulajdonképpen rájöttem, hogy marha bátor voltam, hogy ezt csináltam, annak dacára, hogy ője lábamat nagyon felerősítettem guggolásokkal, minden, fönn súlyzókkal, minden, tehát hiába, mert 30 kiló az 30 kiló. Na most tulajdonképpen én, és valahol hosszú pályafutásom volt, ugye 16 év akkor lettem olimpiai bajnok, és 38 éves koromig játszottam, szóval nem normális. Na mostan, amikor ugye hogy ilyen hosszú idő alatt megúsztam magyarul, tulajdonképpen szerencsés pali vagyok, megmondom. Szerencse volt az is, hogy sikerültek ezek a dolgok, főleg a vízilabdában, úszásban is elég jól, hogy nyertünk, majdnem mindent megnyertünk, nagyszerű csapat volt, több klasszis játékos, de tulajdonképpen ezek ellen a többi normális testi vízipolósok ellen, hogy nem lett semmi különösebb bajom, tehát volt, mit tudom én, dobhátya repedés, újtörés, oltörés, hát ilyenek voltak.
4: De akkor azért még jobban védték a centert?
5: Igen. Tehát ez is azért most a bíráskodás nagyon, ki lett mondva egy pár éve, hogy a beknek mindent lehet. Tehát tulajdonképpen center posztról szinte alig tud gólt lőni, mert letarolják. Sőt, ha tesz egy kísérletet, hogy kimozduljon jobbra vagy balra, akkor kontrafalttal ellene fújnak a szerencsétlennek, aki már egy fél perce egy dupla Nelsonban van. Ugye? Szóval ez
4: akkor még nem lehet hozzáérni a centerhez.
5: Nem. Igen, tehát akkor voltak, és ebből nagyon szép centergólok voltak. A csavaron kívül ugye volt a Doppler, ma nem is hallani Dopplerról, mert senki nem kockáztat, de inkább megy arra, hogy kiállítsás, emberfor, emberhátány. Hát akkor ugye volt olyan, hogy 10-15 méterről ugye már ismertük egymás mozgását, mondjuk a szívós, a legidősebb szívós, tehát aki 52-ben játszott, fantasztikus center volt, és már szemét figyeltem, és akkor elmozdult jobb-abba, és akkor teljes erővel meglőttem a fejét, és akkor elétette a kezét, és úgynevezett Dopplerral ment be, mint a nyavaja, az a barzalmas.
4: Még szebb változott, amikor lábát dugja fel.
5: Ja, volt láb. Hát ma megölne egy edző, egy játékos, hogyha lábbal belerúgna, és mondjuk fölé menne. Hát ne, tessék lekezelni, megpróbálni kapura lőni, vagy emberfort. Hát ugye emberfort, emberhátány, ebből áll most a vízilabda tulajdonképpen. A hallani is, hogy egy riporter, aki közvetíti, az azt mondja, hogy na, akciógolt lőttünk, hogy mint egy csodát. Mert valóban ugye akciógolt, hát vagy hátulról merem ellőni, ami hát ezeknél a 2 méteres kapusoknál ugyancsak nagy rizikó, mert leszedi. Tehát tulajdonképpen nem fizeti ki magát az, hogyha elkezdesz lövöldözni, hanem betenni centerbe, megkapni a kiállítást, és akkor szépen elindul ez a taktikai körbejáratás.
4: És itt most kiszámolom akkor, amikor te Helsinkibe az első aranyérmedet nyerted, 6-7 éve pólózhattál?
5: 16, igen, 6 éve.
4: Hogy kerültél a csapatba?
5: Hát a olimpiai csapatba?
4: Igen.
5: Oda egy kis szerencsével. Állítom, hogy a sporthoz a
4: Te voltál hosszú időn keresztül, hiszem 88-ig Egérkéig, te voltál a legfiatalabb magyar olimpiai bajnok.
5: Igen, hát a legfiatalabb vízilabda olimpiai bajnok voltam 16 évesen, de azóta sem volt, megérdeklődtem.
4: Hát vízilabdában nem is hiszem, hogy lesz valaha.
5: Tehát 16 éves nem volt. De aztán utána, amivel én fiatalon kerültem be a csapatba, az olimpiákon mindig én maradtam a legfiatalabb.
4: Szépen kiöregettek.
5: A legfiatalabb, igen, és akkor tulajdonképpen így lettem úgynevezett Gyurika, meg stb. Ez úgy rajtam
4: magam. De ne ugorjuk át a sztorit, mi volt ez a szerencse, hogy te bekerültél a Helsinki csapatba?
5: A szerencse a következő volt, hogy egy évvel előtte bekerültem a földi első csapatába, és télen az olimpia előtt volt egy népköztársaságkupa meccsorozat, és ott az egyik legjobb válogatott bekről, Szalai Ivánnak hívták, 104 kiló, bejött nekem minden, jó, és 3 gólt lőttem, meg is nyertük a meccset, és akkor Rajki Béla, aki a szövetség kapitány volt, az gondolt egyet, és akkor volt egy ilyen grénium, a Öreg Szívós, a Gyarmati Dezső, a Markovics Kálmán, hát ezeknek csókolommal köszöntem, ezek 8 éve, 10 éve öregebbek voltak. Ezek is azt mondták a Rajkinak, hogy próbáld meg, tedd be, annak dacára, hogy 16 éves, ilyen még nem volt, de hát ha jó fogás lesz. Na most így bennmaradtam, és akkor a Helsinki olimpián viszonylag be is jött nekem. Hát olyan szempontból voltam a legfontosabb a csapatnak, hogy a labdajaúszásnál, ami más szabály volt, mint most. Tehát akkor most a labdára úszok 4/4 van, úsznak 4-szer. Akkor minden gól után nem középkezdés volt, hülye szabály volt, hanem vissza a vonalhoz.
4: Hát elhozta valami minden labdát, akkor soha nincs náluk a labda.
5: Na most kegyetlen. Na most képzeld el egy 8-8-as mesté. Na most majdnem mindig én úsztam a labdára, mert hát én voltam a legjósabb.
4: A percen belül úsztad a százat.
5: Percen belül, meg főleg 50-en voltam gyors. Minél hosszabb volt, annál jobban haltam meg, tudod? Már úgynevezett meghaltam. Ikben mondtam, hogy 400 gyorsan már nem akarom, mert 300 után már fogaim is fájnak. De az indulásom volt gyors, tehát az a rövid távon általában 10-ből 8-szor el tudtam hozni a labdát, de most képzeld el egy jugoszláv meccsen, szintén nagyon gyors százas volt, aki ellenem úszott, soha nem felejtem el, Jezicsnek hívták. Jugoszlábiában volt a meccs, 8-8 volt, tehát 16-szor, meg 2 fél idő volt, 18-szor mentünk én és ő labdára.
4: Az mennyi, 30 méter, 40 méter? Mennyi a fél pálya?
5: Nem, az egész pálya az 40, tehát 20 méter. 20 méter, és mindig egy tenyére hoztam hozzá. Hát nem lehet többen elhozni, épp hogy. Na, a palibá a végén, hát már pipa is volt, és amikor elhoztam, akkor tudtam, hogy most kapok egyet, mert se nem volt, már öljön.
4: Meg se tudott állni.
5: Meg se tudott állni, és akkor hát, de ez fontos volt a csapatnak, ugye, mert amikor én elhoztam, akkor mindig mi tudtunk indítani, tehát ez egy elég fontos dolog volt. Azzal hülyéskedtek a nagy öregek, főleg a Markovics Kálmán, aki egy nagyon ilyen, hogy hívják, volt jó fej, és cukkolt mindenkit, és boldalom, hogy miket mondott, az összes gúnynevet ő találta ki, hát nekem szem hetet adott. Voltam kuka, zsebmajom, paketbanki, mondok egy olyat, ami egy seglúk szemű, amit el tudsz képzelni, szóval minden. Na, a Markovics Kálmán volt az, aki tulajdonképpen a nagy öregek voltak már akkor, Dezső, stb. Azok azt mondták, kicsit viccesen, de azért volt bele valami, hogy neked az a feladatod, taktikai értekezete által ők tartották, a Rajki Béla okos volt és hallgatott, ez volt a legnagyobb erénye.
4: Ez igaz, ez a teória, sokan azt mondták, hogy ott Markovics, Gyarmati,
5: Szívós,
4: és ők rakták össze a csapatot, és ők vitték el a csúcsra.
5: Így van, és az volt az Ölki Bilában nagy, hogy egy óriási menedzser volt, és rájött, hogy ez a három embernek a kis ujjában van a vízilabda, és hagyta, hogy ők mondják, és legközelebb aztán ő is azt mondta, tudod, átvette. Okos ember volt, ez egy nagy dolog. Tehát hagyta őket, és akkor azt mondták, hogy Gyuri, elhozod a labdát, vagy Kuka, vagy mindegy mi, és akkor szépen kimész a szélire, és nem zavarod a nagyok játékát. Tehát akkor már én nem menjek oda be a kapu elé okvetetlenkedni, ugye, hanem menjek a szélire, onnan szolgáljam ki a nagyokat, ugye? Na most ez viszont én is megértettem, minden lehet látni, hogy egy értelmes pali voltam, hogy megértettem, és hát tényleg ők akkor még hát már régen játszottak, és ki kellett inkább őket szolgálnom. Azért lőttem egy-két gólt jobbra-balra, ugye, mert nem figyeltek annyira rám, hogy Kispali, stb. Tudod? Úgyhogy, de például az öreg Szívós kiszolgálni centerbe, az egy élmény volt. Tudod, annak rátenni a kezére a labdát, az 90%-os gól volt. Szóval olyan keze volt, és amit viszont ő adott vissza nekem paszt, ott csak ki kellett tennem a kezem, és esett bele. Szóval ez
4: és mindezt 16 évesen élted meg.
5: Igen,
4: és
5: igen.
4: Aztán 20 évesen jött az ominózus Melbourne-i olimpia 1956. Igen. Október 23-án még itthon voltatok, ugye?
5: Egy picit még vetésebb. Akkor itthon voltunk.
4: Tehát akkor a forradalmat ti átéltétek, megéltétek, és valamikor még a forradalom leverése előtt
5: indultatok. Akkor nagyon kétséges volt az egész, menni, nem menni, nem volt repülőgép, le lett fújva.
4: Nagyon tudom, a csehek finanszírozták meg az
5: utat. A csehek adtak ajándékba, és nem ajándékba, kölcsön.
4: Na de akkor menjünk vissza egyáltalán ahhoz a pillanathoz, amikor itt kitört a forradalom, és nektek pedig hát az olimpiai felkészülés legfontosabb időszaka volt. Hogy lehetett ezt megélni? Hogy két hét múlva utazunk az olimpiára Melbourne-be, és itt pedig forradalmi helyzet van.
5: Igen, nehéz is volt, mert a legtöbb sportág tatán volt. Na most ott nem volt nekünk uszoda, és mi itt a Vörös Csillag, a mai golfszállóban laktunk a focistákkal együtt, mert nekik itt volt valami, szóval olyan lehetőség, hogy jobb volt a pálya, stb. Úgyhogy mi itt voltunk, és hát volt, amikor nem tudtunk lemenni busszal, mert mondták, hogy balé van, hát akkor fönt számába jut játszottunk a focistákkal az erdőbe, meg mit, minden hülyeséget, de hát meg tornáztunk, kis teniszezgettünk, kis pályás foci.
4: De edzeni nem tudtatok.
5: Edzeni keveset, sőt, még rosszabb volt, amikor átvittek minket buszokkal, amikor az volt a döntés, hogy na, menjen a csapat olimpiára, mert sokáig kérdéses volt, mert sokan nem akartak menni, mert család volt, itt féltek, hogy
4: mire. Ti az utcai harcokban nem is vettetek részt?
5: Nem. A Gyarmati Dezső volt egyedül, aki a Szénatérre lement, ott volt egy pár ilyen forradalmá barátja neki, és akkor délután visszajött, és hozta a híreket. Tehát képbe voltunk. Volt egy Volkswagen, egy öreg Volkswagen, és akkor ledöcögött, visszajött, nem lett semmi baj, áll Istennek, és akkor volt egy olimpiai forradalombizottság, a Dezső is tagja volt, hárman voltak, a Klics, a Kalapácsvető, meg egy Vívó, aztán a Gerevics, és akkor ők, tehát a Hegyi Gyula bácsék voltak a miniszter, stb., sportminiszter, de a

0: akartak Melbourne bejönni. Hát körülbelül ilyen vezető volt 20, mert annyi mindig van. Na most azokból valóban legalább 15 annak a rendszernek az emberei voltak. Minisztertől lefel a mit tudom melyik osztályvezetőig. Na most ők sem foglaltak állást, hát teljesen beálltak arra, hogy a sportolók mit akarnak. Szóval nem foglaltak állást, most, hogy ez rutinból, vagy miből, nem tudom. Szerintem ők a Melbourne olimpiára akartak menni, és ezért nem lehetett tőlük hallani nagyon az, hogy most egy ellenforradalom, ávosokat akasztanak, helyes, nem helyes. Tehát ez úgy nem volt téma. A téma főleg az volt, hogy itt hagyni a családot, és kimenni, és ki tudja, mi lesz itt.
1: És ki tudja, hova jössz vissza.
0: Hát lehet, hogy kibész, nyersz egy olimpiát, vagy nem nyersz, és közben a három gyerek, vagy mit tudom, miért a mama, vagy valaki eltalálja, egy akna is meghal. Na most ebből...
1: Emiatt maradt itthon valaki?
0: Itthon nem, de 2-3 napig, ez már Csehszlovákiában volt, majd 6 napig voltunk ebbe a úgynevezett csehszlovák edzőtáborban, az ottani Tatán, és ott majdnem minden nap volt egy nagy értekezlet, hogy menni, nem menni, és ez majdnem minden nap más volt. És akkor a végén nem kis többséggel, de úgy dönt, az volt a döntés, hogy mégis menni, a hazánkat képviselni kell, reméljük, hogy itt nem lesz nagy baj, és akkor hát nem könnyű szívvel, de mentünk. Hát
1: kicsit ugye a csehszlovák segítség, mert ha jól tudom, akkor nem akart elhozni titeket semmilyen légitárság, és a csehek fizették ki a repülőjegyet.
0: A repülőjegyet a csehek fizették ki, ezek ilyen elég régi holland gépek voltak, akkor is 500-al mentek, és képzeld el...
1: Nem volt rövid út.
0: Hát egy ilyen 50 órás út volt, és vagy 8-szor leszálltunk, kegyetlen volt, mert mikor megérkeztünk, hát akkor még képzeld, ilyen út után imbolyogtunk 4-5 napot, már ugye ennyi repülés után, de hála Isten volt időnk utána az olimpia kezdéséig, mert például Csebe a táborban ott sem volt uszoda. Most képzeld el, egy vízilabda csapat 6 napig víz nélkül készül az olimpiára. Akkor például a Laci, Pap Lacinak nem volt partnera, egyedül volt. Ugye most ő is mit csinált, ottan kondíciónza
1: kezdett. Veletek boxolt.
0: És akkor velünk boxolt, igen. Mindig el 1 perceket, másfelet. Hát ő inkább úgy tudod, visszafogta a kezét, meg mit tudom én, nem bántott.
1: Ő akkor már a harmadik olimpiai aranyára készült.
0: Hát én már igen, és akkor egyetlen a Bolvári Toncsi, aki egy nagyon erős gyerek volt nálunk, 1,90-es, azt kérlek szépen bebolyult, és Laci, és na mostan akkor bam, és bevágott egyet a Lacinak. Kérlek szépen, a Laci már nem is nagyon figyelt oda, mert inkább olyan ágyékboxolás, szóval nem meg testesz, hanem és a Tónibe vágott egyet, na utána egy másodperc se telt el, és a Laci kilökte, most nem tudom, baj, és a Tóni feküdt, már feküdt. Úgyhogy akkor Laci odament, babusgatták minden, és akkor hát a Zsiga mondta a Tóninak, hogy hát vigyázzál, öcsi, azért, mert de jó pofa hangulatban volt, és majdnem mindegyikünkkel boxolt, és hogy milyen szeme volt a Zsigának, hogy a Markos Kálmán egy nagyon technikás ember volt, ugyanolyan súlyú volt, mint én, vékonyabb, és balkezes volt, és jól szurkált. Aztán egymás között is boxoltunk, és akkor összeengedtek minket a Markoshoz, meg engem, és a voltak fogadások, hogy ki. És akkor a Zsiga, aki szerette a szurkálós boxolókat, én úgy emlékszem.
1: Igen.
0: Igen, és mégis azt mondta, hogy azt mondja, a kisgyerek, nekem azt mondta, a kisgyerek az gyors, robbanékony, de figyeljétek meg, majd a Markó is ellen szurkálni is fog. Na, és fogadtak egymásba, ment a meccs, és ugye a harmadik percben lefektettem a Kálmán.

0: dühös is voltam el, mert annyi hülye nevet adott.
1: A forradalom leverése és az orosz invázió az Csehszlovákiában ért titeket útközben, vagy már kint Melbourne-ben?
0: Az már kint Melbourne-ben.
1: Tehát akkor meg gondolom még nagyobb terhet jelentett, és még idegesítőbb volt, mert akkor még nem volt mobiltelefon, internet, e-mail,
0: televízió,
1: fax.
0: Semmi. Televízió.
1: Tehát honnan jöttek a hírek?
0: A hírek jöttek sajton keresztül, nagyon gyéren.
1: Na de hát milyen sajtótermék ér oda?
0: Hát oda jött a Austral Sun, meg az amerikai lapok, tehát magyar sajtótermék nem. Nem is jött, mert így állt akkor, azt hiszem, nem ment újságok, nem nagyon csináltak újságot. Tehát a kinti lapok, és rengeteg fals értesülés is volt. Tehát amikor itt Magyarországon nem lehetett tudni, még akik itt voltak, hogy most mi újság van.
1: Mi van a Teleki téren, vagy mi volt a
0: Szigetéren. Ki van, mi, hogy. Hát akkor mi odaérkezett, hát soha nem felejtem el, nekem van egy gyűjteményem, majd egy aztán haverom gyűjtött össze, a Minden Nap olimpiáról a Sunnak a lapja, ami már olyan sárgás, csak beköttettem, és például az egyik lapnak a címlapján hatalmas betűkkel az volt, hogy Csermák, József és Puskás Ferencet lelőtték az oroszok. Ilyen hírek jöttek, amik nem voltak igazak. Ugye, jöttek korrektiek is, de nagyon sok ilyen.
1: De akkor ti ezt kénytelenek voltatok tényként kezelni?
0: Hát igen, igen. Nem tudtuk, hogy nem. Aztán később jött a hír, hogy öcsék mentek ezzel a csapattal, ugye Dél-Amerika kim vannak, stb., és hogy él. Hát örültünk neki, de mondom, szóval ilyenbe rányomta a bélyegét az egész olimpiára, a magyar sportolóknál az, hogy nem tudták, hogy mi van a család.
1: Amikor megjött ez a hír, hogy az orosz invázió győzött, és hát november 10-ével gyakorlatilag véget értek a harcok, és elkezdődött a megtorlás, akkor azok a vezetők vagy sportolók, akik eddig csendben voltak, és akik az előző rendszer, vagy hát a rossz rendszer képviselői voltak, azoknak a hangja nem erősödött föl?
0: Egy kicsit, és nem mindegyiknek. Nagyon érdekes, hogy a Hegyi Gyula, aki a sportminiszter volt, hogy ő nem szólt ebbe bele, és nem nyilvánított véleményt, sőt, amikor vége volt a olimpiának, akkor megkeresek minket az amerikaiak, hogy ne menjünk haza, mert ottan ugye még mindig zűrös a helyzet, hanem meghívnak az amerikai kormány, meg a AAU, az amerikai atlétikai klub, egy 3-4 hónapos amerikai körtúrnéra, nézzük meg Amerikát, ha tetszik, maradjunk ott. Tehát volt egy ilyen, átjött egy egész 4-5 fős csapat Amerikából. Na most a Hegyi Gyula akkor összevette a csapatot, és azt mondta, hogy gyerekek, holnap után indul a gép, én örülnék, ha hazajönnétek, de akik úgy válasszák, hogy nem jönnek haza, bármilyen okból, azok ugyanolyan sportolók maradnak a szívembe, azt mondja, majd előbb-utóbb hazajönnek, tehát nem szólok belőle, ki mit választ.
1: Sokan kimaradtak.
0: Bölcs volt a Hegyi Gyula, amiket mondott, na most alatta voltak azért név nélkül, a többen már nincsenek is belőlük, ugye, akik azért akik pattogtak, és ugye már tudtak azért híreket, hogy mi van, kicsit a oroszok, kádár, stb. És azok mondták, hogy azok lehetett hallani azt, hogy na ez az amerikai csapatból, akik 58-an voltunk, akik kimaradtunk, majd megnézzük, hogyha hazajönnek, akkor hogy fognak örülni nekik.
1: Még ne rannjunk el ennyire előre, hogy megint csak a naptárat nézegetem itt magam előtt. Hát december elején volt az oroszok elleni ominózus mérkőzés, az elődöntő. Addigra már minden tiszta volt, hogy sajnálatos módon leverték a forradalmat, és megkezdődött a megtorlás. Semmiféle presszió nem érkezett Magyarországról az oroszok elleni meccs előtt? Tehát ugye mindig mondták, hogy le kell feküdni az oroszoknak.
0: Hát igen, de megmondom őszintén, hogy ebben is sok vita volt. Mert én, a vízilabda pedig orosz volt a legnagyobb ellenfelünk, vagy 20 évig. De olyan nem hangzott el, megmondom őszintén, hogy le kell feküdni egyszer se, és a Puskás Öcsékkel beszéltünk, mert ők egyszer kikaptak Moszkvába, és majdnem megkövezték itt őket, és ő is mondta, hát jó volt ahhoz, abban kikaptunk, aztán utána megverték őket.
1: Akkor nem volt soha
0: nekik
1: ilyen.
0: Nekik sem mondták, nekünk sem mondták. A maximum az volt, hogy szovjet-magyar, és akkor a Hegyi Gyula, vagy a akkor sportminiszter, vagy a Kutas István, ugye elnökhelyettes, aki hát egy
1: elég... Már ő sem él.
0: Igen.
1: Érdekes ember volt.
0: Hogyne, érdekes figura volt, aki elég jól értett szakmailag majdnem minden sporthoz, csak egy nagyon kemény ember volt. Hát...
1: Az ő nevéhez fűződik a Cooper tesztek a labdarúgóknak, és még sok minden más.
0: Igen, igen. Ahogy például egy keretből, vagy valahogy olimpián ne menjen valaki, azt, ahogy ő megmondta, tudod, abban a stílusban, hogy például Rajki Bélát, azt hiszem, 60, valamelyik olimpiára nem akarta már, hogy jöjjön, és akkor behívatta, és azt mondta, hogy ön most megszűnt. Szóval ez volt a stílusa. Szóval nem tudom, érzed, de hogy szóval meg lehet mondani, hogy kérem szépen, vagy most már fáradt, kicsit öreg, majd mondja, hanem megszűnt. Szóval ez egy kemény stílusa volt, sokan nem is szerették, mert nem tudom, de tulajdonképpen, hogy azt mondta, amikor jött az orosz meccs, akár itt, akár kint, hogy gyerekek, ne legyen nagy bunyó, vigyázzatok, küzdjetek minden, de ne legyen egy nagyon durva meccs. De visszakérdeztük, hát vízilabdába ezt most hogy csináljuk? Egy durva sportág, mindenki úgy tudja. Na most húzzuk vissza a kezünket, és tartsuk oda, hogy akkor most mi kapsz. Ezt azért próbáltuk megmagyarázni, hogy hát ne legyen durva meccs.
2: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk emlékezésünket Kárpáti Györgyre a hírek után.
3: Ez a Sport délelőtt. Minden hétvégén 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a pusztaló erőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es Magyar Nagydíj a Nemzeti Sportrádióban.
1: Örömünnep Torockon a Nemzeti Összetartozás jegyében. Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott. 12. Dunanapok Torockon. Összefoglaló. A harmadik rész szombaton 11 órakor a Dunavörldön.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Győzött és tovább jutott csoportjából Németország a labdarúgó VB-n. A rendszeres folyadékpótlásra figyelmeztet a szaktárca. Folytatódik a kánikula. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
0: Sporthírek.
2: Bejutott a legjobb 32 közé a labdarúgó világbajnokságon Németország, miután hátrányból fordítva 2-1-re legyőzte Elefántcsontpartot az E csoportban Torontóban. A négyszeres VB győztes nyerő emberem Denis Undáv volt, aki csereként beállva duplázott. A német válogatott biztos továbbjutásához és csoportelsőségéhez az is kellett, hogy a négyes második mérkőzésén Curaçao meglepetésre gól nélküli döntetlent játszott Ecuadorral Kansas City-ben. Ezzel megszerezte története első VB pontját. Kiütéses győzelemmel folytatta a világbajnokságot Hollandia, amely Houstonban 5-1-re győzte le Svédországot, míg az F csoport másik mérkőzésén magyar idő szerint ma reggel Monterreyben Japán 4-0-ra nyert Tunézia ellen. Az észak-afrikai együttes így második vereségével a csoportkör után búcsúzik. A francia másodosztályú Boulogne csapatától érkezik középhátvéd a Ferencváros labdarúgó csapatához. A klub a hivatalos honlapján jelentette be, hogy a 25 éves Nathan Zoré az FTC-nél folytatja pályafutását. Címét megvédve sorozatban harmadszor lett Európa-bajnok a magyar férfi kardcsapat. A Szilágyi Áron, Szatmári András, Rab Krisztián és Dallos Benedek alkotta együttes a svédeket, a spanyolokat és az olaszokat búcsúztatta a döntőig vezető úton. Majd a fináléban a románokat győzte le 45-43-ra. A magyar csapat ezzel egy arany és két bronzéremnél jár eddig a franciaországi EB-n. Aranyérmes lett a nyílt vízi úszó világkupa sorozat összetettjében Betlem Dávid, aki megnyerte a 10 kilométeres versenyt a Setubáli állomáson. Az olimpiai bajnok Rasovszki Kristóf a negyedik helyen ér célba, míg a nőknél ugyanezen a távon Fábián Bettina ezüst, Mihályvári Farkas Viktória pedig bronzérmet szerzett.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Hétfőn és kedden is ülésezik az országgyűlés, holnap várhatóan ismét Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik a parlament munkája. Majd megvitathatják egyebek mellett a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról, valamint az uniós forrásokhoz való hozzáféréshez szükséges törvénymódosításokhoz benyújtott módosító javaslatokat. Kedden a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról, valamint a közmédia átalakításáról is szavazhatnak a képviselők. Szeptember elején állhat fel a vagyon visszaszerzési hivatal, mondta a miniszterelnök az RTL híradónak. Magyar Péter felidézte, az eredeti terv az volt, hogy a jövő héten nyújtják be a hivatal létrehozásáról szóló jogszabálytervezetet. De nagyon sok észrevételt kaptak, ezért először társadalmi egyeztetésre bocsátják a javaslatot. Sólyog Tamás jogi eszközök alkalmazásával is ellenáll az eltávolítására irányuló erőfeszítéseknek. Erről a Politico című brüsszeli hírportálnak adott interjúban beszélt a köztársasági elnök. Az államfő szavai szerint azért kell hivatalban maradnia, hogy megvédje a demokratikus normákat, valamint a parlament és az elnök közötti hatalom megosztást. Hozzátette, hogy az elmozdítására irányuló kísérletek okozta alkotmányos válságot meg kell oldani, mert az rombolja az országról kialakult képet. Ma is folytatódik a hőség, tegnap sok helyen 35 foknál is melegebb volt, a Szódon pedig a napi rekord is megdőlt, ott 37,1 fokot mutattak a hőmérők. Kedd éjfélig másodfokú riasztás van érvényben, és életbe lépett a vörös kód. Ilyenkor a bentlakásos szociális intézmények kötelesek fogadni a rászorulókat. A rendkívüli hőség miatt a rendszeres folyadékfogyasztás fontosságára hívta fel a figyelmet az élő környezetért felelős minisztérium. Azt kérik, fokozottan figyeljünk egymásra, és autóban se embert, se állatot ne hagyjunk, még pár percre sem. A Magyar Honvédség a társszervekkel együttműködve több tízezer liter zacskózott vizet oszt az embereknek. A MÁV pedig a főpályaudvarokon és a nagyobb vidéki vasútállomásokon biztosít vizet az utasoknak.
0: Közlekedés.
2: Egy műszaki hibás személyautó vesztegel az M1-esen Hegyeshalom felé Biatorbágynál. A 18-es kilométernél a külső sávban áll a sérült jármű. Emiatt lassulásra készüljenek. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
0: Időjárás.
2: Folytatódik a kánikula, többfelé előfordulhatnak záporok, zivatarok, néhol felhőszakadás, jégeső is lehet. A szél többnyire gyenge marad, csak a legintenzívebb zivataroknál fokozódhat viharossá. A hőmérséklet napközben általában 31-37, késő este 21-27 fok között alakul.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kedves hallgatók, a hírek után folytatjuk emlékezésünket Kárpáti Györgyre, Gyurikára. Először arra válaszol, hogy milyen is volt ez a bizonyos szovjetek elleni mérkőzés, ahol komoly ütést kapott az egyik magyar játékos.
3: Gyurika, erre a mérkőzésre sokan sokféleképpen emlékeztek vissza. Többek között még mindig nem látjuk tisztán az igazságot. Zádort pofon vágták, vagy nem vágták pofon?
4: Zádort.
3: Azt láttuk, hogy vérzett az arca, amikor kiszállt a medencéből, hát az a fotó bejárta az egész világot.
4: A percében, aki őt fogta, mert már két gólt.
3: De akkor mennyire? 4-0-ra vezettünk már? Vagy nem is
4: 4-0, igen. És olyan a Kalibán már majd megölt, a Prokop nevezetű, már 2 gólt lőttek róla, és az Ádó hülyét csinált magyarul belőle. Az utolsó percben kiemelkedett, ameddig lehet, egy nadrágig, és bevágott egy rendes egyenest a személyára. Tudod? Na most, ha ez lejjebb megy, tudod? Vagy megy máshova, akkor nem olyan vérzékeny, és nem vérzik, csak fáj, vagy mit tudom én, tudod? Mondjuk az óra az is baj lett volna, mert ugye ekkor ütéset talán eltörik, de a szemhéj az nagyon kemény volt, és Zádor kicsit meg is szédült, mert elég nagy ütés volt, és akkor, hogy ömlött a bél, akkor a svéd bíró leállította, kívta Zádort a partra, és az egyre jobban ömlött, ugye a vizes teste is le, a vér, fotósok 50, a közönség, amiből 10.000-ből 8.000 magyar, az elindult lefele, hogy széttépjék darabokra az oroszokat, azokat a osztrál rendőrség megkísérte gyorsan a öltözőbe, és Zádor ott maradt fényképezkedni. Hát
3: de erről beszélgetünk Gyarmadi Dezső, és volt már vendégem, és ő is mesélte, hogy nem is lett lefújva ez a mérkőzés.
4: Igen. Ezután a Zuckerman, a svéd bíró, kérlek szépen volt 20 másodperc, és véget vetett.
3: Tehát az a meccs
4: azt nem mesélte a Dezső, már sokat szórakozott velem, hogy oda mentem az Ádorhoz, és hogy ömlött a vér, és a újságírók ott voltak, még úgy kentem szét, hogy
3: szóval látványosabb legyen.
4: Látványosabb. Ha másnap a Sport Illusztrált magazin címlapján volt, az Ádor teste, csak az, ilyen még ez a legnagyobb amerikai lap, és csak egy véres test sapkája rajta, és fölötte volt egy orosz tank a sarokba, és odaírva az volt a szöveg, hogy ime nem csak ezt a kis országot lövik a tankok, ez a elnyomó hatalmas ország, hanem a béke olimpiáján is ezt csinálják. Tehát ez egy amerikai propaganda fogás volt, de hát a oroszok adták föl a labdát, szóval mondjuk, hát hogy belekaptak. Még kérdezve, ehhez az Ándor jött ki Amerikába velünk, 58-as csapattal, és kérdezében épp, hogy annyian voltunk, mert 3 román is disszidált, hogy egy csapatunk volt 7 ember, és akárhova mentünk, játszottunk rengeteg meccset, én voltam a csapatkapitány, mert második olimpia, meg mindent.
3: Miért tovább rohannánk? Az hogy dölt el, hogy te nem jössz haza?
4: Én? Megmondom, hogy én megtudtam, hogy anyámékkal nincs probléma, tehát a családdal, és akkor Amerika gondolta...
3: De ez mind csak utána született meg a gondolataidban, amikor már megnyertétek. Tehát meg volt az arany, de vagy
4: amikor
3: te már...
4: megjelentek az amerikaiak, és elmondták a programot, hogy mi lesz...
3: És ez még tartott az olimpia? Vagy már megnyertétek?
4: Nem. Olimpiának utolsó nap, záró ünnepé, akkor már megjelentek, és akkor bejöttek olimpiai faluba, és ott magyar agitáltak minket, milyen lehetőségek, stb. És akkor ott volt több ilyen gyűlés, ahol először úgy volt, hogy 24-en megyünk, a vége 58 lett, tehát
3: majdnem a különbözőnek a fele.
4: És ez különböző sportágak. Szóval úgy összejött valahogy, hogy ahol mentünk városokba, Amerikába, utána mindenki bemutatók lettek, hol négy vívót, akkor pont volt a vízilabda mellett a úszó 400-as összejött, a Dobai Gyula, aki százon nagyon jó volt, a Zádor, aki szintén, akkor már ki volt a negyedik, én voltam az egyik, és ott úsztunk a amerikai 400-asok ellen, hát majdnem mindig azért kikaptunk, mert az amerikaiak balzalmas, jó úszók
3: hát
4: voltak.
3: Hát meg nekik ez volt a
4: mi meg hát ilyen polós úszók, stb. Na most csak engem egy zikált és bántott kint, nem bántott, csak úgy, ahova mentünk, közönség, mindenki, fotósok, ilyen millió Hungarian Freedom Tour, hát borzalmas, a televízió, a legnagyobb televízió közvetítették a meccseinket. És az Zádor, én voltam a csapatkapitány, és az Zádort fényképezték, fotozták, nyilatkoztatták, minden. Hát mondom, a túl, miért vagyok én csapatkapitány? Hogy van?
3: De nem ezért jöttél,
4: nem,
3: gondolom.
4: Nem, hát ő volt a politikai men, magyarul.
3: De nem ezért jöttél, az a gondolom. Eleged volt
4: a túrázásból? Nem, nekem én két dolog értem. Az a 20 éves voltam, kétszeres olimpiai bajnok, Amerikában csak amatőr volt, még gyenge lábakon állt a vízilabda. Na most én 20 évesen a vízilabda szerelmese voltam.
3: Te még pólózni akartál.
4: Gondoltam, hogy még egy párat játszok, olimpiát, meg amit lehet. A másik pedig szerelmes voltam. Kérlek szépen egy nagyon csinos lányba, aki Anna Bálom Füreden szépségkirálynő volt, vagy színésznő lett. Ez volt a másik. Tehát két ilyen ok volt, ami az elég
3: nem
4: súlyos
3: volt. A hazatérésnél, mert amikor Puskás Acsi hazajött, akkor már látni lehetett, hogy neki ebből nem lesz baja. De amikor te hazajöttél, hát akkor még nagyon nagy kérdőjel volt az utazás mellett, hogy vajon mi fog itt téged fogadni.
4: Hát kérdőjel volt, csak ez egy nagyon érdekes, hogy március 31-ig amnesztia rendelet volt. Na most mi ezt tudtuk, és március 25-én pont Washingtonban voltunk, és megkérdezik a magyar követséget.
3: De ilyen bizalommal voltál az elnyomó államaparátus felé, hogyha meghirdetnek egy amnesztiát, az valóban érvényes is lesz?
4: Hogyha amnesztia előtt jövök haza? Hát ezt csak gondoltam. Hát még elég fiatal voltam ahhoz, hogy
3: mert hát Nagy Imrét is ezzel csalták ki a parlamentből.
4: Igen, hát szóval hogy mondjam, tehát
3: mondjuk 20 évesen másként gondolkodik.
4: Bohém ember voltam mindig. Nem gondoltam a rossza, a 20 éves mondom, fradista csak nem bántanak.
3: Vár a kislány.
4: Igen, vár a kislány. Szóval nem gondoltam, a Jenei, akivel hazajöttem, aki idősebb volt, amikor a felesége, igen, 6 hónapos terhes volt, ő az ő jött haza, úgyhogy Amerikában, amikor bejelentettük, hogy mi jövünk, akkor ott kihallgattak mind a kettőnket, és nem akárkik, hanem maguk az FBI egy 5-6 órás kihallgatáson, és ott mi jövünk haza. Hát mi ezek elől jöttünk, érthetetlen volt számukra, hát ezek elől jöttünk ki, akkor most oda-vissza megyünk. Na most mind a kettő, amit mi mondtunk, először is igaz volt, tényleg igaz volt, nem mindig mondtam igazat, de igaz volt, amit a Jenei mondott, az is igaz volt. Úgyhogy azt mondták, hogy megengedik akkor, megengedjük-e, hogy akkor első osztályú repülőjegyen ő költségül hazavizérek. Hát akkor persze. Hát akkor már...
3: És az amnesztia olyan érvényű volt, hogy a 60-as csapatban is simán helyed volt?
4: Igen.
3: Tehát rögtön játszhattál újra.
4: Rögtön, ahogy hazajöttem már, a Rajki Béla maradt, és akkor be is válogattam.
3: Mi lett 60-ban, mert ott nem sikerült?
4: 60-ban, két év után, a Rajki Béla után Lemhényi Butykó lett a szövetségi kapitány, és ott még egy nagyon jó csapatunk volt, ott taktikailag kis hibát csinálta a Butykó, mert még benn voltak az öregek, tehát akiket most soroltam,
3: Gyarmati,
4: stb. De már jöttek föl a nagyon jó fiatalok, a Felkai, a Bodnár, vagy ötem. Na most mi is tudtuk, hogy ők belőlük kellett volna többet játszhatni, tehát magyarul. ha 7 emberből kellett volna 4 fiatal és 3 öreget, mert a fiatal az jön föl, és jobban húz még. Az öreg az azon rajta van már a idegesség is, hogy ugye már sok minden ment át, és már kicsit el is fáradt. 40 fok volt Rómában. Tehát tulajdonképpen, és mégis a öreg csapatot játszotta, nem is játszottunk jól, jugoszlávoktól 2-1-re kikaptunk, és a utolsó meccsen a olaszok ellen, akik olimpiai bajnokok lettek, ott már 5 fiatal játszott, és ott 3-3 volt a olimpiai bajnok olaszok ellen, úgyhogy végig mi vezettünk, és nyerni kellett volna. Tehát itt volt egy olyan taktikai hiba, de hát a szövetségi kapitány volt a felelősség, és kicsit bizonytalan is volt. Megmondom őszintén, imádtam a Butykót, rengeteget tanultam a Lemjeljétől, tehát csodálatos edző volt. De volt olyan, hogy délelőtt kiirdetett egy csapatot, és este 7-kor volt a meccs, és 6-kor azt mondta, hogy na most akkor ezek játszanak. Hát ott volt Kutas Pista bácsi, és bizony beleszólt az összeállításba. Most nem akarom vinni, mert a szövetségi kapitány mondhatta volna azt, hogy nem, hát így játszott.
3: Viszont 64-ben megint sikeres volt a csapat.
4: Igen, akkor én
3: meg azért már, akkor már nagy generációváltás volt.
4: Igen, akkor már nagy generáció, Markovics már nem volt, a Gyarmati Dezső úgy jött ki inkább, mint a Lakinak a segítője, de azért azt hiszem egy-két...
3: És azt már megint csak a Laki vitte végig, nem a Butykó bácsi.
4: Akkor Laki vitte 64-be. A Butykó közben nyert 2 Európa bajnokságot velünk. Szenzációs edző volt. Ez a 60, ez nem jött be neki. És 64-ben a Lakinak nagyon jó sikerei voltak a klubban minden. És ő lett a szövetségi kapitány, aki visszatért a Rajki szisztémára, hogy a Gyarmat és a többi, akkor már én is sajnos belekerültem abba a korba, hogy már én is súgtam, de én még játszottam.
3: Te már hihetetlen öreg voltál, 28 éves.
4: Igen, de még összeszedtem magam, úgyhogy...
3: Utána még 10 évig játszottál.
4: Igen.
3: Csak már nem válogatott szinten, vagy nem olimpiai szinten.
4: Igen, hát elég sokáig, szóval... Hosszú volt, sok volt, de jó volt. Szóval.
3: Ha összehasonlítjuk, most már egy beszélgetés vége felé még talán van pár percünk, ha összehasonlítjuk a jelenlegi vízilabdát a ti vízilabdátokkal, előnyére, hátrányára változott?
4: A vízilabda szépségét, ha nézzük, ami a közönség szemszögéből nézzük, akkor hátrányára.
3: Pedig hát néha több gól van, tehát ti amikor megnyertetek 5-5-ből, akkor 2-1 volt a döntő, 4-0-ás meccsek voltak. Most azért 8-8-ak, meg 10-9-ek vannak.
4: Igen, de abból 80%-a ember fő ember hátrány, tehát nem olyan élvezhető, akkor meg minden gól akciógól volt, ilyen dopplerok, amiket az elején meséltem, csavarok, de tulajdonképpen rengeteg technikai elem volt. Nagyon, nekem is voltak egész ilyen kitalációk, hogy átdobni a pali feje fölött, tehát mint fociban egy szélső, tudod, kitrinyózni, hát vízben sokkal nehezebb kitrinyózni, mert ez, tudod, ott, és meg is fognak. Ha nagyon trinyózok, megfognak, ugye. Volt egy jugoszláv, aki azt csinálta, hogy borzalmas volt a perési 100-valahány kiló, hogy hátulról megfogta a sapkámnak a zsinóját, ami elől van, ugye, és ott megcsavarta, és rányomta a gigámra. Na most képzeld el, lapát kéz, lehetetlen volt mit csinálni, hát most azt meg kell fogni. És akkor hátra nyúltam, és a szokásos, ugye van egy vízilabdás fogás, elkezdtem csavarni neki, de most csodálkoz, egyszer körbe csavartam, és a pacsi megszerezze. Hát akkor tovább. A második csavarás után hála Isten elengedett, nem tudom, mi lett volna, tudod?
3: Mennyit lehetett volna még rajta csavarni?
4: Igen. Szóval tulajdonképpen megmondom neked őszintén, hogy nem az, hogy csak a szépe emlékszem, de nagyon, nagyon élveztem az egészet, és ha még egyszer élnék, vagy még élek, akkor ugyanezt csinálnám, mert tényleg, szóval kellemes volt.
2: Kedves hallgatóink, a Sport délelőttben Kárpáti Györgyre emlékeztünk, aki 1935. június 23-án született, és 2020. június 17-én hunyt el 84 éves korában. A riporter Kovács István volt.
1: Ez a Sport délelőtt. Minden hétvégén 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Labdarúgás.
0: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Önök kérték minden hétköznap 15 óra 30 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Hetedik napjánál tart a labdarúgó világbajnokság, és a jól számolom 18 napja ért véget a budapesti történelmi bajnokok ligája döntő. Hát első és másodsorban ez utóbbiról fogunk beszélgetni. A következő egy órában köszöntöm itt a stúdióban Dinnyés Mártont, a BL döntő kommunikációs vezetőjét.
3: Üdvözlök mindenkit.
2: És Fűrész Ádámot, a BL döntő projektmenedzserét.
4: Én is üdvözlök mindenkit.
2: Szervusztok, köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Hát kezdjük rögtön a végén. 18 napért véget a bizonyos bajnokok ligája döntő. Kipihentétek már magatokat?
4: Igazából mondhatjuk azt, hogy a döntő véget ért, tehát futballmérkőzést már nem játszunk, de maga a szervezés az nem zárult még le teljesen. A mai napig is zajlanak munkálatok a Puskás Arénánál. Például a fölépített Champions Village, ami egy hospitality vendéglátó sátorváros volt, még a mai napon is bontják, és ennek holnap lesz az utolsó napja, hogy mindent elpakolnak. Úgyhogy utána ott fizikailag a munkálatok véget érnek. A pénzügyi lezárás is folyamatosan zajlik, úgyhogy tennivaló még van, de pihenni már sikerült, tökéletesen még biztosan nem pihentük ki magunkat mindannyian.
2: Na mindjárt megbeszéljük, hogy mennyit nem pihentetek korábban. Emlékeztek, most mindkettőtökön szól természetesen a kérdés, arra a pillanatra, amikor megkapta Budapest ennek a BL-nek a rendezési jogát?
3: Szerintem emlékszünk mind a ketten, és nyilván ez egy olyan álom volt, amit úgy régóta mindannyian őrizgettünk, és mindannyian szerettük volna, hogy eljussunk ide. De ahhoz képest, hogy amikor megtörtént, olyan 700 nap volt már csak hátra magáig a döntőig, tehát akkor már nem volt olyan nagyon-nagyon sok idő. És akkor rögtön az volt az első gondolatunk, hogy nyilván ez fantasztikus dolog az egész országnak, meg Budapestnek, meg a stadionnak, de a következő már az volt, hogy akkor mik az első lépések, és csak hogy lásd, hogy miről van szó, hogy itt már szeptemberben rendeztünk egy nagy újságírói konferenciát, ahol nem is újságírói, hanem a kluboknak a média
2: kettő
3: munkatársai.
2: Kettő szeptemberben.
3: Tehát 25-ben már, 25-ben már rendeztünk egy nagyobb konferenciát, tehát elég hamar elindult a dolog, és hogy az Ádám az előbb utalt rá, szerintem nagyon-nagyon jól jelképezi az egész folyamatot, hogy a BL döntő nyilván egy szurkolónak a mérkőzésről szól elsősorban, de mi életünkben számos kísérő esemény minden feladatnak a pontos lebontása, ez volt az elsődleges, ami eszünkbe jutott.
2: Ennek a megszervezéséről is feltétlenül fogunk beszélgetni, de akkor térünk rá Ádámra, hogy te emlékszel erre a pillanatra, amikor bejelentették, hogy Budapest,
4: igen,
2: 2026.
4: Igen. Én is nagyon jól emlékszem, és igazából egy nagyon hosszú út vezetett odáig, mert abszolút nem a Bajnokok Ligája pályázati anyagával indult ez az egész, hanem folyamatosan építkeztünk, Szuperkupa, Euró 2020, Európa Liga döntő, és minden egyes lépcsőfok az szükséges volt ahhoz, hogy egyáltalán Budapest és a Puskás Aréna szóba kerülhessen, mint egy Bajnokok Ligája döntő helyszíne, és mi már 2023 őszén elkezdtünk a pályázati anyaggal foglalkozni. Úgyhogy az a folyamat az megkezdődött ott az őszi-téli időszakban, és én 2024-ben az év első felét Berlinbe töltöttem, mert a Németország Európa-bajnokságon dolgoztam. Úgyhogy még onnan Berlinből véglegesítettük a pályázati anyagnak a végső fázisát, és egy tavaszi nap volt, és benn voltunk a stadionban, már készültünk az első mérkőzésünkre, egy egészen népes csapat már ott volt az Euró 2024-es brigádból, amikor üzenetbe értesültem az egészről, a főnökünk küldött egy üzenetet a csoportbeszélgetésbe, akik a pályázaton részt vettek, hogy gratulálok, urak, és akkor lejátszottam a Bajnokok Ligája himnuszt, és úgy sétáltam be az irodába, úgyhogy nekem az egy nagyon boldog pillanat volt, mert tényleg rengeteg munka volt benne.
2: Libabőrösök lettetek, ahogy most ezt mondtad, hogy hallgattad, Marci?
3: Szerintem azért igen, mert még kicsit még...
2: Mert én igen egyébként. Tehát ahogy Ádám elmondta, tényleg ez egy fantasztikus érzés lehetett ennek a városnak, ennek a stadionnak, ennek az országnak.
3: Abszolút libabőrösök lettünk, de én azért mennék egy picit vissza, mert 2019-ben nyitottam meg kapuit a Puskás Aréna, és most nem azért révedek vissza itt a múltba, hogy most erről beszélgessünk, de már akkor végig benne volt a levegőben, hogyha apró részleteit néztük a stadionnak, és itt kiélveztük, bementünk oda, engem most is kiráz a hideg, hogy erről beszélek, már akkor arról beszéltünk, hogy nyilván válogatott meccsekre teljen meg, legyen egy fantasztikus élmény, de itt lehetne rendezni egy Bajnokok Ligája döntőt. És ha így nézi az ember, hogy egy kicsit majdnem 10 év eltelik, mire megrendezzük, vagy bő 5 év, akkor egy kicsit látod, hogy ez mit jelentett a mi számunkra.
2: Korán is jött, nem? Tehát talán az átlagember nem is gondolta volna, hogy ilyen kis idő telik el a stadion átadása és a VHL döntő.
3: Szerintem az a Covid, között. Amiről beszélsz, az jött korán.
5: Az jött korán.
3: Tehát, hogy a Covid bejött, és akkor egymás után rendeztük a meccseket. Tehát, hogy ha ezzel a fejjel gondolkodunk, más szempontból, hogyha nincs az a tapasztalat, nem látja ott az UEFA, hogy itt megrendezzük a Liverpool, meg a Manchester City, meg különböző nagy csapatoknak a meccseit, mondhatni egy Európai szuperkupa, nyilván a Bayern sikerével, gondoltam, hogy közbeszúrolt. Tehát, ha ezek nincsenek, akkor nem jutunk el ide, és nekünk tényleg nagyon fontos volt ez az építkezés, de szerintem az UEFA-nak is. Tehát az EB meccsek, nyilván ott is csak nálunk volt, ha emlékeztek rá, csak nálunk volt teltház, az a francia meccs, ahol a Kánikulában játszottunk, és itt tovább, és itt tovább. És utána jött egy Európa Liga döntő, ami az első olyan klub döntő, ahol azért meg lehet nézni, mit tud ez az ország. Egyébként nem csak a stadionban, mert sokat beszélünk erről, de egy kicsit kinyitnám ezt a teret. Szerintem stadion szempontból nem nagyon volt itt kérdés. Aki már járt valaha ott abba az arénába, akár egy válogatott meccsen, az pontosan tudja, hogy ez működni fog. Nyilván mindent helyére kell tenni, meg mindennek, hogy mondjam, kell, hogy legyen egy felelőse. De az, ami a városban történik, a repülőtéren történik, a hotelek tekintetében történik, azért az még egy nagyváros esetén is kihívás lehet.
2: Nyilvánvalóan azért más egy válogatott mérkőzés, amelyen két csapat vesz részt, és egyik az idegenbeli csapat, a másik a mi hazai gárdánk, és jön mondjuk a vendégcsapattal 15-20 újságíró. Na most itt erről azt hiszem tudsz beszélni hosszansan. Menjünk bele egy kicsikét számháborúba az újságírók terén például.
3: Most itt fölveszem a szemüvegemet. Barica Gábor kollégám kicsit segített is vele, hogy a számokat ellenőrizte, hogy minden jó legyen, amit mondok. Számítottam rá, hogy kérdezed. És tényleg így van, de egy pillanatra előttem itt a számokat itt darálom, ami amúgy is unalmas. Van egy sportélmény, amit be kell mutatni, amiről beszélni kell, amit tévében meg kell mutatni, csak akkor ér valamit. Tehát az egész, a mi szemléletünk ez, és hát nyilván ezt az UEFA koordinálja, de úgy kell elképzelni, hogy összesen 800 fő az, akire azt mondjuk, hogy írott sajtó plusz fotós. De most csak ha a fotósokra rámegyünk, a fotós is úgy néz ki, hogy 160 főt akkreditáltunk az UEFA-val közösen a pálya szélére, de 30-an még a tribünről fotóztak. És összességében minden egyes olyan pont ki van találva, ahonnan a legjobb fotókat el lehet készíteni arra a pillanatra, amikor fölemelik a trófeát. De ha átmegyek a tévére, hát az az igazán brutális. Tehát ott az összességében 3000 fő volt, aki valamilyen módon a tévé közvetítésekkel összefüggésben kapott akkreditációt. Ebben benne van az a 2000 ember, aki közvetlenül dolgozott, és a többiek lehet, hogy inkább műszaki területen. Összesen 70-80 országból érkeztek újságíró kollégák erre a rendezvényre. Én azt hiszem, hogy önmagában már ez is egy nagy siker egyébként az országnak. Tehát, hiszen ők lehet, hogy most szembesülnek azzal először, hogy Budapest, és akkor elmennek, megnézik a belvárost, és elájulnak. És még azt is hozzáteszem, hogy nagyon kevés olyan adottságú város van, ezt talán mondhatom, még annyira nem vagyok öreg, de az egy pár meccsen már voltam, nagyon kevés az olyan adottságú város, ahol ki lehet gyakorlatilag sétálni a belvárosból a stadionba. De akkor legrosszabb esetben, ha valaki kicsit elfáradt, vagy besörözött, akkor mondjuk felszáll a metróra. De a legtöbb nagy aréna a mai futballban, az kimondottan a városon kívül egy ilyen semleges területen található. És pont beszéltünk Ádámmal idefele jövet, hogy Münchenben is igazából lehet, hogy csak annyit kellett biztosítani a PSG szurkolók számára, hogy felszálltak a helyi vonatra, amit indítottak nekik egy járatot.
2: A hatos
3: járatot.
5: A hatos
3: nálunk pedig átsétáltak a Kerepesi út másik oldalára.
2: A világ egyik legszebb helyéről, a Városligetről végül is. Tehát
3: így van, onnan érkezve, de a meccs után csak becsekkoltak a járatukra, és buszokkal, PSG feliratú budapesti kék buszokkal vitték ki őket a reptéren, a saját termináljukba, ahol csak ők szállhattak fel a gépekre. Szerintem Ezért próbáltam az előbb megnyitni ezt az irányt is az újságírók mellett. Ez egy fantasztikus szolgáltatás volt, amit itt nyújtottunk.
2: Egyébként az UEFA kérése volt ez a délutáni időpont? Vagy kora esti időpont? Mert ugye azok kedvére, akik nem követték a fejlődés történetet, ugye bár 2010-ig volt szerdán a döntő, 2010-ben Madridban volt, ha jól emlékszem, először szombati döntő, de még mind esti döntők voltak.
4: Így van, most először volt 6 órakor a kezdőrugás, ez abszolút egy UEFA kezdeményezés volt, amiről természetesen kikérték a véleményünket. Mi ezt szervezési szempontból az első pillanattól támogattuk. Nyilván nagyobb nyomást helyez mondjuk a reptérre, ugyanakkor a biztonsági szolgáltató, a rendőrség az ő működésüket úgymond napfényben sokkal könnyebben el tudják ez látni, és sokkal magabiztosabban tudtunk odállni ez az egész 6 órás kezdőrugáshoz. Úgyhogy ez egy újfajta kezdeményezés volt, ami nagyon sok olyan felállítást és operációt eredményezett, amivel korábban még se az UEFA se, hát mi találkoztunk válogatott meccseken, de nyilván nem összehasonlítható.
2: Vagy a francia, ez az egész. Udemeleg volt.
3: Udemeleg volt az eredmény.
4: Így van. Úgyhogy ez egy újítása volt itt a budapesti döntőnek.
3: Én azt hozzátenném, hogy magyar szempontból mi marad itt? Hát például a gyerekek meg tudják nézni a meccset, hogyha nincs is jegyük, úgy leülni egy BL döntő megnézésére, hogy ez itt történik a mi fővárosunkban, az egy óriási különbség, és ebből a szempontból azért nem hátrány ez a 18 órás kezdés. Egyébként, amit az Ádám mondta, hogy az angol futballt, aki követi, az tudja, hogy az összes nagy rangadót csak természetes fényviszonyok között rendezik, mert a rendőrség így vállalja, vagy ezt preferálja. Úgyhogy ez nem egy újdonság ilyen szempontból. És lehet, hogy hozzájárult ahhoz, hogy a legnagyobb bulvárhír, ami hozzám eljutott a meccs szervezése előtt, hogy egy 10 év körüli gyerek megpróbált egy műanyag gépkarabénak látszó tárgyal bejutni, ami valójában egy játékpisztoly volt.
2: És mit kell ilyenkor tenni?
3: Ilyenkor ugye ez nem a stadion, ez nem a stadionnál történt, hanem a Hősök terén, és nyilván van egy ilyen tömegpszichózis, hogyha valaki ezt meglátja, és rosszul reagál rá, akkor abból gond lehet, de hát nyilván elvezették a gyereket, vagy elvették szegénytől ezt a pusket, de azért most ezen rögünk, de ha meg úgy állítjuk be, hogy egy órával a mérkőzés kezdett előtt ez volt a legnagyobb esemény, akkor azért abban megállapodhatunk, hogy lehet, hogy a Margit szigeten ennél több pofon csattan el egy átlagos vasárnapi napon.
2: Bármikor. Egyébként elgondolkoztam rajta, hogy azért Athénban, Madridban mondjuk egy jó meleg nyári, kora nyári délutánon BL döntőt rendezni, azt majd szerintem az UEFA is el fog ezen majd gondolkozni, mert nekünk is

0: stadion parkjában, ami egyébként ingyenesen elérhető volt a szurkolók számára. Úgyhogy fel voltunk készülve kánikulára, és természetesen a büfékben a víztöltöttség az egy ideje nagyon kiemelt fontossággal rendelkezik az UEFA-nál is, úgyhogy erre mindig különös hangsúlyt fektetnek, meg fordítanak, úgyhogy abszolút minden ilyesmivel, amit meg tudunk tenni, azt szervezési oldalról megtesszük.
1: Hát a magyarok mindig jó szervezők voltak, emlékszem a vizes világbajnokságon, amikor őrült meleg volt a Margit szigeten, akkor zacskós vizeket osztogattak.
0: Abszolút,
1: tehát
0: abszolút,
1: az is egy fantasztikus, tehát gyakorlatilag életmentő volt. Tehát amikor egy délelőtti mérkőzésen volt 45 fok, és ott a Margit szigeten fák ugyan vannak, de nem, de nem az uszoda környékén. Igen. Na, hát a szervezés az gondolom egy óriási feladat. Na most picit tényleg térjük vissza ez a bizonyos bejelentés utáni napra, ott gondolom pesgőt bontottatok, aztán a másnap is pesgőt bontottatok, aztán a harmadik nap el kellett kezdeni dolgozni.
0: Így van.
1: Bontottatok pesgőt? Mert olyan diszkréten mosolyogtál erre a felvetésre.
0: Fizikailag nehézkes volt pesgőt bontanunk, mert ugye a pályázatot író csapatból ketten éppen Németországban dolgoztunk az Európa bajnokságon, a többiek itthon voltak Magyarországon, úgyhogy szerintem a pesgő bontás az ott fizikailag elmaradt, természetesen nagy öröm az megvolt, és megosztottuk a boldogságot másokkal is. És igazából ott ugye 24 őszén, ott szeptemberben már elindult egy első úgynevezett working visit lezajlott. Az UEFA ilyen fél évente megtartott working visitekkel dolgozik, amikor minden szakemberüket idehozzák a helyszínre, és ezt úgy kell elképzelni, hogy itt vannak 2-3, akár 4 napon keresztül, és tematikusan projektről projektre átnézik a stadion szakembereivel, a hatóságokkal, a külsős partnerekkel, a labdarúgó szövetség szakembereivel azt, hogy ők a saját területükön mit szeretnének megvalósítani, szerintünk azt, hogyan lehetne megvalósítani, hogyan dolgozzunk együtt, hogy minden a lehető legtökéletesebben zajlódjon majd a jövőben, és azért azt tudni kell, és szerintem ez nagyon gyorsan megérkezett ez az információ itthon mindenkihez, hogy ez a Bajnokok Liga, ez tényleg a legfelsőbb polc. Tehát itt mindenben mindenki a legprofibb hozzáállást várta el, a legapróbb részleteket kellett kidolgoznunk, és tényleg a legjobb tudásunk szerint közreműködni, abban, hogy az UEFA elképzelései azok implementálva legyenek a Budapest és Puskás Aréna sajátosságaihoz. Úgyhogy ott 2024 őszén kezdtünk el ezzel foglalkozni, az még csak egy kisebb látogatás volt, körülbelül 15 fővel érkezett az UEFA, és ezek szépen lassan megnövekedtek. Februárban 2025-ben ott már egy nagyobb látogatás, 40 fő, ott mi is egy nagyobb delegációt vontunk be az MLS oldaláról, illetve hatósági jelenlét volt, BKK-s jelenlét, Puskás Aréna, reptéri jelenlét, ott már a reptérrel is megkezdtük az egyeztetéseket. És 2025 májusában lehetőségünk volt többünknek kilátogatni a müncheni döntőre. Ott engem kifejezetten egy operatív szerepkörre vontak be, úgyhogy nekem lehetőségem volt az UEFA Venue Management csapatába beülni, 12 napot dolgoztam velük a müncheni finálé előtt, és nagyon bíztam benne, hogy ez nem egy megfigyelői szerep lesz, hanem tényleg egy aktív, operatív szerepkör, és szerencsére így is történt, tehát ott az első napomtól kezdve abszolút feladatokkal bíztak meg, ötleteimre voltak kíváncsiak, és nekem nagyon hasznos volt, már csak az, hogy ott ültem az irodába, és láttam azt, hogy egy BL döntő kapcsán milyen kihívások fordulnak elő délelőttől délutánra, egyik napról a másikra. Úgyhogy ez egy óriási élmény volt, és tényleg az volt az a pillanat, amikor nekem is így kinyílt a szemem, hogy na mi is egy BL döntő, hogy az egyik pillanatban NFL elkapó, de Beckham Juniort kísérem be az egyik parkolóból, mert késve érkezett, a másik pillanatban a David Beckham még tartanak műsort az egyik Skyboxba, tehát a legnagyobb hírességek érkeznek, a legnagyobb futballcsapatok a legprofi stábbal érkeznek a stadionba, ahogy a Marci is említette, óriási média érdeklődés, és hát zsong az egész város a BL döntő körül. Ahogy onnan hazajöttünk, a döntőt megelőző két napban egyébként egy hatfős stáb, MLS Puskás Aréna, Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség és Országos Rendőrfőkapitányság delegációjával megérkezett. Ők kaptak egy nagyon komoly körbevezetést, minden Bajnokok Ligáját érintő területet megnéztek, nem csak a stadiont, a fan meeting pointokat, a Champions Festival területét, a díszvacsorát, mert hogy van egy meccsnapot megelőzően egy díszvacsora, azt is hogy képzeljük el, milyen lokáció,
2: neked a
0: milyen
2: berendezés, azért
0: a legendák tornáját, ami egy tavalyi kezdeményezés volt, és idén nálunk másodszor valósult meg,

0: Úgyhogy a stáb többi tagja ott tudott lenni ezeken a helyszíneken. Nekik volt szerencséjük a mérkőzést megtekinteni a lelátóról, én akkor dolgoztam, és ezt egyáltalán nem bánom egyébként, úgyhogy nekem abszolút egy meccsnapi operatív pozícióm is volt kint Münchenben. Onnan hazajöttünk, összevetettük a tapasztalatokat, és ott érezni lehetett, hogy akkor az UEFA-nak tényleg a mostantól minden szempár ránk szegeződik, és 100%-ban elkezdtünk fókuszálni. Tehát körülbelül egy év volt az igazán intenzív munkavégzés, amikor tényleg az összes UEFA-s és külföldi szakember is már arra koncentrált, hogy Budapesten mi fog majd történni, és hogyan vigyük tökére ezt a rendezvényt közösen.
1: Te legjobb helyre mentetek végül is tapasztalatot gyűjteni, mert ahogy mondani szokták, a németek azért elég jó szervezők. Mit tanultatok azon a bizonyos müncheni BL döntőn? Gondolom azért voltak olyan pontok, amire azt mondtátok, hogy na ezt mi is átültetjük.
0: Nekem személy szerint ugye nekem volt szerencsém előtte 2024-ben már Németországba, Berlinben 6 EB meccset végigcsinálni, úgyhogy ott például egy ilyen, hát a stadionnak van egy kritikus pontja, vagy hát egy kulcs helysége, ez az úgynevezett...
2: Óvatosan legyél kritikus ebben a stúdióban, úgy érzem a Bayern stadionjával kapcsolatban.
0: Tehát minden stadionban van egy control room, egy vezetési pont, ahonnan a mérkőzést szervezzük, irányítjuk, minden kamerakép odaérkezik be, és nekem például a korábbi berlini tapasztalataim megmutatták azt, hogy ezt a helységet hogy lehet nagyon-nagyon hatékonyan vezetni, működtetni. És amit meg a 2025-ös BL döntőn tapasztaltam Münchenbe, amit elmondtam, hogy ez a szemfelnyitó felismerés a létszámokat tekintve, a méreteket tekintve, és azt tekintve, hogy mennyire prémium minden, mint hozzáállásban, mint kivitelezésben. És például ott találkoztunk először ezzel a Champions Village-el, amit a műsor elején említettem, hogy ott Münchenben is az egyik parkolót beépítették sátrakkal, és akkor azt hiszem, ha jól emlékszem, 5000 hospitality ellátásban részesülő vendégnek volt ott a vacsorája, főleg a szponzorcsoportoktól érkeztek ide a vendégek. Ilyet nem láttunk korábban. Tehát ez is egy nagy élmény volt ezt bejárni, és utána abszolút hasznos tapasztalatokat szereztünk, hiszen ezt az egészet a Puskás Aréna tőszomszédságában, a Szoborparkban majdhogy nem visszaépítették, 3300 főről beszélünk Budapest tekintetében, úgyhogy ez a sátorváros nálunk is megvalósult, és ezt fontos volt logisztikailag is látni, hogy mi történik itt pontosan.
2: De mondanék olyat is, amiben meg talán mi tudtunk jobbak lenni egy adottságnak köszönhetően, ami a Puskás Arénára vonatkozik. A pályaszéli interjúk az mindig az tényleg olyan, mint egy mély kaptár, tehát ott rengeteg tévécsatorna akarja a legjobb interjúját megcsinálni, és kaptunk olyan visszajelzést, hogy Münchenben erre éppen csak, hogy megvolt a szükséges terület. Nálunk ennél nagyobb terület van, és mégsem megy a hangulat rovására, mert azért vannak olyan stadionok, ahol meg túl nagy ez a terület. Nálunk pont megfelelő méretű volt, mindenki el tudta végezni a munkáját kényelmesen, műszakilag is és szakmailag is.
0: Még egyet erre rácsatolhatnék, mert ez is szintén fontos, hogy például Münchenben nem kapott az UEFA engedélyt arra, hogy helikopteres közvetítést valósítson meg a mérkőzést, közvetlenül megelőzően, vagy a mérkőzés alatt.
1: Biztonsági okokból?
0: Igen, biztonsági okokból. Tehát ott tényleg a német bürokrácián nem tudták ezt a kérést átvinni, úgyhogy ez egy kifejezett kihívás volt előttünk, amikor ide érkeztek. Mondták, hogy ezt nagyon-nagyon szeretnék, és biztosak benne, hogy Budapesten
2: volt,
0: megvalósítható.
2: Hanem nálunk volt egy 70 méteres darukamera, voltak drónok, és emellett volt ugye a helikopter, amivel speciális, mert az operatőr is csak engedéllyel mehet föl rá. Tehát az nem egy egyszerű történet. Ez mind segített abban, hogy aki nagyon távolról nézte, mert azt hiszem 200 országba adták a meccset élőbe, aki nagyon távolról nézte, az is azért elég szép képeket kapott Budapestről.
0: Abszolút, főleg amikor a buszos bevonulást igazából már a hoteltől elindulva végigkövethettük a csapatbuszokat, azt hiszem azok lenyűgöző felvételek voltak.
1: Igen, őszintén mondom, nézői oldalról én nagyon szeretem ezeket a buszos bevonulásokat, amit nem szeretek, amikor az üres öltözőben látom a kirakott messzeket, az engem egyáltalán nem érdekel. Sokkal jobban érdekel, amikor a fickók leszállnak fejhallgatóval a fejükön dazán.
2: Néha jobb, mint a meccs.
1: Na, ez a meccs nem volt rossz, de nem volt jó se, de hát a meccsről már annyi mindent elmondtunk, még maradjunk tényleg a szervezési oldalnál. ez maga a találkozó, ez 90 perc. Döbbentes egyébként szerintem, akik hallgattak bennünket, szerintem percről percre megdöbbennek, hogy ezért a 90 perc jó, ez 120 lett, vagy mondjuk legyen mondjuk bruttó 180, de hogy ezért tényleg két éven keresztül ekkora munkát kell végezni, egészen elképesztő. Említetted, Ádám, hogy azért egy csapat már létezett a bejelentés előtt is. Nyilván ezt a csapatot azért bővíteni kellett. Abszolút. Mind kommunikációs oldalról, mind a te oldaladról.
0: Így van.
1: Milyen bővítések voltak itt?
0: Az MLS oldalán...
1: Mekkorára is kellett felduzzasztani a létszámot?
0: Bedobok egy nagy számot az elején, és akkor utána
1: lebontjuk.
0: A Marci említette már, hogy hány akkreditált média és sajtómunkatárs volt. Magára a Puskás Arénás belépésre összesen 19 ezer ember akkreditációs kérelme érkezett be a rendszerbe. Ez egy hatalmas szám.
2: Tényleg a takarítótól, a műszaki emberen át, a sportolóig, vagy a futballistáig.
1: Ez Magyarországról 19 ezer?
0: Nem. Tehát ez UEFA-s szakemberekkel együttvéve, nemzetközi szakemberekkel. Tehát
1: tényleg mondjuk ezt ki, mert ez azt hiszem, hogy mindenkit érdekel, mert ugye ott a stadion 63 ezres, ugye? Egy BL-döntőn, vagy lakörül, vagy kicsit talán kevesebb.
0: Kicsit kevesebb.
1: De hogy ennek a mennyi az, azt mondja, hogy az egy harmada, aki akreditált.
2: Hát annyi, mint a mint egy adott csapat szurkoló, mint az Arzenál szurkolók. Sőt, és igazából többen.
1: Kik ezek a 19 ezerek?
0: 19 ezer akreditációs igényből végül 16 ezer vett föl akreditációt, és körülbelül ennyi is érkezett meg a mérkőzés napon. Itt beszéltünk több mint 3000-es biztonsági létszámról. Beszéltünk több száz főről, akik a stadionnak a büfét, illetve a catering szolgáltatását biztosították.
2: Bocsánat, 10 000 ember fogyasztott itt gyakorlatilag vacsorát a mérkőzés közben, tehát erre is gondoljatok. Nem csak arról beszélünk, hogy a szurkoló megiszik egy sört a szünetben.
0: Így van, tehát ahogy a Marci mondta, körülbelül 10-12 ezer ember részesült valamilyen szintű hospitality ellátásban, vagy a Champions Village-be, vagy a Bokcsarnokba, vagy magában bent a Puskás Arénának a kijelölt területein. Tehát itt felszolgálókból is óriási létszámról beszélünk. Ott van a rengeteg partnercég, akivel az UEFA együttműködik, az ügynökségek, akik megvalósítják ezeket a hospitality programokat például. Nem mehetünk el szó nélkül a Puskás Aréna üzemeltetői csapata mellett sem, és hozzájuk kell venni például azt a több száz főt, akik az egész telek területnek a takarítását folyamatosan végezték. Tehát itt nem csak a stadionról van szó, hanem a kerítésen belül mindenről. Közvetítésért felelős több mint 2000 főről, és természetesen ott van az MLS stábja is, akik ebben az esetben 30-35 fővel voltunk körülbelül a BL szervezésnek az utolsó heteiben már bevonva. Ebből 25 fő az hosszú távon állandó MLS alkalmazott, mindannyian rendelkeznek már korábbi UEFA eseményekről tapasztalattal, ami egyébként kiemelten fontos, és ezt korábban is elmondtuk. Tehát meg kell tanulni az UEFA-val együttműködni, meg kell ismerni az ő módszereiket, ahhoz, hogy az ember egy BL döntőt ilyen színvonalon és ilyen zökkenőmentesen meg tudjon csinálni. És volt 10 olyan kolléga is, akit kifejezetten rövid távon projekt jelleggel alkalmaztunk. Ezek közül voltak egyébként olyanok is, akik először dolgoztak velünk, viszont ennek a 10 főnek is a nagyja olyan szakember, akikkel korábban volt már lehetőségünk együtt dolgozni, és nekem személy szerint nagyon fontos volt, hogy olyan embereket vegyünk föl a csapatba, akik pontosan tudják, mit jelent az MLS-szel, és mit jelent az UEFA-val együttműködni, együtt dolgozni, úgyhogy ez kiemelten.
2: Úgy hallottam, hogy volt olyan pozíció, amire 50-en
0: így van.
2: Tehát
0: volt,
2: ezt így kell elképzelni.
1: Egy pozícióra.
0: Voltak olyan feladatkörök, amik bajnokok ligája specifikusak, és egyébként korábban még nem ilyen szinten valósítottuk meg ezt a feladatkört, úgyhogy igen, ezeket konkrétan meg is hirdettük az MLS felületein, LinkedIn-es felhívásokon keresztül, és itt külföldről és Magyarországról is jöttek jelentkezők, több mint 50-en, ahogy a Marci említette, 5 interjút is lefolytattunk, mire megtaláltuk a megfelelő szakembert.
3: Ez a Sport délelőtt. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: Ez a Sport délelőtt. Minden hétvégén 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Virágy Zsolt vagyok. Mostani magazinunkban a telefononal túlsó végén kapcsoljuk a vendégünket, dr. Szélig Viktort, aki majdnem 9 éven át a Hidrofehérvár AV 19 sportigazgatója, általános igazgatója, menedzsere volt, vezetője a klubnak, és most távoztál, de megvan az új helyed Milánóban. Hát erről fogunk beszélgetni a következő percekben. Kezdjük azzal, hogy még a nyaralást is felborította ez a május elején jött új lehetőség. Hogy alakult ki? Vagy azért volt idő, vagy lesz idő pihenésre is?
2: Lesz idő pihenésre is egyébként. Ugye szerdán volt amúgy is egy kis kikapcsolódás, ami ettől a lehetőségtől teljesen független Olaszországban lesz egyébként, de hát így legalább jó, hogy egybevágnak a dolgok. Ezt ugye olyan május elején kaptam először hívást ezzel kapcsolatban, érdekelni ez a feladat, és akkor beszélgetünk egy kicsit egymással, egy-két hét elment ezzel, és akkor utána még a mielőtt volt ez a közgyűlés, ahol a csapat megkapta a zöld lámpát, előtte egy-két héttel volt az, hogy akkor eldöntöttük, hogy akkor ezt csináljuk közösen, és hát belevágtuk, az első lépés az sikeres volt, a csapatot felvették a ligába, és hát most jönnek meg igazán a feladatok.
1: Mivel tudtak téged oda csábítani?
2: Nagyon érdekesnek találtam ezt az egész projektet. Egy teljesen új csapatról van szó, az egész stábot össze kell rakni, a csapatot össze kell rakni, az egész kultúrát meg kell teremteni, és ennek az egésznek hitelni kell majd, amennyire csak lehet az ISZOKI ligába, és mindenféle előírásait betartani, mellette pedig versenyképes csapatot szeretnének. Persze ez nem a mindezén feladatom lesz. Nekem most az elején inkább nem is annyira a csapatnak az összerakása, hiszen az már elkezdődött a Küsznek Szorli vezetésével, aki egyébként az elnökségben is benne van. Tehát nem ez lesz az elsődleges feladat most, hanem egy csomó más liga feladat és szervezési feladat, illetve az majd, hogy a szezon közben ezeket a dolgokat, egy csomó dolgot elsősorban a sportra tartozik, azokat átvegyem és utána majd csináljam. De mondom, ami érdekes volt, ez az egész kihívás, tehát hogy hogyan lehet, nem feltétlenül azt mondom, hogy a semmiből, mert azért Milánóban volt elég komoly hoki.
1: 2005-ben ugye Fehérváron talán még akkor ott játszottál, és nem Briançonban. Kontinentális kupa 4-es döntő, ott volt a Milánó Vipers is.
2: Igen, én nem játszottam ezen a mérkőzésen, de láttam a mérkőzést, de kimentem és megnéztem ezt a mérkőzést, úgyhogy igen, tehát hogy volt, vannak hagyományai a milánói hokinak, sikeres hagyományai, valamennyire erre is építve, illetve az elmúlt téli olimpiának a lelkesedését is valahogy ötvözve kialakítani megint egy kis ilyen hoki hype-ot Milánóban. Tehát, hogy ez tulajdonképpen a falat, és ami miatt az egész nagyon izgalmasnak tűnt.
1: Az igaz, hogy ott lesz, ahol a női tornát rendezték? Ha jól emlékszem, az egyik metró végállomás környékén, ott volt ugye a női korongtorna, és hogy ott lesz most ideiglenesen a központ.
2: Igen, ez így van. Azokat a nagyon sok létesítményt, amiben itt az olimpiai eseményeket lebonyolították, ezeket elbontották, de ott lesz a helyszín egyébként, és ott fognak egy nagyon hasonló csarnokot felhúzni. A terv az, hogy egy, kettő, három, tehát ez így változhat hány évre, amíg sikerül egy végleges megoldást találni. Annyi különbsége, hogy ez egy 4000 fős befogadó képességű csarnok lesz, ami azért az olimpiának megfelelt, akkor nagyon reméljük, hogy az Ice Hockey Ligának is jó lesz, illetve hát ez a csarnok, ami ugye most épül, vagy most fogják felhúzni, ez fog majd a 2027-es női Div1-es világbajnokságnak is majd helyszínt adni. Tehát én úgy gondolom, hogy ez rendben lesz majd mindenféle szempontból. Itt az idővel azért van egy kis versenyfutás, mert október elejére meg kell lenni ennek a dolognak. Én nagyon remélem, hogy ez így is lesz.
1: Magyarán még építkeznek, valahogy így képzeljük el a téli olimpia után, ami ugye februárban volt, és hát ez a bizonyos B csoportos divízió egypárás női világbajnokság már jövő ősszel lesz, tehát az még bőven odébb van, de a női válogatott ott próbál majd visszajutni 2027-ben a 28-as elit VB-re, de hát nem lesz könnyű nekik sem. A férfi válogatott most ugye bent maradt sorozatban egymás után másodszor, és készület a harmadik elit világbajnokságra. A Milánó HC utánpótlásáról mit kell tudni? Tehát, hogy azért Milán Milánóban, a labdarúgásban mindenki tudja, AC Milán internacionál, sőt, a téli olimpián találkoztam, ott nagyon jó női röplabda bajnokság, az olasz női röplabda bajnokság világhírű. Hogy fér bele ebbe a jégkorong?
2: Mondom, ez korábban is belefért, sőt, hát európai szinten is egy jó csapat volt.
1: Akkor úgy kérdezem, hogy most mit kell tudni a mostaniakról, tehát, hogy magyarán most osztrák jégkorong bajnokság, de ott Alpesi Liga, vagy merre jégkorongoztak a milánói kisebb csapatok, vagy a kis csapat?
2: Nem volt itt Alpesi Ligás hoki csapat, tehát ez egy teljesen új organizáció. Ez utánpótlás volt Milánóban, ami pont azért, mivel nem volt nagyon kiputás a felnőtt csapat fele, azért ez hát küzdött létszám problémákkal, jött a komoly elvándorlással, úgyhogy ez is abszolút a terv, hogy a milánói hokiklub az nagyon szoros kooperációban fog majd működni az utánpótlással, és ez is lesz egyébként az egyik feladatom is majd, hogy ezt így koordináljuk, illetve ugye a milánói utánpótlás jégkorongnak az egyik vezetője is tagja lesz majd a felnőtt csapatnál a hordnak, illetve ugyanez a terv, hogy a felnőtt csapatból is valaki, valószínűleg én leszek, aki meg az utánpótlásnál fogott részt venni. Tehát mindenképpen egy ilyen komplett struktúrában megy a tervezés, tehát nem csak egy felnőtt csapatot kell megálmodni, hanem letenni annak az alapját is, hogy itt legyen egy későbbiekben majd egy teljes spektrum, ahol remélhetőleg majd a milánói utánpótlásból is fel tudnak kerülni a gyerekek a felnőtt hokiba, itt a női hokival is fognak egyébként foglalkozni, tehát tényleg mindenféle szegmens, vagy mindenféle korosztály megtalálja majd a boldogulását a jégkorongban, remélhetően Milánóban.
1: A te feladatod az elsősorban az lesz, hogy a csapatot összerakjad?
2: Most még nem, a következő szezonra nem, hanem ez majd, amikor már kint vagyok, már megismertem ott a dolgokat, tudom, hogy mi hogy működik, illetve kialakulnak, ugye minden új klubnál lesz fontos dolog, hogy kialakuljanak azok a munkamegosztások, azok a feladatok különböző embereknek címezve, akkor beálljon egy rend. Igen, a sportrész lesz majd az én feladatom, de egyelőre most a következő szezon átkozása a csapat és összeállítása nem az én feladatom lesz, de a későbbiekben majd igen. Tehát mikor mondom már, úgy én is egy picit kiismertem magam, meg megismertem mindent és mindenkit, akkor ezt a feladatot is majd át kell venni.
1: Ez most hiányzott neked? Tehát amikor májusban először kerestek, akkor azt mondtad, hogy úgy de jó, hát amúgy is én még benne akartam maradni a jégkorongban, és pont kapura jön, vagy azért gondolkodtál, hogy mi legyen?
2: Amikor hívtak, akkor már gondolkodtam arra, hogy mi legyen, igen. Tehát az volt a terv, hogy a fejjelvári szezonnak vége van, akkor egy pár hetet mindenképpen szeretnék pihenni. Én pont gondolom, hogy ez meg is volt, úgyhogy már pont ilyen szempontból pont jó volt az időzítés, mert már érdekelt volna az, hogy mi ezt fog kezdeni mondjuk a következő szezontól, tehát a időzítés az ennek volt.
1: Ha ezt figyelembe veszük, akkor tulajdonképpen jókor kerestek. Mi a legnagyobb kihívás számodra ebben a melóban, ami ezek szerint mondjuk ott nem szeptembertől, amikor már Milánóban leszel, hanem tulajdonképpen már most is van kihívás, de évközben kell neked a következő szezonra megmutatni, hogy milyen a Szélig Viktoros Milánó, miközben hát már benne is leszel.
2: Ez az egész dolog, én úgy mondom, hogy az egész dolog egy óriási kihívás. Tehát itt most azért viszonylag kevés idő van arra, hogy itt minden összeálljon, hogy az a kis csapat, akik még biztos vagyok benne, hogy bővülni fognak majd tagokkal, tehát a stábról beszélek, azok, hogy fognak tudni együtt dolgozni. A sport is persze nagyon fontos, és az, hogy a csapat versenyképes legyen, de szerintem legnagyobb kihívás ebbe az, hogy az egész struktúra, amit így most majd közösen megpróbálunk kialakítani, az már az elejétől kezdve azért egy olyan partner legyen az Ice Hockey Ligában, akiben megbízhatnak, és aki kiszámíthatóan ott tud lenni a versenyben. Tehát, hogy ez egy picit most pont ezért, mert ennyire új minden, ez egy kicsit talán most több is, mint csak az, hogy most milyen eredményt fog a csapat majd elérni az első szezonban, ahol azért senki nem azt várja, hogy majd megnyerik a bajnokságot, mert egyrészt, hogy ez ritkán szokott előfordulni, kettő meg azért gondolom ilyen szempontból is szerintem a következő szezonban már, amikor minden azért sokkal fixebb lesz, amikor már így megismernek bennünket, mindenki tudja, hogy mire lehet számítani Milánótól, akkor talán úgy gondolom egy picit egyszerűbb is lesz.
1: Mekkora szerepe van a mostani oda szerződésedben az, hogy te azért Briançonban hosszú éveken keresztül játszottál, és van hasonlóság a francia és az olasz Alpokban zajló jégkorong élet között, gondolom.
2: Én úgy gondolom, hogy a játékos pályafutás az egy dolog, tehát az valamilyen szinten, meg valameddig az embernek talán ad egy hitelességet, hogyha ezen a sportvonalon mozog, de itt sokkal inkább azt számított, hogy itt az Ájszok Ligában azért mert 10 éve én benne voltam a munkában, és ismerek nagyon sok mindenkit, tehát én úgy gondolom, hát amikor mondom, egy picit gondolkodtam csak az első telefonhívás után, hogy itt szerintem tényleg sokat tudunk egymásnak segíteni olyan szempontból, hogy a liga elvárások hogyan tud a klub ennek megfelelni, és én meg azt tartottam az egészben inkább kihívásnak, hogy ez hozzá mit fog tudni rakni, biztos vagyok benne, az elején látszik, hogy egy picit, vagy adni, tehát hogy jobban látszik, hogy a mentalitás egy picit más, és erre én nagyon kíváncsi vagyok, tehát hogy egy más közegben hogyan tudnak a dolgok működni, illetve én hogyan fogok majd ebben változni. Tehát nem feltétlenül a játékos pályafutás volt az, bár biztos, hogy számomra talán egy kicsit olyan szempontból egyszerűbb lesz, hogy én meg azért egy 10 évet eltöltöttem külföldön az játékosként, de most meglátjuk majd, milyen hosszú időt meg sportvezetőként.
1: Az olasz embereket nyilván mindenki szereti, meg az olasz temperamentumosságot, úgy egyáltalán Olaszország vonzósága miben rejlik számodra? Tehát az emberek mentalitása, az ételek különlegessége, vagy ez lehetne bárhol máshol, Tajvanon is egyszerűen szakmai kihívás?
2: Ez egy szakmai kihívás elsősorban, másodszorban pedig, hát majd kezdtük a beszélgetést, hogy Olaszországban legyek most majd egy picit kikapcsolni, én szeretem Olaszországot, tehát úgy mindent, úgy, ahogy van. Ez a projekt egyébként Olaszországban lesz Milánóban, de akik ebben részt vesznek, azok azért abban azért elég komoly észak-amerikai így behatás van, tehát így csak a személyeket, akik ebbe mondjuk tulajdonosi szinten vagy board szinten bele lesznek vonva. Tehát ez nem feltétlenül első körben egy 100%-os olasz mentalitással felépített dolog lesz, bár biztos, hogy előbb-utóbb majd az is része lett majd ennek, meg hát fontos is az, hogy ugye a kezdetek az egy dolog, de utána majd, hogyha az egész dolog beindul, akkor próbálni minél több milánói illetőségű, akár befektetőket, illetve olyan embereket is bevonni majd. Ugye most nem szurkolókról beszélek meg, akik követik az egész dolgot, hanem akik igazán majd magáinak tudják érezni ezt az egész projektet, hiszen hosszú távon azért ez a fenntartható működésnek az egyik alapja.
1: Ha már Olaszország, az olaszok ugye kiestek Szlovéniával szemben az Elit VB-ről, mi bent maradtunk. A magyar hokinak a fejlődése az most szerinted hol tart, mert ugye itt egy darabig 7 évente jutottunk fel az elitbe, most egymás után másodszor bent maradtunk, de tudjuk, hogy nincsenek azért ott az oroszok, a fehér oroszok, és most már, ha nem is a Spájzban vannak az oroszok, de közelítenek, hogy visszatérhessenek az Elit VB-re, ha figyeljük az eseményeket, ez is benne van még a pakliban, de hát pontos forgatókönyvet nem tudunk, de a kérdés az úgy szól, itt Szélig Viktorral beszélgetek ebben a Jégkorong magazinban, a Nemzeti Sportrádióban, hogy az Elit VB-n mit lehet valóban úgy tanulni, amit aztán fejlődésképpen ki is lehet tenni az ablakba, mert hát azért tegyük hozzá, szerintem te is el szoktad mondani, Majoros Gergely szövetségi kapitány is, meg szinte mindenki, hogy nem biztos, hogy ott van a helyünk, de jól kihasználjuk a lehetőséget, és végre bent tudunk maradni, ami óriási csoda.
2: Nagyon nehéz egyébként megítélni, és mindenki egy picit azt várja, vagy arra szeretne választ, hogy akkor nem is léptünk elő a tavalyi évhez képest, vagy nem léptünk előre. Szerintem nagyon nagy dolog az, hogy jövőre már harmadszóra is az Elit világbajnokságon játszott a magyar válogatott, és ez teljesen független most. Persze nem független, de olyan szempontból igen, hogy most orosz-fehér-orosz nincs ott, hogy ilyen szintű mérkőzéseket tudnak játszani a srácok, és ilyen szintű tapasztalatokat tudnak szerezni. Azért ide is voltak új arcok ebben a válogatottban, de nagyon jól látszik az is, hogy hol vannak hiányosságaink, ugye melyik poszt az, ahol évek óta azért úgy mondjam, hogy talán egy picit távolabb vagyunk ettől az elit színvonalától, mint ahol szeretnék lenni, és erre is jó, mondom, ez a versengés, ez egy nagyon jó kis tükör a jégkorongnak, hogy a magyar jégkorongnak az, hogy mik a hiányossága, és a legnagyobb pénzalap pedig az, hogy ezeket észrevegyük és tanuljunk belőle, és lehetőleg olyan döntések szülessenek, amit lehet, hogy nem azonnal, vagy a következő szezonra, de mondjuk egy pár év múlva már egy versenyképesen vagy egy olyan magyar vállalatoknak a lehetőségét adják, akik nem csak mondjuk azért versenyeznek majd, hogy megszerezzék azt az egy győzelmet, hogy bennmaradjanak, hanem esetleg már meg kínálnak szorogni, mondjuk sokszor esélyesebb elvégzik. Tehát az, de egyetértek, hogy jól használjuk ki a lehetőséget, én úgy gondolom, hogy a szakmai stáb ebben az évben a maximumot kioszt ebbe a vállalatotból, ami benne van, ez most pont megint egy bemaradást ért, de mondom, nagyon kíváncsi leszek, hogy hogyan tovább, nagyon remélem, hogy a magyar jégkorong így most ilyen majd többes számban, hogy tudunk belőle tanulni, és olyan döntések és stratégiák születnek majd, ami majd abban segít, hogy évek múlva, mert teljesen felesleges van a következő szezonra is óriási előrelépést várni, de majd így évek múlva remélhetőleg mondom, egy picit tudunk zárkózni, látva azt, hogy a konkurencia is nagyon fejlődik, és tényleg óriási a verseny.
1: 25 évvel ezelőtt, vagy akár csak ott 2002-ben a Dunaújvárosi Székesfehérvári világbajnokságon gondoltál arra, vagy álmodoztál arról, hogy majd több mint 20 év múlva ilyenekről lehet beszélni, hogy bennmaradunk, és hogy most már sorozatban a harmadik elit VB-re készülhetünk?
2: Álmodozni lehet, hogy álmodoztunk róla, vagy álmodoztam róla, de hát akkor annyira messzinek tűnt ez az egész dolog, hogy ihaj. Tehát igen, most ugye a liftező kategória lett volna a következő, ami én úgy gondolom, hogy a fejlődés szempontból, tehát az elit világban is, hogy divizió A között mondjuk be tud jutni a csapat, kiesik, vissza tud jutni, kiesik, lenne a következő lépés, hogy az, ahova el tudnánk jutni, ez most így mondom, hogy külső körülmények miatt is ez most maradt egy ilyen átcsoport alja pozíció, ami mondom, tök jó, tök érdekes, de hát a következő évek, mondom, már itt a szervezeti átalakítások miatt ugye a két kizárt csapatnak a lassú visszatérése miatt, illetve a divizió egy ás világbajnokságnak a lebonyolítási rend változtatás miatt is nagyon érdekes lesz, hogy hogyan fog alakulni, mert tényleg lehet, tehát biztos vagyok benne, hogy lesznek majd itt nagy mozgulódások, és mondom, hogy ha már arra ki tudjuk, vagy fel tudjuk használni ezt a három, vagy remélhetőleg majd több világbajnoki szereplést még itt az elitben, hogy ebből tanuljunk, akkor szerintem már megérte ez a dolog.
1: Zárásul azt áruld el, hogy mit várhat akár a két magyar jégkorong csapat, meg ti mit vártok ott Milánóban majd ettől az új együttestől, és ezek szerint akkor kanadai, amerikai játékosokkal, meg olaszokkal lesz valahogy felépítve ez így hirtelenjében, de mire lehet jó a 14 fős mezőnyben? Ez a harmadik olasz csapat ugye a Bolzano, a Bozen és a Valpusztéria mellett, és ott lesz a Ferencváros, meg a Fehérvár.
2: Én arra számítok, hogy egy nagyon jó kis versengés lesz, ugye változások lesznek azért mindenhol bőven, itt a magyar csapatoknál is biztos vagyok benne. Egy cél van, mondom, versenyképes csapatot szeretnénk Milánóban, ami mondom azt jelenti, hogy egy új organizáció szerintem nagyon fontos az, hogy vonzó legyen, ahhoz meg, tehát hogy jöjjenek a nézők, hogy a nézők után csak egy meccsre jöjjenek, hanem mondjuk vegyenek bérletet is, ahhoz meg az kell, hogy a versenyképes legyen a csapat, tehát hogy nem mérkőzésre legyen esélye arra, hogy megnyeri az adott mérkőzést, bár ez nem jelenti azt, hogy meg is fogja. Érdekes volt a tavalyi szezon, ugye négy különböző országból került be négy csapat az elődöntőbe. Hát kíváncsi vagyok, hogy évről évre azért átalakulnak, vagy át tudnak alakulni valamelyest az erőviszonyok. Látszik itt az igazolásokból, hogy vannak olyan csapatok, akik tavaly mondjuk még a rájátszásba se kerültek, de azért elég szépen erősítenek. Szerintem azzal, hogy versenyképes a liga, az Ice-Hockey liga, ezzel eddig sem volt probléma, de abban biztos vagyok, hogy mindenkinek azért nagyon fel kell kötni a gatyát, hogyha a rájátszás részvevője szeretne a következő szezonban. Én mindenképpen nagyon érdekes és jó szezonra számítok.
1: Egy biztos, hogy ez a csapat az osztrákok közül a Graz volt, mármint az elődöntőből, amelyik a Fehérvárt is búcsúztatta, és hát meg is nyerte az osztrák bázisú jégkorongbajnokságot egyetlen osztrák csapatként, hogy is mondjam, csak megmentette a mundér becsületét. Szélig Viktornak köszönöm szépen, a Fehérvárral és a Fehérvártól tavasszal távozott, ugye 9 évet lehúztál, mint általános igazgató, és most a Milánó HC jégkorong csapatának sportigazgatójaként nyilatkoztál a Nemzeti Sportrádióban. Egy kalappal sok sikert, köszönjük. Köszönjük szépen, hogy itt voltál rendelkezésünkre, álltál. Virányi Zsolt búcsúzik a Jégkorong magazin végén. Viszont hallásra. Két hét múlva ismét jelentkezünk.
0: Ez volt a Sport délelőtt a Nemzeti Sportrádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Lőrinc Tamás olimpiai bajnok! Gyere Krisztóf egy jó beérkezéssel! Ez is térmes világ!
2: Olimpiai bajnok a magyar lőrinc négyes! Fantasztikus versenyzéssel!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Én egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
4: Van igazán sláger, akkor ez az.
5: Idén-nyáron a Duna színes élményekkel várja.
6: Milyen nyár vár rád?
5: A legjobb zenék, nyári történetek.
7: Fölfedeztük a hazai várakat, kastélyokat.
5: Különleges ízek.
8: Nem akarsz minden nap főzni rá?
5: Izgalmas programok.
9: Fantasztikus!
5: Emlékezetes találkozások.
10: Rájámadom, mik a legendák.
11: Mondjad.
5: A Kárpát-medence 1000 csodája. Csak őre vár. A nyár minden színét, a nyár minden pillanatát. Élj át velünk a Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
12: Sporthely. Érdekes történetek és emberek különleges helyszíneken. Ez a Sporthely minden hétvégén 12 órától a Nemzeti Sportrádióban.

0: A Sporthely mai házigazdája a Magyar Olimpiai és Sportmúzeum, amely immár a Margit-szigeten a Holdudvarban található, és ahol Margit-sziget Sportsziget címmel nyílt kiállítás rengeteg emléktárgyal, érdekességgel, történettel. Hogy mi vár ránk, ha ide látogatunk, kiderül, ha velük tartanak. Én Berőelmese vagyok. Salamon Judit a múzeum vezetője. Szerintem nagyon sokakban még a Sport és Olimpiai Múzeum, az ott van a Papp László Budapest Sportaréna mellett. Ezzel szemben már a Margit-szigeten van. Hogy jött ez a csere? Nem tudom, lehet egyáltalán cserének nevezni ezt?
1: 2024-ben jött annak a felismerésnek az ideje, hogy a múzeumnak aktuális lenne egy újragondolása, átgondolni, hogy mit is szeretnénk, hova tartunk, és hogy egyáltalán hogyan akarunk itt a 21. században múzeumként működni, mert azt gondoltuk, hogy most már a múzeum több annál, mint sem, hogy bejövünk és régi tárgyakat nézünk, hanem valamilyen formában párbeszédbe szeretnénk kerülni a jelennel is. És a múzeum külső szakértők bevonásával egy hosszú távú projektbe kezdett. Egyrészt készítettünk egy közép és hosszú távú stratégiát, és ennek mentén kezdtünk el dolgozni, és ennek volt az első állomás, hogy 2024-ben a Párizsi Olimpiai Játékok idejére egy időszaki kiállítást terveztünk ide a Holdudvarba. Sport Odüsszea volt a kiállításnak a címe, és olyan nagy sikere volt, hogy a két hónap alatt 26 ezeren fordultak meg egyrészt a magának kiállításon is, illetve kiegészítő sportaktivitások, tevékenységek voltak a kertben, és hát imádták az emberek, élő sportközvetítés volt, és ez volt az a minta, vagy ez a siker az, ami gyakorlatilag a döntéshozókat is meggyőzte arról, hogy a sportmúzeumnak sokkal inkább egy ilyen frekventált helyszínen van a létjogosultsága, és hogy hosszú távon itt fog tudni a múzeum valóban egy olyan környezetben működni, ahol a sport nem egy ilyen rákényszerített és extra dolog, hanem hogy a mindennapok része, hiszen ugye a Margit-sziget az a közösség és a versenysportnak is a bölcsője. És megszületett a döntés 2025-ben, évelején először csak mint titkárság és a kollégák költöztünk ide, aztán fokozatosan megkezdtük a beköltözést, elkezdtük ennek a mostani kiállításnak a tervezését, és 2025 nyarán volt egy időszaki fotókiállításunk is, ami a Margit-sziget rekreációs életét mutatta be. Az ennél egy egyszerűbb kiállítás volt, mert ott nagyon gyorsan kellett csak egyszerűen egy ilyen beköltözésről szóló kiállítást létrehoznunk, és év végére lett kész a tervezési folyamat ennek a mostani kiállításnak, amit most tavasszal tudtunk megnyitni.
0: De akkor itt van állandó kiállítás, és van olyan része, amely nem állandó, hanem csak ideiglenes, vagy bizonyos időpontig látogatható?
1: Ahol most vagyunk, ezt még igazából ideiglenesnek szánjuk, tehát hogy az, hogy milyen időközönként fogjuk tudni magának a kiállításnak a tartalmát cserélni, ez sok tényezős, de mondjuk egy ilyen évente, két évente mindenképpen szeretnénk a tartalmat frissíteni, illetve ezen túl szeretnénk akár mozgó kiállításokat is, vándorkiállításokat is létrehozni, illetve maga a Margit-sziget is egyébként több helyszínen is ad lehetőséget további kiállításokra. Ez most a jövő zenéje, hogy majd mire, hogyan lesz lehetőségünk.
0: Fekete Izabella a múzeum vezető kurátora, és mielőtt elindulunk azért, azt tisztázzuk, hogy mit is jelent az, hogy kurátor, mert nagyon sokan ismerik magát a szót, de hogy mit csinál egy kurátor, azt lehet, hogy kevesebben.
2: Kurátornak az a feladata, hogy a múzeum gyűjteménye alapján és a múzeológusok kutatási anyagai alapján összeállítsa egy kiállításnak a tartalmi ívét, kitalálja azt, hogy milyen narratíva mentén fogják a látogatók megismerni azt a tartalmat, amit a kiállítás bemutat. Utána ezt a tartalmat úgy rendezze szekciókba, vagy különböző tartalmi egységekbe, hogy a lehető legjobban elmondja azt a történetet, amit ez a narratíva kínál.
0: Egy sportmúzeum kurátora, feltételezem, hogy nagyon közel áll a sporthoz.
2: Közel állhatna akár, de hogy én egyébként másik típusú múzeumoknak és másik típusú kiállításoknak is dolgozom kurátoraként, tehát nem kifejezetten a sport témájú kiállítások kurátoraként gondolok magamra. Ez egy nagyon különleges helyzet volt abban a tekintetben is, hogy ez már a második sport, vagy harmadik sporttörténeti kiállítás úgy egyébként, amiben dolgozom. A sportmúzeum tekintetében ez a második. Korábban volt egy olimpia történeti, illetve a párizsi olimpia évében egy olimpia tematikájú kiállítás ugyanebben az épületben, és így ez már a második, viszont alapvetően én művészettörténész vagyok, és ezért a sport tematikájú kiállítások az egy új vonala ennek a munkának.
0: Akkor ezt a projektet meg lehet közelíteni művészettörténeti szempontból, vagy inkább történeti szempontból?
2: Ezt a projektet leginkább történeti szempontból, sporttörténeti szempontból érdemes megközelíteni, ugyanis az volt az elképzelésünk, hogy azzal, hogy az intézmény a Margit-szigetre érkezett, és itt egy kiállítótérrel tulajdonképpen állandó jelenléttel mutatkozhat be a látogatók számára, azon gondolkodtunk, hogy hogyan lehet megmutatni a gyűjteményt, és ugyanazon a kiállításon belül a Margit-szigetnek a sporttörténeti relevanciáját is kidomborítani. És ennek a kiállításnak pont ez a célja, hogy az emberek alapvetően a Margit-szigetre, mint a közösségi sportolás egyik legfontosabb budapesti helyszínére gondolnak, de hogy a legtöbb sportág, ami most élvezhető a Margit-szigeten, az egyúttal az adott sportágnak a kezdeteit is jelentette, és ez az a helyszín, amihez nagyon sok sportág, hát így bölcsőjeként lehet viszonyulnunk, és ezt szerettük volna megmutatni a kiállításon, és a kiállításnak a narratívája is tulajdonképpen erre a két pillére épül, a gyűjtemény bemutatására és a Margit-szigeti sportrelevanciák bemutatására.
0: Akkor, hogyha elindulunk, mert most egy kiállító térben vagyunk, ugye vagyunk egy shopban, hogyha valaki szeretné ezt a kiállítást nem csak az emlékeiben megőrizni, hanem tárgyasítani is egy kicsit, akkor itt a shopban ezt megteheti. De hogyha tovább lépünk, akkor látjuk egyrészt a padlóra felrajzolva magát a Margit-szigetet, és hogy induljunk el? Van-e kifejezett irány, merre, mit, milyen sorrendben nézzünk meg?
2: A kiállítás fogadóterem már tulajdonképpen felveti azt a párhuzamot, amire a kiállítás tartalma is épül. Egyrészt a gyűjteménynek a bemutatása, ami tulajdonképpen egy háttérlayerként jelenik meg a kiállítótérben, és a Margit-sziget különböző sport helyszíneinek a felsorolása, ami kiemelt vitrinekben mutatja be azokat a tárgyakat, amelyeknek kifejezetten a Margit-szigeti sportélethez van közük. Szerettük volna a látogatók számára azokat a viszonyítási pontokat is megmutatni, amik a Margit-sziget és Budapest vonatkozásában jellemzőek, illetve azt is, hogy mi mindent jelent a látogatóknak ma a Margit-sziget, ezért egy animációval kezdődik a kiállítás, ami tulajdonképpen kontextualizálja a szigetnek a helyét a városban. Azokkal a részletekkel együtt, hogy mondjuk kik azok a költők, akiknek különösen fontos volt a Margit-sziget, nem feltétlenül sporttörténeti vonatkozásban, hanem egyáltalán. Mik azok a történelmi vonatkozások, amelyek fontosak a Margit-sziget szempontjából?
3: Van, aki fut, mert időre edz. Más meg csak sétál, mert van ideje. Egy padon sakkoznak, odébb tollasoznak, piknikeznek, és ott a londoni platán is a sziget legmagasabb fája. Itt nincs kulcs. Nincs házirend. Csak ritmus van. Légzés. Múlt és jelen, mint két jó ismerős, ülnek egy padon és nézik, ahogyan a Duna vizén majd ezer év története hullámzik.
2: És miután ez a típusú kontextualizálás megtörténik, utána engedjük át a látogatót kifejezetten a sporttörténeti részbe, ami a kiállításnak a második nagyobb tere, és itt tulajdonképpen a Margit-szigeti futókör mentén lehet egyrészt körbe menni, másrészt a látogatóra van bízva az a sorrend, ahogyan a különböző helyszíneket megnézi, ugyanis olyasmi ez a kiállítás, mint hogyha a látogató vagy a sport iránt érdeklődő végig menne a Margit-szigeten, és megnézni azokat a helyszíneket, amelyeknek különböző sporttörténeti háttere van. Egyébként a vitrinek tartalmának kialakításakor az volt a szempontunk, hogy olyan tárgyakat válogassunk a sportmúzeum gyűjteményéből, illetve másik múzeumok gyűjteményéből kölcsönzésként, amelyek a legjobban leírják azt a hétköznapi hangulatot, ami ezeken a sporthelyszíneken jellemző lehetett.
0: Nyilván egy 28 perces műsor nem elég ahhoz, hogy itt mindent bemutassunk, úgyhogy akit érdekel, az jön el ide a Margit-szigeti sportmúzeumba, de azért nem tudom, hogy vannak-e olyan kiemelt pontok, amiről mindenképpen érdemes beszélni.
2: Onnan indítanék, hogy a Margit-szigeten nagyjából 10 olyan helyszín van, aminek kiemelt sporttörténeti jelentősége van. Ilyen mondjuk a Hajós Alfréd sportuszoda, amiről mindenki tudja, hogy a Margit-sziget szigeten van, és a jelenben is nagyon sok sportéletbeli történés zajlik ezen a helyen, de mondjuk vannak olyan helyszínek is, amelyek már nem léteznek a valóságban, mondjuk például a Dózsa stadion, és próbáltuk egy olyan bemutatásmódját választani a kiállításnak, ahol azzal is találkozhat a látogató, ami most is látható, és azzal is találkozhat a látogató, ami esetleg már a fizikai valóságban nem létezik, csak a történeti leírásokban és az emlékekben. És ezekhez kapcsolódóan mindenhol tárgyi emlékekkel szeretnénk ezeket a helyszíneket bemutatni. Például kiállításra került Hajós Alfréd két eredeti sajátkezű ábrázolása a Hajós Alfréd sportuszoda terveiről, illetve mondjuk például a... Menjünk egy kicsit közelebb, és akkor tudom. Mondjuk a Dózsa stadion esetében olyan műsorfüzetek, amelyek különböző bajnokságok bemutatására, vagy különböző események népszerűsítésére vonatkoztak. Ami még nagyon érdekes, az az, hogy nem csak történeti jellegű tárgyakat, hanem képzőművészeti alkotásokat is bemutatunk. Például Szepes Bélának a karikaturista munkásságának a sport kiemelkedő tehetségeit bemutató alkotásait, és olyan tárgyaink is vannak, amelyek a hétköznapi életre vonatkoznak, mint például fürdőruhák a különböző korszakokból, vagy olyan, hát a látogatók számára ismerős tárgyak, amelyek akár otthon is minden rendes magyar háztartásban felelhetőek, és szerettük volna ezeknek a jelentőségét is a múzeumi gyűjteményi rangra emelni, mert hogy ezek a tárgyak azok, amik meghatároznak egy-egy korszakot, és mindenki számára ismerősek lehetnek.
0: Hogyha ide belülre jövünk, akkor rengeteg mezt és melegítőt látunk fellógatva. A divatból kiindulva vannak itt azért elég régiek, és ahogy így körülnéztem, a legkorábbi, amit az én szemem kiszúrt, az egy 1920-ból származó csiptetős szemüveg volt, de mi a legkorábbi emléke, ami itt fellelhető?
2: A legkorábbi tárgyak a Margit híthoz kapcsolódó tárgyaink, ezek kölcsöntárgyak egyébként a kiállításba. Partnermúzeumoktól kértük őket el arra az időszakra, amíg a kiállítás nyitva tart. Itt a Margit hídon használatos hídbárcák, talán a legkorábbiak az 1870-es évekből, de nagyon érdekes, hogy például a Margit-sziget összekötő hídjának átadási ünnepségére szóló meghívókat is látni lehet, amelyek jelzik azt, hogy a Margit-sziget nyitva áll a közönség számára, és nem csak egy belépőhöz kötött élmény tud lenni, hanem egy szabad használatnak a jelzései ezek a tárgyak.
0: A kurátor számára biztos nem lehet kiemelni egy kedvenc tárgyat, vagy egy kedvenc emléket, de van azért olyan, amire úgy felkapta a fejét, hogy hú, hát ez azért igen értékes, akár eszmeilag, akár anyagilag.
2: Az anyagi érték azt gondolom, hogy egy múzeumban egy adottság, de hogy nem feltétlenül ez az, amihez az ember legelső körben, vagy a leginkább viszonyulni tud. Kettő ilyen tárgy van. Az egyik kedvencem. Ez a múzeumi belső, ez a látványterv, ami egyrészt azért különleges, mert hogy Hajós Alfréd saját kezű ábrázolása arról, hogy hogyan képzelte ő el a fényviszonyokat, a hangulatot a sportuszodában. A másik az egy kicsit hétköznapi jellegű, vannak ezek a focista figurák.
0: Ezek porcelánszobrok, ha jól látom.
2: Szobrok, igen, és az a különleges bennük, hogy ami középen látható, az a teljesen fehér, az volt így a prototípus, vagy az alap elérhető verzió, és akkor mindenki annak függvényében, hogy melyik klubnak, melyik foci csapatnak drukkolt, annak függvényében kiszínezhette magának, és így mindenki a saját kedvencére alakíthatta ezt az általános szobrot, és azt gondolom, hogy a szurkoló élmény testre szabhatóságának, amennyire én ismerem, ez az egyik első, hát ilyen nagyon demokratizált változata.
0: Átfordulok közben Nagy Gergelyhez, aki muzeológus, és a laikus hallgatók számára azért fektessük le az alapokat, hogy mit csinál egy muzeológus, és miben más az ő munkája, mint mondjuk a kurátor munkája.
4: A muzeológus munkája alapvetően, míg ugye a kurátor összeállítja tényleg a szakmai koncepciót, és amit hallhattunk az apróbb részletekre is figyel, a muzeológus alapvetően egy gyűjteménnyel foglalkozik. Egy-egy múzeum esetében ezért van több muzeológus is, mert ugye a gyűjtemény gyűjtemények, vagy akár a sport gyűjtőköre is szerte ágazó lehet. Jó magam a numizmatikai rész, ami ugye az érmek, jelvények, plaketteket jelzi, a gyűjtemény gondozása feladata, a gyűjtemény gyarapítás, illetve hát ugye ilyen kiállítások esetében ugye a koncepcióhoz ugye a gyűjteményben az adott emlékek, tárgyak felkeresése, ami passzolhat a kiállítások vagy a tárlatok elképzeléseibe.
0: Akkor kezdjük az érmékkel. Milyen érméket érdemes kiemelni itt a gyűjteménnyel, illetve a Margit-szigettel kapcsolatban?
4: A Margit-szigettel és a gyűjteménnyel kapcsolatban kiállításnak ez az érdekes kettősége van. Elhangzott, hogy a Margit-sziget sporttörténetét járjuk be, és ugye ez azért nem egy teljesen kronológikus felépítés, de azért a kronológia nagyon jól összefügg itt a földrajzzal, hiszen említésbe került, hogy ugye amikor jövünk is a Magyar Atletikai Klubbal, vagy a Margit Híddal, kezdjük kronológikusan, minthogyha ezek tudták volna, és ők kezdtek a sziget csücskére települni, és jutunk végig. Az érem, mint olyan, nyilván ugye a sportolóknak ugye az egyik sokszor legbecsesebb emlékük, illetve a sporthoz legjobban az érmek köthetők, ettől függetlenül nyilván ugye akár egy pénz is éremnek számít, vagy ugye de a sportban ez kiemelt szerepet mutat, és itt ha csak a Margit-sziget sporttörténetét nézzük, természetesen érmekben is évszázadokat tudunk felülelni, ami a múzeumnak a gyűjtő körében tartozik. Ugyanis a Margit-szigeten a sport mellett nagyon is jelentős volt még a közösségi sport, ahogy szoktuk hívni, vagy a közösségi élet, amikor az emberek kikapcsolódni jöttek, de ez azért természetesen a mozgással volt összefüggésben. Manapság ugye a futás és az úszás, ami nagyon összefügg a Margit-szigettel, ez régen is így volt. Ugyanis a 19. század végén már voltak, még a hajós uszoda megvalósulása előtt úgynevezett mozgó uszodák, amiket ugye a Dunához állítottak le, és oda már ugye fürdőközönség már a 19. század végén több mint 100 évvel ezelőtt járt, és innen is hoztuk az egyik első emléket a Margit-sziget közösségi sport életéről, ugyanis az úszóközönség, ez a Margit uszodának az úszóközönsége, amit ugye a hídnak, a Budai híd főjénél volt akkoriban található, tartott egy házi versenyt, és ugye ehhez készítettek ezüstből is egy érmet, és ezt osztották egymás között, ez 1893-ból van, de ugye a szigetet mennyire végig kíséri az úszás, nyilván ugye a Margit-sziget történetéhez kapcsolódóan több sportrendezvényről és több korból láthat a látogató érmeket, és hogy történelmi kontextusban helyezzük az egyik legújabb emlék ebben az esetben, a 2022-es úszó és vízilabda világbajnokságról, amit már ugye Budapesten tartottak, a hajós úszodában a vízilabda mérkőzések, igazából a vízilabda tornát ott tartották, és onnan ugye egy aranyérmet, amit ugye a sportolók ezen az úszó világbajnokságon kaptak itt a Margit-szigeten. Ha azt nézzük, ez 2022-ből származik az érem, tehát közel, azért nincs meg 150 év, de több mint 100 év eltelt, és ugye ebből is látszik, hogy ugye a Margit-szigetben ugye milyen szerte ágazó, mind közösségi, mind világsport események zajlanak itt, nem csak a múltban, hanem akár a napjainkban is.
0: Ugye Szepes Béláról volt már szó, csak éppen itt az aranyérem fölött egy rajzot láthatunk, a vízilabdázó Karinthy Ferencről, ez az 1940-es évekből származik, és hogyha már rajz, akkor itt a plakátokról is beszéljünk egy picit, mert ahogy belépünk ide, és megkezdjük a tárlat megtekintését, még itt a shop mellett rengeteg régi ránézésre, nyilván utánnyomott plakátokat láthatunk, de azért nagyon érdekes végignézni, hogy milyen korból származnak, és a rajzokról is beszéljünk majd egy picit.
4: Igen, felvetődött az, hogy ha egy sport történeti tárlatot csinálunk, azban mennyire lehet belevinni a művészetet, vagy a kultúrát, mert kevésbé ez jut első körben, mert ugye az érmek, kupák természetesen az eszünkbe, de itt ugye már elhangzott, hogy ugye a sport az a költészetet, írókat, nem csak maga a Margit-sziget, de ugye mind meghiklette, így a művészeket is, a képzőművészeteket is, a sport is nagyon gazdag képzőművészeti, így a múzeumunk is egy gazdag képzőművészeti gyűjteménnyel rendelkezik, ami sport tematikájú, így mind a Margit-sziget, mind más sport tematikájúak vannak, és hát hol tud a művészet ilyen tekintetben megjelenni, akár ugye a plakátokon, ami ugye adott sportesen.

0: azt ők nyerték el, viszont ugye a plakátok és ezeknek a lenyomatai, az ezüst labda plakátokkal az épp adott klubok mérkőzéseit mutatják, ahogy például a kiállításban több tárgyon, így a első körben itt a falon a plakáton is megjelenik, amit 1958-ban itt tartottak egy úszó műugró vízilabda Európa bajnokságot, ha már világbajnokságokról volt szó, és ez az 58-as annyira megihlette a művészeket, hogy a plakátokon kívül jelvényen, de érmen is rajta vannak, hogy ugye ezek a művészeti koncepciók, ahol nyilván egy úszót, egy műugrót és egy vízilabdázót ábrázol, de mégis picit művészesebben rajzolva, tehát a képzőművészet is hozzá kapcsolódik a sporthoz, ahogy ugye nem csak Hajós Alfréd rajza ide, ha már haza kell beszélnem, ugye az éremművészet is egy kimondottan, éremművészek foglalkoztak folyamatosan azzal, hogy ugye az érmeket különlegessé, egyedivé tegyék, és van itt is nálunk olyan érem, ami egyszerre jelenik meg a Hajós Uszodának a képe, és ugye aki a Hajós Uszodát annak idején, Klebersberg Kuno közbelépésével, hogy ugye Hajós Alfréd a terveket tervezte, de hogy ennek a megvalósítása is ne csak papíron létezhessen, hanem ugye ez az épületkomplexum megvalósulhat, hogy annak a mecénását is mutatja.
1: Csak egy mondat. Visszatérve a Nemzeti Sportuszoda megnyitására készült plakáthoz, hogy rajta van felkiáltó jellel, hogy rádió. Számukra nagyon fontos. Az mikori egyébként ez a plakát?
0: A plakát 1930-as, ugyanis ugye addigra készült el az uszoda, 30-31 körül volt a megnyitója, és azért van rajta kiemelten a rádió, hiszen akkoriban volt a rádiózás, gyakorlatilag egy forradalmi technológia akkor jött be, és ez nagy számnak számított, ahogy manapság egyértelműnek tekintjük, hogyha van egy olimpiai megnyitó ünnepség, akár egy sportlétesítmény megnyitó ünnepség, akkor a tévét nézzük, akkoriban ezt az emberek csak helyszínen tudták nézni, és itt volt már az először az, hogy ugye az otthonaikba is a rádió ezt el tudta vinni ennek az eseménynek a dolgát, és ezért tekintették fontosnak egy plakáton is kiemelni, hogy ezt a rádióban is fogják közvetíteni ezt a műsort, az, aki ugye nem tud személyesen ott lenni, hanem de országosan viszont ugye maga az esemény elérhetővé vált, elérhető közelségben.

0: akkor egy picit más szempontból is beszélgetünk. Nagy Anikó múzeumpedagógus állít mellettem. Egyrészt gondolom, hogy a múzeumpedagógia a nevelés a gyerekek szempontjából nagyon fontos, és akkor itt lehet egyrészt a múzeum szempontjából, másrészt pedig a sport szempontjából ezt megközelíteni?
1: Abszolút, és azt is gondolom, hogy kell is, és ezek mellett, vagy ezekhez kapcsolódóan, míg a különböző alkotófoglalkozások, vagy az iskolákkal a múzeumpedagógiai foglalkozásokba, míg a fenntarthatóság szemléletét, az esélyegyenlőségi, a társadalmi felelősségvállalási szempontokat, az érzékenyítés témáját is nagyszerűen be lehet vinni a sporthoz kapcsolódóan.
0: Hogy zajlik egy ilyen, vagy hogy kezdődik egy ilyen? Ide jön egy csoport, akkor mi történik?
1: Mi alapvetően ugye előzetesen egyeztetünk. Egyrészt azért, hogy tudjuk, hogy hány fő érkezik, és hogy van-e valamilyen speciális nevelési igényük. Tehát, hogy tudjuk, hogyha valaki nem annyira jól tud közösségben együtt dolgozni, neki inkább egy személyes feladattal készüljünk, vagy ha valakit nagyon zavarnak a fények, hangok, akkor arra is oda tudjunk figyelni, hogyha inkább mozgásosabbak, akkor pedig egy keresgélősebb, vagy ugye tényleg aktívabb foglalkozást építsünk fel, vagy feladatok sorozatát, vagy hogyha nagyon szeretnek alkotni, akkor egy picit úgy alakítjuk a foglalkozást, hogy picit hosszabban is kifejezhessék a kézügyességüket, vagy el tudjanak merülni az alkotó foglalkozásukba. Szóval iszonyatosan fontos, hogy minél teljesebb képet kapjunk a gyerekekről, mert mi is így tudunk felkészülni. És alapvetően úgy szoktam én felépíteni a foglalkozásokat. Ugye itt van nekünk egy kiállításunk, ez bár nem olyan hatalmas tér, mint a nagy képzőművészeti múzeum, de hogy elképesztő mennyiségű tárgy van, és elképesztő mennyiségű történet, és elképesztő mennyiségű információ is, amit valahogy segítenünk kell ugye befogadni. De hát nem tudunk egyszerre mindent, és ugye az iskolásoknak egy picit szabályozott az élete, van, hogy csak nettó 45 percet tudnak velünk tölteni, de szerencsés esetben 60 meg 90 percet is együtt tudunk tölteni. Ez is nagyon fontos, ugye, hogy kiderítsük, hogy nettó mennyi idejük van itt a múzeumban eltölteni. Ilyenkor szoktunk egyezkedni, és hogy egy

0: Ez hol járnak a tananyagban? Van-e valamilyen sporttörténeti vagy kultúrtörténeti kapcsolódásuk, amit ugye tudunk a helyszínhez, akár a témákhez és a témák által hozott korokhoz kapcsolni, mert akkor az nyilván nagyon segíti, hogyha a tanulmányaikhoz tudunk kapcsolni. Itt ugye mi nagyon klasszul behoztuk az irodalmat is a kiállításba is, én amúgy is a foglalkozásokba is beleszövöm, tehát én próbálom minél komplexebben, holisztikusabban összeállítani ezeket a 45-90 perceket. Szóval minden előzetes egyeztetés nyomán kiválasztunk egy szűk területet, akár pont csak egy helyszínt, akár valamilyen téma vonalat a kiállításból, és akkor erre fűzünk valamilyen egyszemélyes, páros, kis csoportos kis feladatokat. Lehetnek ezek keresgélősök, lehetnek ezek valamilyen kis rimfaragó, vagy ugye különböző technikákat és műfajokat is szoktunk behozni, hogy minél viccesebb legyen, és ilyen lazán tudják kezelni az egészet, miközben információkat dolgoznak fel, pici ismertetőket, vagy életrajzi és helyszíni adatokat, a sziget történetében a fontos évszámokat, tehát hogy azokat a száraz adatokat és történeteket, információs leírásokat próbáljuk velük egy ilyen átiratban, meg más művészeti ággal megközelíteni, és picit jobban magukévá tenni. És mert hogy ezzel nagyon fontos dolgoznunk, hogy a szövegértés, az értő szövegértéssel, ez is egy picit ilyen jó, hogyha tudunk erre kapcsolódni, meg ebben is segíteni az ő fejlődésüket. Úgyhogy van mindig valamilyen kicsi szöveges feldolgozás, de az mindig ilyen játékos, vicces formában. És akkor ezt építjük utána akár, ugye, amit mondok, hogy ki milyen típusú személyiség a csoportban. Egyéni feladatmegadás párban, vagy kis csoportban, 3-4-ben, 6-an akár. És ezt mindig úgy szoktuk, én közben figyelek, hogy mindenki hozzá tudja tenni magát ahhoz a feladathoz. Tehát ne az legyen, hogy ketten dolgoznak, jól előtletelnek, és a másik 3-4 megnézi, hanem hogy mindenkinek legyen aktív szerepe abban az egy produktumban, amit utána bemutatnak a többi csapatnak, vagy hát az osztály előtt. Emellett ugye fogadjuk a családokat, igyekszünk minden hétvégén, de vannak ilyen komplexebb családi programjaink, amikor tárlatvezetéssel, akár szigetsétával is kapcsolódunk, és mindig van valamilyen alkotó foglalkozás, hogy igyekszünk tényleg a fenntarthatóság szemléletét is belecsípni, de hogy az itteni tartalmakhoz, tártípusokhoz és történetekhez mai alapanyagokkal és technikákkal is dolgozni.
1: Hullámzott a Duna, telt az idő, és közben a test is mozdult. Kazinczy Ferenc még külön engedélyt kért, hogy úszhasson a Dunában, saját felelősségére, így állt a papíron, akkor ugyanis Mária Terézia még tiltotta ezt. Egy századdal később már ez volt a magyar szabadtéri sportélet legkedveltebb helyszíne. Egy bizonyos Esterházy Miksa hozta haza Párizsból és Londonból a szenvedélyt, ő alapította meg 1875-ben a Magyar Atlétikai Klubot. Innentől nem volt megállás.

A sporthely mai házigazdája a Magyar Olimpiai és Sportmúzeum volt. Tartsanak velünk legközelebb is, Bero Emesét hallották.

0: Ez volt a Sporthely a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Éveken át halmozzák a győzelmeket minden kontinensen. Senki sem tudja útjukat állni.
2: Venus és Serena. Ikonok, akiket Amerika látni sem akart. Szombaton 11 órakor az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Hollandia és Japán is kiütötte ellenfelét a labdarúgó VB-n. Közös biztonsági kampány indul Budapesten. Folytatódik a kánikula. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
0: Sporthírek.
3: Lejutott a legjobb 32 közé a labdarúgó világbajnokságon Németország, miután hátrányból fordítva 2-1-re legyőzte elefántcsontpartot az E csoportban, Torontóban. A négyszeres VB győztes nyerő embere Denis Undál volt, aki csereként beállva duplázott. A német válogatott biztos továbbjutásához és csoport elsőségéhez az is kellett, hogy a négyes második mérkőzésén Curaçao meglepetésre gól nélküli döntetlent játszott Ecuadorral Kansas City-ben. Ezzel megszerezte története első VB pontját. Az F csoportban Tunézia újabb súlyos vereséget szenvedett. Az észak-afrikai együttes magyar idő szerint ma reggel Japántól kapott ki 4-0-ra a mexikói Monterreyben. Így a csoportkör után búcsúzik a tornától. Ugyanebben a négyesben Hollandia 5-1-re kiütötte Svédországot Houstonban, és ezzel átvette a vezetés csoportjában. A labdarúgó világbajnokságon ma 18 órától Spanyolország Szaúd-Arábiával, míg 21 órától Belgium Iránnal csap össze. Éjfélkor Uruguay Zöldfoki Köztársaság, hajnali 3 órától pedig Új-Zéland Egyiptom mérkőzést rendeznek majd. A francia másodosztályú Boulogne csapatától érkezik középhátvéd a Ferencváros labdarúgó csapatához. A klub a hivatalos honlapján jelentette be, hogy a 25 éves Nathan Zoré az FTC-nél folytatja pályafutását. Címét megvédve sorozatban harmadszor lett Európa-bajnok a magyar férfi karcsapat. A Szilágyi Áron, Szatmári András, Rab Krisztián és Dallos Benedek alkotta együttes a svédeket, a spanyolokat és az olaszokat búcsúztatta a döntőig vezető úton. Majd a fináléban a románokat győzte le 45-43-ra. A magyar csapat ezzel egy arany és két bronzéremnél jár eddig a franciaországi EB-n.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Már a másodfokú hőségriasztás első napján megdőlt a meleg rekord. Tegnap Aszódon 37,1 fokot mértek, amire június 20-án még sosem volt példa. A szaktárca arra hívta fel a figyelmet, hogy a tartósan magas hőmérséklet fokozott terhelést jelent a szervezet számára. Ezért különösen fontos a rendszeres folyadékfogyasztás. Ma nagyon erős lesz az UVB sugárzás is. Európa szerte tombol a rendkívüli hőség, a tikkasztó 40 fokos forróság mindenkit megvisel. Franciaországban több kulturális és sportrendezvényt töröltek, és elhalasztották az érettségi vizsgákat is. Spanyolországban és Olaszország nagy részén is vörös riasztás van érvényben. Ráadásul a hőség a következő napokban sem enyhül. Holnap ismertetik az országgyűlésben a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalra és az alaptörvény módosításra vonatkozó javaslatot, jelentette be a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter azt írta, hogy a javaslatok közül a lehető legerősebb változat támogatására kéri majd a kormányt és a TISZA frakciót is. Forgalomba állt az osztrák állami vasúttársaságtól bérelt 10 személyszállító vasúti kocsi a nyári szezonban a MÁV kisegítésére. Jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A kocsik a balatoni kék hullám, valamint a békés Intercity-ken teljesítenek szolgálatot. A tárcavezető hangsúlyozta, a dunakeszi járműjavító csődje miatt a MÁV szerelvényeinek negyede nem tud közlekedni, mert javításra vagy fővizsgára vár. Azonban néhány hét alatt sikerült megállapodni az osztrák céggel a kocsik bérléséről a nyári időszakra. Közös közlekedésbiztonsági akciót tart a nyári vakáció ideje alatt a budapesti rendőrfőkapitányság és a budapesti közlekedési központ. 10 héten át olyan helyszíneken tartanak fokozott ellenőrzést, ahol a gyermekek gyakrabban fordulnak meg, például sportpályák vagy játszóterek környékén.
0: Közlekedés.
3: Két baleset is történt az M1-esen Hegyeshalom felé, az egyik Bicskénél a 33-as kilométernél, ahol mindkét irányban egy-egy sáv járható. A kialakult dugó már meghaladta a 3 kilométert. Aztán a második távolabb Tatánál történt, ahol egy kis busz és egy személyautó koccant. A 70-es kilométernél a belső sávot lezárták, a kialakult torlódás már itt is több kilométeres. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
0: Időjárás.
3: Folytatódik a kánikula, többfelé előfordulhatnak záporok, zivatarok, néhol felhőszakadás, hégeső is lehet. A szél többnyire gyenge marad, csak a legintenzívebb zivataroknál fokozódhat viharossá. A hőmérséklet napközben általában 31-37, késő este 21-27 fok között alakul. A Balaton 26, a Velencei tó 27, a Tisza tó 24 fokos.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Győzött és tovább jutott csoportjából Németország a labdarúgó VB-n. Tunézia viszont biztosan búcsúzik a csoportkör után. Aranyérmet nyert a magyar férfi kart csapat az EB-n. Jó napot kívánok, Mujdrica Istvánt hallják.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Bejutott a legjobb 32 közé a labdarúgó világbajnokságon Németország, miután hátrányból fordítva 2-1-re legyőzte Elefántcsontpartot az E csoportban Torontóban. A négyszeres VB győztes nyerőembere Deniz Undáv volt, aki csereként beállva duplázott. A találkozó után a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Bene Ferenc így összegzett.
2: Nehéz azt eldönteni, hogy igazságos-e ez a 2-1-es német győzelem, viszont az kétségtelen, hogy láttunk az első félidőben egy nagyon bátran futballozó és nagyon szervezett elefántcsontparti válogatottat, amelyik szépen fokozatosan egy picit visszaállt állapotból egyre bátrabbá vált, főleg a rugott gólja után elképesztő mentális fölényre tett szert, és hát láttunk tőlük olyan dolgokat, ami alapján én biztos vagyok benne, hogy ebből a csoportból tovább fognak tudni jutni. A mérkőzésen véleményem szerint a fordulópontot az Nagelsmann 3-as cseréje hozta, amivel Levelin, Gundáv és Amiri került a pályára. Hát az egész egyszerűen elképesztő volt, hogy rögtön Amiri beadásával Gundáv szerzett gólt. Utána az utolsó negyed órában, amikor már azt lehetett érezni, hogy talán nem lesz több gól, véleményem szerint mindkét csapat elfáradt, de főleg az afrikaiak, és olyan helyezkedési hibákat vétettek, amit addig a mérkőzés folyamán nem fordult elő, és egy ilyen helyezkedési hibából Undáv könyörtelenül kihasználta a hosszabbításban egy helyezkedési hibából adódóan kihasznált egy gólhelyzetet, és hát Undáv lett a meccs hőse, de én azt kell, hogy mondjam, hogy egy nagyon-nagyon kultúrát és akár ütőképes elefántcsontparti csapatot ismertünk meg az afrikaiakban, és hát a mérkőzés hőse Undáv, aki 11 válogatott találkozójából 8. és 9. gólját szerezte, hát ilyen az, amikor egy edző tud cserélni, és van is kihez nyúlnia.
1: Deniz Undáv a két eddigi VB csoport meccsen összesen 56 percet töltött a pályán, de már 3 gólnál és 2 gólpassznál jár. A Stuttgart 29 éves csatárát a németek szövetségi kapitánya Julian Nagelsmann is méltatta.
3: Egy ilyen teljesítmény után nem vitás, meg kell fontolnunk, hogy Undáv legközelebb már kezdő legyene. Remekül szállt be, jól mozogta be a területeket. Az első gólnál kapott egy kiváló labdát, amire úgy érkezett, ahogyan kell. Felismerte, hogy hová kell helyezkednie. Akár csak a második góljánál, ott sem véletlenül került zicserbe. Ez jellemző rá, hiszen egy kiváló csatárról van szó.
1: Németország biztos továbbjutásához és csoport elsőségéhez az is kellett, hogy a négyes másik mérkőzésén Curaçao meglepetése gól nélküli döntetlent játszott Ecuadorral Kansas City-ben, ezzel megszerezte története első VB pontját. A mérkőzés őse a világbajnoki újonc 37 éves kapusa Eloy Rum volt, aki 15 védéssel járult hozzá a pontszerzéshez. Most őt hallják.
4: Ez az eredmény számunkra győzelemmel ér fel. Azt hiszem, megérdemeljük, hogy ünnepeljünk egy ilyen történelmi mérkőzés után. Igazán mindent beleadtunk, szóval úgy érezzük, mintha győztünk volna. Újoncként jöttünk, ez az első pontunk a világbajnokságon, ami hatalmas dolog számunkra. Valódi győztesnek mondhatjuk magunkat. Nem számoltam a védéseimet, de éreztem, hogy sok volt. Az előbb véletlenül hallottam, hogy éppen nem sikerült megdönteni a 16 hatos rekordot. 15-ször tudtam hárítani, de ismétlem, nem ez foglalkoztat. Örülök, hogy szereztünk egy pontot. Amikor lefújták a mérkőzést, sok minden járt a fejemben. Először egyszerűen csak megkönnyebbültem, aztán arra gondoltam, hogy igen, megcsináltuk. Nagyon büszke vagyok a csapatra. Büszke vagyok a fiúkra, mindenki, aki pályára lépett, szívvel, lélekkel küzdött.
1: Ecuador Curaçao, tehát 0-0. Most hallgassuk meg az ecuadori csapat támadóját, Ener Valenciát.
5: Rengeteg lehetőségünk volt, de nem tudtuk értékesíteni. Nem tudtuk megszerezni a 3 pontot egy olyan meccsen, amelyen nagyon vártuk a győzelmet, így csak egy döntetlennel távozunk. A curaçaói kapus sok labdát állított. Nekünk megvoltak a lehetőségeink, ez eléggé frusztráló számunkra. Most már nincs más választásunk, nyernünk el a németek ellen az utolsó csoportkörben. Megpróbáljuk kielemezni a meccseket, mert ez az utolsó esélyünk, az utolsó lehetőségünk arra, hogy tovább jussunk.
1: Az F csoportban Tunézia újabb súlyos vereséget szenvedett az észak-afrikai együttes, magyar idő szerint ma reggel Japántól kapott ki 4-0 a mexikói Monterreyben, így a csoportkör után búcsúzik a tornától. A VB történetének ezredik mérkőzése után a japánok szövetségi kapitánya Moriyasu Hajime a következőket mondta.
6: Sikerült emlékezetessé tennünk a világbajnokság történetének ezredik mérkőzését. A győzelemnek nagyon örülünk, pláne úgy, hogy nem igazán tudtuk, mire számíthatunk Tunéziától az új szövetségi kapitányukkal. Jó volt látni, mennyi japán szurkoló jött el Monterreybe, és már a himnuszunk alatt éreztük a támogatásukat, amit szeretnék megköszönni nekik. De nem csak nekik, hanem annak a rengeteg mexikói drukkernek is, aki szintén nekünk szurkolt. Örömmel veszük, ha a továbbiakban is szurkolnak nekünk. Persze csak addig, amíg nem találkozunk Mexikóval a tornán. Japánban most délután van, remélem, hogy sokan látták otthon is a sikerünket, és sokakat meg tudunk mozdítani, hogy elkezdjenek focizni.
1: Ugyanebben a négyesben Hollandia 5-1-re kiütötte Svédországot Houstonban, és ezzel átvette a vezetést csoportjában. A hollandok az első fordulóban 2-2-es döntetlent játszottak Japánnal. A csapatkapitány Virgil van Dijk így nyilatkozott a magabiztos győzelem után.
7: Nagyszerű meccs volt, szerintem minden benne volt. Rengeteg jó pillanatunk volt. Szerintem az első frissítő szünet után egy kicsit visszaestünk, de 5 gól, szép gólok. Jöhet a következő. A győzelem mindig sokat változtat, de a csapaton belül valójában már a meccs előtt is rengeteg pozitivitás volt. Jól kielemeztük, hogyan játszottunk Japán ellen, és ezt ma meg kellett mutatnunk. Szerintem a kezdésünk nagyszerű volt, ahogy mondtam, az első szünet előtt nagyon jók voltunk. Utána kicsit visszaestünk, de a második félidőt ismét nagyon jól kezdtük, és a végén ez egyszerűen egy jó meccs lett számunkra. Kaptam egy ütést a csípőmre vagy valahova, és egy pillanatra nem éreztem a combomat. Kicsit furcsa volt, de valószínűleg csak egy ideg, szóval szerintem nem lesz komoly bajom, de majd meglátjuk.
1: Most pedig hallgassuk meg a svédek angol szövetségi kapitányát, Graham Pottert.
8: Egy nagyon jó csapat ellen játszottunk, a széleken vertek meg minket. Borzasztóan kezdtünk, de a szünethez közeledve összeszedtük magunkat. Viszont a második félidőre is nagyon rosszul jöttünk ki, labdákat vesztettünk és gyorsan kaptunk 2 újabb gólt. Mennünk kell tovább és tanulnunk kell ebből a mérkőzésből, mert van mit.
1: A labdarúgó világbajnokságon ma 18 órától Spanyolország Szaúd-Arábiával, míg 21 órától Belgium Iránnal csap össze, éjfélkor Uruguay Zöldfoki Köztársaság, hajnali 3 órától pedig Új-Zéland Egyiptom mérkőzést rendeznek majd.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Címét megvédve sorozatban harmadszor lett Európa-bajnok a magyar férfi kart csapat. A Szilágyi Áron, Szatmári András, Rapp Krisztián és Dallos Benedek alkotta együttes. A svédek a spanyolokat és az olaszokat búcsúztatta a döntőig vezető úton, majd a fináléban a románokat győzte le 45-43-ra. Az együttes befejező emberét, Rapp Krisztiánt, Keszi Dóra szólaltatta meg a döntő után.
9: Mondhatjuk, hogy nagyon erős formába kezdtük a napot, aztán azért jöttek a nehézségek, küzdelmek, az olaszokkal vívtunk a döntőért, meg hát előtte a spanyolokkal 4-be jutásért, és voltak nehéz pillanatok, talán mindegyik asszóba volt olyan, hogy hátrányba vívtunk, és az ellenfél vezetett, de nagyon jól felhoztuk, nagyon jól támogattuk egymást, hogyha valakinek nem annyira ment, akkor a másik kettő húzta az asszót, és hát így végül 2 sima győzelmet sikerült adatni a spanyolok és az olaszok ellen is, és hát az olaszok ellen azért ez presztízs kérdés is, úgyhogy nagyon fontos volt, hogy ezt ismét megnyerjük, a döntőbe pedig hát a románokkal nagyon nagy csatát küzdöttünk, nekem meg se fordult a fejemből, hogy kikapunk, szintén úgy vívtam végig, hogy valahogy a végén ezt meg fogjuk nyerni, és hát végig hátrányba vívtuk végig az asszót, és az utolsó 3-5-ösbe sikerült egy olyat fordítanunk, amit tényleg extra volt, és még fel se fogom, hogy megvan zsinóba a 3. cím.
10: Azért végig hátrányban voltatok, ezek szerint azért csak megleptek titeket valahogy, mit tud ez a román válogatott?
9: Igen, azért sokat vívtunk velük, vívtunk már velük Európa-bajnoki döntőt, vívtunk már velük világbajnoki elődöntőt, múltkor Padovában a világkupán vívtunk velük bronzmeccset, elég sokat vívtunk már velük, és hát mindig megvertük őket. Biztos, hogy nagyon készültek ránk, és próbáltak valami újat húzni a tarsolyból. Szerintem ezt nagyon jól leragáltuk, és végül kijött az, hogy ismét mi nyertünk.
1: Rapp Krisztián után következzen a vezetőedző Nemcsik Zsolt.
10: Mitől ennyire jó ez a csapat?
11: Nagyon nagy tudású vívókból áll, és nagy megtiszteltetés velük dolgozni. Sikerült a felkészülésünk, én azt gondolom jobban, mint a franciák érdekel együtt készültünk például, és ez a végére úgy csúcsosodott ki, hogy egy nagy küzdelemben is meg tudtuk állni helyünket, nem csak egy fölényesen vezetett mérkőzésen tudtunk nyerni, mondjuk a világbajnoki döntő visszavágóján az olaszok ellen, hanem szinte végig hátrányba kapaszkodva ezt az igen erős román csapatot is le tudtuk győzni. Én azt gondolom, hogy ez a jó út, ezen még megyünk tovább, reméljük, hogy mindenki tud rajta végig tovább menni. Nagyon büszke vagyok erre a csapatra.
10: Az mennyire volt meglepetés, hogy a románok kerültek a döntőbe, bár ha azt nézzük, hogy hogy vívtak, nem volt meglepetés, azt gondolom, hogy a mai napon.
11: A napi forma alapján mindenképpen ez a két csapat volt a legerősebb. Meglepetés volt, hogy a románok megverték a világon most tehát vezető francia válogatottat, akik mindent megnyertek az évszor, az összes világkupa versenyt szinte őt nyerték, bennünket is vettek döntőben is, de nagyon erős ez a román csapat, és nagyon fiatal is. Nagyon komolyan kell velük számolni a végét, most sokkal jobban tudtuk megvinni az utolsó három asszot, megnyertük. Ez volt a kulcs, a végig tartották magukat a fiúk. Az asszok elején mindig nehezebben indult, aztán megéreztük, hogy most is abból sikerült végül is az, hogy a végére ezt a kérdéses különbséget megtartani a Krisztiánnak. Fantasztikusan tudja ezt a befejező szerepet ellátni, nagyon jó idegzeti fiúk.
1: Nem Csik Zsoltot, az Európa-bajnok magyar férfi kartcsapat vezetőedzőjét hallották. Újabb második helyen gazdagodott Fábián Bettina a nyíltvízi úszók világkupa sorozatának záróállomásán. A Ferencváros úszója tegnap 10 kilométeren szerzett ezüstérmet, ma pedig a 3 kilométeres kieséses versenyben zárt másodikként a Portugáliában zajló viadalon. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.

0: csatát én nyertem.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Ez a Sportolók sláger listája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat itt a Sportolók slágerlistájában, a műsorvezető Gergely István, és a mai vendégünk egy számomra nagyon-nagyon kedves ember, nevezhetem barátomnak is, és hát szeretném annak nevezni. Az egyik legmisztikusabb magyar sportoló, aki nem csak a férfiak, de a nők szemében is egy unikum, és megmondom őszintén, hogy régóta van szerencsém őt ismerni, és számomra is egy olyan jó értelmet misztikus ember, akit nagyon-nagyon jó figyelni, hallgatni, a közelében lenni. Iszonyatosan jó humor, amit nagyon-nagyon kevesen ismernek, mert nagyon kevés embernek mutatja ő ezt meg. Leginkább a sport teljesítményéről ismert, de van egy csodálatos világnézete, amit véleményem szerint nagyon jó, hogyha nagyon sok mindenki, vagy minél több emberre meg tud osztani. Ő lehet, hogy ezt másképp gondoljuk. Kásás Tamás, hello Tomi.
2: Szia Pisti, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Hogy vagy?
2: Ilyen bemutatást sem kaptam még soha, nem hallottam soha, köszönöm szépen. Jól vagyok. Elég furcsa a szituáció azért, hogy te interjúolsz meg. Ugye túl vagyunk egy pár csatán együtt, meg egy pár meccsen, úgyhogy hozzád nagyon szívesen jöttem, és örülök, hogy beszélhetünk egy kicsit.
1: Nagyon köszönöm. Ismerem a sportolói emberi oldalad egy részét. Nagyon-nagyon sokat játszottunk együtt, egymás ellen is, akár a válogatottban is játszottunk egymás ellen, vagy a válogatottban egymásért, aztán hazajöttél a Vasasbakor egymás ellen, de mindig volt egy számomra egy olyan kellemes érzés, és ezt ne érts, hogy egy kellemes érzés, mikor ellened játszottam, hasonló, mint mikor melletted, vagy veled együtt, mert én nagyon örültem, mikor egy vízben voltam veled. Nem csak azért, mert egy kiváló játékos voltál, vagy a világ egyik legjobb játékosa voltál, de ezek már olyan szavak, amit szerintem talán hozzá nem tesz a te énedhez, de nekem mindig jó volt ott lenni a közeledbe, és mindig jó volt. Még akár azt is mondom, hogyha gólt lőttél, nekem még az se zavart, mert te lőhettél nekem gólt, te lőhetsz gólt. És borzasztóan jó volt, amikor egy csapatban játszottunk, és előttem védekeztél, vagy gólt lőttél, és öklöztél, vagy passzolattam neked, és ez az érzés még most is bennem van. Semmi nem kényszerít arra, hogy felnézek rád, de valahogy mégis fel tudok rád nézni, mint emberre, mint játékosra, és ezt meg tudod őrizni nagyon-nagyon sokáig, és hát a mai napig őrzöd ezt az érzést bennem, és szerintem nagyon-nagyon sok emberben, hogy van egy olyan természetes kisugárzásod, ami egyrészt misztikussá tesz, másrészt pedig iszonyatosan vonzóvá, mint ember. Ezt még nem mondtam el neked, bár sokat beszélgettünk, de így még talán nem mondtam el.
2: Ez egy kicsit sok így egyszerre, Pisti.
1: Jó, nem akarok udvarolni neked, mert nem ez a lényeg, de valóban így van. És először, mikor láttál a vízilabdázni, az Komáromban volt, Komárnóban volt, a nagyon-nagyon hideg medence.
2: Egy tornán.
1: Igen, és kint ültem a parton, még hát én még akkor messze nem féltem be azokba a csapatokba, amiben te játszottál. És a volt edző mondta, hogy abból a fiúból, ott abból a tízesből szerint a nagyon játékos lesz, az te voltál. Mm. És mondom, ebből te Jézus Isten, ez ilyen vékony gyerek, magas, mondom, jó passzol, meg jó lábon, jól ugrágod, de hát mondom...
2: Kajla.
1: Hát igen, meg ő, hát vízilabdából megütni senkit nem fog, ez biztos, hát így azért nehéz érvényesülni, aztán tessék.
2: Megalszik a teja szájában. Hát ilyen voltál fiatalon.
1: Ilyen voltál?
2: Hát ilyen, persze. Hát te is láttad. Kispadról.
1: Tehát te úgy tudtál nekem gólt lőni, hogy nem bántam, hogy gólt lőttél. Egyrészt mert tudtál lőni.
2: Azért legyünk őszinték, Pista, nem esett
1: jól. Ki akartam védeni, de ha nem védtem nem ki, tudtam. Nem gond. De amúgy lőttél nekem gólt egyáltalán?
2: Kell nagyon keveset. De jó, hogy emlékeztettél a Vasas évemre, ugye, amikor...
1: Azt mindenképpen fel akartam hozni.
2: Azt mindenképpen fel akartad hozni, az nekem nem egy kellemes élmény. Ugye 14 évet játszottam Olaszországban, és egy évre jöttem haza, hát nem sikerült. Akkor köszönhetően neked is.
1: Igen, igen, igen, és ezt mondjuk speciál nem bánom, mert ugye a Margit szigeten játszottuk a döntőket, és én nagyon szerettem volna, hogyha utána is Olaszországba játszol, és hát vissza is mentél. Kanyarodjunk vissza Kásás Tamáshoz. A vízilabda neked ösztönösen jött, hogy neked vagy az apu révén, Zoli bácsi révén automatikusan jött neked a vízilabda?
2: Hát teljesen, persze. Igazából 6 éves korom, de hogy is, 1 éves voltam, amikor 6 éves, akkor már öreg voltam. 1 éves voltam, amikor szó nélkül beugrottam apuhoz a vízbe, tehát pont lábtempózott edzésen, és mondta, hogy Kási, gyere, ugorjál, és nem is gondolkodtam, hanem beugrottam hozzá, tehát nem féltem a víztől már egészen kiskorom óta, és aztán megszerettem a úszodák világát, és igazából soha nem volt kérdés, Tehát soha nem volt kérdés, hogy...
1: Hogy vízilabdázni fogsz?
2: Hát, hogy vízilabdázni fogok, igen. Ugye úszással kezdtem én is, az sem volt soha a kérdés, hogy úszó leszek, vagy nem. Biztos, a úszást azt nem szerettem soha. Túlságosan monotonnak tartottam, mint ahogy szerintem egyébként mindenki. De a labda az mindig is nagyon vonzott, és nagyon jó barátságban voltam mindig a labdával. Jó labdaérzékem volt kiskoromban, és ez nyilván nekem is egy plusz motivációt adott, és örömöt a játékhoz, és igazából mondom, soha nem volt kérdés, hogy hosszabb vízilabda pályafutás fog állni előttem.
1: És apunak, tehát édesapádnak, mindenki apuján a Zoli bácsinak mekkora köze volt abban, hogy te vízilabdázni szeretnél? Őt ezt erőltette, vagy csak támogatta, vagy hozzátett, vagy egyengedte?
2: Egyáltalán nem erőltette, abszolút támogatta mindig is, nyilván ő is látta bennem a tehetséget, és azt, hogy szeretek vízilabdázni, szeretek játszani, szeretem a víz közegét. Ő a maga csendes módján, ugye nem az a túlhangos karakter, a maga csendes módján a háttérből mindig támogatott, és mindig nagyon izgult a meccseimen, és szerettem volna, hogy jól teljesítsek, de soha nem nyomott, és soha nem próbált valahogy egy bármilyen csapatba beerőszakolni, csak azért, mert ő a Kásán Zoltán, hanem szerény ember lévén a háttérből próbált engem menedzselni mindig.
1: Aki amúgy vízilabdaedző?
2: Apukám. Hát meg világbajnok, olimpiai ezüstérmes játékos, Európa bajnok, tehát neki is egy szép karrierje volt, mint játékos is.
1: Igen, de hogy úgy gondoltam, hogy mint vízilabda edző, hogy téged hogy nézett, hogy már mint tanítványát nézte, vagy játékost akart belőled faragni, vagy bele akart húzni magába a sportágba?
2: Hát, mint a fiát úgy. Nyilván egy apukának ez teljesen más, igen. Tehát biztos, hogy szakmai szemmel is nézte, és pont a vasas évben ő nagyon örült szerintem annak, hogy végre egyszer együtt dolgozhatunk. Aztán utána évvégén már lehet, hogy annyira nem örült neki, amikor tőletek kikaptunk a bajnoki döntőben és az Euroliga negyed döntőben is. De mindig, de mi ugye nem volt soha ránk jellemző, hogy nagyon sokat beszélgettünk volna, nagyon mély beszélgetések zajlottak volna le közöttünk, de mindig volt egy-két olyan szava, vagy olyan mondata, ami azért egy picit úgy elgondolkodtatott, és motiválni tudott, úgyhogy sokat köszönhetek neki.
1: Végigkísért a szinte teljes pályafutásodat, ugye kicsikorod óta bele voltál, belementetek ki Ausztráliába, utána Olaszországba, mikor a válogatottban már Dénes átvette az edzőskedést, akkor Zoli bácsi került oda mellé, tehát akkor is ott volt mellette, utána Vasasba lett edző, tehát azért valahol mindig nem csak mint édesapád volt ott mellette, hanem edződ. Azért elég érdekes érzés lehet az, hogy valakinek a gyereke, vagy a fiúnak az édesapja van a parton, és akkor mennyit beszélhetnek ők vízilabdáról otthon, vagy mennyit szakmázhatnak ők igazából egymás között, vagy mennyire fogadja el a gyerek az édesapja, mint edző tanácsait, vagy az edző mennyire veszi észre a fiának a meglátásait a vízből, és ezt mondjuk mennyire tudja tolmácsolni a vezető edző Dénes felé. A vízilabdás pályafutásodnak a nagy részét Olaszország tette ki. Először mentél.
2: Hát Szirakuza, ugye akkor még aput követtük csak családilag, mert az Ortiz a Szirakuza edzője volt, és akkor kimentünk vele, és ott éltünk 2 évig. Ott tanultam meg olaszul, jártam iskolába, utána vissza. És amikor hazaértem, akkor bekerültem egy Budapest bajnokság nevű, egy ilyen alacsonyabb színvonalú bajnokságba, mert hát a szirakuzai évek alatt nem mondhatnám, hogy túl sokat fejlődtem volna, ott nem volt a vízilabda túl magas színvonalon. Úgyhogy visszakerültem, és ott tényleg ismét alulról kellett fölfele építkeznem, de aztán Fecsó bácsi meglátta bennem a tehetséget, és behívott minden előzmény nélkül behívott az ifi válogatottba, és ez adott nekem egy nagy lökést. És ott meg ugye olyan játékosok között lehettem, akiket ugye te is jól ismersz, a 75-76-os generáció, aztán ott az mindent megváltoztatott, és talán ott éreztem először azt, hogy itt ez egy sikeres pályafutás lehet. Ugye a szirakuzai évek alatt ügyes voltam ott is a sok, hát mondhatom, hogy ügyetlen, tehetségtelen gyerek között az nagyon kitűntem, magas is voltam, szőke is, ők ilyen pici, fekete szicíliaiak, de hazajöttem, ugye a magyar vízilabda az egész más kávéház, és sokkal nehezebb volt kitűnni, főleg ilyen tehetséges generáció között, de az egy állás
1: csak
2: volt.
1: Sikerült,
2: köszönhetően ugye a csapattársaimnak is, és annak a rendkívüli közegnek, úgyhogy utána minden szuper volt.
1: Viszonylag korán kimentél Nápolyba, fiatalon, és akkor azért már nem arról kell beszélgetnünk, hogy akkor élezted, hogy tehetséges, hogy a vízilabda vagy nem, mert akkor, tehát oda azért, én emlékszem arra az átigazolásra, az egy nem úgy volt meglepetés, ha meglepődtünk, hogy kimegy a Kásás Tamás, hanem hogy tényleg ki fog menni a Kásás Tamás oda, és akkor már azt rebesgették, hogy ha te oda kimész, akkor már vissza se jössz. Körülbelül ez a hír jött vissza, mert egy olyan jó játékos lettél, de akkor már tudtad, hogy tehetséges vagy hogy ezzel így szembesítetted magad, hogy hát én viszonylag tehetséges játékos vagyok, és akkor most vízilabdázni fogok.
2: Hát azt, hogy tehetséges vagyok, azt szerintem már kiskoromban éreztem. Nyilván azt mindenki érzi, hogy viszonyul a labdához, hogy mennyire, miket tud a labdával megcsinálni, amiket mások esetleg nem, vagy sokkal nehezebben. Tehát a tehetséget azt érzi magában az ember, de amikor kimész Olaszországba profiskodni, ott az már nem elég, tehát ott meg is kell mutatni egy komoly szinten. Tehát
1: nehéz volt?
2: Nem. Valahogy olyan természetes volt minden, ott is a város is, ugye Nápolynak a vidám és laz emberekkel voltam körülvéve, egy fantasztikusan szimpatikus és emberi, jó emberi kvalitásokkal rendelkező edző volt az edzőm, a Paolo De Crescenzo, ott is rengeteg jó játékossal voltam körülvéve. Nagyon motivált az, hogy hát akkor a Posillipo a legjobb csapat volt, mert előző évben nyertek BL-t, vagy Beckett, nem tudom mi volt akkor még. Úgyhogy ez egy 21 éves srácnak ez egy nagyon motiváló érzés volt, és utána az elejétől fogva tök jól játszottam, bár nem nyertünk, a bajnoki döntőt elveszítettük, ami elég nagy csalódás volt, bár a Pescara akkor egy nagyon jó csapat volt,
1: Esztiártéval
2: az élén. De ahogy mondtad, egyre jobban megszerettem kint élni, és aztán tényleg 14 éven keresztül játszottam kint.
1: Utána volt a Savonában.
2: Igen, hát 6 év Nápoly, utána 1 év Vasas, utána Savona, és utána még 6 év Recco.
1: Melyik volt a legjobb kint Olaszországban? Amire azt mondod, hogy nyilván Nápoly az első, az valószínű azért volt jó, mert az első is ott próbálta beilleszkedni, és utána talán már, mikor visszament Olaszországba, ez a nyelv megvolt, a bajnokság megvolt, az arcok megvoltak, csak a csapatok voltak lehet, hogy mások. Viszont ilyen szempontból Recco teljesen más lehetett, mint Nápoly, mert Nápolyban ketten voltatok idegen légiósok.
2: Első évben igen, ugye a Gergő jött ki velem, kis Gergő, de ő csak egy évig maradt. Figyelj, mindegyik csapat más volt, és más miatt volt jó. Nápoly azért volt fantasztikus, mert a hely az, a helynek az energiája az egy teljesen egyedi életérzés, és egy 21 éves srácnak Nápolyba, ebben a nyüzsgő városban, ugye akkor még azért az edzések mellett elmentünk esténként ide-oda, jól éreztük magunkat. Még
1: gyorsan beilleszkedtél?
2: Elég gyorsan beilleszkedtem az éjszakai életbe is. Hamar megismertek az éjszakai életem belül is. És ez egy nagyon-nagyon jó korszak volt, és azóta is rengeteg barátom van onnan is. Tényleg nagyon szeretem a várost, és ők is még mindig nagyon szeretnek engem, és jó emlékeik vannak.
1: Figyelj, szabad ne feled, gyorsabban megnyíltál ott, mint mondjuk Budapesten megnyílsz?
2: Teljesen, persze. Igen? De ez nekem általában ilyen.
1: De miért?
2: Hát nyilván, mert ott nem ismertek mondjuk.
1: Nápolyban azért?
2: A Nápolyban.
1: Hát előbb-utóbb azért összeszedték, hogy ki vagy, elkezdte ott polozgatni, és azért nem de... azt mondom, hogy mint a labdarúgók, tehát nem mint a nápolyi foci, de azért a sportot azért ismerik Nápolyban.
2: Vízilabdás belkeken belül nyilván ismertek, de azért nagyon pici kis buborék volt. Úgyhogy ott azért az utcán tudtam úgy sétálni, hogy bemenni egy étterembe, hogy ne nézzenek furán, vagy ne lepődjenek meg, hogy mit keres itt ez a 2 méteres ember. Tehát nekem mindig az az érzésem volt, amikor itthonról kimentem, hogy szabad vagyok. És akkor most önmagam lehetek. Itt mindig volt egy ilyen eleinte egy ilyen megfelelési kényszer, hogy most akkor vajon mit néznek belé, most az ismert sportolót látják, nem látják az embert mögött. Tehát a szokásos ilyen. Ugye alapvetően van egy introvertált részem is, amit nyilván közöttetek, ez abszolút nem így volt, mert az introvertáltakra egyébként jellemző az, hogyha viszont komoly barátságokat alakítanak ki, akkor viszont teljesen meg tudnak nyílni abban a közegben. Tehát köztetek nyilván nem voltam az. Erről szerintem tudnám mesélni érdekes történeteket, de arról is tudnám mesélni, hogy mi volt, amikor bizonyos meccsek után az öltözőből ki kellett menni, és ott várt a tömeg, és mennyire próbáltam menekülni ettől, és mennyire nem szerettem kimenni az emberek közé, tehát ez egy ilyen, volt ez a fura kettősség bennem.
1: Igen, ez teljesen jellemző volt rád, és amúgy ezt is tippeltem volna, hogy kint hamarabb megnyílsz. De ez látszódott rajtad, amikor itthon játszottunk, vagy külföldön, hogy teljesen másképp viselkedtél itthon is, meg külföldön is. Mind a kettő teljesen rendben volt, és én abszolút értem is ezt. Nápoly után ugye Vasas, Savona, Recco. Recco azért az egy teljesen más dolog volt, tehát azért sokkal több légiós volt, több magyar játékos volt. Ugyanazok a célok voltak, csak valahogy máshogy. Ez egy ilyen kívülről egy sokkal katonásabb rendszer volt, tehát hogy ott nem is kellett minden meccsen játszanotok, de lehet, hogy neked pont igen, ezt nem tudom, de hogy ott azért össze volt rakva sokkal profibban, talán kevésbé volt szabadabb a játék, vagy szabadabb a rendszer. meg egy kisebb város volt, mint Nápoly, de őket is nagyon szeretted, vagy azt is nagyon szereted, azt az időszakot, erről is ezt mondtad.
2: Igen, egész más volt nyilvánvalóan, mondjuk 30 évesen mentem Rekóba, azt hiszem. Igen, mert 36 éves koromban hagytam abba. Az első 1-2 év, az még mondjuk úgy, hogy motiváló volt, egy nagyon jó csapat volt Rekóban, de akkor még az elnök, ugye a dúsgazdag elnökünk még nem veszítette el a fejét annyira, hogy ne akarná világösszes játékosát, de kétszer. Tehát, hogy mondjuk ilyen 24 nagyon jó játékost összevásárolni, ami szépen lassan azt eredményezte, hogy kicsit elveszítettük, legalábbis a magam nevén beszélek, a kihívásnak azt a jó érzését, hogy most akkor meg kell küzdeni valamiért, mert egy idő után az olasz bajnokság az gyakorlatilag tutira a miénk volt, és a BL-ben is mindig döntőbe jutottunk, kikaptunk kétszer, ami egyébként nem egy kicsit meglepetés volt akkor, de ahogy mondtad, nagyon katonás volt egy idő után, és én is úgy éreztem, főleg az utolsó 2-3 évben, hogy már csak az anyagiak miatt vagyok ott, mert ugye akkor már nyertünk 3 olimpiát, akkor már nyertem BL-t, és igazából mindent. Most, hogy egyet több olasz bajnokság lesz, vagy olasz kupa, vagy még egy BL, az már nem volt annyira motiváló, főleg úgy, hogy körülnéztem, és gyakorlatilag a horvát, a szer,

0: Fájdalmai voltak azért.
1: Volna. Hát most az annak is van, aki nem sportol, de hogy szinte akármeddig játszhattál volna. Tehetséged, fizikumod, mentalitásod, képességeid, minden adott hozzá, hogy játszhattál volna, hogy meguntad, vagy eleged lett, vagy a vízilabdából, vagy a helyből, vagy a millióból, vagy mást akartál csinálni?
0: Kiégtem egyszerűen, fejemben azt éreztem, hogy nem szeretném folytatni, nem szeretnék nekivágni egy újabb évnek. Ugye még amikor Londonban vége volt az olimpiának, akkor nem is tudtam, hogy hol játszhatnék, tehát nem tárgyaltam egyetlen egy csapattal sem. Az biztos volt, hogy Rekóból jövök, de nem tárgyaltam senkivel, mert valószínűleg nem is érdekelt, hogy bárhova is tartozzak, és akkor ez valahol ott egy teljesen ösztönös döntés volt. Tehát nagyon-nagyon elfáradtam fejben, ahogy mondtad, fizikálisan még talán bírtam volna, de ugye fizikálisan is akkor bírja az ember, hogyha fejben ott tud lenni, jelen tud lenni. Én meg utolsó évemben Rekóba, tehát még mindig imádtam játszani. Tehát a meccseket nagyon élveztem. Egyébként jól is játszottam, de hogyha nem játszom jól, akkor is nyertünk volna valószínűleg. Tehát ez nem volt motiváció. És viszont rengeteget edzettünk. Tehát a Pino Porciónál keményebb edző, vagy hát mondjuk úgy, hogy monotonabb edző nem volt az én pályafutásom során, és minden egyes edzés ugyanúgy nézett ki, és ez egy 36 éves játékosnak, aki olyan karakter, mint én, mert azért tegyük hozzá, hogy ott volt a Tibi meg a Norbi, akik viszont robotszerűen végigcsinálták a melót, tehát ők élvezték azt, hogyha 180-as a pulzusuk, és meghalnak minden edzésen, tehát ez egy olyan profi mentalitás, ami egyébként irigyelni való, tehát hogy mindig is felnéztem rájuk emiatt, de én más voltam, tehát én nem lettem volna jó szerintem ugyanazzal a karakterrel, vagy akkor az nem tudom, az tényleg túl tökéletes lett volna. Tehát az tényleg, vagy mondjuk, hogyha a Tibi kap egy olyan tehetséget, mint mondjuk én kaptam.
1: És úgy dolgozik, ahogy dolgozott.
0: És úgy dolgozott, olyan sincs, tehát az nem létezik, mert akkor mindenkinél annyival jobb, hogy az nem lenne reális. Úgyhogy szerintem ez így volt jó, ahogy jó volt. Vagy így volt jó, ahogy volt.
1: Már jó is volt.
0: És jó is volt.
2: Sportolók kedvencei a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Sportolók slágerlistája.

0: Sportolók kedvencei a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Sportolók slágerlistája.
1: Keses Tamás olimpiai bajnok, vízilabdázó a vendégem. Ugye említetted, hogy a játékot szeretted, azt a monoton edzést már nem szeretted, de mellette azért ment a válogatott. Hogy tudnál különbséget tenni a kettő között? Ugye van egy csapatnak hangulata itt is, ott is. Van egy edzői munka itt is, ott is. Van egy bajnokság itt is, ott is. Az egyiket az orosz bajnokságnak hívjuk, a másikat meg EB-nek, VB-nek, olimpiának. Volt olyan időszak, amikor kivetted a szabadságodat a válogatottból, mert azt mondtad, hogy fáradt, és szerintem ezen a szinten a sportoknak teljesen normális, a hosszú távú teljesítés miatt egy teljesen logikus döntés. De még azt megelőzem, hogy érezted magad a magyar válogatottban? Volt valami különleges érzésed a magyar, legjobb magyar játékosokkal együtt játszani egy EB-n, VB-n, olimpián, vagy hasonló lehet az olasz, mondjuk a Rekkóban, amikor játszott, ahol szintén ott voltak a világ legjobb játékosai a csapatban, hogy az öltöző hangulata azt tudja ugyanazt hozni, bár egy nyelvet beszéltek ott is, az olaszt, de mindenki máshogy beszéli az olaszt, az olaszok is, a szerbek, a horvátok, a spanyol, meg a magyar is, és hogy van-e különbség, reméljük van-e különbség a magyar öltöző és a Rekkói öltözők között, akár motiváltságban, hogy jössz be az öltözőbe, hogy akarsz menni edzésre, hogy akarsz a meccsbe belemenni.
2: Igen, hát a válogatott az mindig egy egészen különleges közeg volt, és mindig imádtam.
1: Most is megdobogtatja valamelyik a szíved? Hogyha belegondolsz, hogy magyar válogatott öltözébe be kell menni, és így hú, de jó.
2: A mostani válogatott öltözébe?
1: Nem, akkor,
2: hogy most visszamennék-e?
1: És... Nem, hogy hát azért volt a Millennium Masters-ünk, tudod, hogy nekem akkor is volt egy olyan érzésem, hogy az jó volt azért bemenni közétek abba az öltözőbe, és ott egy kicsit bohockodni, és nagyjából minden ott kezdődött, ahol abba hagytuk 10 évvel az
2: nekem előtt. Akkor volt talán utoljára a legjobb bemenni abba az öltözőbe és találkozni így mindenkivel. Ugye utána még voltak próbálkozások a rákövetkező évben, akkor szerintem már kicsit erőltetett volt, de visszatérve, szóval a klubszezonból elkezdeni a válogatott szezont, az mindig egy felüdülés volt, nyilván amíg el nem kezdtük a kemény melót, de az első nap, amikor meglátod az ismerős arcokat, akikkel ifikorod óta elkezdted az egészet, Az mindig egy olyan érzés volt, mint egy családba bekerülni. Nyilván a klubban is körül voltam véve elképesztő játékosokkal, de a válogatott valahogy más volt, tehát ott egytől egyig mindenkire felnéztem, és úgy éreztem, hogy megbízhatok bennük, hogy számíthatok rájuk, hogy itt biztos, hogy jó hangulat lesz, hogy itt jól fogom érezni magam. Aztán persze a DNS néhány edzéssel ezt el tudta rontani, de kellettek azok az edzések. De egy magyar válogatottban lenni és játszani, az nem lehet összehasonlítani egy klub béli szerepléssel. Tehát ott nyilvánvalóan egy országért is játszol, azért magadért is játszol, mert nyilván az ego az dolgozott bennünk, és szeretünk valaminél több címet elérni, ami ott lesz a nevünk mellett. Szerencsénk volt, hogy egy ilyen különleges társaság jött össze, és valószínűleg ezért is volt mindig jó érzés elkezdeni a felkészülést a válogatottban. Nyilván, hogyha a klubszezon sikerült, és mondjuk nyertünk valamit, akkor sokkal motiváltabban érkeztem meg. Hogyha nem sikerült, akkor pedig ott volt a lehetőség, hogy a válogatottal lehessen valami címet elérni, amire mindig volt szansz. Úgyhogy nekem mindig egy elképesztő megtiszteltetés volt, és jó érzés volt veletek együtt játszani.
1: Nagyon köszönjük. És ugye ezt hozzá kell tenni, hogy az utánpótlás válogatott bármelyik korosztályban, amióta összeállt ez a korosztály, ez a 75-76-77-es kiegészítve, egy döntetlent játszottatok, az összes többi mérkőzést megnyertek, 60x győzelem,
2: 66,
1: igen, és egy döntetlen volt, azért benne volt ebbe az, hogy utána felnőtt korban is lehetnek még nagy eredmények, ugye kiegészítve Tibivel, Zsoltal, Kóz Zolival, és a többi nagyokkal, és akkor végül csatlakozott DNS vett át a csapat irányítását. Neked azért külön mondjam, kapcsolatod volt DNS-sel és a csapaton belül is. Nektek ilyen...
2: Úgy érzed?
1: Én úgy érzem, igen, és szerintem te is úgy érzed, hogy nektek külön kapcsolatotok volt, mert hogyha bármit kellett üzenni a DNS felé, azt azért te azért aktív részt...
2: Egy pofavágással elintéztem.
1: Igen, és amit nagyon kevesen tudnak rólad, hogy a megbeszéléseket azért kellő szigorral ültük végig, amiket a DNS tartott, leszámítva téged. És ezt valahogy mindig elnézte neked DNS, és mi meg nagyon vártuk mindig, hogy...
2: Mert mit csináltam? Utánoztam? De nem minden megbeszélésen.
1: Nem minden megbeszélésen, de nagyon sok megbeszélésen volt valamilyen hozzáfűzni valód, akár testbeszéddel, akár mimikával, bárhogy a DNS-nek, és ezt ő amúgy szerintem jól is fogadta ezt az egészet. Még akkor is, amikor hajnalba kellett bemenni a tengerbe, mert mondjuk 11-kor volt a mérkőzés, és akkor Dénes kitalálta, hogy nem tudom, 6-kor menjünk, sétáljunk le Balszanába a tengerpartra, és mártozzunk meg a vízbe. Szerintem csak te nem jöttél bele akkor.
2: Biztos, hogy volt még valaki más, nem lehet, csak én egyedül.
1: Persze, igen, de ezt ő nem vette észre, természetesen.
2: De utána leszúrás volt emiatt. Nem, behívott minket a szobába 2 vagy 3 embert, és ott leszúrt minket emiatt. Na, meg volt a következménye, na.
1: Nagyon-nagyon komoly lehetett. De a kérdésem, milyen volt a kapcsolatod Dénessel a válogatott pályafutás alatt, hogy honnan indult, hol volt, hova tartott, hol van most?
2: Hát ugye Dénes apunak volt nagyon sokáig csapattársa, és kiskoromból vannak emlékeim, hogy ő is ott van az uszodában, főleg Tatabányán, ahol együtt játszottak. De nem számottevő emlékek ezek, tehát nem túl sok mindenre nem emlékszem, csak arra, hogy volt a kemény Dénes is. És utána Kájsivel voltunk kint Komóban, a Dénes csapatánál, a utánpótlás csapatánál, azt hiszem, hogy ő volt az utánpótlás edzője is. Akkor ott egy picit így felelevenítettük a régi kapcsolatot, akkor megismert engem már majdnem kamaszként, ott elég sokat beszélgettünk nyilván. Talán néha itt az évek alatt följött az Attila útra egyszer-egyszer, amikor hazajött Komóból, és akkor aput meglátogatta, beszélgettünk, én is ott voltam. Tehát ismertem valamennyire, de azért nagyon különleges kapcsolatom nem volt vele. És ugye amikor kiderült, hogy ő lesz a szövetségkapitány, akkor volt egy ilyen ösztönös érzésem, hogy ez jó lesz. Ez jó lesz nekem, ez jó lesz nekünk. Valami azt sugta, hogy jó energiákat fog hozni a csapathoz. Valószínűleg azért, mert egy egészen más kultúrából érkezik, sokkal lazább felfogással, és ez így is volt, főleg az első években, tehát tényleg hozott egy olyan megújulást a vízilabda.
1: Szevilla volt első?
2: Hát Athénban volt világkupa előtte, és hát Szevillát ugye egyből megnyertük, és ott elindult ez a csapatnak ez a hosszú története. És a Dénes nagyon jól fogott meg minket a legelején, tehát tényleg hagyott minket.
1: Kibontak, mi volt benne a jó?
2: Hogy nagyon laza volt, hogy nem éreztük azt, hogy nem volt megfelelési kényszer, mindenki a saját játékát játszhatta. Volt ugyan taktika, de hagyatkozott a klasszis játékosokra, hogy ha úgy adódik, akkor oldják meg. Kicsit olyan apuka feeling volt, vagy egy nagyon jó barát, akivel le lehetett ülni sörözni is, hogyha ha úgy adódik, főleg a Bíros Peti nagyon szeretett vele sörözgetni, meg elszívni egy pár szál cigit, és szóval meg volt ez a laza hangulat, és aztán nyilván, amikor jöttek az eredmények, és ezzel együtt jöttek az elvárások is, jött a stressz, amit Olaszországban nem érzett, valószínűleg, mert Olaszországban miért érezte volna, ugye nem bajnok csapatnál volt, így ő is egy picit megváltozott, úgy érzem, és ami érthető, mert nyilván Komóból átkerülsz a magyar válogatott élére, ahol olyan elvárások vannak, főleg egy Európában, aki arany után, hogy ott muszáj nyerni. És ott ő is elkezdett picit feszültebb lenni, voltak hullámvölgyek, de azért mindig valahogy megoldottuk a szituációt. És most nézel rám, hogy még folytassam.
1: Igen, nagyon szeretlek hallgatni. Kásás Tamás, ki nem szereti hallgatni, Ámszós olimpiában a vízilabdázót. Nem meséltett tovább, hogy utána milyen irányba változott, de elindult ez a fiatal csapatérzés, és nincs veszíteni valónk, de nagyon játékosok vagyunk, úgy jövünk be a felnőtt korosztályba, hogy fogalmunk nincs az, hogy válogatott szinten mi az a vereség, mert sose kaptunk ki. Körülbelül ez az érzés volt abban a csapatban, abban a fiatal csapatban benne, és utána jön az EB, dúra egyből meg van nyerve, megyünk tovább. Mikor érezted magad a legjobban ebben a folyamatban egészen, mondjuk, ha Londont vesszük. Uh-huh. Ugye az volt az utolsó válogatott időszakod, és teljesen más mindegyik természetesen, mert az egyik az a fiatal becsatlakozók, ott vannak a tibiek, ott vannak a nagyok, Dénes is új arc, majd utána megszokod, vagy megszokjuk Dénest, és Londonban meg már egy az utolsó nagy dobás. Nem. Ja, úgy olyan szempontból igen lehet, de hogy az utolsó nagy dobásra készülve, mert az lett volna az igazán nagy dobás, hogyha az még bejön, és még azt lehet mondani, még benne is volt az, hogy valami legyen ott, és hát ott lett vége a te válogatott pályafutásodnak is, többek között, hogy ez alatt az időszak alatt hol érzed azt, hogy amikor azt mondtad, hogy na, az nagyon a helyén volt, és bármilyen szempontból, profi szempontból, játék szempontjából, Kásás Tamás szempontjából, mint az élete, hogy az élete egyik legjobb időszaka volt az a válogatott szezon, vagy a válogatott időszak?
2: Ez egy jó kérdés, és egyúttal egy nagyon könnyű válaszolni erre a kérdésre, mert nyilván az első olimpiai ciklus volt szerintem a legjobb.
1: A Sydney.
2: A Sydney. De most hirtelen rád néztem, és eszembe jutott Athén is, és az se volt egy rossz ciklus.
1: És utána volt még.
2: És utána volt még, de az más volt kicsit. Tehát nekem,
1: de miért?
2: De majd kezdjük az elején. Tehát az első 3-4 év az szerintem szuper volt. Tehát ott azt hittük, hogy milyen a világ, és hogy milyen kis lesz a világ mindörökre. Nyertünk ugye világkupát, EB-t, olimpiát, két világkupát, két EB-t, egy világkupát és egy olimpiát, és ott szerintem elhittük, hogy akkor ezt így tök simán folytatjuk majd, mert nem igazán volt ellenfelünk, nem abból a szempontból, hogy az ellenfelek gyengék voltak, hanem tényleg annyival jobbak voltunk mindenkinél. És aztán jöttek a kötelező bukdácsolások, és jött a többi csapat, akik egyre jobban haraptak, és egyre jobban próbáltak felzárkózni mögénk, és ez sikerült is nekik. Tehát azért ne felejtsük el, hogy mondjuk a szerbeknél, horvátoknál, spanyoloknál, olaszoknál is.
1: Ami még akkor jugoszláv volt.
2: Jugoszláv, hogy mennyi klasszis volt, tehát hogy elképesztően jó csapatok és játékosok voltak. És utána jött egy sokkal keményebb második 4 év, ugye az athéni olimpia előtti 4 év, amikor ott úgy meg kellett férfiasodni már. Nem volt elég az, hogy itt a ifjú titánok és mindenki tehetséges, és majd...
1: Hazai EB.
2: Hát a hazai EB az egy ilyen ébresztő volt, és az azt követő fukuokai 5. hely, és szerintem ott az adott egy olyan lökést, hogy mi nem akarjuk ezt az érzést még egyszer. Nem akarunk még egyszer a dobogóról leszorulni. És akkor ott 2003-ban elkezdődött egy ilyen újra építkezés, vagy kicsit úgy újjáélettünk, meg új motivációkat kaptunk, és aztán jött a VB győzelem és az athéni győzelem, de ott föl kellett építeni magunkat, míg mondjuk 97-től 2000-ig lendületből fiatalosan mentünk előre, és megnyertünk mindent.
1: Tudok, a 2004 az egy ilyen profibb 2004, dolognak mondható.
2: Igen, tehát ott férfiakká is váltunk, tehát nem csak ugye Sydneyben még azért mindenki nagyon fiatal volt, és Athénban volt az, hogy az igazi csapattá érettünk. És ugye sokan mondják azt, és én is úgy gondolom, hogy az volt a legerősebb magyar válogatott. És ott valahogy minden klikkelt, és minden tökéletes volt, és mindenki a helyén volt, mindenki hozzáadta azt, amit neki hozzá kellett adni a csapathoz. Úgy gondolom, hogy tényleg olyan kémia volt közöttünk, hogy ami szerintem azóta se egyik csapat, akár külföldi csapat.
1: Keresed ezt amúgy, vagy kerested ezt csapatban, hogyha kimentél, mondjuk visszamentél Olaszországba?
2: Hát mindig nyilván jobb volt olyan csapatban játszani, ahol nagyon együtt volt a brigád, de azt, amit a válogatottban felépítettünk, azt nyilván sehol máshol nem kaptam meg. Bár Nápolyban is voltak nagyon remek csapatok, Szavonában, Rekkóban is, de Rekkóban ugye inkább már katonák voltunk. De az a 2000-től 2004-ig az egy olyan időszak volt, hogy az volt szerintem a csúcs, és akkor még 2008-ban még kifutott még egy utolsó lendület.
1: De ezt most mondjuk, hogy utolsó, mert amúgy ugye a londoni lett volna elméletileg az utolsó.
2: Igen, igen. De ugye már 2000, már Peking előtt is voltak jelek azért, hogy valamiért nem tudtuk a fontos meccseket megnyerni. A szerbek vérszemet kaptak, ott is ugye mondjuk egyik jó generáció követte a másikat, tehát nem az volt, hogy volt egy jó generációjuk, és utána semmi, hanem ott is jöttek ki a gyárból az újabb és újabb jó szerb játékosok. És utána Pekingben pedig most nem tudom, hogy az olimpián miért nekünk jött ki a lépés, segítsél ki ebben, de valamiért ott megint nagyon, nagyon klappolt minden. És azt is tegyük hozzá, hogy a szerbek szerintem buták voltak ott például az elődöntőn, vagy hogy valami a csapaton belül nem stimmelt náluk, tehát hogy nem volt meg az egység, és nem volt meg az intelligencia bennük, ami például ránk mindig jellemző volt.
1: Én ezt úgy láttam, hogy én láttalak benneteket kívülről is nagyon sokat játszani, és valahogy ez a könnyedség, amit említettél, hogy egészen Sydneyig ment, ez az első 3 évetek, ez annak fényébe ment. Tehát ez a verhetetlenek vagyunk, félistenek vagyunk, nem tudjuk, mi az a vereség, és utána kezdődött ezt, hogy elkezdtétek megtanulni, hogy nem lehet visszafele játszani, már nincsen fölöttünk kategória, mert már fennebben vagyunk, és itt már csak ez az egy marad az idők végezetéig, vagy a pályafutás végéig. Ott be kellett érni, hogy említetted, férfivá és profivá. Viszont egy valami nem tűnt el egész végig a csapatból, az a fajta kohézó és az a fajta szeretet és egymás iránti tisztelet, mert a szeretet talán kevés, de az egymás iránti tisztelet, ami meg más csapatokban talán nem is alakult ki. ez generációktól független volt ebben a csapatban, mert akárhány évkor különbség is volt a csapaton belül, ahogy változott a csapatnak az összetétele egész Pekingig, sőt még Peking után is megvolt ez a hangulat a csapatnak belülről, amihez a DNS is hozzá tudott tenni, ilyen szempontból ezt össze tudta tartani, amit mások nem tudtak reprodukálni, és ebben benne volt már az a tapasztalat, amit ti hoztatok magatokkal, ez a verhetetlenség, benne volt már később az a rutin, hogy hogyan lehet a nehéz pillanatokban, nehéz mérkőzéseken túl lenni, vagy a kényelmetlen vereségeken túl lenni, mert én még arra is emlékszem, ez kim volt New Yorkban, amikor kikaptunk azt hiszem a horvátoktól, és akkor a DNS bontott egy üveg bort, és összeírta a csapatot, és azt mondta, a gyerekek ünneplünk, és senki nem értette, hogy mit, és mondta, hogy nem tudom, elképesztő számot, hogy ennyi mérkőzés után most kaptunk ki először. Uh-huh. És agyon voltunk törve. Tehát, hogy én nagyon-nagyon rosszul éreztem magam, hogy úristen, tényleg. Pedig hát, hogy nem annak örültünk, hogy hány meccset tudtunk egymás után megnyerni, hanem annak, amiatt voltunk szomorúak, hogy most kikaptunk. Igen. Amúgy a végén a tornát megnyertük, de hogy basszus, mi tényleg kikaptunk. Hogy rosszul esett egy mérkőzést kikapni. És hogy a DNS is mondta mindig, hogy hát edzőmérkőzést fogunk játszani, és semmi nem lesz. De akkor mi már pontosan tudtuk, hogy ugyanaz lett a statisztika, ugyanúgy jó kell játszani, mert a legedzőbb edzőmérkőzés is ugyanúgy veszélyedő, és mint hogy olimpiai döntőt játszanánk. És ez azért belénk lett így verve, hogy belénk lett préselve, hogy minden mérkőzést meg kell nyerni, minden mérkőzést tovább kell menni. És amúgy lelkiismert furdalásunk volt, hogyha kikaptunk. Sőt, magamról azt tudom elmondani, hogyha rosszul játszottam és nyertünk, akkor is lelkiismert furdalásom volt. És szerintem a legtöbben így voltunk ezzel a csapatban, és talán ez is ott egy olyan motorja az egésznek, ami egészen a korunkat talán meghazudtolva is egészen nektek Londonig el tudta tolni ezt az egészet, és be tudta fogadni a fiatalokat, ugye már Pekingben már ott jöttek a fiatalok, Dani, Dumi, Hosi, Kis Gabi.
2: Ezt akartam mondani, hogy az is nagy dolog volt, hogy az új játékosok mindig észrevétlenül tudtak beilleszkedni, tehát ebbe a mentalitású csapatba. Tehát ugye teljesen átváltoztak az új játékosok, ahogy megérezték azt a különleges légkört, és nyilván ez kellettek az idősek, ahogy mondtad, hogy segítsék az újakat és a fiatalokat, de hogy valahogy olyan ereje volt ennek a közegnek, ennek a csapatnak, hogy bárki az első héten meg tudott változni, akár hozzáállásban, vagy bármi másban. Tehát, hogy lehet, hogy mondjuk egy nehezebb karakter volt a klubjában, de bekerült a válogatottba, és valahogy átváltozott a pozitív irányba. Úgyhogy szerintem ezt is mondjuk fönntartani, hogy 97-től 2008-ig, most csak vegyük az utolsó aranyig, az egy szerintem egy nagyon nagy erénye egy csapatnak.
1: Nagyon nehéz szerintem. Ez valami láthatatlan kéz lehetett ott felettünk, ami ezt vitte. De leginkább a játékosoknak a mentalitása és a kisugárzása, amit
2: folyamatosan építettük az első évtől kezdve.
1: Igen, ami jött onnan, hogy verhetetlen, egészen addig, hogy megtanulta a vereségeket kezelni, profivá válni, nyilván az, hogy ti kikerültetek Rekkóba ezt a katonai közeget megtapasztalni, és mindenki hozta a kis pakját be a válogatott edzés, amit betett, és abból próbáltunk gazdálkodni. És ugye utána eljutunk egészen Peking után, nem hagyod abba, mész tovább, még egyszer megpróbáljátok, lehetett volna jó is. Hogy érezted magad?
2: Én ott elmentem nyugdíjba 2 évre.
1: Igen.
2: Peking után. Sőt, szerintem Peking után. Én nem játszottam egészen az Eindhoveni EB-ig 2012 januárjáig. Jól emlékszem. Nem tudom, most összefolynak
1: de, az évek. De akkor az úgy is volt, hogy már abba is hagyta. Tehát igen. Ott már úgy volt, hogy már nem is fogsz játszani, igen, a válogatottban.
2: És akkor jött egy ilyen belső hang, egy ilyen picit ugye a hiúságom az előtérbe került, és azt mondtam magamnak, hogy hát nehogy már lemaradjak az 5. olimpiámról, nehogy már többiek 4-szeres olimpiai bajnokok legyenek, és én meg csak 3-szoros, hát ez mennyire ciki és mennyire gáz. És ebbe tényleg volt egy ilyen, amikor azt, ugye DNS-re azért folyamatosan beszéltem, hogy most akkor mi van, most megint fáradt vagy, most megint lusta vagy, megint nem akarsz semmit csinálni, de most már akarsz jönni, készen állsz-e? Tehát, hogy mindig beszélgettünk, és hát London előtt készen álltam, ott voltam. Mehetünk, neki rohanhatunk ismét. És egyébként azt hozzá kell tegyem, hogy abban az évben Rekkóban például voltak ilyen apróságok, amiket így pluszban próbáltam csinálni azért, hogy jobb játékos legyek. Kivittem egy ilyen, voltak ezek a rugós falak, amikor a labda így visszajött, tudod, rugózva. Uh-huh. És Budapestről kivittem egy ilyet, hogy akkor majd edzésen én még a csuklómat fogom kicsit élesíteni, meg még kicsit javuljon. Tehát volt bennem valamiért egy ilyen Nem tudom, egy olyan érzés, hogy még talán még valami kitokozni magamból, valami újat, és néztek is ott a külföldi játékosok, hogy mit csinálok. Körülbelül olyan lehettem, mint a Tibi a tornateremben, amikor csinálta a csikungot, és senki nem értette, hogy ez mire jó, pedig utólag kiderült, hogy baromira igaza volt, mert a vízben nem volt senki annyira erős, mint ő. Úgyhogy Londonban még nekifutottam, de valahogy az olimpián azt éreztem.
1: Márként, amikor megérkeztetek?
2: Nem, akkor még azért az ember próbál optimistán hozzáállni, meg mégis csak ott vannak a társai, akiket annyira szeret és annyira tisztel, úgyhogy inkább utólag értékeltem úgy, hogy az már talán túl sok lett volna, hogyha az is összejön. Tehát akkor már az ellenfeleink azért elmentek mellettünk. Szerintem ez az egyik. A másik meg, hogy a DNS szerintem még ott is ragaszkodott ahhoz, hogy az idős játékosok játsszák szinte végig a meccseket. Lehet, hogy meg lehetett volna lépni azt, hogy akkor már Dumiék, a Daniék egy kicsit többet játszanak, ezáltal mi frissebbek maradunk. Tehát most egy 36 éves játékos nyilván nem fog annyit bírni, mondjuk, mint egy 26 éves. És azért akkor a Dumiék már tényleg klasszis
1: játékosok. Már olimpiai bajnokok voltak.
2: Hát már olimpiai bajnokok voltak, klasszis játékosok. Úgyhogy hát vagy nem kellett volna egy párunknak már ott lenni, ez is lehetséges.
1: Hát akkor meg lehet, hogy arról beszélgetnénk, hogy ott kellett volna legyetek, és akkor más az eredmény. Tehát, hogy ezt most már nem
2: hát,
1: tudjuk.
2: Hát lehet,
1: meg.
2: Akkor megnyerik, vagy nem tudom.
1: De akkor is más lett volna az eredmény.
2: Persze.
1: Itt ért véget a válogatott pályafutásod is, és a vízilabda pályafutásod is. Uh-huh. Van egy síros kép rólad, amikor kijössz a vízből Londonban? Kint ülsz a parton?
2: Nem, akkor már nem. A meccs elején volt az,
1: igen?
2: Amikor így elérzékenyültem. Amikor kiderült, és tudtam, hogy az utolsó meccsem lesz.
1: Azt úgy játszottad le azt a meccset?
2: Igen.
1: Az ki ellen volt?
2: A spanyolok ötödik helyért.
1: Amúgy a spanyolok ellen nem könnyű játszani ötödik helyért. Sose
2: hát nem,
1: volt
2: mert nekik,
1: az.
2: Nekik
1: soha.
2: Akkor egyébként az nagyon számított.
1: Igen.
2: Akkor még nem voltak ennyire jók.
1: És ötödikek lettetek, vagy ötödikek lettünk.
2: Igen, akkor hát megnyertük, igen. Egy gyakorlatilag ott, mintha nem is lettem volna ott a vízben. Tehát, hogy lélekben annyira már magamat sajnáltattam, hogy vége van a pályafutás. Nem is sajnáltattam, de hogy így búcsúztattam magamat. Ünnepeltettem a pályafutásomat egy magamban, miközben a többiek játszottak.
1: Igen, haragudj, hogy így nevetek ezzel, de próbálom elképzelni azt a mi játszottatotlan mellett, hogy mindenki miattam jött le itt ez a néhány ezer ember.
2: Még utoljára láthatnak játszani.
1: Ez az ajándékom nektek.
2: De egyébként ez egy nagyon durva érzés volt. Tehát az olyan, én szerintem összesen kétszer, háromszor sírtam pályafutásom során. Egyszer, amikor a Posszilipóval kikaptunk a Róma ellen, Tibiek ellen a döntőben, a bajnokságban, és engem kiállítottak pofázásért cserével. Ott ez egy elég érdekes meccs volt, ilyen bírói szemszögből, és ott kintről néztem a csapattársaimat, hogy próbálnak nyerni, és nagyon magamba voltam, tehát magamra voltam mérges, hogy cserben hagytam őket, és nem tudok játszani, és nem tudom megnyerni a meccset, ha úgy adódik. A második az Peking után, amikor megnyertük, ott
1: az egy csoda olimpia volt.
2: Igen.
1: Sok szempontból. Ott volt egy ilyen integrációs időszak, ugye akkor jött be a csere, akkor lett egy fiatalítás, és tényleg nagyon nehezen indult az első mérkőzéssel, viszont volt egy, amit én éreztem belülről, hogy volt egy alapstabilitás a csapatnak, amit nem lehetett megtörni. Se a vereséggel, se a döntetlennel, hogy így, és ugye az elődöntő is olyan volt, hogy nagyon kevesen tudnak fölállni,
2: igen,
1: ilyen helyzetből, és ott mégis az volt, hogy volt szikra, és elindult az egész, és talán a nagy képviség az volt, hogy Amerika ellen úgy bemenni a vízbe, hogy hát ezt már megnyertük. De hogy még az is belefélt akkor.
2: Igen. Hát meg addigra ugye már olyan tapasztalatot halmoztunk fel, így együtt, hogy talán az volt az erősségünk.
1: Igen, hogy tudtunk váltani.
2: Tudtunk váltani,
1: igen.
2: Tudtunk reagálni
1: igen.
2: Nehezebb szituációkra is.
1: Ha nem te, akkor ő, ha nem ő, akkor te, ha nem ti ketten, akkor a másik kettő. Szerintem ez óriási nagy ereje egy csapatnak. Nagyon kevesen tudják azt megtenni. Most, ha nézek mérkőzéseket, van egy dinamikája a mérkőzésnek, hogy azt érzed, hogy ez a csapat most megy lefelé. És nem tudod miért, elkezd lefelé menni, és jön föl a másik. Van egy ilyen energiája.
2: Igen.
1: És ezt nálunk nem lehetett akkor megcsinálni, mert hogy akkor is megfogja, akkor most váltunk, és akkor hello, szia, szevasztok, kettes padlógáz, és megyünk.
2: De egyébként én azt éreztem Pekingben, már ott éreztem egy picit a fáradtságot magamon, így mentálisan.
1: Hát jó, az olimpiai döntő után azért el lehet fáradni, hát ez a két hét
2: nem,
1: után.
2: A olimpia alatt.
1: Jó.
2: Tehát, hogy picit a mentális, kicsit, mintha ma ott elkezdődött volna ez a lejtő nálam, és akkor még ott rádobtam négy évet. Négy
1: kettőt.
2: Négy év
1: vizabdát, kettő
2: hát zsoldosságot kint Rekóban, de szerintem ez azért is lehetett, mert az első 8 évben mondjuk a Dénes tényleg, hát emlékszel, hogy soha nem cserélt le. Hát, tehát, hogy minden meccset végigjátszottam, mindig azt vártam, hogy valami történik, még hogyha nem történt, akkor is reménykedett benne, hogy csinálok valami jót.
1: Sőt, mikor ki is akart jönni, akkor is van az az elhíresült mondása, hogy neked valamilyen oknál fogva benn kellett maradnod.
2: Ja, tehát, hogy szerintem emiatt is lehetett az, hogy viszonylag korán úgy már elkezdtem.
1: Elfáradni?
2: Úgy elfáradni, aha.
1: Na szóval a második sírásod Peking után volt.
2: Peking után volt. És akkor a harmadik pedig a Londonban az utolsó meccsem előtt, amikor bementünk a bemutatáshoz, akkor ott már úgy éreztem, hogy itt ebből lesz valami pityogás, és amikor beugrottunk a vízbe, ugye a legelején együtt, akkor a víz alatt ott így elsírtam magam.
1: De jó érzés volt?
2: Hát egy érdekes érzés volt. Nem tudom, hogy ez jó érzése.
1: De... Van a jó sírás, amikor ez a megkönnyebbülő sírás, mert elengedsz dolgokat, és van a fájdalmas.
2: Igen. Tehát az elérzékenyülős sírás. Tehát amikor úgy rájössz, hogy most ennek vége van, és innentől nem, semmi nem lesz ugyanolyan, mint eddig volt. És akkor ott körbeálltunk még egy hajrá magyarokra, de hát már, mintha ott se lettem volna. Tehát még ott is ugye hajrá magyarok, de nekem még így folytak a könnyeim.
1: Milyen jó a víz, hogy nem lehet látni. Többiek hát, tudták?
2: Látták? Nem tudom, hogy észrevették rajtam, én nem szóltam, vagy nem szóltam nekik, hogy nézzétek, sírok. Jó, utolsó meccsem sírok.
1: És így játszottad le a meccset?
2: Közben nem sírtam már.
1: Csak, de az érzés benned volt.
2: Csak végig, ez az érzés legyengített, igen, és arra próbáltam fókuszálni, hogy ne hibázzak, tehát hogy ne én legyek az, aki miatt még az ötödik helyet se szerezzük meg. Ez sikerült szerencsére.
1: De akkor fontos volt a győzelem.
2: Fontos, azért fontos volt, igen. Igen. Meg ez is mutatja egy csapatnak a karakterét, hogy amikor már igazából teljesen mindegy, hogy 5 vagy 6, mert otthon ezt úgyis úgy fogják eladni, hogy ez egy kudarc, ami tényleg az volt, de azért megnyerjük az utolsót, tehát mégse úgy jöjjünk ki, vagy úgy jöjjünk el Londonból, hogy kikaptunk az utolsó meccsen.
1: Szerintem nem volt kudarc.
2: Nem, kudarc az erős szó, hogy utolsó olimpiára, igen. Jó lett volna egy dobogó, mondjuk, de...
1: Az nagyon szép lett volna. Amúgy is, igen. De így ennek tudatában igen, hogy búcsúzol utána.
0: Sportolók kedvencei a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Sportolók sláger listája.
3: Az élet az ma csodás dolog, és én hozzáidomulok, ezért vagyok őrült.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
1: Természet, történelem, hagyomány. Idén-nyáron ismét vár a Kárpát-medence. Június 22-től minden nap 17 óra 50 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Ez a Sportolók sláger listája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kásás Tamás a vendégem, háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó. Ez a már a meccs előtti vízilabda abbahagyás mennyire nyomta rá a bélyegét az utána következő időszakodnak a civil életednek?
2: Hogy mennyire nyomta rá a bélyegét utolsó...
1: Igen. Az, hogy így hagyod abba, hogy még nem tudod, hogy akarod-e folytatni, vagy nem akarod, egyenlőre ott tartunk, hogy Londonban utolsó mérkőzés a spanyolok ellen Kásás Tamás elengedi a válogatottat. Nem tudod, hogy fogod-e klub szinten folytatni, lehet, hogy
2: tudtam már.
1: Tudtad akkor,
2: amely
1: nem fogod.
2: Igen.
1: És akkor már azt mondtad, hogy most innen hazamegyek, és vége.
2: És lesz, ami lesz.
1: Így?
2: Hát egyébként így, igen.
1: Ez amúgy nagyon jó, ez elegáns.
2: Olimpia előtt is tudtam már, hogy nem lesz folytatás.
1: Mint hogy a sehogy.
2: Hogy sehogy, tehát klubba se.
1: Nem szereted már a vízilabdát?
2: Nem.
1: Nem hiányzott bele semmi, amit adni tudott.
2: Nem motivált, mert még az olimpia motivált nyilván. Az utolsó és egyetlen dolog volt, ami még motivált, hogy még egy olimpián jól szerepeljünk, de utána semmi más. Tehát igazából nem volt miért folytatni. És egy nagyon felszabadító érzés volt egyébként Londonból eljönni, annak ellenére, hogy nem nyertünk és nem végeztünk dobogón, de valahol mégis egy ilyen könnyebbség volt utána, hogy fölülni a repülőre, és akkor mostantól nem kell fölkelni, nem kell a hideg vízbe beugrani, nem kell edzeni nap, mint nap. És ez így jó is volt egyébként egy-két évig. Mármint az a része, hogy nincsenek megkötés. Igen, hogy igazából nem kell rendszer az életemben, nem kell semmi. Végre utazhatok ide-oda, ahova akarok. De aztán nyilván idő után rájön az ember, hogy valamit kell. Tehát, hogy kell egy alap.
1: Sőt, én néztem veled interjúkat, meg olvastam is, és ott meg azt nyilatkozott, hogy ami kell, ez a rendszer. Uh-huh. Hogy rendszerbe hozni az életedet, hogy szerintem amúgy az egy teljesen természetes dolog, hogyha valaki egy viszonylag szigorú rendszerben létezik, az elengedi, aztán elkezd valami hiányozni, ami aztán rájön, hogy az valamilyen rendszerbe való létezés, és akkor ez neked 2 évig tartott, amíg elengedted ezt az egészet, és utána fölállította magadnak egy új rendszert?
2: Nem tudom, figyelj, olyan hullámvölgyek voltak, ilyen hullámokba jöttek az érzések, hogy most akkor jó is ez így, de azért kéne valamit csinálni, aztán megint jól éreztem magam, ugye akkor kimentem Amerikába, próbáltam fiatalokkal, gyerekekkel foglalkozni, 3 hónapig kint voltam. Onnan is úgy jöttem vissza, hogy nem fogott meg ez a meló. Utána hazajöttem, akkor jött az éttermes időszakom, ugye nyitottunk egy éttermet, ott 2-3 évig tök jól el voltam benne, ott is jó volt azt megélni, hogy valamit felépítünk. Ott az is egy bizonyos fokú motiváció volt, hogy valamit elérni. De hát nyilván nem az se az én utam, hogy most én éttermes leszek. És tehát így próbálkoztam ezzel azzal, de valahogy nekem nagyon fontos volt mindig a szabadság érzése, meg az, hogy spontán legyek, és soha nem tudtam magamat könnyen ilyen rendszerek közé befogni.
1: A vízilabdában milyen szabadság érzésed?
2: Hát ott is sokszor kínlottam ezzel, hogy egy nagyon spontán típusú ember voltam, és sokszor úgy éreztem, hogy nem kéne így ennyit edzeni, vagy úgy edzeni, vagy nem tudom. Tehát ott is vívottam sokszor magamba, annak ellenére, hogy élveztem a játékot, és szerettem együtt játszani a fiúkkal, de nem igazán szerettem soha, ha megmondják, hogy mit, hogy csináljak, vagy hát mindig szerettem szabadnak érezni magam, és most is azt érzem, hogy nagyon nehezen tudnám feladni ezt a szabadságot, úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz, Pisti.
1: Most egyenlő ott tartunk, hogy akkor eltett 2 év, ugye kimentél Amerikába, éttermeztél, és az étterem után, mert én azt látom, hogy mindig vannak ilyen korszakaid, amit saját magadat valahogy keretek közé szorítod. Ez valamilyen szempontból azt tükrözi, vagy azt sugallja, hogy neked erre szükséged van, akármennyire is mondod azt, hogy a szabadság, de a szabadságot meg tudod szerintem találni a keretek között, ahogy a vízilabdában is megtaláltad a játékban a szabadságot, mert a játék szabadsága az így nagyjából Kásás Tamást jelképezi, mert a lövésed, a mozgásod, a passzaid, az a kiszámíthatatlanság, az pont a szabadságot jellemzi, hogy te majd döntesz, hogy döntesz, hogy kinek adod oda a labdát, most ellövöd, vagy hogy passzod, vagy hogy kéred el, vagy hogy blokkolsz. Szerintem én azt láttam, hogy te a szabadságodat a sportágon belül a meccseken érted meg, és nem az edzéseken. Vagy hát pontosan. Voltak olyan edzésfázisok, amikor meg lehetett érni, mert mondjuk egy kapona lehetett beszélgetni, de abból is tudtunk azért elég komoly versenyt csinálni. Uh-huh. Utána jött ugye az Amerika, ahol aztán gondolom ott kint keretek közé szorítottak, vagy szorítottad magad, ami akkor azért nem volt jó az étterem, az is egy idő után óriási teher tud lenni, mert az egyrészt felelősség, meg sok emberért tartozol, ott már talán más is a csapat, tehát hogy máshogy vagy a csapatnak a részese. Nem tudom, ott milyen sikerélmények lehetnek az anyagiakon kívül. Van biztos, ha valaki nagyon komoly éttermes, akkor van egy olyan gasztronómiai fejlődési lehetőség, amit ő megél. Ez nem tudom téged mennyire motivált. Abban biztos vagyok, hogy nem az anyagi része az, ami téged motivált ebben. Viszont utána jött a vegetáriánus, vegán korszakot, ha jól tudom, hogy ez is egyfajta keretrendszer, amiben beszorítod magad, vagy amit felállítasz magadnak, amiben sokáig léteztél. Ez hogy jött? Mert ezt mondtad, hogy ez nem fizikai, hanem ideológiai alapokból indult.
2: Ez egész egy folyamatos fejlődés. Ugye az ember, ahogy idősödik, akkor jó esetben tanul, és egyre tudata kitágul, és új információk érnek el hozzá, amik esetleg régen is megvoltak, csak akkor még nem volt rá nyitott. Ugye az étteremet is azért hagytam ott, mert vegán lettem, ilyen etikai megfontolásból, és így nem éreztem már korrektnek, hogy jön ott hússal bizniszelek, meg állati ételekkel, és akkor megbeszéltem a társammal, hogy akkor ezt én így nem szeretném folytatni. Ő is érezte rajtam, hogy ez már nekem úgy nem kényelmes, és akkor ezt tök szépen békésen megbeszéltük. Akkor jött ez a 5 éves korszak, ami ugyancsak egy ilyen nagy tapasztalás volt, meg egy nagy tanulás az élettől, aminek ugyancsak vége lett, körülbelül másfél éve, és ismét csak egy új szintre léptem szerintem tudatosságba, és rájöttem, hogy azért annak a vegán korszaknak is voltak negatív oldalai, és azért nem minden úgy van, ahogy ezt egy bizonyos propaganda próbálja elhitetni, és véletlenszerűen olyan helyzetbe kerültem, hogy ettem húst, kíváncsi voltam a reakcióra, és a reakcióm az teljesen pozitív volt, fizikálisan is elkezdtem jobban érezni magam, és utána ismét megváltozott az életem, és visszatértem az állati kajákhoz, és azóta egyébként sokkal kiegyensúlyozottabb vagyok szerintem, kicsit emberibb formát is.
1: Szerintem is.
2: Öltenem. És ez is olyan, hogy valaki ezt képes hosszú ideig fenntartani, valaki meg nem. Tehát itt nincsenek, nem szabad megbélyegezni senkit, hogy most akkor, vagy, tehát nem szabad bélyeket magunkra rakni, hogy most akkor vegán vagyok, és akkor azt nekem életem végéig kell vinnem, mert hogy ez a tisztességes, nem. Tehát ez valaki ezt nem tudja végigcsinálni. Pedig én aztán mindent kipróbáltam, tehát én mindent megpróbáltam, hogy mit, hogy kell enni, mivel kell ugye pótolnom a bizonyos vitaminokat, és nekem nem sikerült, 5 évig csináltam. És most meg úgy érzem, hogy az embernek hallgatnia kell az ösztöneire és a belső hangjára.
1: Ezek azért korszakok az életedben, tehát a vízilabda, megpróbálod magad a vízilabda után, étterem, vegán. Hogyha végig haladunk ezeken az ütemeken, akkor így visszanézve a vízilabda után milyen konklúziót tudsz levonni, hogy mit tanultál? Befejezted a vízilabda pályafutásod, vége. Mi a konklúziója ennek, hogy ez egy korszak lezárul, hogy tudsz úgy visszanézni arra, hogy mit kaptál tőle, mit vettél tőled, mivel lettél több, mivel lettél kevesebb az alatt az időszak alatt. És utána lépünk tovább majd, hogy ezt a korszakot hogy tudjuk lezárni, a Kásás Tamás hogy zárja le azt a korszakát, hogy vízilabda.
2: Én az egészet úgy nézem most már, hogy az egész élet egy tanulási folyamat, tehát hogy ez a lényege. Tehát, hogy itt próbáljuk, ugye mindig arról beszélünk, hogy mindenki szeretne boldog lenni, meg hogy lehetne boldogságot elérni. Itt szerintem abszolút nem erről van szó. Tehát itt nem a életértelme, nem a boldogság, hanem az, hogy mindig fejlődjél, és hogy mindig tudsz tanulni, és följebb lépni egy szintet tudatosságban. Tehát leckék sorozata az élet, és szerintem a vízilabda is leckék sorozata volt, és ott is meg kellett érni a hullámvölgyeket, a sikereket. A sikereket is ugye sokszor nehéz feldolgozni, azt is fel kell dolgozni, a kudarcokat is, onnan fölállni. Tehát mindenképpen nagyon sokat tanított ez a vízilabdás időszak.
1: Ha nem ezt csinálod, akkor is megkaptad volna ezt az élettől annyi idő alatt szerinted? Vagy hogy ez volt annyira intenzív?
2: Hát elég intenzív volt, igen. Most azt nem tudom, hogyha más irányba indulok el, akkor mi lett volna. Biztos, hogy valamilyen formában akkor is megkapom a leckéket. Szerintem mindenki megkapja.
1: Na van egy olyan, amivel gyorsabban haladsz. Mert ugye azt mondod, hogy tanulási folyamat, akkor milyen gyorsan kapod a leckéket az életbe, és hogyan veszed észre, hogy milyen leckéket kapsz, és azokat hogyan tudod megoldani, hogy jutsz túl rajtuk. Szerintem a sport az ezért borzasztóan koncentrált tanulási folyamat, mert ugye napról napra edze kettőt, fáj valami, megcsinálod, nincs kedved, megcsinálod,
2: jó. Kitartás is
1: van. Igen, van kedved, szárnyasz, flow, hogy tudok flow-ba kerülni, jó, rájövök, hogy van flow érzés, hogyan tudok akkor ebbe visszakerülni, akkor is, hogyha egyáltalán nincs kedvem, vagy hogy tudok lemondani bizonyos dolgokról, amit amúgy nagyon szívesen csinálok, de lemondok róla, lemondok a szabadságomról például. És ezeket hogyan lehet már gyakorlásként, tehát én rutinszerűen csinálni, és nem azzal, hogy minden egyes alkalommal fel, hogyha lemondok a szabadságomról. Tehát szerintem a sportban ezt nagyon intenzíven, nagyon gyorsan meg lehet tanulni, hogy jól lehet haladni, hogyha fogalmazhatok.
2: Önzetlenségre is tanít. Tehát ott tudok, ugye ott vannak a többiek is, tehát hogy nem csak nekem kell kitűnni, és nekem kell jól játszani, hanem hogy tudom elérni azt, hogy nyerjen a csapat, és ehhez néha nem nekem kell a legjobbnak lenni, hanem csak az apró dolgokat megcsinálni. Tehát, hogy
1: hát a felelősséget valami fogod, és te húzod. Vagy igen, adott esetben segítséget kérsz, ami azért mondhatod, hogy egók, azért ők nem szívesen kérnek segítséget, de meg kell tanulni segítséget is kérni, meg nemet is mondani adott esetben egymásnak is. Akkor lezárult ez, és akkor jött az Amerika. Inkább azt mondom, hogy az első civil próbálkozásod a vízilabda után. Ott sikerült valamit magaddal hozni haza, amire azt mondtad, hogy így ez azért nem, mert ez nem az én ottam, de hogy volt valami határ, hogy hát nekem ez azért nem.
2: Nem tudom, biztos, hogy az azért kellett, hogy ez eldőljön, hogy én nem szeretnék ugyanabban a közegben még jobban kiteljesedni, hanem...
1: Tehát a sportot így, a vízilabdát.
2: És nem mondom azt, hogy ez nem fog valamikor visszajönni, mert tehát mindig volt bennem egy olyan érzés, meg van is, hogy tudnék adni valamit, nem tudom milyen formában, tehát hogy...
1: Ezt sokszor emlegeted az adást.
2: Igen.
1: Több témában is. De erre még szerintem még ki fogunk egy pillanatra térni. És utána jön az étterem, ami lezárul azzal, hogy ez az ideológiai vagy etikai kérdéssel, hogy az állatok, az élővilág, és utána belemész a vegánságba, amit már úgy félig említettél is, hogy azt mivel zártad le, hogy nem szabad megbeégezni embereket, nem szabad, ha jól értettem, hogy ha ráesz egy útra, arról azért le lehet lépni, tehát nem kell csak kötelező módon ezt tovább folytatni.
2: Figyelj, én ezt az egészet úgy tudom, hogy minden egy ilyen tanulási folyamat, és majd lehet, hogy később fog kiderülni, hogy mi mire volt jó.
1: Szerintem nyilván, biztosan így van.
2: Amikor benne vagy, akkor sokszor szenvedsz, meg úristen, de rossz az élet, nem tudom, mit csináljak. De aztán biztos, hogy valamit abból tudsz meríteni majd később. Tehát, hogy az úgy elraktározódik az a tapasztalat, és akkor később majd lehet, hogy a hasznodra fog válni, mert hogy megéltél bizonyos tapasztalatokat.
1: Voltak már ilyen felismeréseid, hogy ez azért volt, akkor nem értettem, hogy miért történt, de most már tudom, hogy miért történt?
2: Hát voltak ilyen, biztos, hogy voltak aprók, tehát hogy nem szeretnék belemenni mélyebb, nagyon, nagyon mély témákba, de folyamatosan észrevesz az ember olyan dolgokat, amiket mondjuk megtanult gyerekkorában, iskolában, és aztán rájött, hogy ez teljesen felesleges volt, vagy az igazából hazugság volt, vagy propaganda volt, vagy és egész máshogy látom már most. És ez szerintem így lesz életem végéig. Tehát, hogy folyamatosan fog tényleg tágulni a tudatom, meg sokkal éberebb leszek. Tehát jó esetben szerintem az embernek ez a helyes út, hogyha nem ragad bele valamibe, és akkor azt ahhoz ragaszkodik, és nem idegen információkat soha nem fogad el többet, hanem igenis, hogyha hát értékelje az új információkat, próbálj meg feldolgozni, és hallgasson az ösztöneire, tehát, hogy meg a józan eszére.
1: Ha tudod tisztán tartani a fejedet, mivel? Mert a józan ész, és a józan gondolkodás, vagy a józan paraszt ész, meg az intuíció, az akkor működik valószínű, hogyha tiszta fejjel tudsz gondolkozni. Tehát, hogy nem vagy mindennel szkeptikus, de azért, azért le is hiszel, vagy befogadsz dolgokat. Hogy ezt szerintem nagyon nehéz megtalálni ezt a határt, ahol még ott fönn tudsz maradni, hogy nem dősz el egyik extrém irányba se, hogy mindent elhiszel, vagy semmit nem hiszel el. És tiszta fejjel tudsz. Hogy tudod ezt fenntartani? Mert ezt is mondtad, és olvastam is rajta, hogy sok podcastet hallgatsz, olvasol szép irodalmat, rengeteg pszichológiai dologgal foglalkozol. Ugye még régen annó te mondtad nekem mennyi proféciát a könyvet, tehát hogy nagyon széles spektrumon mozog az érdeklődési köröd, igen, ami azért a sporttól távol áll, de azért sportolsz is természetesen, hogy ez így, hogy tudod tisztán tartani a tudatodat? Mi az, ami kitisztítja? Mi az, ahol ki tudod ventilálni ezeket a dolgokat?
2: Nincs ilyen konkrét. Ugye sokkal tudatosabb lettem, ami a testemet illeti is. Nagyon sokat tanultam így az általános egészség állapotról, a test-lélek kapcsolata. Engem egyébként, ami ki szokott kapcsolni, az, hogyha kimegyek az erdőbe sétálni. Tehát amikor mondjuk otthon vagyok a sok digitális kütyű között, ami egyébként egy idő után teljesen lefárasztja az idegrendszert, és kimegyek a természetbe bárhova, vagy egyszerűen csak otthon hagyom a telefont, akkor azt érzem, hogy most ez az élet. Tehát, hogy ez az igazi élet, és az ember erre teremtett, hogy a természetben legyen, és nyilván, hogy segítségünk el van nagyon sok mindenben, ez a telefon, a komputer, meg minden más, de régen is megvoltunk nélküle, és most ez kicsit úgy kezd túlsúlyba kerülni, és ezért szerintem minél többször kéne visszatérni a gyökerekhez.
1: De ez van téged mondjuk egy ilyen vidéki élet?
2: Ja, most az,
1: ez
2: hogy
1: már sok.
2: Az, hogy mindig ott legyek, nem. De hogy egy ilyen ideális egyensúlyt valahol megtalálni mindenképpen, mert szerintem a városi lét az nem az emberi idegrendszerre és nem az emberi testre szabták. tehát hogy ott túl sok a...
1: Az embereket szereted?
2: Túl sok a rossz energia, és túl sok a, túl sűrű, és nincs nyugalom, és embereket?
1: Uh-huh.
2: Távolról.
1: Oké,
2: nem, egyébként nagyon sok ember szeretek.
1: Tehát mondjuk elmész
2: Amerikába. Nem szeretnék általánosítani, tehát nyilván nagyon sok ember szeretek, és...
1: Nem úgy, hogy összességében. Kimész Budapesten a sétálni, ott nem. Kimész, tudom én, Nápolyba kimész, Los Angelesba, ott sétálsz egyet, ott meg de jó. Tehát van ilyen érzés, van ilyen különbség a kettő, három között.
2: Azért Nápolyban is lehet, hogy bekerülök egy olyan tömegbe, ahol mondjuk idegesítenek az emberek. Tehát azért nem, ez nem magyar vagy olasz, nem magyar vagy olasz kérdés, ez inkább az, hogy nagyon érzékeny vagyok az energiákra. Uh-huh. Tehát, hogy abszolút érzem a jó energiákat és a rossz energiákat, és a rossz energiáktól menekülök, és nem vagyok hajlandó a társaságukban lenni.
1: Gyakran érzed ezt?
2: Elég gyakran egyébként, igen. De ugyanakkor van, amikor meg tök jó lemenni a kávézóba, ahova szoktam, és az eladó, ott dolgozó hölgyek meg tök kedvesek, és tök jól esik velük pár szót váltani, és utána hazamenni, és akkor ez föltölt. Tehát vannak ilyen emberi kapcsolatok is, meg ilyen emberi interakciók is, amik feltöltenek, de nagyon sok, ami leszív. Tehát, hogy nagyon érzékeny vagyok ezekre a energiákra.
1: Azt is mondhatod, neked gyógyítónak kéne, vagy az lettél volna, vagy azt szeretnél, de ebben mi akadályoz meg, hogy nehez legyél. Ugye így, ahogy még együtt játszhatunk csapatba, valahogy te ösztönösen oda mentél embereket, és elkezdted masszírozni, gyúrni a nyakát, vállát, fejét, és azért senki nem mondta ezt, hogy most hagyd abba.
2: Egyébként te is szerettél masszírozni.
1: Igen, de hogy most rólad van szó. De és ez így vonz, mert azért, tehát ezt még most is lehet csinálni, tehát ezt bármikor el lehet kezdeni. Ezt az iránt, hogy gyógyító adó, és akkor itt van az adás. És ugye az adás, vagy a betöltésről van még az írás is, amiről. Uh-huh. Nekem nagyon tetszett, amikor mondtad, hogy írtál, vagy szeretnél írni, hogy szerintem ez egy nagyon-nagyon jó gondolat, és egy iszonyatosan nemes dolog írni, szerintem nagyon nehéz is úgy írni, hogy meg tud azt jeleníteni mások fejébe, amit te elképzelsz, mert elmondani is nehéz sokszor, vagy kifejezni, és csak a szavak állnak rendelkezésünkre, és a szavaknak köszönhetően se tudod azt a képet lefesteni az ember fejébe, hogy ugyanazt képzelj el, amit te látsz.
2: Igen.
1: Ez is egy ilyen adás másoknak, hogy ezeket mindent el tudnád kezdeni.
2: Igen, most a gyógyítást ugye többféle irányba lehetne elkezdeni, de én nem az orvosin szeretném megtanulni.
1: Úgy,
2: tehát, én abszolút valami sokkal holisztikusabb, sokkal inkább az alternatív, amit most alternatívnak neveznek, valahol e felé szeretnék elindulni, de más, az is egy kérdés, hogy itthon ezt hogy tudnám megcsinálni. Igen, tehát, hogy
1: bejön, és te menjél, téged nem.
2: Tehát, hogy valaki tényleg beteg, vagy csak azért jön.
1: Hát úgy kell megszabni tehát, az árat.
2: Nem baj, majd Olaszországban leszek akkor gyógyító. Nem, de egyébként ez tényleg, tehát, hogy akár íráson keresztül is lehet valahogy gyógyítani.
1: Abszolút.
2: Tehát a szavakkal is lehet gyógyítani, meg valahogy szólni az emberekhez.
1: Szerintem te ilyen típusú vagy amúgy.
2: Mármint, hogy íráson keresztül, vagy szavakkal?
1: Nem, bárhogy. Tehát, hogy a közelebbe tud lenni, és amíg nem fáradsz el, és amíg te szereted csinálni, addig az tök
2: napi
1: jó.
2: Napi egy paciens. Maximum, és lesznek szűrnapok is.
1: Igen, és valamikor az se.
0: Ez a Sportolók sláger listája. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Labdarúgás.
0: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Ha van igazán sláger, akkor ez az!
3: Idén nyáron a Duna színes élményekkel várja.
4: Milyen nyár vár rád?
3: A legjobb zenék, nyári történetek.
5: Fölfedeztük a hazai várakat, kastélyokat.
3: Különleges ízek.
6: Nem akarsz minden nap főzni rá?
3: Izgalmas programok.
7: Fantasztikus!
3: Emlékezetes találkozások.
8: Na, elmondom, mik a legendák.
9: Mondjad.
3: A Kárpát-medence 1000 csodája. Csak önre vár. A nyár minden színét, a nyár minden pillanatát. Élj át velünk a Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
10: Tovább jutott csoportjából Németország a labdarúgó VB-n. Szeptember elején jöhet létre a vagyonvisszaszerzési hivatal. Marad a hőség. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
10: Bejutott a legjobb 32 közé a labdarúgó világbajnokságon Németország, miután hátrányból fordítva 2-1-re legyőzte Elefántcsontpartot az E-csoportban Torontóban. A négyszeres VB győztes nyerőembere Denis Undav volt, aki csereként beállva duplázott. A német válogatott biztos továbbjutásához és csoportelsőségéhez az is kellett, hogy a négyes második mérkőzésén Curaçao meglepetésre gól nélküli döntetlent játszon Ecuadorral, Kansas Cityben. Ezzel megszerezve története első VB pontját. Az F csoportban Tunézia újabb súlyos vereséget szenvedett. Az észak-afrikai együttes magyar idő szerint ma reggel Japántól kapott ki 4-0 a mexikói Monterreyben, így a csoportkör után búcsúzik a tornától. Ugyanebben a négyesben Hollandia 5-1-re kiütötte Svédországot Houstonban, és ezzel átvette a vezetést csoportjában. A labdarúgó világbajnokságon ma 18 órától Spanyolország Szaúd-Arábiával, még 21 órától Belgium Iránnal csap össze. Éjfélkor Uruguay Zöldfoki Köztársaság, hajnali 3 órától pedig Új-Zéland Egyiptom mérkőzést rendeznek. A magyar női párbajtőr csapat 2 győzelemmel elődöntőbe jutott a franciaországi vívó Európa bajnokságon. A Muhari Eszter, Büki Lili, Borsodi Emma és Nagy Blanka alkotta együttes a 16 között a spanyolokat 45-37-re, majd a negyeddöntőben az oroszokat 39-33-ra győzte le. A mieink az elődöntőben a tavaly bronzérmes olaszokkal vívnak. Újabb második helyjel gazdagodott Fábián Bettina a nyílt vízi úszók világkupa sorozatának záróállomásán. A háromszoros Európa-bajnok úszó tegnap 10 kilométeren szerzett ezüstérmet, ma pedig a 3 kilométeres kieséses versenyben zárt másodikként a portugáliai viadalom.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
10: Holnap ismertetik az országgyűlésben a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalra, valamint az alaptörvény módosítására vonatkozó javaslatot, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter a javaslatok közül a lehető legerősebb változat támogatására kéri majd a kormányt és a Tisza frakciót. Hozzátette, a párnapos társadalmi egyeztetés után még tovább szigorodhatnak az előterjesztések. A miniszterelnök tegnap közölte, hogy társadalmi egyeztetésre bocsátják a hivatalról szóló indítványt. Ezután kerül majd az országgyűlés elé, hozzátette, abban bízik, hogy szeptember elején létrejöhet az intézmény. Kedden dönthet az országgyűlés az üzemanyagok védett árának megszüntetéséről. A kormány a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolja a lépést, miután az utóbbi napokban sok helyen már a védett ár alá esett az üzemanyagok ára. Közös közlekedésbiztonsági akciót tart a nyári vakáció ideje alatt a rendőrség és a Budapesti Közlekedési Központ. 10 héten át olyan helyszíneken tartanak fokozott ellenőrzést, ahol a gyermekek gyakrabban fordulnak meg, például sportpályák vagy játszóterek környékén. A rendőrök ellenőrzik egyebek mellett a gyalogosokra vonatkozó elsőbségi szabályok és a sebességhatárok betartását is. Elkezdődött a csillagászati nyár. A napforduló 10 óra 24 perckor következett be. A Föld forgástengelye akkor hajlott el a legkisebb szögben a napsugaraitól. A nyári napforduló összeforrt Szent Iván napjával, illetve éjjelével, de a Föld forgástengelyének elmozdulása miatt június 24-e helyett mostanra már június 20-án vagy 21-én van a legrövidebb éjszaka.
0: Közlekedés.
10: A 77-es főúton Nagyvázsony térségében három személyautó ütközött össze. A 20-as kilométernél félpályán megindult a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
10: Délután többfelé számíthatunk záporra, zivatarra, helyenként felhőszakadás, jégeső is kialakulhat. Emiatt az ország északkeleti részén, az Alföld északi felében és a főváros tágabb környezetében riasztás érvényes. Holnap kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét többfelé lehetnek záporok, zivatarok. Éjszaka 15-21, napközben 30-35 fok várható, a Balaton 27, a Tiszató 24, a Velencei tó 28 fokos.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kérek, hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá, hajrá!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Ez a Sportolók slágerlistája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kársás Tamás a vendégem, háromszoros olimpia bajnok vízilabdázó. Hol látod magad a következő 5 évben?
2: Hát ilyenekre nem tudok válaszolni, Pisti.
1: De, hát most figyelj.
2: Hol látom magamat?
1: De nem, mert hogy...
2: Nagyon sok mindenem múlik, hogy hol látom magamat.
1: De építkezel, tehát folyamatosan építkezel, és nyitott vagy egy csomó mindenre. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy ilyen céltalanul bolyongsz az életedben, mert mindig vannak
2: ilyen kikötők. Nem, túl sokat gondolkodom, tehát mindig gondolkodom.
1: De az nem baj,
2: hogy nem, abszolút nem baj. Meg egyébként arra is rájöttem, hogy nem feltétlenül kell, tehát hogy nagy betűkkel, hogy kell valamit csinálni. Tehát ez is, amit én csinálok, az is valami. Nyilván most ez nem egy 9-től 5-ig meló, amire sok ember rá van kényszerülve, hogy azt csinálja, de nem akarom emiatt magamat ostorozni sem, hogy most akkor én most, nem tudom, lemaradok valamiről, mert nem járok be a valami munkahelyre, most nem akarok.
1: De van olyan érzésed, hogy valamiről lemaradsz? Vagy
2: nem.
1: Eddig az életed soha nem volt olyan érzésed, hogy valamiről lemaradtál?
2: Nem, csak hogy nem kéne valamit úgy melószerűen csinálni, és most mostanában jöttem rá, hogy nem, mert mindenki máshogy, hogy nem kell. Nem kell így dolgozni. Nem, hanem hogy mindenki máshogy tudja magát kifejezni, meg rendbe rakni, meg más, mindenkinek más az élete, tehát hogy
1: eddig visszatekintesz, van valami hiányérzeted az életedben? Amire azt mondanád, hogy fú, ezt másképp kellett volna csinálni, vagy nem így, mert ha nincs, akkor a nagy probléma nem ért még eddig.
2: Nincs, pontosan azért nincs, mert hogy minden leszkeként szolgált. Tehát amit nem is volt jó, az is jó volt valamire. Tehát, hogy nincs, pont emiatt nincs. Lehet itt akár emberi kapcsolatokról is beszélni, hogy valakivel túl sokáig voltam együtt, de nem baj, mert abból is tanultam. Tehát, hogy nem érzem úgy, hogy valamit megbántam volna. Maximum azt bántam meg, de ennek is oka van, hogy ez így alakult, hogy nem hoztam ki magamból azt, amit ki tudtam volna hozni, mondjuk egyénileg játékosként.
1: Tehát,
2: hogy
1: tessék?
2: Hát ezt jól hallod. Tehát, hogy, tehát a mostani gondolkodásommal, meg hogy mit tud valaki egyéni szinten tenni azért, hogy mondjuk a teste minél jobb állapotban legyen, hogy minél jobb kondícióban legyen, hogy minél többet pihenjen, a regenerálódás, a hidratálás, és most sorolhatnám itt még éjjel-nappal a dolgokat. Tehát, hogy ha így álltam volna hozzá a vízilabdához, akkor szerintem egyénileg még láttam volna jobb játékos. És ez lehet, hogy érdekesen
1: hallasz.
2: Sokak szemébe érdekesen.
1: Masszol. Viszont ebbe tudsz adni. Tehát ezt viszont át kéne adni most az új generációknak. Hát kitől fogadnák el, hogyha nem tőled? Kársás Tamást,
2: velemszorosan kívánok, vizabdázom. Szívesen segítek bárkinek.
1: Most mondom, én nem tudom, hogy ez nem megkeresés, de hogy ez egy ötlet, mert hogyha saját magadra azt mondod, hogy ki tudtál volna hozni magadból sokkal többet, azzal, hogy sokkal tudatosabb vagy, és most a tudatosságot meg tudod magyarázni, hogy nem csak azzal, hogy blablabla bla, bla, többet pihennek, hanem hogy mellé tudod tenni, hogy hogyan pihenj többet, hogyan táplálkozzál, mikor egyél, mikor pihenjél. És ez nem könyvekből olvasva, vagy nem csak könyvekből olvasva, hanem amúgy saját magadon kikísérletezve is ezt, akkor szerintem ez az, ami első körben adható. És amúgy veled kapcsolatban azon is gondolkoztam, hogy ez az adás, hogy írni, bármilyen úton, módon adni, hogy belemész, és utána elengeded egy idő után, mikor azt mondod, hogy ez a lecke, ez lehet, hogy ez nem jó, de hogy ez az áldozatot, tehát nagy áldozatot hozni valamiért, ez benned van? Hogy áldozatot akarok hozni valamiért? Jó, ezt tudom, hogy hülye kérdés.
2: Ha nem kell a szabadságomat teljes mértékben feladni, akkor igen. Mert érzem az értelmét, és hogy azzal én tudok valami pozitív hatást elérni, akkor igen.
1: Mondjuk olyan szinten, mint hogy a vízilabda volt, tudod, tehát hogy annak ellenére, hogy azt mondtad, hogy ez egy buborék, és ez egy másik éned volt, oké, de hogy analóg módon valamit hasonlóan csinálni, mint azt csináltad, hogy ott is, mint játékos adtál, tehát beletetted magad a mérkőzésekbe, az eredményekbe, aztán elég lett, mert hogy ugye a szabadságod jelentősen volt korlátozva, de önként korlátoztad akkor, hogy meglegyenek azok az eredmények, hogy most van olyan, ami, vagy el tudod képzelni azt magadról, hogy valamiben ugyanígy beleállja, hogy a következő x évre elköteleződsz és áldozatot hozol, és korlátozod a saját szabadságodat. Azért, jó, tudom a választ.
2: Nem tudom.
1: De végül, hogy...
2: Elképzelni, el tudom, de ez nem azt jelenti, hogy sikerülni fog.
1: De érted, hogy mire gondolok, érted, ugye? Hogy szerintem te tudod, hogy mit akarnál csinálni, csak...
2: Szerintem meg fogom egyébként találni. Szerintem meg fogom találni, tehát biztos vagyok benne, hogy...
1: És a másik, amin gondolkoztam...
2: Hogy mikor?
1: Nem, az meg az, hogy abszolút értem ezt a fajta idegenkedésed azoktól az emberektől, és azoktól a helyzetektől, amik nem a tiéd, tehát ami nem a te élethelyzeted, és neked azzal nincs dolgod, és nem kell megoldani, és nem kell rá válaszod, és nem kell belekeveredned, hanem már vagy olyan helyzetben, olyan korban, olyan státusszal, hogy te eldöntheted, hogy milyen helyzetben mész bele, milyen helyzetbe fektetsz energiát, kivel beszélgetsz, kinek válaszolsz, kinek veszed fel a telefont, hova mész, és mikor. Tehát szerintem ezt lehet luxusnak nevezni, de azért alapvetően így lehet viszonylag szép életetén, hogy ilyen szempontból megvan a szabadságod is. Uh-huh. Döntesz saját magaddal kapcsolatban. Viszont, hogyha nem mész bele számolod a kellemetlen helyzetekbe is, akkor nem lehet az, hogy ott is elmennek olyan lehetőségek, amiket te vársz, hogy majd megfog, hogy majd előbb-utóbb megjelenik az életbe, de hogy ide nem megyek el, mert ez nem érdekel, most ez nincs kedvem, most
2: á, vagy igen, vannak,
1: vagy, igen, de hogy érted, hogy
2: komfortzóna.
1: Igen,
2: tehát hogy, a komfortzónában ki kell lépni, hogy az ember fejlődni
1: így tud, van,
2: vagy hogy egyről a kettőre.
1: Igen, hogy lépjél ki ebből, és akkor lehet, hogy ott az, amire vársz, amúgy az a lehetőség, ami keres téged, csak hogy nem tud ennél közelebb jönni, mert ott tipek topok körülötted, csak te mindig hátat fordítasz neki.
2: De ez teljesen igazad van, csak ugye erre most nem tudok mit válaszolni, mert hogy igazad nem. Van, de igazad van, és át kell ezen a holtponton valahogy bukfenceznem.
1: Én amúgy azt látom, hogy ez nehéz lesz. Nálad nagyon sokan szeretnék azt, hogy azt, ami benned van, azt meghallgassák, vagy meghapassák. Szerintem ez nekik nagyon-nagyon sokat ad, és nagyon fontos, de szerintem amúgy nagyon helyén van az értékrended olyan tekintetben, hogy mint sportoló, mint ember hol állhatsz, hogy hol állsz, de alul, még itt is alul értékeled magad olyan szempontból, hogy azok, akik ezt befogadnák, hogy azok mennyire tudnák értékelni, amit te tudnál nekik adni. Tehát ilyen szempontból alul értékeled magad, és így nem is jelent nagy kockázatod a te szabadságod korlátozására az, hogy ennek tudatában te feláldozd a szabadságodat az embereknek az idejét, a te idődet adva, hogy őket támogasd, és ilyen szempontból adjál nekik abból, amit te eddig megértve megtapasztaltál, mert az jó, hogy te ezeket tudod, és elolvasod, és begyakoroltad a táplálkozást, meg az életmódot, de hogyha megtartod ezt magadnak...
2: Ezt adni.
1: Igen. Persze. Tehát ha megtartod magadnak, az úgy jó lehet, de hogy az úgy elég
2: nem
1: neked?
2: Nem elég, de nem elég.
1: Na. Igen. Nem ilyen ember, tehát te adakozó ember, hogy egy csomót posztoltál régen is azzal kapcsolatban, hogy szegénység van itt, nyomor van ott, támogassanak itt, támogassanak ott, tehát hogy azért te ilyen szempontból...
2: Igen, és egyébként a visszajelzésekből tényleg azt érzem, amit te mondasz, hogy az embereknek szükség van erre. Most nem csak tőlem, csak szükség van ilyen tartalmakra.
1: Igen.
2: Meg ilyen...
1: De nem mint, hogy kiadja, tudod? Tehát, hogy egy hiteltelen Jóska, ha adja, az nem olyan. Tehát neked a kicsi, amit az sokkal több, mint hogyha valaki hiteltelen nagyot akar adni. És hogy ezért a hajlandó vagyok.
2: Hazamegyek és megírom ennek a podcast élménynek, ennek a rádióbeszélgetésnek az élményét.
1: Mondjuk. Mit
2: szólsz hozzá?
1: Hát egyre csak nekem küld el,
2: kérlek. Utána megindulok egy podcast, a saját podcastot.
1: Szerintem.
2: Ilyen ötlet?
1: Hát, ha van kedved.
2: Tényleg csak ezen múlik.
1: Igen, meg abba ott kell lenni, hogy említetted, hogy a könyvelet is, vagy hát az írásait is várják, de hogy meg kell írni.
2: Le kell tenni ezt a K-telefont a kezemből, amin egész nap pörgetem az infókat, meg a gépet, amin nézem a YouTube videókat, mert ez baromi sok energiát és figyelmet vesz el. Még akkor is, hogyha nem feltétlenül csak hülyeségeket nézek, hanem olyan dolgokat, amikből tanulok, de többet kell önmagamban lenni, tehát hogy a gondolataimmal, és nem nehogy, hogy ilyen különböző ingerek, meg sok inger elvegye a figyelmemet, hanem tényleg akkor, hogyha többet lennék csendben, meg többet meditálgatnék, akkor szerintem megszületne az a valami, amivel túl tudnék ezen a holtponton, és már látom, hogy már mosolyogsz.
1: Igen.
2: Mert a kérdés ismét ott van, mikor.
1: nem, ez igen, a kérdés csak az, hogy mikor, de szerintem ez megvan benned, csak neked kell rászánod.
2: Figyelj, ez a maga erre. Ez a beszélgetés is nagyon motiváló volt.
1: Igen?
2: Igen.
1: Én nagyon örülök neki, mert én nagyon szeretném, hogyha ez megtörténne, mert vannak olyan emberek, akik nagyon értékesek, de nem tudják átadni azt, ami bennük van. Egyszerűen képtelenek rá, mert hogy, és megpróbálják. És aztán a legrosszabb kombináció, mert még az is jó, hogyha nincs benne érték, de próbálkozik, akkor azt így félre tudod lökni, és azt mondta, hogy ez nem érdekes. De vannak olyanok, akik hitelesek, és óriási érték van bennük, de egyszer nem képesek átadni, akárhogy próbálkoznak, és el akarod neki hinni azt, amit mond, csak ő se tudja átadni, és nem tudja, hogy milyen eszközöket használni.
2: Nem önazonos, vagy nem...
1: Nem azt adja,
2: amit... Nem érzed.
1: Igen, hogy hát így várod, és de hát ő a nagy valaki, és ő ezt mondja, és de hát ez micsoda...
2: Nem megy át az igen. Info valamiért.
1: És aztán vagy te, mondjuk, aki meg át is adná, és van is értéke, meg szerintem át is tudnám vele egy ilyen kisugárzásod is, és így Hát majd át fogom adni.
2: Jogi.
1: Egyszer.
2: Nyugi.
1: el kell jön az a pillanat és az az ihlet, hogy szerintem ez egy óriási értékvesztés, hogyha ezt nem adnád, meg minimum valahol elkezdve, akár a sportágodban, de akár bármilyen más irányban, amiket említettél, amik szerintem az, hogy diverzifikáltat, így szélesítik az embernek a látásmódját és a palettáját, bárhol elindulsz, lehet, hogy lesz benne olyan kudarc, hogy nem azt kapod, amit válsz elsőre, mert túl magasra teszed a lécet. Tehát így kezdődött a vízilabda, és a minden így kezdődött, hogy nem az első meccset nyerted meg valószínű, vagy játszottál az első meccsen legjobban életedben, de aztán szépen ez kialakult. Én nagyon motiválnálak erre, vagy nagyon szeretnélek erre kapacitálni. Na, nagyon örülök neki. Kásás Tamás, nagyon-nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetést. Én nagyon vártam, és nem féltem, vagy nem tartottam attól, hogy nemet fogsz nekem mondani, de azt nekem ilyen borzasztóan örülök, hogy igent mondta, és eljöttél beszélgetni. Mert tudom, hogy most már az egy ideje jót beszélgetünk, és azért kellett közben gondolkozni, mert tartalmas dolgokat elemeztünk, vagy tartalmas dolgokról beszélgettünk, és köszönöm, hogy ezt megosztottad velünk.
2: Én is köszönöm a meghívást, és szerintem ez volt a legjobb beszélgetésem eddig, tehát bárhol is voltam. Olyanokat tudták kérdezni, amit mondjuk másnak eszébe se jutott eddig, úgyhogy én is jól éreztem magam, úgyhogy meg gratulálok neked, meg nektek műsor miatt.
0: Ez volt a Sportolók slágerlistája a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Megvan! 15-13!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kérek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
4: Nyár 26. Hétfőn 10 órakor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
5: Európa ezúttal Ázsiával méri össze erejét a világbajnokságon. Kora este a spanyol válogatott Szaúd-Arábiával játszik. Kezdés 18 órától. Majd a belgák történetük során először játszanak a perzsa futball legjobbjaival. Belgium-Irán labdarúgó világbajnoki csoportmérkőzés élőben 21 órától a Nemzeti Sportrádióban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
6: Kellemes vasárnap délutáni rádiózás mindenkinek, ez a Körkapcsolás, a mikrofonnál Németh Kornél, a mai műsor szerkesztője pedig Bera Elmese. Labdarúgás minden mennyiségben, ha nagyon le akarnám egyszerűsíteni, vagy címszavakban akarnék bármit is említeni, ezt tudnám mondani, hiszen zajlik a foci VB, 18 órától a spanyolok a Szaúd-Arábia válogatottjával találkoznak majd, 21 órától pedig Belgium-Irán mérkőzést rendeznek majd. Mindkét találkozót természetesen élőben közvetítjük majd a labdarúgó VB-ről, de figyelmet fordítunk majd, vagy figyelő tekintetünket fordítjuk majd a vívó Európa-bajnokság történéseihez, hiszen utolsó napjához érkezik a kontinens torna, a helyszínről terveink szerint Keszi Dóra jelentkezik majd, de birkózással is igyekszünk majd szolgálni. Karfiol Fül című műsorunkban megismerhetjük az új női szövetségi kapitányt, Regős László Pál jóvoltából. Viszont kezdjük a műsorunkat, ahogy említettem, a labdarúgó VB történéseivel. Ma két mérkőzés, még egyszer mondom, 18 órától Spanyolország, Szaúd-Arábia, este 9-től pedig Belgium, Irán. Viszont Szabó Szilvia jóvoltából megtudjuk, hogy mi történt akár a hajnali Ecuador Curaçao, akár a Tunézia-Japán mérkőzésen, amely az ezredik világbajnoki mérkőzés volt. Szóval jöjjön az előző nap összefoglalója, a hajnali mérkőzéseket is beleértve Szabó Szilvia jóvoltából.
0: Nemzeti Sportrádió.
1: Gól! Gól! Megvan! Megvan!
0: Tudósítások, reakciók és elemzések a 23. labdarúgó világbajnokságról, az első 48 csapatos VB-ről. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
7: Hollandia kiütéssel nyert a svédek ellen, Németország csak a 94. percben biztosította be győzelmét és továbbjutását, Curaçao történelmi pontot szerzett, Japán pedig 4-0-ra verte Tunéziát a VB történelem ezredik mérkőzésén. Ez történt a labdarúgó világbajnokságon tegnap este és a múlt éjjel.

A labdarúgó világbajnokság 10. játéknapján 4 mérkőzést rendeztek Torontóban, Kansas Cityben, Houstonban és Monterreyben. Az E és az F csoport csapatai léptek pályára. Az első fordulóban Japán ellen csak döntetlennel kezdő hollandok, azok ellen a svédek ellen folytatták szereplésüket, akik 5-1-es sikerrel kezdtek a VB-n. A szövetségi kapitányt váltó Tunézia válogatottja Japán ellen szerette volna elfeledtetni a nyitó meccsén elszenvedett 5-1-es vereséget. Az E csoportban az első körben 7-1-es győzelmet arató németek elefántcsontparttal csaptak össze a továbbjutás bebiztosításáért, a 2-0 pontos együttes összecsapásán pedig Ecuador az újonc Curaçao ellen igyekezett bizonyítani. 4 mérkőzés, 13 gól, 4 duplázó játékos. Halljuk, mi történt a labdarúgó világbajnokság legutóbbi játéknapján.

0: A holland szurkolók mindig mindenhol komoly feltűnést keltenek. Az orányét elkísérő drukkerek rikító narancsárga meze már messziről feltűnik mindenkinek. Ráadásul a pontosan begyakorolt koreográfiával kísért indulójuk is nagy népszerűségnek örvend a közösségi médiában. Az F csoportban rendezett svédek elleni találkozón is többször felhangzott a lelátón a gólöröm, hiszen Van Dijkék ötször voltak eredményesek, míg a svédek egyszer. Ezek Katona László és Olasz Gergő kommentálásával így hangzottak el a közvetítésben.
1: Most jön egy középletet, Andre is megszerzi a vezetést a holland válogatott. Villámgyorsan teszi meg mindezt, nem kellett hozzá 5 perc, hogy a kapuban találjanak a narancsmezes játékosok. Egy nagyon gyors támadást követően a bal oldalról érkezett egy centerezés, és Brian Broby, aki az előző mérkőzésen nem kezdőként lépett pályára, ott ő került be Somerville helyére, és úgy látszik, hogy ez a csere már most így, 5 perc alatt igazolja magát.
2: Még már most a jobb oldal, mint visszajön a támadás, Broby érkezik 2-0! Megduplázza az előnyét a holland válogatott, és Broby másodszor is betalál. Érdekes, hogy 5-öt rúgtak Tunéziának a svédek, most kapnak 2-t. Megint jobbról, de középre Broby érkezik, nincs les. A gól viszont szép volt. Az első fél időben is tartogatta a labdát a holland válogatott, most éppen Gravenberg jobbra kiteszi Somerville-nek, megfordul maga körül, már a 16-osom előtt Dumfries laposan beközépre, és ott a harmadik, 3-0, a gólszerző pedig Gakpo, de Dumfries nagyon-nagyon megölelik a csapattársak, mert valójában ugyanolyan gól volt ez, mint a második, az elsőt akkor Gakpo készítette elő Brobbynak. Egyszerű a képlet, oldalról lapos beadás, aki érkezik középen, az meg bevágja úgyis a kapuba. Gakpónál van a labda, már a 16-osom elő jobb lábán, Gakpo elővi gól, 4-0, Cody Gakpo, hát ez most már egy ilyen kicsit kivégzésszerűnek tűnik, és azzal, hogy 4-0-ra vezet Hollandia, tényleg eldönti a mérkőzést. A második gólját lövi Cody Gakpo, Brabbi után ő is duplázik, Isaac labda eladásával kezdődött mindez, 4-et számolnak az ellenfelükre a hollandok.
1: Isaac egy kontratámadást indíthat, és egy óriási lendületből érkező játékos egy labdát kap, és szép itt bizony. Svédország gyakorlatilag a semmiből egy világgyors kontratámadást követően a csereként beszállt Elanga volt eredményes. Elanga egyébként betalált a magyar válogatottnak is, amikor barátságos mérkőzést játszott itt Magyarországon. Svédország, akkor megtapasztalhattuk testközelből is, hogy milyen sebességgel rendelkezik Elanga, és bizony most is megvillantotta ezt a sebességét. Van de Ven mellől indul el a félpályáról, gyakorlatilag benyargalt oda a védők közé, aztán okosan Verbruggen mellett elpasszolta még ezt a labdát, elemelte még ezt a labdát a rövid oldalra, és ezzel a találattal szépít. Svédország, Kopmeiners Somervillehez passzol, ő most behúzódott ide a középpályára, és milyen jól tette, ebből egy ígéretes támadás is lehet. Somerville már a 16-os előterében egy lövés laposan, és ott az 5. holland gól. Somerville ünnepel, és teljesen jogosan teszi, nagyon jól húzódott be már a támadásépítéskor a középpályára, jól vette át a labdát, aztán visszakapta egy kényszerítő átadást követően, megtolta, és nagyjából 20 méterről jobb lábbal a kapu jobb oldalába tekerte a labdát úgy, hogy a kapusnak megint csak esélye sem volt hárítani. Nordfeldt nem tehetett erről a találatról sem, és akkor ez az 5-1-es állás, vagy hát ha ez lesz a végeredmény, akkor 5-1-es eredmény már-már kiütéssel felérő, hiszen ha azt nézzük, hogy Svédország ennyivel győzte le Tunéziát, akkor ha Hollandia ennyivel győzi le Svédországot, az ugyanúgy, ha nem jobban, kiütés. És akkor a játékvezető múlik csak innentől, hogy meddig engedi a találkozót, eddig egészen pontosan. Hollandia pedig maga biztosan legyőzi Svédországot 5-1-re.
0: Szakértőnk Bene Ferenc így foglalta össze a találkozót.
3: A holland válogatott a futball hagyományainak a legszebb időszakát idézte, tehát abszolút holland stílusban futballoztak, eredményesen futballoztak. Volt dinamika a játékukban, extrém módon motivált volt a csapat mindvégig, a padról beszálló játékosok még minőségileg is javították a csapatjátékukat. egy-egy olyan 5-10 perces hullámot eltekintve, amikor a svédek magukhoz ragadták a kezdeményezést, akkor Felbrücken tudott hárítani. Igazából teljes mértékben megérdemelt a holland győzelem, majdhogy nem a mérkős egészében jobban is futballoztak. Ez a holland válogatott ezzel azért erőt demonstrált, és úgymond jelezte a vetétársak felé, hogy kész végső esélyesként is pályára lépni, akár a négy közé jutás is sem lehetetlen ettől a csapattól. Egyetlen egy dologgal kapcsolatban lennék óvatos a narancsosokkal, és talán a szurkolóikat óvatosságra inteni, hogy azért a védekezésükben ezen a mérkőzésen is látszottak hibák. A labda vesztés utáni visszarendeződés bizony hagyott némi kívánnivalót maga után. A holland válogatottnak a hátsó alakzatának a közepe sebességben sem extra, a széleken gyorsak, de középen verhetőek sebességbe, és hát azért Felbrückennek kellett azért jó pár alkalommal bravúra hárítania, tehát nem volt ennyire sima a találkozó, mint hogy az eredmény mutatja, de előrefelé nagyon jó ez a holland válogatott, és hangsúlyozom, a padról beszálló játékosok is minőséget tudtak hozni.
0: Brian Brobbey tehát 2 gólt szerzett, ez volt a VB-k történetének 4. leggyorsabb duplája. A Sunderland 24 éves támadójának 16 perc és 12 másodperc kellett ahhoz, hogy kétszer is bevegye Nordfeld kapuját. Ráadásul a második találat jubileumi volt, hiszen a hollandok 100. VB gólját jelentette. Cody Gakpo ugyancsak duplázott, ezzel beérte a legendás Robin van Persie-t, és immár 2 tartják a VB csoportkörben szerzett legtöbb gól rekordját, mindketten 5-ször voltak eredményesek. A támadósor mellett a hollandok védelme is jól teljesített, a csapatkapitány Virgil van Dijk így nyilatkozott a meccs után.
4: Ez a győzelem megváltoztatta a hangulatot a csapatnál. Sok pozitív dolgot láttam ezen a mérkőzésen. Nyilván most teljesen más volt a találkozó képe, mint Japán ellen. Örülök annak, hogy megmutattuk, hogy mire vagyunk képesek, főként az első félidőben. Összességében nagyon elégedettek lehetünk.
0: A svéd válogatott 4-szer kapott legalább 5 gólt VB mérkőzésen. Eddig ez a magyaroknak és a braziloknak sikerült. Graham Potter, a svéd szövetségi kapitány érthetően csalódottan nyilatkozott.
5: Egy nagyon jó csapat ellen játszottunk, a széleken vertek meg minket. Borzasztóan kezdtünk, de a szünethez közeledve összeszedtük magunkat. Viszont a második félidőre is nagyon rosszul jöttünk ki, labdákat vesztettünk és gyorsan kaptunk 2 újabb gólt. Mennünk kell tovább és tanulnunk kell ebből a mérkőzésből, mert van mit.

0: Jó hangulatban és bizakodva készültek a németek a második csoportkörre Elefántcsontpart ellen. Bár a szakértők szerint a Curaçao elleni 7-1-es győzelem nem mutatta meg, mire képes igazán a nacionál elf. Az afrikai csapat az első körben 1-0-as sikert aratott Ecuador ellen, és ahogy nyilatkozataikban elmondták, a négyszeres világbajnok németek ellen is bravúrra készültek. Sokáig úgy is tűnt, meglepetés születik az összecsapáson, Julian Nagelsmann együttese ugyanis hátrányba került, ám végül, ahogy Balogh Balázs és Tóth Béla kommentálásával az élő közvetítésben is hallhattuk, volt okuk az ünneplésre.
1: Minden esetre azért itt az ivószünetben többször is megismertelték azt a fejest, amit ugye nem adtak meg gólnak, de nézzük most ezt a középre adott labdát, és kisíjel, nem kisíjel, megszerzi a vezetést az Elefántcsontparti csapat. Az első labda még kijött Neuerről, de ahogy kijött a labda, érkezett onnan a második vonalban az Elefántcsontparti játékos, Kessié volt az, és egyből oda a kapu jobb alsó sarkába juttatta a labdát. Hát ez nem kis meglepetés, éppen elmondtam, ugye mekkora volt a labdabirtoklási arány. A bal oldalon megbontották a német védelmet, középre adták, ott rosszul leagáltak, meghúzták, beadták a labdát, ezt elsuhant három német mellett, utána érkezett a Diallo volt az, aki egyébként először eltalálta, utána pedig Kessié nem hibázott. Hát ez a meglepetés mindenképpen, hiszen vezet az Elefántcsontparti csapat.
2: Tehát akkor ez a hármas csere, hogy teljesen tiszta legyen. Muziala, Zani, Pavlovics lejött a pályáról, érkezett a három játékos helyére Amiri, Undav, valamint Leveling. Másik beadás, és ott a német egyenlítés. Denis Undav révén a jobb oldalról jön be a labda, és a csereember a becserélését követően jó 7-8 perccel a léc alá rúgta a labdát. Egyenlít tehát Németország közvetlenül az ivószünet előtt. A félpályán összegyűjti Tá, majd megint ki a bal oldalra Wirtzhez, akire meg Kessié zár oda. Védekezik vele szemben a csapatkapitánya az afrikai válogatottnak. Meccsforduló a 16-oson belülre, ott a helyzet, eldönti Undav, szabályos a gól, a VAR majd megvizsgálja, Undav pedig könnyen lehet, hogy ezzel a duplával megnyeri a mérkőzés Németország javára, sőt, mi több, tovább lövi a csoportkörből a német válogatotta Denis Undav, aki csereként szállt be a 60. percben, és bő fél óra alatt két gólt jegyez, és egymaga fordítja meg a mérkőzést Elefántcsontparttal szemben.
0: Szakértőnk Bene Ferenc így foglalta össze a mérkőzést.
3: Alapjában nehéz azt eldönteni, hogy igazságos-e ez a 2-1-es német győzelem, viszont az kétségtelen, hogy láttunk az első félidőben egy nagyon bátran futballozó és nagyon szervezett Elefántcsontparti válogatottat, amelyik szépen fokozatosan egy picit visszaállt állapotból egyre bátrabbá vált, főleg a rugott gólja után elképesztő mentális fölényre tett szert, és hát láttunk tőlük olyan dolgokat, ami alapján én biztos vagyok benne, hogy ebből a csoportból tovább fognak tudni jutni. A mérkőzésen véleményem szerint a fordulópontot az Nagelsmann hármas cseréje hozta, amivel Leveling, Undav és Amiri került a pályára. Hát az egész egyszerűen elképesztő volt, hogy rögtön Amiri beadásával Undav szerzett gólt. Utána az utolsó negyed órában, amikor már azt lehetett érezni, hogy talán nem lesz több gól, véleményem szerint mindkét csapat elfáradt, de főleg az afrikaiak, és olyan helyezkedési hibákat vétettek, amit addig a mérkőzés folyamán nem fordult elő, és egy ilyen helyezkedési hibából Undav könyörtelenül kihasználta a hosszabbításban egy helyezkedési hibából adódóan kihasznált egy gólhelyzetet, és hát Undav lett a meccs hőse, de én azt kell, hogy mondjam, hogy egy nagyon-nagyon kultúrát és akár ütőképes Elefántcsontparti csapatot ismertünk meg az afrikaiakban, és hát a mérkőzés hőse Undav, aki 11 válogatott találkozójából 8. és 9. gólját szerezte. Hát ilyen az, amikor egy edző tud cserélni, és van is kihez nyúlnia.
0: A duplázó Denis Undav tehát a 60. percben állt be csereként, és megfordította a találkozót. Ezzel már 3 gólnál jár a világbajnokságon, és Lionel Messivel holt versenyben vezeti a góllövő listát. Németország 6 ponttal áll az E csoportban, és biztos továbbjutó, így Julian Nagelsmann minden bizonnyal felforgatott kerettel áll ki az Ecuador elleni utolsó csoportkörre.
4: Egy ilyen teljesítmény után nem vitás, meg kell fontolnunk, hogy Undav legközelebb már kezdő legyene. Remekül szállt be, jól mozogta be a területeket. Az első gólnál kapott egy kiváló labdát, amire úgy érkezett, ahogyan kell. Felismerte, hogy hová kell helyezkednie. Akár csak a második góljánál, ott sem véletlenül került Zitzerbe. Ez jellemző rá, hiszen egy kiváló csatárról van szó.
0: Emers Fáé, az elefántcsontpartiak szövetségi kapitánya, különösen azt sajnálta, hogy a vezetés birtokában nem tudták megszerezni a második góljukat.
5: Mind a két csapat az első helyért játszott, mi találtunk be korábban, utána a második félidőben sajnos nem sikerült rárodnunk a másodikat, és hát azért az ellenfél egy igazán nagy futball nemzet. Kár, hogy a végén így alakult, de szerintem büszkén emelt fejjel vesztettünk. Jó mérkőzést játszottunk, apró részleken múlt. Éreztük a tapasztalatbeli különbséget a két csapat között. Azt gondolom, hogy megvolt a labdánk a második fél elején a 2-0-ához, aztán utána egyenlítettek. Sajnos, hogy mondtam, kis apró részleken múlt, nem sikerült. Szerintem már előre kell tekintenünk, valamelyik meccsre is kell használni a továbbjutást.

0: Magyar idő szerint hajnali 2 órakor kezdődött el Kansas City-ben az Ecuador-Curaçao mérkőzés. A Karibi-szigetország válogatottja üde színfoltot jelent a világbajnokságon, nem feltétlenül játéktudásuk, inkább a felszabadult viselkedésük miatt, hiszen számukra már az felér egy örömünneppel, hogy újoncként részt vehetnek a VB-n. Az első fordulóban elszenvedett 7-1-es vereség sem szegte kedvüket, és bizakodva várták az ekvádoriak elleni párharcot az E csoportban. A találkozó 0-0-ás döntetlennel zárult, de ahogy szakértőnktől, Vukovics Lászlótól halljuk, volt miről beszélni a 90 perc után.
1: Megszerezte első pontját a második újonc, Curaçao, ugye a zöldfoki szigetek Spanyolországgal x-elt, és most Curaçao is világbajnoki pontot szerzett, fantasztikus bravúr. De a mérkőzés úgy kezdődött, hogy Moises Caicedo indította a saját térfeléről Enner Valenciát, aki a kapussal állt szemben, még meg is igazíthatta a labdát, és tiszta helyzetből 13 méterről a bal alsó sarkot vette célba, de Eloy Room fantasztikus bravúrral szögletre mentett. Ekkor azt gondoltam, hogy a papírformának megfelelően sima Ecuador győzelem születik, de ehhez képest az első félidő valóban úgy nézett ki, hogy odaszorította ellenfelét az ekvádori csapat, főleg Caicedo vezérletével már az ellenfél térfelén rengeteg labdát szereztek. Curaçaóiak nem tudták kihozni a labdát, ha meg előre vágták, avval nem tudtak mit kezdeni a csatárok. Az egész első félidőben 2 valamire való támadást tudott végigvinni Curaçao. Az egyiket 16 méterről éles szögből mellé lőtték, a másiknál egy 3-2-es szituációba elpasszolta a labdát a curaçaói játékos. Más egyébre nem futott az erejükből. A második fél időben még inkább azt gondoltam, hogy előbb-utóbb jönni fog az ekvádori gól. A szünetben cserélt is az ekvádori kapitány, Alcivar helyett Rodriguez jött be, és a második félidő is úgy kezdődött, hogy Caicedo lövését óriási bravúrral védte Room. A curaçaói kapus élete meccsét játszotta. A törököknek volt ugye a 2 mérkőzésen 62 kapura lövésük és 0 gól. Az ellenfélnek 16-3 gólt kaptak és kiestek a világbajnokságról. Ezen a mérkőzésen is most egész pontos számot nem tudok, de 30 és 35 közötti kapura lövése volt Ecuadornak, és egyetlen gólt sem sikerült szerezniük. A slusszpoén az lett volna, hogy egy kontratámadás végén a 60. percben Leandro Bakuna lőtt 17 méterről félmagasan, Galíndez kiütötte a labdát, majd Comerencia 14 méterről laposan lőtt, azt is kivédte, és Locadia bombázott, az pedig elhalt a blokkban. Tehát még az is benne volt a mérkőzésben, hogy ennyi helyzet után ők kapnak gólt, ami nem azt mondom, hogy igazságos lett volna, de hát a futballban láttunk már rengeteg ilyet, hogy hatalmas labdabirtoklási fölény, mégis az ellenfél szerez gólt. A végén már tényleg mindent megpróbált Ecuador, már Hincapiék is csak 2 maradtak hátul, behozta az összes csatárát a ecuadori szövetségkapitány, de csak nem akart megjönni a gól. Valencia megint óriási helyzetbe került, fejes lehetőségbe, jött a beadás jobbról, a kapus újra védett, az utolsó pillanatok úgy teltek, hogy szöglet, bedobás, jobb oldalról egy beívelés, ami a kapufára esett, abból se lett gól, és végül is 95. percben Enner Valencia esett el a 16-os bal oldalánál, akkor egy csendes varvizsgálat zajlott, hogy lesz 11-es vagy nem, de végül is jogos ítélet született, nem lett 11-es. A végeredmény ugye 0-0, ami Curaçaónak óriási bravúr, Ecuadornak csalódás. Az utolsó fordulóban a németek így, hogy megverték Elefántcsontpartot 100%-osan csoportelsők, mivel azonos pontszámnál az egymás elleni eredmény rangsorol, tehát Ecuadornak ahhoz, hogy tovább jusson, le kell győzni a Németországot.
0: A mérkőzés hőse a 37 éves curaçaói kapus Eloy Room volt, aki 15 védéssel zárt, ez minden idők második legtöbb védése VB mérkőzésen. A rekordot az amerikai Tim Howard tartja, aki a 2014-es világbajnokságon 16 lövést hárított. A curaçaói kapusa Eloy Room természetesen nem ezzel foglalkozott a meccs során.
2: Ez az eredmény számunkra győzelemmel ér fel. Azt hiszem, megérdemeljük, hogy ünnepeljünk egy ilyen történelmi mérkőzés után. Igazán mindent beleadtunk, szóval úgy érezzük, mintha győztünk volna. Újoncként jöttünk, ez az első pontunk a világbajnokságon, ami hatalmas dolog számunkra. Valódi győztesnek erősnek mondhatjuk magunkat. Nem számoltam a védéseimet, de éreztem, hogy sok volt. Az előbb véletlenül hallottam, hogy éppen nem sikerült megdönteni a 16-os rekordot. 15-ször tudtam hárítani, de ismétlem, nem ezt foglalkoztat. Örülök, hogy szereztünk egy pontot. Amikor lefújták a mérkőzést, sok minden járt a fejemben. Először egyszerűen csak megkönnyebbültem, aztán arra gondoltam, hogy igen, megcsináltuk. Nagyon büszke vagyok a csapatra. Büszke vagyok a fiúkra, mindenki, aki pályára lépett, szívvel, lélekkel küzdött.
0: Ener Valencia az urugvájiak támadója, rengeteg kihagyott zicser miatt bánkódott.
3: Rengeteg lehetőségünk volt, de nem tudtuk értékesíteni. Igazából nagyon csalódottak vagyunk a sok kihagyott helyzet miatt, amit nem tudtunk volna váltani. Nem tudtuk megszerezni a három pontot egy olyan meccsen, amelyen nagyon vártuk a győzelmet, így csak egy döntetlennel távozunk. A kuraszaói kapus sok labdát állított. Nekünk megvoltak a lehetőségeink, ez eléggé frusztráló számunkra. Most már nincs más választásunk, nyernünk el a németek ellen az utolsó csoportkörben. Megpróbáljuk kielemezni a meccseket, mert ez az utolsó esélyünk, az utolsó lehetőségünk arra, hogy tovább jussunk.

0: 2-2-es döntetlennel kezdték a világbajnokságot Hollandia ellen. Tunézia ellenben 5-1-es kiütéses vereséget szenvedett a svédektől, és a menesztett szövetségi kapitány Sabri Lamus helyére a jól ismert, szintén francia, Hervé Renard ugrott be. Nos, az új szakvezető sem tudott csodát tenni, Japán hengerelt, és ahogy Erdei Márk tudósításából kiderül, magabiztosan zsebelte be a 3 pontot.
1: Japán tartja a lépést Hollandiával, Tunézia, Japán 0-4. A világbajnokságok történetének 1000. mérkőzésén már a 4. percben megszerezte a vezetést Japán, amikor is Nakamura húzta meg a 16-oson belül a bal szélen, majd középre passzolt, ahol Kamada jól érkezett, és a sarkáról be is pattant a labda a kapunak a jobb alsó sarkába. Ezt követően 6 perccel később már 2-re növelhette volna az előnyét Japán, hiszen egy szögletet követően Ueda visszalőtte a 16-os vonaláról a labdát, de akkor Dámen, a tunéziai kapus még nagyjából 3-4 milliméterre a gólvonal elől ki tudta piszkálni azt a labdát, emiatt hosszas videózás után végül nem adták meg ezt a találatot, teljesen jogosan, hiszen nem jutott át teljes terjedelmében a labda a gólvonalon. A 31. percben aztán megérkezett a második japán találat, hiszen a félpályán szerzett labdát a kék szamuráj Itakura egy gyors felpasszal Uedát hozta játékba, aki 10-12 méteren keresztül ugyan cipelte a labdát és nem passzolt, de végül jól döntött, mert jobbról, a 16-os vonaláról jobb lábbal kilőtte a kapunak a jobb alsó sarkát. Az újabb japán gólra 38 percet kellett várni, vagyis a szünetre 2-0-ás japán vezetéssel vonulhattak a csapatok. A 69. percben aztán Ueda felé érkezett egy jó felpassz megint középen, csak úgy, mint a második gólnál. Most ő nem megfordult, hanem szépen tovább löbbölt a labdát a védők feje fölött, és ezzel pedig kiugratta Itót, aki higgadtan elpasszolta a kijövő kapus lábai között a labdát. Ezzel már 3-0 volt tehát Japánnak, de még ezzel sem volt vége, hiszen újabb negyed óra múlva Itó kapott egy forintos labdát a jobb szélen a 16-oson belül, szépen átívelt az 5-ös túloldali sarkához, ahonnan Ueda okosan nem erővel fejelte meg a labdát, hanem egy jól helyezett fejessel behullott a labda a kapu bal alsó sarkába, átverve a tunéziai kapust, valamint a két középső védőt is. Ezzel ő kialakította a 84. percben a végeredményt, amely Tunézia, Japán 0-4, és ez azt jelenti, hogy jelen állás szerint Hollandia 7-3-as gólkülönbséggel vezeti a csoportját, míg Japán a második 6-2-vel, és mind a két együttes ugye 4-4 ponttal áll, hiszen Hollandia tegnap 4-jel simán megverte Svédországot, ma pedig Japán ugyanígy 4-jel Tunéziát, úgyhogy a döntés majd az utolsó fordulóra marad, itt az F csoport első helyét illetően. Még egyszer, tehát a végeredmény Tunézia, Japán 0-4.
0: Szakértőnk Vukovics László így foglalta össze a mérkőzést.
2: Azt láttuk az első mérkőzésen Hollandia ellen, hogy Japán milyen futballra képes. Tunéziának is tudjuk az első meccset, hogy komoly vereséget szenvedett, de azt gondoltam, hogy az edzőváltás, az, hogy Tunis 9 mérkőzésből 8 győzelemmel jött, nem kaptak gólt a selejtezőkbe, hogy összekapják magukat erre a mérkőzésre, és egy szoros meccset tudnak játszani Japánnal. Hát ez nem így történt. Japán végiguralta a mérkőzést, szebbnél szebb gólokat rúgott, nem engedett Tunéziának, most így visszapörgettem a mérkőzést. Igazi helyzete nem is volt Tunéziának, csak ilyen fél lehetőség. Egy, ami luftot rúgott 8 méterre a kaputól egy jobboldali beadásnál, egy távoli lövés vagy egy szöglet. Tehát egyszerűen a japánok megfojtották a tunéziaiak játékát, a tunisziak meg egyre jobban vesztették a kedvüket, Japán pedig nagyon tetszetős támadásokat borrúgtak góljait, tehát nem talált gólok voltak, hanem kijátszott labdák. Jó focit játszanak, ezt még egyszer megismételném, és Tunéziára visszatérve ott nagyon nagy gondok vannak. Most az utolsó meccsen önbecsülésüket kell megőrizniük a hollandok ellen, de ez lesz a feladata a szövetségi kapitánynak, hogy azt a 11 embert megtalálja, aki még a hazájáért tud úgy küzdeni, hogy ne ilyen szégyen teljesen. Ott eddig kaptak 9 gólt az elmúlt 2 mérkőzésen, az azért nagyon sok, még ha jó csapatok ellen játszottak is, de hát nem Franciaországgal, meg Spanyolországgal, meg a csúcscsapatokkal játszottak, attól függetlenül Japán is nagyon komoly játékerőt képvisel. A japán focit összegezve nagyon fegyelmezett, nagyon stílusos futballt játszanak, gyorsak, dinamikusak, nem véletlenül játszanak Európába ilyen csapatokba, ahol játszanak, tehát véletlenek nincsenek. Tehát elmondtak Szalai Kristóf kollégánk is, a kispadon ül 12 millió eurós játékos, tehát ez mutatja a csapat erejét, hogy ilyeneket tudnak behozni. Japánt, aki majd ki szeretné verni, mert valaki szerintem meg fogja állítani majd később, az még arrébb van, annak nagyon jó játékot kell nyújtani.
0: A japánok szövetségi kapitánya Hajime Moriyasu így értékelt a találkozót követően.
3: Sikerült emlékezetessé tennünk a világbajnokság történetének ezredik mérkőzését. A

0: Remnek nagyon örülünk, pláne úgy, hogy nem igazán tudtuk, mire számíthatunk Tunéziától az új szövetségi kapitányukkal. Jó volt látni, mennyi japán szurkoló jött el Monterreybe, és már a himnuszunk alatt éreztük a támogatásukat, amit szeretnék megköszönni nekik. De nem csak nekik, hanem annak a rengeteg mexikói drukkernek is, aki szintén nekünk szurkolt. Örömmel veszük, ha a továbbiakban is szurkolnak nekünk, persze csak addig, amíg nem találkozunk Mexikóval a tornán. Japánban most délután van, remélem, hogy sokan látták otthon is a sikerünk, és sokakat meg tudunk mozdítani, hogy elkezdjenek focizni.
1: A japán Ueda tehát a 10. játéknap 4. duplázó labdarúgója lett, az F csoportot Hollandia vezeti 4 ponttal, de csak több rúgott góljával előzi meg Japánt, így izgalmas lesz az utolsó csoportkör. Tunézia pont nélkül áll, és már biztosan kiesett a VB-ről. A világbajnokságon nem áll meg az élet, folytatódnak a mérkőzések. Ma 18 órától Spanyolország Szaúd-Arábia összecsapást rendeznek a H csoportban, 21 órától Belgium és Irán párharca következik. Magyar idő szerint éjféltől Uruguay zöldfoki köztársaság találkozót rendeznek, míg hajnali 3-kor Új-Zéland és Egyiptom csap össze egymással. Hallgassák továbbra is a Nemzeti Sportrádiót, hiszen belünk nem maradnak le semmiről.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
3: Örömünnep Torockón a Nemzeti Összetartozás jegyében. Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott. 12. Dunanapok Torockón. Összefoglaló. A harmadik rész szombaton 11 órakor a Dunavöldön.
2: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Döntőt vívhat a magyar női párbajtőr csapat a franciaországi vívó EB-n. Forgalomba álltak az osztrákoktól bérelt vasúti kocsik. Marad a hőség. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
2: Sporthírek.
4: Legyőzte a tavalyi bronzérmest és az aranyért vívhat a magyar női párbajtőrcsapat a franciaországi vívó Európa bajnokságon. A borsodi Emma, a Bükilili, Muhari Eszter, Nagy Blanka összetételű négyes 38-30-ra nyert az olaszok ellen, az elődöntőben a fináléban a házigazda franciákkal találkozik. Újabb ezüstérmet szerzett Fabian Bettina a Setúbali nyíltvízi úszó világkupán. A háromszoros Európa-bajnok ezúttal a 3 kilométeres kiesési verseny zárta a második helyen. A férfiaknál a negyedik lett Betlehem Dávid, aki tegnap megnyerte a 10 kilométert, és ezzel az összetettet is. Bejutott a legjobb 32 közé a labdarúgó világbajnokságon Németország, miután hátrányból fordítva 2-1-re legyőzte Elefántcsontpartot az E-csoportban Torontóban. A német válogatott biztos továbbjutásához és csoport elsőségéhez az is kellett, hogy a négyes második mérkőzésén Curaçao meglepetésre gól nélküli döntetlent játszott Ecuadorral Kansas City-ben. Ezzel megszerezte története első VB pontját. Az F-csoportban Tunézia újabb súlyos vereséget szenvedett. Az észak-afrikai együttes magyar idő szerint ma reggel Japántól kapott ki 4-0-ra a mexikói Monterreyben, így a csoportkör után búcsúzik a tornától.
2: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: Európa szerte tombol a rendkívüli hőség. A tikkasztó 40 fokos forróság miatt Franciaországban több kulturális és sportrendezvényt töröltek, és elhalasztották az érettségi vizsgákat. Nagy-Britanniában, Spanyolországban és helyenként Olaszországban is vörös riasztás van érvényben. A hőség a következő napokban sem enyhül. Itthon is több helyen már 33-34 fokot mutatnak a hőmérők. A kánikula miatt vörös kód van érvényben. Ilyenkor a bentlakásos szociális intézmények kötelesek fogadni a rászorulókat. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. Nagyon erős az UVB sugárzás. A Dunántúl egyes részein, az Alföldön, Budapest térségében, valamint Észak-Magyarországon a sugárzás elérheti a 7 és feles értéket is. A szakemberek azt kérik, hogy mindenki fokozottan védekezzen a leégés ellen. Aki teheti, délután 3-ig kerülje a napozást, viseljen vállattakaró pólót, szalmakalapot, és használjon fényvédőkrémet holnap is. Holnap ismertetik az országgyűlésben a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalra, valamint az alaptörvény módosítására vonatkozó javaslatot. Tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter a javaslatok közül a lehető legerősebb változat támogatására kéri majd a kormányt és a TISZA frakciót. Kedden dönthet az országgyűlés az üzemanyagok védett árának megszüntetéséről. A kormány a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolja a lépést, miután az utóbbi napokban sok helyen már a védett ár alá esett az üzemanyagok ára. A javaslat szerint szükség esetén miniszteri rendeletben lehet majd megállapítani a benzin és a gázolaj hatósági árát. Forgalomba állt az osztrák állami vasúttársaságtól bérelt 10 személyszállító vasúti kocsi a MÁV kisegítésére, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A kocsik a balatoni Kék Hullám, valamint a Békés Intercity-ken teljesítenek szolgálatot.
2: Közlekedés.
4: Korábban árokba borult egy kamion az M5-ös Röszke felé vezető oldalán, az M0-ás csomópontja után. A műszaki mentés miatt a 24-es kilométernél a külső sávot lezárták. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
2: Időjárás.
4: Délután több felé számíthatunk záporra, zivatarra, helyenként felhőszakadás, jégeső is kialakulhat. Emiatt az ország keleti felében, a főváros térségében és Zalában riasztás érvényes. Holnap kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét több felé lehetnek záporok, zivatarok. Éjszaka 15-21, napközben 30-35 fok várható, a Balaton 27, a Tiszató 24, a Velencei tó 28 fokos.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
6: Kellemes vasárnap délutáni rádiózás mindenkinek, ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban, a mikrofonnál Németh Kornél. Maradunk továbbra is a labdarúgó világbajnokság bűvkörében, bűvveletében. A telefonvonal túlsó végén Szabados Gábor sportközgazdászt köszöntöm. Gábor, köszi, hogy itt vagy velünk és telefonon keresztül bekapcsolódsz a műsorba. Túl vagyunk a csoportkör első mérkőzésén, sőt ugye azóta már elindultak a második mérkőzések. Ha kimondottan csak az első meccseket vesszük górcső alá, nem is feltétlenül szakmailag, hanem úgy unblock egy kicsit érzése. Milyen eddig ez a labdarúgó világbajnokság számodra? Hogy tetszik?
7: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat. Azt gondolom, hogy nagyon sok szempontból azokat a várakozásokat, amik a világbajnokságot övezték, részben teljesíti, részben meg nem teljesíti, és az utóbbi jó. Ugye nagyon sokan, bevallom köztük én is, azt gondoltuk, hogy a 48 csapatos bővítés olyan mértékben felhigítja a mezőnyt, hogy nagyon érdektelen mérkőzések lesznek majd a csoportkörben. Akiktől azt gondolom, hogy előzetesen nem vártunk sokat, de erre azért rá tudtak cáfolni, voltak komoly meglepetések is. Tehát ilyen szempontból azért mondhatjuk azt, hogy egyelőre működik a 48 csapatos világbajnokság, de persze nagyon-nagyon messze még a vége, mert rengeteg mérkőzés vár ránk, tehát lehet, hogy azért mire már a harmadik csoportkör is lezárul, és tényleg végzünk az összes csoportmeccsel, akkor azért már lehet, hogy másra is fogjuk ezt gondolni, de egyelőre az első hét az jól sikerült.
6: Gábor, sok mindenről beszéltünk, körülbelül egy 2-3 héttel ezelőtt, mielőtt elkezdődött volna a torna, mexikói belpolitikai helyzet, az irániak, ott lesznek a VB-n, nem lesznek ott a VB-n. Szerencsére ezekből a dolgokból, amiről előzetesen elmélkedtünk, sok mindent nem nagyon lehet érezni, tehát szépen gördülékenyen mennek, zajlanak az események. Mit szólsz ahhoz, ami az egyik legnagyobb, hát nem is vitát váltotta ki, sőt, inkább az elnevezése adja szerintem, amikor vitatkoznak róla a szurkolók, az újítások közül, ami ugye hidratációs szünetként jelenik meg a közvetítésekben, ugye ez a hydration break, így látjuk, magyarul talán ivószünetként lehetne a legszebben fordítani, de akár mondhatnánk kötelező időkérésnek is, tehát nincs még egy jó magyar fordítása, vagy nem tudom, hogy mi lenne a legjobb fordítása, de ugye ez okozza a legnagyobb vitát, ugye Jürgen Klopp például megszólalt, hogy most már reklámok közé raknak labdarúgást. Volt más szakember, aki azt mondta, hogy ez kifejezetten jó, hogy egy kicsit lehet rendezni a sorokat. Szerinted, személy szerint ez neked hogy tetszik, és beváltja a hozzáfűzött reményeket ez a bizonyos kötelező szünet? Ami után volt olyan szakember, az talán megint Jürgen Klopp volt, aki azt mondta, hogy az amerikaiak elérték azt, hogy a labdarúgást, ami eddig két fél idő volt, 4/4-re lehet osztani.
7: Hát közgazdászként számomra elég egyértelmű, hogyan hívjuk ezt a szünetet, ez reklámszünet. Nyilvánvalóan más célja nincsen, természetesen ez belecsomagolja a FIFA a játékosok egészségének a megóvásába, és azért láttunk olyan mérkőzéseket, ugye voltak olyan meccsek, hogy a tűzőnapon játszottak délben, ott azért tényleg fontos is, hogy a játékosoknak legyen egy kis pihenőjük, és tudjanak inni, de amikor mondjuk egy gyakorlatilag csarnokban, tehát fedett stadionban egyáltalán nem extrém időjárási körülmények között is kötelezően megtartják ezt az ivószünetet. Azt gondolom, hogy elég egyértelmű, hogy itt mi a cél. Itt
6: hát a Gána, bocsánat, hogy közben szólok, a Gána-Panama meccs volt talán a legszembetűnőbb. 17 fok Toronto szakadó eső, és mégis le kellett jönni, igen.
7: Igen, tehát azt gondolom, hogy elég egyértelmű, hogy itt mi a cél. Ez egy reklámszünet, arról nem is beszélve, hogy egy normál ivószünet ugye úgy néz ki, hogy lejönnek a csapatok, isznak, ha végeztek, akkor folytatódik a meccs, itt meg ugyanúgy nézik az órát, hogy hát de még ennyi, meg ennyi idő hátra van, szóval ne kezdjetek még el játszani, azért, mert a tévében még mennek a reklámok. Tehát valóban azt gondolom, hogy ez egyértelmű, hogy ez egy reklámszünet, ezt belecsomagolták az ivószünet képébe. Itt bennem két, mondjuk ugye egy ördög meg egy angyal viaskodik. Nyilván az egyik azt mondja, hogy hát ez gazdasági szempontból nagyon jó, és így ezért növelni lehet a labdarúgás bevételeit. A másik meg nyilván azt mondja, hogy ez teljesen megtöri a futball tradícióit, hiszen 45 perc a félidő, ezt maximum tényleg extrém időjárási körülmények között szakítjuk meg egy ivószünettel, de egyébként másra nincsen szükség. Én azt gondolom, hogy azért az, hogy ez a világbajnokság Amerikában van, ugye főleg az Egyesült Államokban, értve ezzel a ott van a legtöbb mérkőzés, ez nagyon erősen befolyásolja azokat a rendezési kérdéseket, amikben látjuk, hogy nagyon amerikanizált, nagyon az amerikai típusú showműsor jellegű sporteseményeket idézi vissza. Gondolhatunk itt akár arra, hogy hogyan zajlanak a himnuszok, meg a bevonulás a pályára, akár ezek a reklámszünetek a mérkőzés közben, és így tovább, és így tovább. Én azt gondolom, hogy ez azért nem fog hosszú távon fennmaradni a labdarúgásban, tehát attól azért senki ne féljen, hogy majd a következő bajnoki szezonban, akár a Bajnokok Ligájában, akár az NBA-ben máshol kötelező ivószünet lesz minden mérkőzésen, tehát nem hiszem, hogy ennek ilyen hosszú távú hatásai lennének, de ez most egy ilyen világbajnokság, ez most egy amerikai világbajnokság, próbáljuk meg elviselni.
6: Én abszolút üdvözlöm, hogyha a személyes véleményemet elmondhatom, és a hallgatók megengedik, illetve te is. Tehát én kifejezetten tetszik nekem, akárhogy is hívjuk, én próbálom a sport oldaláról megközelíteni mondjuk egy kötelező időkérésként is, hiszen lehet rendezni a sorokat, teljesen más mederbe tudja terelni a mérkőzéseket. Kíváncsian várom egyébként, annyiban vitatkoznék veled, hogy az UEFA-nál, ahol azért, ha nem is a dollárjelek, de az eurójelek tudnak pörögni bizonyos vezetőknek a szemében, simán el tudom képzelni, hogy felzúdulás ide vagy oda megpróbálnák átültetni. Amit viszont üdvözlök, és erre kíváncsi vagyok, vagy ezzel kapcsolatban is kíváncsi vagyok a véleményedre, hogy a fetrengés, mint műfaj gyakorlatilag megszűnt létezni. Tehát ápolást a pályán szinte nem, illetve ha most nagyon vissza kellene emlékeznem, talán egyetlen egyre sem emlékszem, ugye a melengetett retorziók miatt. Tehát azoknak a szabályváltozásoknak, amelyek itt a világbajnokságon debütáltak, van egy csomó, aminek van jótékony hatása is. Mit szólsz például ehhez?
7: Ebben teljesen egyetértek. Azt gondolom, hogy a FIFA nagyon jó lépéseket, ugye a FIFA és az IFAB, amelyik szervezet a szabályokat, hozza, nagyon jó lépéseket tett annak érdekében, hogy minél inkább csökkentsék az időhúzást és annak a különböző fajtáit. Akár ugye az, hogy a játékvezető számol mondjuk egy kirúgás vagy egy bedobás elvégzésénél, ami már a mögöttünk hagyott szezonban is ugye a kapusnak a labdát kézből való kirúgásánál. Azt gondolom, hogy jól működött, tehát egy nagyon jó megelőző hatása van, és ugyanez igaz az ápolásra, ugye, hogyha valakit a pályán ápolnak, akkor kötelező jellege nem csak le kell mennie, mint eddig, hanem legalább egy percig lenni is kell maradnia. Ez azért azt gondolom, hogy ez még labdarúgásban is hosszú idő, tehát ezt már sokkal kevésbé kockáztatják meg a játékosok, főleg ugye, amikor leginkább ilyeneket beszoktak vetni a mérkőzés végén, csak pár perc van hátra, ott azért egy ember hátrányt egy percig hagyni, az nagyon veszélyes lehet, hogyha valaki éppen egy-egy gólos előnyt próbál megvédeni. Tehát én azt gondolom, hogy ezek az újítások működnek. Nyilván nem beszélünk még olyan sok mérkőzésről, bő egy hét telt el a világbajnokságból, meglátjuk, hogy hosszú távon ezek mennyire lesznek működőképesek, de azt gondolom, hogy ezek mindenféleképpen jó irányba tett lépések. Látszik is egyébként a mérkőzések hosszán, hogy nincsenek annyira extrém durva hosszabbítások, mint voltak például a katari világbajnokságon.
6: Így van.
7: Annak ellenére, hogy ugye a kötelező 3 perces reklámszünet, tehát az be kell számítani, tehát eleve gyakorlatilag 3 percről indul minden hosszabbítás mindegyik fél időben. Tehát ez azért azt gondolom, hogy jól mutatja, hogy jó irányba tették ezeket a lépéseket, és ez szerintem nagyon-nagyon fontos azért ahhoz, hogy a labdarúgás minél eladhatóbb, minél élvezhetőbb legyen, mert ugye egy nagyon fontos szempont, nem arra kell figyelni, hogy mi, már bocsánat, öreg emberek, akik évtizedek óta nézzük a labdarúgást, mi így is úgy is nézni fogjuk, mert szeretjük. Arra kell figyelni a FIFA-nak, hogy a 10 évesek, fiatal felnőttek, akik azért nem olyan régen követik még a labdarúgást, akiket sokkal könnyebb elcsábítani más szórakozási lehetőségekhez. Azok ezt egy ugyanolyan izgalmas, érdekes sportnak és szórakozási lehetőségnek lássák, mint amit mi is látunk benne, és amit a világ sok milliárd futball szurkolója lát benne, mert ez biztosítja a labdarúgás hosszú távú jövőjét. Márpedig az, hogy ezeket az időhúzásokat kiszűrjék, az azt gondolom, hogy egy elsődleges szempont, hogy tényleg akciót, cselekményt lássunk a pályán, és ne ilyen eseményeket.
6: Hiába a borsos jegyárak, esetenként a horribilis, tényleg borzasztó drága jegyárak, tartja a pozícióját, itt amiről beszélsz, hogy a fiatalokat persze meg kell győzni, de hát szinte mindegyik stadion teltházas, kisebb, nagyobb csapatok elleni mérkőzés, teljesen mindegy. Magyar idő szerint mondom, hogy korábban vagy később kezdődik, illetve egyelőre a helyszín is szinte teljesen mindegy. Én bevallom őszintén, és megint egy picit hadd csodálkozzak rá, és hadd mondjam a személyes véleményem. Érdeklődve és helyenként irigykedve nézek mondjuk dél-afrikai, gánai, és most, hogy ne csak afrikaiakat említsek, mondjuk üzbég szurkolókat, akik a horribilis jegyárak, szállásárak ellenére ott a helyszínen ellenben nagyon jól tudják magukat érezni. Ez mutatja azt egyébként, hogy tényleg tudja magát tartani a labdarúgás, és azért ez a világ, na hova tegyük a labdarúgás, a labdarúgó VB legnépszerűbb, vagy majdnem a legnépszerűbb sporteseménye?
7: Egyértelmű, hogy a legnépszerűbb. Ebben én azt gondolom, hogy kérdés sem lehet. Tehát ez úgy néz ki, hogy az első a labdarúgó világbajnokság, az olimpia esetleg a második helyért versenyezhet a labdarúgó Európa bajnoksággal. Elnézést kérek az olimpia rajongóktól, de népszerűség, gazdasági jelentőség szempontjából ez mindig is így van. És azzal ráadásul, hogy most már 48 csapat van a világbajnokságon, azzal ez még tovább fokozódott is. A labdarúgás, és akkor ez részben válasz a kérdésed, de én azt gondolom, hogy a labdarúgás mindent kibír mindent túlél, és egyszerűen minden korlátot legyőz. Tehát tényleg, ha ez felmerül bennünk, hogy hogy lehet, hogy például ilyen országok szurkolói ott vannak az Egyesült Államokban, beutaztak, megvették a jegyet, oda repültek, stb. Azt gondolom, hogy egyszerűen ez egy olyan esemény, ami tényleg tud mozgósítani embereket. Egészen biztos vagyok abban, hogy ha a magyar válogatott ott lenne a világbajnokságon most, akkor ugyanígy akár több tízezer magyar lenne.
6: Hát Gábor, bocsánat, hogy közbeszólok, elnézést, egy másodperce hadd szakítsalak félre, kérlek, engedd meg. Csütörtökön volt az évfordulója, a 10 éves évfordulója Magyarország-Izland Európa bajnoki mérkőzésnek 2016-ból. Tehát van egy generáció, az én generációm, amely ugye úgy nőtt föl, hogy soha nem látott magyar labdarúgó válogatott sikert, olyat, ami 2016-ban jött. Azt soha senki nem felejti el, aki Budapesten volt, amikor megállt az osztrákok elleni győzelem után a körúti villamos, nagyjából ez a jelző. De megint csak akkor egy személyes gondolat, vagy egy személyes kitekintés 2016-ban Márszej utcáin 20-30 ezer magyar között ott lenni, és ott sétálni, és ott vonulni a Stade Vélodrómba, az egy olyan felejthetetlen élmény, amikor kérdeznek arról, hogy mi a labdarúgással kapcsolatos legnagyobb élményem, akkor nem egy közvetítés az, ami elsőnek beugrik, hanem ez. Tehát mindaz, amit most mondasz, egy személyes tapasztalattal, vagy magyarra lefordítva, igaz Európa bajnokságról, de nagyjából így lehet mondani, és mondom, ez pont a 10 éves évforduló kapcsán ez ötlik eszembe, vagy jut eszembe, és ötlik azonnal így elém, vagy jönnek elém ezek a képek. Tehát biztos, hogy így lenne, 100%-ig biztos, hogy így lenne, amit most mondasz.
7: Na, akkor ez most egy olyan rádiós beszélgetés, hogy 2-ből 2 voltunk ott Marseille-ben a stadionban ezen a mérkőzésen, mert én is ott voltam, és nekem is egyébként életem egyik legnagyobb élménye, és nem is csak maga az a mérkőzés, hanem akár az, amikor mondjuk a stadionban a magyar szektor együtt énekelte ugye a klasszikus, az éjjel soha nem érhet véget című dal, tehát mai napig rendszeresen YouTube-on rá szoktam keresni.
6: Gábor, kiráz a hideg és libabőrös vagyok, miközben ezt említed.
7: Konkrétan így feláll a szűr a karomon már most, ahogy erre gondolok, de akkor is minden alkalommal, amikor megnézem, tehát teljesen egyetértek veled. Visszatérve azért a világbajnokságra és a stadionokra, én abban teljesen biztos voltam, hogy meg fognak telni a stadionok. Ugye itt már mérkőzés előtt, a világbajnokság előtt nagyon sok kétely volt azzal kapcsolatban, hogy ez a dinamikus árazás, amit a FIFA most először alkalmaz a világbajnokságok során, ami ugye azt jelenti, hogy nagyon magasról indulnak a jegyárak a népszerűbb mérkőzéseknél, és tényleg a maximális, legnagyobb bevételt próbálják meg ezzel elérni. Tehát nagyon sok kétely volt az a kapcsolatban, hogy ez nem rontja majd a stadionok kihasználtságát. Én biztos voltam abban, hogy meg fognak telni a stadionok. Az természetesen ez okozhat átrendeződést, hogy esetleg kik vannak ott a stadionban. Lehet, hogy többen vannak olyanok, akik mondjuk nem annyira elhivatott labdarúgó szurkolók, de meg tudják venni a jegyeket. De darabra azért azt gondolom, hogy megvannak a nézők. Látunk természetesen üres székeket, kicsit talán meglepően sokat is. Nyilván ez ilyen 90% feletti kihasználtságot jelent még mindig, de azért bőven látni üres székeket. Ennek nyilván van egy természetes oka, tehát mondjuk olyan szponzori helyek, amiket például nem használtak fel, ez minden sporteseményen előfordul. Elképzelhető az is, hogy a végén tényleg nem tudtak minden jegyet adni, de azért nagyon magas a stadionok kihasználtsága. Csak egy példát mondjak erre, az első teljes csoportkörben 65 ezer néző volt az átlag nézőszám ezeken a mérkőzéseken. Az eddig rekord 68 ezer, amit szintén ugye az Egyesült Államokban rendezett világbajnokság tart, az 1994-es. Tehát ez azért jól mutatja, hogy tényleg egy olyan nézőszám van, ami a világbajnokság tekintetében is kiugró. Az pedig nem is kérdés, hogy az össznézőszám egészen biztos sem fog dőlni, mármint az össznézőszámnak a rekordja, amit egyébként szintén a 94-es amerikai VB tart, hiszen gyakorlatilag kétszer annyi mérkőzés van, mint ami ott volt, így biztosan meg fog dőlni, főleg úgy, hogy az átlagot azt azért megközelíti a mostani világbajnokság is.
6: Kedves hallgatók, a telefonon a túlsó végén Szabados Gábor sportközgazdász, témánk pedig a labdarúgó világbajnokság. Most nem kifejezetten a pályán elért eredményeken keresztül vizsgáljuk az eseményeket, hanem sokkal inkább a háttérből, illetve az egyéb gazdasági folyamatokon keresztül próbáljuk megvilágítani, hogy mi is történik az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban. Gábor, ami nekem szembetűnő, kíváncsi vagyok a véleményedre ebben a tekintetben is, hogy amíg például a Bajnokok Ligájában vagy Európa Bajnokságon az UEFA 8-10, nagyon maximum 10 kiemelt szponzort enged megjelenni a pályaszéli LED perimetereken, vagy ezeken a LED falakon, vagy a mérkőzés végén, amikor nyilatkoznak a játékosok ezeken a kis sajtófalakon. Itt jóval többen vannak. Van erre bármiféle magyarázat, vagy ez is egy amerikai sajátosság?
7: Ez nem amerikai sajátosság. Az utóbbi nagy az elmúlt évek nagy labdarúgó eseményein, tehát akár már a katari világbajnokságon, akár egyébként a labdarúgó Európa bajnokságokon is, tehát az UEFA által rendezett EB-ken is, ez volt a trend, hogy az a korábbi szokás, hogy tényleg ilyen 8-10 nagy szponzornál több nincsen egy EB-n vagy egy VB-n, ez megváltozott, sokkal több szponzor jelenik meg a különböző felületeken. Valóban a Bajnokok Ligája ebből a szempontból még mindig egy kicsit ilyen tradicionálisabb megközelítést alkalmaz, de a korábbi VB-ken, EB-ken már látható volt ez, hogy a 8-10-nek akár a dupláját is látjuk, akár a pályaszélén, akár különböző más megjelenéseken. Tehát ez nem egy amerikai sajátosság. Tény, hogy az amerikai rendezés erre is ezért erősen rásegít, hiszen nyilván ott a sportnak a kommercializálódása, tehát a minél több reklámfelület értékesítése az egy teljesen természetes része a helyi sportrendszernek, de mondom, ez máskor is előfordult már a korábbi eseményeken. Alapvetően ez egy új értékesítési stratégia, tehát úgy próbálják a bevételeket maximalizálni, hogy lehet ugyan, hogy az új szponzorok kevesebbet fizetnek, mint a régebbiek, hiszen kisebb területet kapnak, mint a nagyobbak, de így be tudnak vonni olyan cégeket is, akik egyébként a nagyobb helyeket valószínűleg nem tudnák megengedni maguknak. Ugye vegyük észre azt is, hogy nem csak mennyiségben, hanem minőségben is egyre átalakulnak a szponzori körök. Tehát azt látjuk, hogy nagyon sok olyan új cég jelenik meg, akár különböző online cégek, akár mesterséges intelligenciával foglalkozó cégek, különböző applikációknak, telefonos applikációknak a hirdetéseit látjuk, amelyekre korábban nem is gondoltunk volna, akiknek viszont ez egy nagyon jó megjelenési alkalom, és ezzel be tudnak vonni olyan új szektorokat is, akiket talán a korábbi rendszerben nem tudtak volna bevonni, és akkor elképzelhető nyilván, hogy ezeket a kapcsolatokat majd később tovább tudják fejleszteni. Megmondom őszintén, bennem is vannak kételyek, hogy mennyire hatékony ez, tehát hogy a szponzoroknak nem hatékonyabb be az említett hagyományosabb rendszer, amit például a Bajnokok Ligájában látunk, hogy kevesebben jelennek meg, de ők azért dominánsabb megjelenést kapnak. Ezt egy kicsit én megmondom őszintén, én is kevésbé hatékonynak érzem, hogyha nagyon el vannak aprózva a hirdetési felületek, már pedig azért nekem most egy kicsit ilyen benyomásom van.
6: Nem véletlenül kérdeztem, köszönöm, hogy megerősítesz ebben.
7: De az az igazság, hogy minden ilyesmit nem egyszerűen csak szemmértékre döntenek el, hanem nagyon komoly felmérések, mind marketing és reklám technikai felmérések döntik azt el, hogy ténylegesen mennyire tudnak hatékonyak lenni ezek a hirdetések. Én feltételezem, hogy ezeket a felméréseket elvégezték, és vannak számítási alapjai annak, hogy ez is hatékony tud lenni. Meglátjuk, hogy ez a trend, amit itt most a labdarúgó EB-ken, VB-ken az elmúlt egy-két alkalommal láttunk, ez folytatódni fog-e, vagy esetleg lesz egy lassú visszarendeződés, mint amit tényleg a Bajnokok Ligájában látunk. Nagyon szakmai a kérdés, de számomra, mint a témával foglalkozó szakember számára, nekem ez egy nagyon érdekes és izgalmas kérdés például, hogy hogyan alakul ez a jövőben.
6: Örülök egyébként, hogy beszélünk erről is, mert szerintem ugyanúgy, ahogy nekem vagy neked, akár neked nyilván szakmailag egyébként is, de hogy nekem föltűnik, az átlagnéző számára is egyértelműen föltűnhet ez, hogy egy csomó olyan cég jelenik meg, amelyek Magyarországon nincsenek jelen, lehet ebből a műfajból az abszolút kedvencem, és kimerem mondani, mivel nincs jelen Magyarországon, az Uber Eats, aki az UEFA-nak főszponzora, úgyhogy Magyarországon nincs ilyen szolgáltatás. Az Uber mint olyan megjelenik, de az Uber Eats például nem. Na, viszont Gábor, arra vonatkozóan van-e bármi adatod zárásként a foci VB legnagyobb sztárja jelen pillanatban, ha csak a közösségi média aktivitást nézzük, Vozinja, a Zöldfoki Szigetek lánykori nevén Zöldfoki Köztársaság kapusa, aki egy pár tízezres Instagram követői bázisból a spanyolok elleni hőstett után, hát több mint 10 milliónál jár, annyira dinamikusan növekszik, hogy rögtön ott elérte az 1 milliót a meccs után nagyon rövid időn belül. A hét végét sem kellett megérni, amikor már a 10 milliónál járt, és mondom, dinamikusan megy fölfelé 13-4-5 millió környékén, most nem néztem meg per pillanat, hol tart. Hogyan lehet ezt dollárosítani, eurósítani, forintosítani, ezt a hirtelen jött népszerűséget úgy, hogy a top listán ezzel a 13,6-tal hirtelen olyan neveket előzött meg, hogy Simone Biles például, mondok egy amerikai sportolót. Tehát, hogy mit lehet ezzel a hirtelen jött népszerűséggel kezdeni?
7: Hát tekintve, hogy ugye Vozinja 40 éves, és most már közel jár a visszavonulás, ugye az volt a terve a VB előtt, hogy a VB után visszavonul. Nem tudom, hogy ezek után ez még így marad, de neki aztán itt ez most az alkalom, amit ki tud használni. Valószínűleg túl sok lehetősége már nem lesz rá. Tehát egy nagyon komoly feladatot kapott mondjuk így a nyakába, hiszen egyrészt kell tartalmat generálnia, mert ha most elkezd csak hirdetéseket megosztani, azzal ugye a saját Instagram profilját építi le. De ez most egy nagyon jó alkalom arra, hogy akár magáról, akár a Zöldfoki szigetekről, annak a futballjáról megosztan olyan tartalmakat, amelyek egyrészt hasznosak is, és tényleg ami számára fontos, azt tudja népszerűsíteni. Másrészt nyilván akkor szépen ezekbe a tartalmakba bele lehet csempészni hirdetéseket. Ez már valóban olyan követői szám, ami nagyon komoly reklám díjakkal járhat, és azt gondolom, hogy ha itt okosan gazdálkodik ezzel, remélhetőleg van egy ügynöke, aki akár már most el tud kezdeni a háttérben erről tárgyalni, mert neki nyilván azért most fontosabb dolga van, hogy ezzel foglalkozzon. Tehát akár már most, hogyha itt egy stár el tud kezdeni foglalkozni, akkor ez egy nagyon komoly bevételi lehetőség lehet a szám. És most hadd lépjek ki a közgazdász szerepből. Egyébként ennek tényleg nem csak a gazdaság, hanem egy kicsi országról beszélünk, aki tényleg azon, nagyon sokan a világon most halottak egyáltalán ilyen ország. Tehát ez mindenképpen egy komoly lehetőség arra, hogy magáról az országról is, a hazájáról tudjon olyan dolgokat megosztani, hogy az ország egyszerűen felkerüljön arra a térképre, amit lát is a Föld több milliárd lakója. Kicsit ahhoz tudnám ezt hasonlítani, ahogy mondjuk Kamerun felkerült a térképre az 1990-es világbajnokságon. Az volt tényleg ugye az a berobbanása az afrikai futballnak, ami nagyon nagy változásokat hozott a kontinens és a kontinens labdarúgásának a megítélésé.
6: Kíváncsian várom, hogy Vozinja, illetve a Zöldfokiak mihez kezdenek majd ezzel a hirtelen jött népszerűséggel. Minden esetre jó volt egy picit beszélni úgy a foci VB-ről, a labdarúgó világbajnokságról, hogy nem a pályán lévő dolgokat elemeztük vagy vizsgáltuk, hanem egy kicsit próbáltunk a dolgok mögé nézni. Szabados Gábor, köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk és időt szakítottál ránk. Majd csak egy fél óra gyorsan elröppent az életünkből. Bízom benne, hogy ahogyan én remélem, a hallgatók is élvezték ezt a beszélgetést. További szép napot kívánok neked, köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltál velünk.
7: Köszönöm én is.
6: És a körkapcsolás pedig hamarosan innen folytatódik, majd érdemes velünk maradni a folytatásban is.
2: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Kellemes vasárnap délutáni rádiózás mindenkinek, a mikrofonnál Németh Kornél. Birkózással megyünk tovább. Jöjjön Karfiolfül című magazinműsorunk ismétlése, amelyben megismerhetjük az új női birkózó szövetségi kapitányt, a műsorvezető Regős László Pál.
2: Köszöntöm a hallgatókat, ez a Karfiolfül 30. része, a mikrofonnál Regős László Pál. Köszöntöm mai vendégünket, Ligeti Richárdot, a magyar női birkózó válogatott újdonsült szövetségi kapitányát, és állandó beszélgetőtársamat, Deák Zsigmondot, az MBS Média Bizottságának elnökét is. Ricsi, már szakvezetői szemmel követted a női országos bajnokságot. Milyennek láttad ezeket a versenyeket, mert volt néhány rangadó?
3: Köszöntöm én is a hallgatókat, illetve a nézőket is. Egy nagyon érdekes élmény volt most már úgy részt venni egy országos bajnokságon, hogy 19-ben még indulóként, 21-től 2-től már mint klubedző, aztán 22-től már mint válogatott edző, most pedig már mint felnőtt megbízott szövetségi kapitány. Én azt gondolom, hogy egy ilyen felnőtt magyar bajnokságnak a rangadókról, illetve azokról a megméretetésekről kell szólnia, amik után előbbre viszik a női szakágat. Célom is, hogy ezeket a rangadókat, ezeket a szorosabb mérkőzéseket minél jobban kialakítsuk. Úgy próbáljuk mi is telegetni a versenyzőket, hogy álljanak bele, és olyan ingereket adjanak egymásnak, amikkel később a nemzetközi szinten is előbbre tudunk kerülni. Ugye itt volt két rangadó, a Dollák Tamara és Szent Tamási Róza, ami egy talán 12-11, vagy egy 11-10-es mérkőzés lett a vége.
4: 12-11, igen, 12-11. Igen, igen. Így van, így van.
3: Ami én azt gondolom nagyon hasznos volt mindkét versenyző számára, hiszen ezekből lehet levonni olyan következtetéseket, át lehet venni olyan gyakorlatokat a hibáktól elkezdve, a fizikai oldalról, hogy ki hol fáradt el, ki hol ment el mentálisan. Ezek nagyon-nagyon fontosak a jövő évi olimpiai kvalifikációs versenyidőszak előtt. Az, hogy most ide billent, oda billent, jelenleg engem különösképpen nem foglalkoztat. Tényleg a következő nap már elő is vettük ezeket a mérkőzéseket, és elemeztük, átbeszéltük mindkét versenyzővel, illetve a Terék Erda és Bognár Erika mérkőzés is egy hasonló mérkőzés volt. Ugye a Gerda nem a saját súlycsoportjában indult, ennek különböző okai voltak, de egy jó parázs mérkőzés volt köztük is. És ezeket kell, hogy minél több súlyba ki tudjuk alakítani. Azért reményeim szerint a jövő évben úgy tudunk neki vágni, hogy 3-4 olyan versenyző is akár harcba tud szállni 57 kilóba a válogatottságért. Akik közül kijön, az bízunk benne, hogy olyan szinten felkészült lesz, hogy reális esélyekkel neki tud szaladni egy ilyen kvalifikációs sorozatnak. Úgyhogy ezen dolgozunk, ez motiváljuk a versenyzőket, és szeretnénk is ezeket a rivalizációkat minél inkább megtartani. Én a saját bátyám révén tapasztaltam azt, hogy volt egy olyan 10 éves időszak, amikor se előtte, se mögötte senki nem volt, és bár válogatott volt, beletett mindent, de nem tudott olyan eredményeket elérni, mint akkor, amikor mondjuk egy Csergyics Ricsi fiatal versenyzőként folyamatosan a nyomába volt, vagy később mondjuk egy Korcsok Milán bejelentkezett a válogatott címeres mezért. Tehát erre ott van még további a példa is, például a 87 kilós kötött fogás, vagy akár a 77 kilós kötött fogású mérkőzések. Én azt gondolom, ez fogja tudni előrevinni a magyar női birkózást is.
4: Szóval szerint ezt akartam mondani, a más szakágokban is jó, hogy mondtad a tesódat, meg a kötött fogást, hogy gyakorlatilag világklasszisok nem kerülgetik egymást, hanem belecsapnak a lecsóba, és aztán aki pedig abból kijön, az tényleg jó eséllyel a világversenyeken is, meg az olimpiai kvalifikáción is ott lehet. Igen, a lányoknál lehet, hogy túl sűrű a súlycsoport, vagy nekik más a lelkület, nem tudom, tehát ott valóban úgy el lehetett csúszni egymás mellett, hogy így mondjam, de örülök, hogy ezt mondod, mert tényleg ez lehet a kulcsa, legalábbis a példa alapján, amiket te is felsoroltál, teljesen egyértelmű, hogy mi lehet az út.
2: Látsz olyan versenyzőket, akik erre alkalmasak lehetnek, hogy fellőjenek erre a szintre, hogy igazán komoly párharcok legyenek egy-egy súlycsoportban?
3: Abszolút, hát ugye maga a Kozma Akadémia is erre született, ez a célja, hogy azokat a fiatal versenyzőket úgy tudjuk menedzselni, hogy mondjuk akár egy jövő évben már egy fiatal versenyző bele tudjon szállni egy ilyen párharcba, vagy tudja egy kicsit ott az idősebb korosztályt piszkálgatni, idegesíteni, hogy ott van, és itt vagyok, és akár készen állok én is. Úgyhogy itt minden lehetőség erre adott lesz. Nyilván a jövő versenyrendszerünket is én azt gondolom, hogy akár ha erre kapunk lehetőséget, akár úgy is kéne kialakítanunk, hogy csak ezokba az olimpiai súlycsoportokba akár egy válogató versenyt megrendezni, ahol álljon bele tényleg az a junior középkorosztály, az U23-as első csapat, illetve a felnőtt válogatott is egyben. Úgyhogy én mindenképp erre motiválom, és mindenképp erre próbálom terelgetni az egész szakágat, hogy legyen kialakított rivalizáció, legyen súlyonként 2-3-4 nemzetközi színvonalú birkózónk. Ez nyilván az utánpótlás képzésen is múlik, és nyilván rajtunk a felnőtt csapaton is.
2: Látjuk ezt, vagy te is említettél, két súlycsoportot, négy nemet, a női 57 és 59 kilogrammot. Zsiga, te megmondtad, hogy azért elég közel van egymáshoz. Ezt mennyire nehéz erre akár rávenni a versenyzőket, akár edzőként, szövetségkapitányként ebbe belemenni, hogy akkor 3-4 igazán jó versenyzőt egy súlycsoportban indítani?
3: Hát nem egy egyszerű feladat, mert ha nem úgy szocializálódik egy csapat, és sajnos a női csapat nem úgy szocializálódott, amik nem feltétlenül hibás, nem is keresünk ilyen szempontból felelőst, csak egyszerűen az nyilván az egy egyszerű szituáció, hogy van egy országban mondjuk U17-es korosztályban 12 darab olyan színvonalú birkózó, van 10 súlycsoport, elég könnyen le tudják egymás között osztogatni 2-3 kilós súlycsoport növekedés csökkenése, és nem szokják meg azt a fajta feszültséget, vagy azt a fajta érzést, amit például mondjuk én saját magam is, hogy 11-ben mondjuk kadett válogatott voltam, és a következő évben meg juniorban nem tudtam válogatott lenni, és akkor utána következő évben a junior másodévesen élet-halál harccal egy világbajnoki indulást kiharcoltam, de hogy ezeket azért így lelkületben, hogy egy üres évet készülök arra a célomra, hogy jövőre válogatott legyek. De a női szakákban sajnos ott voltunk sok esetben, hogy gyakorlatilag, ha itt nem, akkor jó, következő vállalatot lefogyok, akkor ott már igen, nincsenek olyan felkészült harcok. Tehát amit meg kell, hogy értsenek a versenyzőink és a klubok és az egész magyar női birkózás, az, hogy olimpiai súlycsoport csak 60. Lehet itt az 59-el, a 65-tel, vagy a 72-vel, vagy az 55-tel ügyeskedni, és egy nagyon nagy előrelépés lenne, hogy ezekben a súlycsoportokban legalább a fix nemzetközi érmes versenyzőink lennének felnőtt korosztályba, de és jelenleg az olimpia kell, hogy lobogjon mindenki szeme előtt, és ahhoz viszont abban a 6 súlycsoportban kell úgy teljesíteni, mindenkinek bele kell állni ezekbe a súlycsoportokba, és akkor utána meglátjuk, hogy tud kijönni belőle, és az alapján tudjuk továbbiakban. És ráadásul nem is arról van szó, hogy jövő évben, ha valaki véletlenül nem tud beférni a top 2-ben, vagy a 2 ember indult a rangsorversenyeken, hogy akkor neki véget ért az olimpia, mert utána van még egy év, ott utána megint van egy európai kvalifikáció, ahol újra rá lehet arra törni, arra az adott pozícióra, hogy lehetőség megvan, mindenkinek bele kell állni, mindenkinek nézni kell a mellette lévőt, amikor fut, amikor súlyzózik, hol tudok hozzátenni még 5 kilót, hol tudok megelőzni minden, és ha ez ki tud alakulni, akkor azt gondolom, hogy nagyon-nagyon gyorsan előre fogunk tudni lépni.
2: De tulajdonképpen most még időben vagytok, úgy érzed, de már azért el kell kezdeni komolyan.
3: 100%-ig, így gondolom, így van.
2: Beszélünk majd még a női birkózásról, meg a női birkózókról, viszont beszélünk picit rólad is. Testvéred ugye nagy alakja volt a magyar szabadfogású birkózásnak, te is beszéltél már róla Párizsban, a legutóbbi olimpián ott volt a nehéz súlyban. Mennyire volt természetes, hogy ti a szőnyegen köttök ki?
3: Hát, hogy én a szőnyegen kötök ki, azt szerintem szinte természetes volt, mert ő már kikötött,
4: igen.
3: már le volt a darab. Hát annak idején, hogy édesapánk súlyemelő volt, nem is akármilyen, mert junior világbajnoki, bronzérmes, többszörös felnőtt magyar bajnok, és a súlyemelő sportákban nagyon tényleg magasztosan kommunikálják, mai napig ő edzőként dolgozik a szombathelyi haladásnál, úgyhogy a sors pikantériája, hogy a mellette lévő terem a birkózó szőnyeg volt. Egy kicsit mindig úgy van az ember szerintem, amikor végigjárja azt az utat, amin végig kellett mennie a maga nehézségei, a maga megpróbáltatásaival, hogy azt mondja, hogy hát a gyerekem lehet, hogy nem biztos, hogy jön el az utra, szeretném terelni, és akkor hát jött mellette, hogy ott a birkózás, ahol ugye idősebb Verib István vezette az akkori haladás birkózó szakosztályát, és akkor oda a Dani bekerült. Nekem meg nyilvánvaló módon, ahogy már megszülettem, és szerintem az első ránéztem, és tudtam, hogy mindenbe versenyezni fogunk, és mindenbe segítjük el, és motiváljuk, és hát oké, birkózok, akkor nekem birkózónak kell lennem. Jobbnak, mint ő, hát ez nem sikerült. Azért azt tegyük hozzá, de hát az élet az így szép, így alakul, és hát ezek után már mentünk ezen az úton, húztuk egymást természetesen, amíg még én is aktív sportoló voltam, rengeteget segített, aztán próbáltam én is utána minél többet segíteni neki, elkísértük egymást különböző versenyekre, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy fantasztikus közös út, ami jelenleg is vagyunk, csak most már mint edző.
2: Szombathely és a haladás, azt itt említetted már az elején, hogy egy országos bajnokságon végigjárted a létrát versenyzőtől, most megbízott szövetségi kapitányig, de a haladásban is voltál versenyző, edző, sportvezető. Mit jelent számodra ez a klub és ez a város?
3: Hát a kezdet, az első lépések, a család, hát még szinte érzem ilyenkor egy kicsit azt a gombócot a torkomon, amikor így nekem nagyon fontos az, hogy ahonnan jövök, meg ahol kaptam valamit, oda visszaadhassak valamit. És én azt gondolom, hogy az élet, illetve az egész sport is erről kellene, hogy szóljon, és erről kell, hogy szóljon, hogy kapok valamit, megkaptam a haladást, az összes technikát, gondolkodásmódot, támogatottságot, az adott világversenyeken való mellémállást, amikor nehézségek voltak, sérülések, a barátaim, a legjobb barátaim onnan jöttek ki abból a klubból. Mai napig, ha bárkinek szólok, és volt az országos bajnokság, és akkor a bácsi Peti kérdezte tőlem, hogy hát kik ezek a srácok, mert hát mondom, figyelj, ők a legjobb barátaim, akik ha kell, akkor eljönnek, és azt mondják, hogy figyelj, a haladásért itt vagyunk, és ha kell, akkor nyerünk 3 meccset, de ezzel segítjük azokat a gyerekeket majd később, akik ezáltal támogatottságot, példaképeket és minden egyebet kapnak. Úgyhogy Szombathely, a haladás, az nekem mindig is a szívem legbelső, hogy is fogalmazzak, legfényesebb pontja talán, ami, ahol én azt gondolom, hogy jó tartozni, ami én azt gondolom, hogy jó visszaadni nekik valamit, és jó látni azt, hogy ahogy visszatérhettem, vagy megkértek erre a feladatra, azonnal az a birkózókör, akik ott mozognak Szombathelyen, egy per egy mindenki odaállt, és valaki 200.000 forinttal segítette, valaki odahozta az unokáját, a fiát, valaki elkezdte a médiát, és összefogott ez az egész történet. Ahogyan ugye volt a haladásnak különböző anyagi probléma a Nagy Anyanyi Egyesületnél, így és azért látszott...
4: Főképp a fociról volt szó, de nyilván az egész egyesületnek értelemszerűen.
3: És látszott az, hogy az egész városnak fontos a haladás, és az egész város. Nem tudom, hogy hány olyan város tudnék még elmondani, vagy hány olyan csapatot, ahol a város lakók saját kis pénzükből beleadományozva azon dolgoznak, hogy megmentsék ezt az egyesületet, úgyhogy ez sokat számít nekem is, és azoknak az embereknek is, akik ott vannak.
4: Hozzáteszem, hogy ez azért is fontos, mert ugye épült egy nagyszerű stadion, amiben ugye nem csak foci, hanem éppen például a birkózás is, meg egyéb sportágak is, ugye, tehát magyarul a létesítmény adott, idézőjelben csak meg kéne tölteni tartalommal, és mondjuk, hát kivel töltenénk meg tartalommal, hanem a helyiekkel, helyi gyerekekkel, illetve ezekkel a támogatókkal, és jó, hogy mondtad a szurkolókat, mert nekem mindig az volt az élményem, főképpen Danninak a világversenyes szereplésénél, hogy annál a szurkolótábornál, amit gondolom, hogy a zöme Szombathelyről jött, annál én jobbat őszintén szóval nem nagyon láttam még. Még az irániak úgy, ahogy kicsit másképpen más miatt, de ők se gyengék, de ez a fajta lokál, jó értelembe vett lokál patriotizmus, az annyira átsüt nem csak Ricsin, hanem tényleg ezen a közegen öröm nézni. Én nem vagyok szombathelyi, de ott voltam katona 88-89-ben, úgyhogy nekem a egyébként érdekes módon azóta már szép emlékek kötnek. akkor nem mindig ezt éreztem, de azóta az is megszépült, és mindig én is szívesen megyek oda, akár birkózás, akár más kapcsán, és mondom még egyszer, öröm nézni egy olyan várost, ahol a sportot erre az eszközre, a közösség teremtés, a közös élmény, nem kell sorolni a sok-sok-sok hasznát, hogy erre használják.
2: Ez teljesen magától értetődő volt, hogy a bátyádnak a versenyeire megy egy ekkora szurkolótábor?
3: Hát én azt gondolom, hogy egy olyan, így ahogy ő említette te is, egy olyan városban, ahol így szeretik akár a birkózástól. Szóval amikor annak idén a hatos Gabi olimpiai bronzérmes lett, utólag megkapta, akkor a város főterén, a római kori lovas hinton körbevitték őt, illetve a Pars Krisztiánt.
4: Szavárja a fesztivál, igaz?
3: Igen, és hát most is libabőrös vagyok, mint ahogy lehet azt látni, nyilván a hallgatók ezt kevésbé tapasztalják, de hogy fantasztikus emberek és fantasztikus sportrajongók veszik körül, illetve hát azok az emberek, azok a családtagjaink, a barátaink. Szóval itt nem volt kérdés azt, hogy szóltunk, két busz, intézzük, összedobjuk, menjünk, csináljuk, szurkoljunk, tegyünk hozzá 2%-ot. Szóval az első ilyen versenyek környékén én nem is annyira éreztem Európában szinte sehol azt, hogy így szurkoló tábor elkísért volna. Egy-két ember nyilván volt, de így, hogy 10-15-20 ember, és hogy ez egy olyan kezdeményezés is volt talán, ahol utána azért láttam dánoknál, itt ottam ott, hogy összejöttek így jobban a németeknél.
4: Igen. Vannak ilyen arcok, akik így visszaköszönnek a világversenyekről, meg ilyen pár tucat, ahogy mondod, dán szurkoló, hogy na mondom, a kicsi megint itt van, mégis őrrel a kezével értelemszerűen, tehát, de mindegy, de hogy amit mondasz, tehát ez a közösségek látszik, hogy nem kósza egy-egy ember.
2: Szóval hanem most az SMTK szurkolói.
4: Igen, ott is. Igen. Ott, de hát Losonci Otto mit mond? A közösség a legfontosabb. Hát ugyanezt mondja, ez mindegy, hogy Erzsébeten van, vagy Szombathelyen.
3: Nagyon fontos, rendkívül, és rengeteget tud számítani az adott fáradt pillanatokban. Dani is rengetegszer visszacsatolt abba, hogy passzus, 5.30-nál azt hittem, hogy meghalok, le volt szakadva a combizmom, de üvölt a közönség, és
4: de most az EB bronz meccset mondott 22-ből.
3: Például igen hát, hogy azt hát, nem hitt el.
4: Tehát konkrétan elszakadt combizommal nyeri meg a bronzmeccset. Úgy, hogy meghagyja az ellenfelet, hogy oda menni az orvosnak, és nem az elszakadt combú Dani kell kezelni, mert az közben végegyengülésben éppen ott van. Tehát eszeveszett hangulat volt. Többek között a szombathelyi szurkolóknak köszönhetően, mert ők is természetesen ott voltak.
2: Most már edzőként dolgoztok mindketten. Te említetted már a rivalizálást. Ez edzőként is megvan valamennyire.
3: Hát a legjobb példa most a hétvégi fricskája volt, ahol a Veszprém hát sajnos csúnyán lenyomta a hatást, és mondta, hogy jó, most neked nem ez a fő feladatod, te lányokat vidd ki az olimpiára, majd utána visszatérünk erre. Mondom, figyelj, vissza fogunk térni. És mondom, arról nem is beszél, hogy egyébként még a haladásnak a tagja vagy, úgyhogy jó lenne elkezdeni bemelegíteni egy óvéra. Nyilván hát ez nálunk a Balaton parton, a 120 centis jelző táblánál, a kitalálja el a nullától elkezdve, édesanyánk, édesapánkat az őrületbe kergettük, hogy mindenbe, hogy volt olyan időszak, hogy minden edzés után, pedig nem voltak gyenge edzések a Veréb Istvánnál sem, és minden edzés után ki voltunk rakva a másfél kilométeres határa, és sprintbe a verseny hazáig, és őrület szinten, ha amikor apa elnézett, már húzott meg, tolt le, én már próbáltam mellé, befutok elé, tényleg. De hát ez én azt gondolom, hogy ez egyrészt a rivalizálás, az mindig motivál. Mindig előbbre visz, mindig többre vágyást ad az emberek belső motivációt, folyamatosan spanolja. Másrésztről pedig az a fajta rivalizás, ami köztünk van, az abszolút a szeretet és az együtt dolgozás, a közösség teremtés volt ott. Most Dani is Veszprém és Veszprém környékén teremti a kis közösségét, én is próbálok segíteni ott Szombathely környékén, és már arról beszélgetünk, hogy ez 5 év múlva mondjuk oda is kifuthat, hogy a régiós szinten akár
4: pontosan,
3: felépíteni,
4: pontosan.
3: Együtt dolgozni, együtt táboroztatni.
4: Egy ilyen régiós központszerűséget kiépíteni, nincs is ennél jobb.
3: Mert persze. Alapvetően azért mindenki ott azon a környéken, egy-két klub kivétel szabadfogású edzőkkel. Azért az ország nagy része az kötött fogású beágyazottság.
4: Hát az a hagyomány, így van.
3: Az a hagyomány, és itt voltak azok az eredmények is, ami nyilván erre predeszti ezt a közösséget. De én azt gondolom, hogy szabadfogásban igenis van keresni vala egy jól felépített rend. Én szerintem ennek az alapjait azért idősebb Veréb István és Gulyás István jól megteremtette, és hát nyilván egy kulisszatitkot

0: Szerintem ez a következő lépés majd egyszer ez lesz, hogy ezt újra úgy felépítve, hogy jöjjön vissza az, hogy tényleg rettegjenek a hatos gaminak a versenyzőjétől, azzal a hatos gabi stílussal, ahogy annak idején birkózott, igen, vagy féljenek azok a veszprémi belső gáncoktól.
1: Éleboncolása szerintem kellemesebb, mint a hatosra birkózni, ez az egész biztos.
0: Igen.
2: Edzőnek készült-e?
0: Hát most úgy tűnik, hogy igen. De ezt azért előre nem mertem volna kijelenteni.
2: Csak 5 éve kérdezzük, akkor mit mondtál volna?
1: Mondtad, hogy 19-ben még ugye OB-n indultál.
0: Igen, 19-ben még OB induló voltam, sőt, ugye ott még indultam a felnőtt Európa bajnokságon is. Hullámvölgyes volt az én sportolói karrierem, meg voltak kisebb-nagyobb dombok is, de azok a hegyek nem jöttek el, amit szerettem volna. De én azt gondolom, hogy maga, ami bennem van, technikai, taktikai gondolkodásmód, az magasabb szintre kellett volna, hogy emeljen. Ez azért mellé kellett volna tennem még jobban a fizikumot, amit különböző időszakokban a fiatalság heve, illetve különböző hibáknak következtében rossz időbe szálltam ki, először 14-ben, hát ott már voltunk egy iráni versenyen a Gulyás Istvánnal, és akkor ott volt egy grúz srác, és úgy birkoztam vele 3-3-at, hogy 5-tel a végét vitt le. Na most a következő VB-n 5. lett, kijutott az olimpiára, az olimpián 5. lett. És akkor azt gondoltam, hogy na, a 25. grúz is elvert, és akkor na most hagyjuk. Úgyhogy a karrieremről röviden ennyit, ezután éreztem, hogy bennem maradt valami, ami nem jó, hogyha az emberben bennem maradt, szerintem ezeket ki kell ventilálni, mert az emészteni fogja az embert, és hát én úgy választottam, hogy azt az utat választottam, hogy akkor edzőként fogom azt bebizonyítani, hogy igenis értek ez az egész történethez, és tudok segíteni azoknak az embereknek, akik elhivatottak és elhivatottabbak, mint én adott időszakokban voltam például. Úgyhogy így jött az edzőség, és hát nagyon élvezem, nagyon szeretem, a minden nehézségével, pozitív, negatív, minden oldalával együtt. Én azt gondolom, hogy az az edző vagyok, akit este 8-kor még sokszor megtalálnak úgy a kínban, hogy akkor már a takarítónő is eltávozott, takarított mindent.
2: Miben más női birkózókkal foglalkozni, mint férfiakkal?
0: Hát, ugye itt két irány van, én azt gondolom. Az egyik az, hogy van a fizikai, technikai, taktikai, ott szinte most már nem tudunk különbséget tenni. Szóval olyan szintű mérkőzések vannak, olyan lányok jönnek, hogy azért, na, komoly izomzattal, 76 kilóba például a tavalyi világbajnok, atyavilág, szóval én ezt nem tudom, hogy néztem úgy valaki, mint ahogy ő, ami nyilván az én nekem is kicsit ciki, de hát ez most már ez van.
1: Nem, de érdemes egyébként megnézni a női mezőnyt, hogy fizikailag micsoda fejlődésen ment keresztül, tehát eszeveszett tényleg férfias, alkatú, izomzatú, stílusú lányok is szerepelnek abszolút.
0: Abszolút egyetértek, és hát a másik oldal viszont a mentális jól lét kialakítása, illetve azt a fajta felspanolása azoknak a versenyzőknek, hogy ez ott szerintem teljesen elkülönül az egész történet. Szóval, hogyha én adott esetben, annak idején volt a Gellé Milán, aki most ugye a bátyámmal dolgozik, és mi együtt belekezdtem el, úgymond az első edzőkarrierembe, akkor azt mondtam, hogy figyelj Milán, ez a munka, ez nem jó semmire, amit most csinálsz, ezen változtatni kell, vagy mész a francba, én már egy kicsit keményebben megfogalmazva, akkor a Milán lehet, egy kicsit megsértődött, fél napra hazament, következő nap úgy jött, hogy szétszabta a kötelet, meg a kettlebelt. Most ezt ugyanezt eljátszottam volna a női válogatottnál, akkor nagyjából 2 hónapig nem hiszem, hogy kommunikáltak normálisan velem, vagy így csak annyit, amennyit nagyon muszáj. Úgyhogy ez kénytelen volt az ember ezt ilyen szempontból egy kicsit az ő lelkükre szabva, több kommunikációt, jobban meghallgatni, elmondhassák azokat az érzelmeket, máshogy látnak bizonyos szituációkat, amíg én racionálisan azt mondom, hogy figyelj, ennyi meccsnél jártunk, győztes meccs, vesztes meccs, de ha így dolgozol, akkor ide jutunk, ha úgy, az akkor ott már jön egy olyan gondolatmenet, hogy én most ezt azért mondhattam, mert nem bízok benne, vagy bízok benne, vagy hogy vannak egy ilyen fajta varázsa, de azt viszont azt nem lehet elvenni a lányoktól, hogyha bíznak valakibe, és tudnak hinni, és akarják ezt az egészet, akkor őrület milyen szinten bele tudnak így állni. Szóval úgy meg én sokszor férfit nem láttam még úgy beleállni adott szituációkba, mint mondjuk adott esetben a terékgárdát, az úszármas elbéltől elmondtam, hogy figyelj, így meg így haladunk, ezt kell csinálni, és nem volt olyan, hogy ő mondjuk előtte 5 perce feküdt volna le, mint ahogy megbeszéltük, hogy 10-kor alvás, most extrém példa, de hogy van egy olyan agyasságuk a hölgyeknek, ami én azt gondolom, amiért gondolom,

0: gondolom azt, hogy ezt elvállalva tudok nekik úgy segíteni, hogy előbbre tudjanak érni.
1: Ez egy, mostanában nem szokott PC lenni, de hát különbözőek vagyunk, tehát ilyen egyszerű, tehát egyszerűen testileg, lelkileg más. Soha nem felejtem el, újságíróként a teniszt is írtam annak idején, és Barátosi Levente volt akkor a Federation Kupa, Billie Jean King Kupa, tehát a nemzeti válogatottaknak, mint a Davis Kupa a fiúknál, annak a szövetség kapitány, és akkor kérdeztem, elég jó csapatunk volt, Kaprossal, még jól emlékszem, konkrét neveket nem tudom, mondom, mi lesz, meg minden, meg hogy edzetek, meg ilyesmiket, azt mondja Barátosi, az teljesen mindegy, azt mondja, én itt pszichológus vagyok, azt mondja, hogy edzünk, kit érdekel, hát milyen lábak kellnek fel, és ezt nem rossz indulattal mondta, vagy erről van szó, és ezt azért kérdezzük ezt Ricsitől, aki szerintem, aki ismeri, tudja, hogy benned van ez a, hogy mondjam, ez, amit mondasz, hogy meghallgatod, tehát, hogy rá tudsz állni a hullámhosszokra, amennyire én látom, de hát ez, de máshogy nem is lehet. Tehát, mert különben ez nem a 60-as évek Szovjetuniója, vagy nem tudom milyen, tehát itt nem lehet ezekkel a, vagy csak ezekkel a módszerekkel lehet eredményt elérni.
2: Martin Gábor is beszélt ilyesmiről itt a Karfiófülben, ugye az előző szövetségi kapitány, akit váltottál most a poszton. Milyen most a munkamegosztás, hogyan áll fel a stáb? Azt ugye most itt az előbb említetted, hogy Gulyás István ott lesz melletted, és mi kell ahhoz, hogy jöjjenek az utánpótlásban már látott sikerek felnőtt szinten is?
0: Hát az új felállás, ez most jelenleg úgy néz ki, hogy Maxim Olonov maradni fog, illetve a Gulyás István becsatlakozik a csapatba. Hát azt gondolom, hogy soha gyengébb csapatot, hiszen Pistőbál szerintem több olimpia járt, mint egy-két ember területi versenyen, úgyhogy ha valaki, akkor fog tudni segíteni nekem is, a versenyzőknek is. Talán az dolgom lesz, hogy elsősorban azért Pistőbálnak megvan az a karaktere, az a hangszíne, hogy mai napig, ha volt olyan edzés, megszólalt, és még így összerászkodtam, pedig én is edző voltam, de hogy azért van egy olyan kiállás, ami nagyon fontos. És ami nagyon kell a hölgyeknek is, hogy tényleg mindenki irányba rendel, és olyan fegyelemmel úgy tudjon készülni, ami kelleni fog. És mellette pedig én azt gondolom, hogy én pedig azon az oldalon is tudok lenni, ahol eddig is voltam, hogy tudták, hogy bármikor oda jöhetnek, elmondhatják, megbeszélhetik. Tudták, hogy technikailag bármikor, bármihez hozzá tudok szólni, mutatni, hozzá tudok tenni az ő karrierükhöz, illetve taktikailag, hát rengeteg meccset elemeztem, még annak idején a Daninál kezdtem el ezt a kialakítottam egy ilyen módszert erre, hogy egy oldalba felismerve a versenyző, már a vége felé már olyan szintig, hogy szinte tudtuk, hogy melyik percbe fog indítani akciót. Ezt egyszerre a Taha Gőnek, a ugye nagy ellenfelének, a jelenlegi török birkózás elnökének, illetve hát mindent megnyert, ami létezett. Úgy egyszerre elküldtem, mert tényleg egy nagyon jó viszonyban vagyunk, és elküldtem neki, és azt mondta, hogy figyelj, így még magamot se ismerem, mint ahogy te ezt be a dolgot leírtad, szóval ezek a dolgok, ezek nagyon fontosak a lányok életében, hogy meglegyenek ezek a pontok, amiben tudnak kapaszkodni, tudja azt, figyelj, ez megvan, ha ezt megcsinálom, akkor el fog tudni oda jutni. És akkor nyilván mellette pedig a Maximnak a további a technikai tudása, a kapcsolatrendszere, azok a gondolatai, hát ő is azért a női birkozás kiemelkedő edző alakja, nem láttam még olyan edzőt, aki az amerikaiaktól elkezdve bárkinál jött volna oda, köszönne, beszélne vele, kommunikálna. Most is ugye Tatára szervezünk, most már több mint 110 női versenyző fog a világ különböző pontjáról eljönni hozzánk, és itt fognak táborozni két héten keresztül ugye a ranking után. Úgyhogy ezekbe nagyon-nagyon fontos az a fajta kapcsolatépítés, az a fajta tudás, az a fajta összeállás, ami előbbre fogja tudni vinni a magyar női birkózást. És hát itt a utánpótlás versenyzőknek pedig az egy nagyon-nagyon fontos feladat a kollégáimnak is, illetve az utánpótlás versenyzőknek is, hogy azt meg tudjuk érteni, hogy nem egyszerű az átállás akár juniorból U23 vagy U23-ba felnőttbe, de a fő cél, ami nagyon-nagyon fontos, és nem az egyén érdek, és nem a klub érdek, és nem a saját U17-es, vagy U15-ös, vagy mindegy, hogy ki hol dolgozik, hanem egyetlen egy célnak kell lenni, egyetlen egy cél kell vezérelni a magyar női birkózásba dolgozó embereket, a felnőtt birkózókat kell adni a magyar birkózásnak, és ennek nyilván megvannak a mindenféle vele járó képzési rendszerek, hogy hogy technikailag mozdítsunk azokon a versenyzőkön, mire odaérnek, abból tudjunk szűkíteni, de akkor már ne kell alapvető dolgokkal foglalkozni. Fizikát, az fizikai dolgokat nyilván megvannak a szenzitív időszakok, amikor a keringést ki kell alakítani, amikor az izomzatot el kell kezdeni úgy terhelni, de ezeket ne előzzük meg annak érdekében, hogy mondjuk legyen egy U15-ös Európa-bajnokunk, és két hét múlva műteni kelljen, és mire jön az akadémiára, addigra már kétszer megműtött, az már nagyon nehéz.
1: Persze.
0: Ott már nagyon nehéz. Ugye ezeket kell egy kicsit én azt gondolom a helyére rakni, és akkor azok a versenyzők, akik eljönnek, elkezdik felvenni a versenyt. Ha megvan a teteje a birkózásunknak, a felnőttbe eljönnek az érmek, akkor mögötte már nincs akkora kényszer, hogy ott most mindenképp ennek meg ennek kell történni, mert különben nem történt semmi magyar női birkózás. Mi most azon dolgozunk, hogy kialakítsuk az esernyőt, legyenek meg az olimpikon, adott esetben több is, legyenek meg az EB érmeink, legyenek meg a VB akár érmeink, akár a helyezéseink, és közben nyugodtan tudjon készülni mögöttük egy olyan csapat, akik mire elérnek oda, azok teljes joggal, és egy olyan rendszerbe beleszállva, ahol rend van, ahol egymás támogatása van, ahol közösség van, ahol akár mondhatom a szeretetet is, mert a női birkózás nagyon fontos az is, hogy milyen légkörbe dolgoznak az emberek, hogy feszültség van egymás között, vagy akár mondjuk, mint hogy például most tapasztaltam a Dollák Tamara és a Szent Tamási Róza után, hogy a meccs után, bár lemerült az egyik, a másik annál inkább, de a hétfő edzéssel már közösen technikáztak, a társas cipelés már egymás megfogva vitték, és tudják, és elmondtam nekik is, ez akkor fog működni, ha mindenki egyszerre fejlődik. De be lehet ülni itt különböző kis csónakokba, és elindulunk, hogy felfedezzük Amerikát, föl fog borulni, elviszi a hullám, léket kap, be kell ülnünk egy nagy hajóba, oda majd most beálltam a kormány elé, szerintem jó irányba fogom tudni kormányozni ezt a hajót, de igenis be kell állni, és húzni kell együtt, egy irányba, egyszerre, egy rendülettel, és akkor ez működni fog, biztos vagyok benne.
2: Ehhez a kormányzáshoz kívánunk jó munkát, és sok sikert Ligeti Richárdnak a magyar női birkózó válogatott élén.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a puszta lóerőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es Magyar Nagydíj a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
4: Gyere, Korsuber, gyere, meg lehet, kellene még egy nagy hajrá. Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztu. De az utolsó mételeken meg fogja nyerni Korsuber, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsuber.
3: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
6: Döntőt vívhat a magyar női párbajtőr csapat a franciaországi vívó EB-n. Kedden dönthet a parlament a védett üzemanyagárakról. Marad a hőség. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
3: Sporthírek.
6: Legyőzte a tavalyi bronzérmest és az aranyért vívhat a magyar női párbajtőrcsapat a franciaországi vívó Európa-bajnokságon. A Borsodi Emma, Bükki Lili, Muhari Eszter, Nagy Blanka összetételű négyes 38-30-ra nyert az olaszok ellen az elődöntőben. A fináléban a házigazda franciákkal találkozik. A Szemes Gergő, Dósa Dániel, Mihályi Andor és Tóth Gergely összeállítású magyar tőrcsapat magabiztosan legyőzte Spanyolországot a helyosztón, így az ötödik helyért vívhat. Újabb ezüstérmet szerzett Fábián Bettina a Setúbali nyílt vízi úszó világkupán. A háromszoros Európa bajnok ezúttal a 3 kilométeres kiesési verseny zárta a második helyen. A férfiaknál negyedik lett Betlehem Dávid, aki tegnap megnyerte a 10 kilométert, és ezzel az összetettet is. Elődöntős a magyar női röplabda válogatott az Európa Ligában, és ezzel kijutott a 2028-as Európa bajnokságra. A mieink az utolsó Koszovó elleni mérkőzés előtt 5-0-ás győzelmi mutatóval állnak, és az Európai Szövetség honlapjának beszámolója alapján akkor is elődöntőbe jutnak, ha 3-0-ra kikapnak.
3: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
6: Holnap várhatóan ismét Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik az országgyűlés rendkívüli ülése. A két nap alatt több olyan törvényjavaslatról vitáznak, majd szavaznak a képviselők, amelyek elfogadása elengedhetetlen az uniós források hazahozatalához. A többi között az országgyűlési vizsgálóbizottságok hatékonyabbá tételéről, a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról és a közmédia átalakításáról lesz szó. Kedden dönthetnek a képviselők az üzemanyagok védett tárának megszüntetéséről is. A kormány a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolja a lépést, miután az utóbbi napokban sok helyen már a védett ár alá esett az üzemanyagok ára. Folytatódtak az orosz-ukrán harcok. A Krimben ukrán dróntámadásban 4 meghaltak, 28 pedig megsebesültek. Az elcsatolt régióban az energiahálózatban is károk keletkeztek. Emiatt részleges áramkimaradások vannak. Közben az oroszok dróncsapást mértek katonai célpontokra használt ukrán energetikai létesítményekre, egyebek mellett Kijev és Szumi megyében. Az üldözöttek befogadására szólított fel 14. Leó pápa a menekültek világnapján. Az ENSZ tavalyi becslése szerint csaknem 120 millió ember él távol az otthonától háborúk, erőszak, üldöztetés miatt. Több mint egyharmaduk gyermek. Európa szerte tombol a rendkívüli hőség. A 40 fokos forróság miatt Franciaországban több szabadtéri rendezvényt töröltek és elhalasztották az érettségi vizsgákat. Spanyolország és Olaszország nagy részén is vörös riasztás van érvényben. Hőségriadót hirdettek Nagy-Britanniában is. Az előrejelzések szerint már holnap kánikulai meleg várható, Dél-Angliában 34 fok körüli hőmérséklettel. Szerdán és csütörtökön pedig akár 38 fok is lehet Londonban. Melegek lesznek az éjszakák is, a hőmérséklet várhatóan nem csökken 20 fok alá. Itthon kedd éjfélig van érvényben a hőségriasztás és a vörös kód. Ilyenkor a bentlakásos szociális intézmények kötelesek fogadni a rászorulókat. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. Az UVB sugárzás továbbra is nagyon erős. A legmagasabb értékekre a Dunántúlon, Pest megyében, a Délalföldön és Észak-Magyarországon figyelmeztet a Hungaromet.
3: Közlekedés.
6: Korábban árokba borult egy kamion az M5-ös Röszke felé vezető oldalán az M0-es csomópontja után. A műszaki mentés miatt a 24-es kilométernél a külső sávot lezárták. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
3: Időjárás.
6: Keleten és a középső területeken többfelé vannak záporok, zivatarok. Helyenként felhőszakadás, jégeső is kialakulhat. Emiatt több tucat járásra elsőfokú riasztást adtak ki. Holnap kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét többfelé kell záporokra, zivatarokra számítani. Éjszaka 15-21, napközben 30-35 fok várható, a Balaton 27, a Tiszató 24, a Velencei tó 28 fokos.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: Kellemes vasárnap délutáni rádiózást mindenkinek, a mikrofonnál Németh Kornél. Robogunk tovább a Körkapcsolásban, ismételten labdarúgás, jöjjenek a csúcsok, jöjjenek az érdekességek, minden, ami a labdarúgó VB-vel kapcsolatos, az összeállítást Cserjés Bendegúz készítette.
2: Rekorddöntés, történelmi pontszerzések, a VB-k történetének ezredik találkozója. Már most számos említésre méltó pillanata volt a 2026-os labdarúgó világbajnokságnak. Már több, mint egy hét eltelt a labdarúgó világbajnokság kezdete óta, és már most is van bőven miről beszámolni, hiszen számos érdekességet tartogat magában az esemény. Azt már korábban is lehetett tudni, hogy már önmagában csúcsot dönt a VB azzal, hogy ennyi csapat még nem szerepelt rajta, hiszen ez az első 48 csapatos kiírás, emiatt volt már olyan játéknap is, amelyen európai idő szerint 5 mérkőzést játszottak. Az első ilyen múlt héten vasárnap történt, amikor volt meccs éjfélkor, hajnali 3-kor, reggel 6-kor, 19 órakor és 22 órakor. Hasonló volt a helyzet szerdán is, jövő hét csütörtöktől pedig lehet készülni a napi 6 meccsre is. A következőkben az ezt a VB tövező érdekességekről és csúcsokról lesz szó. Történelmi pontszerzések. Kanada az idején kívül kétszer szerepelt világbajnokságon, 1986-ban és 2022-ben, de egyiken sem tudott nagy eredményt elérni, sokkal inkább a szimpatikus vesztes kategóriába tartozott. Na ez idén megváltozott, hiszen az első fordulóban Bosznia-Hercegovina ellen történelmi pontot ért el az 1-1-es döntetlent kiharcolva.
3: Bemutatkozott a társházigazda méghozzá egy döntetlennel. A végeredmény Torontóban Kanada-Bosznia-Hercegovina 1-1. Nagy lendülettel vetette bele magát a kanadai csapat Jesse Marsh együttese a mérkőzésbe. Rögtön a második percben szöglethez jutott a társházigazda. Az első gólt azonban mégis a bosnyákok szerezték, az első szögletükből Lukic volt eredményes, a 21. percben Kolasinac csúsztatta tovább a labdát, Lukic góljával előnybe került, tehát Bosznia együttese. Hiába nyomott a kanadai csapat az első félidőben, hogy más nem mondja, 9-1 volt a szögletarány, nem jött össze az egyenlítés, sőt a második félidőben sem sokáig, hiszen hiába próbálkozott jobbról, balról, középről, önfeláldozó mentésekkel operáltak a bosnyák, és volt, hogy a gólvonalról kellett mentenie Kolasinacnak, csak nem akart jönni, tehát a kanadai egyenlítés. A 76. percben aztán Larin lépett a pályára, és a Southampton csatára Kyle Larin 2 perccel később végül is egyenlített, 1-1-re alakítva az eredményt. A folytatásban újabb gól már nem született, így tehát a végeredmény Torontóban Kanada-Bosznia-Hercegovina 1-1.
2: Kanada ezután nem csak történelmi pontot, hanem történelmi győzelmet is elért, hiszen Katart 6-0-ra győzte le a második fordulóban, ezzel a válogatott először szerzett 3 pontot.
4: Olyan futballt szerettünk volna játszani, amely tűzbe hozza a közönséget. Meg akartuk mutatni, hogy mit tudunk és milyen hozzáállás jellemez minket. 40 millió kanadai szeretett volna itt lenni velünk, de csak 55 ezeren voltak olyan szerencsések, hogy jegyet kaptak.
2: A találkozón mesterhármast szerzett a Juventusban játszott Jonathan David, aki 1966 óta az első játékos, aki a házigazda válogatottjában, tehát hazai pályán szerez mesterhármast. Ezt korábban az angol Geoff Hurst érte el a döntőben. A kanadai sikert beárnyékolja a VB eddigi legkomolyabb sérülése. Jesse Marsh csapata nagyfölényben, emberelőnyben már 3-0-ra vezetett, amikor az 53. percben a katari Madibo veszélyesen lépett oda Konénak, akinek eltört a lába. Számára véget ért a VB.
5: És aztán eltalálják a lábát. Atya ég! Hát ez egy nagyon-nagyon súlyos sérülés. Te jó ég! Odaléptek Konénak, és van, aki elsírja magát a kanadai játékosok közül. Usztákio is fogja a fejét. David is kérdezi, hogy ezt hogy lehet így. Madibo volt a tettes. Abunada, aki ott védelmezi Madibót. Hát ez nem futballpályára való jelenet volt, ez egészen biztos. És hát mielőbbi felépülést a kanadaiak játékosának.
2: Asim Madibo a meccs után bement hozzájuk az öltözőbe és bocsánatot kért Konétól és az egész csapattól. A Kanada-Katar meccs egyébként a VB második hatgólos mérkőzése volt, előtte Németország 7-1-re legyőzte Curaçaót. Ehhez a találkozóhoz két érdekesség is köthető. Egyrészt a németek játékosa Manuel Neuer a legtöbb VB meccsen résztvevő kapus lett 21 mérkőzéssel, megelőzve a francia Hugo Lloris-t. Másrészt Curaçao szövetségi kapitánya, Dick Advocaat minden idők legidősebb szövetségi kapitánya a VB-k történetében a maga 78 évével és 260 napjával. Valljuk be, az várható volt, hogy Németország legyőzi Curaçaót, az viszont már kevésbé, hogy a kis karib-tengeri ország megszerzi első pontját a VB-n, sőt a kapusa Eloy Room egy csúcsot is beállít. Az Ecuador elleni 0-0-ás döntetlen alatt ugyanis 15 kapura tartó védést mutatott be, és egy gólt sem kapott, ilyenre pedig korábban nem volt példa VB-n. Arra pedig 1966-ban volt utoljára precedens, hogy ennyi lövéssel egyszer sem tudjon betalálni egy csapat. Ez most Ecuador. Közvetlen az Ecuador-Curaçao mérkőzés után következett egy újabb történelmi mérkőzés a Tunézia-Japán, amely a világbajnokságok történetének ezredik találkozója. Japán ezt 4 szerzett góllal és kapott gól nélkül ünnepelte, ezzel pedig az első ázsiai csapat lett, amely képes volt 4-szer betalálni VB-n.
6: Japán tartja a lépést Hollandiával. Tunézia, Japán 0-4. A világbajnokságok történetének ezredik mérkőzésén már a negyedik percben megszerezte a vezetést Japán, amikor is Nakamura húzta meg a 16-oson belül a bal szélen, majd középre passzolt, ahol Kamada jól érkezett, és a sarkáról be is pattant a labda a kapunak a jobb alsó sarkába. Ezt követően 6 perccel később már 2-re növelhette volna az előnyét Japán, hiszen egy szögletet követően Ueda visszalőtte a 16-os vonaláról a labdát, de akkor Dámen, a tunéziai kapus még nagyjából 3-4 milliméterre a gólvonal elől ki tudta piszkálni azt a labdát, emiatt hosszas videózás után végül nem adták meg ezt a találatot, teljesen jogosan, hiszen nem jutott át teljes terjedelmében a labda a gólvonalon. A 31. percben aztán megérkezett a második japán találat, hiszen a félpályán szerzett labdát a kék szamuráj Itakura egy gyors felpasszal Uedát hozta játékba, aki 10-12 méteren keresztül ugyan cipelte a labdát és nem passzolt, de végül jól döntött, mert jobbról, a 16-os vonaláról jobb lábbal kilőtte a kapunak a jobb alsó sarkát. Az újabb japán gólra 38 percet kellett várni, vagyis a szünetre 2-0-ás japán vezetéssel vonulhattak a csapatok. A 69. percben aztán Ueda felé érkezett egy jó felpassz megint középen, csak úgy, mint a második gólnál. Most ő nem megfordult, hanem szépen tovább löbbölt a labdát a védők feje fölött, és ezzel pedig kiugratta Itót, aki higgadtan elpasszolta a kijövő kapus lábai között a labdát. Ezzel már 3-0 volt tehát Japánnak, de még ezzel sem volt vége, hiszen újabb negyed óra múlva Itó kapott egy forintos labdát a jobb szélen a 16-oson belül, szépen átívelt az ötös túloldali sarkához, ahonnan Ueda okosan nem erővel fejelte meg a labdát, hanem egy jól helyezett fejessel behullott a labda a kapu bal alsó sarkába, átverve a tunéziai kapust, valamint a két középső védőt is. Ezzel ő kialakította a 84. percben a végeredményt, amely Tunézia, Japán 0-4.
2: Maradva a történelmi pontszerzéseknél, nem Curaçao az egyetlen újonc, aki már játszott döntetlent, hanem az Zöldfoki szigetek is, amely nagy meglepetésre az Európa-bajnok Spanyolország ellen x-elt. Az afrikai kontinenstől nyugatra fekvő sziget csoport országában játszik az idei VB legidősebb játékosa, a 40 éves kapus Vozinha.
7: Ez az eredmény egy valóra vált álom, hiszen nem akárkivel játszottunk döntetlent, hanem a torna egyik fő esélyesével. Pályafutásom során végig azért dolgoztam, hogy egy ilyen mérkőzésen képviselhessem a hazámat. Örülök, hogy hozzá tudtam tenni a csapat teljesítményéhez a védéseimmel. De minden játékostársamnak jár az elismerés, elképesztő munkát tett bele mindenki, nagyon büszke vagyok rájuk.
2: Vozinháról már a VB kezdete óta szólnak a hírek, hiszen az internet népe először Poénból, de őt választotta ki, hogy híres játékost faragjon belőle. A projekt jelenleg ott tart, hogy 46 ezerről 6 millióra ugrott a követőinek száma az egyik legnépszerűbb közösségi média platformon. Ezt a fajta hírnevet Vozinha egy szívszorító esettel tudta kihasználni, hiszen mint kiderült, édesanyja nem láthatta őt élőben a spanyolok ellen vízum problémák miatt. Az internetnek és Vozinha mögött kialakult közösségnek köszönhetően az Egyesült Államok külügye meggondolta magát, a kapus édesanyja élőben láthatja fiát védeni a VB-n. Erre ma éjfélkor kerülhet sor Uruguay ellen. Kiemelkedő mérkőzések és edzősorsok. Pár fontos és jeles mérkőzés szóba került az imént, most folytatjuk a sort a nyitó mérkőzéssel, amely nem a nagyszerű színvonala miatt lesz emlékezetes, sokkal inkább azért, mert még soha nem kezdődött úgy VB, hogy három piros lapot mutasson fel a játékvezető. A mérkőzés után egyébként látványosan visszaesett az eltiltások száma, az első fordulóban ezen kívül egyszer sem mutatta fel a pirosat a játékvezető. Az első nagyobb meglepetést a Brazília-Marokkó mérkőzés okozta, a nagy dél-amerikai csapat nem bírt el az afrikaival, amelynek a kezdőjében egy olyan játékos sem volt, aki Marokkóban született. A mérkőzés végeredménye 1-1 lett. Maradva Marokkónál, a következő fordulóban Skóciával találkozott a csapat, amely 1-0-ra győzött egy korai góllal. A mérkőzés után a skót szövetségű kapitány Steve Clark nem értette, miért kell bármit is mondania.
8: Nehéz most összefoglalni, szeretnék bemenni beszélni a játékosaimmal. Még mindig sok vita van a 11-essel kapcsolatban, meg Tomine esetében nem tudom, volt a lehetőség, hogy megnézze, vagy a játékvezetővel beszélni. Hát semmit nem láttam még. Nem tudom, mire van szükség ezekre az interjúkra ilyenkor. Frusztrált? Ma frusztráló este volt? Viszont a játékosok, aztán fantasztikusak voltak. Köszönjük szépen, Steve!
2: Ha már edzők kiakadásáról van szó, meg kell említeni az angolok szövetségi kapitányát, Thomas Tuchelt is, aki valósággal fellázadt a fotósok elhelyezése ellen. Történt ugyanis, hogy az angol himnusz éneklése közben a média munkatársai falként álltak Tuchel előtt, aki így nem látott rá játékosaira az éneklés közben. Szintén nem lehetett boldog Tunézia szövetségi kapitánya Sabri Lamouchi, akinek válogatottja 5-1-re kikapott Svédország ellen, majd a szövetség rögtön menesztette, helyét Hervé Renard vette át, akinek csapata 4-0-ra kikapott Japántól. Ez egyébként a VB-k történetének 4. edzőváltása, amely a világverseny alatt történt. És akkor még néhány figyelemre méltó mérkőzés. Argentina-Algéria 3-0, mindhárom gólt Messi szerezte, aki így beérte Miroslav Klózét, aki 16 gólt szerzett világbajnoki mérkőzéseken.
9: Frissnek érzem magam így a 6. világbajnokságomon is, de az igazán fontos az, hogy győzelemmel kezdtünk, pedig nehéz dolgunk volt egy kemény ellenféllel szemben, és sosem könnyű a torna eleje. Viszont sokat számított, hogy már az első félidőben betaláltunk, nagyon egyben van a csapatunk, pozitívak vagyunk a folytatást illetően is. A szurkolóinknak pedig köszönjük a támogatást, itt a stadionban is elképesztőek voltak, de tudjuk, hogy otthonról is sokan drukkolnak nekünk.
2: Ehhez a meccshez kapcsolódik a VB egyik legvitatottabb esete is, amikor Messi rátaposott ellenfelének sarkára és nem kapott érte piros lapot. Messi egyébként az első játékos, aki a 6. VB-jén szerepel, őt viszont pár órával később beérte Cristiano Ronaldo, aki viszont Portugáliával 1-1-et játszott a Kongói Demokratikus Köztársaság ellen. Ezután következett a VB eddigi egyik legőrültebb mérkőzés, az Anglia-Horvátország összecsapás.
10: Büntető tehát Anglia javára a mérkőzés 10. percében Kane szemben Livákovics. Kane kifut, lő, Livákovics kivédi! Harry Kane büntetőt hibázik, az első világbajnoki mérkőzés első 10 percében itt a 2026-os tornán. Megvizsgálja ezt a büntető vérést, hogy vajon elmozdult-e a golvonalról Livákovics a vérés pillanata előtt. Igen, újra kell lőni ezt a 11-es, mert hogy a horvát kapus jobb lába az előrébb volt, mint a golvonal, a bal meg jócskán legalább egy méterrel, úgyhogy újra kell lőni ezt a büntetőt, és úgy tűnik, hogy változatlanul Kane fogja magára vállalni ezt a 11-est.
11: Másodszor Harry Kane Livákovicsal szemben a bal sarokba lőtte az elsőt, amit oda helyezte, most is oda, és gól, vezet az angol válogatott a találkozó 11. percében Harry Kane góljával.
10: Horvát labdaszerzést követően a jobb oldalon van egy támadó, üresen, egy szép cselt követően visszagurítják, és ott az egyenlítés! Horvátország kiegyenlít, méghozzá Baturina bomba góljával! Rice pásztázza a büntető területet, most íveli a labdát a kapu elég, fejes, ott a második, Kane gól, újra vezet Anglia! A 16-os vonaláról robbant az érkező labdára Harry Kane, teljesen tisztán.
11: Nagyon egy helyben áldogálnak egyelőre a horvátok. Jön egy belőbbölt labda a 16-oson belőre, és a lehetőség újabb gól, egyenlít. A horvát válogatott, a gólszerző pedig Musza. Anderson az, aki jobbra forgat, és aztán már jönnek előre az angolok, mégpedig Rashford már a 16-oson belül a jobb oldalt, ellövi a labdát, gól! Megint vezet Anglia, és Bellingham volt a gólszerző valójában, aki a jobb oldalt megkaparintotta a labdát, bevitte a 16-oson belőre, és a jobb kapufáról vágódott be a labda.
10: És mivel nagyon feljebb lépett a horvát együttes, megint lehet a védelem mögött területeket nyitni az angol együttes számára. Rashford, tiszta lövőhelyzet, Rashford egy csel csinál, és belövi a bal alsóba. Lezárja a mérkőzés Marcus Rashford, a csereember meglövi az angol válogatott negyedik gólját Horvátországgal szemben.
11: És itt a mérkőzés vége. 4-2-re nyer Anglia Horvátország ellen.
2: Magyar vonatkozások és egyéb érdekességek. Haiti a világbajnokságot Skócia ellen kezdte, a pályára a 76. percben lépett Lenny József, a Ferencváros játékosa.
12: It's a very, very tough team.
13: Skócia nagyon kemény ellenfél volt, remek játékosokkal és erős védelemmel. Nagyszerű meccset játszottunk, amelyen megvoltak a helyzeteink a gólszerzésre, és talán egy pontot szerezhettünk volna. Kell még egy kis idő, amíg felvesszük a megfelelő fordulatszámot. A szurkolóinknak köszönjük a biztatást, nagy szükségünk van rájuk a folytatásban is. Fontos számunkra, hogy komoly hangulatot teremtsenek a stadion, mert ez rengeteg plusz energiát ad nekünk a pályán.
2: Nem ő az egyetlen VB résztvevő, aki megfordult Magyarországon. A Portugália-Kongói Demokratikus Köztársaság mérkőzésen a videóbíró a katari Kamis Almari volt, aki 2013. május 11-én a Pécs haladás összecsapást vezette. A Zöldfoki Szigetek válogatottjában szerepel Laros Duarte, aki a Puskás Akadémia játékosa. A névsorban a korábbi videóton játékos Stopire is szerepel, de ő még nem lépett pályára. Panama csapatában viszont becseréltek egy olyan játékost, aki még az NB3-ban is pályára lépett. Anibal Godoyról van szó, aki a Honvédot erősítette 2013 és 2015 között. Végezetül néhány egyéb érdekesség. A Csehország Dél-Afrika mérkőzést a VB-k történetében először vezette női játékvezetői gárda. A skótok egyik vezérszurkolója egy kacsa volt, amikor a tömeg az utcán vonult a Marokkó elleni meccs előtt. Ide kapcsolódik, hogy a Skóciából érkezők a Fenway Parkot is ellepték egy baseball meccs alkalmával, és hozzájuk kötődik az a hír is, hogy Boston bárjaiban soha nem látott mennyiségű alkohol fogyott. Az idei VB eddigi leggyorsabb góljára mindössze 65 másodpercet kellett várni. Ezt Matthias Galarza szerezte a Paraguay-Törökország mérkőzésen.
14: Közben egy távoli lövés és megszerzi a vezetést Paraguay gyakorlatilag a semmiből. Hát épp hogy a második percben, mert egy perc és egy másodperc telt el a találkozóból, amikor lövésre szánta el magát a paraguayi középpályás, és gyakorlatilag az első próbálkozásából gólt szerez Paraguay. Galarza volt az.
2: Itt történt egy történelmi kiállítás is, először kapott piros lapot ugyanis az a játékos, aki száját eltakarva inzultált ellenfelét. Jelen esetben ő a paraguayiak kiválósága, Miguel Ángel.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: 7 perce elmúlt 17 óra után, kellemes vasárnap délutáni rádiózás mindenkinek a mikrofonnál, Németh Kornél. Vívás a folytatásban, több okból kifolyólag is. Egyrészt, mert hogy férfi tőrcsapatunk az 5. helyért jelenleg Páston és 32-28-ra vezet a lengyel csapat ellen. Másrészt 19 óra 40 perctől jön majd a lányok döntője, illetve ahogy arról már beszámoltunk, férfi kard csapatunk sorozatban harmadszor szerzett Európa-bajnoki címet. Tekintsünk most vissza erre az Európa-bajnoki győzelemre. Elsőként az egyéniben bronzérmet szerző a csapattal pedig, ahogy említettem, sorozatban a harmadjára Európa-bajnok Szatmári András értékel Keszidórának.
3: Két éremmel térsz az erről az Európa-bajnokságról, visszatértél itt a mezőnybe. Na de milyen volt ez a csapatverseny? Mennyire volt nehéz mondjuk a nap elején belemelegedni a napban svédek, spanyolok ellen, és hogy látod a nap hátra levő részét?
4: Azt gondolom, hogy nehéz volt olyan szempontból, hogy a svédek elleni az inkább egy kicsit azt tudnám mondani, és nem legutcsúlyok, hogy a melegítésnek sem volt túl jó, tehát nem mondta szintet képviseltek, hogy egy jó mérkőzést tudjuk lépni, hogy a spanyolokra bemelegedjünk. Igazából nagyon sok idő eltelt, ott 2,5 órán keresztül váltunk utána, és még egy komoly melegítést kell csinálni a sorok ellen. És ott az elején nem úgy kezdtük, ahogy kezdeni kellett volna, de tényleg, ahogy az Áron említette, meg tudtuk kújulni, és onnantól kezdve szinte végig domináltuk. Egészen a döntőig, ahol azért voltak hullámhölgyek, de az úgy, hogy ott is tudtuk kújítani még egyet is megkújítani, és ott ezt beszéltük a kikivel hátul, amikor az Áron vívott az utolsó haszorában, hogy valamán 33-29 is volt az ellenfélnek, hogy mindegy, mi történik, mi majd kettőn is majd megpróbáljuk megfolytani, és csak azon vagyunk, mindegy, hogy ki hát is fogadni azt abban az oszlopban, amit az Áron vívott, hogy próbáljuk meg megfolytani, és akkor egyszer csak az Áron elkezdett sokat adni, de a lényeg az, hogy utolsó három oszlopot mindannyian megnyertük, és így ezáltal meg tudtuk nyerni az anyját.
3: Na de az mennyire volt zavaró, igen, mondjuk az elődöntő és a döntő között is több órát kellett várni, az mivel telt, vagy ilyenkor ez mennyire tudok visszamelegedni akár a napba tényleg?
4: Azt gondolom, hogy már talán valamennyire profik vagyunk ebben, sok ilyen szituációt éltünk meg, akár olimpián, akár világbajnokságon, akár Európa-bajnokságon, hiszen tavaly is volt legalább 3 óra, most ugye 4,5 óra körül volt, de lehet, hogy több is volt az eredeti döntő között, hiszen a szállással lepihentünk, ettünk egy pizzát, mindenki kikapcsolta, hogy tudott, zenét hallgatott, pihent, úgyhogy így telt az a maradék idő, illetve nyilván visszajöttünk melegíteni már korábban, és akkor ráhangoltunk a döntőre. Ami azt gondolom, hogy nem indult túl fényesen, de a ráhangolás szerintem jó volt.
3: Végre az mennyire lepettnek, hogy a románok jöttek és nem a franciák. Nyilván a hazaiaknak azért a csalódás volt.
4: Én megmondom, hogy örültem azért a francia csapattal otthon vívni ilyen szurkótáborral, nem lett volna azért nagyon kellemes. Őket is képesek lettünk volna megvenni, de amikor láttam, hogy a románok megvették a franciákat, azért jobban örültem meg nekem veszélyen.
3: Végül vittad ezt a napot is, meg ugye egyéniben is jutottál a legtovább, hogy bírtad fizikálisan, mentálisan, most már mondjuk az egyéni után gondolom megvolt a kellő motiváció a csapatra is.
4: Motiváció az megvolt, azzal nem volt probléma. Azért azt éreztem, amikor a svédekkel elkezdtük, hogy azért egy hosszú nap lesz, és bírni kell. Elkezdtük 10-20 az első asszunk, és még 9-9-kor kezdtük el, de nem is tudom, hogy vívtuk. Azért egész nap fontos melegítések, asszok közbeni vívások, stb. Tehát, hogy azért elég hosszú nap volt. Küzdve a 40 fokkal megint, küzdve a páratartalommal, tehát hogy azért ez egy kemény melós nap volt fizikailag, mentesen meg nyilván, amikor meg az asszokat ittuk, arra kellett nagyon koncentráltak lenni. Azért a kard vívás elég gyorsan történik, és gyorsan kell reagálni az ellenfélre, úgyhogy igyekeztünk minél koncentráltabban vívni, szerintem sikerült is, de persze azért a kard vívás meg olyan is, hogy
5: azért egész nap nagyon nehéz, teljesen koncentráltam. Jó az a kihagyás, hogy megoldottuk, hál' Isten.
3: Következik a világbajnokság. Most nyilván azért máshogy vágtak olyan szempontból, hogy tavaly volt, hogy egyéniben indulhattál, volt, hogy csak csapatban. Azért mentálisan mennyire lesz így más felkészülni, mondjuk egy BB-re is?
5: Más lesz. Ezt tavaly is mondtam, hogy nem volt még olyan, hogy így készültem volna egyéni más csapat. Én szerintem megmondom őszintén, hogy annak én a mai napig úgy nem látom értelmét, hogy valaki vív egyénit, aztán másik verseny pedig csapatot. De ez egy olyan döntés volt, eltelt azért már jó sok idő. Most nem ilyen lesz, nyilván máshogy fogok neki menni.
3: Európa bajnokságról így lesz írva a tapasztalatokat, hogy látod az esélyeket a világbajnokságon majd?
5: Az EB-re is azt mondtam, hogy borzasztó erős lett a mezőny. Európán belül is, tehát hogy láthatjuk, hogy itt azért a románok megvertek franciákat, már a 8-ból a 4 középásra is komoly asszók voltak, tehát hogy azért nagyon koncentráltan kell tényleg végigvívnünk, hogy már nem lesz senkire azt mondani, hogy ez egy sima asszó lesz, tehát tényleg olyan csapatok vannak már, akár tényleg a spanyolok is, akik bőven nyerhetnek ellenünk. Úgyhogy nagyon kemény volt ez is, nyilván a világbajnokság az meg még extrább, Ázsiával és Amerikával is. És akkor az európai csapatokkal, úgyhogy nem oda kell tenni magunkat ahhoz, hogy ha négybe döntőt akarunk élni.
2: A csapatban Európa bajnok, egyéniben pedig Európa bajnoki bronzérmes Szatmári Andrással Keszidóra beszélgetett. Jöjjön egy újabb visszatekintés tegnapi férfi kart csapatunk Európa bajnoki címére, az első felnőtt kontinens tornáján szereplő Dallos Benedek is nyilatkozott Keszidórának.
3: Nagyon illusztrus csapatba kerültél, úgyhogy első felnőtt Európa-bajnoki érmet, aranyérmet, amit megszereztél. Hogy látod a mai szerepetet a csapatban? Mert azért, amikor a svédek ellen beszálltál, 2-5-0-át, meg egy 5-1-et vívtál, ha jól emlékszem.
6: Hát ott ugye nem voltunk kiemeltek, elindultak a svédek, úgyhogy kellettem. Meg volt beszélve, hogy én fogok vívni, hogy addig a többiek tudjanak pihenni a keményebb asszokra. Azért viszonylag jól tudtam abszolválni, ahogy mondtad, tehát, hogy de komoly gondot nem okoztak szerencsére, utána meg volt mindenkinek a csapatban, és azt utána nem vívtam, az azt jelenti, hogy mindenki más nagyon extra vívott, aminek az az éreva, az eredménye, úgyhogy ennek nagyon örülök.
3: Jó, de ezzel szemben egyébként lehetett volna más a helyzet is, mondjuk ha valaki lesérül, ilyenkor mennyire nehéz élesnek maradni egész nap folyamán?
6: Szerintem nekem jól ment ma, én nagyon nem szeretek ilyenkor leülni, az engem nagyon kihűt, végigugráltam az egész napot. Szerencsére ez nem történt meg, úgyhogy...
3: És akkor ugyanúgy melegítesz, és kérdezsz a többiekkel,
6: mint hogyha nekem is bírni kéne a következő osztóban, csak aztán én ott ugrálok és szurkolok a többieknek.
3: Egyébként után nem beszélgettünk, de ott mennyire, azzal mennyire voltam megelégedve, ott azért a 64-ben búcsúztál, de milyen tapasztalatokat szereztél?
6: Volt benne közöttem meg negatív is, az biztos nagyon sokat több belőle tanulni, hogy ez volt az első felmetegén. Kaptam egy nagyon nehéz csoportot, ahhoz képest elégedetlen voltam ezzel az eredményen, ahonnan jöttem. Tehát kaptam egy nagyon kellemetlen ellenfelet, akivel már nagyon sokszor vívtam, és vele mindig ilyen 55 gram volt, vagy nem, és most ki jött ki jobban a léptesről is.
3: De hogy látod, egyébként mennyire kemény a felnőtt mezőny, tényleg már szóval férfi karban elég kemény tud lenni?
6: Kemény, de én nem érzem azt, hogy bármire én, vagy bármelyik másik nagyobb fiatal nem le lennék maradva. Szerintem kell még fejlődni mindenféleképpen mindenkinek, de be tudjuk hozni.
3: Mennyire nagy így a harc, mondjuk a csapatba kerülésért? Hogy látod, akár mondjuk te utazod a világbajnokságra, vagy hogy lesz a
6: tesszük? Nagyon nagy harc. Azt a DB-t még nem tudjuk. Azt majd azt mondtuk, hogy az EB után lesz megbeszélve. Valószínűleg nem, de nyilván benne van. Nagyon örülnék neki, de tényleg rajtam kívül nem lehet már fiatal, mert ugye Gémesi család meg ember, aki mellettek jelent a masztorra is, és mentő függetlenül viszont nagyon nagy betartóbb most az egész partkeret, és folyamatosan támogatjuk egymást, úgyhogy ez a tempozatban maradt mindenhol.
3: Igen, ilyen szempontból ti abszolút példák vagytok, hogy akár a fiatalok, akár az idős generáció tökéletesen tud együtt dolgozni és együtt működni, akár a Pásztor is, ahogy láthattuk. Világbajnoksági gondolom azért te is megmészhetsz a táborokba, és együtt készülsz a
6: szerettel. Jó pár hetet tudunk edzőtáborozni, pontosan meg mikor. Minőbb szeretésre
3: akarok. Milyen pihenést kaptatok most?
6: A jó itt az azt hiszem biztos, de még meg kell beszélni az edzőkkel, nem tudom. Még nem ezzel foglalkoztunk szerencsére.
2: Az első felnőtt világeseményén, kontinens tornáján, Európa bajnokságán Európa bajnok kardozott Dallos Benedeket hallottuk. Ne feledjék, 19 óra 40 perctől pedig jön majd a hölgyek döntője méghozzá Muhari Eszter vezetésével. Női párbajtőr válogatottunk, párbajtőr csapatunk döntőzik. Tehát hamarosan Nemzeti Sportkrónika Szilágyi Dórával.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Éveken át halmozzák a győzelmeket minden kontinensen. Senki sem tudja útjukat állni.
2: Venus és Serena. Ikonok, akiket Amerika látni sem akart. Szombaton 11 órakor az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Nemzeti Sport Krónika.
1: Döntött vívhat a magyar női párbajtőr csapat a franciaországi vívó Európa bajnokságon. Újabb ezüstérmet nyert Fabian Bettina a nyíltvízi úszó világkupán, és Lamine Yamal kezd a Szaúd-Arábia elleni labdarúgó világbajnoki mérkőzésen. Köszöntöm a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sport Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Szilágyi Dóra.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: A női párbajtőr és a férfi tőrcsapat versenyét rendezik ma a franciaországi vívó Európa-bajnokságon. A helyszínről Keszi Dóra jelentkezik.
2: Ja, Dóri, köszöntöm a hallgatókat. Hát a tegnapi naphoz hasonlóan felemásra sikeredett ez a vasárnap is. A vívó EB utolsó napjára a női párbajtőr és férfi tőrcsapatunk szereplése maradt hátra. A lányok léptek először Pástra 16 közös Spanyolország ellen. Tüki Lili, Muhari Eszter és Nagy Blanka összeállításban kezdtek a miaink. Az ötödik asszóig 24-24 volt az állás, majd Muhari Eszti beállt a hatodik asszóban, Liót egy 6-2-t, és mivel Nagy Blankának ezen a mérkőzésen nem ment, a hetedik asszóban beállt Borsodi Emma is, aki szintén plusz 4-1-et vívott, ezzel pedig elléptek a miaink, így még az is belefért, hogy Muhari Eszter befejezőként egy tusos mínuszt vívjon. Végül 45-37 lett az állás, ezzel a lányok bejutottak a legjobb 8 közé, ahol az oroszok vártak rájuk. Az oroszok kemény ellenfélnek bizonyultak, a 8. asszóig végig vezettek, majd jött az egyéniben EB-bronzérmet szerző Muhari Eszter, aki 16-8-as túsarányjal megfordította a találkozót, és ezzel pedig bevívta a csapatot az elődöntőbe. A végeredmény 39-33 lett. A lányok addig pihenhetek, amíg férfi tőrcsapatunk ugyanazon a zöld páston vitt a mérkőzését. A fiúk a 8 között kezdtek, csak délután 1 órakor, mégpedig a németek ellen. Sajnos ma ellenfelünknek volt jó napja, ugyanis korábban ezt a csapatot már verték a miénk Tósa Dániel nélkül is. Most azonban Mihály Jandor és Tóth Gergely sem tudott hozzátenni a csapathoz, mindketten mínuszos asszókat hívtak. Ez pedig hiányzott a sikerhez, így végül a németek mentek tovább a legjobb 4-be 45-41-el. Így sajnos a magyar tőrcsapatra az 5-8. Helyért helyosztó mérkőzések vártak. Ezután női párbajtőrözőink váltották a férfi tőrözőket a zöld páston, ha a lányok Olaszországgal vívtak a döntőbe jutásért. A mérkőzés elején Muhari Eszter 6-2-ével és Büki Lili 4-1-es asszójával előnyre tettek szert a lányok. Ezután pedig végig vezetve 38-30-ra megnyerték az olimpiai érmesekből álló olasz válogatott ellen a mérkőzést. Így ma is érdekelt lesz a magyar csapat az esti programban, így érmünk már biztosan lesz. A lányok elődöntőjét követően viszont sor került férfi tőrözőink helyosztóira is. A fiúk átköltöztek a főépületből a szomszédos úszoda tetejére, első helyosztójuk a Spanyolország ellen vitták. Habár nagy volt a csalódottság a csapatban az elveszített negyed döntő miatt, fel tudtak pörögni a hátralévő két meccsre. Azt, hogy ez a csapat is éremesélyes volt, mutatja, hogy a helyosztókon esélyt sem adtak ellenfeleiknek, és a csapat tartását is mutatja, hogy az ötödik helyet mindenképpen meg akarták szerezni. Spanyolország sokáig szinte meg sem tudta őket szúrni. Dósa Dániel, Szemes Gergő, Mihály Andor 3-as 45-24-re győzött és mehetett az utolsó mérkőzésre. A lengyelek ellen is végig vezettek a miaink, volt úgy 7 tussal is, de az utolsó két asszóban azért feljött az ellenfél, megközelítettek minket 2 tussal, de a végeredmény 45-30.

0: Európa bajnok ezúttal a 3 kilométeres kiesési versenyt zárta a második helyen. A férfiaknál negyedik lett Betlehem Dávid, aki tegnap megnyerte a 10 kilométert, és ezzel az összetettet is. Elődöntős a magyar női röplabda válogatott az Európa Ligában, és ezzel kijutott a 2028-as Európa bajnokságra. A miénk az utolsó Koszovó elleni mérkőzés előtt 5-0-ás győzelmi mutatóval állnak, és az Európai Szövetség honlapjának beszámolója alapján akkor is elődöntőbe jutnak, ha 3-0-ra kikapnak. Az olasz élvonalban folytatja pályafutását Szabó Vilmos, aki a Cisterna férfi röplabda csapatához igazol. A MÁV előrétől távozó sportoló 23 éves kora ellenére már háromszoros bajnoknak és ötszörös magyar kupa győztesnek mondhatja magát.
1: Nemzeti sportkrónika.
0: 18 órától Spanyolország-Szaúd-Arábia mérkőzést rendeznek a labdarúgó világbajnokság H csoportjában Atlantában. A két szövetségi kapitány kihirdette a kezdő csapatot. A spanyoloknál 4 helyen változtatott Luis de la Fuente a szövetségi kapitány az előző mérkőzéshez képest. Lamine Yamal ezúttal a kezdőben kapott helyet. A szaudi kapitány 2 helyen változtatott és 3 belső védővel állnak majd fel. A mérkőzést a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Bejutott a legjobb 32 közé a labdarúgó világbajnokságon Németország, miután hátrányból fordítva 2-re legyőzte elefántcsontpartot az E csoportban Torontóban. Denis Undával 2 eddigi VB csoportmeccsen összesen 56 percet töltött a pályán, de már 3 gólnál és 2 gólpassznál jár. A Stuttgart 29 éves csatárát a németek szövetségi kapitánya Julian Nagelsmann is méltatta.
2: Egy ilyen teljesítmény után nem vitás, meg kell fontolnunk, hogy Undáv legközelebb már kezdő legyene. Remekül szállt be, jól mozogta be a területeket. Az első gólnál kapott egy kiváló labdát, amire úgy érkezett, ahogyan kell. Felismerte, hogy hová kell helyezkednie. Akár csak a második góljánál, ott sem véletlenül került zicserbe. Ez jellemző rá, hiszen egy kiváló csatárról van szó.
0: Emerst Fáj, az elefánt csontpartiak szövetségi kapitánya különösen azt sajnálta, hogy a vezetés birtokában nem tudták megszerezni a második góljukat.
3: Mindenképpen az első helyért játszott, mi találtunk be korábban, utána a második félidőben sajnos nem sikerült ráadnunk a másodikat, és hát azért az ellenfél egy igazán nagy futball nemzet. Kár, hogy a végén így alakult, de szerintem büszkén emelt fejjel vesztettünk. Jó mérkőzést játszottunk, apró részleken múlt. Éreztük a tapasztalatbeli különbséget a két csapat között. Azt gondolom, hogy megvolt a labdánk a második fél elején a 2-0-ához, aztán egyenlítettek. Sajnos, hogy mondtam, kis apró részleken múlt, nem sikerült. Szerintem már előre kell tekintenünk, valamelyik meccsre is kell harcolni a továbbjutást.
0: Németország biztos továbbjutásához és csoport elsőségéhez az is kellett, hogy a négyes másik mérkőzésen Curaçao meglepetésre gól nélküli döntetlent játszott Ecuadorral. A mérkőzés hőse a világbajnoki újonc 37 éves kapusa Eloy Rum volt, aki 15 védéssel járult hozzá a pontszerzéshez.
4: Ez az eredmény számunkra győzelemmel ér fel. Azt hiszem, megérdemeljük, hogy ünnepeljünk egy ilyen történelmi mérkőzés után. Igazán mindent beleadtunk, szóval úgy érezzük, mintha győztünk volna. Újoncként jöttünk, ez az első pontunk a világbajnokságon, ami hatalmas dolog számunkra. Valódi győztesnek mondhatjuk magunkat. Nem számoltam a védéseimet, de éreztem, hogy sok volt. Az előbb véletlenül hallottam, hogy éppen nem sikerült megdönteni a 16 hatos rekordot. 15-ször tudtam hárítani, de ismétlem, nem ez foglalkoztat. Örülök, hogy szereztünk egy pontot. Amikor lefújták a mérkőzést, sok minden járt a fejemben. Először egyszerűen csak megkönnyebbültem, aztán arra gondoltam, hogy igen, megcsináltuk. Nagyon büszke vagyok a csapatra. Büszke vagyok a fiúkra, mindenki, aki pályára lépett, szívvel, lélekkel küzdött.
0: Ecuador Curaçao tehát 0-0. Az F csoportban Tunézia újabb súlyos vereséget szenvedett. Az észak-afrikai együttes magyar idő szerint ma reggel Japántól kapott ki 4-0-ra a mexikai Monterreyben, így a csoportkör után búcsúzik a tornától. A VB történetének ezredik mérkőzése után a japánok szövetségi kapitánya Moriyasu Hajime a következőket mondta.
5: Sikerült emlékezetessé tennünk a világbajnokság történetének ezredik mérkőzését. A győzelemnek nagyon örülünk, pláne úgy, hogy nem igazán tudtuk, mire számíthatunk Tunéziától az új szövetségi kapitányukkal. Jó volt látni, mennyi japán szurkoló jött el Monterreybe, és már a himnuszunk alatt éreztük a támogatásukat, amit szeretnék megköszönni nekik. De nem csak nekik, hanem annak a

0: rengeteg mexikói drukkernek is, aki szintén nekünk szurkolt. Örömmel veszük, ha a továbbiakban is szurkolnak nekünk. Persze csak addig, amíg nem találkozunk Mexikóval a tornán. Japánban most délután van. Remélem, hogy sokan látták otthon is a sikerünket, és sokakat meg tudunk mozdítani, hogy elkezdjenek focizni.
1: Japán tehát 4-0-ra legyőzte Tunéziát, és ezzel már biztosan búcsúzik majd Tunézia a csoportkörök után, és akkor a mai jeli mérkőzésen még Ecuador-Curaçao 0-0, 18 órától rendezik majd a Spanyolország-Szaúd-Arábia találkozót, amelyet a Nemzeti Sportrádió élőben közvetít, és ez követi majd a Belgium-Irán mérkőzés, amelyet szintén élőben követhetnek majd a Nemzeti Sportrádióban. Pignitzky Fanni 4. helyen végzett labdával a ritmikus gimnasztikázók Challenge világkupa sorozatának pekingi állomásán, ahol a magyar együttes kéziszercsapat összetettben szintén a 4. helyen végzett. Én pedig a hallgatóknak köszönöm szépen a figyelmet, viszont hallásra.
2: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: 17 óra 34 perc a pontos idő. Kellemes vasárnap délutáni rádiózást mindenkinek, a mikrofonnál Németh Kornél. Kevesebb mint fél óra múlva 18 órától élőben közvetítjük majd a labdarúgó világbajnokságról a Spanyolország-Szaúd-Arábia mérkőzést, este 9-től pedig a Belgium-Irán találkozó kerül majd műsorra, szóval mind a két mai esti, kora esti, illetve késő esti mérkőzést is természetesen élőben közvetítjük. Ám mielőtt a labdarúgás felé fordítanánk a tekintetünket, vívás újra, és már is kapcsoljuk ismételten az Európa-bajnokság helyszínéről Keszi Dórát. Szia Dóri, köszi, hogy itt voltál már velünk a Nemzeti Sportkronika alatt is. Viszont ott kevesebb szó esett, nyilván ugye a férfi tőrözők asszolja zajlott éppen, hogy 19 óra 40 perctől jön a lányok döntője. Egy kicsit arról mesélj, kérlek, hogy hogy jutottak el a fináléba, és ott kivel találkoznak, milyen esélyekkel indulnak majd.
2: Hát nagyon fantasztikusak a lányok egyébként. Azt gondolom, hogy egyébként várhatunk tőlük érmet mindenképpen, de például az olaszok elleni elődöntőjük az mindenképpen bravúrnak számít, hiszen ez az olasz válogatott azért olimpiai bajnokkal, olimpiai bronzérmesekkel áll fel, úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon szépen meneteltek. Ugye most Dük Lili, Muhari Eszter, Nagy Blanka és Borsodi Emma alkotja ezt a négyest, ugye Kunanna még nem térhetett vissza. Ha azt gondolom, hogyha mondjuk esetleg ő is a későbbiekben visszatér, akkor még tud erősödni majd ez a csapat. Hát ugye a Spanyolország ellen kezdtek a lányok a 16 között, ott 45-37 lett az állás, az viszonylag egyébként egy sima meccs volt. Utána következtek a 8 között az oroszok, akik ugye hát sajnos már visszatértek a vívás világába. Igaz, hogy az Európa-bajnokságon még nem a saját zászlajuk alatt, hanem még semlegesként, ez majd a világbajnokságtól egy hónap múlva következik be, hogy már a saját himnuszokat hallgatva és a saját zászlajuk alatt vívhatnak majd az oroszok, de hát hatalmas elánnal jöttek erre az Európa-bajnokságra, és engem megmondom őszintén, az orosz válogatott meglepett, mert nagyon-nagyon jól teljesítenek. Eddig igaz, hogy már visszatérhettek a versenyekre, és vívhattak is, de azért látszott rajtuk ez a, hogy is mondjam, meccshiány, vagy asszóhiány. És ezen az Európa-bajnokságon viszont fantasztikusan teljesítettek, úgyhogy nagyon-nagyon kemény ellenfelek lesznek szerintem a világbajnokságon is, illetve a későbbiekben. Ugye jövő év április sától indul majd az olimpiai kvalifikációs időszak. Mert egyébként szerencsére most még ezt az orosz válogatottat megverték a lányok. 39-33 lett a vége, bár egyébként nagyon-nagyon szoros volt. Úgyhogy Olaszország következett, ott is 38-30 lett az állás. Mind a négy lány nagyon jól szállt be, azt kell, hogy mondjam, Büklénnek sajnos az egyénie nem sikerült annyira jól, úgyhogy benne még megvolt így a motiváció a csapatra is, az így érezhető volt, mert azt is hozzá kell tennem egyébként, hogy Lilinek a térdét nemrég műtötték, és ő is pár hónapja tért csak vissza, és beszélgettem vele korábban erről, hogy azért még nem mer azért olyan intenzíven belemenni egyes mozdulatokban, nyilván picit még máshogy használja a térdét, a mozdulatait, a kitöréseit, úgyhogy azért ez még picit érezhető volt a mozgás, de azért már így a csapatban egész jól szállt be ő is. Úgyhogy Olaszországot legyőzve megvan a lányoknak ez a döntő szerencsére, ami viszont nagyon-nagyon kemény lesz, azt kell, hogy mondjam, ugye a franciák kerültek be a másik elgon a fináléba, és hát pont azt beszéltük itt a kollégáktól, hogy a francia válogatott a férfi kart kivételével minden fegyvernemben döntős vívott női férfi vonalon is, és így az esti programban, Sipa, Dobban, Nádi Hegedűben mindenhogy érkeznek a franciák, tehát hatalmas hangzavar van, körülbelül olyan hangzavar, mint amit egyébként a párizsi olimpián is láthattunk tőlük, úgyhogy biztos, hogy zengeni fog a csarnok, úgyhogy majd igyekszünk a lányokat biztatni így a franciák ellen, mert nyilván ők többségben lesznek hozzánk képest, úgyhogy de én is így is nagyon büszke vagyok rájuk, hogy azért döntőbe jutottak, szerintem egy ezüstérem is csodálatos lenne, bár őket ismerve nyilván az aranyért fognak hajtani.
1: Ezt akartam mondani, hogy az, ha már ideig eljutottak, annál édesebb, mint amikor elcsendesíti a sípot, a dobot, meg a Nádi Hegedűt, ez a négy csodálatos lány egyébként, ennél, hogy is mondjam, extra felemelőbb érzés talán kevesebb lesz. Összességében, bár nyilván még ugye itt a lányok döntője előtt állunk, talán Szatmári Andrisnak mondtad, hogy ugye két éremmel zárt, hogy jó ez az EB, összességében milyennek látod? Bár nyilván most még talán egy picit korai mérleget vonni az Európa-bajnokságot magyar szemüvegen keresztül.
2: Nem gondolom, hogy nem lehet panaszunk, mert ha jól tudom, az elnökségnek az volt egyébként a célja így az Európa bajnokság előtt, hogy azért 2-3 csapat érem meglegyen, illetve egyéniben legalább 8 szakba, legjobb 8 közé bejussanak a srácok, és ahhoz képest azért van egy férfi karcsapat aranyunk, most nyilván már az első folyamán kiderül, hogy a női párbajtőr arany vagy ezüst éremmel tér haza, tehát akkor már a két csapatérmünk megvan, és ugye született két bronzérem is Muharrészt részt ad Mary András révén, meg egyébként nagyon-nagyon sok értékes helyezésünk van, tehát hogyha azt említem, hogy női karban Szűcs utca 5. lett, például Battai Sugár 8., de András Vitibi is férfi párbajtőrben 6. lett, vagy mondjuk Dósadani férfi törben 6. lett, Mihály Andor 7., tehát azért nagyon-nagyon sok jó helyezésünk is született, és azt számolgattuk, hogy egyébként tavaly Genovában 5 érmet szereztünk, tehát közel azonos így a mérleg mondjuk a tavalyi Európa-bajnoksághoz képest. Hát nyilván lesz még mit csiszolni, mert az baj, hogy vívásban egyébként tényleg nagyon-nagyon közel van egymáshoz az Európa-bajnokság és a világbajnokság, tehát hogy már egy hónap sincsen hátra a hongkongi világbajnokságig, úgyhogy ilyenkor mindig általában priorizálják a vívók, hogy melyikre helyezik nyilván a formaidőzítést. Általában ez inkább nálunk is a világbajnokságra tehető, mivel azért ott vannak a még keményebb ellenfelek, ugye ott beszállnak a japánok, az amerikaiak és a többi kontinens. Úgyhogy inkább a világbajnokságra koncentrál mindenki, de én azt gondolom, hogy akár mondjuk az elnökség részéről, akár így a vívóink részéről is nem lehet ok a panaszra.
1: Dóri, zárásként egy vívástól teljesen független kérdés. Szerinted a spanyolok a szaúdiak ellen, mert a 18 órától közvetítjük, betléznek úgy, mint a zöldfokiak ellen, vagy átlépik saját árnyékukat és Európa-bajnokhoz méltóan szerepelnek majd?
2: Hát én nagyon remélem, hogy átlépik a saját árnyékukat. A zöldfoki szigetek elleni meccsükön én pont repültem, tehát a gépen ültem, hála Istennek nem láttam azt a mérkőzést, mert
1: szerencsés volt a
2: szobában, úgyhogy én nagyon remélem, hogy összeszedik magukat és győznek. Én egyébként Spanyolországnak szurkolok, hogy ők nyerjék meg azt a világbajnokságot, de nyilván ilyen szerepléssel azért ez így nem fog menni.
1: Hát a Viva Espanyát nem tudjuk bekészíteni, de a zenei szerkesztőnk kedveskedett akkor neked. Faruko és a Pepász jön majd a folytatásban. Keszidóra köszönöm szépen, hívunk ma még egyébként 19 óra 40 perctől, tehát a magyar női párbajtőr csapat döntője itt a Nemzeti Sportrádióban. Dóri, köszi még egyszer, hogy itt voltál velünk.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Természet, történelem, hagyomány. Idén-nyáron ismét vár a Kárpát-medence. Június 22-től minden nap 17 óra 50 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás. Nemzeti Sport Rádió.
3: Gól! Bent van! Megvan!
0: Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: 17 óra 47 perc a pontos idő, kellemes vasárnap, délutáni, kora esti rádiózás. Mindenkinek maradjunk inkább csak a délutánnál, így azért, amikor nyár van, jó idő van kint, bár olyan viharok voltak a tegnapi hőségriasztás után, hogy öröm volt nézni. Szóval 17 óra 47 perckor Bene Ferenc érkezett ide hozzánk a stúdióba, mert hogy jön a Spanyolország-Szaúd-Arábia mérkőzés a labdarúgó világbajnokságról. Nos, Feri, az első kör torony magasan a legnagyobb szenzációját. A zöldfokiak hozták azzal, hogy döntetlent játszottak az Európa-bajnok spanyolokkal. Te és én ebben a stúdióban rengetegszer dicsértük teljesen joggal a spanyolokat az EB alatt, meg azóta is, mert az egyetlen olyan csapat volt, amely focizni akart 2 évvel ezelőtt a kontinenstornán, joggal azt állapítottuk meg, hogy joggal lettek Európa-bajnokok. A zöldfokiak ellen mindenki a zöldfokiakat dicsérte, mert a spanyolok egy milyen impotens, ha ezt mondom, az úgy jó, bólogatsz velem szemben. Vérszegény támadó játékot mutattak, mint egy kézilabdázó a felállt fal ellen tologatták a labdát jobbra-balra, úgyhogy nem tudtak nyerni. Ne vegyük el Vozinha érdemeit sem, meg az egész szenzáció, a futball csodája, nem csak a gólnak van csodája, a futball csodáját. Na most, hogy miért a hosszú felvezetés? A szaúdiak 4 évvel ezelőtt az argentinokat, igaz, hogy szegről végről majdnem otthon, de hogy azért, vagy azon a kontinensen, de hogy megtréfálták. Kétszer bele lehet lépni ugyanabba a folyóba, nevezetesen a spanyolok a szaúdiak ellen. Milyen arcukat kell, hogy mutassák, vagy milyen lesz ez a meccs egyáltalán, mert hogy nehezen tudom elképzelni, hogy még egyszer ez történjen, torony magas esélyes Spanyolország, de hát annyira rosszul játszottak a zöldfokiak ellen, a szaúdiak meg pontot szereztek az Uruk ellen, Uruguay ellen, hogy ezek után most légy okos, Domonko. Szia, Feri!
5: Tiszteltek, köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatóit, szervusz, Kornél! Hát nagyon-nagyon próbáltam elindulni a rajtnál, de nem sikerült, olyan
4: egy
5: hosszú bevezetőt adták.
4: Nagyon-nagyon
5: igyekeztem. Volt egy vagy 15 gondolatom közben, de most már csak 1 vagy 2 maradt. Hát azt akarom ezzel jelezni feléd, hogy alapjában jövő azért impotensnek nem nevezném a spanyol válogatottat, sem a támadó játékát, hiszen alapjában ez a csapat működött. Tehát bármennyire rosszul hangzik, ez a csapat, ebből a csapatból 2 dolog hiányzott, az olyan élesség. Hát neki sem volt az egy könnyű dolga, de nyilván lehet egy csatárt kritikával illetni, 30 percig nem ér labdába, de azért azt ne felejtsük el, hogy ebben jócskán benne vannak a körülötte játszók is. Tehát visszatérve a spanyol válogatott zöldfoki köztársaság elleni játékára. Ott az a csapat taktikailag jól működött, megvoltak az üres területben mozgások, megvolt a magas labdabirtoklás, 2 dolog hiányzott, egész egyszerűen játékosok nem akartak sprintelni, tehát kvázi egy picit lecsalták azt a mérkőzést, arra vártak, hogy na jó, ma én egy picit pihenek, majd a VB következő periódusában összeszedem magam, de old meg te. Hát így körülbelül 6-8 játékos így gondolta, és ezért utána lett ez a hát vérszegény támadó játék, hogy helyesen fogalmaztál, illetve az élesség a kapu előtti szituációkban. Tehát azért ezt a mérkőzést ilyen nagyon-nagyon gazdaságosan azért le lehetett volna hozni egy 1-0-ra vagy 2-0-ra. Tehát az a spanyol válogatott se jobb és se rosszabb nem lett, mint mondjuk az Európa-bajnokságon. Viszont igazából az, hogy egy spanyol válogatott mennyire tud top szinten futballozni, azért az majd a 32 között fog kiderülni, mert annak senkinek ne legyen kételje abban, hogy a spanyol válogatott be fog jutni, tehát tovább fog jutni a csoportból. Viszont azért azt valljuk meg őszintén, hogy ha megnézzük, azért egy ponttal azért nem életbiztosítás a második körbe eljutni, de egy ilyen négy csapatos csoportoknál általában a második forduló az egyik legfontosabb, és a mai mérkőzésen a spanyol válogatott ugyanezzel a magabiztos játékkal, ugyanezzel a labdabiztos futballal csak gólokkal fog nyerni véleményem szerint.
4: Ja, Lamin Yamallal a kezdőben, ugye ő legutóbb nem volt ott a kezdőcsapatban. Mennyit jelenthet az ő jelenléte? A foci tudását vagy a zsenialitását tudjuk. Egy fiatal srác jelenléte mennyiben határozhatja meg egy Európa-bajnok szereplését?
5: Az ötfoki köztársaság elleni mérkőzésen én a 60. perc körül, amikor a spanyol válogatottat láttam, hogy magas a labdabirtoklási fölény, de lassú a tempó, és hiányzik az egy-egy elleni váratlan húzás a csapatból és a támadójátékból, akkor nagyon hiányoltam Yamalt és Olmót. Most a kapitány mindkettőt betette a kezdőbe, tehát én azt várom, hogy Lamine Yamal részéről azért lesznek egy-egy elleni nyert párharcok, lesz létszámfölény kialakítása, Oyarzabal pedig Olmó segítségével azért sokkal gólerősebb lesz, már csak azért is, mert Olmónak az átlövéseire vagy a 16-os környéki szituációira ki kell lépni. Ha őre kilépnek, akkor lehet, hogy Oyarzabal még többet lesz szabadon, és meg lehet játszani, tehát én egy sokkal, de sokkal élesebb spanyol csapatra számítok, és ez már tükröződik az összeállításban is.
4: Na, egy picit beszéljünk a szaudiakról, mert hogy azért van még időnk a kezdésig, miközben mi már látjuk az Atlantából érkező képeket, hogy a hangulat elképesztő lesz, majd rengeteg szaudi szurkoló mellett természetesen nagyon sokan szorítanak a helyszínen a spanyol csapat győzelméért is. Mi ennek a szaudi csapatnak a titka? Mert ugye az, hogy 4 évvel ezelőtt ugye ez a bizonyos argentinok elleni siker, hogyha még azt el is fogadom nehezen, de ha elfogadnám, hogy esetleg az bármilyen okból kifolyólag a véletlen számlájára írandó, az, hogy utána most megint úgy kezdtek egy VB-t, hogy Uruguay ellen tudtak pontot csenni, azért azt már így nem gondolom a véletlen kategóriába. Szóval mi az ő sikerük titka?
5: Egyik sem volt véletlen, azért a labdarúgásban ritkán vannak véletlenek, tehát olyan előfordulhat, hogy mondjuk a kapufára befelé pattan labda, vagy kifelé, tehát vannak olyan fordulópontok, amivel egyik csapat jobban jön ki, vagy a másik rosszabbul, de azért olyan nagyon-nagyon sok a szerencsén nem múlik. Nyilván, ha egy pici szerencse mindig kell a fordulópontokba, és azon lehet az is, hogy mondjuk aki kiesik a 32-be, vagy megnyeri a világbajnokságot, tehát ez kétségtelen tény, de visszatérve azért Szaúd-Arábiának, a legutóbbi világbajnokságon, amikor elverték Argentinát, akkor egy rendkívül szervezett védekezés mutatott be az a csapat. Tehát magam is felhasználtam onnan arról a mérkőzésre anyagokat, edzőjelöldásokon, vagy akár olyan továbbképzésen, ahol a középső zónás védekezést kellett elemezni. Tehát ott gyakorlatilag elszívták a területet Messiék elől. A szaúd-arábiai futball azért rendkívül fegyelmezett. Tehát a válogatottnak az egyik legnagyobb erőssége a fegyelmezett védekezés és a csapategység. És hát valljuk meg őszintén azért arra, hogy vagy a középső harmadban, vagy főleg a saját védő harmadában egy csapat megtanuljon szervezetten 10 emberre védekezni, arra már majdnem mindenki képes. Tehát ezt az egész világ megtanulta. Erre tényleg Curaçao volt a legjobb példa, vagy akár zöldfoki szigetek. Viszont azt se felejtsük el, illetve hát nyilván Curaçaót úgy gondolom, hogy a mai mérkőzésre gondoltam, igen. És a másik pedig, hogy azért az Uruguay elleni mérkőzést én úgy gondolom, hogy azért túlságosan se szabad ünnepelni, mert ott azért kellett Muslera hibája a szaúd-arábiai gólhoz, és azért én úgy gondolom, hogy mind a mérkős első 30 percében, mind a mérkős utolsó 20-25 percében Uruguay lényegesen jobban és veszélyesebben futballozott, az más kérdés, hogy nem éltek a lehetőségeikkel. Hát ez is azért sajátossága a mai futballnak, és hát mindig is azért kellett hozzá, hogy legyen olyan befejező támadó, aki tényleg fölteszi az íra a pontot, hiszen anélkül hiába sír bármelyik csapat, hogy ott vannak a helyzetei, lásd mondjuk Törökország a 60-valány kapura lövésével, abból 15% talán csak kapura.
4: Több mint 500 milliós keret euró, vagy eurós értéke van a török keretnek egyébként. Elképesztő nagy nevű játékosok, értékes játékosok, és mégis csomagolhatnak, és jöhetnek haza. Volt egy pici személyes sztorit, remélem a hallgatók megengednek. Volt a hétvégén egy baráti összejövetel, és pont ebben keveredtünk vitába, hogy van-e ennek így értelme egyébként, hogy a törökök csomagolnak, és Güler ugye elnézést kell, hogy kérjen, mert hogy gyakorlatilag olyan harag zúdul rájuk irányába. Én mondtam, hogy én összetenném a két kezem, hogyha ott lennénk a VB-n. Most nyilván én könnyen mondom azt, hogy most két vereség után, hogyha már biztos, hogy haza kell jönni, hogy az nem esne jól, de annyira régen várjuk már, hogy egyértelműen ebbe a kategóriába sorolom. Na de vissza a Spanyolország-Szaúd-Arábia mérkőzésre. Jelente bármit, főleg az első meccs függvényében, hogy a szaudiak 5 védővel kezdenek?
5: Hát azért spanyol válogatottnak ez nem egy újdonság, hogy ellenük 5 védővel védekeznek. Biztos vagyok benne, hogy meg fogja szállni a védőharmadot a szaúd-arábiai csapat, ki fogja zárni a mélységi passzok lehetőségét. Ezért lesz kulcskérdés a spanyolok részéről, hogy sokat forgassák a játékot, gyorsan forgassák, és főleg gondoljunk bele, ha a spanyol válogatott elviszi a játékot az egyik irányból, mondjuk baloldalra, és oda rátolódik a szaúdi, megpróbál a labda környezetében létszámfölényt kialakítani, és ebből két-három passzal, vagy akár egy keresztlabdával átforgatják a túloldalra, ahol mondjuk Lamine Yamal egy az egy elleni játékhelyzetbe kerül, hát onnantól kezdve azért vagy kifelé, vagy befelé meg fogja verni az ellenfelét, és abból vagy átlövés, fél gólhelyzet, vagy akár utolsó passz, és vagy gólpassz lehet. Szóval én körülbelül egy ilyen mérkőzés képet predesztinálok. Hát alapjával véve a szaúdiaknak más esélyük nem lehet, mint hogy minél tovább kihúzni kapott gól nélkül, és ha az a spanyol válogatott egyre türelmetlenebb lesz, akkor azért előrefelé vannak sebességgel megáldott játékosai, olyan futballistái, akik akár a széleken, akár direktbe egy egyritmusú kontrával a spanyolok mögé tudnak kerülni. Azért ne felejtsük el, hogy a spanyol válogatott is hasonló mentalitásba előrefelé védekezik, hogy a Barcelona, és azt láttuk, hogy az ilyen típusú csapatok, ha azonnal 1-2-3 másodpercen belül nem tudják a labdát visszaszerezni visszatámadás által, akkor azért mögöttük sok terület marad. Tehát ha ezt meg tudja oldani a szaúdi válogatott, akkor bizony veszélyes lehet a spanyol kapura, de hát ezt az esetek többségében nem szokták megoldani az ellenfelek.
4: Olmo, Rodri, Pedri, Yamal, hát az életveszélyes névsor, ők kell, hogy bizonyítsanak majd. Ott van a spanyolok torkának is?
5: Szerintem pont annyira megvan a mérkőzés és versenyfeszültség a spanyoloknak, amennyire kell. Tehát paradox módon az első fordulóban elszenvedett döntetlen, mert mondhatjuk így, a szaúdiaknak esik legrosszabbul, mert most bizony a spanyolok sokkal, de sokkal élesebbek lesznek, és én ha szaúdi kapitány lennék, jobban örültem volna, a spanyol válogatott nyert volna az első.
4: Na hát, akkor ennyit a felvezetésről. Bene Ferenc, köszönöm szépen, egy gyors teleportálást kívánok neked Atlanta irányába, és addig is, amíg megérkezel, elmondom, hogy a mai nap folyamán két élő közvetítésünk lesz még 19:40-től női párbajtőr csapatunk döntője az Európa-bajnokságról, este 9-től pedig majd a Belgium Irán labdarúgó világbajnoki csoportmérkőzést is élőben közvetítjük. A brazil játékvezetői csapat felsorakozott a pályán, mint ahogy az együttesek is ott vannak, úgyhogy irány tehát a helyszín. Következik a Spanyolország-Szaúd-Arábia mérkőzés közvetítése Tóth Bélával és Regős László Pállal, na meg persze Bene Ferenccel.
6: Jó estét kívánunk, köszöntjük a kedves hallgatókat. Ebben a csoportban még semmi nem dőlt el, hiszen két döntetlen született az első fordulóban. Spanyolország a zöldfoki köztársaság ellen játszott 0-0-es döntetlent, míg a szaúd-arábiai válogatott Uruguay ellen 1-1-et, úgyhogy jelenleg mind a négy csapatnak egy pontja van. Nyilván a spanyolok felettetnék a múltkori zöldfokiak elleni blamát, míg a szaúdiak egy esetleg újabb bravúrpontot szereznének, ahogy tették ezt az uruguayiak ellen is. A spanyolok kapujában Simon kezd, ahogy a legutóbb is négy helyen változtatott egyébként Luis de la Fuente szövetségi kapitány. Llorente, Ruiz, Torres és Gavi is kikerült. Bekerült Porro, Olmo, Yamal és Baena. Porro tehát Simon előtt a jobb hátvéd, a két belső védő Kubarsi és Laporte, a bal hátvéd Kukurella. A középpályán Pedri és Rodri, aztán az egyik szélen Yamal, a másik szélen Baena, ott van Olmo és Oyarzabal, a középcsatár.
7: A szaúd-arábiai válogatott viszont elégedett lehetett azzal a teljesítménnyel, amit nyújtott hétfő magyar idő szerint kett hajnalban, mert hogy egy egyes döntetlent ért el Uruguayjal szemben, akkor El Amri szerezte a gólt, azzal ráadásul még vezetett is a szünetben az ázsiai együttes. Ahhoz a találkozóhoz képest két helyen változtatott Jorgos Donis, a szövetségi kapitány, és defenzív csapatot állított össze azzal, hogy öt védős rendszerre váltott. Ott történt egyébként a változtatás, hiszen bekerült a védelem tengelyébe Lacsámi, és a középpályára a védekező felfogású Nasser Al-Dafsari. A kapuban azaz Al-Ovais, aki 9 védést mutatott be Uruguay ellen, Abdul Hamid a jobb hátvéd, Al-Tambatti, Lacsámi, Al-Amri a belső védősor, Al-Harbi a bal hátvéd, a középpályán tehát Al-Dafsari, méghozzá Nasser Al-Dafsari, Al-Juwair, Al-Haibari előtte, míg a csapatkapitány Szálem Al-Dafsari, az a támadó a bal szélen, aki támogathatja majd a középcsatárt El Burájkánt. A mérkőzés játékvezetője brazil, aki ebben a pillanatban a sípjába fúj, és elkezdődik spanyol labdaindítással a mérkőzés.
6: Piros mezben és sötétkék nadrágban a spanyolok, a sportszáruk is sötétkék, tehát a hazai szerelésben az Európa-bajnoki címvédő csapat, még csupa fehérben a szaúd-arábiai válogatott, és a spanyolok már is ott vannak a szaúdiak térfelén. Kukurája kapja a bal oldalon, mellette indul Baena, Kukurája meg is találja őt, Baena elindul befelé, jobbal küldené, középre levágódik az egyik szaúdi védőről, Rodri csúsztatja tovább Porrónak, Porró pedig kiteszi a szélre Jamalnak. Jamal a 16-os sarkánál a jobb oldalon megcsinál egy cselt Al-Dawsari mellett, még mindig Jamalnál a labda, még egy jó csel, jobbal teszi középre, ezt is kifejelik a szaúdiak. Al-Tambakti volt az, aki kibólintotta onnan az ötösön belülről, de nem jut messze a labda, ott marad a spanyoloknál. Laport adja a bal oldalra Kukurájának, Kukurája pedig már egy mélységindítással próbálkozik, ez viszont nagyon hosszú volt az induló Baenának, kimegy a labda az alapvonalon túlra, jöhet kirúgással a szaúdi válogatott. Egy perc telt el, nyilván nem lehet sok mindent, sok következtetést levonni egyetlen percből, de eddig azért hasonló képet mutat ez a mérkőzés, mint amilyet, vagy hasonló játékot mutat, inkább így mondom, a szaúdi csapat, mint amilyet a zöldfokiak végül is sikerrel mutattak be a spanyolok ellen.
7: Arról a mérkőzésről Luis de la Fuente, a spanyolok szövetségi kapitánya elmondta, hogy nagy baj nem történt, viszont most már Szaúd-Arábia ellen főleg támadásban sokkal hatékonyabban, gyorsabban és pontosabban kell játszania a spanyol válogatottnak. Megint a labda az Európa-bajnoknál, Porró emel keresztbe, méghozzá most már a 16-oson belülre, egy csel befelé, és a lövés az felperdül. Ez bizony megtalálta Baenát ez az ívelés. Csak kényelmesen, vagy hát néhány ütemet tévesztve léptek ki rá a szaúdi védők, úgyhogy jöhet majd egy szöglet a jobb oldalról. Ezt Spanyolország végezheti majd el, a mérkőzés második percében járunk. A helyszín Atlanta, itt játszott az első mérkőzését a zöldfoki köztársaság ellen Spanyolország, egyébként is közel egy Tennessee kisvárosban rendezte be a központját a spanyol válogatott erre a világbajnokságra. A kis szöglet után Jamal ívelt ballal a jobb oldalról, ezt kivágták a védők, de a felezővonal közelében már Pedro Porró gyűjti be.
6: Mellette ott van a kezdőkörben Pedri, aki visszalépett segíteni Porrót, és Pedri már adja is Olmónak a labdát, aki az oldalvonalnál helyezkedő Kukurellát játssza meg. Kukurella vissza Olmónak, visszazár saját térfelére a szaúdi válogatott, vagyis a szöglet után nem nyílt ki annyira, hogy letámadja a spanyolokat. Jamal kapja közben a 16-os sarkánál, a jobb oldalon ballal íveli át a hosszú oldalra, visszafejelt labda Baenától, Alavais vetődik ki a kapujából, és magához öleli a labdát. Ezt is megúszták most a szaúdiak, de már több veszélyesnek tűnő beadását is bemutattak itt 3 perc alatt a spanyol válogatott tagjai. 20 évvel ezelőtt a Németország világbajnokságon is egy csoportban volt ez a két válogatott, akkor is a H csoportban egyébként, Ukrajna és Tunézia mellett. Akkor a két csapat meccsét Spanyolország 1-0-ra nyerte. A harmadik körben a spanyolok és az ukránok jutottak tovább abból a kvartettből. A labda pedig már megint a spanyoloknál, hiába ölelte magához az imént még Alavais, megint Jamal indulhat a jobb oldalról befelé, egy cselt csinálja már, aztán ballal lő messziről, ez legalább egy méterrel fölé ment, nem volt igazán jó lövés Jamaltól, aki csereként állt be a zöldfokiak ellen, és hozott egy kis lendületet a spanyolok játékába, de az áttörést azt ő sem tudta meghozni a spanyolok első mérkőzésén a világbajnokságon. A negyedik percben járunk, a negyedik perc legvégén Spanyolország Szaúd-Arábia 0-0.
7: Szaúd-Arábia eddig a világbajnokságokon egyetlen alkalommal győzött le európai riválist, 1994-ben, szintén az Egyesült Államokban, de akkor Washingtonban, Belgiumot 1-0-ra, akkor tehát Said El Ovairán szerezte a győztes gólt, és az az egyetlen sikere a szaudi válogatottnak európai csapattal szemben, összesen 11 nekifutásból. A spanyolok támadnak ezúttal is, Rodri az, aki a félpályán tovább gurítja, és most már Kubarsi teszi ki a jobb oldalra Porróhoz, megint Kubarsi elkéri Rodri a védelem előtt, aztán kiemeli lágyan a bal oldalra Bainához, Kukurella lépették bejjebb, Baina visszagurítja Pedrihez, Pedri beadása, Olmót kereste volna, Anna meg Elamri elfejelte, de hát alig tudja megtartani a labdát Szaúd-Arábia, azonnal visszakerül a spanyolokhoz. 5. perc a mérkőzésen a félpályán. Egyelőre a spanyol válogatott bevonják most már a kapust is, Unai Simont, aki meg hát pásztázza a gyepet, de lehet, hogy hosszú ívelés helyett inkább egy oldalpaszt választ. Laporte vissza Simonhoz, feljebb lépnek a szaúd-arábiaiak, de most már Olmó fordulhat.
6: Olmó a kezdőkörbe ér, és a jobbjára passzol Jamalnak, Jamal rágyorsíthat, nagyjából 25 méterre a kaputól, kiteszi a jobbszélre Porrónak. Porró jobban laposabb beadja, kivágják ezt is a szaúdiak, picit röviden ugyan Alamri, úgyhogy megint csak a spanyolokhoz kerül vissza, mégpedig Jamalhoz, kint van teljesen az oldalvonalnál, közel a félpályához, a felezőhöz, ott pöcköli tovább Porrónak, Porró pedig bejátsza a belső védőknek. Kubarsi, aztán Laporte, ő adja ki a bal oldalra Kukurellának. Kukurella az oldalvonalnál indulhat előre, Pedrinek adja inkább középre, most már Rodri a labdával, feláll a szaúdiak védelmi fala, egy ilyen 6-4-es felállás tulajdonképpen most védekezésben a szaúdiaktól, a labda pedig Bajenánál, ő tenné a védelem mögé, ezt elfejelik viszont a szaúdi válogatott védői, és próbál egy kontrával indulni az ázsiai csapat. Al-Harbi az, aki elindul a bal oldalon, már a 16-os magasságában jár, Kubarsi lépett ki rá, Al-Harbi visszaadja Al-Dawsarinak, aki tovább teszi Al-Buraikánnak, ő azonban nem tudja se átvenni, se tovább tenni, a labda így Simon kezében köt ki, ő pedig már előre is dobja Jamalnak, hogy induljon az újabb spanyol támadás a 7. percben, amikor is a Spanyolország Szaúd-Arábia mérkőzés állása 0-0.
7: Annak ellenére, hogy 20 percet játszott Jamal csereként beszállva az első mérkőzésen zöldfoki köztársaság ellen, 5 cselt is bemutatott azon a találkozón, azzal egyébként a legjobban csellenző spanyol játékos volt azon a mérkőzésen, sokra nem vezetett. Spanyol akció, a bal szélen Pedri kéri a Kukurellától, aztán Bainához pörget ki az oldalvonal mellé, Pedri most már 25 méterre a szaúdiak kapujától, Porró veszi át, a jobb oldalon Jamal, beemeli Benyesi a kapu elé, kifejelik a védők, oda pattan Pedrihez, aki begyűjti, majd tovább teszi Kukurella, Baena visszakapja Kukurella, ott az alafonal közelében, mintha Kukurellájáról ment volna ki, a brazil játékvezető viszont szögletet jelez, ugye szabályváltoztatás által, hogyha tévesen adta meg a szögletet a VAR közbeszól, de egyelőre semmi nem mutat erre. Jöhet tehát a spanyolok második szöglet a mérkőzésen a bal oldalról, a mérkőzés 8. percében, Alovainz a kapuban, egyelőre a társakat rendezgeti. Jöhet tehát a beadás, és kapás lövés Olmótól, jó 18 méterről, de hát ez sok szót nem érdemel ez a próbálkozás.
6: A 8. percben továbbra is gól nélküli döntetlen a mérkőzés állása, ami a labdabirtoklást illeti, de az első 10 perc végéhez közelítve 84%-ban a spanyoloknál a labda, míg 16%-ban a szaúdi válogatottnál. Hát hasonló fölényben játszott a zöldfoki szigetek ellen is a spanyol válogatott, akkor 74,3% volt a mérkőzés végén a labdabirtoklási mutatója a spanyol csapatnak. Ennek ellenére gólt nem sikerült szereznie a spanyoloknak. Ehhez hasonló arányú labdabirtoklással rendelkeztek a spanyolok a marokkóiak elleni 8-ad döntőben 4 évvel ezelőtt. Ugye annak is kiesés lett végül a vége, úgyhogy a magas labdabirtoklás nem feltétlenül jelent előnyt egy-egy ilyen mérkőzésen, ha nagyon betömörül az ellenfél. Már pedig a marokkóiak is hasonló játékot játszottak, és talán a szaúdiak abból a mérkőzésből, meg a zöldfoki szigetek elleni mérkőzésből is igyekeztek felépíteni a játékukat. Most viszont Bayern kap egy labdát a bal szélen, kisarkazza középről Nasser al-Dawsari, viszont visszakerül a spanyolokhoz. Pedri, aki begyűjti a 16-os előterében, átadja Porrónak. Porró még egyel kijebb Jamalnak. Jamal a 16-os sarkánál jár, a bal lába felé cselez, visszagurítja Porrónak. Porró lövi, fölé megy ez is. Ahogy Jamal, majd nem sokkal azután Olmo, most Pedro Porró sem találja el Alvarez kapuját, akinek így védenie egyelőre nem kellett a spanyolok ellen. A 10. percben gól nélküli döntetlen, továbbra is a mérkőzés állása.
7: Talán megpattant egyébként egy védőn ez a Porró féle löket, de a játékvezető kirúgást ítélt, és ezt már el is végezték a szaúd-arábiaiak. A mérkőzésből lassan eltelik 10 perc, visszakerül azonnal a labda a spanyolokhoz, Bayern a külsővel szökteti a társat, Oyar Zabalt már a 16-oson belül, ott a keresztezés és ott a gól. Jamal most nem tétovázott sokáig, a mérkőzés első 10 percének a végén megszerzi a vezetést Spanyolországnak. És ez Lamine Jamal pályafutása, első világbajnoki találata. A 18 éves játékos a Barcelonának kiváló idényen van túl, a katalán együttesben 24-szer talált be és 18 gólpasszt adott. Az Európa-bajnokságon két esztendővel ezelőtt remekelt, itt a világbajnokságon pedig akkor, amikor először kezdőjátékos, akkor betalál az első 10 perc végén. Vezet tehát a spanyol együttes Szaúd-Arábiával szemben, és itt a kulcs, ez a Bayern a passz volt, külsővel Oyar Zabal felé a középpályán, a félpályán, és onnan mondhatni, hogy a papírforma szerint, vagy tankönyvbe illően középre tette a labdát Oyar Zabal, és a hosszú kapufánál két lépésről továbbította az üresen tátongó kapuba Lamine Jamal. Alvarez hiába igyekezett, nem tudott átérni a kapus a túloldalra, úgyhogy vezet Spanyolország, és hát ez gyorsan történt most meg ez a gól, ami ugye a zöldfoki szigetek ellen csak nem akart összejönni.
5: Igen, viszont a labdabirtoklást hasonlóan látom, mint a zöldfoki szigetek elleni mérkőzésen, de azért a játék ritmusa és főleg a mélységi indulások, tehát ez azért egy nagyon nagy különbség. Ez a spanyol válogatott most sprintben közlekedik, ez a spanyol válogatott most megfutja a mélységi sávokat. Az ilyen spanyol válogatott ellen rendkívül nehéz védekezni, tehát azért lényeges különbség van tempóban meg hozzáállásban. Viszont három dolgot írtam fel magamnak, az egyik, hogy Jamal rendkívül motivált, tehát érezni lehetett, hogy nagyon akarja ezt a mérkőzést, nagyon akarja megszerezni az első világbajnoki gólját. Hát gyakorlatilag azért Jamal nem a párharc erősségéről híres, de hát váll elleni kontaktban úgy esett össze egyszer a bal hátvéd vele szemben egy párharcnál, hogy öröm volt nézni, tehát jól áll bele a párharcokban, rendkívül dinamikus és rendkívül aktív a találkozón. Most pedig ott volt a hosszú kapufánál, ahol lennie kell, Oyar Zabal pedig szépen megtartotta a labdát, visszapassz Bajenának, és utána mélységbe elindult a bal szélen, ahol egy center a baloldali szélső pozícióba azért ritkán kerül oda, és ahogy a nagykönyvbe meg van írva, a kapus és a védők közötti sávban laposan élesen bepasszolta a labdát, Jamal pedig ott volt a hosszú kapufánál, amúgy futszálosan, tehát csodálatos gól volt taktikailag is.
6: És most is labdát szerez Jamal, indítaná Bayernát, jön a kapujából Alvarez, Pedrihez kerül, Pedri viszont fölé durrantja 15-16 méterről, gyengébbik lábával ballal próbálkozott, és nem találta el Alvarez kapuját. A 13. percben járunk, 1-0-ra vezet a spanyol válogatott Szaúd-Arábia ellen, és ahogy ez lenni szokott, több korábbi spanyol válogatott játékos itt van a stadionban. Fernando Hierro, vagy éppen Michel Salgado is onnan figyeli a lelátóról a FIFA elnöke Gianni Infantino mellől a mérkőzést. 1-0-ra vezet tehát Spanyolország, szaúdi kirúgás következik a mérkőzés 13. percében. Ezt Alvarez fogja majd elvégezni a saját ötöséről. Jamal góljával vezet a spanyol válogatott tehát, akinek az imént volt egy kisebb labdakezelési hibája is, de a motiváltság az, azt hiszem, hogy a gól után is megmarad. Olyár Zabár fejeli le a labdát Rodrinak, Rodri a felezőnél Porrónak játsza, Porró pedig visszaadja a védelembe Kubarsinak, aztán már Pedri a középkörben a labdával zavarja őt ott, egy picit Al-Haibari. Pedri ennek ellenére ki tudja tenni Kukurellának a labdát, és a szaudiak megpróbálnak most már ott a spanyol védelemben is zavart okozni, és ott letámadják már a középhátvédeket. Igaz, nem túl nagy intenzitással, és ezért megint csak felszagol egy picit a szaudi térfélen a pálya. Kukurellá kap egy remek labdát Bajenától, a középre tett labdáját viszont kivágja Al-Tambakti. Ben tudja még tartani ott a túloldalon Abdulhamid, és ezzel indulhat egy szaudi ellentámadás, megint egészen eddig tartott. Laportról pattan le a labda, és Rodrihoz kerül. A 14. percben a labda a spanyoloknál, akik 1-0-as előnyben Szaúd-Arábia ellen.
7: Egyelőre minden spanyol támadás, amit a bal oldalon vezetnek, az veszéllyel fenyeget. Most viszont a jobb szélen Jamalnál a labda, visszagurítja Olmóhoz, megszállja a szaudiak térfelét Spanyolország, és ilyenkor a középcsatár El Buraykan is saját kapujától 35-40 méteren védekezik. Rodri az aranylabdás kurítja tovább Laporthoz, Laport előre tör, majd teszik ki a bal oldalra, Baena befelé vezeti egy az egyben, majd aztán egy lövésszerű beadás, onnan bal oldalról éles szögből Alex Baena rászúrta, a kapura nem volt veszélyes. Az Atletico Madrid játékosa Baena, és a válogatottban azért olyan hatalmas nagy rutinnal nem rendelkezik, mindössze a 18. válogatottsága ez a 24 éves játékosnak. Elvégezte a kirúgást Al-Owais, a földre kerül egy fehérmezes szaúd-arábiai játékos, méghozzá Musab Al-Juwair, jöhet majd egy szabadrúgással tehát a szaúdi válogatott a mérkőzés 16. percében Jamal találatával vezet Spanyolország.
6: Feri, emlékeim szerint az 5 fokiak ellen átlövésekkel nem nagyon próbálkoztak a spanyolok, most viszont már legalább 5-öt láttunk. Szerinted erre is külön felhívta a figyelmet Luis de la Fuente?
5: Minden bizonnyal, jó észrevétel, azért aztán felejtsük el, hogy itt nagyon-nagyon komoly profi stábok vannak, és hát azért Luis de la Fuente is egy rendkívül rutinos és szakképzett edző. Nem arról szólt az első mérkőzés, hogy különösen letargiába kell esni a spanyol válogatott részéről, vagy be kell rontani az öltözőbe és le kell kiabálni a játékosok fejét, hanem meg kell értetni velük, hogy a világbajnokság megnyeréséhez mi kell. Nyilván az se lehet, hogy az első 3 csoportmérkőzésen kiégetik magukat, és mindenki a térdén fog járni, és tele lesznek sérülte meg eltiltottal, de az sem lehet, hogy csak és kizárólag a rutinból és az automatizmusokból éljenek, és annyira gazdaságos futballt hajtsanak végre, hogy gyakorlatilag komoly gólhelyzetük is alig legyen. És egy ilyen vetömrülő védelem ellen az egyik módszer lehet az átlövések, már pedig a spanyol válogatottban azért vannak jó lövő játékosok.
6: Most is egy távoli lövés, és Al-Owaisnak kell védenie. Jobb alsóból piszkálta ki Olyár Zabál 20 méteres próbálkozását, aztán a kipattanót követően rápattintja ellenfelére a labdát Abdulhamid. Szaúdi bedobás következik majd a 16-os magasságából, saját 16-osának magasságából dobhat a szaúdiak jobb hátvédje Abdulhamid. Al-Owaisnak pedig megvan az első nagy védése, mert hogy Olyár Zabál egy életerős lövést küldött oda a jobb alsó sarok felé. A szaúdiak kapusa viszont, ahogy Uruguay ellen is bemutatott jó néhány szép védést, most a spanyolok ellen is bemutatta az elsőt. Azonnal visszakerül a labda viszont a spanyolokhoz, Olmo a földre kerül Nasser Al-Dawsari mellett, viszont nem ítél szabad rúgást a brazil játékvezető, a labdát a szaudiak megszerzik, és most Baena szabálytalankodik egy csúnyának tűnőt. Egyelőre mehet tovább a játék, és szerencsére talpon van a szaudi szenvedő fér, a labda pedig az ázsiaiaknál. Hátul a védelemben adogathatnak, Al-Tambakti lábán van most a labda, aki egy picit átcsorogott, és egyelőre tanástalan, hogy mit kezdjen vele. Most játssza tovább Abdulhamidnak, aztán a spanyolok azonnal megszerzik. Két szaudi paszt követően, Pedri révén pedig már jöhet előre a spanyol válogatott. Most már Kubarsinál a labda, Pedri ugyanis hátra tette inkább a védelembe, Kubarsi átteszi Laportnak, Laport pedig a bal oldalra Baenának. A 19. percben Olyár Zabál kap egy labdát Baenától, Olyár Zabál megint középre tette, most azonban Jamal nem jött a hosszú oldalon, aztán visszanéz Porróra, hogy ő miért nem jött kint a szélen. Porró legalább 30 méterrel messzebb volt a labdától. 19. perc tehát, Jamal góljával 1-0 vezet Spanyolország.
7: Aztán pedig hova gurul a labda? Lehet, hogy a Hát Jamal majdnem ajándékozott egy szögletet a szaudiaknak, mert eléggé meredeken gurította visszafelé a labdát a sarokba, ezért Simonnak, a kapusnak kellett elmenni, megmentette. Pedri pedig már ível Jamal felé a labda a jobb oldalra, most már előtte a védő Al-Harbi, és kiengedte, fedezte a labdát Al-Harbi, így aztán jöhet majd kirúgással a szaudi válogatott. Al-Harbi egyébként hazájában az El-Hilalban játszik, a bal hátvéd a legdrágább szaudi játékos, 20 millió fontot adott érte az El-Hilal, az El-Shabab együttesétől vásárolták meg. Egyébként egy játékos, aki számottevő európai pályafutással bír ebből a válogatottból, a szaudarábiai keretből, méghozzá a jobb hátvéd Saud Abdulhamid, aki a francia Lens játékosa, és az AS Roma kölcsönözte ki erre az idényre a jobb hátvédet. Jöhet majd egy bedobással az ázsiai válogatott a jobb oldalról. A mérkőzésből lassan eltelik 20 perc, vezet tehát Spanyolország Jamal találatával. Újabb bedobás következik, majd ezt is Abdulhamid végezheti majd el a jobb oldalról, de talán 10 méterrel előrébről, és átveszi a labdát Al-Amri, ő fogja behajítani. Ő szerezte az a vezető gólt Uruguay ellen az első mérkőzésén Szaúd-Arábiának. Aztán Oyar Zabal csap le a labdára, már a 16-oson belülre ért, amikor jön egy remek közbecsúszás, méghozzá Lajami, és ezzel szöglette következik majd a spanyol válogatott. Egy bedobás követően Olmóra pattan a labda, Oyar Zabal fut a 16-oson belülre, és Lajami tud szerelni. Szöglet tehát a bal oldalról.
6: Mérkőzés 21. percében Lajami remek ütemben csúszott be, de talán Oyar Zabal is picit hosszan tolta meg a labdát, és ennek köszönhető, hogy odaért a szaudi védő. Baloldali szöglet tehát, Pedri fogja ezt középre rúgni, a rövid oldalra jön, Oyar Zabal megcsúsztatja, Olmó lőheti elkapásból, belövi középre, ott pattog még a labda a 16-oson belül, ott a helyzet, és 2-0-ra vezetnek a spanyolok. Oyar Zabal szerezte meg a második spanyol gólt egy kavarodást követően, Olmó visszalőtte a labdát a 16-oson belülre élesen, az sem elképzelhetetlen, hogy kapura lőtte, de hát a lényeg az, hogy utána úgy pattogott a labda ide-oda a játékosok között, hogy végül Oyar Zabal került nagy helyzetbe, és közelről az ötösön belülről ballal bepiszkálta Alois mellett a szaudi kapuba. 22. percben tehát Oyar Zabalnak a gólpassza után most van egy gólja is, és talán ez az ő, ugye az öltfoki szigetek elleni mérkőzés kapcsán sok szó esett arról, hogy az első 30 percben Oyar Zabal nem ért labdához, mert most a 21. percre már van egy gólpassza és egy gólja is, úgyhogy azt hiszem, hogy az őt kritizálókat is picit elhallgattatja ezzel a spanyolok csatára. 2-0 tehát a mérkőzés állása. Benne volt itt a szaudi védelem is, mert hogy Al-Amri is rossz helyre fejelte, aztán Laportet kell dicsérni még a spanyoloktól, aki nagyon harcosan ment oda, és fejjel továbbította Oyar Zabal felé. Így tulajdonképpen Laporté a gólpassz, mert szerintem nem ért bele a szaudi játékos ott a Oyar Zabal előtt.
8: Így van, Oyar Zabal részéről tudatos a gól. Nem feltétlenül arra gondolok, hogy ahogy bal külsővel bepasszott a kapus mellett, hanem általában a hosszú oldalon, a hosszú kapufa mindig az a gólszerző hely, ahol ugye a Jamal első gólja is oda onnan született, Oyar Zabal beadásából, most pedig egy szöglet utáni átlövésből lepattanó labda, utána egy keresztbe fejelt átadás, és általában ugye a védőknek a szeme a labdán szokott lenni, és a védők látóterén kívül a hosszú oldalon vannak igazából a jó csatárok, és Oyar Zabal is mint egy ilyen vadász, úgy a lesen várta megfelelő pillanatra, és a védők látóterén kívülről egyszer csak előbukkant, és beperdítette a labdát a hosszú sarokba. Tehát nem volt egy nagyon látványos gól, de abszolút profi megoldás volt.
7: Oyar Zabalnak az első világbajnoki találata is, nem áll meg a spanyol armada, a jobb oldalról egy beadás, ez hosszú, de Baena még begyűjtheti az oldalvonal előtt, Baena már a 16-oson belülre tör, egy csel visszafelé, átemeli a felzárkózó Porróhoz, Porró 18 méteren, újabb

0: Még az a keresztpassz, ami ugye Porróhoz érkezik, aki meg okosan lágyan beemeli, és Olmo tudta tovább csúsztatni ugye Cucurella bólintását követően. Alovice pedig hát szegény zöld solymok a beceneve a szaúd-arábiai válogatottnak, most repül ott a golvonal előtt, de valahányszor próbálkozik áttérni a túloldalra, nem tudja elkapni a labdát.
1: Az egész spanyol válogatottra jellemző volt 0-0-nál is, hogy minden beadást a hosszú oldalra rúgtak, minden oldalszabadrugást próbáltak átrúgni a hosszú oldalra, nem véletlen, hiszen a klasszikus gólszerző helyeket és a rövid oldalt azért azt a szervezet védekezés zárni szokta, a hosszú oldal a sebezhető ilyenkor, csak megfelelő ütembe oda kell rúgni. A másik pedig Oyarzabalról csak egy fél mondat, kicsit olyan Oyarzabal, mint az egész spanyol válogatott, hogy rengeteg kritikát kapott az első forduló sikertelensége miatt, a sajtó keresztüzébe került, és ezáltal megfelelően, kellően olyan felpaprigázott és mentálisan olyan top állapotban, olyan megfelelő versenyfeszültséggel lépnek pályára, mind a spanyol válogatott, mind Oyarzabal, hogy egy kicsit hasonló az életpályájuk ezen a világbajnokságon, hát meg is van az eredménye.
2: Repülnének a zöld solymok a szelek szárnyán, de ezek a szelek most az Armada vitorláit dagasztják. És itt van az első ivószünet a mérkőzésen, az első félidő feléhez érkezve. Feri, nekem ez a harmadik gól picit strandfocis volt, ahogy fejjel tette be Cucurella, Olmo tovább fejelte, és nem is pattant le a labda Oyarzabal előtt.
1: Igen, hát klasszikus módon megszáradt a labda, így van. Tényleg még egyszer tudom mondani, hogy a 16-os sarkától átívelték a hosszú oldalra, ahol Cucurella kiszorított helyzetben nagyon bölcsen és okosan nem kapura fejelte, hanem vissza középre, utána még egy felemelt labda, és utána keresztbe passzolt labda érte Oyarzabalt a hosszú kapufánál. Gyakorlatilag azok a csapatok tudnak így üres kapuig kijátszani akciókat, mert gyakorlatilag a három gólból kettő üres kapuig volt kijátszva, amelyik nagyon-nagyon tud futballozni, amely játékosok nagyon érzik egymást, és ahol az automatizmusok, a megszokott dolgok rendben vannak. És ezt úgy kell elképzelni, hogy azért nyilván a játékosok sok esetben felnéznek, és tudják, hogy a másik milyen pozícióban van, de nagyon sok esetben nem tudnak felnézni, nincs idejük, de tudják, hogy ott lesz a társuk, és én gyanítom, hogy ez a harmadik gól is úgy történt, hogy tudták, hogy ott lesz Oyarzabal, és még abban sem vagyok biztos, hogy az első gólnál Oyarzabal láttam-e a Yamalt, hogy ott van a hosszú kapufánál, de minden esetre, ha látta is, rendkívül tudatosan, laposan, élesen a védők és a kapus közé rúgta a labdát, ilyenkor felesleges fölemelni, mert nem osz, nem szoroz, csak nehezíti a támadó befejezését. Ami pedig a 16-oson belül történik, hogy technikailag meg tudják oldani, hogy lesesik a labda, és a végén még keresztlabda után ott van a hosszú kapufánál a társ. Hát ez is egész egyszerűen az a hosszú kapuf egy olyan gólszerző hely, aminek ott kell lennie. Jó csatának mindig ott kell lennie, és egy beadó játékos az az alapelvek szerint tudja, hogy ott is kell lennie társnak. Ha a beadásnál nincs ott, akkor nem a beadó játékos hibája, hanem azért a támadója, aki nincs ott, akinek ott kellett volna lennie. Egyébként egy pár szót beszélünk a szaudi válogatottról. Hát egyrészt azért nagyon pehjük van, hogy egy sikertelen első forduló után találkoznak a spanyolokkal, mert borítékolható volt, hogy ma a spanyolok 2-3-szor olyan versenyfeszültséggel és motivációval fognak pályára lépni. A másik viszont hiába van meg ez az 5-4-1-es védekező felállás, lemaradoznak az akciókról, nem tudják megnyerni a párharcokat, és bizony nem jól zárják be a beadásoknál sem a szituációkat, hiszen rendszeresen eljut a hosszú oldalra a beadás meg a bepasszott labda. A támadójátékukra az jellemző viszont, hogy amennyiben a spanyol válogatott nem tud a visszatámadásból labdát szerezni, tehát elveszíti a spanyol válogatott rögtön, ahol elvesztette, azonnal visszatámadnak 4-5-6 játékossal, beszűkítik a területet a belső védők is, és amennyiben a szaudiak ebből a visszatámadásból ki tudnak jönni, tehát abból a zónából elforgatják a játékot, azért főleg a középcsatár Firasal Buraikán révén azért mögéjük lehet kerülni a spanyoloknak, mert hihetetlen sebességgel rendelkezik a szaudi középcsatár. A probléma az, hogy többnyire pontatlanok ezek az indítások, illetve hát a spanyol válogatott nagyszerű ütemben is gyorsan támad vissza.
0: A labda pedig most a spanyoloknál az ivószünet véget ért, tehát most már a fél óra végéhez közelítünk. Spanyolország, Szaúd-Arábia 3-0. Teljesen más arcát mutatja most a spanyol válogatott, mint azt tette hétfőn a zöldfoki szigetekkel szemben. Egy évvel is Simontól ezek szerint nem volt szabálytalanság, mintha Al-Harbit kilökte volna a labda alól Oyarzabal, a játékvezető mindez mindefölött szemet hunyt. Nagy labdibirtoklási fölényben a spanyol válogatott.

0: Ott például az első negyed órában több mint 80%-ban a spanyoloknál volt a labda, a szaúd-arábiai együttes még egy épp kézláb támadást nem tudott vezetni ezen a mérkőzésen. Megint a bal oldalon fordulhat és törhet az előtte tátongó üres területen belülre Laporte, és már egy húzás követően Baénánál a labda centerezett volna félmagasan, Baéna visszakerül hozzá, Cucurella jött volna neki segíteni a büntető területen belül, rövid a felszabadítás, Olmo tette mellel maga elé, Rodri, ezelőbb ő adott kulcspaszt Baéna felé, Baéna, Olmo tisztára játszaná magát, még mindig Olmo, és most már Pedri szórja el a labdát, nem tudják kihozni viszont a szaúdi védők, Jamal, ez egy rossz lövés, 16 méterről ballal tekert volna, látunk már tőle onnan abból a pozícióból gyönyörű gólt, most ezúttal a kaput jócskán elkerült a kísérlet, Porro pedig lemarad, kapott egy rúgást a jobb bokájára, és ezért a brazil játékvezető ad egy sárga lapot a csapatkapitánynak, Salem Aldavsarinak.
1: A mérkőzés első félidejének felén túl vagyunk már, 30. percben járunk, amikor az első sárga lapot kiosztja a játékvezető Rafael Klaus. Porro volt a szenvedő fél, és elég látványosan szenvedett ott a földön, miközben Jamal megpróbálkozott egy távoli lövéssel, egy átlövéssel, de ő sem célzott pontosan. Alovais elvégzi a kirúgást, előre íveli, és meg is tudja csúsztatni Alburaikán, de ezt Cucurella vágja vissza a szaudiak térfelére. Ott pedig belefejel Altán Bakti, de nagyon pontatlanul, mert hogy ez éppen Lamine Yamal lábára érkezik. Yamal mellett jön Pedro Porro, Yamal egyelőre nem passzol, most böki le a Rodrinak be a középpályára. Rodri pedig átfordítja Laporthoz, hogy aztán Kubarsi kapja a kezdőkörben. Megint Rodri a labdával visszazár a teljes szaudi csapat saját térfelének 16-osának előterébe, közben Cucurella osonna előre a bal oldalon, de egyelőre nem kapja a labdát, Olmót keresik inkább a középpályáról, de ez nem volt pontos, a labda Alovaishoz kerül, aki az alapvonalnál tartja bent a labdát, most picit úgy tűnik, mintha húzna az időt a szaúdiak kapusa, ami 3-0-as hátrányban nyilván nem tűnik túlságosan indokoltnak. Minden esetre ne felejtsük el, hogy azért a gólkülönbség is sokat számíthat itt akár a csoportok harmadik helyzetjének összevetésében, akár a csoporton belül, mert hogy ha esetleg a zöldfoki szigeteket legyőzi Szaúd-Arábia is és Uruguay is, Uruguay pedig kikap a spanyoloktól, akkor pont egy egyenlőségben lehetne a szaúdi és az uruguayi válogatott. Ez viszont még nagyon messze van, még ebből a mérkőzésből is van nagyjából 60 perc a rendes játékidőből, amikor a spanyolok adogatnak saját térfelükön. Rodri teszi vissza a védelembe, Laporte Cucurellát játsza meg, Cucurella elég érdekesen veszi át, és ezzel a szaúdiak akár fordulhatnak is. Nasser Al-Dawsari teszi ki a jobb oldalra Abdulhamidnak, Abdulhamid inkább visszafordul és a védelembe játsza Al-Amrinak, ő pedig hazadja Alovaisnak. A labda a szaúdiaknál, 3-0-ra vezet Spanyolország.
0: A kapus ível előre hosszan Cubarsi bólintotta el Alburaikán mellől, és most már Rodri a földön játszva Oyarzabalt kereste volna, ott egy becsúszó szerelés Lajamitól. Ugye arról beszéltünk korábban is már a világbajnokságok, illetve a világbajnokság történéseit illetően jó néhány kutatás vagy elemzés van azt illetően, hogy az első ivószünet milyen fajta változást tud hozni a mérkőzésbe, és most, mintha a szaúd-arábiaknak itt mindenféleképpen kellett volna rendezni a sorokat, de változott-e a játék a 3 gólos hátrányban lévő csapatnak?
2: Nem változott. Igazából, ha valami változott, az most semmiképpen az ivószünet miatt van. Én azért ismerem egy picit azért a szaúd-arábiai mentalitást. Hát én attól tartok, hogy egy kicsit inkább elment a kedvük. Tehát már nincs meg az a visszafelé zárkózás, már a középpások nem annyira lelkesen sprintenek hátrafelé. Itt most már ez a mérkőzés teljes mértékben a spanyol válogatotton múlik. Ha akarnak, akkor gyakorlatilag annyit rúgnak, amit akarnak. Én attól tartok, hogy azért vissza fognak előbb-utóbb venni, készül a többi meccsre, de azért sokan ebben a spanyol válogatottban még előrefelé nagyon.
1: Ja, már próbálkozott cselekkel az alapvonalon, a szaúdiak 16-osán belül, de elveszítette a labdát, és ezzel most próbál szabadulni a szorításból, a szaúdi válogatott túl, tovább is tudja tenni Salem el-Dawsari, és aztán kapja vissza a labdát a bal hátvédtől Al-Harbitól, viszont kicsit hosszú az indítás. Kubarsi előnyösebb helyzetben volt, mint a szaudiak csapatkapitánya, el tudja vinni mellőle előre a labdát, aztán már fel is játssza a középpályára Pedri, Rodri, kényelmesen jönnek most előrefele a spanyol válogatott játékosai, de nagyon más itt a 34. percben 3-0-nál ez a kényelem, mint az a kényelem, amivel az Zöldfoki szigetek ellen játszottak, akár a 34. percben még 0-0-ás állásnál. Kubarsi a labdával a felezőnél Laportnak passzolja, Laport kiadja a bal oldalra, hiszen az oldalvonalnál Banea. Ő adja vissza aztán a középpályára, most Rodri a labdával, aztán Olmov, átfordul a támadása jobb oldalra, Pedro Porro, Jamal kapja a 16-os sarkánál, visszaadja Porrónak, Jamal aztán indul a mélységbe, viszont követte őt a szaudiak játékosa Al-Harbi, most kapja csak Jamal, viszont ezzel nem tud a kapu irányába törni, visszaadja inkább Kubarsinak, most már megint Rodri a labdával, Pedri adja vissza Laportnak, aztán megint Pedri kapja, Pedri két ember között átviszi a labdát, egy becsúszó láb viszont elkaszálja onnan a labdát, és egy egész pályás próbálkozás a szaudiaktól, nagyjából 70 vagy 80 méterről küldte a spanyol kapura Al-Amri a labdát, de Unai Simon nagyon maga biztosan fogta. Minden esetre megvan az első kapura lövése a szaudi válogatottnak a 35. percben. 3-0-ra veszett Spanyolország, Bayernnál a labda.
0: Nézzük ezt a spanyol akciót. Oyarzabal passzolta volna középre a büntető területen belőle. Így hiba a kapustól. Oyarzabal kapufát talál el. Külsővel lőtte vissza Oyarzabal. Alovice egész egyszerűen megajándékozta őt egy labdával. És éles szögből a bal oldalról külsővel nagyon finom mozdulattal a lécre tekert a labdát Oyarzabal, centiken múlott a mester hármas, és ugye mindez abból indult, ismétlem, hogy Alovice, aki jött tisztázni a kapujába kilépve, az alafonalról megajándékozta egy labdával Oyarzabalt, aki hát szomorkodhat, búslakodhat emiatt, de azt hiszem, hogy lesz még alkalma meglőni a harmadik gólját ezen a mérkőzésen. És a spanyolok nem sokat várnak, azonnal visszaszerzik a labdát. Jamal óriási kedvel játszanak a spanyolok. Jamal lő! Alovice véd, és a kipattanó az Bainát találta meg, de ebből már újabb veszély nincsen. Igaz, hogy a szaudiak pillanatokra sem tudják magukhoz ragadni a labdát. Egy emelés Porróhoz a jobb oldalra, 16-oson belül Jamal még egy csel, ezt meg a kapu mellé tekeri. Ez a második próbálkozása volt hasonló szögből, hasonló pozícióból, ballal viszont ezúttal sem találta el a kaput, nem úgy, mint egy fél perccel korábban, amikor vetődve hárított áll Oyarzabal.
1: Azt hiszem, Jamal a legaktívabb ezen a mérkőzésen, ami a kapura lövéseket illeti, viszont ugye ez volt a második, ami eltalálta a kaput, az első, amikor megszerezte a vezetést a spanyol válogatottnak. Nagyon látványos, hogy mindjárt befejezem a gondolatot, viszont jön egy indítás Al-Buraikán felé, de jön a kapujából Unai Simon, és kirúgja a labdát a pályán kívülre, sőt már lesen indult, lesről indult Al-Buraikán, úgyhogy a spanyolok jöhetnek szabad rúgással. Szóval nagyon látványos, hogy itt beszéltem az előbb arról, hogy mennyire kényelmesen járatgatja a labdát három gólos előnyének tudatában a spanyol csapat, viszont ebből a kényelmes labdajáratásból most milyen gyorsan tudnak váltani, és egy lendületes akciót elindítani. Ez az, ami a zöldfokiak ellen nagyon hiányzott a spanyol csapat játékából. Kukurellánál a labda, saját térfelén adogat a spanyol csapat a 38. percben, és akkor most megint ez a kényelmes futball, amit bemutatnak a spanyolok. Kubarsi visszaadja Laportnak, még mindig a saját térfelén a két közép hátvéd, de azért szép lassan közelít a szaudiak kapujához a spanyol válogatott a labdával. Pedri, most már Olmo a szaudi térfél közepén. Olmo nagyon szépen tolja meg, és egy nagyszerű mentés, aztán Jamalhoz kerül, Jamal a 16-os vonalán, egyből ott van Jamal és a kapu között nagyjából 8 szaudi játékos, Pedri kapja a 16-os sarkánál most, Pedri bejátsza Olmónak, Olmo vissza Jamalnak, Jamal pedig ki a szélre Porrónak, a jobb oldalon jönnének most a spanyolok, vissza a labda Jamalhoz, aztán Rodrihoz, teljesen betömörül a szaudi csapat, nehéz lesz ezt áttörnie most a spanyoloknak, visszakerül Rodrihoz a labda, Rodriát is fordítja inkább Kukurellának, aki Bayernát játsza meg a bal oldalon, Bayernával ott van szemben Abdulhamid, úgyhogy inkább visszateszi ő is a bal hátvédnek, Kukurellának, Petri kapja, a jobb oldalon pedig most már Porró, majd Jamal a labdával, Jamal a 16-os sarkánál, remek a váltás Porróval, Porró középre teszi, a hosszú oldalon nincs érkező, Kukurella azonban még begyűjtheti a labdát, maradt támadásban a spanyol válogatott.
0: és megkapja Rodri, emeli át lágyan a jobb oldalra, Jamalhoz nem jut el, mert elfejelte előle a labdát Al-Harbi. Igaz, hogy megint a spanyolok lábán vándorol a labda, Pedri felnéz, beböki külsővel a 16-oson belőre, ezt kifejelte Lajami, viszont tényleg a szaudiak egyelőre csupán a saját térfelükön annyiban tudnak hozzáérni a labdához, hogy tisztáznak, vagy megpróbálnak felszabadítani. Pontos átadás aztán már nem következik. Megint a spanyolok akcióban Ojár Zabal a bal oldalra Cucurella felé röviden teszi a labdát, ezt kihasználta volna Altanbakti, viszont a félpályán ismételten a spanyolok dobhatnak. Egész pontosan Laport gyűjtötte be a labdát és hajította be. Kubárci most már a kezdőkörben, nincsen megállás egy pillanatra sem, tényleg óriási kedvel játszanak, három góros előnyben is a spanyolok, nagy a bizonyítási kedv bennük. Rodri emelte ki a bal oldalra Cucurellához, visszagurítja a 16-os sarkához, Baena, jön egy beadás, Olmót kereste, viszont Olmó előtt két védő is volt, meg hosszú volt az ívelés, jöhet majd egy kirúgással áll Ovais, a szaudarábiaiak pedig hát keresik a labdát többnyire a mérkőzésen, és korábban ugye volt egy hát egy jó 78 méteres próbálkozás El Amritól, szaudi részről, és arra voltam kíváncsi, hogy ezt az Opta milyen várható gól mutatóval értékeli, egy századossal, tehát 0,01 az érték annak a próbálkozásnak, ugye a várható gól mutató az alapján lett meghatározva, hogy milyen pozícióból, milyen eséllyel szerezhető egy gól.
2: Még fölül is értékelték, mert nem hiszem, hogy 100 ilyen lövésből lesz egy gól, szerintem 200-ból se, na mindegy.
1: Jamal egyébként 5-ször próbálkozott, és nem volt még olyan játékos ezen a világbajnokságon, aki egy mérkőzésen 5-ször lőtt kapura, egy egész mérkőzésen, most a 41. percben járunk, amikor Jamal már 5-nél jár. Alovice íveli föl, és meg is tudja most csúsztatni a Buraikán. Ott van a labda Al Juwairnál. Ő adja ki a jobb oldalra Abdulhamidnak. Abdulhamid beteszi középre, érkezik ott a túloldalon Al Dosari, viszont el tudják piszkálni előre a spanyol védő. Kubárci volt jókor jó helyen, és ezzel most indult megint egy spanyol támadás, mert felszakadozott a szaudi középpálya. Olmo viszi át a szaudiak térfelére. Azonnal visszaér a szaudi csapat, és már ott van 8 mezőnyjátékos a 16-os előterében, aztán visszaér Al Juwair is, megint csak a felállt fallal szemben járatgathatják a spanyolok a labdát. Rodri, Pedri, Cucurella, majd a bal oldalon Baena kapja. Baena visszaadja Cucurellának, aki még egy sorral hátrébb teszi Laportnak, Kubárci most már, aki pedig a jobb szélre adja Jamalnak. Jamal az oldalvonaltól adja beljebb egyel Porróhoz, majd megint Jamal a labdával, középpen Ojár Zabal és Olmó is várja. Jamal egyelőre azon gondolkozik, hogy megpróbálkozom egy Csellel Al-Harbival szemben, aztán inkább visszaadja a védelembe. Most már Rodri, Pedri sarokkal gyönyörűen Ojár Zabalnak, Ojár Zabal elől elpiszkálják, aztán még egyszer lő, ez pedig mellé megy. Na, hosszú alsó sarkot vette célba Ojár Zabal, de egy méterre legalább mellé ment a lövését. Pedri sarkas passz az valami szenzációs volt, viszont Abdulhamid akkor még el tudta piszkálni Ojár Zabal elől a labdát, sőt Ojár Zabal a támaszkodó lábával rúgta rá Abdulhamidra, aztán szerencsésen pattant a spanyol támadónak, viszont a második lövése elkerülte Alovice kapuját. 3-0-ra vezet Spanyolország, amikor a 43. percben járunk.
2: Az volt az érdekes az imenti szituációban, hogy a második, amikor visszapattant Ojár Zabal elé a második lövésénél, mert itt az első nem találta a labdát, második lövésénél ugye keresztbe rúgta a hosszú kapufa mellett a labdát, de ha van egy második gondolat a fejében, és mondjuk visszapasszolja Dani Olmónak, akkor ő tiszta zicserű lett volna, ami számon is kért tőle, nyilván összemosolyogtak, de elképesztő jó futballisták a spanyolok, tehát tényleg nagyon-nagyon minőségű futballt láthatunk.
0: A jobb oldalon most ez a szaudi akció, Al Juwair, egy szerelés, így aztán Al Dafsarihoz, még hozzá Nasserhez kerül. A jobb oldalon még a labda Al Haibri, onnan nem a beadást választja, hanem egy kényszerítő végén Baén a szerelés rúgja rá a labdát ellenfelére Abdulhamidra, úgyhogy még szögletet sem tudnak kiharcolni az ázsiaiak. Jöhet majd egy kirúgás a Lunai Simon. Atlantában a mérkőzésen, ahol ugye 12:30 múlt, illetve most már 3:45 van, ilyen időpontban játszott az első mérkőzését is a spanyol válogatott ebédidőben. Volt azért némi kifogás azt illetően, hogy az a korai időpont lehetett a baj a zöldfoki köztársaság ellen. Most teljesen más viszont a felfogás a spanyoloknak hasonló időszakában a napnak. Szöglet végül lesz, méghozzá a baloldalról, mert hát nem tágítottak a szaúdiak, a baloldalon Kubárci volt kénytelen szerelni, úgyhogy jöhet az első szaúd-arábiai sarokrúgás.
1: A 44. percben járunk, Rafael Klaus játékvezető rendezkedik egy picit az ötösön belül, ahol két szaúdi is helyezkedik, ott van a Harvey is a kapus előtt, aztán a kicsit kijebb helyezkedő szaúdiak között is rendet kell tenni a játékvezetőnek. Al-Juwair visszateszi laposan a 16-os vonalára, ott ütközik Jamal és Al-Dawsari, és ezzel a labdával pedig indulhat Jamal, aki viszont hosszan tolja meg, vagy rosszul tolja meg ott a fedezőnél, a visszazáró Nasser Al-Dawsari leszereli, és hát megtartani nem tudja a szaúdi válogatott, mert hogy Al-Juwair aztán előre rúgta a térfélen, a spanyol térfélen viszont már nem nagyon tartózkodott szaúdi játékos, úgyhogy megint csak az európai Európa bajnok spanyol válogatottnál a labda. Rodri a pálya közepén, a kezdőkörben, onnan adja ki Laportnak. Laport átlépi a fedezőt, már ott van a szaúdiak tér felén, Rodri kapja megint két ember között, de vissza tudja tenni még a védelembe, Kubárci pedig már a jobb oldalra Porróhoz játssza a labdát. Porró, aztán Olmo. Most elég messze vannak a spanyolok a szaúdiak kapujától, már a saját térfelükre szorulnak vissza. Olmo kapja most, miközben letelik az első félidő rendes játék ideje. 5 perc lesz a hosszabbítás az első 45 perc végén. Ez az 5 perc pedig már el is kezdődött, akkor amikor Cucurella kapja a labdát a bal oldalon, a 16-os vonalánál Baena-nak teszi. Baena 16-ostól teszi vissza Rodrinak. Rodri, de ő ezt fölé megy 2-3 méterrel. Hát ott a kapu mögött ülő szurkolók jó néhány labdával találkozhattak már egy-egy spanyol próbálkozás után. Annak ellenére, hogy ezért lőtt már 3 gólt a spanyol válogatott itt 45 perc alatt, 17 kapura lövésből 5-ször találták csak el a szaúdiak kapuját, a pontosságon még van mit javítani.
0: Jöhet tehát Al-Juwair egy kirúgással, 34 esztendős kapus, a szaúdi másodosztályban védett az előző idényben, kiharcolta a feljutást az El Ula együttesével, 9-szer hárított Uruguay ellen a világbajnokság első csoportkörében, akkor viszont ugye egyszer tudták csak őt mattolni, itt már 3-szor is túljárt az eszén a spanyol támadósor, harmadik világbajnoksága Al-Juwairnak, és megint ő figyelhet, mert a spanyolok vezetnek akciót, a jobb oldalon Porró gurítja vissza Jamalhoz, Pedri pörget külsővel, ez nem pontos Kubárci felé, a barcelonai csapattárs felé, úgyhogy Kubárcinak kellett hátrébb lépnie azért, hogy begyűjtse a labdát. Minden mezőnyjátékos a szaúdiak tér felén, Laport hozza, Rodri elkéri tőle, Pedri, rövid passzos játék, most egy ívelés Rodri tollát a jobb oldalra, Porró veszi maga elé, Jamal nem ível, nem lő, inkább visszagurítja a védelem tengelyébe, Kubárci, bemozduló ember Cucurella révén, de Rodri nem ívelt, továbbra sem beadáson jár az esze Rodrinak, most inkább ki a bal oldalra, Baena, mellett ott van Cucurella a 16-os csücskénél, Baena fordul Pedrinek a tengelybe, Pedri vissza Cucurellához, Cucurella most ballal centerezett volna, ez meg lepattan egy védőről, kipattan Abdulhamidról szögletre, úgyhogy a bal oldalról jöhet majd egy sarokrúgás a Spanyolország, a mérkőzés 47. percében, még az első fél időben járunk.
1: Az 5 perces hosszabbításból, tehát van még ideje a csapatoknak, baloldali spanyol szöglet következik, 3-0 spanyol vezetésnél, kis szöglet, hogy hát visszagújítja második hullámba Pedri, onnan jön Jamal beadása, ezt kifejelik a szaúdiak, és talán most megint indulhat egy szaúdi ellentámadás, Salam Al-Dawsari már az ellenfél a spanyolok tér felé, lerántják, de tovább tudja tenni Al-Harbinak. Al-Harbi Jamal azonban visszaér, és szereli a szaúdiak bal hátvédjét, bedobásra jöhet így a szaúdi válogatott, ha csak vissza nem fújták az Al-Dawsari elleni szabálytalanságot, de nem tették meg, úgyhogy bedobás jön, mégpedig a 16-os magasságából érkezik is Lajami, a közép hátvéd, aki ezek szerint nagyot tud hajítani a labdával. A bal oldalról jön, tehát a bedobás, Altán Bakti is feljön, hogy fejeljen ott a 16-oson belül. Jön a bedobás, egy csúsztatás Rodritól, ott van még a lövőhelyzet, levágódik Pedriről, aztán végül Rodri rúgja ki a 16-oson belülről, de ez csak a szaúdiakig jut. Al Harbi most a leghátsó ember, ő teszi ki Lajaminak. Lajami a spanyol térfélen a labdával, továbbadja Nasser al-Dawsarinak, aztán visszateszik inkább a védelembe a szaúdiak. Al-Haibari volt az, aki megjátszotta Altán Baktit. A 49. percben a felezőnél adogatnak a szaúdi védők. Oyar Zabal azért próbálkozik egyfajta letámadással, vissza is zavarja a labdát Al-Owaisi, aki pedig előreíveli a jobb oldalra, ott át tudja venni a labdát Al-Juwair, ő azonban lesről lépett vissza. Spanyol szabadrúgás következik. Egy perc, bő egy perc van még hátra az első félidő hosszabbításából. 3-0 vezet Spanyolország Szaúd-Arábia ellen.
0: A labda pedig a bal oldalon, a spanyol lábakon vándorolva, Rodri tovább, fordulhat Pedri, a bal szélen szokás szerint Baena, rávezetheti Abdulhamidra, be a passz Pedrinek, jó a kényszerítő, és a lövés Oyar Zabaltól lepattan, meg is rúgta a rúgó mozdulat közben Salem al-Dawsarit, aki a földre került, a játékvezető pedig sípolt szabadrúgás kifelé Szaúd-Arábiának. Egy háromszögnek a végén jött a beadás Baenától, 14 méterről lőtt volna Oyar Zabal, hát pont eltalálta a sarkát Salem al-Dawsarinak, és ezért a szabadrúgás kifelé. Oyar Zabal sportszerű, mert azonnal elnézést kért ellenfelétől. Salem al-Dawsaritól, aki tehát a csapatkapitánya a szaúdi válogatottnak. Egyébként 34 esztendős az El Hilal játékosa, 109. válogatottsága a mai, egyébként pedig a harmadik világbajnokságán szerepel. Emlékezhetünk rá, hogy Katarban ő lőtte a győztes gólt Argentína ellen. Hát a győztes góltól most egyelőre nagyon messze van a szaúd-arábiai válogatott, mert hogy a fél időben 3 gólos hátrányban a spanyolokkal szemben. A spanyol csapat Lamine Yamal révén szerzett vezetést az első 10 perc végén, azt követően pedig Oyar Zabal duplázott, és a 24. perc óta 3-0-ra vezet a spanyol válogatott, amely némiképp visszavette a félidő második felére a tempóból, viszont azt hiszem, hogy ezen a mérkőzésen még van rá esély arra, hogy gólt közvetíthessünk. Egy félidőt követően Spanyolország Szaúd-Arábia 3-0 a Szó a stúdiójé.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Döntőt vívhat a magyar női párbajtőr csapat a franciaországi vívó EB-n. Rendkívüli kormányülés lesz holnap. Sok napsütésre számíthatunk holnap is. Jó estét kívánok, Mónus Dóra vagyok.
3: Sporthírek.
4: Combizom sérülés szenvedett Rafinha, a brazil labdarúgó válogatott rutinos játékosa. Így várhatóan több mérkőzést is kénytelen lesz kihagyni a világbajnokságon. Legyőzte a tavalyi bronzérmest, így az aranyért vívhat a magyar női párbajtőr csapat a franciaországi vívó Európa bajnokságon. A Borsodi Emma, Büki Lili, Muhari Esztár, Nagy Blanka összetételű 4-es 38-30-ra nyerte az olaszok ellen az elődöntőben. A fináléban a házigazda franciákkal találkozik majd. A Szemes Gergő, Dósa Dániel, Mihályi Andor és Tóth Gergely összeállítású magyar tőrcsapat az 5. helyen végzett. Újabb ezüstérmet szerzett Fábián Bettina a Setúbali nyílt vízi úszó világkupán. A háromszoros Európa-bajnok ezúttal a 3 kilométeres kiesési verseny zárta a 2. helyen. A férfiaknál 4. lett Betlehem Dávid, aki tegnap megnyerte a 10 kilométert, és ezzel az összetettet is. Elődöntős a magyar női röplabda válogatott az Európa Ligában, és ezzel kijutott a 2028-as Európa bajnokságra. A miénk az utolsó, Koszovó elleni mérkőzés előtt 5-0-as győzelmi mutatóval állnak, és az Európai Szövetség honlapjának beszámolója alapján akkor is elődöntőbe jutnak, ha 3-0-ra kikapnak.
3: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: Rendkívüli kormányülés lesz holnap, ami után a Tiszapárt frakcióülést tart, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök beszámolt arról is, hogy a parlamentben beszélni fog az általa lemondásra felszólított tisztségviselők eltávolításáról, valamint a vagyon visszaszerzési hivatalról. Emellett egy további bejelentést ígért a kormányfő. Kedden dönthetnek a képviselők az üzemanyagok védett árának megszüntetéséről is. A kormány a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolja a lépést, miután az utóbbi napokban sok helyen már a védett ár alá esett az üzemanyagok ára. A közlekedési társaságoknál napok óta megerősített ügyelet működik a hőség miatt, hogy műszaki hiba esetén a lehető leggyorsabban tudjanak beavatkozni, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid arra kért mindenkit, hogy fokozottan figyeljen saját magára és utastársaira, nem csak a közösségi közlekedésben, de az utakon is. A nagyobb pályaudvarokon és buszállomásokon keddig vizet osztanak az utasoknak. Kigyulladt egy tehervonat mozdonya délután Verőce és Nagymaros között. Az oltást már befejezték. Egy vágányon megindult a forgalom, de a Szobi vonalon csak fokozatosan áll helyre a menetrend szerinti vasúti közlekedés. A másik Váci vonalon Veresegyház felé kidőlt fa akadályozza a forgalmat. Csomád és Veresegyház között pótlóbuszok közlekednek. A Budapest-Veresegyház-Vác vonalon hosszabb menetidőre kell számítani. Viharos szél okozott károkat a főváros több kerületében. Budán a 11., Pesten a 13., a 14. és a 15. kerületben riasztottak kidőlt fák, leszakadt ágak és megrongálódott tetőszerkezetek miatt. A tűzoltók. Holnaptól Budapesten és újabb 5 vármegyében lép életbe tőzgyújtási tilalom. Az asszály és a forróság miatt a főváros mellett Győr-Moson-Sopron, Hajdubihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom és Szabolcs-Szatmár-Berekbár megyében vezetik be a korlátozást. Tilos tüzet gyújtani az erdőkben és azok 200 méteres körzetében, beleértve a kijelölt tűzrakóhelyeket is. Saját kertjében ugyanakkor továbbra is bárki bográcsozhat, grillezhet.
3: Közlekedés.
4: Árokba hajtott egy személyautó az M1-esen Hegyeshalom felé a Lébény pihenő után. A 147-es kilométernél a műszaki mentés idejére a külső sávot lezárták. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
3: Időjárás.
4: Főként keleten és a középső területeken vannak záporok, zivatarok, helyenként felhőszakadás, jégeső is kialakulhat. Emiatt az ország jelentős részére riasztást adtak ki. Holnap kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét többfelé kell záporokra, zivatarokra számítani. Éjszaka 15-21, napközben 30-35 fok várható. A Balaton 27, a Tiszató 24, a Velencei tó 28 fokos.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
6: 18 óra 57 perc a pontos idő, kellemes vasárnap korásti rádiózást mindenkinek a mikrofonnál Németh Kornél. 19 óra 40 perckor, kevesebb mint egy óra múlva jön majd a lányok döntője a Vívó Európa bajnokságról, természetesen ezt is közvetítjük majd, mint ahogy hamarosan jön a második félidő a Spanyolország-Szaúd-Arábia labdarúgó világbajnoki mérkőzésen, ahol 3-0-ra vezetnek a spanyolok egy félidőt követően. Hamarosan jön, ahogy említettem, a folytatás. Előtte is maradunk még a foci VB világában. Nárai Balázs, a Kossuth Rádió washingtoni tudósítója jelentkezik szurkolókkal, jegyárakkal kapcsolatban.
7: Washington belvárosában végig sétálva gyakorlatilag minden nap megállapítható, hogy aznap éppen kijátszik majd, hiszen nagyobb számban jelennek meg az adott válogatottak mezébe öltözött szurkolók. De úgy általánosságban, a focimez elterjedt viselet ma a fővárosban. Akkor is, hogyha itt ugye nincsen mérkőzés, csak a végre igazán óriás kivetítővel felszerelt szurkolói központban. Ahol a közös szurkolás jelentette közösségi élmény adott, hely általában van, a fűben vagy a napernyőkkel felszerelt padokon ülve nézik a mérkőzést a helyiek, vagy mondjuk úgy szabadnapos szurkolók, akik, hogyha már ide utaztak a tengeren túlra, akkor megnézik az Egyesült Államok fővárosát. Tegnap épp franciákkal találkoztam a Lincoln emlékműnél, ott fotózkodtak. Csapatuknak aznap épp nem volt mérkőzése, így átmentek turistába. A washingtoni szurkolói zónában a közös szurkolás élményéhez egész jutányos áron lehet hozzájutni, egészen pontosan ingyen. Nem így van, hogyha a helyszínen akar ott lenni az ember, márpedig egy igazi szurkoló ott akar lenni. Egy brit jegyezte meg a napokban lent Texasban, hogy az árakat nézve elkerekedik a szeme. Persze tisztában volt azzal, hogy Amerika drága, különösen pedig a sportesemények. Így kifizeti azt, amit kérnek, mert az élmény egyszerű. Megnéztem, hogy most vasárnapra, hogyha aznap a spanyol-szaudi meccsre akarnék internetes jegyértékesítő oldalon vásárolni last minute, akkor a legolcsóbb jegy egészen pontosan $1279 lett volna. De 7400-ért is kínáltak. A Belgium-Irán mérkőzésre már $1000 is tudtam volna vásárolni, és 3400-ért a gyep közelében. Viszont, hogyha most akarnék a Los Angelesben játszandó, július eleji negyeddöntőre jegyet venni, akkor legkevesebb már $4200 kellene fizetni, és van 25000-ért is. Úgy, hogy még nem tudjuk, ki játszik. Az atlantai elődöntőre már most $5500-tól indul a hivatalos jegyár. A bronzmérkőzésre jelenleg még 2400-ért is találtam, a New Jersey-New Yorki döntőre viszont már most $13000-tól indul, és 70000-nél áll meg. Utóbbi egyébként egy középosztálybeli dolgozó éves keresete. És valószínűleg a másodlagos kereskedelemben, közvetlenül a döntő előtt, több $100000-ért kínált jegyet is találunk majd. A világbajnokság szól persze a turizmusról is. Rengeteg a videó arról, hogy angol, skót, norvég vagy éppen francia szurkolók felfedezik Amerikát. Nyilatkoznak sűrűn amerikai televízióknak is. A britek az amerikai marhasültől és a texasi cowboy élménytől voltak elragadtatva. Még a rodeó is belefért az időbe, és ismerkedtek a déli, a mexikói ételekkel is. A skótok Bostonban azzal hencegtek, hogy szárazra isszák a bárokat. Két pintre tértek be, és 20-at fogyasztottak, mondta az egyikük. A vendéglátók arról beszélnek, hogy nehéz pótolni a sörmennyiséget, azt, ami foly. De alig ha bánják, hiszen ezzel arányosan a bevételeik is növekednek. Az amerikai VB rendezés egy másik szempontból is biztosan különleges, ami az Egyesült Államok mint nemzet, mint ország jellegzetességével függ össze. Azzal, hogy a bevándorlók országa. Ez pedig abban is lecsapódik, hogy gyakorlatilag minden a világbajnokságon résztvevő nemzetnek van itt élő szurkolótábora. A diaszpóra tagjaiból is kijön vérmes és hangos szurkolótábor. A válogatottaknak nem kell csak a csapattal utazó szurkolókra hagyatkozniuk így. Legyen az az Amerikában élő haiti közösség, vagy az itt élő irániak. Két olyan országról beszélünk, ahonnan nemzetbiztonsági és politikai okokból nem utazhatnak be a szurkolók, mert nem kaptak vízumot. A stadionokban viszont ott vannak az ország mezébe öltözött szurkolók, megfestve a lelátókat. De így van ez Curaçao, Üzbegisztán és minden további válogatott esetében. Az amerikai VB-n senki nem marad hangos biztatás nélkül.
6: Nárai Balázs és a Kossuth Rádió washingtoni tudósítója jelentkezett. Maradunk a labdarúgó VB jegyében, vagy a labdarúgás világában. Shakira és a 2014-es a brazil VB himnuszán lá-lá-lá itt a Nemzeti Sportrádióban.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sportrádióban. Hit.

0: Arábiai válogatottal szemben, és kettős cserére szánt el magát a születésnapos Luis de la Fuente, mert hogy a spanyolok szövetségi kapitánya nem engedte vissza a pályára az öltözőből Lamine Yamalt, a helyén Pino fog majd játszani, és a duplázó Oyarzabal is az öltözőben marad egyelőre, mert hogy Ferran Torres váltja őt a pályán, tehát ez a két játékos Yamal és Oyarzabal természetesen a kispadon majd helyet foglal. Kano érkezik csereként a szaúd-arábiai együttesbe, úgyhogy Yorgos Donis is változtat a csapatán. Kano kezdett az első mérkőzésen Uruguay ellen, rajta kívül még Abdullah Al-Hamdan lép pályára, ez a két játékos Al-Juwayrt és Al-Haibarit váltja, úgyhogy lehet a szerkezetét is valamelyest módosítja a szaúd-arábiai válogatott. Kiderül majd, hogyha elkezdődik a második félidő, és állandó szakértőnk tüzetes szemmel átnézi a szaúdiak felállását. Al-Hamdan és Kano tehát a pályán a szaúdiaknál.
1: Az érdekesebb talán inkább a spanyolok két cseréje, hiszen Oyarzabal két gól, egy gól passz, Yamal egy gól, és mind a ketten jól játszottak. Mi lehet e mögött, Feri? Nyilván a 3-0-es vezetés is.
2: Igen, e mögött több ok is van. Az egyik nyilván a 3-0-es vezetés, másrésztről azt se felejtjük el, hogy azért Yamal sérülten érkezett a világbajnokságra, vagy legalábbis sérülés után, illetve hát félti a játékosait Fuente, tehát ez nagyon-nagyon lényeges, hogy most gondoljunk abba bele, hogy ha megvan a mérkőzés, és teljes mértékben uralod azt, és valahogy szeretnéd a kulcsjátékosaidat pihentetni, akkor melyik játékos veszed le? Mondjuk Dani Olmo, aki alig várja egy gólt szerezzen, és éhes a sikerre, és ha most lecseréled, akkor rendkívül frusztráltá válik, hiszen nem engedted érvényesülni a pályán, vagy azt a két játékost, aki szerezte a gólokat, és teljesen elégedett, örömmel, pozitívan hagyja el a játékteret, és úgy van vele, hogy gólt szerzett, belekóstolta a gólszerzét légkörébe a VB-n, és Oyarzabal pedig természetesen az első mérkőzés kritikái után pedig a mezőny egyik legjobbjának bizonyult. Tehát ilyen mentális állapotba le lehet cserélni egy játékos, anélkül, hogy frusztrációt okozna. Ráadásul van egy másik oldala is, azért még meghagyod azt a megfelelő, úgymond kielégítetlenséget a pályafutása szempontjából, a VB pályafutása szempontjából, hogy a következő mérkőzésre is labdaéhes és motivált marad.
1: Bal oldalon jönnek előre a szaúdiak, de már les miatt a spanyolok kapják meg a labdát. A 47. percben járunk, elkezdődött tehát a második félidő, Spanyolország 3-0-ra vezet Szaúd-Arábia ellen. Jeremy Pinónak ez az első mérkőzése a VB-nő az öltfokiak ellen, nem kapott lehetőséget, míg a másik becserélt játékos, Ferran Torres, a kezdő csapat tagjaként 81 percet töltött a pályán a spanyol válogatott első VB mérkőzésén. A labda Laportnál, ő adja tovább Kubarsinak, Kubarsit megtámadja a csereként beálló Al-Hamdan. Az ő szorításával játssza ki a labdát a jobb oldalra a spanyolok közép hátvédje. Most pedig már Pedrinél, aki a bal oldalon igyekvő Cucurellát hozza játékba. Cucurella visszaadja Pedrinek, indul Ferran Torres egy mélységi sprinttel, Pedri viszont inkább Rodrit játssza meg, aki már tovább teszi Olmónak, Olmó Borróhoz, aztán már Pino a labdával, a csereként beálló játékos indul el a jobb oldalról befelé, a szaudi térfél közepén, és keresztbe játsza Pedrinek. A labda pedig most már kikerül Bayernához, a 16-os sarkánál a bal oldalon a spanyol játékos visszateszi a második hullámba Pedrinek. Pedri egy íveléssel a jobb oldalon Pedro Porrót hozza játékba, jön a beadás Porrótól, és a szaudi Abdulhamid dönt úgy, hogy inkább kitessékeli szögletre a labdát, nem tudta, hogy a háta mögött érkezik-e valaki. Hát pont ő volt az, akinek a háta mögül érkezett Oyarzabal a második spanyol gólnál, inkább biztosra ment a szaúdi jobb hátvéd. 48. perc, spanyol szöglet következik.
0: Méghozzá a bal oldalról Alovice rendezgeti a társakat a büntető területén belül, Torres van ott közvetlen közel a kapus előtt, de majd most már Rodri is a gól van a környékén, jön a sípszó a brazil játékvezetőtől is. Hát valami most nagyon nem tetszik Klossz sporttársnak a büntető területen belül, külön kellett figyelmeztetnie Al-Harbit. Jöhet majd tehát a sarokrúgás Baena részéről. A bal oldalról ívelődik a labda, átcsúsztatják a túloldalra, Cucurella pedig betalál, de ez öngól lesz. Mert hogy Cucurella lőtt kapura, Alovice hárított, és onnan viszont nagyon szerencsétlen módon szaudi szemszögből egy védőről pattant a saját hálójába a labda. Kukureja pedig azért ünnepel, és oroszlán részt vállal ebben a találatban. Néhány szaudi pedig a kisparon már magába roskad. Bepottant tehát egy saját játékosról, Alovájsz védését követően a golvonalon túlra a labda, és az, aki szerencsétlenül ér bele, az Al Tambakti. 5 méterről ballal lő Kukureja, Alovájszról kipattan, és Al Tambakti, melyik testrészéről, nagyjából a melléről, illetve talán a válláról pattan be a bal alsóba a labda. Megvan tehát a spanyolok negyedik találata mérkőzésen, ami egy Al Tambakti öngól.
2: Ha egyértelmű az öngól, hiszen Alovájsz védte Kukureja lövését, és ezután pattan be a szaudi védőről a labda. Biztos ebben egy öngólként fogják elkönyvelni, viszont a szaudi válogatottal kapcsolatban hát beigazolódást kezdenek nyerni azok a meglátások, hogy egy picit kezdik elveszíteni a kedvüket, és hát nyilván 3-0-nál, és itt most a szünetre gondolok, vagy a másik fél elejére, nem olyan könnyű egy spanyol válogatott ellen lelkesedni, hát most pedig 4-0-nál továbbra sem azt várom, hogy valami hatalmas energiát fognak belefektetni a mérkőzésbe, viszont nagyon vigyázniuk kell, mert azért könnyen nagyon csúnya lehet ez a mérkőzés, hiszen továbbra is elcsúsznak a csapatrészek, a középpályások lassan zárnak vissza, keveset segítenek rá a belső védőkre, és nagyon-nagyon könnyedén kerülnek mögéjük a spanyol játékosok. Ráadásul itt a gól előtti szögletnél is nem beszéltek egymásnak, és teljesen ártalmatlan szituációban szögletre emelte combbal a szaudi védő a labdát, annak ellenére, hogy senki nem támadta meg, és senki nem volt a közelében sem. Tehát ilyenkor szólni kell a védőnek, hogy senki vegye át, hozza ki, vagy legalábbis mondjuk lett volna ideje kipasszolni legalább bedobásra. Tehát egy kicsit olyan önsorsrontó mentalitással lép pályára a szaudi válogatott, és olyanokat hibázik bele, amit egy spanyol válogatott ellen nem lehet büntetlenül megúszni.
1: Szenvedett már el a szaúd-arábiai válogatott világbajnokságon nagy vereségeket. Elég a 2002-es világbajnokságra gondolni, ahol a németektől 8-0-ra kaptak ki, vagy a 2018-as VB nyitó meccsére, ahol a házigazda orosz válogatott 5-0-ra győzte le Szaúd-Arábiát. Nem elképzelhetetlen, hogy itt most a spanyolok szereznek még gólt a második félidőben. Egyelőre az 51. percben 4-0-ra vezet Spanyolország Szaúd-Arábia ellen. Laport pedig indítja bal oldalon igyekvő Baneát, aki megpróbálja bentartani, ez viszont nem sikerül a szélsőnek, megpróbált még egy becsúszó mozdulattal is, megpróbálta elérni a labdát, viszont a bal oldalon ez kiment az alapvonalon túl, úgyhogy szaudi kirúgás következik, akkor amikor 4-0-ra vezet tehát Spanyolország.
0: Al Tambakti pedig még talán nem tette túl magát az öngólon, de hát szerencsétlen volt, mert tényleg rossz helyen tűnt fel, rossz időpontban. Ez pedig egy bedobás lesz, spanyol még hozzá, mert a Burajkánról ment ki a labda, és Kukureja már be is hajította. Jöhet tehát Kubarsi révén a spanyol válogatott, amely hát a gól különbséget javíthatja. Már szóba került korábban, hogy mi dönthet, vagy miről dönthet a gólkülönbség. Itt, hogyha az Uruguay elleni utolsó csoportmérkőzését nézzük, majd a spanyol válogatottnak azon múli sok minden, hogy Uruguay mit játszik, majd szép indítás, és ott a védés áll Ovájsztól, majd egy fejes Torresztől, lesz meg megfogja a kapus. Porró lőtt először a büntető területen belülre érve, kisodródva a jobb oldalról, akkor Ovájsz hárított, a kipattonót pedig visszafejelte erőtlenül Torres. Nagy évben próbálkozott volna fejessel Torres, azt meg megfogta a kapus, aki azért szép lassan gyűjtögeti a véréseket, ugye az öngolt megelőzően is védett egyet, és itt említeném meg azt, hogy 9-szer hárított Uruguay-jal szemben, Spanyolországgal szemben is van már azért jó néhány védésén, 5-öt tudok így felidézni magamban, de hát a 4 kapott gól mellett mindez eltörpül, miközben a labda oda kerül a jobb szélre Al Burajkánhoz, már a spanyol térfélnek a mélyén, de Abdulhamid, aki érkezik segíteni, a háta mögé kapta az átadást Al Burajkántól, és ezzel fordulhatnak a spanyolok. Olmo cipeli a labdát át a térfél jobb oldalára, már a szaudiak oldalán járnak tehát a spanyolok, viszont ott nincsen előre irányuló átadás Porrótól, inkább vissza a védelembe. Most pedig már Rodri a labdával a mérkőzés 54. percében, Spanyol-Szaúd-Arábiai összecsapás 4-0.
1: Bajana pedig beíveli a bal oldalról, ezt elfejeli középen Alamri, a labda viszont marad a spanyoloknál, a szaúdi térfél közepén Rodri játszotta meg Porrót a jobb oldalon, Olmo pedig már rosszul passzolja tovább, Al-Harbi szerez labdát, Porró pedig szabálytalankodik a szaúdiak csapatkapitányával, Al-Dosarival szemben jöhet egy szabad rúgással most a szaúdi válogatott saját térfeléről, a bal oldalról végezhetik el ezt a szabad rúgást az ázsiai válogatott játékosai. 8 spanyol lövés találta el Alovice kapuját, akkor ezek alapján 4 védése lehet, de persze itt lehet, hogy
0: az volt az ötödik.
1: Hát meg lehet, hogy Ártán Bakti öngólját nem spanyol kapura lövésnek számítják, és akkor azzal együtt megvan az öt Alovice védés. A lényeg, hogy 4-0 vezetnek a spanyolok, és hiába a szaúdiak végezhettek el szabad rúgást. Már megint az Európa-bajnoknál a labda, Kubarsi adja a jobb oldalra, mégpedig Pinónak, aztán visszakapja Kubarsi, teljesen beszorul a szaúdi válogatott saját 16-osának előterébe. Kukurellá felé jön egy indítás, ott lesz még a helyzet, de elpattan végül keresztbe a labda a 16-oson belül, a túloldalon pedig Porró gyűjti be, visszaadja Rodrinak. Rodri nagyjából 22-23 méterre a szaúdi kaputól, Pedrinek teszi oda, Pedri két lövőcsel után visszaadja Rodrinak, aztán kikerül a labda a jobb szélre, Pedro Porruével járt a hosszú oldalra, Kukurellá érkezett, viszont a labda elszállt mindenki fölött, és a túloldalon Baena gyűjti be, Baena 16-oson belül már leszerelik ők most a szaúdi védők, a labda Olmóhoz kerül, a 16-os sarkánál teszi Pedrinek, aztán Rodri a labdával, tényleg teljesen a saját 16-osa előterébe szorul a szaúdi válogatott, és nem nagyon van kiút egyelőre az ázsiai válogatottnak. Kukurellá kapja most a bal oldalon, ő adja vissza, hogy ő játszik össze Baenával, aztán Rodri a túloldalon kérné Pino, Rodri inkább kicsiben teszi le Kukurellának, továbbra is a bal oldalon igyekszik a spanyol válogatott részt találni a szaúdiak védelmén. Pedri most átkerül a labda a jobb oldalra, Pedri és Porró játszanak össze, Porró indul a mélységből, ez nagyon hosszú volt Pedritől, a labda kimegy, Al-Harbi és Alovice is kiengedték, kirúgással jöhet majd a szaúdi válogatott. 4-0-ra vezet továbbra is Spanyolország, a mérkőzés 57. perce kezdődik el, az első félidőben Lamine Yamal egyszer, Hoyer Zabal kétszer talált be a szaúdiak kapujába, majd a 49. percben Ártán Bakti öngóljával alakult ki a jelenlegi 4-0-ás állás.
0: Na felül nincsen kérdés tehát, hogy a spanyol válogatott ezt a mérkőzést meg fogja nyerni, és az előző 4 világbajnoki találkozóját egyaránt nem tudta megnyerni a spanyol válogatott, amely ugye a zöldfoki köztársaság elleni gól nélküli döntetlennel kezdett. Azzal fejezte be egyébként a tornát Katarban 4 évvel ezelőtt, Marokkóval szemben a 8-ad döntőben, és a csoportban ott Japántól kapott ki, valamint Németországgal játszott 1-1-es döntetlent, tehát a legutóbbi siker világbajnokságokon a 2022-es első csoportmérkőzés Kosztarika ellen egy 7-0, egy ilyen különbségű győzelem akár most is elképzelhető spanyol szempontból.
2: És ha már itt tartunk, 2010-ben világbajnok lett Spanyolország, és azóta a világbajnokságok történetében mindössze 3 győzelmet aratott, és egyiket se európai csapat ellen, és ugye most meg lesz a 4., hangsúlyozom, 2010 óta, Ausztrália ellen 2014-ben 3-0, 2018-ban Irán ellen 1-0, 2022 az imént említett Kosztarika elleni, és most lehet a 4., szintén nem európai csapat ellen.
0: Hát arra az európai riválisra pedig az egyenes kieséses szakaszban, vagy szakaszig kell várni, mert ugye Uruguay következik majd a csoportzárón. Érdekesség, hogy európai ellenféllel nem találkozik a csoportkörben Spanyolország. A labdával most Kubarsi, egy picit elszórja, de baj nincsen belőle. Nem is Kubarsi volt az, hanem Pedri, mert hogy végül is egy szaudi labdarúgóról megy ki a labda. Hierro és Salgado némiképp, hát már nem is talán nem is a mérkőzésre foglalkoznak elsősorban, Hierro maga elé bámult, tehát teljesen üres tekintette szegény, de azt is figyelheti akár, hogy a pályán most ezt a bedobást elvégzi Ártán Bakti.
1: A bal oldalon próbálkozik a szaúdi csapat, és még ott már ott vannak a spanyol térfél közepén, az egészen kint az oldalvonalnál. Ez a középre játszott labda pontatlan, ez így Simoné lesz. És ha már itt az egyenes kieséses szakaszról is esett szó, az a világbajnoki döntő volt a legutóbbi egyenes kieséses szakaszbeli meccs, amelyet megnyert a spanyol válogatott. És érdekes, hogy a németeknek is egy döntő volt a legutóbbi, amit abban a szakaszban meg tudtak nyerni, ugye 14-ben, és az olaszoknak is 2006-ban, de hát nekik még várniuk kell. Legalább 4 évet erre, hiszen az olasz válogatott ugye nincsen itt ezen a világbajnokságon. Kubarsin áll a labda, most lépi át a felezőt, támadásba rendülne a spanyol válogatott, Kubarsi visszakapja Pinótól, Pedri, Rodri egyérintőben járatják most a spanyolok, Olmo passza viszont nem találja meg Ferran Torres-t, mert ott közbelépett Alamri, az ívelés az jó volt Álburájkánnak, az ő mellkasára viszont nem pattant szerencsésen a labda, Rodri kerül a földre, a csereként beállt Cannóval ütközött, és az arcához kapott a spanyol válogatott csapatkapitánya. A szaudi játékos perel egy picit a játékvezetővel, Rafael Klausszal, de hát valóban, ahogy ugrott föl a könyökével, eltalálta Rodri orrát, arcát. Nem elképzelhetetlen, hogy ezt majd vissza fogják nézni a videószobában ülő sportársak is. Minden esetre egy sárga lapot egyelőre kapott Cano, aztán kiderül, hogy folytatódhat-e rögtön a mérkőzés, vagy megvárják a videózást, mert hogy csere következik, és közben ápolják Rodrit a spanyol orvosi stáb tagjai. 26-ossal érkezik a szaudi válogatottba Mohamed Abu Al-Shamat, és 18-assal pedig Al-Hedji jön még a szaudiakhoz, és Nico Williams a spanyolokhoz, hogyha jól láttam, de most egyelőre könyveljük el a szaudi cseréket. Lejön 9-essel Al-Burajkán, és 4-essel Al-Amri. Az ő helyüket veszi át tehát Al-Shamat és Al-Hedji a szaudi válogatottban, miközben Rodrit még mindig ápolják ott a spanyol térfélen, most már talpon, egyébként a spanyolok csapatkapitánya, és iszik egy picit, frissít egy picit, és Nico Williams mellett Mikel Merino is jön majd a spanyol válogatottba, aki ugye hát csatárnak állt be tulajdonképpen a zöldfokiak ellen. Most Dani Olmo helyére érkezik 6-ossal Mikel Merino. Hát most ezzel a 2x2 cserével is eltelik néhány perc. Így az ivószünet előtt nagyjából 10 perccel. Olmo mellett a másik lecserélt játékos egyébként Baena. És akkor az ő helyére érkezik 17-essel Nico Williams a spanyol válogatottba, amely 4-0-ra vezet Szaúd-Arábia ellen a 61. percben.
0: Nico Williams az Athletic Bilbao játékosa az első mérkőzésen is csereként kapott lehetőséget. Ő azért a tavasz jelentős részében sérülés miatt nem volt bevethető a

0: hozzá Rajamiét, ezért a szabad rúgás kifelé. Korábban szóba került, hogy a szaúd-arábiai 26-os keretnek a nagy része, döntő része hazájában játszik a szaúdi élvonalban. Egyetlen játékos, Abdulhamid, aki a francia Lens együttesében pallírozódik, és fel lehet idézni azt is, hogy a szaúdi élvonalban mekkora európai sztárok igazoltak az elmúlt években, milyen fejlődésen ment keresztül a szaúd-arábiai Pro League, de hát, hogy ez a válogatott teljesítményi mennyire mutatkozik meg, egy jó lakmusz lehet erre ez a világbajnokság, hogy például egy európai gigásszal, a spanyol válogatottal szemben mennyire veszi fel a versenyt a szaúdi válogatott. Nico Williams első labdaérintése nem az igazi, ebből viszont nem tudnak indítani egy saját támadást a szaúdiak, és már Pedri robog előre, van előtte három passz opció is, de ő addig cipelt, amíg nem szerelte őt Al-Dafsari, méghozzá Nasser. A bal szélen most ez a zöld sólyom támadás, visszakapja Abu Al-Shamattól a labdát Al-Dafsari, beadás nem lesz belőle, sőt most már a védelem tengelyébe kerül vissza, egész pontosan Lajamihoz. A mérkőzés 64. percében járunk, Spanyolország, Szaúd-Arábia 4-0.
1: Abdulhamid játssza be a középpályára Al-Shamattnak, aki visszaadja a védelembe Al-Tambaktinak, hogy most már Al-Harbinál a labda a bal hátvédnél. Az ő passza viszont elhagyja a játékteret, nem tudja bent tartani a csapatkapitány Salem Al-Dafsari, jöhet így bedobással a spanyol válogatott a felező és az oldalvonal találkozásától a jobb oldalról. Orró hajítja be a labdát Kubarsinak, Kubarsit szép lassan megtámadná Kano, Kubarsi inkább haza is adja Unai Simonnak, hát nehogy úgy járjon esetleg, mint Rodri a Canóval való találkozás után. Simon előre íveli Ferran Torres felé, neki nem jó, de érkezik Nico Williams a bal oldalról, viszont a kapujából Alois is, és előbb ír oda, mint a spanyol, úgyhogy Alois előre tudta vágni a labdát, amelyet Rodri fejjel vissza mezőnybe, Pedri pedig már visszateszi Cucurellának, aki Mikel Merinót hozza játékba. Merino egy remek labdával Ferran Torres ugratja ki, Torres helyzetben mellé gurítja. Jobb lábbal próbálta elpöckölni a kapujából kilépő Alois mellett, de nem volt pontos Ferran Torres próbálkozása. 2-3 méterrel mellé pattant, hát Mikel Merino szenzációs labdát adott egyébként a csereként beálló Torresnek. Ugye Merino is csereként lépett pályára, viszont nem érte már el Ferran Torres a labdát ott Alois előtt, úgyhogy marad a 4-0-ás spanyol vezetése. Mérkőzés 65. percében járunk. 20 percet telt el tehát a második fél időből, amikor Alois előrévet labdáját Al-Shamatt csúsztatja meg, de megint csak a spanyoloknál köt ki. Nico Williams aztán rosszul teszi tovább. Nasser Al-Dafsari hozza le a földre a labdát, és játsza meg megint csak Al-Shamattot. Támadásban így a szaúd-arábiai válogatott. Al-Shamatt a jobb oldalon lép előre, visszaadja Nasser Al-Dafsarinak, aki kénytelen megint csak visszatenni a védelembe. Most aztán megint ott a spanyol térfélen a szaúdi akció, és megint Al-Shamattnál a jobb oldalon. Ő íveli be a labdát, ez borzasztóan hosszú volt Salem Al-Dafsarinak. A túloldalon a spanyol jobb hátvéd Pedro Porro gyűjti be.
0: Előtte pedig ott van Pino, de nincsen átadás, inkább be a védelem közepébe Kubarsihoz. Jamal pedig most már frissen lezuhanyozva elfoglalja a helyét a kispadon. Ezt is óriási figyelem övezi Atlantában a mérkőzés helyszínén, ahol lassan fél egy, illetve fél kettő, mert hogy ugye 6 óra az idő eltolódás. De hát az időjárással azért nem érdemes foglalkozni behatóbban, mert hogy fedett maga a stadion, úgyhogy be tudják húzni a tetőszerkezetet, és meglehetősen kellemes 22-23 fokos hőmérsékletben rendezik meg ezt a találkozót. Volt idő ezt ecsetelgetni, mert hogy a labdával a spanyol válogatott a félpályán jár, igaz most ez a súlypont áthelyezés Williams oldalára, bal szélre egészen kiváló. Williams nem vezeti rá a labdát Abdulhamidra, inkább bepasszolja középre Rodri, ő meg kényelmesen meg tud fordulni. Nincsen ívelés a védelem mögé, Pino veszi át a jobb oldalon, Pino befelé indul, aztán Rodri a labdával bevonják a játékba Laportot is. Laport emelése ki a bal oldalra, mellel teszi maga elé Pedri, mutatja magát egyébként Williams is, de Pedri egyelőre nem adja neki a labdát, aztán bokából csak oda passzolja Williams, laposan középre, ezt meg ki tudta szögletre tisztáz Lajami, jöhet majd tehát a bal oldalról ez a spanyol sarokrúgás a mérkőzés 67. percében.

0: Ez még az jó szünet előtt mindenképpen belefér.
1: Rodri és Kubarsi is érkezik a 16-oson belülre, meg persze Laporte, aki gólpasszt adott egy szöglet után Ojár Zabálnak még az első fél időben. Kérdés, hogy Williams beíveli-e a sarokrúgást, ott van bent Merino és Ferran Torres is, Williams kis szögletben adja oda Jeremy Pinónak, aztán visszakerül Williamshez, aztán inkább hagyja Pedrinek, Pedri a bal oldalról ívelheti át a hosszú oldalra, Rodri vissza tudja még kanalazni a 16-oson belülre, azt viszont elfejeli Abdulhamid, ráadásul Rodri már lesről tette vissza a labdát, úgyhogy a szaúdiak kapják meg egy szabad rúgás formájában. És akkor most sípol a játékvezető, hiszen a második félidő feléhez érkeztünk. Jön a második hidratációs szünet a mérkőzésen, és jön bele Ferenc.
2: Nagyon sokat elemeztük már spanyol válogatott játékát, és érdemes is elemezni. Most én először azzal kezdeném, hogy amikor egy ilyen hosszú tornán arról beszélünk, hogy végső győzelemre is esélyes egy csapat akár, akkor azért Fuente kapitány nem véletlenül pihenteti, amikor eldőlt a mérkőzés a legnagyobb sztárokat, a legveszélyeztetettebb játékosokat, illetve nem véletlenül ad játékperceket olyan játékosoknak, akiket most becserélt, hiszen elérhet egy olyan szakaszába a világbajnokság, amikor nüanszokon múlik egy továbbjutás, amikor a kispadról beszálló játékosoknak fordítani kell a mérkőzésen, amikor szint kell hozni a mérkőzésbe, amikor tempót kell váltani, és erre kitűnő alkalmas, hogy belekóstoljanak a világbajnokság légkörébe azok a játékosok, akik valójában nem kezdőjátékosok, de később kulcsszerep, vezérszerep hárulhat rájuk. Ráadásul azért ne felejtsük el, hogy most azért a négy cseréje a spanyol válogatottnak, hát elképesztő névsor. Nico Williams, Athletic Bilbao, óriási nemzetközi tapasztalattal, ugye Ferran Torres, Barcelona, nem kell mondani, hogy mekkora nemzetközi tapasztalat, és milyen gólerős a spanyol bajnokságban. Merino, Arsenal, bajnokok ligája döntő, és még ugye Jeremy Pino is, Crystal Palace, angol Premier Liga, elképesztő névsor, és ezt hangsúlyozom, kispadról beszálló játékosokról beszélünk, és mivel még az ivószünet tart, méltánytalanul kevés szó esik két labdarúgóról a spanyol válogatottban, ez a két belső védő, Kubarsi és Laporte, és mégpedig azért, mert ugye Pedro Porro és Cucurella rendkívül sokat támogatja a támadó játékot, szinte jobb és bal szélsőként futballoznak, és hát tele vannak világsztárokkal, virtuóz megoldásokkal a játékosok és az egész spanyol válogatott, de Kubarsi és Laporte-nek az összműködése az egész egyszerűen példaértékű. Sokszor látunk olyat a varrozásnál, hogy a két belső védő közül az egyik kilép, a másik miatt nincsen les, vagy adott esetben a kettőjük összműködése nincs meg, az az összeszokottság, ami egy szervezet védekezéshez szükséges. Hát itt Kubarsi és Laporte rendkívüli módon kisegítik egymást, nagyon nagy az összhang egymás között, és hangsúlyozom, hogy előrefelé védekezik a spanyol válogatott, az azt jelenti, hogy folyamatosan támadják a labdás játékos, nem pedig behátrálnak a saját kapujuk elé, és amikor esetlegesen a középpályán nem tudnak labdát szerezni, vagy egyikőjük kilép a csatárral és nem tud labdát szerezni, és berúgják mögéjük a labdát, a másik már azonnal kisegíti, és nagyon-nagyon komoly összműködés a kettőjüké.
0: Country road, take me home, énekli a közönség, vagyis országút, vigyél haza. Hát a spanyolok azok biztos, hogy nem akarják, hogy az országút, vagy hát itt éppen országút hazafelé nekik nem vezet. A helyi repülőjárat, ami majd Madridban leszáll, azt szeretnék, hogy július 20-án szálljon le. Vég az ivószünetnek, egy csere történt a spanyol válogatottnál, Fabián Ruiz váltotta Pedrit, úgyhogy az összes csere lehetőségét kihasználta a születésnapos Luis de la Fuente, és azzal, hogy az összes csere lehetőségét kihasználta, és felsorolta itt Feri, hogy kiket cserélt be a szövetségi kapitány, az is érdekes, hogy kiket vitt le, ugye Yamal, Oyarzabal, Olmo, Baena és Pedri a teljes támadó sorát. Tehát Rodri előtt, aki ott játszik, az már mind friss ember, és egyedül a védősor az, ami érintetlen marad. A kulcsjátékosokat tehát pihenteti ezen a hosszú tornán a szövetségi kapitány, és szükség is lesz a pihenésre, mert hogy a következő csoportmérkőzését majd Guadalajara-ban játsz a spanyol válogatott, tehát Mexikóban utaznia kell majd a De La Fuente együttesnek. Egy szép labdaszerzés Porrótól, de aztán elveszítik a spanyolok, már Abu Al-Shamar szaudi akcióban takozhat ki, kikerül a labda a balszérre, ott viszont nincsen beadás Al-Dafsaritól, sőt visszakerül Al-Harbihoz, és már megint a védelem tagjai adogatnak egymás között, de ritka alkalom, hogy minden mezőnyjátékos a spanyol térfélen egy indítási kísérlet Al-Harbinak be a 16-os környékére, abból nincsen centerezés, sőt a spanyol szerelés követően kiharcolnak egy bedobást is a hispánok, jöhet majd a saját térfeléről, annak is a jobb oldaláról Spanyolország.
1: A mérkőzés 73. percében, amikor 4-0-ra vezet továbbra is a spanyol válogatott Szaúd-Arábia ellen, a labdarúgó világbajnokság H csoportjában, a második fordulóban, a másik mérkőzésen, ugye majd Uruguay játszik a zöldfoki szigetekkel, szintén két egypontos csapat találkozik azon a találkozón, vagy azon a mérkőzésen is, ezt magyar idő szerint éjfélkor kezdik majd a felek. Érdekes lesz az is, hogy mire megy a zöldfoki szigetek Uruguay ellen, és hogy Uruguay melyik arcát mutatja, azt, amit a Szaúd-Arábia elleni mérkőzés első fél idejében, vagy azt, amit a második fél időben mutattak, produkáltak. Jönnek a jobb oldalon a spanyolok, és Ferran Torres felé jön egy indítást, ezt Lajami tudja elfejelni, de csak Nico Williamsig jut, aki Fabian Ruiznak teszi le a labdát. Ő Cucurellával passzolgat egy picit, Ruiz kezdő volt egyébként az első mérkőzésen, most pedig 20-25 percet kapott, nyilván majd a hosszabbítástól függ, hogy mennyit tölt a pályán a spanyol középpályás. Cucurella mellett kimegy a labda, de szaudi játékosról, mégpedig a Shamatról, úgyhogy spanyol bedobással folytatódik a találkozó, a labda pedig már ott van Rodri lábán, a felezőnél helyezkedik Rodri most a két belső védő között, Cubarsí, ő teszi ki a jobb oldalra, mégpedig Pinónak. Pinó a 16-os sarkától laposan tenné középre, középre is teszi, de Lajami előre vágja a labdát, nem találta meg a spanyol csapattársakat Pinó beadása, Ruiz viszont most megtalálja a labda, Ruiz pedig megint megtalálja Pinót, és ismét ott van a 16-os sarkánál, a spanyol szélső beteszi középre, de Ruiznek ez hosszú volt, megint érkezett középen Lajami, és megint ő rúgta előre a labdát át a spanyol térfélre, ahol a 75. percben Unai Simon gyűjti be a labdát, jöhetnek, vagy folytathatják a támadásukat a spanyol játékosok.
0: Laport Cucurellához, Cucurella pedig a bal szélre, Nico Williamshez. Elsősorban Williamsnél az a fontos itt a csoport szakaszban, hogy a megfelelő játékperceket begyűjtse ezen a világbajnokságon, és hát azért a spanyol sajtót is foglalkoztatja az, hogy Nico Williamsnek az állapota mennyire 100%-os, illetve hány százalékos a teherbírásra, a nagyfokú teherbírására a folytatásban szükség lesz ezen a VB-n. Továbbra is a saját tér felén a spanyol válogatott, Simont is bevonták a játékba, a kapust, most már Laport hozná át a szaudiak tér felére, Williams-el a passzolgatás kicsiben, Cubarsí fordul a jobb oldal felé, akkor amikor a rendes játékidőből negyed óra van még hátra, 4 góllal, 4-0-ra vezet a spanyol válogatott, a regnáló Európa-bajnok az ázsiai Szaúd-Arábiával szemben. A jobb oldalra juttatja a labdát Rodri Pinóhoz, majd aztán Merino egy mélységindulás Porrótól. Kellett ez a becsúszás Al-Harbitól, mert Porró már a 16-os mellett vette volna át a labdát, hogyha Al-Harbi nem csúszik oda. Al-Harbi egyébként az Al-Hilal játékos, a 15. válogatott mérkőzése. Itt ezen a tornán pedig másodjára kezdőként a pályán, és lehet, hogy ezt a találkozót is végigjátsza. A bedobás követően Merino cselezget a sarokban, róla meg ki a labda, mutatja a partjelző Rodrigo Figueirado, és a sarokból dobhat majd Szaúd-Arábia, figyelheti ezt a kispadról Mikel Oyarzabal, a nézőtérről Djorkaeff, Hierro, Salgado, na meg Gianni Infantino. Boldogok?
1: Gyanítom, igen, bár nem tudom, hogy Djorkaeff kinek szurkolhat, ő lehet, hogy inkább a holnapi Franciaország-Irak mérkőzést várja. Gyanítom, hogy arra is át fog utazni majd a franciák világbajnok játékosa. Ugye 1998-ban volt ott a franciaországi VB-n, ahol a házigazda nyerte meg története első világbajnoki címét. Labdát szerez Szaúd-Arábia, spanyol térfélen még hozzá, és jönnek előre a hátrányban lévő csapattagjai, aztán csak visszaadják megint a védelembe Abdulhamidnak, most labdába, vagy játékba hozzák ott a Hamdant is, a labda pedig most már ott van Al-Hedzsinél, ő teszi vissza megint csak Abdulhamidnak egy keresztlabdával. Szanem Al-Dafsarit keresik a bal oldalon, Pedro Porro érkezik és kifejeli nézőtérre Al-Dafsari elől, jöhet egy bedobással a szaudarábiai csapat. Al-Dafsari hagyja, hogy Al-Harbi végezze majd el ezt a bedobást onnan a bal oldalról, ő pedig már hajítja is előre, mégpedig Al-Hamdannak. Al-Hamdan szépen tartja meg a labdát, és ott kis területen próbálnak a szögletzászlónál kezdeni valamit a szaudi játékosok. A beadás az nem volt jó, rövid volt, Kubarsi révén a spanyolok ezt hatástalanították, aztán Cucurella van gondban, de végül előre vágja a labdát. Ez volt a biztos megoldás, ketten is megtámadták ugyanis a spanyol bal hátvédet. A labda viszont így megint csak a szaudiakhoz kerül. Nasser Al-Dafsari ott a középpályán, ő az a szaudi középpályás, aki maradt a kezdőcsapatból. Hát gyanítom, hogy azért ő is fárad, és ő futott eddig talán a legtöbbet így tipre a szaudi válogatottból. Az indítás nem volt jó, spanyol bedobás, Cucurella Laportnak dobja, Unai Simon, ő pedig Rodrit játssza meg, saját 16-osának vonalán veszi át a labdát Rodri, aztán jobbal kiíveli a bal oldalra Cucurellának, még a saját térfelén a spanyolok, térfelükön a spanyolok, Nico Williams-et leszerelik a szaudiak, jöhet egy bedobással Cucurella, és már indul is előtte Ruiz, és indul a spanyol akció, Ruiz egy keresztlabda, ez pedig nem is rossz végül, Merino veszi át ott a 16-os előterében, Merino forgulódik egy picit, Rodrinak teszi vissza, szépen adja vissza aztán Rodri Merinónak, ezen a szaudi játékoson viszont már fennakad, mégpedig Al-Dafsarin, Nasser Al-Dafsarin már fennakad a spanyol középpályás, és Salem Al-Dafsari révén jöhet előre a szaudi válogatott, Kandónak adja Al-Dafsari, aztán Ruiz szereli, a szaudi csapatkapitányt Williamshez kerül, és 3-3-ban támadhatnak a spanyolok, eljut a labda Ferran Torresig, visszazárnak azonban a szaudiak, és meg is szerzik a labdát. A mérkőzésnek a 80. percében járunk, Spanyolország Szaúd-Arábia 4-0.
0: Abu Al-Shamat és Kannó passzolgatta a felező vonal közelében, Kannó, majd Nasser Al-Dafsari, és vissza a védelembe, egész pontosan Al-Tambaktihoz, az öngolt elérő játékoshoz, de hát alig ha ez volt a célja Al-Tambaktinak akkor, amikor ma felkelt, hogy öngolt szerezzen. Kano be a tengelybe, ott szépen visszapasszolja a labdát még Abu Al-Shamat, ott a jobb szélen nincsen út előre, nagyon szépen fedezte a réseket Fabian Ruiz, Abu Al-Shamat, vele szemben pedig most már Cucurella, Kano. Most a szaúdiak járatják a labdát a spanyol térfélen, hiába próbálkozom tényleg megerőltetni az agyamat, de a második félidőből nekem nem rémlik egyetlen egy szaúd-arábiai lehetőség kapura lövés sem, sőt ez egész mérkőzésre azt az egy távoli 78 méteres emelést leszámítva nem volt ázsiai próbálkozás. Most a jobb oldalon Abdulhamid előre Abu Al-Shamathoz. Ezek szerint Cucurellájáról ment ki a labda, mert a játékvezető Szaúd-Arábiának ítéli a bedobás jogát. Abdulhamid behajítja, tovább teszi mellel Al-Hamdan, a 16-os környékére ott a lehetőség, egy cselt követően a lövés, és ett Unai Simonnak kellett hárítania Al-Hamdan kísérleténél. 21 méterről próbálkozhatott ballal Al-Hamdan, vetődött Unai Simon és hárított Rodri. Még egy cipő kötésre is volt ott idő Porrónak, aki hazapasszolja Simonhoz. Laport most már, Aymeric Laport azért néhány barátot talán üdvözölhet a szaúd-arábiai válogatottban, mert hogy 2 éven át játszott a szaudi élvonalban, miközben az El Nassr együttesében. Unai Simon, beléptünk a mérkőzés utolsó 10 percében, most már a 81. percben járva hozná előre a labdát a spanyol válogatott, amelyből a második félidő jelentős részében hiányzik a motiváció és a gól éjség. Most azért Nico Williams maga elé engedi a labdát, mellett a balján ott van Cucurella, inkább egy beadás ballal, és majdnem egy újabb öngol, Wade Alouweis. Al-Tambakti volt az ismételten. Hát, hogyha itt mondjuk 2 öngollal feliratkozott volna az eredmény jelzőre Al-Tambakti, az megint egy unikális teljesítmény. Alouweisnak pedig ez már a 6. védése a mérkőzésen, és a 2. félidőben inkább a saját csapattársai veszélyeztetik a kapuját.
1: De megvan az első szaudi lövés, amit védett Alouweis, hiszen ugye Al-Tambakti első, hát lövésnek túlzás mondani, de első veszélyes megmozdulás az öngolt eredményezett. Most viszont egyébként azért ott Jeremy Pino picit talán lökte hátulról a szaudi védőt, ennek ellenére elég érdekes mozdulattal.
2: Le is fújta a játékvezető, tehát azért lökés volt.
1: Hasáról pattant oda a szaudi kapu felé, és valóban szaudi szabadrúgással folytatódott a találkozó, és itt is egy szabálytalanság, de mehet tovább, előny szabály, Al-Shamat indulhat a jobb oldalon, Kukuraja mellett elesik, egy újabb szabálytalanság és egy újabb szaudi szabadrúgás, most viszont már a spanyol térfélről, nagyjából 40 méterre talán az alapvonaltól, tehát azért még messze a veszélyzónától, Al-Shamat került földre, megpróbálkozott egy cselle, Kukuraja mellett a spanyol balhátvéd pedig nemes egyszerűséggel bokán rúgta a szaudiak játékosát, aki csereként állt be még a második félidő folyamán. Elvégzik a szabadrúgást a szaudiak, a labda visszakerül a védelembe Altanbaktihoz, Altanbakti kiadja oda Al-Harbinak a bal oldalra, és akkor most a szaudiak járathatják picikét a labdát hátul, és ezzel a labdabirtoklási mutatókat is javíthatják. Egyébként már nem olyan nyomasztó talán a labdabirtoklásbeli fölény, mint amilyen volt a mérkőzés első fél idejében, de azért jóval többet van a labda a spanyoloknál, 69%-ban, hogyha hinni lehet a statisztikáknak. És egy újabb spanyol szabálytalanság, megint csak földön egy szaudi játékos, ezúttal Salem Al-Dafsari, ő az arcát fájlalja, ahogy azt tette a másik csapatkapitány Rodri is jó néhány perccel ezelőtt. Rafael Klaus pedig megítélte a szabadrúgást a szaudiaknak. A 84. percben járunk, Spanyolország, Szaúd-Arábia 4-0.
0: Jöhet a szaúd-arábiai válogatott a becsület gólért, mert hogyha sikerül átjutniuk a spanyol térfélre, Altanbakti visszakapja aztán Iziben Al-Hajjitól, és elveszíti Cannó. A labda most Nico Williams-é, a kezdőkörben megtartja magánál, aztán visszagorítja Cucurellához, Fabián Ruiz átemeli a jobb oldalra Pedro Porrohoz, 84. perc a találkozón. Azt hiszem, hogy ha itt 90-0-0-nál lefújnák ezt a találkozót, akkor egyik együttes sem igazán reklamálna azt illetően, hogy hol a hosszabbítás, hol az ivószünetnél elvesztegetett 3 perc. Elszórja most Pino is, Altanbakti, sőt most már, ha most fújná le a játékvezető, se szólna senki egy szót sem. Alovájszhoz is hátra kerül Altanbakti, ő a saját kapuja felé ne nagyon forduljon, kérleli őt Alovájsz, kiemelik onnan a labdát Al-Hajjihoz, aki lodulhat előre, van előtte terület egyébként, mellette ott a bal oldalon ott maradt Al-Hamdan, befelé vezeti a labdát most már Al-Dafsari, sőt egy pontos keresztlabda Abdulhamidhoz, jön a keresztezés, kifejelte Laporte az ötösről. Először kellett ott emelni a hangunkat, akkor, amikor a szaúd-arábiai akció ért el a spanyol büntető terület környékére. Al-Shamat gyűjtötte össze a labdát, Cannó, továbbra is a spanyol térfélen zajlik a játék, elsősorban a jobb oldalon, Cannó visszafelé, Nasser Al-Dafsari, megint Al-Dafsari, Cannó, hát ötlet nincsen a játékában az ázsiai együttesnek, állva várja a labdát jó néhány játékos, mozgás befelé irányuló betörés nincsen, hát azt hiszem, hogy itt tényleg a csapatokon, a játékosokon leginkább a hármas sípszó segítene, Al-Dafsari azért még átemeli a pálya túlsó részére, aztán egy keresztlabda Lajamitól, ez pontos Abu Al-Shamatnak, Abu Al-Shamat a 16-oson belülre küldi, onnan meg kifejeli Pau Kubarsi, jöhet majd egy bedobással a Szaúd-Arábia, átadom a szót Lacának, hadd élvezze ő is ezt az örömfocit.
1: Al-Shamat fogja elvégezni a bedobást, aztán néhány méterre vissza Abdulhamid is ugyanerre készült, végül utóbbi végezte el, és a labda még ott van a szaudiaknál, akik most már legalább 2 perce vagy 3 perce birtokolják azt, és a spanyol csapat volt egy picit beszorulva, talán ez itt túlzás, lehet, hogy inkább szándékosan húzták magukra a szaudiakat, nem tudom, közben a sípszó azért hangzott fel, mert hogy 2 szaudi is a fejét fájlalja ott a pálya közepén, az egyikük ráadásul ápolást is kért, azonnal Cannóhoz érkezik az orvosi segítség, és a csapatkapitány is, Salem Al-Dafsari is megnézi, hogy minden rendben van-e. A csereként beálló középpályással egymással ütközött, egymással fejelt össze neki egy szaudi játékos, és ennek köszönhető az, hogy mindkettejüknek megfájdult egy picit a feje. El-Hajji a másik, aki, vagy hát ő az, aki ütközött Cannóval a levegőben, most a kommunikáció hiányzott a két játékos között, és ezt a kényszerszünetet most kihasználják a játékosok megint egy kis frissítésre, még a spanyol szurkolók óriási ünneplésben a lelátón. Nyilván a szurkolók szívjére is nagy kő esett le azzal, hogy az öltfoki szigetek elleni gól nélküli döntetlen követően most Szaúd-Arábia ellen azért hozza a papírformát a spanyol válogatott, és a 88. percben 4-0-ra vezetnek az ázsiaiak ellen. A spanyolok majd Uruguay ellen fejezik be a csoportkört. Az a mérkőzés az magyar idő szerint június 27-én hajnali 2 órakor lesz lejátszva. Ugye ez jövő szombat, tehát megint majdnem egy hetet pihenhetnek a spanyolok. Majd az egyenes kieséses szakaszban azért sűrűsödnek a meccsek, és gyorsabban kevesebb pihenővel játszanak egymás után a csapatok. Továbbra is áll a játék, mert hogy zajlik Cano ápolása ott a felező közelében, úgyhogy én Feri hozzád fordulok itt. Most már lehet, hogy az egész meccsről is lehet beszélni, de azért várjuk meg a hármas sípszót. Itt a spanyolok azért a második félidőben, amiről több szó esett az első félidőben is, ez már több, mint gazdaságos, vagy energiagazdaságos foci, az nem erőltetik meg magukat.
2: Igen, sajnos azért 3-0-ás állásnál várható volt, hogy ez vár ránk a második félidőben. Én nem voltam optimista a szünetben, hiszen az első félidő végén már ízelítőt kaptunk abból, ami várható a második félidőben, és ez így is lett. Abszolút megérthető, tehát abszolút érthető, ami történik a pályán. A kapitány a kulcsembereit lehozta, ennek ellenére azért nagyon komoly minőségi játékosokat hozott be, de önmagában az, hogy ráadásul a második fél elején újabb gólt tudtak szerezni, és a torna hosszúsága, a torna nehézsége, és az, hogy szükség van a fáradt szezon után azért még komoly energiabevitelre, ez mind-mind azt sugallja a kapitány és a játékosok felé is, hogy hozd le a mérkőzést, de amint megvan a találkozó, természetesen teljes kontroll alatt tartva, és ez így is történik, mert ha jobban belegondolunk, akkor egy kósza 22 méteres lövésen kívül momentuma nem volt a szaúdi válogatottnak.
0: Hátra van még a rendes játékidőből 1 perc, Spanyolország, Szaúd-Arábia a világbajnokság H csoportjában 4-0 a Szóval stúdiói.
3: De csak egy átmenet ideig, hogy körkapcsolással alakuljon. A mai körkapcsolás jön, a lányok döntője a Vívó Európa bajnokságról Somogyi Zsófia folytatja.
4: Köszönöm szépen, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Elkezdődött a női párbajtör csapat döntője a franciaországi Európa-bajnokságon. Magyarország, Franciaország, és 3-1-re a franciák vezetnek. Muhari Eszter és Diane von Kersenbrock a páston, ők kezdik ezt a finálét. 2 év után vívhat a magyar női párbajtör csapat ismét Európa-bajnoki döntőt, akkor ezüstérem lett a vége. Itt a lehetőség, hogy egy aranyérem legyen most ennek a szép szezonnak a végén. Tehát 3-1-re jelenleg a franciák vezetnek, még az első asszonnál járunk, nagyon az elején, a Szó a stúdiói.
3: 19 óra 53 perckor pedig irány vissza a labdarúgás világába, mert hogy elkezdődik a 6 perces hosszabbítás a Spanyolország Szaúd-Arábia mérkőzésen.
0: Hát ez mint a koldusnak a púpa hátára, úgy hiányzott ez a 6 perc a spanyol és a szaúd-arábiai válogatottnak, de hát ennyit még le kell játszaniuk minimum, és 4-0-ás állásnál alig ha lehet arról beszélni, hogy ez egy nyílt mérkőzés lenne. A spanyolok viszont becsületben azért járatják a labdát, méghozzá most a szaúdiak térfelén. Laporte az, aki tartogatja. Megtörtént egy csere, Al Ghannam érkezett a szaúd-arábiai válogatottba Nasser Al-Dafsari helyére. Cano ápolásánál adtuk át a szót ugye Ferinek, és Cano azóta kapott egy turbánt a fejére, meg a véres mezét azt lecseréltek tisztára. Ennyi jelentett némi izgalmat a szaúdiak számára, némi aggodalmat a mérkőzés utóbbi néhány percében. Még egy spanyol akció, már a 16-oson belül Porro keresztbe lövi, és ott az 5., hogyha nem volt les, Ferran Torres gólyával megszerzi az 5. találatát is a mérkőzésen a spanyol labdarúgó válogatott. Porro beadását követően talált a kapuban néhány lépésről a teljesen zavartalanul tartózkodó 5 méteren teljesen háborítatlanul tartózkodó Ferran Torres, és mivel a játékvezető asszisztensének zászlaja ott maradt a játékvezető lába mellett, tehát nem emelkedett fel a magasba, így nincsen les. Nekünk azért a visszajátszás segít, hogy itt bizony a VAR az már szolgálatban van, mert nekem elsőre úgy tűnik, hogy Torres mintha egy picit a védők vonala mögött lett volna.
2: Nagyon beszédes volt, hogy mutattak egy közeli kamerafelvételt az asszisztensről, és látszott az arcán, hogy ő se tudja eldönteni, és beszél a VAR-ban szolgáltott teljesítő kollégáival, úgyhogy ezt tényleg a videóbíró asszisztensek fogják eldönteni.
1: Lehet, hogy már az asszisztens is a mérkőzés végét, és a hármas épszót várta. Amíg itt zajlik a vizsgálat, addig pedig menjünk Somogyi Zsófiához, és folytassuk egy kis vívással.
4: Köszönöm szépen, 4-2 az állás, elkezdődött a második asszó, a franciák vezetnek, most már Borsodi Emma és Aurien Maillot-Breton a páston, ugyanis leperegett a 3 perc az előző asszóban, 3 percenként vagy az eredmények 5-tel oszthatóságig, jutásáig mennek az egyes asszók. A franciák az olimpián 2024-ben ezüstérmet nyertek, tavaly világbajnokok lettek, a magyarok nem voltak ott az olimpián 2024-ben, és a tavalyi EB és VB sem úgy sikerült, ahogyan szerették volna, de mégis ez a szezon, ez nagyon reménykeltő az olimpiai kvalifikációt illetően. Mindenképpen egy feltörekvő és egyre eredményesebb magyar csapatról van szó, miközben ezt elmondom, egy újabb, egylámpás, egyértelmű francia találat. 5-2-re vezetnek, már 3 tusos előnyben a franciák, így állunk jelenleg a második asszóban, labdarúgás.
0: 94. perc, és továbbra sincsen a varvizsgálatnak eredménye. Mi a több visszajátszás alapján úgy láttuk, hogy ez les, de a varkocsiban a kolumbiai főnök egyelőre nem tudta megállapítani.
1: Az biztos, hogy senki nem izgul nagyon a pályán. Azt hiszem, hogy a szaudiaknak sem, legalábbis így az arckifejezéseiket eltekintve, nem azt nem szoroz, hogy most 4 vagy 5. Persze ez az egy gól is sokat számíthat majd esetleges harmadik helyezettek ranglistájában vagy a csoporton belül, ugye erről is esett már több szó itt a mai mérkőzés folyamán. Tehát kérdés, hogy 4 vagy 5-0, nem tudom, hogy mi tart ennyi ideig a varkocsiban, nyilván biztosra akarnak menni, de most a sípjába fúj Klaus játékvezető, és hallgassuk, hogy mi az ítélet. Le sem volt a spanyol 7-es számú játékos Ferran Torres, úgyhogy érvénytelen a gólja, marad a 4-0 a 95. percben. Hivatalosan másfél perc a hosszabbításból, de gyanítom, hogy azért rá fogják még tenni ezt a nagyjából 2-3-at itt a videózás miatt, úgyhogy 4-0-ra vezetnek a spanyolok, néhány perc van még hátra, mi pedig megint menjünk Somogyi Zsófiához.
4: Jó híreim nincsenek, bár Borsodi Emma tudott találni a francia ellenfelein, de egy újabb egylámpával már a franciák ismét előnyre tettek szert, úgyhogy továbbra is francia előny itt az Európa-bajnoki döntőben, 6-3 az állás, ez a 3 tusos előny a franciák oldaláról megvan. Borsodi Emma nem annyira találja a fogást Maillot-Bretonon, aki igen maga biztosan adja az egylámpást, tehát egyértelmű találatait, hiszen itt együttes is van, tehát ha esetleg mindkét lámpa kigyulladna, akkor itt mindkét fél kapna egy-egy találatot. Egyelőre a franciák élvezik most ezt a magabiztos előnyt, 3 tusos előnyben, 20 másodperc ebből az asszóból, utána jön a csere, így eltelt jelenleg az Európa-bajnoki döntő, labdarúgás.
0: Jó híreink pedig nekünk sincsenek, mert még tart a mérkőzés. Már a 96. perc is letelt, tehát az előre jelzett hosszabbításon túljárunk, de a brazil játékvezető élvezi a találkozót. Mindent elárul erről a találkozóról, hogy az utolsó fél órában, legutóbbi 30 percben egyetlen egy lövése sem volt a spanyol válogatottnak. A Szaúd-Arábiak pedig annyit tudnak, hogy egyszer elvitték a labdát a 16-os környékére, és 20 méterről áll Hamdan ballal előtte, Simon megvédett. Úgyhogy itt tart a találkozó, egyelőre 4-0-ás állásnál Spanyolország Szaúd-Arábia a 97. percben, és Klossz játékvezető még nem fúj a sípjába. Menjünk vissza addig vívásra, Somogyi Zsófiához.
4: Jelenleg itt nem zajlik most vívás, hiszen cseréltek a felek, Büki Lili és Mari Florence Kandassami érkezik a pásra, de jelenleg még nem kezdik el, persze elfogják pillanatokon belül, 6-3-ra vezetnek továbbra is, de menjünk akkor labdarúgáshoz, hiszen ott tényleg a végjáték folyik.
1: percben járunk, a spanyolok még megpróbálkoznak egy támadással. Nico Williams kapja a labdát a 16-os közelében, az oldalvonalnál, visszaadja Cucurellának a második hullámba, aki még egyen hátrébb passzolja Cubarsinak. Cubarsi Mikel Merinót hozza a játékba, ő pedig Fabián Ruizhoz adja a 16-os sarkánájának a jobb oldalon a spanyolok. Pedro Porro adja be a jobb oldalról, kicsúsztatja a hosszú oldalon Al-Shamat. Hát visszaáll megint a teljes szaúd-arábiai csapat saját 16-osának előterébe, tehát nyilván azért ők is megpróbálnak becsülettel küzdeni az utolsó percekig, vagy most már mondhatom, hogy az utolsó utáni percekig, hiszen a jelzett 6 perc is letelt, de Rafael Klossz játékvezető itt mutatta, amikor letelt a jelzett 6 perces hosszabbítás, egy olyan kézmozdulatot tett, hogy mutatta, hogy folyik még a játék, még a hármas sípszóig futballozzanak a spanyol és a szaudi urak ott az atlantai füvön. Nico Williams visszaadja a védelembe, a labda Laportnál, Laport beteszi a középkörben helyezkedő Fabián Ruiznak, aki pedig átfordítja a jobb oldalra, ott az oldalvonalnál kapja a labdát Pino. Pino pedig Fabián Ruiznak adja, Mikel Merino már a 16-oson belül. Egy lövés, levágódik az első szaudi játékosról, belefejel ott a túloldalon Al-Hamdan, viszont már történt egy szabálytalanság, az egyik spanyol középpályás szabálytalankodott, és akkor itt van a hármas sípszó, vége a mérkőzésnek.
5: Energia gazdaságosan is négyet rúgott Spanyolország a szaúd-arábiai válogatottnak. Spanyolország, Szaúd-Arábia 4-0. A regnáló Európa-bajnok a zöldfoki köztársasággal szemben gól nélküli döntetlennel nyitotta a világbajnokságot. Szaúd-Arábia pedig Uruguayjal játszott egy 1-1-es döntetlent, és ezzel maradéktalanul elégedett is lehetett. Ezen a találkozón az első 10 percben már szerzett egy gólt a spanyol csapat, méghozzá Lamine Yamal révén, mert hogy balról küldte a labdát laposan a kapu elé Oyarzabal, a hosszú kapufánál érkező Yamal pedig megszerezte 18 esztendősen a pályafutása első VB gólját. A 22. percben már 2 volt az előnye a spanyol válogatottnak, egy szöglet után nem tudott felszabadítani az ázsiai válogatott, és Laport átadását követően Oyarzabal talált a kapuba, a baszk játékos pedig 3 perccel később már a második gólját ünnepelhette. Porro ívelését Cucurella fejelte vissza, Olmo tovább bólintotta, és a hosszú kapufánál néhány lépésről a kapuba továbbított Oyarzabal, aki megszerezte tehát a második találatát. Aztán még a kapufát is eltalálta a baszk, Yamalnak is volt egy lövés, amit Al-Owais védett. A fél időben tehát 3-0-ra vezetett a spanyol válogatott. A születésnapos Luis de la Fuente a két gólszerzőjét le is kapta, tehát már a második félidőre Yamal és Oyarzabal sem tért vissza, és a 49. percben beállította a végeredményt a spanyol együttes, illetve Al-Tambakti, mert egy öngollal nőtt a különbség 4 találatra, egy szögletet követően Cucurella lövését hárította Al-Owais kapus, viszont a kipattanó labda Al-Tambakti válláról pattant a hálóba. A mérkőzés második fél idejének utolsó fél órája kevés szót érdemel, a legplasztikusabban talán az írja le a találkozó ezen fejezetét, hogy a spanyol válogatott egyetlen egy lövést sem eresztett el, míg a szaúd-arábiaiak legveszélyesebb momentuma egy 20 méterről eleresztett Al-Hamdan lövés volt, amit Simon kivédett. A spanyolok tehát javítottak a zöldfoki köztársaság elleni döntetlent követően, és 4-0-ra nyertek Szaúd-Arábiával szemben. Hogyan értékelnéd ezt a találkozót, Feri?
2: Az első fordulóban a zöldfoki szigetek elleni 0-0-es mérkőzés után rengeteg kritikát kapott a spanyol válogatott, hogy a labdabirtoklási fölénye ellenére nem nyújtott megfelelő teljesítményt, sem intenzív mozgások, sem futómennyiség, sem pedig kapulövések terén. Hát most ezen a mérkőzésen egy jóval koncentráltabb és jóval nagyobb tempóval futballozó spanyol válogatottat láttunk, amelyen látszott, hogy megvan az a megfelelő mérkőzés feszültség, az a megfelelő győzni akarás, ami elengedhetetlenül szükséges egy-egy ilyen mérkőzésre. És a kritikák keresztüzében Mikel Oyarzabal volt különösen az első forduló után, aki egy kicsit hasonló helyzetbe került, mint maga a spanyol válogatott, és ezen a mérkőzésen rajta is látszott a motiváció, rajta is látszott a gólészség, és a spanyol válogatott az első fél időben tényleg esélyeshez méltó labdarúgást nyújtott, mutatott, és elképesztő volt az a fajta tempó és dinamika, amilyen sebességgel futballoztak. Rengeteget kerültek az ellenfél mögé a széleken, nagyon hatékonyak voltak a 16-oson belül, és a megszokott hatalmas labda birtoklási fölényüket ezúttal érvényesították gólok számában is. A második félidőben rögtön ismételten gólt szereztek, ez a 4-0 azt kell, hogy mondjam, borítékolta, hogy a hátralévő jó 30-35 percben kizárólag arra a gazdaságos, rendkívül alapos futballra összpontosítottak, hogy ne legyen sérülés, ne legyen különösebben nagy energiabefektetés, és természetesen ne adjon lehetőséget az ellenfélnek még a szépítésre sem. Ez a taktika, ez a mentalitás maximálisan megvalósult, a spanyol válogatott félgőzzel is, ilyen arányban is megérdemelten győzött.
5: Folytathatja majd Uruguay ellen hat nap múlva, mert hogy ugye jövő hét szombaton magyar idő szerint hajnalban rendezik majd azt a találkozót. Bene Ferencnek, Regős László Pálnak nagyon szépen köszönjük, hogy együtt élvezhettük ezt a találkozót, a szó a Vívási Somogyi Zsófiáé.
4: Köszönöm szépen. 9-4-es francia vezetés, tehát az Európa-bajnokság döntőjében a női párbajtőr csapat versenyben. Magyarország oldaláról Muhari Eszter, Borsodi Emma, Büki Lili és Nagy Blanka Virág alkotja ezt a csapatot. És egyelőre hát ugyan már mind a három jelenleg a csapatban nevezett három lány, Muhari Eszter, Borsodi Emma és Büki Lili egyszer vívott már, és hát egyelőre mind mínuszban zárták a szójukat a francia ellenfelükkel szemben. Egy-egy tust tudtak hozzátenni az eredményhez magyar oldalról. Most már Borsodi Emma révén azért van egy újabb, 10-5, de ugye itt az együttes révén azért, hogyha mindkét lámpa gyullad, az a franciáknak is jó, tehát 10-5-re módosul az állás, ilyen szempontból a különbség nem változik, viszont Emma nagyon harciasan, bátran lép fel, és hiába próbált volna ott a pást végén beszúrni egy-egy lámpást, ebből is egy nagyon remek védekezés után ellenfele Diane von Kersenbrock az, aki jobban jön ki, és egy lámpával talál egy érvényeset, és ráadásul még csak együttes sem jött össze magyar részről, úgyhogy egyre jobban növekszik az a francia fölény sajnos. Most már 11-5 járunk, tehát a negyedik asszóban. 9 lesz majd, és mind a három magyar nevezett ebben a csapatban döntő vívó csapatban nevezett három lány majd háromszor fog vívni. Nyilván a csere lehetőséggel élhetnek a kapitányok. Újabb francia egy lámpa, 12-5. Egészen hihetetlen, hogy mennyire jól érzik mind a távolságot, mind a pengét a francia vívók, és tényleg szórják az egylámpákat, és annyira jól tudják indítani a támadásukat, hogy mind érvényes felületet, és mind olyan találatot szereznek, hogy egyszerűen nem hagynak esélyt a magyar lányoknak, hogy esetleg ők kis lámpát gyújtsanak, játszanak a picit a pengével is, ahol ijeszgetnek, hogy ugye itt a lábra is lehet találni, test egész felületén is. Ilyen szempontból azért figyelni kell tényleg arra, hogy mennyire engedett közel az ellenfelet. Egy együttessel mind a két vívó növeli a válogatottjának a pontszámát, 13-6 tehát az állás. És ha csak nem zárt le előbb a gép, és akkor viszont Emmának hiába gyulladt a lámpája, sajnos nem volt már érvényes, hiszen egy idő után, ha későn talál az egyik vívó, akkor hiába talál, ha lezárt a gép, akkor az már nem lesz érvényes, úgyhogy most már 7-tusos előnyben akkor a francia csapat, hiába gyulladt két lámpa, és bár Emma nagyon bátran kezdte, most inkább mégis higgadtabban próbálkozik, egy lábon szúrással megvan a francia 14. találat is, hihetetlen 8-tusra növelik az előnyüket a franciák. Franciák, akik ugye hazai közönség előtt szerepelnek, és nyilván nagyon szeretnék ezt a szezont szebbé varázsolni, ugyanis a magyar lányok sokkal jobban teljesítettek eddig a világkupa szezonban, megvan egy találat azért magyar részről, egy lámpa, úgyhogy megvan a 7. is, 14-7. Tehát ami az idei szezont illeti, a magyar lányok 2 dobogót szereztek, 1 ezüstérmet és 1 bronzérmet tudtak szerezni ebben a szezonban. Érdekes, hogy a legutóbbi bronzérmet Franciaországban éppen a bronzaszót a franciákkal vívták, akkor a franciák az közönség előtt nem tudtak nyerni a magyarok ellen, most azért ez eléggé nekik áll ez a döntő, de hát nagyon sok van még hátra. Ebből az asszóból mondjuk 15 másodperc, itt azért már olyan nagyon sok minden nem biztos, biztos, hogy történik, mert a lányokon sem azt látom, hogy feltétlenül akarnak még valamit, és lehet, hogy lepereg az az 5 másodperc még, és marad így a negyedik asszó végén ez a 7-tusos különbség, és így is van. 14-7 tehát tudtak további egy lámpás találatokkal növelni az előnyükön a franciák, ez már 7-tusos különbség. Ez párbajtőrben azért is különösen kellemetlen, mert sokkal nyugodtabban vívhatnak, és hát az együttesekben bízva azért, hogyha a hátrányban lévő vívóknak kell harcolni, küzdeni, támadni, akkor egy jó kontrával azért ők tudják a maguk előnyét tartani. Hát kell valamit, össze kell szedni magukat a vívóknak. Jön Muhari Eszter és Kandas Sami. Muhari Eszter ugye 3 napja bronzérmet nyert itt az Európa-bajnokságon, és azért ő a mai napon hihetetlenül jól vívott, és a csapatot, ha nehézségbe is ütközött, akkor a vállára vette. Egyébként, ha azt nézzük, hogy milyen úton jutottak el a döntőbe, akkor a spanyolokat verték a 16 között, aztán a semleges színekben versenyző oroszokat, a 4 között pedig megverték a tavalyi bronzérmes, egyébként 2024-ben olimpiai bajnok olaszokat, így jutottak el Muhari Eszterék tehát ebbe a döntőbe. A franciák egyébként a törököket, a svájciakat és Ukrajnát győzték le a mai nap során, is így jutottak el. És Eszter próbált volna egy flash támadás, egy neki rohanással meglepni ellenfelét, de egyszerűen nem találta el. Francia meg, ha már jött Eszter, akkor talált, úgyhogy így újabb egy lámpa francia részről, és egy újabb pont, 8-tusos különbség. Tehát 3 perc áll rendelkezésre, 2,5 van nagyjából ebből az asszóból. Muhari Eszter másodszorra vív. Az első asszóban ott -2-es mérleggel zárt Kersenbrock ellen. Kandas, amivel bízunk benne, hogy majd azért egy jobb eredményt tud felmutatni. És most ugyanazt megcsinálja, amit az előbb, neki rohan, és most sikerrel jár. Jól van, kell ez, mert az önbizalom és a magabiztosság, hogy igenis meg lehet ezeket a franciákat szúrni egy lámpával is, az nagyon kell, hogy elhiggyék a lányok. Persze lehet, hogy el is hiszik, kell ez az önbizalom, kell ez a bizonyosság, hogy bizony meg lehet őket szúrni. Muhari Eszter, ugye ő olimpiai bronzérmes vívó, Kandas Sami egyébként ő az olimpiai ezüstérmes csapattagja, akik 2024-ben nyertek ezüstérmet, de van világbajnokságról egyébként egyéniben és csapatban is aranyérme. Hihetetlen rutinos 35 éves vívóról beszélünk, Eszter még egyszer megcsinálja ugyanazt, mint az előbb, és megvan a 9. és egy újabb egylámpás magyar találat. Jól van, 15-9, 6-ra csökken a különbség. Reméljük, hogy Kandas Samit elbizonytalanítják ezek a megindulások Eszter részéről, és ezek az egylámpák Eszternek pedig olyan szinten jönnek, hogy ő meg ráérez arra, hogy val is tudja megfogni ellenfelét, és ő is nagyon magabiztosan, agresszívan lépett bele ebbe az asszóba, hát erre van szükség. És megint megindulott a pást végén, és egy újabb egylámpa. Jól van, ez egyelőre nagyon működik, és egyelőre csökken az a különbség. 15-10 tehát. Kandas Sami, tehát egy nagyon rutinos vívó, egyébként a világon is az 5., Eszter a világon is a 4., és azért hihetetlen, hogy milyen komoly rutinnal rendelkezik már Eszter is fiatal kora ellenére. Azért ő már nagyon régen ott van a csapattal, ő ott volt 2024-ben is, amikor Bázelben EB ezüstöt nyertek, és 2023-ban Európa játékokon, Krakkóban is egyébként ezüstérmet nyertek, akkor az Európa játékok hivatalosan egyébként EB-nek számít. És még egy ugyanilyen egy lámpa, 15-11, hihetetlen, hogy meddig tudja ezt Eszter csinálni. Egy picit talán Kandas Sami elbizonytalanodott abba, hogy ő erre tud reagálni, mert tényleg folyamatosan ugyanazok az akciók történnek Eszter részről. Hallatszódik is Csobó Dominik vezetőedző részéről, hogy gyerünk tovább, csinált. 15-11, most egy picit megállt az asszó, hiszen a francia lány Kandas Sami fegyvert cserél, lehet, hogy ebben látja a problémát, hogy az a fegyver az nem talált, úgyhogy kell egy újabb, talán azzal majd megy. Hát mi azért reménykedünk abban, hogy nem erről van itt szó, hanem Eszternek a érzékéről, a jó érzékéről. 15-11 tehát, 7-tusos hátrányról most már csak 4-tus a különbség. Jól van, gyerünk Eszter! Eszter egyébként idén 4 érmet is nyert, van aranyérme is, és legutóbb egy bronzérmet, egy ezüstérmet tudott szerezni még májusban, de van neki arany, ezüst, bronzérme, és ebből a szezonból nagyon-nagyon erős az ő szezonja. Idén 15-12, tehát ismét tud csökkenteni Eszter. Hát, fordítsa meg, reménykedjük, hogy meg tudja fordítani, mert benne van. Ennyire jól néz ki ez az asszó, hogy ebben benne lehet akár egy fordulat is, és megvan, hiába próbált van oda pöckölni Kandasamy, és eltalálni karján Esztert. Hát, nem sikerült, Eszter pedig jól tudta a kontrát intézni, vagy kontrát kivitelezni, és ott egy érvényes találattal megszerezni a 13-at. Bravúros ez a védés Esztertől, bravúros, igazi klasszis teljesítmény, amit itt étusos hátrányból művel. Hazai közönség az nyilván a franciáknak kedvez, de Esztert ez egy pillanatig sem zavarja. Vívtak ők már azért, ahogyan említettem, egy franciaországi világkupán is egymással érve masszót, és akkor is a magyarok jöttek ki jól. Tehát magyaroknak van két dobogója ebből a szezonból, és egyébként van egy negyedik, ötödik, hatodik hely is, és a franciáknak hát nem volt dobogós helyezésük csapattal. A legjobb, amit elértek, az egy negyedik hely. Kétszer is voltak negyedikek, de nem tudtak ennél szebb eredményt elérni. A tavalyi Európa-bajnokságon egyébként, miközben Eszter beszúrja a 14-et is, úgyhogy egy tusa különbség. Tehát a tavalyi EB-n Genovában is egyébként együtt egymás ellen vívott a két nemzet, ott az ötödik hely volt a tét, akkor a franciák jöttek ki jobban abból az asszóból, 45-40-re nyertek azon az asszóban, és hatodikok lettek a magyarok, de hát a nemzetek, akik az élen vannak, és most már azért a magyarok is tartozhatnak évek során azért egyre-egyre feljebb, és találkoznak komoly téttel bíró asszókban, és bizony, egyszer itt, egyszer ott a győzelem, és mire ezt kimondom, Muhari Eszter kiegyenlít, 15-15, hihetetlen mit vív Eszter ebben az asszóban, 7 tusos hátrányból hozza vissza a csapatot, hihetetlen, és még az is lehet, mert van ideje, bár ugyan már nem sok ebben az asszóban, szűk egy perc, de lehet, hogy akár egy komolyabb előnyt is szerezhetne, de ne rohanjunk előre, ez már így is hatalmas teljesítmény, 15-15, ez kell, mert ez a csapatnak ad hitet, ad önbizalmat, reményt, hogy meg lehet fordítani, és meg lehet nyerni. És egy nagyon jó kihátrálással a penge elől Eszter kihátrál és beszúrja. 16-15, Kandasamy teljesen tanástalan Eszterrel szemben, mintha mutatná is a fegyverét, nem érti, hogy mi történik. De hát magyar részről mi értjük, hiszen gyulladnak az egylámpák, most valamit jelzett, vagy nem tudom pontosan, mit szeretett volna a francia, de nem áll tovább a döntő, hanem folytatódik, megfordítja tehát Muhari Eszter ezt a döntőt, 16-15-re már Magyarország vezet, nagyon régre kellett visszamenni egyébként, hogy mikor volt utoljára Európa-bajnoki aranyérmes a magyar női párbajtőr csapat, hát bizony nem ma volt, hanem 2002-ben Moszkvában, itt az újabb lehetőség. És megvan a 17. is, egy lámpa, bravo Eszter, gyönyörű, 17-15, 23 másodperc van, még csak az 5. asszóban járunk, nagyjából a fele még azért hátra lesz ennek a döntőnek, de ez csodálatos, hogy előnyben vagyunk, és ez, ahogy mondtam, rengeteget jelent, mert az előnyben lévő vívó nyugodtabb lehet, nem kapkodik, tud kontrázni, tud az együttesekben bízni, együttest sokkal könnyebb adni, mint akár hátrányból csak ledolgozni a hátrányt, úgyhogy ez eddig nagyon reménykeltő, amit itt Muhari Eszter csinál. 17-15, két tusos előnyben immáron a magyar csapat, 8 másodperc van ebből az asszóból, és hát bizony Kandasamy aztán most ezt fel kell, hogy dolgozza, hogy itt pontosan mi is történt, mert Muhari Eszter hatalmas vívással megfordítja az Európa bajnokság döntőjét. És jön az újabb csere, Büki Lili jön majd, és Mayo Breton, akik a pástra lépnek. Fantasztikus volt Esztertől ez a teljesítmény. Bravo, Eszter! Tehát 2002-es Európa-bajnoki aranyérmes csapat tagjai egyébként, ha már említettem, Hormai Adrien, Király Hajnalka, Minca Ildikó és Tóth Hajnalka, ők tudtak akkor aranyérmet szerezni Európa-bajnokságon. Azóta ugyan voltak érmek, ezüstérmek, bronzérmek is, de aranyérem nem született a magyar csapatnak. Itt a lehetőség. És ami még ugye olyan szempontból is fontos, hogy mennyi pontot jelenthet az, hogy a magyar csapat jelenleg a világranglistán a 8., a franciák a világranglistán egyébként a 3. helyen állnak, tehát azért ilyen szempontból van különbség, de hát ez a, ahogyan ki, hogy megy egy ágon végig egy-egy csapatversenyen, azért az mindig befolyásolhatja, és Bükki Lili lassan készen áll arra, hogy akkor ő is megkezdje a 2. asszóját. Bükki Lili tehát a Páston ellenfele pedig Aurien Maillot-Breton. Kicsit megigazítja a francia lány a cipőjét, vagy a zokniát, a felszerelését, és akkor innen folytatódik, tehát jön az ő 3 percük, 17-15, tehát magyar vezetés. Reméljük, hogy ez mind a két másik tagnak majd eszteren kívül ad egy nagy löketet, egy reményt, hogy akkor ezt innen meg kell, meg lehet csinálni, de hát nyilván nem kis nevek vannak a túloldalon. Egyelőre most óvatosabban vív mindkét vívó, megfontoltan, úgyhogy kicsit úgy játszanak is a távolsággal, ott középen, előre, hátra, de egyelőre még olyan nagyon nagy elánnal nem kezdték meg az saját összecsapásukat, bár most kihezgetett egy kicsit Maillot-Breton, hát hogyha ezzel is jelezheti, vagy megijesztheti, kizökkentheti Lilit, de Lili nagyon jól reagál erre, és követi le a támadását a francia lánynak. Most már azért a Pást végére le sétáltak, Bükki Lili Pást végére, és megállítják az asszót, hiszen 1 perc letelt ebből az összecsapásból, és nem történt találat, úgyhogy jön az intés, és ráadásul piros lapot kap mindkét vívó, ilyenkor azért jelzik, hogy tessék vívni, tessék csinálni valamit, mert azért 1 perc az elég sok idő azzal, hogy nem történik semmi. Ilyenkor azért mind a két félnek beírnak egy-egy találatot, tehát 16-8-ra változik az eredmény, de ez igazából nem, nincsen nagy jelentősége a különbség szempontjából, de azért innentől fogva tessék akkor elkezdeni picit agresszívabban vagy akcióra törekvően vívni, de Lili amúgy azt érzem, hogy semmiképp sem szeretne belerohanni, és tényleg most már ő az, aki reagálhat a próbálkozásaira a francia lánynak, aki ugyan most megindul, de nem talált, mert Lili nagyon jól tért ki, és egy együttesen aztán végül is mindkét lány egy újabb találatot szerez. Megindultott a francia lány, hogy azért most már akkor adjon találatot, de hát Lili is köszönte szépen a lehetőséget és beszúrta. 19-17, tehát nem változik ilyen szempontból az állás, és most meglepi a francia Lilit, és belerohan egy flash támadással, egy lámpát gyújt. 19-18-ra módosul tehát az állás. Maillot-Breton a világranglistán a 38., egy nagyon rutinos 32 éves vívóról beszélünk, balkezes vívó. Az idei legjobb eredmény egyébként Budapesten született, amikor bronzérmes lett a Grand Prix. Bükki Lili a 43. a világranglistán, ő is rendkívül fiatal, 24 éves. Ő ott volt azokon a világkupákon, amikor a csapattal érmet nyertek idén, sőt, Krakkóban is ott volt az Európa játékokon, az ezüstérmes csapatban. Neki az idei legjobb, egy 7. hely Dohában a Grand Prix-n. Az EB-n egyébként 3 napja a 32 között búcsúzott, de ő is egy nagy-nagy tehetségű, az elmúlt időszakban azért sérülésekkel is küzdött az előző szezonban, de ez a szezon már nagyon reménykeltő az ő teljesítményét illetően, és most egy újabb egylámpát tudott kidolgozni, egy egylámpás találatot tudott kidolgozni Maillot-Breton, és ez azt jelenti, hogy kiegyenlít a francia lány, tehát ledolgozta a csapat a hátrányát, ismét egyenlő. Hát izgalmas ez a döntő, de inkább legyen ilyen szoros, mint hogy azt a nagy hátrányt kelljen magyar szempontból végigkövetni. Legyen szoros inkább, és dőljön el akkor a legvégén. Gyerünk, Lili, szűk 1 perc, 47 másodperc van hátra az ő összecsapásukból, és 19-19, tehát egyelőre azért Maillot-Breton az, aki jobban tudott élni a lehetőségekkel, és ki tudott egyenlíteni, de Lilin is nagyon látszik a koncentráltság és a fókuszáltság, és most már azért ő is inkább akciót próbálna kidolgozni, és nem csak várja, hogy akkor érkezzen a francia, hanem ő is ott ijeszgetés indul és keresi a lehetőséget, a távolságot, de 13 másodperc van hátra, nem tudom mennyire fognak merni belemenni, és lehet, hogy inkább majd átadják a csapattársaknak a folytatást innen. De Lili ott a pást végére azért szépen levezette ellenfelét, vége az időnek, üvölt egyet a francia Maillot Breton, hiszen azért sikerült visszahozni a csapatát. 19-19-el ér véget, tehát ez az asszó is, az utolsó kör, hiszen most már mindkét oldalon kétszer vívtak a lányok, és közben azt láthatjuk, vagy láthatom én a kamerába, ahogy Csobó Dominik ellátja Borsodi Emmát egy komoly taktikai utasítása. Reméljük, hogy ez működni fog Kandasamival szemben, hiszen az ő asszójuk következik itt a hetedik felvonásban. Marie-Florence Kandasami és Borsodi Emma.

búcsúzott, 13. lett, de ő is hihetetlenül sokat bizonyított ebben a szezonban, és most is bizonyít, mert nagyon szépen reagál a francia támadására, és viszont ebből ő jön ki jól, úgyhogy 20-19 magyar részről. Hát lehet, hogy ilyesmiket próbált Csobó Dominik vezető edző mondani neki, egyelőre tehát egy tus az ő mérlegeit. Egy adott egy lámpa, 20-19, 2,5 perc még azért hátra van. Sok minden történhet itt, nyilván párbajtörben azért lassabban fognak történni a túsok, nem úgy, mint mondjuk a tegnapi döntőben, ahol a férfi karozók ugye megvédték az Európa-bajnoki címüket, zsinórban háromszor lettek Európa legjobbjai, és ott azért pörögtek az asszok, de hát itt ez nem jellemző, egy együttes, 21-20, nekünk ez jó, egy tusos előnyben megvagyunk, és tényleg látszódik, hogy Emma nagyon jól tudja, hogy mit kell csinálni, jelzi is hátra, hogy tudja, hogy mi lehet itt a fegyver, mi lehet itt, amivel meg lehet fogni a franciát. Hát reméljük, hogy ki is jön ez, jó lenne visszahozni a több tusos előnyt, 21-20 tehát, azért az egy tusos előny még megvan, és hát most azért ő az, aki inkább reagáló pozíciót vesz föl, védekezik is, és aztán meglátjuk, hogy ott a pást végén majd hogy alakul, de nem rontanak azért egymásnak. Nem jellemző ez most sem. De hát a franciának kell próbálkozni. Próbálkozik ki is, de nagyon jól tér el a pengéje elől. Emma is most ugyan megszerzi az egy lámpást által, de jelzi már a francia lány, hogy ez nem lesz érvényes. Hát gondolom megnézik, bár kigyulladt Emma lámpája. Kicsit úgy talán összeütköztek, talán ez lehet a probléma, akár a kosarak is összecsattanhattak, és akkor bizony valóban nem lesz itt érvényes találat, nem is lesz, 21-20, másfél perc, nem baj, ma gyerünk, akkor majd a következőből lesz. Most is ott a pást végén így próbáljanak egymást fogást találni, és most a francia az, aki meg is találja. 21-21, Kandassami tehát szerez egy újabb találatot. Kandassami, aki talán olyan szempontból azért a legrutinosabb, vagy legeredményesebb tagja ennek a csapatnak, hogy a legtöbb címe, vagy legtöbb eredménye érme azért neki van. Idén amúgy több érmet is szerzett, világkupákat és Grand Prix-kat nézve, aranyérme is van, és van bronzérme is, több is együttes, jól van. Az inkább az legyen, 22-22, úgyhogy hát neki aztán van fegyvertár, vagy tustár a fejében, és biztos, hogy azért a rutin az mellette szól, Emma pedig talán, mint egy újonc fiatalság, neki a vakmerőség és a bátorság kell, hogy jellemezze itt a fellépését ebben az összecsapásban. Szűk egy perc van hátra, egy kis adok-kapok, de senki nem talál, csak tognak a pengék, és most Emma próbált volna megindítani egy támadást, de sajnos a kontra támadás, vagy a védekező pozícióból egy jó befejezéssel a francia az, aki végül talál, úgyhogy átveszi a vezetést a francia csapat, 23-22. Fordulatos és izgalmas ez a döntő, de hát inkább ilyen legyen. 23-22-re tehát a franciák vezetnek, és bő fél perc van hátra ebből az összecsapásba. Nyilván franciáknak a hazai közönség is egy olyan pluszt jelenthet, amit mindenképpen magukra tudják fordítani, előnyükre tudják fordítani, és bár az előző, vagy hát még az Eszter elleni a szóban Kandassami hát kifejezetten elbizonytalanodott, itt már azért nem enged Emmának, és úgy látom, hogy itt ez a maradék 10 vagy pár másodperc, ami még van az összecsapásukból, már igazán sok eseményt nem fog hozni, hiszen nem akarnak semmit, úgy előre, hátra egy kicsit, de lejár az idő, 23-22, de hát egy újabb fordulat ebben az asszóban, Kandassami megfordítja ezt az asszót, és a franciák vezetnek egy tussal, amikor érkezik Büki Lili és Diane von Kersenbrock. Az utolsó asszójukat vívhatják majd itt ebben az Európa-bajnoki döntőben. Hát bízunk benne, hogy lesz még fordulat. Lili is megkapja a tanácsokat, ellátják tanácsokkal, hogy kell Kersenbrock ellen.

0: eredményesen vívni. Hát reméljük, hogy ez sikerülni fog. Egyébként a mai nap még ugye a férfi tör csapat versenyt rendezték. Ott a magyar csapat Dósa Dániel, Szemes Gergő, Tóth Gergely és Mihály Jandor alkotta csapat az ötödik helyen zárt. Így ők ezt az eredményt tudták most elérni ezen az Európa-bajnokságon. Ez az utolsó napja egyébként a franciaországi EB-nek. Na és akkor folytatódjon a női párbaj tőrűzőknek a döntője, tehát Büki Lili a Páston magyar részről, és Diane von Kersenbrock francia részről, és hát Lili az, akinek mennie kell, és megy is, és van a sisakján egy tapasz, amit hát véletlenül azért tett föl, hogy a fények ne zavarják, gondolom én, illetve azért sejtem, hogy itt erről lehet szó, és akkor azzal talán jobban tud koncentrálni, más magyarázatot nagyon nem látok, de ez egy teljesen, azt gondolom, hogy értető dolog, és Lili ott a Pást végén, hát óvatosan, de próbálkozik ijeszteni francia ellenfelén. Hát itt azért a francia lámpa gyulladt ki végül, egy kis kifordulás végén a francia, bár kifordult testhelyzettel, de mintha ő tudott volna érvényesen találni. Meg fogják nézni ezt videón, Lili nem tudott. És így van, 24-22, úgyhogy újabb francia tus, és sajnos magyar az nem, úgyhogy két tusos előnyben vannak immáron a franciák itt az utolsó előtti a szóban, de ez ne zökkentse ki Lilit, hát itt azért ez a két tus, ez még bőven változhat. Azért most kicsit úgy talán bizonytalanabb Lili, de beleindult, belefutott sajnos, és rosszul futott bele, mert a francia talál az érkező Büki Lilit, ő tudta megszúrni, Lili pedig sajnos nem érezte ezt jól, vagy pengéjével nem tudott érvényes felületen találni, vagy nem tudott találni egészen pontosan, hiszen a test teljes felülete egy érvényes találati felület. Hát 25-22, most ott a lába felé mutatott pengéjével a francia vívó Lilinek, de azért nem próbálta meg lábon szúrni. Hát igen, megy itt a játék is azért, az ijeszgetés, taktikázás, és Lili azért nagyon fókuszált igyekszik lenni, hiába most azért Kersenbrock itt egy picit talán bátrabban, vagy olyan hát kizökkentően igyekszik. Most a lábával tért ki nagyon jól Lili a penge útjából, azért résen van Lili, de itt jelzik Kersenbrock, hogy bárhol meg fogja ő tudni szúrni, és ez így is van, sajnos. Egy-egy lámpával megvan a következő. Hihetetlen jól érezte ezt amúgy Kersenbrock, hogy mikor induljon. Tényleg annyi ideig nem csinált semmit, csak úgy ijeszgetett, aztán akkor indult meg, amikor kellett, és egy lámpás találattal háromtusos előnybe hozza csapatát, sőt négy, igen, 26-22, sőt, tényleg egészen szépen már három tus tudott adni, Lili pedig nem igazán tud tust adni, nem érzi, bár tényleg ő is igyekszik, és azért próbálkozik kidolgozni, meg bátran belemenni ebbe az összecsapásba, de egyelőre azért ez a franciának áll. Kersenbrock nagyon jól reagál Lilinek a próbálkozásaira, és hihetetlenül jól tud kitenni a penge útjából. Lili megindul, és hát ilyen hihetetlen, ilyen nincsen. Ismét megindult Lili, nem találja el, a francia pedig egyszerűen ő megbeszúrja az egy lámpát, ha kell. Most megnézik videón, mert aztán lehet, hogy ebből nem lesz semmi. Lili magyaráz valamit, ezt innen nem fogom tudni. Nagyjából fél perc van hátra, valami nem tetszik neki, vagy én nem tudom, de fontos lenne, hogy tényleg arra figyeljen. Akkor viszont marad a 26-22 az eredmény jelzőn. Fél perc van hátra. Nagyon a lábát ijeszgeti Lilinek Kersenbrock, de hát erre azért föl lesz készülve Lili, mert egyelőre ott nem tudtak rajta fogást találni, viszont Lili nem tudott semmilyen fogást sem találni ellenfelén, Kersenbrockon, és nagyjából 10 másodperc van hátra ebből az összecsapásból, lehet, hogy itt azért már inkább nem kockáztat Büki Lili, és akkor elengedi ezt a zasszót, és hát ez így is van. Itt a vége ennek az összecsapásnak. 26-22-es francia vezetés az Európa bajnoki döntőben. Lilinek sajnos ez nem sikerült annyira jól, ez az asszó, sőt rosszul sikerült. Hát akkor érkezik Buhari Eszter és Majo Breton lesz ott a franciáknál. Az ellenfél sajnos Lilit nem tudott szúrni, sőt Büki Lilinek eddig ebben a döntőben nem tudott plusz vívni az asszóiban, de még ez a négy tusos hátrány, ez még megfordítható. Buhari Eszternek egyébként nagyon jó Európa bajnoksága van, ezt említettem, már nagyon jó szezonja is, de egyébként ezen az Európa bajnokságon hihetetlenül jól szerepel, és nagyon magabiztosan vív. Hát itt kell a csoda, a fordulat. Együttessel kezdődik, ez az utolsó asszó. 27-23, tehát így módosul az állás, 2-50, ennyi van hátra ebből a döntőből, nem csak az asszóból, hanem a döntőből. Majo Breton, 32 éves balkezes vívó, akár csak Eszter, világranglistán a 38. és egy-egy lámpás találattal növeli a francia csapat előnyét. Sajnos Eszter nem tudott lámpát gyújtani, úgyhogy 28-23. Két és fél perc nagyjából Eszternek mennie kell, nincs mese, itt ezt kell csinálni, menni kell, mert az idő is fogy, és felpróbálni dusokat adni. Persze nem lehet belerolni az ellenfélbe. Lábon próbálta volna szúrni Eszter, az nem sikerült, de a következő, igen, megvan a következő magyar találat, egy lámpás ráadásul, 24-28. Ismét négy van közte. Jó, gyorsan csinálta ezt Eszter, mert bár a lábán nem találta el a francia lányt, de aztán jól gyorsan reagálva viszont, ahogyan érkezett Majo Breton, ott már aztán talált. Hát viszont a következő a franciáé, egy lámpa ráadásul megindult, és nem csak hogy megindult, hanem talált is. Eszter meg nem tudott érvényeset szúrni. Úgyhogy egy újabb egy lámpa francia részről. Öt tus van közte, és bő két perc. Eszter az, aki tehát indul, és ott a pást végén ez fogja jellemezni ezt az utolsó pár percet, és ott a pást végén próbál egy lámpákat gyújtani, és meg is van a következő, 25. Ott van egyébként Csobó Dominik vezetőedző mellett László István is, aki Buhari Eszternek az edzője. Úgyhogy ők ketten segítik a csapatot, a női párbajtört csapatot, 29-25 tehát. Eszter ismét levezette szépen ellenfelét, leüldözte a pást végére, és ott megvan a következő is, jól van, 26, és megvan a újabb lefaragás, újabb tus lefaragás ebből a hátrányból, de hát még mindig három van közte. Jól van Eszter, hát ezt kell folytatni, hinni kell, bízni kell, de hát Eszter hisz és bíz, abban biztos vagyok, hogy ő hisz abban, hogy ezt meg tudja fordítani. Szűk két perc a döntőből. És most ott középen az Majo Breton is picit reagál, jelez Eszter, hogy álljanak le, mert a kötés az nem biztos, hogy jól van, a vezetéket húzta egy picit, hogy jól működik-e, de rendben van, úgyhogy jelzi, hogy lehet folytatni tehát az asszót. Két balkezes fív tehát egymással. Szűk két perc, 29-26, ennyi van tehát hátra ebből a döntőből. Sajnos most jól indult meg a francia, és egy lámpát szúr, úgyhogy 30-26. Franciák is örülnek nagyon már azért ezeknek a végjátékban szerzett tusoknak, és a francia edző is, franciák edzője is azért mondja, utasítja Majo Bretont, hogy mit kell csinálni, de biztos vagy benne, hogy nálunk is megvan a győzelmet jelentő taktika. Eszter nagyon jól meg is szerzi a következő egy lámpást, 27, innen magyar szempontból, szűk másfél perc van, itt már az idő az, ami inkább a probléma, mert három tust még le lehet dolgozni, de három tust le kell tudni dolgozni másfél perc alatt. Úgyhogy menni kell, mindezt úgy, hogy ne tudjon együttest kidolgozni Majo Breton, de Eszter nagyon jól csinálja, megvan a 28. is, két tusa különbség, már csak két tusa különbség, gyerünk Eszter, és bravo Eszter, mert visszahozza a reményt, visszahozza a hitet itt a magyar szempontból ebbe a döntőbe, két tus tehát a különbség, 1 perc, 17 másodperc, ennyi idő van hátra ebből a döntőből az aranyérem, a tét, és nyilván aranyérmet akar mindkét csapat. Reméljük a legjobbakat. Megint jól indul Eszter, de most jól reagált a francia is, úgyhogy a különbség nem változik, csak az eredmény 29-31 magyar szempontból, tehát két tusos előnyben a franciák, pedig ez eddig nagyon jól működött, de hát a francia számított erre, és hát ő is talált. Bő egy perc, ennyi, ami rendelkezésre Eszternek, hogy azt a két tust lefaragja. Most már azért Mayo Breton is próbál kidolgozni, én azt látom rajta, hogy most már nem csak ez a várakozó passzív felállás, ami jellemzi. Hát beleindult a francia, de Eszter lámpája gyulladt, aki örül, most viszont magyarázva, amit a francia, hogy miért tartja érvénytelennek, vagy miért nem érti, hogy ez miért csak egy lámpát, nézve a visszajátszást, hát ez Eszter találata, bár valóban ott egy kicsit ilyen kifordult állapotba történtek a dolgok. Azért megnézik videón, hogy biztosan rendben volt-e ez a találat. Az eredményező 31-30-at mutat, de azért a videó után megnézik a történéseket. Hát gyulladt ezt a lámpája, és úgy is hagyják, tehát akkor érvényes a találat. Jól van, 31-30, tehát 56 másodperc, egy tust kell ledolgozni Eszternek. Hihetetlen izgalmak itt a végén. Gyerünk, Eszter! Egészen parádésan vívott ebben a döntőben, hiszen visszahozta a csapatot egy héttusos, sőt, volt az 8-tusos hátrány is Kandasamival szemben, és most sajnos nem sikerül egy újabb egy lámpa, hanem a francia az, aki az érkező Eszterben bele tudja szúrni a pengéjét. 32-30, hát ez a... De jól nézett ki az előző eredmény, de ez már kevésbé, de nem baj. 32-30, ezt még le lehet dolgozni, ezt a két tust valahogyan, két egylámpás tust be kéne adni Eszternek. 40 másodperc, ennyi ideje van Eszternek, és most egy adok kapuk után sajnos megint a francia jön ki jól ebből a próbálkozásból, és 33-30, most már három tusos előnyben itt a végjátékban a franciák, pedig Eszter nagyon bátran ment neki, és amint látta, hogy nem talált, nem tudott találni, hát igen, a keserűségét fejezte ki. Borsodi Emma üvölt neki valamit. Menni kell, 35 másodperc, 33-30 francia vezetés. Sajnos az előző kettő a tusa franciáké volt, ez lehet nekik ad lendületet, egy együttes. 34-31. Módosul az állás, 26 másodperc, innen csoda és bravúr kell, csoda, de nézzük meg, mi van, Eszter már fut, és úgy igyekszik, de sajnos ezt jól érezte a francia, hogy ez lesz, és bele kontárkodik, és megvan a következő francia egylámpa, úgyhogy sajnos a franciák tudják, Mayo Breton tudja növelni a francia előnyt. Itt a végjátékban most már négy is a különbség, 35-31, 23, Eszter már azért jóval nagyobb lendülettel megy bele, együttes, úgyhogy ez se jelent magyar szempontból semmit sem, 36-32, 21 másodperc, hát nincs mese, megy Eszter, ott a pást végén, újabb együttes, 37-33, hát sajnos a 18 másodperc, ez erre már nem igazán lesz elegendő, de nyilván Eszter, ameddig csak tud, addig megy. Egy lámpa, megvan a 34-dik, 37-34, 16 másodperc. Hát nagyon-nagyon-nagyon-nagyon gyorsan tudna adni Eszter egylámpás találatokat. Na, nézzük. 16 másodperc, gyerünk, Eszter megint beleindul, és sajnos egy egylámpás francia részről, 38-34, a szurkolók boldogok, csapattagok francia oldalon mosolyognak, 14 másodperc, ennyi van hátra az Európa-bajnokság döntőjéből, amikor 38-34-re a franciák vezetnek, egy újabb együttes, 39-35, Eszter megy, és sajnos az egylámpások nem tudnak, most Eszter fut, és egy újabb együttes, mert ilyenkor már nyilván azért nagyon nagy előnyt jelent ez a francia Mayo Bretonnak, hiszen csak tényleg bele kell szúrnia a rohanó Eszterbe a pengéjét. Eszter rohan, és most egy egylámpással sikerül mindezt megtennie, 41-36, 5 tus közte, és mindössze úgy 8 másodperc ebből a döntőből, ami hátra van, és Eszter már talán nem is annyira, de azért ott be akarna szúrni még egyet, de ez sem egy sajnos. Megvan a 42. is francia részről Mayo Breton, aki újra meg tudja szúrni egy lámpás találattal Muhari Esztert. 3 másodperc van ebből, Eszter már nem is megy, hanem ennek itt a vége. 42-36-ra tehát a franciák legyőzik a magyar csapatot az Európa-bajnokság döntőjében. A női párbajtőr csapatunk így tehát 2024 után ismét Európa-bajnoki ezüstérmet szerez. Ez egy nagyon szép teljesítmény, még akkor is, hogyha az aranyérem is meg lehetett volna. Azért ez nagyon szép teljesítmény volt a lányoktól, tehát Muhari Eszter, Büki Lili, Borsodi Emma és Nagy Blanka Virág ezüstérmet szerez az Európa-bajnokságon. A magyar csapat pedig Muhari Eszter és Szatmári András egyéni bronzérme után, a francia karcsapat aranyérme után a női párbajtőrcsapat ezüstérmével lezárja ezt az Európa-bajnokságot. Ezért ez a jövő szempontjából mindenképpen egy nagyon-nagyon magabizalomra keltő, reményt keltő eredmény, úgyhogy szép volt, lányok. Én ezzel megköszönöm a figyelmüket, és a szót pedig visszaadom a stúdiónak.
1: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
2: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
1: Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
3: Megszerezte első győzelmét a világbajnokságon a spanyol válogatott. Rendkívüli kormányülés lesz holnap. Marad a kánikula. Jó estét kívánok, Mónus Dóra vagyok.
1: Sporthírek.
3: Spanyolország magabiztosan 4-0-ra legyőzte Szaúd-Arábiát a labdarúgó világbajnokság H csoportjának második fordulójában. Ma este 21 órától Belgium Iránnal méri összetudását. Évféltől Uruguay a Zöld-Foki-szigetekkel találkozik, míg hajnal 3-tól Új-Zéland Egyiptommal mérkőzik. A magyar női röplabda válogatott 3-0-ra legyőzte a házigazda Koszovót az Európa Liga alapszakaszának pristinai utolsó fordulójában, így 100%-os mérleggel zárt. Alessandro Chiappini szövetségi kapitány tavaly ezüstérmes együttese már a találkozó előtt biztosította helyét az elődöntőben. Egyben kijutott a 2028-as Európa-bajnokságra is. Combizomsérülés szenvedett Rafinha, a brazil labdarúgó válogatott rutinos játékosa. Így várhatóan több mérkőzést is kénytelen lesz kihagyni a világbajnokságon. Újabb ezüstérmet szerzett Fábián Bettina a Setúbali nyílt vízi úszó világkupán. A háromszoros Európa-bajnok ezúttal a 3 kilométeres kiesési versenyt zárta a második helyen. A férfiaknál negyedik lett Betlehem Dávid, aki tegnap megnyerte a 10 kilométert, és ezzel az összetettet is.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
3: Megkezdődtek az amerikai-iráni tárgyalások Svájcban. A cél az, hogy katari közvetítéssel végleges béke megállapodást dolgozzanak ki a két ország között, és rendezzék a közel-keleti konfliktust. A vitatott kérdések megtárgyalására munkacsoportokat hoztak létre, melyeknek 60 napjuk van a végleges feltételek kidolgozására. Az amerikai delegáció élén J.D. Vance alelnök áll, míg az iráni küldöttség legmagasabb rangú tagja Abbas Argachi külügyminiszter. Folytatódtak az orosz-ukrán harcok. A Krimben ukrán drón támadásban 4 meghaltak, 28 pedig megsebesültek. Az elcsatolt régióban az energiahálózatban is károk keletkeztek, emiatt részleges áramkimaradások vannak. Közben az oroszok dróncsapást mértek ukrán energetikai létesítményekre, egyebek mellett Kijev és Szumi megyében. Itthon rendkívüli kormányülés lesz holnap, amiután a Tisza párt frakcióülést tart, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök beszámolt arról is, hogy a parlamentben beszélni fog az általa lemondásra felszólított tisztségviselők eltávolításáról, valamint a vagyonvisszaszerzési hivatalról. Emellett egy további bejelentést ígért a kormányfő. A visegrádi négyek együttműködése újra él, ismét lesz V4 csúcs, erősítette meg Magyar Péter. A miniszterelnök kedden Gödöllőn fogadja cseh, lengyel és szlovák kollégáját. A négy ország célja, hogy közösen dolgozzanak egy erős Közép-Európáért, fogalmazott a kormányfő. Elkezdődött a csillagászati nyár. A napforduló 10 óra 24 perckor következett be. A Föld forgástengelye akkor hajlott el a legkisebb szögben a napsugaraitól. A nyári napforduló összefort Szent Iván napjával, illetve éjjelével, de a Föld forgástengelyének elmozdulása miatt június 24-e helyett mostanra már június 20-án vagy 21-én van a legrövidebb éjszaka. Holnaptól Budapesten és újabb 5 vármegyében lép életbe tőzgyújtási tilalom, az aszály és a forróság miatt. A főváros mellett Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykunszolnok, Komárom-Esztergom és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében vezetik be a korlátozást. Tilos tüzet gyújtani az erdőkben és azok 200 méteres körzetében, beleértve a kijelölt tűzrakó helyeket is. Saját kertjében ugyanakkor továbbra is bárki bográcsozhat, grillezhet.
1: Közlekedés.
3: Baleset történt a 4-es főúton Ebes térségében, a 210-es kilométernél a félútpályát lezárták. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
3: Főként keleten és a középső területeken vannak záporok, zivatarok, helyenként felhőszakadás, jégeső is kialakulhat. Emiatt az ország jelentős részére riasztást adtak ki. Holnap kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét többfelé kell záporokra, zivatarokra számítani. Éjszaka 15-21, napközben 30-35 fok várható. A Balaton 27, a Tisza-tó 24, a Velencei-tó 28 fokos.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
5: 20:54 perc a pontos idő a mikrofonnál, Németh Kornél. Robogunk tovább a Körkapcsolásban, illetve ha egészen pontos szeretnék lenni, akkor azt mondom, hogy hamarosan zárjuk a mai Körkapcsolást, méghozzá egy közvetítéssel. Este 9-ről jön majd a Belgium-Irán mérkőzés közvetítése, előtte viszont jön a szokásos Nemzeti Sportlapszemle Szűcs Miklóstól.
6: A Nemzeti Sport hétfői számában is a labdarúgó világbajnokság a fő téma, nem véletlenül, hiszen ezekben a napokban mindenki erre figyel a világon. Kollégánk Borsos László Mexikóból jelentkezett ezúttal is. Ő egy exkluzív riportot küldött az ország egyik legnépszerűbb klubja, a Cruz Azul edzőközpontjából. Nagyon érdekes információkat oszt meg az olvasókkal, és kifejezetten üdítő olvasni, hogy például Mexikóban hogyan működik egy ilyen létesítmény. De azért, hogy a világbajnokságot se felejtjük el, nagy terjedelemben foglalkozunk az legutóbbi, illetve az előttünk álló találkozókkal, például azzal, hogy a németek elmúlt két meccsén remeklő, Denis Undav a következő mérkőzésen ott lehet-e a német együttes kezdőcsapatában, míg Lionel Messit idézzük, aki arról beszélt többek között, hogy amíg jól érzi magát, addig ott lesz a pályán, tehát a visszavarulása legalábbis egyelőre nem téve számára, az viszont sokkal inkább, hogy a hétfő esti találkozón akár megdöntheti Miroslav Klose rekordját, és ő lehet a VB történetének legeredményesebb gólszerzője, természetesen ehhez az kell, hogy a kapuba találjon. Arról is írunk, hogy újabb veterán kapus sztár született a világbajnokságon, hiszen a 37 éves kuraszói Eloy Room hőstettéről Zegda nemzetközi sajtó az Ecuador elleni találkozón nem kevesebb, mint 15 lövést hárított. Hogy egy kicsit a világbajnokságon túl is nézzünk, ajánlom Kopasz Bálinttal készült interjúnkat, Krasznai Bence beszélgetett az olimpiai és világbajnok kajakossal, aki többek között arról beszélt, hogy a legutóbbi EB-n előtte első helyen célba érő fehér orosz Vagyislav Kravets miért nem bajnokhoz méretó módon nyert, hogy pontosan mire gondolt, ez is kiderül a holnapi napszámunkból, miként arra is érdemes lesz figyelni, hogy Kovács Erika a Vívó Európa-bajnokság helyszínéről tudósított, és minden, ami a Tóra szempontjából, magyar szempontból érdekes, az is elolvasható a holnapi Nemzeti Sportban.
5: Szűcs Miklósnak, a lap vezető szerkesztőjének köszönjük szépen, hogy elmondta, hogy miről is olvashatunk majd hétfőn. Ha az órámra pillantok, azt látom, hogy 3 perc sincs már hátra, és kezdődik ez a bizonyos Belgium-Irán mérkőzés, úgyhogy szépen lassan elérkezik a búcsú ideje. Berelmese szerkesztette csodálatos, tökéletes, elbűvölő módon ezt a mai körkapcsolást, a technikáért Nagy Máté, illetve Antal Richárd felelt. Jó magam pedig Németh Kornél voltam, vagyok és remélhetőleg leszek is. Holnap találkozunk még hozzá egy labdarúgó közvetítés alatt, most viszont élvezzék a ma esti mérkőzés, további kellemes rádiózást mindenkinek, viszont hallásra.
7: A világranglista 20. helyezettje, a világranglista 9. helyezettje ellen. Két csapat, amely zsinórban már a 4. világbajnokságán vesz részt, és két csapat, amely azonos pontszámot szerzett az első mérkőzésen, vagyis mind a kettő döntetlent játszott, és egy olyan csoportban, ahol mindenkinek egy pontja van, úgyhogy nagyon-nagyon garantált a nagyszerű szórakozás, egyébként pedig egy Belgium-Irán találkozóról van szó, és ezt a találkozót fogjuk közvetíteni itt a Nemzeti Sportrádióban a következő bő 2 órában. Ez lesz a 2026-os világbajnokság 38. mérkődése. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket, Edvi László vagyok, és hárman fogjuk ezt a találkozót közvetíteni, Olasz Gergely és Benne Ferenc van még itt. Hát fiúk, amit elmondtam itt a bevezetőben, azt hiszem, hogy incsiklandozóan hangzik, hogy 20. a világranglistán, meg 9. a világranglistán. Azért, ha számok mögé nézzünk, és mondjuk megnézzük ezen csapatok mögött lévő válogatottakat, azt hiszem, hogy Gergő azért a tálunkó talán Iránnál jobb csapatokat is.
8: Véleményem szerint bőven így van, hiszen a 21. helyen rögtön például Dániával találkozunk szemben, aztán ott van a 24. helyen Ausztria, a 25. Dél-Korea, és akkor még nem beszélünk az olyan nemzetekről, mint például Nigéria, amelyet ugyan kevesebbszer látunk, mi európai futball szeretők futballozni. De hát Egyiptom, valamint Norvégia neve is nagyon jól csak. Norvégia csupán a 31. idézőjelbe téve természetesen, hiszen Magyarország jelenleg a 39. helyet foglalja el ezen a világranglistán. Említette már Edvi László kollégám, hogy a 38. mérkőzés lesz. Ez Los Angelesben rendezik ezt az összecsapást Belgium, valamint Irán között. Dario Herrera lesz majd a játékvezetője ennek az összecsapásnak. És akkor a világranglistán 9. helyet elfoglaló Belgium kezdőcsapatával kéne kezdeni talán, hiszen az európai futballszeretők ebből a 11-ből ismernek több nevet. Courtois a kapuban, ugye őt nem kell talán bemutatni, senkinek védett az Atletico Madridban, a Chelsea-ben is, sőt hát a Real Madriddal is nyert már a többi között bajnokok ligáját is. A meccs embere is volt egy BL döntőnek, Párizsban rendezték azt a találkozót egészen pontosan. A 4 védő jobbról balra, Meunier, Engoy, Mehele, valamint De Kuyper, a 2 védekező középpályás, előttük Draskin és Tielemans lesz, a jobb szélső Salemakers, a bal szélső Trossard, középen irányító pozícióban De Bruyne, akinek valószínűleg utolsó világbajnoksága ez a mostani, és hasonlóan hozzá Romelu Lukaku a center pozícióban, akinek szintén egyik utolsó VB-je lehet ez, akár már egy Európa bajnokság lehet a befejező állomás számukra. Ezzel szemben az iráni kezdőcsapat
7: Berenvád, Hardani, Kanani, Kalizadeh, Nemeta, Haysafi, Razeyan, Goddos, Ezatolahi, Mohebi és Taremi természetesen vissza fogom kérdezni majd egy fél óra múlva mindenkitől ezt a kezdőcsapatot, de azt hiszem, hogy meggyűlik velő a bajunk majd ezekkel a nevekkel, meg ráadásul azt hiszem pontosan nem is tudjuk őket ejteni, amikor az ember esetleg még iráni futballistáktól hallja, hogy hogy ejtik ki a saját nevüket, hát bizony azért mi nagyon-nagyon nehezen tudjuk ezt megközelíteni, de azért próbálkozunk, az biztos, hogy a találkozó 40 másodperccel ezelőtt elkezdődött is. Az is biztos, hogy ennek a találkozónak azért az esélyesebb Belgium. Egyébként a G, mint Gábor csoportban rendezik ezt a találkozót, és mint említettem, minden csapat itt ebben a csoportban egy ponttal rendelkezik, tehát minden találkozónak, mind a két találkozónak óriási jelentősége van itt a második fordulóban. Belgium, Egyiptom 1-1, Irán, Új-Zéland 2-2, ezek voltak az első játékrésztek. Pontosabban az első fordulóban az eredmények ebben a G csoportban, nyilván ebből a Belgium, Egyiptom a meglepő, bár azért azt hiszem, hogy a belga mellett talán az egyiptomi válogatott lesz az, amely a második helyen tovább mehet ebből a csoportból.
8: És akkor lesz még egy csapat, amely majd azért küzd, azért, hogy a legjobb 32 közé kerüljön, hiszen a 12 csoportból a 8 legjobb csoport harmadik is bejut, úgyhogy gyakorlatilag több csapat jut tovább az egyenes kieséses szakaszba, mint amennyi esik ki. Szalemákerz kapja meg a jobb oldalon a labdát, másfél perc telik el a találkozóból, 0-0 még mindig a mérkőzés állása a Belgium-Irán összecsapáson. Szalemákerz aztán a 16-oson belülre passzolná a labdát Mönnyének, de nem jut el hozzá, hiszen Ali lábáról pattant le az oldalvonalon túlra. Ali van a hátára érve, de Haysafi egyébként a vezeték neve ennek a játékosnak, ő az iráni bal hátvéd. Egy 5-4-1-es formáció, amelyet előre jeleztek itt a mérkőzés előtt. Természetesen majd, ha elterik egy néhány perc a találkozóból, akkor állandó szakértőnk Bene Ferenc úgyis jobban látja ezt, és elmondja, hogy egészen pontosan milyen meccs tervel, milyen formációban futballozik Irán, azt meg lehet állapítani ennyi idő alatt. De Kuiper, a bal hátvéd a labda mögött, a baloldali sarokrúgásnál, középen óriási tömörülés, a játékvezetőnek résen kell lennie, de erre rá azt hiszem megbirkózik majd ezzel a feladattal. De Kuiper jobb kezét fölemeli, tekeri középre a labdát, jön egy fejes, de az irániak kibólintják aztán a labdát, De Bruyne, ő a jobb oldalon kapja meg, betekeri középre, és Lukaku az, aki eltalálja a kapus kezét, becsúszva. Óriási ott a csetepaté, most Lukakut többen is számon kérik, azért nagyon vehemensen érkezett a jelenleg még a Napoli csatára. De Bruynével idén klubszinten is együtt futballoztak, hiszen mind a kettő Napoli játékos. Na de akkor most van idő az ápolás alatt Bene Ferenchez adni a szót.
9: Igen, egészen pontosan az iráni válogatott 4-5-1-es formációval lép pályára. Egyértelműen kirajzolódik a négy védő, és az öt középest az az is indokolja, hogy a belga válogatott pedig a 4-2-3-1-es felállási formában kezd, és hát Szalamákász és Trossard a két széle, de elsősorban a legveszélyesebb pozíció itt most Lukaku, aki az első mérkőzésen rendkívül jól szállt be a padról, és annak ellenére, hogy sérülése bajlódott az idei szezonban, kirobbanó formát mutatott, és ha valaki, akkor én megértem őt, hogy most kap egy sárgalapot, és egy picit őt is sajnálom, mert valójában egy lapos beadás volt, ami egy teljes mértékben 50-50-es kétes labda volt, amiben igenis egy csatának bele kell dobnia magát, és ilyenkor előfordul, hogy bizony egy becsúszó láb valamilyen testrészét érinti a kapusnak, nem volt semmilyen szándékosság benne. De Bruyne jobb belsővel tekerte be a beadást, és a kapus nem birtokolta a labdát, tehát hangsúlyozom, megpróbáltam erre fogni, és kipattant róla, és Lukaku késve ugyan odaérkezett, becsúszott egyértelműen a labdaelrúgási szándékával, és combon talpalta a lehajoló iráni kapust. Igen, tehát a játékvezetői felfogásból sérülésveszélyes megoldás volt, mégiscsak combon talpalta az ellenfelet, de én úgy gondolom, hogy ez egy egyértelműen egy csatárnak így kell, ilyen vehemenciával és ilyen góra éhesen kell az ötösön belül érkezni egy beadásra.
7: Hát ő mindig ápolni kell szerencsétlen iráni kapust, Beirándot, és közben azt nézem, hogy melegítenek-e már például a cserekapusok közül valaki. Ugyebár Beiránd egy 33 éves játékos, akinek ez a 87. válogatottsága, és két szintén 30 év fölötti kapusa van még Iránnak, Niazmand, illetve Hosseini személyében, előbbi 31, utóbbi 33 éves, de ha minden jól megy, azért most már Alireza Beirán Vandot sikerült talpra állítani, ő egyébként a traktornak a játékosa, bár tényleg közben melegítenek a cserekapusok az iráni csapatnál, de reméljük, hogy nem lesz semmi gond. Egyébként én nem akarok rossz pályú lenni, de ennyi kapusápolást még nem láttam egyetlen világbajnokságon se, de nem, meg kellene nézni egyszer, vagy lehet, hogy majd lesz a statisztikánk erről a világbajnokság után, hogy mennyi idő ment el kapusápolással, mert egészen hihetetlen, hogy milyen sok ilyen esetet látunk a világbajnokságon. Hát most már a találkozó 6. percénél járunk, és nagyjából nem is tudom, olyan 40 másodpercet volt játékban a labda, hiszen láthattunk egy szögletet, amelyet jól megrágtak, hogy hogy is végezzék el, azt követően volt egy kapusápolás, amelyet megelőzően volt egy sárgalap is. Hát a nézők pedig bíznak benne, hogy előbb-utóbb labdarúgás is lesz. Ezt a találkozót egyébként Los Angelesben vívják, az azt jelenti, hogy Los Angeles 9 órával van mögöttünk, Magyarország mögött, vagyis délmúlt 6 perccel. Hát igen, ezt megszokhattuk, hogy bizonyos találkozókat, amelyek az európaiak számára fontosak, azokat ilyen időpontban rendezik. Nos hát, hála jó Istennek, Beirán Vand kapusnak semmi gondja nincsen, úgyhogy tudja folytatni a játékot, és semmi akadály annak, hogy a 7. perc elején akár egy is kezdődje a találkozó, ez furcsa így mondtam, de tényleg erről a dologról van szó. Az irániak hátuladogattak egyelőre, ők még nem tettek kirándulást a belga térfélen, a belgák pedig úgy vannak vele, hogy ahogy egyébként ezre a világbajnokságon, amikor nagyobb csapat játszik kisebb csapattal, ugye a nagyobb birtokolja a labdát, azt előbb-utóbb majd csak be kerül az a bizonyos labda a gyengébb csapatnak a kapujába. Túl nagy affinitást nem szokott egyetlen csapat sem kifejteni, egyetlen gárda sem szokott hatalmas vehemenciával támadni, de hát a belgák is nyilvánvalóan 5,5 hétre érkeztek. Az irániak meg reménykednek benne, hogy túlélik mondjuk az első 2 hetet, tehát nyilván egészen mások a célok. A belgák a bal oldalon próbálkoznak. Az irániak nagyon-nagyon megtöbörülnek. Egyetlen játékosukban a 16-osukon kívül, na ez az egyetlen játékos most ebben a pillanatban meg is kapja a labdát. Taremi az, aki legelőrébb helyezkedik. Most viszont már 3 is támadhatnának. Az irániak azon a belgák elveszik tőlük a labdát. Így is azonnal 7 vannak a saját 16-osokban belül az irániak, és egy lövés a 16-os baloldali sarkáról, azonban ez nem volt igazából veszélyes. Ez a próbálkozás, úgyhogy nem kellett játékba avatkozni Beirán Vand kapusnak, akit ápolni kellett, és nem derült ki, hogy milyen formában tudja folytatni ezt a mérkőzést. Egyébként De Bruyne volt az, aki 16-os baloldali sarkáról jobb lábbal megcélozta a túlsó sarkot, nagyjából olyan 6 méterrel ment fölé, és nagyjából 3 méterrel ment mellé. Így aztán a találkozó 8. percén a közepén végre láthattuk egy kapu irányába tartó lövést. Azonban veszélyes helyzet még nincs, de hát hány, de hány találkozó láttuk, hogy ilyenkor még nincs veszélyes helyzet.
8: Azért a két csapat között a minőségbeli különbséget, ahogyan ezt a futballszlengben mondani szokták, zongorázni lehetne, ezt mi sem mutatja jobban, mint hogyha végignézünk azokon a csapatokon, amelyekben ezek a futballisták szerepelnek. Courtois már említettük, hogy a Real Madrid kapusa, Salemakers a Milán szélsője, Trossard a BL döntőben is érdekelt volt az Arsenal színeiben, De Bruyne és Lukaku a Napoli középpályásai, és akkor ott van például az a Tielemans, aki az Aston Villa egyik motorja a középpályán, De Kuiper a Brighton bal hátvédje, úgyhogy mind-mind topligákból érkező játékosok a belgáknál. Na most ezzel szemben az irániaknál a kezdőcsapatból a 11 játékosból 10 a hazai, tehát az iráni első osztályban szerepel. Egyedül Taremi az, aki Görögországban légióskodik az Olimpiakosznál. Jön egy beadás bal oldalról, egy lövés De Bruynétől, ez kipattan, az ismétlés pedig megfogja az iráni kapus. Nem az első komoly lehetősége ez már, de a belga válogatottnak pillanatok alatt eljut az alapvonal közelébe. A belga csapat most éppen Trossard verte meg emberét a bal szélen, aztán bepasszolt a középre De Bruynének, az ő lövését még blokkolta egy védő, aztán a kipattanó De Kuiper elé pattant, ő viszont nem tudta pontosan kapura rúgni ezt a labdát, vagyis hát nem tudta nagyon helyezni ezt a labdát, így a helyes a megfogalmazás, mert a kapus hárítani tudta most ezt a lövést. Eltelik már a találkozóból 9,5 perc. A Belgium Irán összecsapásállása pedig továbbra is 0-0.
7: Az irániak pedig kirándulást tesztek a belga térfélre, aztán ez egészen rövidke kirándulás volt, ugyanis Müni visszaszerezte a labdát, és a Müni révén már jöhetnek a belgák, pontosan a belgák a saját térfelükön vannak, talán majd most lépnek át az ellenfél térfelére. Hát ahogy az várható is volt, azért 5-ös védőfalat húznak az irániak, elé pedig egy másik falat, és tényleg Taremi az egyetlen játékos, az Olimpiakosznak a csatára, aki előrébb helyezkedik el, a belgák pedig szépen felfejlődnek, most már az iránytérfő közepén vannak, sőt, Lukaku most már a 16-oson belül, Lukaku lövésébe azonban Kanani volt az, aki belelépett, és bedobással jöhetnek a belgák, nagyjából a 16-ossal egy magasságban lesz majd a bizonyos bedobás. Hát Lukaku, pontosan tudjuk jól, egy nagyon-nagyon erőteljes felépítésű fiatal ember, aki folyamatos gondot tud okozni az ellenfél 16-osán belül, de Kuiper az, aki elvégzi a bedobást, elvégezheti a bedobást, a bal hátvéd dobta be a labdát, a irányak kifejelték, a belgák játékosa pedig szabálytalankodott, a játékvezető pedig mutatja, hogy ez nem volt egy szép megmozdulás Mehelétől, így aztán az irányak jöhetnek szabadrugással a saját 16-osukon belül, Hartánival szemben szabálytalankodott Mehele, és emiatt Beirenbánd kapus lehet, leteheti a labdát a 16-oson belül, és elvégezheti a szabadrugást, nyilvánvalóan át fogja rugni az ellenfél tér felére azt a labdát, nagyjából a középkör táján nagyon-nagyon sokan helyezkednek, valóban Beirenbánd kapusnak sikerült átlőnie az ellenfél tér felére. Lukaku egészen visszahúzott, Lukaku sokkal előrébb helyezkedik el, most épül Meunier révén a támadás a belgáknál, a bal oldalon Salemakers az, aki visszagurítja a labdát, aztán ő visszakapja, ott a jobb oldalon, a jobb oldalról még hiért tolja, Meunier az, aki beteszi a labdát, a kapusa elől kifejeri az egyik iráni játékos, lehet, hogy jobb lett volna, hogyha jobb a kommunikáció a két játékos között, most még meglódulhatnak az irániak, hárman is voltak hat belga védővel szemben, azonban elcsúszott a támadást építő játékos, így aztán bár a belgák azok, akik felállhatnak és ismételten folytathatják ezt a támadást, de ez csak egy rövid idei felállás volt, ugye Gondosz révén megszerzik az irániak a labdát, az irániak visszateszik Nemátinak, Nemati pedig hátra teszi kapusának, Beirenbándnak. Beirenbánd ugyebár kézzel nem foghatja meg ezt a labdát, de nem is nagyon támadja senki, Lukaku megy most abba az irányba, aztán nagyon rosszul rúgja előre, megszerzik a belgák, ráadásul négyen jönnek, öt védőre, rossz volt Lukakunak a visszagurított labdát, de még mindig a belgáknál marad. A játékszer De Bruyne, aki beíveli jobb oldalról, kirúgják az irániak, de nem tudják birtokba venni, aztán sikerül végül is tovább passzolnia Rezaiannak. És most már az irániak lábán a labda, az irániak hátul passzogatnak. A belgák viszont 5 plusz 1 emberrel letámadnak. Lukaku ugyebár egészen előhelyezkedik el, és további 5 ember van még az ellenfél tér felén. Ez meglehetősen agresszív letámadás a belgák részéről, aztán egy belga szabálytalanság, és az irániak jöhetnek szabadrugással nagyjából a saját térfelüknek az előső feléről, vagyis közel a félpályához. Hát nagyjából úgy kezdődik, azt hiszem a találkozó, elmondhatjuk Feri, hogy ahogy azt vártuk, az esélyesebb csapat birtokolja a labdát, és egészen magasan letámad, és már zavarja az iráni labdakihozatalt a belga együttes.
9: Igen, jó észrevétel, a belgák egyértelműen letámadják már az ellenfél tér felén az irániakat, és eléggé hatékony is ez a letámadás, és eleve amikor egy csapat letámadással kezdi a mérkőzést, az mindig ad egyfajta olyan felfokozott mentalitást, egy felfokozott tempóra való igényt, hogy egy olyan csapat, amelyik letámad, az nem tud belealudni a mérkőzésbe, tehát félig meddig nem csak taktikai, hanem pszichológiai célja is van ilyenkor az egész pályás letámadásnak. Ugyanakkor az iráni csapat érdekes, egyértelműen látszik, hogy amint labdát szereztek, Taremi a céljátékos.
10: Közben egy lövés és egy óriási védés Courtois-tól. A mérkőzés első bravúrját a belga kapus mutatja be. Bocsánat, Feri, hogy beléd szólt, folytottam a szót. Szöglettel jöhet majd Irán válogatottja. Egy beadást követően Lukaku fejelte a magasba a labdát, aztán az iráni játékos jobban szedte össze a kipattanót, és a 13-as számban futballozó egyébként belsővédő Kanani fordulásból, félfordulásból csatárokat megszégyenítő mozdulattal tette kapura a labdát, Courtois pedig remekül ért le a jobb alsó sarokba. Nagyot kellett most nyújtozni az egyébként is kétméteres kapusnak. Jót tett neki az most, hogy ilyen hosszú karjai vannak. Közben neki sétál az egyik rendezőnek, a szöglethez neki készülő Rezaian, de most jön már középre a sarokrúgása. Hosszú oldalon egy fejes, ez is mellé megy, de Irán most kétszer veszélyeztette a belga kaput, ráadásul úgy, hogy előtte még csak a félpályát sem nagyon lépte. Tehát az ilyen helyzetekben azért benne van a veszély.
9: Így van pontosan, és ugye, ahogy említettem, a labdaszerzések után Taremi a céljátékos, akire felpasszálják a labdát, és rögtön a széleken, azonnal sprintbe megtámogatják a csapattársait, tehát egy nagyon tudatos kontrajátékra rendezkedett be Irán. Illetve még egy érdekesség, hogy ugye nem csak az applikációk, hanem én is olykor azt látom, hogy négy védővel védekeznek, olykor azt, hogy öttel. Ez abból adódik, hogy a labda oldali irányba eltolódik a négy védő, és a túloldalon a középpályás betolódik ötödiknek a négyes lánc kiegészítéseként. Ezért mindig az ellenkező oldalakat is próbálják lezárni ezáltal, és nem utolsó sorban ugye Lukaku sárgalapi és abból adódott, hogy egy jobb oldali beadásra érkezett Lukaku, tehát a szélek lezárása az kulcskérdés lesz az iráni válogatott szempontjából.
10: Most is éppen Lukaku kapja meg a labdát a 16-oson belül, és próbálna átcselezni magát védőjére, de inkább kifele passzolja, Szalemekhez pedig most már hátra egészen De Bruynéhez. Az ő középletett labdáját meg kirúgják. Még egy kis érdekesség a kezdő 11-ekkel szemben. Az előző Új-Zéland elleni mérkőzéshez képest az iráni vezetőedző szövetségi kapitány hármat változtatott. Ezzel szemben Rudi Garcia, a belgák szövetségi kapitánya négy helyen módosított a kezdő 11-én. Jeremy Doku sérülés miatt nem állt a szövetségi kapitány rendelkezésére. Rajta kívül Dekete Lare, Amadou Onana, valamint Timothy Castagne az, aki a kispadon kapott most helyet, De Kuyper, Szalemekhez és Raskin, aki bekerült Romelu Lukakuval egyetemben. A 16. percben Belgium Irán 0-0 továbbra is.
7: A belgák meghúzzák a bal oldalon, középen van érkező ember, egy magas labda, természetesen Lukakunak magas labdát lehet ívelni, de ez túl magas volt, ez még Lukakunak is magas, nagyjából egy méterrel ment el a magas, erőteljes felépítésű csatár feje fölött. Visszaszerzik a belgák, most gyakorlatilag minden belga játékos a kapus Courtois-t leszámítva az iráni térfélen van. Az irániak pedig, mint pontottam, nagyjából úgy védekeznek, hogy 9 mezőn játékos védekezik, és Taremi az egyetlen a Görögországban az Olimpiákoszban játszó játékos, aki előrébb helyezkedik el. Nyilvánvalóan túl sokáig azért ezt a harcot nem fogja bírni. Most adom egy remek kiugratási kísérlet. Lukaku meg is tapsolja a társat, azonban ő volt az, aki nem tudta átvenni a labdát, pedig nem rossz labdát kapott Raskintól. Raskin próbálta lyukra futtatni Lukakut, Lukakunak azonban egy kicsikét a jobb oldala mellett ment az labdán, így aztán nem tudta átvenni, de megtapsolta a társat, Raskint, és ezzel kifejezte azt, hogy a passz egyébként jó volt, az ötlet remek volt, ő volt az, aki nem tudott ezzel a támadással úgy élni, hogy esetleg gólhelyzetbe kerüljön, és tényleg elmondhatjuk, hogy amikor túl vagyunk az első negyed órán, most már 2,5 perccel, az egyetlen komoly helyzetet bizony az irániak alakították ki. Igen, ez egy megszokott dolog azért, amikor birtokolja a labdát a jobbik csapat, a jobb erőkből álló csapat, a másik pedig időnként azért ellentámadásból, vagy valami különböző pontrugás variáció után tud helyzetbe kerülni. Hát itt ugye Kanaaninak volt egy félfordulatból leadott lövése, ez volt a találkozó eddigi egyetlen helyzete, de igazán nyugodtan nevezhetjük helyzetecskének is. A belgák lábán ismételte a labda, nyilvánvalóan labdabirtokás szempontjából óriási fölényben vannak a belgák, hát minimum 2/3 van náluk a labda, de szerintem még többet is, megszokhattuk ezt ilyen mérkőzéseket. Most ezúttal a bal oldalon próbálkoznak, Trossard az, aki megpróbálja kicserezni védőit, aztán saját magát is, most ismételte a bal oldalon, egy szabad ember az, aki megurítja a labdát, 18 méterről egy csel, 15-ről egy lövés, jobbal a csel, balal a lövés, az iráni játékosok pedig beleléptek a próbálkozásba, de nem szabadul fel az iráni kapu. Ezúttal már a jobb oldalról érkezik a beívelés, a kapus pedig lehúzza. Münié volt az, aki sokat szokott előre tölni, egyébként a klubmérkőzéseken is beíveri a labdát, de hát ott a kapu előtt Beiram Vand kapus, korlátlan úr, Beiram Vand, akit ápolni kellett az első percekben, ugyebár a kezét is használhatja, így aztán természetesen még egy Lukaku méretű és Lukaku magasságú játékosnak sincs igazából esélye. Münié ezúttal az ellenfél térfelének a közepén tovább tette De Bruynének, De Bruyne balra teszi ki a labdát, aztán De Bruyne húzódik ki a vonal mellé, de nem ő kapja a labdát, hanem visszakerül Raskinhoz a labda, most már 17 méterről próbálkozhatnának a belgák. Igen, szépen lopják a távolságot, és szinte észre se lehet venni, hogy egyszer csak ott vannak már a iráni 16-os előtt, sőt időként sikerül is bemenni a iráni 16-oson belülre. Most éppen a térfél közepén vannak, Raskin tette tovább a labdát, aztán jobbra került ki a labda Münihéhez, ezúttal ismételt a jobb oldalon Szalemakhez, aki a jobb oldalról vezetni a támadást, azonban ketten is voltak. Visszaszerzi De Bruyne a 16-os előtt, azonban lövés nem volt, egy passz volt, de a passzba sikerült belé lépni az irániaknak. Szépen körbeadogatják az iráni kaput a belgák, most egy ukrafuttatási kísérlet, amelyet követően lefüledik a labdát az irániak, azonban elképesztő, hogy még igazából a felszabadító rugás sem sikerült be, nagyjából egy olyan felszabadító kiemelést követően csak a saját térfelük közepéig tudták eljuttatni a labdát az irániak, Hát erre szokták mondani, hogy levegőben lóg a gól, bár a helyzeteket még nem tudott kialakítani a belga csapat, azonban az elmúlt 20 perc során azért elég nyomasztó fölényben van a belga válogatott, de hát igazából még egyszer mondom, ez az ég egyött a világon semmit nem jelent. Most az irániak például átmennek a belgák térfelére, de a belgák könnyűszerrel szerzik meg a labdát az irániaktól, és már az egyik középső védő Ngoy az, aki megszerez labdát, ugye Ngoy és Mehele az, akik a védelem közepét biztosítják a belga válogatottnál, nyilván majd azért nagyobb feladatok is fognak rájuk hárulni az egyenes kieséses szakaszban, azért legyünk őszinték, ebből a csoportból papíron a belgáknak ki kell emelkedniük, hát nem olyan acélos csoport ez. De Kuiper a bal oldalról, ismételten ott vannak az iráni 16-os előtt, most már az iráni 16-osok belül egy ível, és Lukaku fejese 7 méterről, Lukakura azért nagyon-nagyon vigyáznak, bár úgy veszem észre, hogy azért mindegyik őrzőjétől egy picikét magasabb Lukaku, de azért magas emberek vannak körülötte. Most is ott van Lukaku a 11-es pont magasságában, hárman is vannak körülötte, a belgák pedig keresik a lehetőséget, hogy beíveljék Lukaku fejére a labdát. Mégis nem fejre érkezett Tielemansnak a lövése, hanem inkább lábfejre, de még nem tudják felszabadítani továbbra sem az irániak a labdát, a kapujukat. Hát nagyon-nagyon várják már azt az időkérést, ivószünetet vagy reklámszünetet, nem tudom, hogy kell hívni, mert hamarosan elkövetkezik, mert is egy lehetőség a belgáktól, és egy óriási védés kell Tielemans lövésénél bemutatni a bejelen vánt kapusnak. Tielemans gyönyörűen játszotta magát tisztára, és a jobb oldalról célozta meg a kapunak a bal sarkát, vagyis a közelebbi részét. Bejelen vánt kapus azonban szögletre tisztázott.
10: Mindez a 22. perc történése, 0-0 az állás továbbra is a Belgium Irán összecsapáson, és a sarokrugást majd a Napoli futballistája De Bruyne végzi el, ő egyébként hatszoros angol bajnok a Manchester City csapatával. Jön a középre ívelt labda, de sikerül kifejelni, aztán az ismétlés pontatlan a belső védőtől Ngoytól, neki azért nem sikerült annyira jól, ez a félfordulatos lövés, mint azt a túlsó védőnek sikerült, ugye Kanani is egy ilyennel próbálkozott, akkor Courtois-nak kellett nagyot védenie, csak úgy, mint az imént, amikor Beiranwald nyújtózkodott a rövid irányába tartó Tielemans lövésnél. Ő a csapatkapitánya is egyébként a belga válogatottnak, Tielemans. És vannak olyanok is, akik bizony már a világbajnokság szempontjából is rutinos játékosnak mondhatóak. Kevin De Bruyne-nek például ez a 15. világbajnoki szereplése, mármint a mérkőzések szempontjából. Thibaut Courtois pedig 17-nél jár. Ő a belgák csapatának legrutinosabb világbajnoki szereplője. A kapuban most is ő kapja meg a labdát, éppen a baloldali belső védőtől, Mehelétől. Az első negyed óra alapján azért meddő mezőnyfelénben futballozott a belga válogatott, 68%-os labdabirtoklással tette mindezt, mégis Iránnak volt az első komoly lehetősége, és most is Irán támadhat, ráadásul egy belga kezet érint. A labda Mehele volt az, sőt, Raskin volt az, akinek a kezéhez hozzáért a labda, és így nagyjából 30 méterről jöhet majd egy szabadrúgással Irán válogatottja. Nem értem, hogy Hajszafi miért megy oda reklamálni, hát ezért sárga lapot adni azért ritkán látunk, nem szándékos volt ez a kezezés, sokkal inkább csak oda pattant a belga középpályás Raskin kezére, és megkapta érte a szabadrúgását, a jól megérdemelt szabadrúgását Irán válogatottja, és ez egy ígéretes pozíció megint. Egy ígéretes lehetőség akár a vezetés megszerzésére is. Hárman a labda mögött, egyikük sem Taremi egyelőre. Ő azért a gólgyárosa az iráni labdarúgó válogatottnak, és világéletében ő volt a legmagasabban jegyzett iráni futballista is. Játszott az Inter csapatában, például előtte futballozott Portugáliában, az FC Portóban, sőt a Rio AV-ban is, amelyet ugye Nikicser Tamás is erősített. És hát most pedig már az Olympiakos játékosa, jöhet a szabadrugás a 25. percben, 0-0-ás állásnál a Belgium Irán mérkőzésen.
7: Hárman is ott vannak a labda körül, aki leteszi a labdát, az Rezaian, tehát elképzelhető, hogy Rezaian lesz az, aki megcélozza a kaput, de még mindig ott vannak többen, és nem lövés, hanem gulitás, és a gulitás követően megszerzi a vezetést Irán. Fantasztikus variáció volt, nem az a játékos lőtte el, akitől vártuk, és nem is lőtt vitt el, hanem a lyukrafutó Tareminek adta oda a labdát, Taremi pedig nagyjából 14 méterre a belgák kapujától átvette a labdát és begurította, hát azért volt ebben erő is természetesen. A bal alsó sarokban Courtois, mint beszéltünk róla, azért magas kapus, hosszú kezei vannak, azonban nem tudott hárítani, viszont nagyon úgy tűnik, hogy elképzelhető, hogy lesen kapta Taremi a labdát, hát az megvédhetni a góltól egyébként, ugyebár a belga csapatot. Nagyjából olyan volt ez a dolog, mint a tegnap a Németország elefántcsontpart mérkődés a 94. percben Undámnak a találata átvette, és egyedül találta ott magát. Hát ez bizony egy hosszabb videózást fog igényelni. Jó pofa lesz, mert most 3 percig videóznak, aztán 3 percig jön a reklámszünet, de most minden esetre egyelőre még úgy tűnik, hogy 1-0 arányban vezet Taremi góljával az iráni válogatott, Taremi pedig csókokat fúj a ködönség irányába.

0: gyarapodó lába mellett, amelyik lábával átvette a labdát előrefelé, talán a térde mindenféleképpen előrébb volt az elrugás pillanatában, mint a belga védőknek, úgyhogy nagy valószínűséggel lesgól volt, de az nagyon-nagyon tanulságos, hogy két játékos is helyezkedett, sőt volt egy harmadik is, ennek ellenére nem lőttek, hanem sorfa mellett lepasszoltak Tareminek.
1: Most mondja a hangos bemondó segítségével a játékvezető, hogy megnézték, megvizsgálták a gólt, és les helyzet miatt érvénytelenítik a találatot, amelyet Taremi szerzett. Így 0-0 az állás továbbra is a Belgium Idán mérkőzésen, de azért valóban oda kell figyelnie a belga válogatottnak erre. 2022-ben egyébként a világbajnokságon Weghorst szerzett egy ilyen gólt Hollandia színeiben, akkor az argentin válogatott is beleszaladt egy ilyen cselbe. Ez egy nagyon fordulatos találkozó volt, egy negyeddöntős mérkőzés Argentina, valamint Hollandia között, egy nagyon parázs mérkőzésen ráadásul. De hát látjuk, hogy azért az ilyen nagy válogatottakat is néha meg lehet lepni egy ilyen nagyon egyszerű, mégis pimasz csellel, mint amilyen ez a mostani volt, hiszen 28 méterről egy szabadrugást azért már rengetegszer láttunk kapura tűzni játékosokat, most is hatalmas lendülettel futott neki a játékos, de inkább lepasszolta. Most viszont már a túloldalon De Bruyne passzolja Lukaku elé a labdát a 16-oson belül, aztán sikerül egy iráni védőjátékosnak tisztázni, a fejpárvaját pedig megnyeri Ngoy, a belga belső védő. Lent marad egy iráni, ez már nem az első ilyen, de Raskint nem érdekli, ő vezeti tovább a belga támadást, és a jobb oldalra Meunierhez passzolja, ott aztán Salemakers egy ilyen oxizó mozdulattal próbálja tovább passzolni Meunierhez, Meunier visszaszerzi, most ott a 16-os előterében sok vörösmezes belga futballista, de nem nagyon jutott már hely arra, hogy ott tovább futballozzanak, úgyhogy inkább kiforgatta De Bruyne Salemakerset, Salemakers átvétele hosszú volt, de még mindig a belgáknál a labda, a 28. percben járunk, egyelőre még ivószünet sem volt, Tiramász pedig De Bruynéhez passzol, ő most centerez, Lukakunak játsza oda a labdát Meunié, még mindig nem szabadul fel az iráni kapu óriási nyomás alatt, de most kijön a kapujából a kapus Bayram Vand, és lehúzza ezt a próbálkozást, ezt a beadást, 29. perc, Belgium Irán 0-0.
2: 38. mérkődése a világbajnokságnak, és megmondom őszintén, az egyik legötletesebb megoldás volt ez, amit láttam a világbajnokságon, a szabadrugás variáció, hogy hárman, sőt négyen is ott álltak a labda mögött, és nem az rúgta, akitől várni lehetett, mert nem úgy álltak fel, és nem is rúgta, hanem egy nagyszerű passz volt, tényleg millimétereken múlt. Jó, természetesen szabálytalan volt a gól, és hát így győzött az igazság, hiszen a videóbíró úgy ítélte meg, hogy ez valóban szabálytalan volt, vagyis les helyzet előzte meg a lövést, de tényleg sajnálom, hogyha mondjuk az irániak a vezetésük tudatában esetleg próbálkoztak a további is védekedése, és mondjuk nem az időhúzással, akkor azért ez lényegesen jót tett volna ennek a mérkőzésnek, így viszont marad a 0-0-ás állás, és most jön a bizonyos 3 perces ivószünet, reklámszünet, kinek hogy tetszik, hát nagyjából most borítékolható, hogy vagy 53 perces lesz az első játékrész. Szóval most pihennek a csapatok, egyébként még egyszer mondom, a helyszínen 00:30 van, viszont ezt csarnokban játsszák ezt a találkozót. Tehát ugye már sok olyan mérkőzést, ahol az európai csapatok érdekeltek, ilyen időpontban rendeznek, de hát nem arról van szó, mint amiről volt szó mondjuk 1986-ban Mexikóban, ahol a magyar válogatott utoljára szerepelt világbajnokságon, hogy tűző napon délben kell játszani, és az árnyék a játékosok alatt van. Erről szó nincs, hiszen ez egy Los Angeles-i csarnok, az NFL csapatnak a csarnoka, és hát a csarnok valamilyen szinten ugyebár légkondicionálással rendelkezik, de hogy tűző nap nincs, az biztos. Na Feri, hát mit mondhatunk erről az eddig eltelt 30 percről, hiszen most 30 percre megy már ez a találkozó.
0: Igen, először is a belgáknak nyomasztó a fölénye, és ez megfelelő passz minőséggel is párosul. 87%-os pontossággal passzolnak a belgák, és hogy nyomatékosítsam azt is, hogy nem csak hátuladogatják a labdát, hanem az ellenfél térfelén is 84%-os ez. Tehát a 87-ből mindössze 3%-os romlást tapasztalni az ellenfél térfelén. Viszont akkor miért nem vezetnek? Sőt, egy pár centis les miatt épp hogy nem Irán vezet. Az annak tudható be, hogy valahogy az az embernek az érzése, hogy nincs teteje, nincs vége a belgák játékának, és ezt azt tapasztalom, hogy eljutnak a 16-os környékéig, és nincsen, nagyon kevés a beadás, tehát elsősorban főleg a pálya

0: tengelyén próbálnak kényszerítőkkel, gyors kombinációkkal egészen zicser helyzetig jutni, de az iráni válogatott rendkívül jól tömörül, és azáltal, hogy a széleket nagyon-nagyon keveset használják ki, ezáltal gyakorlatilag a 68 méteres pálya szélességből körülbelül 50-et használnak ki a tengelyben, és azért egy 50 méteres területen visszazár 9-10 védőjátékos a tengelyt jól zárja Irán. Én nagyon-nagyon hiányolom az átlövéseket, tehát kevés az átlövés, amennyiben egy-egy átlövést zúdítanának, nyilván sokat leblokkolna az iráni védelem, de abból már lehet a lepattanókból újabb gólhelyzetbe kerülni, vagy a következő átlövő helyzetnél, vagy átlövési lehetőségnél esetleg kiebb jönnek a védők, és akkor talán nagyobb területek nyílnak, és abban az esetben be lehet ütni esetleg a labdát a támadóknak. A másik pedig, hogy kétségtelenül a széleket többet kellene a belgáknak használni, és hogy mit értek az alatt, hogy nincs teteje, nincs vége a játékuknak? Hát pont ez, hogy nincs lövés, nincs befejezett akció, többnyire a 16-osnál annyira gyors és annyira kis területen való kombinációkra hagyatkoznak a belgák, hogy előbb-utóbb ebbe egy hiba csúszik, és jöhet az iráni kontra.
1: A játékvezető nagyon udvariasan megvárta, hogy Bon Jovinak a slágere, a Living on a Prayer, vagyis az imádságban élek végig mehessen. Egyébként Bon Jovi ugye már New Jersey illetőségű, mármint az együttes, tehát ott rendezik majd a döntő. De egyébként nem tudom, én még nem látom a VB-n Bon Jovit a nézőtéren, nem tudom, hogy valaki látta közületek, de ő nagy futballrajongó, és nyilván a döntőn ott lesz majd, hiszen mondom, New Jersey a csapat, viszont ez a mérkőzés a nyugati parton van, itt inkább a Guns N' Roses van hazai pályán, mint sem a Bon Jovi, de most szólt a Bon Jovinak a slágere, az imádságban élek, aztán közben egy újabb sárgalapot osztott ki a játékvezető, természetesen a belgák támadása közepette, a belgák ismételten folytatják azt, amit eddig csináltak az eddigi 33 percben, hiszen bizony már több mint 33 perc telt el ebben a mérkőzésből, gólt nem láttunk, pontosabban érvényes gólt nem láttunk, egy lesgót könyvelettünk el, és elkönyvelettünk egy kanáni félfordulatból leadott lövést, amelyen én azt mondtam az előbb kicsikét szkeptikus, hogy lövésecske nem, hogyha jobb ellen gondolkod, egy nagyon jó kis lövés volt, és bizony-bizony nagyot kellett védenie Courtois-nak, a túloldalon pedig Tillmans lövésénél kellett bravúrt bemutatnia Beirán Bántonnak, de az iráni játékos próbálkozása nagyobb volt.
2: A 34. percben az állás viszont 0-0 továbbra is. A belgák támadnak, ez nem meglepetés. Engoly az, aki forgolódik a labdával, aztán adhatja védő társának. Mekele pedig neki passzolja a bírónak nemes egyszerűséggel a labdát, úgyhogy labdaejtéssel jöhet majd a folytatás. Belgium birtokolhatja természetesen továbbra is majd, miután leejti a játékvezető. Ez a Tolaki volt az imént, aki sárgalapot kapott. Ez már a második sárgalapos figyelmeztetés volt a mérkőzésen, hiszen Romelu Lukaku gyakorlatilag a 3. percben már feliratkozott ebből a szempontból az eredményjelzőre. Neki csúszott akkor ő a kapusnak, ez a Tolaki pedig lerántotta a sebességben meginduló Tillemanst. Ismét Engolynál a labda, kiforgatja a jobb oldalra Meunierhez, aztán visszakapja tőle, majd át a bal oldalra egészen Meheléhez, ő a baloldali belső védő, minden mezőnyjátékos most már az iráni térfélen, beleértve Engolyt is, a belső védőt. Meunier megkapja a jobb oldalon, de még mindig nagyon messze, sokkal közelebb a saját felező vonalához, vagy a felező vonalhoz, mint a kapuhoz, a 16-oshoz. Aztán egy mélységi átadás De Bruyne lábára tartanak rá, és a játékvezető egyelőre engedi tovább a mérkőzést, és emiatt videózás sem lesz, hiszen De Bruyne már talpon, a labdabirtoklási joga pedig maradt a belgáknál, Trossardnál egészen pontosan átrapasszolja Engolyhoz. Most azért egy picit csillapodott az a nyomás, amely az iráni kapura helyeződött az első 30 percben, amióta visszajöttek a csapatok erről az ivószünetről, erről a hidratáló szünetről, azóta a belgák egy kicsivel kisebb iramot diktálnak, mint azt tették eddig, vagy éppen szervezettebb az iráni védelem. Jön most egy beadás Lukaku irányába, és egy fejes, de szerintem már lesen tartózkodott a bal oldalon a belga játékos Tillemans, amikor megkapta a labdát, így van, úgyhogy szabadrugással jöhet majd kifele Irán labdarúgó válogatottja. 36 perc telik el a találkozóból, Belgium Irán a labdarúgó világbajnokságon, annak is a G csoportjában 0-0.
1: Lukaku néz nagyon bánatosan, nagyot harcol a mai nap során is, természetesen őre azért egészen különleges szerep vár, és hogyha a belgák tényleg úgy tervezik, és hát nyilván úgy tervezik, de hogy a valóság is az lesz, hogy 8 mérkőzést tud játszani a belga válogatott, akkor azért a 8. találkozó környékén már Lukaku óriási igénybevételnek lesz kitérve. Most például a saját térfelére visszamenni, hogy szerez labdát, majd két játékos összerúg, és ez bizony nagyon kellemetlen lehet, ráadásul De Bruyne a belgák részéről lenn is marad a földön, és nagyon fájdalmas arccal néz, sőt, Taremi is. Na azért egy Taremi De Bruyne összeütközés azért nem örömte, egy nagyon érdekes megoldás volt, mert De Bruyne-nél volt a labda. Próbált elrúgni, de nem tudom, hogy magától rúgott-e el a labda fölött, vagy pedig azért, mert Taremi hozzájött. Valószínűleg Taremi valamilyen szinten kibillentette a lábát, ezért rúgott el De Bruyne a labda fölött, de szerencsére egyik játékos sem sérült. De mind a ketten nagyon-nagyon fájdalmas arccal feküdtek a földön, és fájdalmas arccal néztek a világra. Azonban szerencsére semmi gond nincsen, úgyhogy egyik játékos sem sérült meg, és most már a belgák mondjuk így a szokásoknak megfelelően próbálkoznak, ezúttal például a bal oldalon, a beadást követően pedig a 11-esre egy magasságba be lehetett adni a labdát, azonban nem sikerült beadni, visszagurították, inkább is a térfél közepéről próbálkoztak a belgák egy kapuera elétett lövéssel, aztán De Kuiper az, aki előre húzódva a labdát próbálta bevinni a cizatosan belőle, majd nagyon-nagyon csúnya szabálytalanság az iráni térfél közepén, ez szerintem egyértelműen sárga lapot ért. A labdára egyáltalán nem ment a szerelési kísérlet, a játékvezető pedig elképesztő teátrális jelenetekkel próbálja a bűnöst magához hívni. A bűnös egyébként Haisafi, aki nem nagyon érti, hogy mi történik, kicsit felesel is a játékvezetővel, a játékvezető pedig nyilván azt mondja, hogy sportársam, ez az utolsó figyelmeztetés volt. Egyébként ez simán megért volna egy sárga lapot, mert bár réges-rég megtolta a labdát De Bruyne, amikor Haisafi utána rúgott, na, sárga lap nincsen, szabadrugás természetesen van, és miután De Bruyne ott áll a labda mögött, úgy tűnik, hogy hiába került kétszer is a földre egy percen belül, egyik sem okozott maradandó, vagy még rövid távú károsodás sem az egészségében, úgyhogy ő az, aki veszélyeztetheti Beiram Vand kapusnak a kapuját, tehát nagyjából egy olyan 30-35 méterre a kaputól, kicsikét bal oldalról végezhetnek el a belgák szabadrugást, De Kuiper, illetve De Bruyne az a két játékos, aki ott van a labdánál, valószínűleg ezt jobb lábbal fogja ívelni, nem, mégiscsak De Kuiper íveli bal lábbal Lukaku irányába, azonban három játékos is összezárt Lukaku előtt, így nem juthatott el a labda a belgák csatárához, most pedig már tisztáznak az iráni védők, és a iráni térfél közepéről bedobással jöhetnek a belga játékosok. Hát ilyet jó sokat láttunk a mai mérkőzés során, szinte felbillen a pálya, egyébként a 40. percnél tartunk. Hát a 40 percből a háromnál többet töltöttek a belgák térfelén a csapatok, akkor azt hiszem sokat mondtam, de hát igazából miután 0-0 az állás, egyenlőre az irániak célja megvalósul. Aztán, hogy mire jó két döntetlen, mondjuk Iránnak, az egy nagy kérdés, természetesen majd az esélyekről beszélgetünk a folytatásban, most nézzük inkább azt, hogy a belgák mit csinálnak ott a jobb oldalon, hiszen a jobb oldalról Münié az, aki próbálta lyukra futtatni a társát, azonban a társ elől, aki egyébként nevezetesen Salemakers volt, elrúgták az irániak a labdát, az iráni játékos Haisafi ismételt a földön, és ismételten magyaráz. Hát Haisafit többet láttuk azért magyarázni az első játék részben, mint amennyit a labdával bűvészkedett volna. Most is magyaráz, mutogat a társainak, magyaráz a játékvezetőnek, egyébként pedig jöhetnek a belgák. Jobb oldalról a 16-ossal egy magasságban hozhatják játékba a labdát, ezúttal bedobással. Münié az, aki nagy bedobáshoz készül, a játékvezető pedig szerepel egy kicsikét, és elvette a bedobást. Hát azért, ez azért kell kis szereplési vágy a játékvezetőt, hogy a bedobást a belgárt odaadja az irániaknak.
2: Teszem hozzá, van az a szabály, mert szerint miután a kezébe került a játékosnak a labda, 5 másodperce van elvégezni a partobást, és nem egy ilyen szituációt láttunk a tegnapi mérkőzésen, amikor Paraguay legyőzte Törökországot hajnalban, és ezzel Törökország egyébként búcsúzott is a világbajnokságtól. Ott nagyon szigorú volt a paraguayi játékossal szemben az akkori bíró. Hát most ez az első ilyen, de ott több olyan is volt, Laci, amikor lassan végezte el a kapusa kirúgást, és szöglettel következett az ellenfél csapata.
1: Ez is egy új szabály.
2: Ez is egy új szabály a világbajnokságon, és azt tegnap alkalmazták, és talán ez volt az első olyan a világbajnokságon.
1: Valami exotikus bíró lehetett valószínűleg, exotikus országból érkező bíró.
2: Dél-amerikai játékvezetője volt annak.
1: Azok szerettek ilyeneket alkalmazni.
2: Így van, dél-amerikai játékvezetője volt annak az összecsapásnak, és ott a kirúgás helyett szöglet is volt többször. Most viszont De Bruyne kap egy remek labdát, nem tudja lekezelni, inkább egyből tette volna kapura, vagy próbálta volna meg centerezni Lukaku irányába. Egyik sem sikerült a legjobban, de az átadást azt mindenképpen dicsérni kell, mert Trossard remekül varázsolta oda a 16-oson belülre a belga irányító középpályás lábára. Aztán De Bruyne nem tudta ezt jól megoldani. A játékvezető az imént, tehát, mint azt már említettük, elvette egy bedobást a belgáktól, de hát a szabály a szabály. És azon az ominózus Paraguay meccsen volt egy kiállítás is, amiatt, mert a játékos eltakarta saját száját.
0: Igen, ott Salvadori volt egészen pontosan a játékvezető. Egyébként jól kezdte határozottan a mérkőzést, aztán egy picit főszereplővé vált.
2: Reméljük a mai mérkőzésen a labdarúgásról fog szólni inkább ez a találkozó, mint hogy arról, hogy a játékvezető úgynevezetten hát szerepel, valóban mutatja, hogy ő is ott van a pályán, akkor jó egy játékvezető, ha észrevehetetlen mégis a mérkőzés zajlik gördülékenyen. A 43. percben lépünk ezekben a másodpercekben, Belgium mezőny fölényben futballozik, de ez gólokban nem mutatkozik meg, sőt, Idánnak volt már egy érvénytelen találata is, amelyet leshelyzet miatt vett el a játékvezető. Most, mintha kézzel vinné el a labdát Taremi, és tenné maga elé, a játékvezető csak egy kis fázis késéssel vette ezt észre. Lehet, hogy inkább szóltak a fülére, hogy meg kellene állítani most a játékot. Taremi valóban kézzel tolt el Meunier elől. 43. perc, tehát Belgium Irán 0-0.
1: Hadd áruljak egy kis kulisszatitkot, van nálunk itt a szerkesztőségben egy kis totózás, miközben a belgák próbálkoznak, de lefülelik az átadási kísérletet irányak. Szóval a világbajnokság előtt volt egy ilyen kis góltotónk, és volt ilyen kérdés, hogy mennyi kiállítást várunk a VB-n. Én 28-at mondtam, és egyre jobban állok ezzel a 28-al, ahogy jönnek a kiállítások a világbajnokságon. Na, ez csak egy aprócska mellékszál. A belgák természetesen a irányt érfék közepén. Most egy labda, jobb oldalra kapásból egy lövés, aki elkövette, az De Kuiper volt. Nagyon-nagyon szép lövés volt kapásból, bal oldalról, azonban a kapunak a jobb oldali sarkától Beiremán kirúgta, vagyis lábbal, de nem ment ki se szögletre, se bedobásra, vagyis továbbiakban is jöhetnek a belgák. Ezt a mondatot szerintem jó sokszor elmondtuk itt már Gergővel az elmúlt megkészen pontosan 44 percben, hogy az iránytérfék közepén adogattak a belgák, majd begyorsítanak, bár a 16-oson belül vannak, 15-ről egy lövés, azonban Salim Akers lövési kísérletével belelépett az egyik iráni védő, nevezetesen Halil Zadeh, akinek keveset mondtuk a nevét, ez nem véletlen, mert ilyen nevet nem könnyű azért kimondani, és egyébként meg a védők viszonylag kevesebbet érnek labdához az irániaknál. Ezúttal ő volt az, aki tisztázott, egészen pontosan ebben a pillanatban kezdődik el a 45. perc. Régen azt mondtuk, hogy az első félidő utolsó perce, most azt mondom, hogy első félidőben van még vagy 9 perc hátra, úgyhogy még jó messze van még ennek az első félidőnek a vége, de az egészen biztos, hogy tény, hogy a 45. perc kezdődik, és az is tény, hogy az irániak térfelének a közepén a belgák passzolgattak, és aztán gyorsítanak, ezúttal a bal oldalon próbálkoznak, ezúttal 18 méterre a kaputól Trossard volt az, aki kapurjányra tört volna, az irányra kirúgták. Ha jégkorong lenne, akkor azt mondanám, hogy tilos felszabadításra, azonban ez nem jégkorong, hanem labdarúgás, jó melegben űzik, de egy csarnokban, Los Angelesben is ismételten jönnek a belgák.
2: Courtois pedig lábbal, nem pedig bottal passzolta oda a csapattársához a labdát. Taremiért most visszaremekül védekezni, és rá püfeli a labdát ellenfelére, de aztán nem pattan ki a belga lábról a labda, úgyhogy megint csak Belgium birtokolhatja a labdát. A jobb oldalon Salem Akers kapja meg, Meunier most behúzódik középre, jön egy beadás, Lukaku mellele leteszi, ott talán mellele tolja el maga elől a labdát az iráni védőjátékos, és valóban igyekezzük Khalil Zadeh nevét egyre kevesebb szer kimondani, nem a legegyszerűbb nevű játékosok közé tartozik az egészen biztos, Lukakunak pedig szörnyen hosszú ez az indítás. 3 perc lesz csak a ráadás az első fél idő végén, ami azért is meglepő, mert legalább ennyit állt ápolás miatt.
0: Bocsánat, de én mintha 8 minutes-et hallottam volna.
1: Azt reálisabbnak tartom én is, én nem hallottam, de az elsőben, hiszen ahogy Gergő elkezdte mondani, ápolták a kapust már az első 4 percben, vagy 3 percben Beirán Vándort. Utána volt egy videózás 2 percen, keresztül majd jött a szokásos ivószünet. Ez a 8, ez 8 teljesen rendben. Én is azt hiszem, hogy ettől tartottam én is, amikor azt mondtam nem régen, hogy olyan 51-52 perces fél idő lesz ez.
2: Már ha egyáltalán lefújja a játékvezető 8 perc után.
1: Ugye, hozzá minimum,
2: hiszen az ominózus tegnapi Paraguay-Törökország mérkőzésen, amely oly sok mindent láthattunk, először a Szájel takarás miatti piros lapot, a kirúgásból következett szögletet, vagy éppen az elvett bedobást, akkor ott az első fél idő végén 6 percet hosszabbított a játékvezető, és gyakorlatilag 56 percig tartott az első fél idő, az egészen elképesztő 11 percig futballoztak még a rendes játékidőt követően csak az első játék részben.
3: Igen, de a ott csapata. A salvadori Barton spori volt a játékvezető.
2: És ha összeadjuk a két fél időben játszott percek számát, akkor egy 110 perces mérkőzés jött ki, az már majdnem a 2x15 perces hosszabbítása.
1: Az már majdnem Katár szint, ott szoktuk meg ugyebár 4 évvel ezelőtt ezeket a gigantikus hosszabbításokat.
2: Na hát most is azért lehet szokni hozzá, aki esetleg még nem szokta volna meg, az annak most van esélye bőven, hiszen 104 mérkőzést rendeznek, és ez még csak a 38. Ki tudja, hogy akkor hány hosszabbított perc lesz még ezen a világbajnokságon, lehet, hogy erre is lehetne tippelni. Trossard viszont bepasszolja a 16-os előterébe a labdát, Lukaku teszi most vissza, és aztán ott hagyják De Bruyne-nek, aki a 16-oson belülre lopja magát, átjön a hosszúra a labda, megpattan egy iráni védőlábon, de még az alapvonal előtt bent tartják az irániak, úgyhogy fel is szabadítanak. A 48. perc végén, amikor elterik már a jelzett 8 perces hosszabbításból több mint 2,5, továbbra is 0-0 az állás a Belgium Irán mérkőzésen.
1: A belgák az iráni térfél közepén, aztán Lukaku már betör a 16-oson belülre, 3 emberen keresztül viszi a labdát. Tényleg erőből próbálta megoldani Lukaku. Gyakorlatilag ilyen agykirály katonát típus volt, nem tudom, hogy valaki emlékszik-e még erre a dobodás játékra, az agykirály katonátra, amikor nem adok katonát, akkor szakítok című történet. Tehát Lukaku pontosan 4 emberrel akart keresztül, mert egyébként ezt a megoldást ebben a stadionban ismerik, mert olyan igazi amerikai futballos megoldás volt, amikor egy ember keresztül akar törni a teljes védelmi vonalon, különösebben nem értek az amerikai futballhoz, de van egy ilyen megoldás, amikor úgy hóduk alá kapják a labdát, és mennek, mint a faltörő kos, aztán próbálja őket 8-10 darabja a 150 kilós emberke megállítani. Hát itt azért 150 kilósok nincsenek, azonban Lukaku valami hasonló megoldást próbált választani, hogy erőből keresztül vinni az iráni védőfalon. Belgák támadnak, pontosabban birtokolják a labdát. Én egy kicsikét ötlettelennek tartom ezt az első fél időben látott belga válogatottat. Most éppen ismételte próbálják gyorsan bejutatni a 16-osok belülre, de ugye az igazából az, ahogy mondani szokták, az igazi szikra hiányzik.
3: Tökéletesen egyetértek, pont én is ezeket a szavakat keresem, hogy a belga válogatott teljesen egysíkú, lassú és ötlettelen támadójátékot nyújt. Gyakorlatilag nincsen váratlan húzás a támadójátékukban, előre kiszámíthatóak a passzok, leszűkítik a saját játékterületüket, megpróbálnak gyakorlatilag átbirkózni a iráni védelmen, ráadásul úgy, hogy a pálya tengelyére korlátozódik a támadásaik többsége. Nagyon-nagyon kevés, amit De Bruyne játszik, Salemakers alig ér labdába, Trossardnak nincs jó megmozdulása, Lukaku az egyetlen, akiben látom a gólveszélyt, de a mélységi passzok meg nem találják meg, vagy csak oldali rendbe passzogatnak, vagy nem is találják meg Lukakut. Na nézzük a jobb szélt most.
2: Salemakers a 16-oson belül, érzésem szerint lesen kapta a labdát, a játékvezető most mutatja,
1: beleért még
2: Mönié ebbe az átadásba, talán hogyha elengedi, akkor jó lett volna Salemakersnek, anélkül is, hogy beleér a jobb hátvéd, de már az indítás pillanata is olyan lett volna, hogy videózzák, talán akkor még nem volt lesen egyébként Salemakers az AC Milan jobb szélsője, de így, hogy Mönié beleért, így már biztosan leshelyzetből kapta meg ezt a labdát, és most lent marad egy iráni a földön, azért ez nem az első, és még csak nem is a második ilyen alkalom. Természetesen a kapus esetében érthető volt, amikor Lukaku a 3. percben beleszállt Beirán Vandba, de most éppen Kanani volt az, aki a földön feküdt néhány másodperc erejéig. Hát azért ezek a másodpercek is nagyon értékesek az irániaknak. Addig is telik az idő, az a 8 perces hosszabbítás nagyon hosszú még az első fél idő végén, és addig sem szereznek gólt a belga támadók. Egy szabálytalanság, Irán jöhet majd szabadrúgással, előtte még egy kisebb összeszólalkozás Moebi, valamint Salemakers között. de a játékvezető is megérkezett és próbál rendet rakni. Az 51. percben Belgium Irán 0-0.
1: Az első fél 51. percénél tartunk, hogyha édesapám vagy nagyapám élne, akikkel néztem annak idején a világbajnokságokat, aztán meglepődnének ezen a mondaton, hogy az első fél 51. perce, mert ők megszokták, hogy 45 percig, tehát egy fél idő.
2: Azt hinnék egybe játsszák.
1: Egybe, igen, meglepődne szegény édesapám és nagyapám, és az biztos, hogy most irányok próbálkoztatnak az első fél 52. percének az elején, és még csak nincs is semmi gond, hiszen azt jelezte a játékvezető, hogy ezt a fél időt legalább 53 percig fogja vezetni. Az irániak végre oda keveredtek a belga 16-os előre, aztán ismétletten lefekszik egy játékos. Ez azért érdekes, mert miközben hallgattam itt Ferit, és mondta, hogy egysíkú a játékok. Igen, de én azt hiszem, hogy előbb-utóbb mind fizikailag, mind idegileg koncentrációban el fogják fárasztani ezt iráni csapatot. Ennek csak egy vesztese lesz igazán Iránon kívül mi nézők, mert hogyha ezzel a rakkolós, darálós futballal végül is be fogják gyötörni Iránt, akkor mi nem fog jól szórakozni, szurkolók.
3: Igen, de ehhez az elmélethez, amit mondasz, ez teljesen logikus, de ahhoz azért nagyobb tempót kellene diktálniuk, több veszélyforrást kell kialakítani, többet kell hibára késztetni az ellenfelet, mert egyelőre ez, ami az első félben történik, ez kizárólag Iránnak megfelelő.
1: Nem fáradnak el ettől?
3: Nagyon egetverő tempó nincsen. Egyébként, ha már üldögélés hatodszorra fekszik le iráni játékos a földre, és kezdte a kapus azzal, hogy combon rúgta Lukaku, és a nyakát ápolták. Tehát egészen elképesztő, biztos vagyok benne, hogy ez a taktikájuk része. Nagyon szomorú vagyok, hogy a játékvezető ezt nem torolja meg, hiszen ezzel is próbálják kizökkenteni a belga válogatott tempóját, amelyiknek nincs tempója, mert nem tud belekerülni a mérkőzésbe úgy, hogy kellene. Többek között maguknak köszönhetően a sok hibának, illetve az iráni fetrengések.
1: Most azon majd lehetőség a belgák, hogy beíven is Lukaku fejen fölött elmegy. Igen, Lukaku fejét keresik folyamatosan, jó kis a beadás, hogy csak mindig nagyjából vagy 20 centivel megy el Lukaku feje fölött, vagy 2 méterrel. Ott ismételten barbla beadás, az ezúttal nem Lukaku irányába, hanem Lukaku mögé, egészen a 11-es pontra olyan németesen próbálták beívelni a labdát. A németek mániája ezt, hogy visszagurítják a 11-es pontra, most ezúttal 5-ösre íveltek a belgák, kifejelték az irániak. Hát ezt a mondatot jó sokszor elmondtam. És az 54. perc is elkezdődik az első játék részben, és most már talán a játékvezető magához kéri a labdát. Igen, hát egy valamivel több mint 53 perces első játék részt láttunk, egy olyan játék részt, amelyből azt hiszem egy dologra mindenképp emlékezni fogunk, a 25. percben arra a szép szabadrugás variációra, amelyet követően Tarebi betalált a belgák kapujába, azonban, mint utólag kiderült, a hátsó rész egy kicsikét előrébb volt, mint kellett volna, így ezt a játékvezető nem adta meg azt a gólt, így a szünetben Belgium és Irán csapatai 0-0-ra állnak, mi pedig negyed óra múlva folytatjuk, addig jófajta zenét sugárzunk itt a Nemzeti Sport Rádióban, stúdió.
4: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
5: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon,
4: valamint mobil alkalmazás.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Blackboard 15-13!
1: Radulovics! Gól! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió.
1: Gól! Megvan! Megvan!
0: Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Futballromantikusoknak csemege, szép játék, fanatikusoknak szenvedés a szünetben Belgium-Irán 0-0. Ebben a csoportban volt eddig egy Belgium-Egyiptom 1-1, és egy Irán-Új-Zéland 2-2. Ez azért érdekes, mert ennek a csoportnak a győztese az nagyon jó lehetőséget kap, mert gyakorlatilag besétálhat a legjobb 8 közé, ugyanis a legjobb 8 között is az amerikai csoportnak az első éve találkozik ennek a csoportnak a győztese, és hát legyünk őszinték, azért, hogyha mondjuk Belgium megnyerni a csoportját, azért Amerika akkora gondot még akkor sem okozhatta a belga válogatónak, ha ugye már az Egyesült Államok az egyik rendező is itthon rendezi ezt a világbajnokságot, tehát annyira nem fanatikusak a szurkoló, és annyira nem jók a játékosai sem. Tehát ennek a csoportnak az élén érdemes végezni, mint ahogy nem érdemes mondjuk a francia-német csoport élén végezni, mert ez a két csapat akkor egymással találkozik. Ezt érdemes megnyerni, de egyre nem látjuk, hogy hogyan fogja megnyerni Belgium ezt a találkozót. Mert nyilvánvalóan azért kevesebben gondolnák azt, hogy Irán lesz, amely ezt a találkozót megnyeri, de hát még egyszer mondom, az első fordulóban minden egyik mérkőzés, mind a két találkozó döntetlenül végződött, tehát egyelőre kiszámíthatatlanak az események, és nem tudom, hogy lesz egy csere, egyelőre nem nagyon látom. Tielemans az, aki beszélget a játékvezetővel, a játékvezető mutatja, hogy minden rendben van, nem vagyok egészen biztos benne, hogy közös nyelvet beszéltek, inkább ez egy kis activity volt kettő között, de lesz mégiscsak egy csere. Na nézzük, a negyedik játékvezető felmutatja, hogy 2-es-7-es, vagyis az iráni válogatott fog cserélni, és Hardani az, aki elhagyja a játékteret az iráni válogatott tagjai közül, és ha minden igaz, akkor minden kommentátor abszolút kedvence fog a pályán lép az irány csapatban. Alireza Jahanbakhsh, vagy valami ilyen néven, nem biztos, hogy egészen így ejti pontosan a nevét, mert Jahanbakhsh, az valószínűleg az jól hangzik. Na, szóval ő lesz az, aki folytatja Hardani helyett ezt a mérkőzést.
3: Ő egyébként a második legmagasabban jegyzett iráni futballista volt az elmúlt években. A Feyenoord játékosa is volt, sőt a Brightont is erősítette az AC Talk már mellett, úgyhogy Hollandiában, valamint Angliában.
2: És a századik válogatottsága. Ez a századik válogatottsága, úgyhogy ünnepelhet, és egy ráadásul rögtön egy helyzete, és ha jól láttam, tehát pont ő volt az, aki helyzetbe került. Na ez lett volna az igazi mutatvány, hogy a Jahanbakhsh a századik válogatottságának a 5. másodpercében megszerezte volna a vezetést, nem tette, marad a 0-0, bocsáss meg, Gergő.
3: Semmi probléma, az egészen szenzációs lett volna a VB egyik történet, hogy gyakorlatilag beszáll fél időben, eltelik 26 és fél másodperc mondjuk a második játék részből, és a cserekén beszállt Jahanbakhsh vagy Jahanbakhsh, éppen ahogy ejtik a nevét, ott Iránban gólt szerez. Hát nem így történt. 0-0 marad az állás, és a jobb oldalról próbálja középre cselezni magát Salemakers, akitől azért jóval többet várhatnak a belga szimpatizánsok, joggal. Trossard 20 méterre a kaputól, De Bruyne-nek ad egy remek labdát, De Bruyne ballal próbálja meg kapura tűzni, de bele blokkol egy iráni játékos, ráadásul úgy, hogy éppen a szögletzászló mellett, de még az oldalvonalon hagyja el a játékteret. De a labda bedobással jöhet majd Belgium rögtön a második félidő elején. Remekül ért oda blokkolni az egyik iráni hátvéd, és de Kuiper már is behajítja a labdát. Nem sikerül fejpárbajt nyernie a belgáknak, elfejelik onnan az iráni hátvédek, aztán még Trossard küzd meg a labdáért, de Kuiper belebök egyet, szörnyen találja el az iráni belső védő a labdát, talán ez egy kedvező kifejezés volt még arra, amit művelt a belső védő a labdával, majd egy hatalmas rúgást kapott Trossard, a belga bal szélső, valóban úgy megtaposta őt ellenfele, hogy elszakadt a sportszára a belga bal szélsőnek. Hát ez azért egészen biztosan, legalábbis nálam sárga lapot érne minimum.
4: Hát ez varvizsgálat, mert boka felett történt. Valószínűleg nem értékelik annyira vészesnek, de nem lennék meglepődve, hogyha rászólnánk a játékvezető fülére. Ugyan nem egy rugás volt, hanem csak hát stoplival úgy végigkarcolta a vádliát Trossardnak. Minden esetre a belga válogatott patogósabban kezd, mint ahogy az első félidőben nézett ki, de hát szükség is van rá, hiszen nagyon-nagyon egységkú és lassú volt a támadó játékuk.
2: Ez nagyon érdekes, ami most történik, ugyanis Trossard fekszik a földön, és nem jön az orvosi segítség. Ami, hogyha kitalálták ezt a butaságot, hogyha jön az orvos, és nem kap sárgalapot az ellenfél, akkor egy percre el kell jönni a játékosnak, akkor ott hagyják magában szenvedni a játékos. Tehát most már azért több mint egy percre fekszik a földön, ami számomra egészen megmagyarázhatatlan. Miközben hordágyat hoznak az amerikaiak, nem tudom, egyszerűen nem is értem. Közel van az oldalvonalhoz, közel van az alapvonalhoz, ott áll az orvos egyébként 2 méterre tőle, és nem megy be. Mert akkor egy percre le kellene jönni. Azért valahol talán le kellene húzni a határt, hogy,
3: ez hogy
2: a szabálytalanság és szabálytalanság között. Ezt se értem, hogy ez hogy nem sárgalap. Nem értem, hogy hozhatnak egy ilyen szabályt. Hogy hogy lehet, döntse el már játékvezető, hogy hát tényleg sérült, hát szétszakadt a sportszára. Ami valahogy szerencsé, hogy ott van egy sípcsontvédőt. Hátulról úgy taposta meg a vádliát, hogy végigment 8 stopnak a nyoma látható nagyjából a tértől a bokáig. És nem sárgalap, egészen hihetetlen.
3: De most már a sárgalapot is lehet videózni ettől a világbajnokságtól kezdve. És ez a megmozdulás, ha nem sárgalap, akkor viszont nem tudom, mit kell ahhoz csinálni, hogy egyáltalán figyelmeztesse a játékos.
2: El kell takarni a szádat, és úgy kell beszélni, azonnal ki is állítanak.
3: Most De Bruyne
2: azért, azért a FIFA-nál is vannak vicces emberek, maradjunk abban. Na, a szabadrugást követően kifejelik az iráni védők. Ali volt az. Még egy csere játékos lett volna? Azt nem jegyeztük meg, hogy a 19-es játékos is bejött, azt nem mutatták nekünk.
3: Ő csupán nem Ati, a mezére viszont Ali iratott föl, ő a baloldali belső védője Iránnak. Érdekes, hogy nem Ati egyébként a vezetékneve a játékosnak, de mégis annyi van csak a mezén, hogy Ali De Bruyne szöglete viszont érkezik a baloldalról, és jöhet majd még egy, hiszen megint egy iráni játékosról pattan ki a labda. De Bruyne most gyakorolhatja ezeket a sarokrúgásokat, és még mindig egy picit annak a bűveletében vagyok, hogy az az iménti lehetőség nem ért sárgalapot. Hát a játékvezető most így látta, már elmúlt, foglalkozzunk a jelennel, a 49. perc eseményeivel. De Bruyne íveli át a hosszú irányába a labdát egy kapás lövésre Salemakersnek, aki az oldalhálót találja el. Jó kis löket volt, de nagyon éles volt azért a szög, ahonnan ezt kapura tűzte a Milán jobb szélsője. Nem is talált utat magának a labda a hálóba, de az oldalhálót azért eltalálta, megzörgette. Az 50. percben az állás a Belgium-Irán világbajnoki labdarúgó mérkőzésen, annak is a G csoportjában 0-0.
2: Ez egy nagyon szép megmozdulás volt, abszolút. Tehát láttunk azért szép megmozdulásokat az első játék részben, leginkább az irániaktól, tehát volt egy félfordulatból leadott lövés, illetve volt egy lesgól, amely szép szabadrugás variációt követően alakult ki, és ez is egy szép megoldás volt, ahogy rádőlt a hosszú saroknál a labdára, csak éppen az oldalhálót talált el, és akkor jön az, amit láttunk az első játék részben is, most már egyébként a második játék rész 6. perce is elkezdődött. Szóval a belgák adogattak, a belgák fárasztják az irániakat, az irániak természetesen fáradnak, már attól is fáradnak, hogy szemmel nézik a labda útját, aki meg még mozog is a labda irányába, az még jobban fárad. Aztán kérdés, hogy fognak jobban elfáradni fizikailag, vagy esetleg mentálisan, koncentrációval. Most például visszarángattak egy belga játékost, egy szép belga támadás alakul most ki, 17 méterre egy lövés! Nagyon szép volt, de Kuipernek a kísérlete, beleléptek, aztán de Kuiper ezúttal ismét próbálkoztat, egy beíven is ötösön belőle, egy fejes, egy picikét talán Trossard elé ment a labda, Trossard nem tudta igazán megfejelni, de lehet, hogy le sem volt, mert mint hogyha egy sípszót hallottam volna, úgyhogy lehetséges, hogy les miatt szabadrugással jöhet majd az iráni válogatott. Az biztos, hogy most azért rendeztek a belgák egy kis tűzi játékot, és ennek a tűzi játéknak a végén egy jobb oldali beadás után Trossard valóban lesről próbálkozott a fejessel, a fejes egyébként rossz volt, egy iráni játékos meg fekszik a földön, és hát hogy az irániak arra törekszenek, hogy ők legyenek az egyik legszimpatikusabb úgynevezett kis csapat ez a VB-n, akkor talán ezzel a játékmodorral fel kell hagyniuk, hogy időnként lefekszenek a földre és úgy húzzák az időt. Ha viszont arra céljuk, hogy bejussanak a legjobb 32 közé, akkor lehet, hogy ezt a harcmodót folytatjuk kell a folytatásban is, bár most úgy érzem, hogy nem igazából szimulált az irániak játékosa Khalil Zadeh, mert minthogyha azt a testrészét fogta volna, amelyik megkülönbözteti a férfiakat a hölgyektől, és azt hiszem, hogy minden férfi tudja, hogy igen fájdalmas tud lenni, hogyha ott esetleg eltalálja egy labda vagy egy kóbor kéz az embert.
3: És ez nem csak úgy eltalálta, hanem ez egy jól időzített és jó erőt magával hozó lövés volt De Kuipertől, most viszont már a túloldalon jön egy nagy bedobás, és egy lövés, Courtois-nak kell megint része lennie. Pontosan ugyanaz a forgatókönyv ismétlődik meg egyébként, mint az első játékrészben. Akkor is jött egy helyzet, és Courtois bravúrral hárította. Hát ez most nem is a bravúr kategória volt, de azért megint a belga hálóőrnek kellett résen lennie és akcióba avatkozni. Aztán már egy hosszú indítással szöktetné csapattársát Salemakers, de hát ez annyira hosszú, hogy még De Bruyne-nek sem befutható. Oda szalad az iráni kapushoz azért, és megzavarja őt, de könnyedéne húzza most ezt az iráni kapus a magasból. Aztán már Iveli is előre Irán jobboldali hátvédje a labdát. Más kérdés, hogy pontatlanul, és azonnal Engoly leleste ezt az átadást. Tielemans most azért följebb kapcsol egy ritmussal a belga válogatott. Majd ráfejelik Trossardra a labdát, érzésem szerint ez nem a keze volt, de hát a játékvezető biztosan közelebb állt hozzá. Hát ennél jobban nem nagyon lehet leszorítani egy kezet, mint ahogyan Trossard tette, látjuk itt az ismétlések alapján, de ez sem fér bele elméletileg akkor a játékvezető szerint. Nem úgy, mint mondjuk a 8-10 perces hosszabbítások a félidők végén, az úgy tűnik, hogy belefér a játékba. 53. perc, Belgium Irán 0-0.
2: Talán a Franciaország-Szenegál találkozó jut eszembe, ahol nézhetetlen első fél idő után azért a második játék részben bepörgették a csapatok az eseményeket, és ott aztán gólok is estek. Hát egyelőre egy kicsikét pörögnek az események, most már elmondhatjuk ezt, hiszen elkezdődik lassan a 10. perc is a második játék részben. Pörögnek az események, és ami igazán érdekes, hogy ismételten az irániaknak volt egy helyzetük. Tehát, hogyha most azt kellene mondani, hogy hol vannak a nagyobb helyzetek, akkor lehet, hogy az irániak produkálják a nagyobb helyzeteket. Én megmondom őszintén, sokak ellentétben nem foglalkozok az XG-vel, egyáltalán nem tartom relevánsnak, de hogyha az XG-t megnéznénk, véletlenül azért az XG mutatóban jobban áll az iráni válogatott. Most viszont a belgák próbálkoznak, egy gyönyörűen forog be Lukaku, mint egy kézilabdában egy beálló, de kicsikét darabos volt a mozgása. Egyébként is időnként darabos a mozgása Lukakunak, hát ő azért inkább erőcenter, mint sem azzal, hogy pengés megoldásokat választom. Most viszont ott valaki ismételte a belgák a 16-oson belül. Ez egészen értelmetlen dolog volt. Totyogtak, nem passzoltak, nem lőttek, nem mutatta magát senki, aztán az lett a vége, hogy az irániak felszabadítottak és kirúgták a labdát. Hogy aztán meddig tudják az irániak ezt csinálni, hogy vaktába kirúgottossák a labdát gyakorlatilag a térféli, a félpályáig, utána pedig ismételten nézik, amint a belgák hozzák a labdát velük szembe. Hát egyelőre működik a rendszer, egyelőre működik. Az első fél 52 percében és a második játékrész 10 percében is eddig sikerült, sőt most támadást vezettek Jahan Baksh révén az irániak, aki egyébként jól szállt be ebbe a mérkőzésbe 100. találkozóján, aztán lefülelik a belgák és egészen elegánsan, magabiztosan hozzák ki De Kuiperék a labdát, most lépik át az térfelet, jobb oldali indítás, egy hosszú-hosszú indítás, de az annyira hosszú, hogy a játékos társnak nem is sikerült elérnie, hiába próbálkozott Salemakers, nem sikerült labdához jutnia, így aztán jöhetnek majd az irániak. A második félidő 11. percénél tartunk, és hát elmondhatjuk azt, hogy ebben a játékrészben is egy Courtois bravúrt láthattunk. Gergő mondta itt az adás elején, hogy a világ egyik legjobb kapusa, de igen, abszolút, azért elképesztő bravúrokra volt képes, láthattuk az elmúlt évek során, most viszont nem Courtois kapu előtt vannak az események, hanem ismételten a túloldalon Tielemans tette tovább a labdát, ismételten körbe adogatják az irániaknak a 16-osát, most már 16-oson belül vannak, de kicsikét úgy kezelik ezt a 16-ost, mint kézilabdában a 6-ost, hogy nem lehet belépni, mert amint belépnének, addigra meggátolja őket ez a bizonyos iráni fal, amely azért ott van most felhúzva a 16-os vonalán, bal oldalról próbálkoznak ezúttal Trossard révén, Trossard végén, és követően Lukaku fejére patta a labda, és ezt értsék szó szerint, tehát nem fejjel, hanem kicsikét, talán az áll alá érkezett a labda, le kellett volna hajolni. Eddig Lukaku irányába küldtek az első játékrészben, vagy 6-7 beadást, mindön magasra elment fölötte, most még ez még alacsony volt. Itt egy alacsonyabb ember kellett volna, mint Lukaku.
3: Vagy éppen nem kellett volna ekkorát ugrani a rutinos.
2: Túlugrottak.
3: A csatának hármas cseréhez készül majd Belgium. Rudi Garcia, szövetségi kapitány, megunta csapata hát tétlenségét, és akkor talán ez a legszebb kifejezés arra, ami történik. 15-össel elhagyja a játékteret a belgáktól, Meunier. A középpályáról, sőt a jobb oldalról Meunier, 23-asban lejön Raskin, és Salemakers, aki még elhagyja a játékteret. És akkor, ha jól láttam, akkor érkezik Fanaken, a Club Brugge játékosa, ő már a pályán is, ő akkor a középpályára jöhet, majd érkezik Castagne, aki az első mérkőzésen kezdő volt, és Luque Bacchiao, azért olyan játékosok jönnek be, Luque Bacchiao jó például a Benfica játékosa, Fanekenről már említettem, hogy ő a Club Brugge-t erősíti hétről hétre, Castagne pedig az angol első osztályból, a Premier League-ből, a Fulham csapatától érkezett ide most erre a mérkőzésre, úgyhogy azért nevekben nem gyengült sokat a belga válogatott, viszont Irán támad, és egy lerántás, én mondom, a 16-oson kívül Taremivel szemben, de a játékvezető tovább engedi a találkozót. Ez most egy komoly lehetőség lett volna azért, hogyha Irán ott kap egy szabadrúgást, de a játékvezető nem kegyelmezett most meg Taremin. Érzésem szerint valóban azért volt kontaktotta a belga védő, valamint az iráni támadó között, de ez még nem ütötte meg a bíró inger küszöbét, legalábbis annyira biztosan nem, hogy a sípjába fújjon. Fanaken a csereként beszállt játékosok játszanak most össze, Luque Bacchiaoval passzolgat, aztán De Bruyne is beszáll a játékba, és forgatja át a bal oldalra, ahol Engoy passzolja ki most már Trossardnak, aki szakadt sportszára játszik, olyat kapott az előbb. Most egy Trossard remek indítás, De Bruynéhez, De Bruyne be középre, és még mindig nem szerzi meg a vezetést a belga válogatott. Hát a mérkőzés legnagyobb helyzete volt ez. A gólvonalról tisztázta ki az egyik játékos, a kapus már rég verve volt, mindenki a földön feküdt, és nem emelte meg a labdát a belgák játékosa. Talán De Kuyper volt az, aki a 16-oson belülről, sőt, hát majdnem az 5-ösön belülről tehette kapura ezt a labdát, de laposan próbálta meg a hálóba jutatni, oda pedig hősiesen bevetődött az egyik iráni hátvéd.
4: Ez az évvédése, hát a már fekvő kapus visszanyúlt kézzel és kiütötte, megfogta.
3: Hát ha ráadásul a kapus fogta ezt, akkor az pedig valóban az év egyik védése, és a VB egyik.
4: Vagy a VB nem hárítás, védése eddig.
3: Az egyik hárítása lesz az évben. Lehet az is, hogy egy védőért vele, én nem láttam, megmondom őszintén pontosan, akkora volt ott a tumultus a gólvonalon. Három bevetődő iráni védőjátékos, plusz a kapus, plusz még egy-két belga támadó is, Lukaku és De Kuyper egészen biztosan ott volt. Hát majd az ismétlésekből tudunk pontosabbat mondani, de gól nem született továbbra sem. A 60. percben Belgium Irán 0-0.
2: És támadnak a belgák, és friss erőkkel támadnak a belgák, ezúttal a jobb oldalon egy visszagurított labda, egy beadás, az ötösről azonban kifejlik az irániak. Hát igen, azért minőségi játékosokat hoztak be a belgák, és nyilván ez döntő lehet, hogy három minőségi játékos, aki beáll a találkozó 55-60. percében, sokat tud változtatni a mérkőzés alakulásán. Most azonban rossz passzot követett el Trossard. A belgák tehát nem tudták megszerezni a vezetést, viszont egyértelműen ő béké volt, az legnagyobb helyzet, elképesztő helyzet volt, amit sikerült védenie Beiren van kapusnak. Tényleg már fekve volt, és visszanyúlva sikerült a 4,5 méterről érkező De Kuyper lövést hárítania. Hát, hogyha az Öldfoki szigete kapusának a követő távol 50 ezerről 7 vagy 8 millióra nőtt egyetlen mérkőzés követő, akkor lehet, hogy ennek a bizonyos Beiren Vantnak a követő is a világhálón meg százszorozódnak, meg 10 000 szereződnek. Óriási védés volt.

0: nem mondom, hogy kerékkötője a csapatnak, de azért biztos, hogy kevés jót csinál. Most már az irányak nem tudják átvinni a belgák tér felére a labdát. Nem, mint az első fél időben sokat lettek volna ott, de most már ismételten ott vannak a 16-osnál jobb oldalról, próbálkoznak a belgák. Egy lövés követően kiüti a labdát, Beirenvand középre üti ki, az, ami ugye már mint pontosan tudjuk, nem egy jó megoldás, azonban az érkező Fanaken a kapu fölé lőtte a labdát. Hát egyértelmű, hogy a cserék azért nagyon-nagyon sokat hozzátettek a belga csapathoz, és hát a cseréknek azért van még egy bő 30 percük, bizonyíthatják a három játékos, Luke Bacchio, Fanaken, illetve Castagne, hogy a folytatásban azért lehet rájuk számítani, akár kezdő játékosként is. Megpörgeti a belga csapat egyértelműen, ők is pontosan tudják, amit mondtam én is, hogy azért, hogyha ezt a találkozót megnyerik, és megnyerik a csoportjukat, akkor azért nagy lépést tettek a nyolc közi jutás irányába. Persze ennyire azért ne szaladjunk előre. De az biztos, hogy vannak ennél nehezebb állók. Most az irányak próbálkoznak, és ki kell lépnie Courtois-nak a kapujából. A beívelést követően hát azért nem annyira volt nagy a népsűrűség a belga 16-oson belül, mint szokott lenni az iráni 16-oson belül, úgyhogy Courtois-nak ki kellett jönnie, zavartalanul magához ölelte a labdát, és már ismételten jöhet a megszokott kép. A belgák adogattak, és egyre jobb hangulat van a stadionban, talán önök is hallják. Én ugye már még egyszer mondom, behúzták a tetőket, tehát egy csarnokban játszanak, egy nagyméretű csarnokban, ott azért jobban megül a hang, tehát egészen mások a hangviszonyok, de az biztos, hogy jó hangulat találkozó lehet. Itt pedig egy beívelés a bal oldalról ívelte be a labdát, de Kuiper, aki nagyon-nagyon sokat dolgozik ezen a mérkőzésen, azonban nem talált társat. A labda így aztán elhagyta a játékteret, ha jól láttam, az alapvonalnál, tehát kirúgással jöhetnek majd az irániak. A találkozó második játékrészének a 19. percénél tartunk, és én még mindig nem tudok betelni ezzel az elképesztő védéssel, amit bemutatott az iránia kapusa, Beirenvand, amikor de Kuipernek a lövését kellett hárítania, fantasztikus volt, és ismételten jönnek a belgák, és ismételten jönnek a belgák egy szabadrugással, mert akármilyen döbbenten néz a játékvezetőre Goddos, a játékvezető szabadrugást, de nem a szabadrugást. Úgyhogy jöhetnek az irániak, és Taremi mutatja magát. A Taremi nem tudom, meddig fogja ezt bírni. Ő azért folyamatosan két, illetve három belga védő között van. Most nem Taremi a legelhelyezkedő ember, sőt nem is tud menni a támadással. Az iráni játékos elmegy a bal oldalon, de egészen pontosan nem Áti az, aki elment a bal oldalon. Azonban nem tudta Taremi követni a támadást. Nem lennék meglepve, ha Taremi 10 percen belül a kispadon találná magát. Szerintem azért nagyon kifutotta magát.
1: Szöglettel jöhet majd Irán labdarúgó csapata, válogatottja. Bár érzésem szerint egyébként les, vagy szabálytalan volt a támadó játékos, mielőtt az alapvonalon túl elhagyta a játékteret a labda, de a játékvezető nem így látta, és az ő szava dönt, nem pedig az enyém, úgyhogy sarokrúgással következik majd Irán csapata. Ranin teszi le a labdát, ez egy baloldali szöglet lesz, középen már kakaskodnak a játékosok, úgyhogy a játékvezetőnek kell egy kis rendet tennie ott a boxon belül, a büntetőzónán belül. Most már mindenki elengedte ellenfelét, és akkor jöhet a szöglet. Jön a hosszú irányába a labda, 65. percben egy fejes, de az oldalhálón csattan csupán. Trossard odaszól még valamit az iráni játékosnak, valószínűleg a nyakát paskolta meg, vagy hát kézzel lelökte a fejét Trossardnak, ahogyan felugrott fejelni az iráni játékos, és akkor kettős csere Irán csapatánál. Torrabi, valamint Mohammadi érkezik a pályára, és elhagyja a játékteret a hármas számban futballozó iráni játékos. Sok szeretettel köszöntjük a Kossuth Rádió hallgatóit is. A 65. percében jár a Belgium-Irán labdarúgó mérkőzés a labdarúgó világbajnokság G csoportjában. 0-0 egyelőre az állás. Jobban kezdte a találkozót a belga válogatott. Lukaku már a harmadik percben egy veszélyes beadásra érkezett, de a labda helyett a kapust találta, úgyhogy sárgalapos figyelmeztetésben részesült. Aztán a 14. percben az első komoly lehetőség Irán előtt adódott. Kapásból, félfordulatból Kanani lőtte kapura a labdát. Courtois hatalmasat védett, és ezzel 0-0-án tartotta az állást. Aztán jött a 26. perc, amikor megint egy iráni lehetőség adódott. Közben lehet, hogy kiállítanak egy belga játékost. Így van, emberhátrányba kerül Belgium válogatottja, hiszen az utolsó emberként futballozó belső védő Endoy szabálytalanul állítja meg ellenfelét. És akkor megint csak az iráni támadókat kell dicsérni, gyakorlatilag a semmiből egy letámadást követően Taremi vette el a labdát, vagy hát vette volna el a labdát

0: Gojtól, aki röviden passzolta haza azt, aztán lerántott a Taremit, és a kiállítás sorsára jutott, az utolsó 25 percet pedig, ami még a rendes játékidőből hátra maradt, biztosan emberhátrányban kell majd futballoznia a belga válogatottnak. A 67. percben tehát Belgium Irán 0-0 továbbra is. És ott hagytam abba, hogy a 26. percben megszerezte egyébként a vezető találatot már Irán válogatottja, de videóbírózást követően, varvizsgálatot követően érvénytelenítették azt a találatot, hiszen lesen tartózkodott a gólt szerző Taremi, és a félidei állás is 0-0 volt, ahogy még most is 0-0 az állás, de akkor most már ember hátrányban futballozik Belgium, és innentől nagyon nehéz lesz akkor a belgák számára a játék. Tiét, tehát az, aki majd beáll a pályára, de hát attól függetlenül le kell majd jönnie valakinek, úgyhogy az ember hátrány megmarad természetesen Belgium számára, és még egy szabadrugással is jöhet Irán, nagyjából 40 méterre a belga kaputól. Hát ez azért jócskán átírhatja most a mérkőzés képét.
1: Hát hadd tegyem hozzá, hogy egészen elképesztő, egy hátsó labdajáratás ellenfél nélkül röviden passzolja haza hátrafelé a labdát egy belső védő azért, mert nagyon felületesen és olyan nyegle módon próbálja hátrafelé passzolni a saját kapusának a labdát. Hát gyakorlatilag nem belsővel passzolta, hanem talppal így megsúrolta a labdát, ezáltal nyilván nem ment volna el a kapusig. Utána lecsapott rá az iráni támadó, vészreakcióként a védő nemhogy utána szaladt volna, hanem lerántotta az iránit. Elképesztő, egy olyan fordulópont lehet a mérkőzésen, ami teljesen tönkreteheti a belgák csapatjátékát gyakorlatilag, ez az egyéni hiba.
2: És jönnek is az irániak. Nem igazán láttunk ilyet, hogy irániak támadnak. Most a bal oldalra jött egy ívelés, amelyet követően a labdát megszerzik a belga védők. És az első játékrészben és a második játékrész eddig eltelt idejében is azt láttuk, hogy többnyire a belgák birtokolták a labdát. Nagyjából letávoroztak az iráni térfélen. Belül adogatták a labdát az iráni térfél közepén, és időnként gyors ritmusváltással próbáltak betölni a 16-oson belülre. Hát most azért ember hátrányban lényegesen nehezebb lesz a helyzet. Lukaku ott van még a pályán, és véletlenül Lukaku maradni is fog a pályán, hiszen az ő erőszakosságára és technikájára szükség van. De véletlenül ugyebár miután első védőt állítottak ki, most vagy átáll három védőre a belga csapat, vagy be kell hozni egy újabb védőt, de akkor fel kell áldozni egy támadó játékost. Hát ez egy sakjátva innentől fogva, és hogyha nem sikerült feltörni az iráni védelmet az eddig eltelt 67-68 percben, amíg 11-11 ellen játszottak a csapatok, hát akkor bizony sokkal nehezebb lesz. Most 10-11 ellen beáll, azért pontosan tudjuk, hogy a jobb játékosokból álló csapat azért meg tudja törni a gyengébb játékosokból álló, csak hogy most az irániak vérszemet kaptak. De egyébként érdekes a szituáció, mert hogyha nem sikerült a belgáknak feltörni az iráni védelmet támadásokból, akkor lehet, hogy éppen ellentámadásokból sikerül majd, mert most az irániak kijönnek, az irániak vérszemet kaptak, és az irániak is pontosan tudják, hogy ez egy viszonylag könnyű ág. Na most ez az ág egyébként attól érdekes, hogyha Irán megnyeri a csoportját, akkor elképzelhető, hogy az Egyesült Államokkal fog játszani a legjobb 16 között. Na az aztán egy igazán pikáns szituációt tudna a jelenlegi politikai helyzetben előidézni. Hát nem tudjuk, hogy ez hogy történik, Irán még nem nyerte meg a csoportját, Belgium egyenlőre 0-0-ra áll Iránnal szemben, és egészen biztos, hogy jelenleg ivószünet lesz, ami ugye már azt jelenti, hogy van 3 perc lehetőségük az edzőknek átbeszélni mindent, és ez most a belgáknak nagyon-nagyon fontos, hiszen azt hiszem nekik van mit átbeszélniük a kiállítás után.
1: Mindkét csapatnak van mit átbeszélnie, és nagyon-nagyon jól rátapintottál a lényegre. Több lényeg is van, és több fordulópontot tartalmazhat ez a mérkőzés innentől kezdve, illetve ez a kiállítás. Hát először is egy belső védő pótlását ritka esetben meg lehet oldani egy védekező középpályással, aki komfortosan mozog ebben a pozícióban is. Még ritkább esetben át lehet állni 3 védőre, de az jelen esetben azért nem működhet, hiszen kifejezetten tipikusan támadó típusú szélsővédők vannak a belga válogatottban. Tehát azok befelé zárásával egyrészt elveszne a támadójátékuk is a szélső mozgásokkal, illetve hát nem feltétlenül komfortosan mozognának belső védő pozícióban. Tehát valószínűsíthetően vagy középpályást kell hátrarendelni, vagy cserélnie kell Rudi Garciának. De ami még érdekesebb lehet, hogy előfordulhat egy olyan forgatókönyve is a mérkőzésnek, de ehhez egyrésztről az irániaknak is bele kell sétálnia talán ebbe a csapdába, másrésztről a belgáknak most elképesztően sokat kell futniuk. Tehát gyakorlatilag ebben a lehetőség az, hogy az iráni válogatott ebben a szituációban egy picit elhiszi, hogy emberelőnyben esetleg gólt tud szerezni, és sokkal bátrabb támadó játékot vállal fel, ezzel párhuzamosan sokkal többet kockáztat a mérkőzés folyamán, és még az a érdekes helyzet is előjöhet, hogy ez segíthet a belgáknak, hiszen ezáltal akár a labdavesztések, iráni labdavesztések után több terület marad a belgáknak a támadójáték kihasználására, viszont ehhez tényleg nagyon-nagyon sokat kell dolgozni, és nagyon sokat kell futniuk a játékosoknak. Na most itt jön a probléma, hogy mivel 4-4-1-es formációra állt át Belgium, ezért Salemakers, ugye, bocsánat, ő már lecserélték, de Trossard, és ugye De Bruyne, és Tielemans, de különösen De Bruyne miatt aggódok én abból a szempontból, hogy ő bírnie fogja ezt az elképesztő nyomást a középpályán, és fog-e tudni annyit dolgozni és annyit futni egyrészt középpályás védekezés tekintetében, másrésztről pedig a labdaszerzések után föl tud-e érni mondjuk Lukaku mellé. Tehát nagyon-nagyon sok érdekesség van itt a hátralévő időben. Azt is el tudom képzelni, hogy Lukakut lecserélik, igen.
2: Lecserélt, és ahogy belső védősodott, tehát marad valószínűleg a négy védő, Diatel személyével érkezik.
1: De mivel most már Salemakers sincs a pályán, Lukaku sincs így a pályán, hát nagyon-nagyon észszel, és nagyon okosan el kell találni az arányokat a belga válogatottnak, hogy azért a támadó játékukban még maradjon potenciál. És hát előfordulhat még az is, hogy megelégszenek a döntetlen ezen.
2: Merite lecserélnél egy Lukaku szintű játékost?
1: Hát ez egy nagyon speciális helyzet, mert most már nem az ellenfél tér felén lesz nagy valószínűséggel a labdaszerzések többsége, és mivel sérülése bajlódott előtte, azért Lukaku nem egy kontratípusú csatár, tehát ebből a szempontból logikus lehet a döntés. Alapjába véve én nem kérdőjelezem meg Rudi Garcia döntését, mert most a belga válogatott abban tud mérkőzést nyerni, és azzal tud gólt szerezni, hogy mondjuk a középső zónában vagy akár a saját tér felén labdaszerzésből gyors kontratámadásokkal tud előrefelé játszani. Úgyhogy ez egy egészen más mérkőzésterv, egészen más stratégiát igényel, és hát Luka Bakio egy olyan típusú támadó, aki akár 30-40 méteres sprint után is tud gólt szerezni, tehát alapjában ez nem rossz döntés, Lukaku inkább a beadásokból lett volna veszélyes, abból azért vélhetően kevesebb lesz most a belgák részéről.
2: Hát érdekes új szituáció, mert a belgák nem tudták ugye feltörni a szorosan védekező irániakat, lehet, hogy most ha lesz lehetőségük és lesz terük, akkor viszont tényleg gólt tudnak szerezni. Na most teljesen megváltozott a játéknek a képet. Tehát ezt azok kedvén mondom, akik sokan mondják, hogy hát egy kiállítás nem befolyásol sok mindent, ha gyengébb csapatból állítanak ki. Dehogy nem. Hát az irániak annyit birtokolják most a labdát az elmúlt 3 percben, mint az előtte lévő 67-ben összesen. Én beszéltem itt XG-ről, hogy mennyire nem foglalkozok vele. Hát most az érdekesség kedvére elmondom, hogy 1.31 a belgák XG-je és 0.31 az irániaké. Maximálisan nem értek ezzel se egyet, de ez egy dolog. Lényeg az, hogy irániaknak voltak támadásai, most is támadnak az irániak, és egy nagyon-nagyon furcsa megoldás, de Kuipertől, aki a beívelést mellel tette haza kapusához, Courtois-hoz. Hát azt tanítják azért, hogy a kapu irányából ritkán szabadítsunk föl, de hát nyilvánvalóan a mellen ez egy lelassult labda, ott irániak pedig most feltolják a védekezésüket. Egyébként lehet, hogy jót fog tenni a mérkőzésnek, de Kuiper az, aki most ellenfél tér felére átmegy, és oda a labdát Trossardnak, Trossard balról.
0: Egy egészen elképesztő és érdekes statisztika, ami nagyon illeszkedik ide. Legutóbb csapat a világbajnokságon, amikor kiállítottak 0-0-nál egy játékost, 2014-ben nyert, Belgium válogatottja volt az Dél-Korea ellen. Azóta eltelt 2 világbajnokság, ugye 2018-ban Oroszországban, 2022-ben Katarban, sőt már 37 mérkőzés is eltelt azóta. Nem volt egyszer sem olyan, hogy 0-0-ra állt volna egy csapat, amikor kiállítanak tőle egy játékost, és megnyeri a mérkőzést. Ez Belgium volt legutóbb 2014-ben. Kóra ellen, mint azt már mondtam még egyszer, 1-0-ra nyert azon a mérkőzésen.
2: Hát akkor, ha most megnyeri Belgium ezt a meccset, akkor nyugodtan mehet 10 emberrel a pályára a következő mérkőzésekre, mert úgy tűnik, hogy ez az ő taktikájuknak tökéletesen megfelel, hogy ember hátrányba játszak. Hát most jelenleg az történik, hogy egy játékos tolnak előre, a csereként beállt Luke Bakiót, ugyebár valamilyen szinten ő veszi át Lukakunak a szerepét. Ő az, aki próbálja meggátolni az iráni támadásokat, tehát ő még friss, tehát ő még tud a labda irányába mozogni. Az irániak adogattak most úgy, ahogy ezt tették a belgák, vagy 65 percen keresztül, csak hogy nem a belga térfél közepén, hanem nagyjából a saját térfelükön. Na most átlépnek a belga térfélre, a bal oldalon most találnak egy üres embert, ami érthető, hiszen egy üres emberük mindig van. Mohamadi beadja a labdát, fejelni azonban a középen érkező társnak nem sikerült, így aztán bedobással jöhetnek a belgák. Hát az biztos, hogy ez egy csemege taktikai szempontból is ez a találkozó, hiszen tényleg felbillent a pálya, és egyértelműen a belgák beszorították az egész találkozónak kiállításig az irániakat, aztán az kiállítás természetesen azonnal megváltoztatott mindent. Azok jártak jól egyébként, akik azon kapu mögé váltottak jegyet, amely kapu mögött jelenleg Courtois-ban, hiszen ott zajlanak az események, jönnek az irániak. Az első játék részben csak itt voltak az események, és most ugye az irániak is ide támadnak, akik pedig a túlsó kapunál foglalnak helyet, azok jó távolról nézik a mérkőzést folyamatosan. Most is az irániaknál a labda bal oldalról, azonban egy nagyon-nagyon rossz megoldás. Nemati gyakorlatilag a semleges zónába dobta be a labdást, és hogyha hoztam már korábban kézilabdás és jégkorongos hasonlatot, akkor ez olyan vízilabdás volt, amikor előre egyik semleges helyre, hogy szedjék össze a játékosok, de azért a labdarúgásban a guruló labdát könnyebb összeszedni, mint vízilabdában úszni kell ezért. Na most a belgák adogatnak, ugye, ahogy eddig is sokszor tették, Mehele, ugyebár megfagyott a belga válogatott, most már úgy tűnik, hogy a 4-4-1-es rendszert fog játszani, vagy 4-3-2, de hát inkább 4-4-1-et nyilvánvalóan, ez nem túl könnyű helyszituáció, és akkor egy csere az irániaknál. Shahriyar az, aki érkezik a most levonuló Godos helyére, hát utóbbinak túl sokat azért nem mondtuk a nevét, nem tett annyit hozzá a találkozóhoz, hogy sokat mondhatjuk a nevét, minden esetre most már nem is fogjuk, hiszen érkezik helyére a cserejátékos 0-0-nál, a második játékrész 34. percének az elején, és akkor jönnek az irániak, és akkor az irániak próbálnak fogást keresni az ellenfélen. Az irániaknál egyébként Taremi egy sorran hátrébb vonult, és az új játékos húzódik előre, úgyhogy egyértelműen, tehát kimondható felő, hogy az irániak meg akarják nyerni ezt a meccset. Akit nyer, az szinte 100%, hogy tovább jut.
3: Ez így van pontosan, és azért nagyon-nagyon ritkán ad az élet, hogy a futball ilyen lehetőséget, mint amilyet most kapott Irán. Tehát ők is tisztában vannak vele, és azért azt ne felejtsük el, hogy két komoly helyzetük volt a mérkőzés folyamán, amikor 11-11 elleni játék volt. Tehát azért ez az iráni csapat azért rendelkezik olyan labdarúgókkal, akik tudnak futballozni. Arra kíváncsi leszek viszont, hogy tudnak-e úgy futballozni, hogy nekik kell alkotniuk, nekik kell váratlant húzniuk, és nekik kell érvényesíteniük az emberelőnyt, mert most azért felállt védelme ellen kell futballozni, bármennyire is ember hátrán van Belgium.
4: A bal oldalra kerül ki a labda, és már a 16-oson belül az irániak, Jahanbás, de keményen, bár a labdát szerette volna megjátszani, de De Kuiper lábát találta el Jahanbás, amióta a pályára jött, ő a csapatkapitánya egyébként az iráni válogatottnak. És akkor a cserék ide vagy oda, azért nagyon nehéz lesz a belga válogatottnak ez az utolsó 10 perc. Aztán természetesen az is benne van, hogy valahogyan ellépnek a gyors támadóknak köszönhetően, hiszen azért Luke Bakio is beállt a pályára, és Castagne is ott van, mind a kettő személyében nagyon robbanékony támadók érkeztek a belga csapatba. De Bruynt rántják le, de a játékvezető szabályosnak látta még ezt a megmozdulást, úgyhogy az irániak birtokolhatják a labdát. Egyébként a stadionban itt Los Angelesben rengeteg iráni szurkoló, talán több is van, mint belga, de nagyon kulturáltan egymás mellett szurkolnak a különböző nemzetek fanatikusai. Egy hosszú indítás, amely bemegy a boxon belülre, tehát a 16-oson belül foghatja már meg Courtois. Aztán gurítja is ki már azonnal a középpályára. És most már a jobboldali belső védő léphet be a játékba, a támadásba. Nem sikerül jól a mélységjátadása, és akkor ebből akár kontrázhat is. Irán a bal oldalon szokatlan pozícióban kapja meg most Jahanbás a labdát. Jönne egy középre ívelt labda. Jön is, de Courtois könnyedén szedi le a levegőből. A 81. percben járunk, tehát az utolsó 10 percében a rendes játékidőnek, és elszór egy labdát De Bruyne. Egy távoli próbálkozás, Courtois védi a kipattanóra, pedig ugyanúgy odaér még az iráni támadó előtt. Megint egy eladott De Bruyne labda, és azoktól a játékosoktól, akiktől oly sokat várhatott volna a belga válogatott, például Lukaku, például De Bruyne, oly keveset kapott, de akár említhetném Tielemanst is, aki a csapatkapitány, ellenben Courtois valaki azért rendre ott van a kapuban.
3: Igen, és ha már Courtois, azért ne felejtsünk el, hogy 0-0-ás állás van, és még 11-11 elleni játéknál Bejrán van mekkorát védett. Gyakorlatilag a kapuból kívülről visszavetődve elérte szinte már az üres kapuba a labdát, úgyhogy nagyon-nagyon sokat köszönhetnek Irán válogatottja.
2: Torábbi mutogat az irániak játékosa, hogy ki hova helyezkedjen, hiszen bedobással jönnek a belgák, az ember hátrányban játszó belgák. Egyébként 17-6 a kapura tartó labdáknak az aránya a belgák javára, és 6-3 az, amely különösen a kapunak a felületére ment. Tulajdonképpen ez a 6-3 nem minősül rossznak, hiszen emlékezhetünk a portugálokra, akik úgy hoztak egy mérkőzés, hogy egyetlen labdát irányítottak az ellenfél kapujára, az mondjuk bement, de azt követően 84 percen keresztül nem voltak hajlandóak olyan labdát indítani, amely az ellenfél kapujára menne. A belgák bedobásra hozzák a játékba labdát Castagne révén, most a belgák adogatnak. A kiállítást követő sok úgy tűnik, hogy elmúlik a belgáknál, mert nagyjából a kiállítást követően 4-5 percen keresztül folyamatosan az irániak birtokolták a labdát. Most Luka Bakióval szemben egy lerántás, aki elkövette Halid Zadeh, és a sárga lap ezúttal is elmaradt. Hát meg nyugodtan kimondhatjuk, hogy abszolút következetlenül osztogatja a sárga lapokat a játékvető, ellenben a piros az jogos volt. Na, szabadrugással jöhet a belga válogatott jobb oldalról, ketten is vannak, De Bruyne az egyik, aki a labda mögött áll, és Bejrán Bánt az, aki nagyon-nagyon mutogat, aki az első percben megsérült, még egyszer mondom, de Kuiper, illetve De Bruyne állnak a labda mögött, vagy jobb lába, vagy bal lába végzik el a szabadrugást. Igen, azért állnak oda ilyenkor ketten, hogy ne tudják a helyezkedő védők, hogy végül is melyik irányból fog csavarodni a labda. Aztán úgy tűnik, hogy de Kuiper eljön onnan, és csak egyértelműen De Bruyne fogra elvégezni jobbról, jobb lábbal, nagyjából 40 méterről a szabadrugást, de nagyon-nagyon szögből beíveli a 16-oson, sőt az 5-ösön belőle, a kapus kiütötte, majd valami egészen elképesztő megoldás Mehelétől, ahogy mondtam, hogy szokták, tipikus védő megoldás volt, és visszahozzuk a lábadat, szokták rossz indulattal mondani, most pedig az irániak próbáltak meglógni, de három iráni játékos lemaradt, így aztán a bal oldalon jöhet Tielemanst, Tielemanst begurítja a labdát, azonban 7 méterről nem sikerült a kapu irányába pörgetni a belga játékosnak a labdát, így aztán marad a 0-0 a második játékrész 39. percében, de furcsa ezt kimondani, de azt hiszem, hogy a mérkőzésnek nagyon-nagyon jót tett a kiállítás.
4: Itt pedig most szögletnek kellett volna következni, ez szinte egyértelmű. Na most ez megint csak azért érdekes, mert a játékvezetők a szögleteket is videóbíró segítségével megítélhetik, vagy éppen felülbírálhatják saját ítéleteiket. Egyelőre a játékvezető nem így tesz, most viszont egy
3: viszont
4: csere.
3: Itt van egy érdekesség, mielőtt lekönyvelitek a cseréket, hogy abban az esetben, ha szögletet ítélt a játékvezető, azt módosíthatja, de ha a kirúgást ítélt, azt nem változtathatja szögletre.
4: Ez is nagyon érdekes szabályi változtatás.
2: Zsenik vannak a FIFA-nál, tehát a szabályalkotó testületben egyszerűen zsenik üldögélnek, és el tudom képzelni, amint ülnek ott Svájcban, a tóparton, nézik a tavat, eszegetnek valami finomat, és azt mondják, hogy hát igen, nézzük meg a szögletet, a kirúgást ne nézzük meg.
3: Igen, de az ebben a logika, hogy gyakorlatilag nem a szögletet varrozzák, hanem a szögletből való gólszerzési lehetőséget, egy téves szögletből való gólszerzési lehetőséget akarják megszüntetni a labdarúgásban.
4: Igen, tehát de egy gólszerzési irány... lehetőséget meg el szeretnének venni.
3: De ezáltal egy egyirányú utcát teremtettek.
4: Na de nézzük a jobb oldali támadását a belgáknak. Jön is a középre tett labda és egy lövés, megint egy óriási védés az iráni kapustól, aztán egy kisebb csetepaté ott az ötösön belül, hiszen Tielemanst megpróbálta rálökni az egyik iráni játékost a kapusra, de hát ennek az iráni kapusnak a nevét azért nehezebb lesz megjegyezni, mint a zöldfoki szigetek kapusának a nevét, hiszen Bejrán Bánt az, aki már rendre túljár a belgák eszén. Ott középen lent maradt egy belga játékos, de én nem értem, hogy miért. A 86. percében járunk a mérkőzésnek. 0-0 még mindig az állás, és a belgáknak már két akkora lehetőségük volt, hogy gyakorlatilag nehezebb volt kihagyni, mint berúgni. Most itt a másodiknál azért valamivel nehezebb volt ezt kivitelezni, ezt a lövést, de hát az elsőnél is, amit hárított Bejrán Vand, az valami egészen elképesztő. Abszolút, most már csak az lenne a meglepetés, hogyha nem ő lenne a mérkőzés embere. Hátra van még a rendes játékidőből 4 perc, egy kicsivel kevesebb, mint 4 perc, plusz a ráadás, amely azért most is lesz legalább 5-6 perc, úgyhogy azért van még 10 perce mondjuk a csapatoknak arra, hogy gólt szerezzenek, de Les miatt jöhet egy szabadrúgással, hát, kifele Belgium, 0-0 az állás.
2: Azt mondta Gergő, hogy a Bejrán Vand nevét nem lesz könnyű megegyezni. Hát mind a ketten próbáltuk elkerülni, hogy elmondjuk az utolsó csereként beálló iráni játékosnak a nevét, most ezt kénytelen vagyok elmondani, úgy hívják a játékost, aki beállt az előbb, hogy Amir Hossein Hossein Zadeh. Ezt elmondom még egyszer, annyira jó volt. Amir Hossein Hossein Zadeh. Hogy aztán mennyit fogjuk kiejteni a nevét, nem tudom, az biztos, hogy De Bruyne helyére Fernandes Pardo érkezik a belga csapatban, az ő nevét könnyebb kiejteni.
4: Lényegesen.
2: Lényegesen. Hát ezt majd visszakérdezem a hallgatóktól, ennek a bizonyos Amir Hossein Hossein Zadeknek a nevét, miközben ismételten Bejrán Vand az, aki játékba avatkozik, ráadásul a 16-osok kívül olyan Neueresen próbálkozik. Azt hiszem, hogy most már úgy érzi Bejrán Vand, hogy a vízen is járni tud, aztán, hogy nem fog erre ráfaragni a hátralévő időben. Egyébként a 43. perc közepén járunk, tehát már 10 percnél több nincs a mérkőzésből, mármint a második fél 43. percénél. Hát nem tudom, most már elgondolkozok a csapatok, hogy a 0-0 nem jó senkinek, ellenben egy 1-0-ás győzelem továbbjutást érne. Most az irányoknak van lehetőségük gólt szerezni, azonban nagyon-nagyon magabiztosan hárított el Faneken a gólszerzési lehetőséget. Az irániak vérszemet kapnak, teljesen egyértelműen vérszemet. Nemati az, aki szép cselt követően meglövi a labdát, azonban a játékvezető, illetve asszisztense szerint már lecsállás előzte meg.
3: A lövés pillanatában már les volt, és az alapvonaltól jött vissza az iráni játékos, viszont most érdekes, hogy az iráni válogatott azért rájött, hogy a következő mérkőzésre nyilván tudta eddig is, de rájött, hogy egy nagyon nagy lehetőség kapujában áll, hiszen Egyiptommal játsz az utolsó mérkőzést, Belgium pedig Új-Zélanddal.
4: Sok szeretettel köszöntjük ismét a Kossuth Rádió hallgatóit. A 89. percében jár a találkozó a Belgium-Irán mérkőzésen. 0-0 még mindig az állás. Az iménti kapcsolásnál éppen egy belga piros lapnál kapcsolódtak be a Kossuth Rádió hallgatói. Hát azóta most az elmúlt percekben emberhátrányban futballozva is egy óriási helyzetet dolgozott ki Belgium, és megint csak az iráni kapus Bejrán Vand nevét kell kiemelni. Hát az ő nevét is meg lehet azért jegyezni ezt a mérkőzést követően. Elképesztő teljesítmény nyújt ott az iráni kapuban. 7 próbálkozásából 7-et védett a belgáknak. Most jöhet egy jobboldali beadás, de nem jut el a centerig. Most már nem Lukaku a támadója a belga csapatnak, hiszen őt hozták le kényszerűségből. Luke Bakio, ő adja középre a labdát, jöhet egy fejes, de Tielemans eltűnik ott az ötös előterében, és nem sikerül fejjel veszélyeztetnie. Nagyon sportszerűen az iráni védő odament és fel is segítette őt. Megint egy belga lehetőség, amely kimarad, és most már a rendes játékidő utolsó percében járunk. Ki tudja, mennyi lesz a hosszabbítás, legalább azért 4-5 percre lehet számítani. Ha másért nem, a hidratációs szünet, tehát az ivószünet miatt egészen biztosan 0-0 az állás a Belgium-Irán mérkőzésen.
2: Az első játék részben egyértelműen több hosszabbítás volt, hiszen ápolni kellett Bejrán Vand kapust, és még egy hosszabb videó ellenőrzés is volt. A második játék részben viszont voltak cserék gazdagon, és akkor most már valóban a találkozó második játék részének 45. percénél tartunk, vagyis a 90. percben. Hát most még nem tudjuk azt mondani, hogy utolsó perc, egy jó ide már nem mondhatjuk. Azt viszont mondhatjuk, hogy 65-66 percen keresztül a belgák felborították a pályát, mert annyira egyoldalúan futballoztak mindig az ellenfél tér felé, viszont akkor is volt Iránnak 2-3 lehetősége. Aztán a 65. perctől varázsütésre megjavult a játék, mert 65. percig nem volt túlzottan jó, ellenben a belga N'Goy kiállítását követően nagyon megélénkült a játék, és most már kijöttek az irániak, most is támadnak az irániak a 91. percben. Ott vannak a belga 16-os előtt, a belgák elpasszolják a labdát, a 16-osok belül ott vannak az irániak. Egy ívelés balról, azonban a játékostárs feje fölött elment a labda. Makhallou Shahrian volt az, aki nem tudott belefejelni a labdába. Most pedig a belgák jöhetnek ellentámadással. Fanaken az, aki próbálja megverni az ellenfelét. felét. Többen vannak a pályán az irániak, és most már szétszakad a pálya. Mind a két csapat most jött rá, hogy nagyon-nagyon fontos lehetőséget kapott. Aki most gólt tud szerezni, az egészen biztos, hogy ott lesz a legjobb 32 csapat között. Nyilvánvalóan, hogyha döntetlen lesz, még kap egy-egy lehetőséget ez a két gárda. És viszont miután könnyebb ellenfele van Belgiumnak, talán az irániaknak kellene feltétlenül inkább pörgetni az eseményeket, és az irániak ezt pontosan tudják is, és pörgetik is az eseményeket. Irán az utolsó játék, utolsó fordulóban Egyiptommal fog játszani. Lényegesen nehezebb feladata van, mint Új-Zéland ellen játszó Belgiumnak. Most azonban a belgák próbálkoznak a bal oldalon. Egy csel már a 16-oson belül van a belgák játékosa, azonban rossz a passz. Visszaszerzik a belgák. A 16-os vonala előtt belga játékosok társat kerestek maguknak. Egészen pontosan Trossard az, aki társat keres. Aztán jobb oldalról próbálkoznak a belgák. Most már mindkét csapat meg akarja nyerni a mérkőzést, és ettől nagyon izgalmas, nagyon pörgő az elmúlt 15-20 perc, úgyhogy igazán felpörögtek az események. Hogyha mondtam korábban, hogy remélem, hogy olyan lesz, mint a Franciaország-Szenegál találkozó, amely felpörgött a 70. perc, de ugyanezt történik. Most egy belga beadás jobb oldalról, nem sikerül azonban fejelni az érkező Mehelének, és Mehele fejéről megy ki a labda, úgyhogy véletlenül kirúgással jöhetnek majd az irániak. Elképesztő izgalmak most már itt az utolsó percekben. Egy olyan találkozón, amely egyébként nem volt túlzottan izgalmas 65 percig a kiállításig.
4: De micsoda hajrá kerekedett ki ebből a találkozóból. 5 perc egyébként a jelzett hosszabbítás, ebből már 2,5 el is ment. A kispadon a már lecserélt Lukaku, a belgák kezdő csatára csalódottan nézi azt, ahogy a csapat gólképtelen egyszerűen itt a mai mérkőzésen. És tényleg a belgák támadójátéka azért akadozik bőven, és ha nincsen Courtois, akkor akár még az irániak is vezethetnének. Persze ugyanezt el lehet mondani belga oldalról, hogyha nincsen az iráni kapus Bayram Vand, akkor már akár a belgák vezethetnének. Most a les határon kapja meg az egyik belga játékosa a labdát, aztán Pardo bepasszolja középre, ő volt az egyébként, akit a labdával szöktetett csapattársa Trossard. Egy hosszú labdátvétel, de aztán még megmenti Teát ezt a próbálkozást. Egy távoli lövés távolról távolra. Borzasztó próbálkozás volt ez most Fernández Pardótól. 18 méter volt a távolság nagyjából a kaputól a hosszú irányába, de csak az irányába lőtte ezt a labdát, mert ha ezt a hosszúra rúgta volna, akkor még gól is lehetett volna belőle. Ez viszont jócskán fölé szállt, és így a 94. perc közepén, úgyhogy már csak másfél perc maradt a jelzett 5 minutumos hosszabbításból. Az állás a Belgium-Irán világbajnoki mérkőzésen a G csoportból továbbra is 0-0.
2: Bayram Vand kapus, talán a mérkőzés hőse gurította ki a labdát, az irányak pedig a bal oldalon próbálkozhatnak. Igen, szétszakad a pálya, vajon miért nem láttuk ezt ettől a két csapattól 65 percen keresztül? Most mindenki megy, az ember hátrányban lévő belgák próbálkoznak jelenleg. Nagyon sokat dolgozó Trossard tette balra a labdát, de Kuiper, aki szintén nagyon sokat dolgozott. Kevesebben vannak a belgák, mégis van szabad ember, meglepő. Jobb oldalról, ballából egy ívelés, és éppen ott csak elment a kapu jobb oldala mellett. Ez bizony egy nagyon nagy gólszerzési lehetőség volt. Luke Bacchio volt, aki megbolondította az iráni védelmnek a bal oldalát, és nagyjából egy olyan 70-80 centiméterrel tévesztett célt. Egyébként rajta volt Bayram Vand kapus, tehát hogyha jobban lejjebb jön a labda, akkor még nagyobb hős lehetett volna a kapus, mint amilyen hős volt az eddigi 94 perc során is. Luke Bacchio pedig fogja a fejét, nem sikerült betalálni. Továbbra is 0-0-ra áll a Belgium és Irán között a mérkőzés, és jönnek a belgák. Teate a csereként beállt, a kiállított Ngoly helyére beálló középső védő, tovább tette bal oldalra Fanakennek a labdát. Hát igen, ha ilyen meccset láttunk volna, akkor igazán jó szórakozás lett volna. Most pedig már a 95. játék résznél tartunk, 95. percnél tartunk a második játék résznek az utolsó perce, és úgy tűnik, hogy a játékvezető most már lassan megelégeli ezt a találkozót. Igen, itt a vége, nem született gól. A G csoport harmadik mérkőzésén, a világbajnokság 38. találkozóján döntetlen született, tehát a G csoportban újabb döntetlen.
4: Továbbra sem tudott nyerni Belgium a labdarúgó világbajnokságon. Gól nélküli döntetlent játszott Iránnal. A végeredmény Belgium-Irán 0-0. Jobban kezdte a találkozót a belga válogatott, amely már a harmadik percben veszélyeztette az iráni kaput, de akkor Lukaku a labda helyett az iráni kapus Bejramandot találta el, és ezért sárgalapot is kapott. Aztán a 14. percben az első igazi helyzet a mérkőzésen, amikor Lukaku a saját 16-asán belül fejelt az égbe egy labdát, ezt Ezatollahi odapasszolta Kanani elé, aki 11 méterről fordulásból kapura tűzte azt, de Courtois hatalmasat védett, és ezzel megőrizte a 0-0-ás állást. Aztán a 22. percben De Bruyne passza után Tielemans senkitől sem zavartatva 11 méterről lőhetett kapura, de Bejramad ekkor nagyot nyújtózva hárított, és ekkor mutatta meg először, hogy egy igazán jó kapusról beszélhetünk az ő személyében. Aztán a 26. percben megszerezte a vezetést Irán, egy szabadrúgás kombinációt követően laposan passzolták le a sorfal mellett álló Tareminek a labdát, aki egyátvételt követően a bal alsó sarokba rúgta a labdát, azonban másfél perccel később videóbírozást követően érvénytelenítették a találatot. Aztán még az első félidő végén volt egy De Bruyne helyzet, de akkor is Bejramad a helyén volt és hárítani tudott. A félidei állás 0-0 volt tehát. A második félidőre megint jobban érkeztek a belgák. Az 50. percben egymás után kettő szögletet végzett el Belgium. Másodjára De Bruyne a hosszú sarok irányával ívelt a labdát Salemakers 6 méterről, az oldalhálóba bombázta azt. Aztán az 53. percben egy újabb Courtois bravúr jött a belgák részéről. Egy bedobás után egy csúsztatott labdát Taremi 9 méterről tűzött kapura, és Courtois ki tudta még pofozni a gólvonalról. Aztán az 59. percben a mérkőzés legnagyobb helyzete maradt ki. Egy óriási lehetőség a belgák előtt, De Bruyne az alapvonalról centerezett Lukakuhoz, a menteni igyekvő Nemati lábáról pedig a belga De Kuyper elé pattant a labda. A kapus már feküdt a gólvonalon a szó szoros értelmében, de valahogy még felemelte a bal kezét a lövésre, abban pedig elakadt a labda, aztán a kipattanóra rávetődött. Ez volt a mérkőzés legnagyobb helyzete. A 67. percben még emberhátrányba is került a belga válogatott. Engoly hibázott nagyot hátul, lerántotta ellenfelét egy rosszul hazapasszolt labdát, követően piros lap volt a jutalma érte. Ezt követően feltámadt az iráni csapat, és a 86. percben is volt egy nagyobb helyzet, de a 87. percben már Tielemans és Fanaken is lemaradt a labdáról, De Kuyper pedig 10 méterről próbált kapurba lőni. Bejramand, mondanom sem kell, erre is odaért. Az ide a pontot, ha nem is, de az itt megrajzolhatta volna az utolsó percben még Luke Bacchio, aki a 17 méterről csavart lövését mindössze csak néhány centiméterrel tévesztette el. Rajta volt ezen is a kapus, de nem kellett végül hárítania. A G csoportban tehát egy-egyes döntetlen lett a Belgium-Irán mérkőzés állása, egy két fordulót követően mind a két csapat 2-2 ponttal áll, és Iránra az utolsó fordulóban majd Egyiptom vár, míg a belga válogatott Új-Zéland ellen harcolhatja ki majd a továbbjutást a legjobb 32 csapat közé. A végeredmény még egyszer Belgium-Irán a G csoportban 0-0. Hogyan látta a találkozót állandó szakértőnk Bere Ferenc?
3: Igen, mindkét csapat egy döntetlen után készült a találkozóra, ahol a belgák magukhoz ragadták a kezdeményezést, gyakorlatilag a teljes első fél időt végigtámadták, annak ellenére, hogy egy lesgolt mégis Irán tudott szerezni, de alapjában csalódást okozott az első fél játéka a belgáknak. Nagyon egysikú volt a támadó játékuk, nem volt váratlan húzás, nem volt különösebben veszély a kapura. A második fél idő már jóval színvonalasabb és fordulatosabb játékrész volt az elsőhöz képest. Érdekesség az, hogy gyakorlatilag a fordulópontot az Ngoly kiállítása jelentette, hiszen a belga belső védő egy röviden hazapasszott labda után szabálytalankodott a gólhelyzetben kilépő iráni Taremivel, és ez egy nagyon-nagyon nagy fordulópontja volt a találkozónak, hiszen a kiállítás sorsára jutott. Érdekes, hogy taktikai szempontból pont közvetve egy picit segített ezáltal a csapatának, hiszen ettől a kiállítástól kezdve a következő 30 percben Irán magához ragadta a kezdeményezést, és egyre többet vállalkozott, egyre nagyobb kockázatot vállalt. Ezáltal a belga labdaszerzések után az európai csapatnak jóval nagyobb területei nyílottak a támadások vezetésére, és ezekből jó pár helyzetet ki is tudtak alakítani. Egyértelműen a mérkőzés hőse az iráni kapus volt, Bejramand. Elképesztő védésekkel tartotta mérkőzésben a csapatát, és hozta gyakorlatilag nullára a találkozót. A belga válogatott sajnálhatja az első félidei játékát, amelyben nagyon-nagyon passzívan és nagyon egysikúan, nagyon kiszámíthatóan futballozott. Az iráni válogatott viszont emberelőnyben nem tudta magára fordítani, magához fordítani a találkozót, mert igazából, ha jobban belegondolunk, akkor ez egy nagyon nagy lehetőség lett volna az ázsiaiaknak, hiszen a következő mérkőzésük Egyiptommal lesz, ami azért nem ígérkezik egy könnyű találkozónak. Ebben a 30 percben Irán felvállalta a támadó játékot, de mégis érdekes módon is ez valamelyest azért a futball belső mechanikájához hozzátartozik, hogy ilyenkor a belga válogatott, amikor ember hátrányba került, sokkal többet futottak játékosai, jobban kihasználták az irániak által hagyott területeket, és ebben a periódusban akár meg is nyerhették volna a találkozót. Igazából ez egy tipikusan olyan mérkőzés, hogy alapjában egyik fél sem lehet elégedett az egy ponttal, viszont ha belegondolunk, akkor Új-Zélanddal fog játszani Belgium, ami egy esetleges belga győzelem esetén a belgák 5 ponttal tovább mehetnek, Irán pedig a cseppet sem könnyű mérkőzés elé ígérkezik, ami Egyiptomban lesz. Hát érdekes még ez a csoport, szerintem egyik csapat sem érdemel győzelmet, és egyik csapat sem lehet elégedett az egy ponttal.
2: Viszont mi elégedettek lehetünk, hiszen ez az Irán-Egyiptom mérkőzés jó lesz. Tehát hogyha valaki előzetesen azt mondta a VB előtt, hogy hát az Irán-Egyiptomot nem nézem meg, de azokat most azoknak azt javaslom, hogy feltétlenül kövessék, akár itt a Nemzeti Sportrádióban is majd az eseményeket, mert nagyon jó kiki mérkőzés lesz Irán és Egyiptom között, de ez még a jövő zenéje. Hát ez volt ez a bizonyos Belgium-Irán 104 perces találkozó, és a 104 perces találkozó, illetve az értékelések után Olasz Gergő, illetve Bene Ferenc nevében is megköszöni a figyelmet Edvi László, de ne menjenek sehova, maradjanak továbbra is a Nemzeti Sportrádióval.
5: Ez volt a Körkapcsolás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kinek hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
7: Jó reggelt kívánunk, folytatódik a mai sportreggel. Ketten maradtunk a stúdióban majdnem, Kovács Erika és Erdei Márk, de szerencsére egy illusztris vendég is csatlakozott köreinkhez, méghozzá egy olimpiai aranyérmes, olimpiai bajnok, kiváló korábbi tornász, Berki Krisztián. Szia Krisz, jó reggelt!
8: Jó reggelt, sziasztok!
7: Igazából szerintem elárulhatjuk azt, hogy holnap után lesz ugye az olimpikonoknak a napja, az olimpiának a napja, és emiatt is hívtunk meg mindenképpen, hát hiszen nálad jobban azért kevesen tudnának róla beszélni. Arra gondoltunk, hogy menjünk picit vissza a múltba, és a gyerekkorodtól kezdve kezdjük a beszélgetést. Mikor fogalmazódott meg benned az először, hogy te ott lehetsz egy olimpián, ott érmes lehetsz, vagy egyáltalán gyerekkorban voltak-e ilyen vágyaid? Milyen volt a gyerekkorod?
8: Azért szerencsére van még jó pár olimpiai bajnok, aki itt ülhetne és beszélhetne, úgyhogy őket is üdvözlöm innen. Hú, igazság szerint... egy kicsit ez egy ilyen nagyon-nagyon hosszú folyamat, mert én mindig elmondom, hogy 4,5 évesen, amikor bekerültem a tornaterembe, a központi sportiskola tornacsarnokába, én nekem fogalmam nem volt a tornasportról, nem is akartam edzésre járni, csak a szüleim találkoztak egy edzővel, akinek az apukája fedezett fel engem. Látta, hogy játszok a házunk udvarában, és szembe lakott, és akkor szólt a fiának, hogy mi lenne, ha ezt a kisrácot valahogy becserkészni.
9: Ez a volt szüleim... ez a bizonyos szőnyegporoló?
8: Igen, igen, egy rozsdás szőnyegporoló volt az udvaron, amint csüngtem, próbáltam kézenelni, cigánykerekezni, amit egy 4,5 éves kisgyerek csinál általában. Mm-hmm. És ugye, hát jó, hát én csináltam, és azért sok 4,5 éves gyereket látok szerencsére, akik szintén benne vannak, és látom, hogy ilyen jellegű mozgásokat csinálnak. És ugye lekerültem a központi sportiskola tornatermébe. Az első két hét arról szólt, hogy sírva mentem, sírva jöttem edzésre, úgyhogy én tényleg mindig elmondom, hogy nem vagyok az a klasszikus sportoló, aki beléptem a tornaterembe, és én olimpiai bajnok akartam lenni, mert nem is akartam edzésre járni. Úgyhogy nekem kellett ehhez több mint 10 év. 89 végén kezdtem el tornázni, és a 2000-es Sydney olimpia volt a fordulópont Csolány Szilveszter aranyérmének köszönhetően, amikor 15 évesen azt mondtam, hogy akkor talán én is el tudok indulni ezen az úton. Addig is voltak eredményeim, versenyeken indultam, csapatban egyénileg is szereztem érmeket, de a 2000-es év volt az, amikor így egy teljes mértékben a mentális része is megfordult bennem.
9: És ekkor már Kovács István volt az edződ, ugye?
8: Igen. Igen.
9: Ő mikor keveredett melléd?
8: 93-94 környékén kezdtünk
9: el. Tehát addig, addig egy másik csoportban dolgoztál?
8: Igen. Ugye a kezdő csoportomban 32-en voltunk versenyzők, Demény Zoltánnal kezdtük el, ő kiköltözött Izlandra, kapott egy lehetőséget, hogy az izlandi tornának segítsen, és akkor összevonták a csoportokat, és így keveredtem Kovács Istvánhoz, Kokó Bához.
9: De ez egy elkérdés volt a Kovács István, mert nekem azt mondta Kokó Bá, hogy nem feltétlen te voltál a legtehetségesebb abba a csoportban.
8: Ez így van, és talán így is volt rendjén, mert én tényleg mindig valahogy nem feltétlenül a tehetségem miatt jutottam el oda, ahova eljutottam, hanem én nagyon szorgalmas. Én mindig azt mondtam, és felnőtt fejjel is azt mondtam, amikor már olimpiai bajnok voltam, hogy én munkakutya vagyok. És komolyan én, mint egy szánhúzó, addig húzza, amíg a vezénylő azt nem mondja, hogy elég, sőt, még lehet, hogy túl is húzza, és én ugyanilyen voltam, és talán ennek volt köszönhető az, hogy ilyen sikereket tudtunk elérni. Meg nyilván az, hogy Kokó Bá nagyon-nagyon jól ismert, hiszen gyerekkoromtól kezdve, független attól, hogy akkor még voltak mellettem olyan edzőtársak, akiket szintén próbált ugyanerre a szintre eljuttatni, de ők valahogy vagy kikoptak, vagy tényleg inkább más pályafutást választottak, nem a sportbeli részeket, és ennek köszönhetően viszonylag hamar ketten maradtunk. Mindig volt mellettem egy-egy olyan versenyző, akinek próbált segíteni, de valahogy én voltam mindig a fókuszban, hiszen én velem kezdte el, úgymond, az új pályafutását.
7: De érdekes, hogy a torna mellett még ott volt neked az úszás, ha minden igaz, és hogy...
8: Kőkemény egy napig, bocsánat.
7: Egy napig tartott az úszókarrier?
8: Igen.
7: Én azt hittem, hogy hosszabban mellette egymás mellett, hogy párhuzamosan hűzted a kettőt.
8: Utána már öreg fejjel újra beleugorhattam a medencébe a Duna Arénával.
9: Ezt akartam mondani, hogy megpróbálom neked megszerezni ezt a felvételt. Egyszerre valamelyik vizes VB-n? Vagy valami...
8: Először szerintem a világkupa sorozat egyik fordulóján, és utána a vizes VB-n kellett újra.
9: Tehát ilyen ismert sportolók úsztak.
7: Igen,
9: ilyen.
7: Tudom, emlékszem.
8: És a először Eric az angolnával, ugye?
9: Igen, és a Kriszt is rávezték, és nagyon, és még a szemüvege is leesett úszás közben, igen, tehát hogy azért igen. Az úszás nem a te sportod.
8: Nem, és a mai napig nem, és én mindig elmondtam, hogy imádom a vizet, imádok strandolni, tök jó tengerparton lenni, de hogy én ha úszom, akkor egy kicsit ezt a nyugodt Széchenyi fürdőzős tempót.
7: Nem mondjuk mehetől, ki, hogy ma másat, igen.
8: Igen, mehetől kifelé, és hogyha nagyon kell, akkor imádom a vizet. De hát Valadár Sándor elnök úr kérésének nem tudtam nemet mondani, hogy beugorjak a Duna Arénába.
7: A csapatsportok egyébként fiatalon nem érdekeltek annyira? Mindig ez az egyéni sportvonal volt, ami inkább közelebb állt hozzád?
8: Igazság szerint, ha én más sportot választhattam volna, és hogyha az anyagi körülmények megengedték volna, akkor én technikai sportot választanék. Uh-huh. Imádom az autóversenyzést, imádom a sebességet a mai napig, és azért hál' Istennek apukámnak köszönhetően viszonylag korán kimehettem egy Forma 1-es futamra, talán a 99-es vagy 2000-es években voltam, 2000-es évben voltam kint egy Forma 1-es futamon, amikor... Ez jó kérdés, de már akkor is Mihály Schumacher fán voltam, illetve még előtte voltam egy kamionversenyen, és azóta szintén voltam, hiszen Kis Norbi nagyon-nagyon jó barátom, és őt azért jó volt látni a Hungaroringen kamionnal versenyezni, úgyhogy én maradtam a tornasportnál, hiszen az úszópályafutásom az tényleg egy ilyen egynapos, bedobtak a medencébe, gyere ki, ahogy tudsz, és akkor mondtam a szüleimnek, hogy lehet, hogy tornára sírva jövök, és megyek el az első két hétben, de az valahogy mégis közelebb érzem magamhoz, mint az úszást.
9: És akkor ugye már megkérdezte, hogy mikor jött ez az olimpiai bajnok címről való álmodozás, mondtad a Csolány szírozta gyakorlatát, de mikor jött az, nyilván pontot nem lehet, csak egy időszakot, amikor azt kattantád benned, hogy valami lehet ebből a tornából, tehát amikor, nyilván nem akkor, amikor már nem sírtál, mert az hamar elmúlt, hanem amikor már láttad értelmét annak, hogy Kokó Bával dolgozol, és hogy vannak kisebb célok, tehát hogy akkor menj, akkor is még nagyon pici lehettél, vagy kisebb.
8: Igazság szerint talán a gyerekkor rész, az általános iskolás kor rész, az tényleg arról szólt, hogy készültünk folyamatosan, voltak nemzetközi versenyek, ahol elindultunk, de azokat még nem mondanám annyira kiugró eredményeknek. Hoztam magammal 3 érmet a pályafutásomból, hál' Istennek több is van, de ez a 3 az, ami olyan pillanatokat, olyan helyszíneket mutat a pályafutásomról, amik tényleg fordulópontok voltak. Ugye én is egy klasszikus 6-szeres versenyző voltam, mind a 6-szeren tornáztam, egyéni összetettes versenyző voltam, de aztán jöttek bokasérülések, jöttek egyéb olyan problémák, aminek köszönhetően valahogy a lólengés felé tudtunk orientálódni. Meg volt hozzá nyilván a képességem, a munkabírásom, talán az is, hogy az alkati dolgok is passzoltak nagyon a lólengéshez, illetve hát mellettem volt Kovács István, aki a régi lovas technikákból még azért tudott csempészni a gyakorlataimba, és így indultunk el a lólengés irányába.
9: Ugye és... háromból kettőt betippelek, az egyik Debrecen, a másik London, de hogy a harmadik, az most Rotterdam vagy Nanki, nem tudom mi a...
8: Mi?
9: Görög, de az lesz.
8: Ott még mi nem ismertük egymást.
9: Ez a
8: Patras Junior Európa bajnoki az üstérmem. Ez volt az a pillanat, amikor szerintem mi ez is 2000... elhittük azt, 2002. Ez volt az első és utolsó junior EB-n, majd ez ilyen lesz még ilyen verseny, ahol csak egyszer indultam, de hoztam érmet.
9: Ráadásul aranyat.
8: úgyhogy igazából nagyon nagy dolog volt, vagy csoda volt igazándiból, mert ugye csapattal készültünk, én is többszeren készültem a csapatot próbáltam segíteni.
9: Tehát akkor még egészséges voltam?
8: Igen. Viszont a felkészülés alatt jött egy bokasérülés, ami miatt nem tudtam leérkezni a szerekről. Utána hiába tudtam volna nyújtózni, meg gyűrűzni, jött egy olyan bőrfertőzés a tenyérvédő kis súrolása miatt, hogy nem tudtam fölvenni a tenyérvédőt sem. Viszont lólengésben volt egy nagyon-nagyon jó gyakorlatunk, és úgy voltak vele az edzők, a szövetségkapitány, a szakvezetők, hogy akkor ha a csapat elbírja azt, hogy én csak egyszeren tornázzak, akkor menjünk ki, hát ha elsik valami. És hát ugye bekerültem a selejtezőből a döntőben ezüstérmes lettem, és akkor ez volt az a pillanat, amikor elkezdtük érezni azt, hogy talán ennek az egyszeres tornának is van jövőképe, és ami nekem nagyon nagy szerencsém volt, és a szerencs az a pályafutásomat végig kíséri, mert én hiszek abban, hogy kellett hozzá az is, hogy ténylegesen eredményes versenyző legyek, függetlenül attól, hogy nagyon sok munkát tettünk bele. 2002-ben Patras után tudtuk nagyon jól, hogy Debrecenben lesz egy szerenkénti világbajnokság. 17 éves voltam még csak, magyarul nem tartoztam a felnőtt mezőnyhöz, de fölversenyezhettem.
7: De akkor már abban az évben szerezted az első felnőtt magyar bajnoki címedet is.
8: Igen. A világbajnokság előtt volt a magyar bajnokságunk, és akkor a magyar mezőnyt azt sikerült legyőznöm, és az akkori szövetségkapitány Verecke István úgy döntött, hogy betesz akkor a delegációba, és indulhatok én is a 2002-es felnőtt világbajnokságon Debrecenbe. Úgyhogy, és ott
9: Csolány
8: igazából...
9: Csolány Szilveszterre?
8: Pontosan, Szilassékkal, régi nagy versenyzőkkel, akikkel tényleg onnantól kezdve még elég sokáig csináltam a pályafutásomat. Úgyhogy nekem ez egy nagyon nagy megtiszteltetés volt az, hogy hazai közönség előtt, hazai szurkolók előtt kvázi 17 évesen a felnőtt mezőnben elindulhattam.
7: És hát milyen kevéssel maradtál el a döntőtől, ha visszaemlékszünk, bár én őszintén 4 évesen annyira nem emlékszem, hogy hogy voltál, de visszanéztem, hogy igen, hogy 12 ezreddel maradtál el a döntőről. Hát az mai fejjel szinte felfogadatlan. Az olyan, mintha már az úszást behoztuk, mint nem tudom, erre a te vagy a kettőnek a szakértője, az hány ezred lehet?
9: Hát fogalmam sincs, nem
8: szinte
9: tudom.
8: Szinte le se tudod mérni. Igen. Hát az nálunk nem tudom. Még azt tudom mondani, hogy egy spic vagy bármilyen mozgás. Igen.
9: Tehát, hogyha ott adtak volna érmet a részvételért, azt is elhozod magaddal? Mint pályafutásodat meghatározó verseny?
8: Lehet, hogy elhozod. Hát, hogyha adtak volna érmet, akkor igen, mert az lett volna az első felnőtt érmem.
9: De úgy értem, hogy a részvételért. Tehát, ha valamiért úgy mutathatnád, betennéd a meghatározó versenyek közé azt a versenyt?
8: Mindenképp, de hál' Istennek utána rá 3 évre így jött van. Egy olyan verseny, ami szintén Debrecenben volt, egy Európa-bajnokság, és akkor már ugye
7: ott már picit, osztottak ilyen.
8: Igen, ott már egy picit nagyobb hangsúlyt kaptam, mint Berki Krisztián, szóval ott már ha kellett volna érzékelnem, akkor biztos, hogy nagyobb teher lett volna rajtam, mint a 2002-es VB-n, hiszen ott már addigra már a felnőtt mezőnyben beérő versenyző voltam, elfogdostam, vagy csíptem eredményeket, és próbáltam legyőzni az előttem álló nagy versenyzőket, úgyhogy az a 2005-ös Debrecen Európa-bajnoki érem is itt van velem, hiszen ez az első EB aranyérmem.
9: Ilyen kis pici például, majd amiket 10 évvel később osztogatnak, vagy nem tudom.
8: És,
9: ez
8: és
9: volt ugye, az első.
8: Ez volt az első EB arany, és igazából szerintem ez volt a legmeghatározóbb pontja a pályafutásomnak, mert itt magyar közönség előtt állhattam a dobogon, 2000 magyar szurkó előtt húzták fel a magyar zászlót, és kezdődött el a himnusz, aminek az apropója az volt, hogy ott egy ilyen akkori szabályok miatt valamilyen rövidebb himnuszt engedtek csak, és ahogy megállt a himnusz, az a 2000 ember tovább énekelte. Szóval, hogyha van hidegrázós pillanat egy sportoló életében, akkor nekem ez volt, és én azóta is szerintem amíg élek, hálás leszek a közönségnek és a szurkolóknak, mert nélkülük én nem ülhetnék itt, ezek az érmek sem lennének nélkülük, úgyhogy ez attól függetlenül egyéni sportoló vagyok, tudom azt, hogy ez egy csapatmunka volt.
7: Ha mondjuk felteszünk egy kérdést, hogy Magyarország és város, akkor neked egyértelműen Debrecen?
8: Egyértelműen, igen.
9: Budapesti lakos vagyok, de... Tehát most a más miatt is kötődsz a városhoz,
8: igen,
9: nem?
8: Hát ez már egy ilyen visszakanyarodás Debrecenbe, ami nekem egy tök jó időutazás volt, mert 2005-ben voltam utoljára, és 15-ben kezdtem újra a pályafutásomat az egyetem színeiben, úgyhogy...
9: És 25-ben diplomáztál, vagy 26-ban, hogyha már az ötösöket?
8: 25-ben diplomáztam, de 26-ban vettem át a diplomámat, mert pont nem voltam itt.
9: Jó, és akkor itt 2005-ben elkezdődött, hát egy ilyen 12 éves időszak, a 17-es kolozsvári EB-vel zárjuk a pályafutásodat.
8: Igen, igen.
9: Amikor gyakorlatilag mindenki mindig minden tőled várt. Tehát, hogy voltak melletted azért még nagy tornászok, de mindig tőled vártuk. Ebben a 12 évben, ha nagyon szörös szívű vagyok, ugye 3 olimpia belefér, hetet volna, ha már az olimpia igen, napja miatt vagyunk igen. Itt, egy fért bele, azt fantasztikusan zártad. Van-e benned valamiféle hiányérzet ennek kapcsán? Nem titok, ennyi magán rész hadd férjen bele, hogy a mi barátságunk, egyetlen egy barátom van a sportéletben, és az Krisztián, talán ezt így elmondhatom, az a 2007-es világbajnokságon Stuttgartban kezdődött, én ilyen zöldfülű újságíróként vigasztaltam őt, meg tök véletlenül keveredtem a pódiumra, ahova nem engednek be újságírót. A VB ezüstérme után élete legjobb eredménye volt a VB ezüstérem, de csak az aranyért Pekingi kvótát. Tehát, hogy ott nem tudott ünnepelni, hanem kvázi sírt az olimpia miatt, nyilván utána ünnepelt. Szóval, hogy van-e kvázi hiányérzetet, hogy a 3 olimpiából csak egy sikeredet?
8: Hát ha olimpia szempontját nézzük, akkor lehetne, bár egyből egy, az nem rossz arány. De tény az, hogy én nagyon sokszor elmondtam, hogy nagyon örültem annak, hogy Londonba kijutottam. És a londoni olimpiának is nagyon sok forgatókönyve volt a fejemben. Úgy voltam vele, hogy ha mind a két dologban benne van, ha nyerek, akkor lehet, hogy vége a pályafutásomnak, már elértem mindent, és hátradőlhetek, mert tényleg az az egyetlen olyan érem, ami még hiányzott a gyűjteményből, egy olimpiai aranyérem. De ha megnyerem, akkor kapok lendületet arra, hogy tovább csináljam. Hát viszont, hogyha nem nyerek, akkor lehet, hogy összetörök, és akkor itt volt a pályafutásom vége, vagy még erősebbé válok, mert szerintem az az igazi bajnok, aki a padlóról is föl tud állni, és újra tud versenyezni, és versenyt tud nyerni. Úgyhogy lehet, hogy még erőteljesebben fogok visszajönni, mint ahogy lássuk Peking után 2008-ban, illetve még Peking előtt a 2007-es stuttgarti világbajnokság, ugye, ahogy Erika említette, nem sikerült úgy, ahogy terveztük.
7: Világbajnoki ezüsttel,
8: igen. Életem első VB ezüstének, és ez ilyen érdekes fintora a sorsnak, meg az életnek, hogy az első világbajnoki ezüstérmen meg nem örültem annyira, mert tudtam, hogy mivel járt volna, ha aranyérmes vagyok, de be kellett vallanom, és tükörbe kellett néznem, hogy én is hibás vagyok valamilyen szinten, mert nem csináltam meg a gyakorlatom leugrását.
9: Leugrás volt a baj.
8: Úgyhogy hibáztam. De akkor sem biztos, hogy megkapom az aranyérmet, mert a kínai versenyző, és én mindig is fair play-es voltam, és imádtam a versenyző társaimmal versenyezni, és büszke voltam arra, hogy milyen mezőnyben versenyezhetek, és ezért volt értékes a londoni érem is számomra. Úgyhogy igazából ez egy fordulópontja volt, viszont 2008-ban olyan erőteljesen tértünk, viszonylatok kezdve mindent megnyertünk, ahol elindultunk. Minden EB-t, majdnem minden világbajnokságot, és nem találtunk idézőjelben legyőzőre. Úgyhogy valamiért kellett az a 2007-es pofon, hogy ne legyek ott Pekingben, ráadásul kimehettem volna megnézni az olimpiát turistaként, de előtte kaptam egy hasizomszakadást, úgyhogy még tévén keresztül is épp, hogy láttam az olimpiát.
7: Kimentél volna egyébként?
8: Kimentem volna. Én a riói eskütételre is ugyanúgy kimentem. Uh-huh. Szóval, hogy én tényleg mindig próbáltam vállalni a következményeit mindennek, és ez legyen az életem legnagyobb hibája, hogy nem voltam ott a Peking olimpián, de rá 4 évre Londonban olimpiai bajnok lettem. Szóval, ha hiányérzet van bennem, akkor mondhatjuk azt, hogy ezek, de én nem erre kerekíteném ki, nem az olimpiákra, hanem inkább arra, hogy Kolozsvár után nekem már nem volt versenyem. És...
9: Ez a 17-es EB Kolozsváron.
8: Igen. Ott ugye ezüstérmes lettem, utolsó Európa-bajnokságon volt, mert utána jött a vállammal a probléma és a lavina.
9: De ha azt meséljük el, hogy amúgy aranyérmes lettél volna, jó eséllyel, csak van egy szabály, hogy amikor megszólítják a versenyzőt, 30 másodperc van arra, hogy elkezdje a gyakorlatát. Igen. és vita volt az ügyben, hogy elindult-e az óra, vagy nem. Krisz nem látta, hogy elindult az óra, és túlcsúszott a 30 másodperc, ezért büntető levonása volt, ezzel került az ezüst. Ebből nagy diplomáciailag is nagy balhé keveredett.
8: Hát igen, mert ugye utólag belegondolva máshogy nem tudtak megverni. Ugye orosz versenyző volt a vetélytárs, bár őt is több tizeddel vertem a selejtezőben, és nagyon jól tudták, orosz főbíró volt a lovon, nagyon jól tudták, hogy mi az, amivel akár engem meg lehet fogni.
9: Csak ez olyan amatőr hiba, hogy ezt nem követi el egy ilyen rutinos.
8: Hát igen, főleg
9: rutinos.
8: Úgy, hogyha visszatekintünk 17, az jelenti, hogy 15 éve voltam a nemzetközi mezőnyben, és egyszer nem fordult velem ilyen elő, hogy túllépjem az időt, főleg úgy, hogy mindig megvárták a szemkontaktust a bírók, független attól, hogy most ki volt-e írva vagy nem a nevem a táblára, és onnantól kezdve kaptam meg a zöld jelzést. Na hát én itt hiába vártam a szemkontaktust, utána vettem észre, hogy már fönt a nagy kijelzőn már pörög az időm, és volt egy rituálém, amit meg sosem szakítottam meg, mielőtt fölmentem a szerre, és ezzel pont azt a 3 másodpercet léptem túl, ahány tizeddel bejött elém a versenyző. Úgyhogy az egy kellemetlen rész volt, de Kokóba azt mondta utána, hogy ha ez lett volna az első, ha nem a 7. EB arany lett volna, hanem az első, akkor lehet, hogy kiugrik a másodikról, de így azért nincsen tragédia szerencsére. Inkább csak az fájt nagyon, hogy onnantól kezdve jött ugye a váll probléma, a többszörös műtét, 5-ször műtötték utána a vállamat, és én még nagyon szerettem volna valamit visszaadni a közönségnek. Nagyon szerettem volna egy olyan versenyt, ahol tényleg azt mondhatom, hogy ez a vége, és búcsúzok, és köszönök mindent. Sajnos ez az egyetlen olyan hiányérzet bennem, amit nem adott meg a pályafutás.

0: szerettem volna egy tokiói olimpiát behúzni, szóval, hogy azért Tokióval, Tokióban 2011-ben a tokiói VB-vel jutottam ki Londonba, és úgy gondoltam, hogy ez egy tök jó zárása lehet a tokiói olimpia pályafutásomnak, ha eljutok odáig, de Stuttgart az úgy látszik, hogy az nem az én helyszínem. Nagyon szép múzeumok vannak, meg biztos jó, biztos jó a sörfesztivál, de hogy igazából ezek kimaradtak, de nyilván azóta most így viccet félretéve vagy inkább még poénosabbra venni, szóval, hogy mindenki, sokan mondták a kolozsvári Európa-bajnokságon, hogy hát legközelebb vegyek fel egy órát, meg egyebek, azoknak üzenem, hogy azóta van egy óra partnerem, aki segít abban, hogy tudjam a pontos időt, szóval, hogy azért tényleg nem feltétlenül az én hibám volt, de én is figyelhettem volna jobban, készülhettem volna jobban a közönségre.
1: Kicsit félve nézek rátok, mert én vissza szeretnék ugrani 2007-be, ha szabad.
0: Nyugodtan.
1: És ott azzal kapcsolatban még az is érdekelne, hogy ott ugye volt egy klubváltásod, és a KSI-ből átmentél az Újpestbe.
0: 2006,
1: és
0: igen.
1: 2006-ban, bocsánat, igen, és ugye említetted azt, hogy van egy ilyen rituáléd minden verseny előtt, és ott bejött az a kép, hogy a mentális dolgokat is egyre komolyabban kezdtétek venni ott 2006-7 környékén. Köthető, összeköthető ez a kettő, ez a mentális dolg és a rituália a verseny előtt, vagy ez a rituália, ez mindig megvolt?
0: Teljes mértékben, mert igazából tényleg, amikor 2005 végén és 2006-ban átigazoltam ugye az Újpesti Tornaklubhoz, én onnantól kezdve minden olyan támogatást, amit egy versenyző elképzelhet magának, mind erkölcsi, mind anyagi támogatást, mind lehetőségekben, tényleg egy olyan klubát mögém, egy olyan város, mert mondjuk azt, hogy Újpest ez tényleg nagyon sokszor városként emlegetik, és egy olyan közösség, egy olyan erős közösség van ott, nem csak a sportnak, hanem a civil szervezeteknek is, hogy egy hihetetlen érzés volt oda bekerülni, és tudtam azt, hogy egy olyan óriási kiemelt klubbá mögöttem, akit nagyon jó, hogy képviselhetek. És onnantól kezdve az életemnek ez a része, ez sínre került. De a 2007-es világbajnokságon rá kellett ébrednem arra, hogy egyéni sportoló vagyok, van egy edzőm, van egy gyúrom, van egy orvosom, de mégis ez egy csapat kell, hogy legyen. És ott nekem a világbajnokságon csak a mentális dolgokon csúszott el az érem és a kvóta. Ebből tanulva, megnézve azt, hogy a külföldi versenyzők hogy csinálják, és láttam azt, hogy kik azok a szakemberek, akik még dolgoznak velük, és nekem például a mentális része. Jó versenyző típus voltam születésemtől kezdve szerintem, mert valahogy én imádtam versenyezni. Azért dolgoztam, molyoltam csúnyán fogalmazva a tornateremben hónapokig, hogy utána versenyen megmutathassam ezeket a dolgokat. És viszont rá kellett ébrednem arra, hogy a mentális egészségemen és erősségemen azon javítanom kell, és ez csak szakemberrel lehet, és akkor kezdtünk el 2008-tól szakemberrel dolgozni.
1: De ez akkor még nem volt divat, nem? Vagy nem. Külföldön már lehet, de Magyarországon még nem?
0: Nem. Hát ugye említettük az egyetemi tanulmányaimat, és azért én 2005-ben Egerbe kezdtem az Eszterházy Károly Főiskolán testnőtanári szakon, és amikor ugye az újság lehozta, hogy szakember segítségét kérem a felkészülésemhez, akkor nagyon sokan hozzám dobták, hogy miért, valami mentális bajom van, vagy hogy most csúnyán fogalmazva kimondhatom, hogy hülye vagyok, szóval, hogy minek nekem pszichológus, és akkor mondtam, hogy na látjátok, kimondtátok a kulcsszót, sportpszichológus, nem pszichiáterhez járok, hanem sportpszichológushoz. Ott még nem tartunk, hogy arra legyen szükség, ne is legyen, de ha valakinek az kell, akkor nyilván szakemberhez kell fordulni. Úgyhogy Lénárt Ágotával kezdtünk el együtt dolgozni, és hát Londonra meg is lett a gyümölcse igazából.
2: Pont ezt akartam mondani, azért Angliában két brit ellenféllel, hazai terepen a brit.
0: Egy rossz selejtező után igazából már azért azt
2: majd
0: is
2: emeljük. Majd ezt a második blogba kifejtjük, mert ott vannak most már vicces történeteim, de ez beérett ez a munka, igen, ez egyértelmű.
0: Igen. És én mindig úgy voltam vele, és az edzőmmel Kokobával is mindig azt beszéltük, hogy én nagyon sok fárasztó dolgot csináltam az edzésen kívül, mert ugye tényleg jártam pszichológushoz, gyúróhoz, gyógytornászhoz, kondi edzésekre, szóval, hogy mindig azt mondom, hogy a profizmus az nem a teremben, meg az uszodában, meg a csarnokokban kezdődik, hanem azon kívül, hogy te mit tudsz még hozzátenni, mit tudsz kvázi beáldozni, feláldozni
2: a
0: szabad időtből.
2: Mert kvázi a munkát mindenki elvégzi, kis túlzással.
0: Igen. Bár sokan azt is mondták, hogy őket kizavarták, bár én még olyat nem láttam, hogy valakit kizavartak a tornateremből, hogy ne edzél többet.
2: Csak szokták mondani az úszók is, hogy az első 30, az első 60 ugyanazt az edzésmunkát elvégzi.
0: Igen.
2: És ugye csak hárman érmesek.
0: Onnantól jönnek azok a plusz faktorok, hogy mi az, amit te mellé tudtál rakni. És én úgy voltam vele, és Kokóba is azt mondta, hogy ha csak 1%-ot segít a teljesítményemen, akkor csináljuk és próbáljuk meg, úgyis ki fog derülni. És hát nem 1%-ot, hanem onnantól kezdve látszódott 2008-tól, hogy tényleg az volt a szép a pályafutásom, és azért szerettek a nemzetközi bírók is, meg a szakemberek is, mert hogy én stabilan mindig hoztam azt a papírformát, amiről tornában nem

0: lehet beszélni, de tudjuk, hogy kik a favoritok, kik azok, akik éremesélyesek, de hogy én mindig hoztam, vagy mindig hoztuk többes számba, mert Kokóbán nélkül nem hoztam volna. Úgyhogy ez egy óriási dolog volt az élettől, hogy tudtuk, felmértük a helyzetet, tudtuk, hogy ha mi hibáztunk, akkor mi kell javítanunk. Nem egóból csináltuk az egészet, hanem azért, mert szerettük a tornát, és a tornasportot néztük, és azt tettük az előtérbe minden más mellett.
1: Hát a kedves hallgatóknak, szurkolóknak annó 2008 és 2012 között 4 évet kellett várni ahhoz, hogy megéljék ezt a csodálatos aranyérmet. Nekünk elég nagyjából most 10 percet várakozni szerintem, hiszen jönnek a hírek, azt követően folytatjuk, hiszen az olimpia napjáról beszélünk, úgyhogy rá is térhetünk majd igazán az olimpiára, az olimpiai aranyérmes, olimpiai bajnok Berki Krisztiánnal.
2: Ez korábbi műsorunk ismétlése.
3: Ezt meséld el nekem, Kovács István, Berki Krisztián. Beszéltetek? Tehát, hogy
1: még egyetlen egy gondolat, bocsánat ide, hogy mi jellemző egyébként a versenybírákra, a pontozó bírókra, hogy ugye látva az előző évi, meg az előző 5 évi eredményeidet, ők inkább ilyenkor úgy vannak vele, hogy hát egy ekkora sporttól, vagy ekkora egyéniséget, ha nem is úgy sikerül a gyakorlat, egy icipicit azért segítsük, vagy brutálisan lecsapnak az ilyen versenyzőkre is?
0: Szerintem a szimpátia nagyon-nagyon fontos, ugye hát eléggé pontozási sportágról van szó, úgyhogy és a szubjektivitás ez mindig benne van. A sportdiplomácia mindig benne van valamilyen szinten, és azért az a pályafutás, amit Londonig csináltunk, az minden egyes bíróban, minden egyes nemzetközi szakemberben nyomot hagyott, és tudták azt, hogy Angliában az angol versenyző Louis Smith ellen csak én vagyok úgy idézőjelben képes aranyat nyerni, és ebben azért valamennyire benne voltak ők is, hogy támogattak abban, hogy ne kaszáljanak el túlságosan a selejtezőben, hogy kapjak egy sanszot még arra, hogy akár a döntőben
3: hogy legyen egy harc a döntőben?
0: Igen, és az meg is történt szerencsére, de hogyha akkor beszéljünk arról az egy hétről,
3: arra
0: hogy az
3: vagyok kíváncsi,
0: volt.
3: Hogy ugye most mondtad, hogy Kokóbától megkaptad a magadét, de nekem valami az rémlik, az a baj, hogy én is öregszem, hogy nem olyan nagyon beszéltetek sokszor. Tehát nem volt olyan bőbeszédő az egy hét köztetek.
0: Nem, az még az 14-ben volt.
3: Ja, tehát nem 12-ben volt?
0: Nem,
3: a 12-t
0: nem. Az olimpiai selejtezőm után mondta, hogy hát jó, hát ez most így sikerült, nem örülünk, de hát meg kell várni. És én tényleg az apartmanunkban volt egy tévé, amin az összes sporteseményt lehetett nézni, és hát tornaverseny szempontjából is tudtál csak a szerekre kapcsolni, és én visszaértem a faluba, fölmentem a szobába, bekapcsoltam a tévét, és csak a lólengés számát néztük végig. Életemben nem néztem annyi lólengés gyakorlatot, mint akkor. És hát ugye estig várnom kellett, hogy mi fog történni, és akkor láttuk, hogy bent vagyunk a döntőben, úgyhogy én is és Hídvégi kollégám is döntőztünk, ráadásul vid jobb pozícióba került be, hiszem ő harmadik vagy második helyen került be ráadásul a döntőbe. Úgyhogy ugye nagyon boldogok voltunk, nagyon örültünk, ugye Kokóbá feljött, megbeszéltük, hogy akkor holnap ugyanúgy edzés. Ami érdekesség, hogy nekem általában ugye heti 10 edzésem volt. Edzésenként 2 darab gyakorlatot csináltam minimum, és még amellett nagyon sokféle dolgot. És ugye az, hogyha most megszámolom, az heti 20 gyakorlat. Nekem ott volt szintén egy-egy hetem a selejtezés a döntő között, viszont összesen, ha jól emlékszem, 3 darab gyakorlatot kért tőlem Kokóbá. Hagyta, hogy a szombat, a hétfőre kaptam azt hiszem egy szabad napot. Kedden bementünk a terembe, én mondtam, hogy akkor mi a program, hogy akkor gyakizunk, és akkor mondta, hogy nem, nincs gyakorlat. Csak elemek, részek, összeköttetések. Mondom, jó, ez volt a délután visszamentünk, mondom, hogy gyakizunk? Nem kell gyakorlat. És akkor bementünk szerdán, és akkor mondtam, hogy mi a program, és akkor ma egy gyakorlat. És a Thomas Orsós gyakorlat, amit majd a döntőbe kell csinálni, mert azt láttuk és tudtuk, hogy a kis gyakorlattal Louis-t nem lehet megfogni Londonban egy hazai pályán, és ez kellett a nagyobb gyakorlat, hogy a kiinduló pontszámokkal egy picit közelebb legyünk egymáshoz, és egy szerdán kért tőlem egy ilyen gyakorlatot, utána pedig már egész héten, sőt, akkor tényleg egy darab gyakorlatot kellett csinálnom, de szinten tartottuk elemekkel, gyakorlatrészekkel egészen a vasárnapi döntőig.
3: És akkor ugye szombat este bekopogták Kokóbához.
0: Nem, ő jött föl hozzánk.
3: Hogy mi lesz másnap? Mert hogy igen, ott szokott lenni a rutinod egy döntő napján.
0: Döntő napján úgy van a rutinom, hogy ha nagyon macerás, ugye mindig van egy egyórás lehetőség, egy egyórás melegítési lehetőség a versenycsarnokban, és hogyha akarjuk, akkor ezzel élhetünk, ha akarjuk, akkor kihagyjuk. Viszont ha macerás, én mindig azt mondtam, hogy inkább pihenek, ugyanaz a szerv van, mint általában szokott lenni, már megfogtam a selejtezőn, megyünk a döntőbe, ugyanaz a pálya fogad, de én úgy voltam vele, hogy bennem tüskét hagyott egy picit a selejtező, úgyhogy én szeretnék bemenni a nagycsarnokba, és akkor megfogni azt a szert, ami majd a döntőt lenyomjuk. Csak Kokóba így meglepődött, meg leverte a víz, hogy hát ez jó, csináljuk, de hogy sose szoktuk így. Hogy miért,
3: meg
0: miért.
3: Akkor nem tudsz visszajönni, vagy nem,
0: igen,
3: lett volna,
0: igen,
3: idő.
0: Mert akkor utána elmondta a programot, hogy ha mi bemegyünk reggeli után, akkor már nem lesz időnk visszajönni pihenni, hanem akkor ott kell maradnunk a melegítőterembe, és majd egyszer csak megyünk be a szólítás. És mondtam, hogy jó, hát én vállalom, majd pihenek a melegítőterembe. És ugye nagyon jól sikerült ez az egy órás átmozgató bemelegítés a versenycsarnokba. Nem gyakorlatoztam, eleje végét csináltam meg elemeket, és aztán kimentem a melegítőcsarnokba, és akkor úgy voltam vele, hogy addigra már ugye eleve Ágota is ott volt velem az olimpián, és nagyon sokat segített abban, hogy feldolgozzam a selejtezőt, és én fogtam, és elkezdtem egy mentál tréninget a gerenda alatt a melegítő terembe, és hát sikeresen belealudtam a mentál tréningembe, egy kicsit ilyen jó relaxációs állapotba kerültem, és arra emlékszem, hogy Kokóba jött oda hozzám, hogy fölkeltett, hogy most már el kellene kezdeni újra melegíteni, mert a lányok jönnének gerendára, te meg nem sokára olimpiai döntőt csinálsz.
3: Ez Kokóba olvasatában így hangzik, ránéztem, alszik. Hát még hagytam. Néztem az órát. Megint. Ezt legalább ötször ránézett, mire idézőjelben felmerte ébreszteni, úgy, hogy egy döntőre, egy olimpiai döntőre készült. Szóval nem annyira az ideges típusa a Krisztián.
0: Hát fel voltam készülve. Igazából úgy voltam vele, hogy innentől kezdve már ez nem haba tortán, hanem a cseresznye torta habján igazából, mert itt vagyok az életem egyik legfontosabb pillanatánál, ezért dolgoztam kvázi, ha most azt nézem, akkor is a gyerekkoromtól kezdve, és csináljuk meg azt a gyakorlatot, fel hát vagyok készülve.
3: Ezt el tudod képzelni, hogy vagy egy fontos esemény előtt, és ezt te így elhiszed, és nem izgulsz?
1: Hát akkor a cseresznye az valahol ott 16,66 ezred centi magasan volt, mondhatjuk ezt így nyugodtan?
0: Főleg igen, hát ez ott ugye elég jól sikerült, jó, és azonos pontszámmal, és amúgy egy pillanatra hagyd kanyarodjak vissza, mert azt elárulhatjuk, hogy mielőtt bejöttem ide a stúdióval, Lőrinc Tamás barátommal futottunk össze, és hogy milyen érdekes az élet, hogy Tomi volt az első, aki ugye én előbb érkeztem ki Londonba, Tomi is kijött, és ő volt az első, akivel így összefutottam, és így kérdezett velem, hogy vagyok. És mondtam, hogy hát van, figyelj, mondom, se lehet ez így sikerült, csináljuk, készülünk, megcsináljuk, aztán kész lesz, ami lesz, hát igazából egy gyakorlat, az már laza lesz, ott vagyunk. És akkor így mondja, hogy jól vagyok? Mondom, mire gondolsz? Hát, hogy akkor ugye híreket nem olvasok. Hát mondom, nem, mondom, szerencsére előtte ellopták az okostelefonomat, mielőtt kimentem Londonba, úgyhogy csak egy ilyen nyomógombos Nokia volt nálam, és igazából így egyáltalán nem tudtam a közösségi médiát, meg semmit szándékosan sem néztem. És mondja, hogy jó, oké, mert hogy, de mondom, mire gondolsz? Hát, mert hogy otthon már azért van ilyen visszhang, hogy a Berki már nem az a Berki, meg mit tudom én, és akkor mondtam,
3: de
0: hogy hát jó,
3: voltam,
0: hát,
3: úgy,
0: ez, hát ez mondom, de nem, mert ez tök jól esett, mert igazából felpiszkált. Én is egy kicsit, nem is az, hogy felpiszkált, csak hogy ilyenkor mindig egy picit érzed azt, hogy te addig vagy jó, amíg eredményt hozol. És hogy akkor egy picit dac lehet, hogy bekerül az ember egójába, amit nem szabad, hogy az egó irányítson, de például Tomi mondta, hogy nem is baj, hesegessek el, minden, ne foglalkozzak semmivel. És akkor végül is ez a Krisztina napon, két Krisztián Londonban, hiszen Fars Krisztián kollégám is együtt reggeliztünk a döntő napján. Igen, csak hát nyilván nem úgy azt a mennyiséget, mert azért Kriszt az egy jóval nagyobb darab a csávó, és azért jó étkű, de hogy vicces volt, mert együtt reggeliztünk, mikor lesz a döntőt, hát nem, mondom, nekem olyan délután 3 talán, neki megmondta, hogy ő majd este dob, mondom, tök jó.
3: Abból a 40, nem tudom hány másodpercből, ugye annyi, abból valami van, meg nem azért, mert megnézted utólag, vagy ott már az ember ilyen tényleg ösztönösen, mechanikusan csinálja, megtanul dolgokat, és az tényleg nem közhely, hogy kizárod a kül. Tehát, hogy ott emlékszel bármelyik mozdulatodra is?
0: Hát,
3: ezt akartam mondani. Hogy
0: igazából őre emlékszek.
3: Képzeld, mert neked elúságolom, hogy semmi közöm hozzá, hogy a két gyerekemmel volt a Krisztián a címlapon, amikor dedikálta, mert a benti szerkesztő azt találta a legaranyosabbnak.
1: Semmi között.
3: Nem, én nem is tudtam. Hát, nem, tényleg nem, egyébként én tényleg nem tudtam, de az azóta is megvan az a címlap.
1: Mondjuk szóval, újpesti sportolóként ez a szép lila...
0: Igen, hát tudták, hogy...
3: De jó nehéz. De szóval, hogy van abból a 40x másodperc valami? Semmi?
0: Nincsen. Nyilván videón, ahogy te is mondtad, azt akkor láttam, de ugye ott utána tudtam meg, hogy van ilyen, hogy flow érzés, mert akkor nagyon fancy-vé vált ez a szó, meg ez az érzés, meg minden, és én utána döbbentem rá, hogy akkor valószínűleg nekem az volt a gyakorlat alatt.
3: Nekem az volt.
0: mert hogy emlékszem arra, hogy ott van a nevem, megkapom a zöld jelzést, bejelentkezek.
3: Időben?
0: Megfogom a szert. Igen, időben. Ott még tudtam az időről. És a következő pillanat az, hogy lejövök a szerről. És ott talán a videón látszik is az, és amit így utólag láttam, hogy fújtam is egy nagyot, mint hogyha egy nagy kő esett volna le a szívemről, mert hogy igazából akkor én ott mindent megtettem azért, hogy amit szerettem volna, amit az edzőm szeretett volna, amit nagyon sokan szerettek volna, azt úgy megcsináljam. Aztán, hogy mi fog történni, hogy a bírók hogy láttak, az már egy teljesen más szegmens a
3: sportnak. Egyébként, ha végignézitek azt a felvételt, már harmadik ilyen, ugyanezt csinált a Kokóbá is. Tőle szokatlan módon igen, egy igen. Visszafogott úriembernek jellemezném őt. Úgy ugrált, mint egy kisgyerek. Valószínűleg nyilván az motiválta őt is, hogy megcsinálta Krisztián, innentől már nem rajtunk múlik, gondolhatta igen. Ő is, de azt, amit tudtunk, azt oda tettünk.
0: Igen, hát én sem láttam
3: soha ugrálni. És akkor mi történt? Onnantól Louis Smith 16,66 ezredes gyakorlatai. Tehát arra már emlékszel, gondolom.
0: Persze, és én onnantól kezdve nagyon kényelmes pozícióban voltam igazából, mert
3: én
0: az előttem lévőket soha nem nézem. Hogy ne legyen semmi, ami befolyásol, se a pontszámokat nem akarom tudni. Volt ebből rossz élményem világkupa fordulókon, hogy figyeltem, és nem úgy sikerült, mert ellazsáztam a dolgokat. De én onnantól kezdve néztem, és élveztem a versenyt. Ugye talán utánam jött Vidis, néztem, és hát ugye jött Louise.
3: 8-ként, ugye? 8-ként, volt az
0: igen,
3: utolsó.
0: Azt hiszem, ő volt az utolsó, igen. És
3: egész véletlenül.
0: És ez egy hihetetlen élmény volt. Szóval az, hogy amikor fölmegy az angol versenyző hazai közönség előtt az O2-ben 20 ezer néző szurkoló előtt, és én is érzem, hogy rezeg a pódium, minden berezonál. A királynő ott ül a nézőtéren az angol szurkolók között, és hát biztos nekem is szurkolt, azért ezt így utólag remélem, de hogy nyilván Louise Biot volt ott, és tényleg, illetve nem a királynő, a hercegnő jutott,
3: igen,
0: bocsánat.
3: Igen, a Katalin volt ott, én is úgy emlékszem.
0: Igen, és...
3: aki most már.
0: És azért ez egy hihetetlen élmény volt nekem is, és én az utolsó pillanatig, az utolsó elemig leugrásig azt kívántam Louise-nak, hogy ő csináljon egy tökéletes gyakorlatot. Hiszen attól lesz fair play a döntőnk, attól lesz még értékesebb a győzelem. Aztán nyilván egy azonos pontszámmal zártuk a versenyt, felén billent a mérleg, a kivitelnek köszönhetően az én gyakorlatomat szebbnek találták a bírók.
3: Szerintem ez annyira igazságos, hát végig te voltál mindig a legszebben tornázott.
0: Na igen, de te ismersz, te viszonylag szeretsz, kedvelsz, elfogult vagy,
3: azt
0: magyar viszonylag. Vagy.
3: De ezt azért ugye, mindenki elmondta, hogy nagyon elegáns tornász vagy.
0: És az erősítette meg ezt az egészet, amikor az angol szakemberek és az angol közönség, amikor utána sétáltam Londonban, mentem vissza az olimpiai faluba, és mindenki a nyakamba ugrott, angoloktól kezdve mindenki, és a szakemberek is azt mondták, hogy ez egy megérdemelt győzelem. Szóval, hogy ettől még értékesebb ez a győzelem, mert tényleg hazai pályán az angol versenyzőket, főleg úgy, hogy kettőt is sikerült legyőzni, ez mert ugye a dobogót, ha megnézzük, akkor magyar zászló és két angol zászló, úgyhogy igazából ez egy óriási dolog volt nem azt mondom, hogy elégtétel, mert azt soha nem akartam venni senkin, és a mai napig és életem végig nem akarok senkin elégtételt venni, de hogy ez azért egy olyan dolog volt, ami tényleg jól esett.
1: És mi történt az olimpia után? Mondtad, hogy visszaértél a faluba, ott óriási extázis. Mennyi idő kellett, hogy
3: ülepedjen, vagy mi?
1: Leülepedjen, azt a szót kerestem, igen, leülepedjen benned ez az érzés.
0: Hát igazából szerintem ez a mai napig nem ülepszik, szóval, hogy ez mindig így előttől rátör, bárhova mész, néha találkozok olyan, de elmegyek shopizni egy bevásárlóközpontba, vagy egyszerűen csak a közértbe, és ott is rám szólnak, vagy oda jönnek emberek, szóval, hogy az ilyen mindig előjön. Feldolgozni szerintem ez teljes mértékben nem lehet, mert az életed végéig tart, és még utána is elvileg halhatatlan leszel az eredményednek köszönhetően.
3: És megvan az a Ferihegyi érkezés?
0: Az megvan, igen, amikor
3: majdnem 200 ultra kint volt,
0: igen,
3: és
0: attól féltem egy picit,
3: a hajrálilá.
0: Mert kint is kaptunk, mert kint elvittek minket egy szurkolói helyszínre, ahol a magyar szurkolókkal találkozhatunk, ott volt már egy kis ízelítő abból, hogy úristen, mit csináltunk, mert addig ugye nem is nagyon foglalkoztam se, az anyagi részével is akkor döbbentem rá, hogy valami pénz is jár ezzel az éremmel, meg az eredménnyel, amikor a döntőm másnapján reggel egy másik műsorból hívott egy műsorvezető, és akkor úgy köszöntött, hogy szávasz milliómos. És mondom, mire gondoltok? És akkor mondta, hogy hát, hogy ezzel ennyi és ennyi jár.
3: Jaj,
0: hát, mondom,
3: kedves,
0: mondom, ez tök jó, de amúgy imádom őket, meg vicces volt a beszélgetés, meg jól is jött ki, csak mondtam, hogy lényegében, ha ti most ezt nem mondjátok nekem, akkor eszembe se jut, mert hogy én nem azért tornáztam, meg nem azért akartam olimpiai bajnok lenni, mert hogy ezzel X összeg jár, és hogy tényleg persze egzisztenciában helyére kerül az ember, a családomon tudtam segíteni, a szüleimen, szóval hogy persze ezek tök jó utózengő dolgok, de hogy első körben nekem az volt a fontos, hogy ezt a nyakamba akasztották, és hogy az az élet munkája, amit 4,5 éves koromtól csináltunk, az benne van. Szóval, hogy ezt nem lehet pénzzel, a pénzt úgyis elköltöm.
3: És akkor mit szóltál a 200 újpesti ultrához?
0: Hát fura volt, érdekes helyzet volt, mert tényleg olyan arcok jöttek ki, akik miatt szerintem még ha az úttesten megyek, vagy a járdán megyek, akkor átmegyek inkább a túloldalra. De
3: és mindenki téged éltetett.
0: Igen, és onnantól kezdve, hogy a Újpesten akárhol mentem, már az autómra ragasztottak feliratokat, hogy gratulálunk, meg legenda lettél, és ami itt átkanyarodnék egy köszöntésre, amit a Szusza Ferenc stadionban csináltak.
3: Nagyszerű volt.
0: Újpest-Fradi mérkőzés volt, és akkor döbbentem rá, hogy persze, tök jó, hogy majdnem lila, de ez inkább magenta szerintem, bár a feleségem jobban képbe van a színekkel.
3: Lila az.
0: De hogy nem az számított, hogy én most újpesti versenyző vagyok, vagy sem, hanem hogy a magyar lobogót, ezt a piros-fehér-zöldet képviseltem. És hogy ennek köszönhetően, amikor a foci meccsre kiérkeztünk, és köszöntött az Újpest, a Fradi szurkolók is ugyanolyan transzparensekkel és feliratokkal, hogy legenda lettél, Krisztián, büszkék vagyunk rád, nekünk is nyerted. Szóval, hogy ez, az olimpiából tényleg azt tudod leszűrni, hogy ez egy olyan közösségépítő erőt tartalmaz, vagy vonz magával, amit persze lehet más sportágaknál is észlelni, de akárki akármit mond, ezt globálisan annyi ember nézi, és nem csak a határon belül, hanem a határon túli magyarok is ugyanúgy örültek és szurkoltak, és azóta is hívnak határon túli eseményekre. Szóval, hogy ez nehéz ezt így elmondani, hogy ez milyen érzés, és mit érzek. Kisgyerekek szokták kérdezni, hogy milyen olimpiai bajnak lenni, és én mindig elmondom, hogy képzeljétek el, hogy tök jó, de a legjobb az, hogy én világot láthattam a tornának köszönhetően.
3: Ezt nálunk tígyek azért. Figyelj, nem tudom, belefér-e, de két mondatot mondhat, vagy még szeretnél rondolom?
1: Vége felé vagyunk a beszélgetés.
3: Hogy ugye volt még egy olimpián ott, más minőségében, ez a párizsi olimpia.
0: Igen.
3: Kívülről, de belülről mégis milyen, mennyivel volt 12 évvel másabb, illetve voltál-e helyszínen
0: rosszabb.
3: Magyar aranynál?
0: Nem voltam sajnos, viszont rosszabb volt kívülről.
3: Mentél volna fel a, nem tudom, pástra,
0: hát,
3: meg a
0: bíztam
3: szőnyeg...
0: a versenyzőinkbe, mert tényleg mind a férfi versenyzőinket ugye végig tudtam nézni.
3: Ja, hogy én nem tornára gondoltam, más eseményre nem sikerült.
0: Kézilabdán voltam, és az is rossz volt kívülről, mert hát nyilván ott se tudtam volna beugrani kapusnak, vagy bármi, hogy, és pont a francia női kézi meccsen, ahol kezdtek a lányok, ott oda jutottunk, mert ahogy kiestünk, már este mentünk egy kézi meccs, és akkor utána én rácsatlakoztam a tornára, mert azok meg ilyen egésznapos programok voltak, úgyhogy nagyon máshova nem jutottam el sajnos, de a tornán én tényleg még a mai napig jobban izgulok, mint amikor én versenyeztem, mert
3: nem te csinálod.
0: Hát nem, én attól függetlenül, hogy 100%-osan bízok a versenyzőinkben.
3: De milyen volt maga a hangulat Párizsban?
0: Szerintem nagyon jó. Bár nyilván London az egy már mind a kettőnek megvolt a maga hangulata. Hát nagyon várom Los Angeles-t, mert az egy nagyon durva olimpia lesz show szempontjából. Szóval, hogy az oda tényleg, aki teheti, és van rá esélye, az menjen ki nézőnek, mert az, amit London adott, és az, amit Párizs adott, azt szerintem Amerika
3: hatványozni
0: fogja. Tuti.
1: Viszont ha már Amerika, akkor úgy hallottam, az egyik kedvenc sportágod a labdarúgás, és ugye már zajlik a világbajnokság. Melyik együttesnek szurkolsz? Ki fogja nyerni a VB-t szerinted?
4: Kik valakint a VB-t?
1: A legjobbak.
4: Hát akkor a legjobb fogja nyerni.
1: Korrekt. Köszönjük szépen, akkor igazából ez a legjobb zárszó szerintem.
0: Köszönöm.
1: Nagyon szépen köszönjük Berti Krisztiánnak, hogy az olimpiai napja miatt befáradt hozzánk, ami ugyancsak holnap után lesz, de már mi ma megünnepeltük, mint Krisztiánnak a korábbi 2012-es olimpiai bajnoki címét, mint pedig a Magyar Olimpia napját, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, és köszönjük a figyelmet a kedves hallgatóknak is.
0: Köszönöm szépen én is.
1: Ezennel és azonnal pedig búcsúzik a ma reggeli stáb, Kovács Erika, a hangmérnök Bredák József, valamint Erdei Márk is köszöni a megtisztelő figyelmüket, további szép napot kívánunk.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en. Kérek,

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Balogh Balázs vagyok. A mai nap szerkesztője Szűcs Miklós, a hangmérnök Jámbor Tamás. Vízilabdával kezdjük, hiszen a Ferencváros férfi és női vízilabda csapata is a Bajnokok Ligájában szerepelt az elmúlt hétvégén, illetve hát már csütörtökön kezdődött a sorozat, és a férfiak a két bajnoki döntő megnyerése után ebben az esztendőben a harmadik helyet szerezték meg, azaz bronzérmesek lettek. Köszöntöm a stúdióban Nyéki Balást. Hát először egy személyes kérdés, hogy vagy, mert egy kicsit olyan jazzes a hangod, ez betegség, vagy kikiabáltad Máltán?
3: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat. Igen, hát az nekem a Málta az ilyen szokott lenni, ez nagyon a vége a szezonnak, és általában a bajnoki döntő után van, ami nyilván ugyanúgy megterheli a hangszálakat, de a máltai millióben ott a nyitott uszoda, a teltház valahogy túl kell üvölteni a szurkolókat, hogy valami információ átmenjen a játékosoknak, és akkor általában elmegy a hangom Málta utánra. De hát ez benne van, ahogy vagy kérdésre, nagyon vegyes az érzés, mert próbáltuk úgy átalakítani az agyunkat a elődöntő után, hogy úgy fogjuk fel a bronzmeccset, hogy pozitívan és akarjuk megnyerni. Én szerintem ez talán a tévén keresztül is átjött, hisz elég sok, ha lehet ezt mondani, emiatt dicséretet kaptunk, mert tényleg úgy éltük meg, mint valami, mint akár egy Bajnokok Ligája döntőt. Nagyon fontos volt számunkra, ott boldogság volt bennem, és a játékosokban is, de most azért van egyfajta üresség, ezt őszintén mondom, és egy kicsi, vagy nem is kicsi csalódottság, mert nyilván nem ezért mentünk, de azt is tudjuk, hogy nem lehet mindig nyerni, ezt meg az elődöntő után elmondtuk, az is biztos volt, hogy a sorozat valamikor megszakad, most jött el a pillanat.
2: Kicsit elemezzük akkor ezt az egész évet, kezdjük onnan az elején. Úgy az volt a célkitűzés, hogy a bajnoki címet megvédeni, és a Bajnokok Ligája győzelmet is?
3: Igen, a klubvezetés részéről nagyon korrektül elmondták, hogy mit várnak Magyarországon, dominálni, megnyerni mindent, a Bajnokok Ligájában pedig ameddig lehet a csúcson maradni, de azt ők is tudták, és ők is érezték, hogy azért ez nem tartható örökké ez az állapot, úgyhogy a Final Four volt a minimális elvárás, az érem volt azt gondolom a belső motiváció és a klub részéről és a játékosok részéről, de mindenki kimondva kimondatlanul azt várt el a csapattól, legalábbis a játékosok maguktól, hogy Bajnokok Ligáját nyerjünk újra.
2: Ha a bajnokságot nézzük, akkor azért komoly ellenfeletek nem akadt, legyünk őszinték, kicsit úgy vagytok, mint a kézilabdában sokszor a Veszprém, hogy két-három olyan meccs volt a bajnokságban nekik is, amikor igazán erőkifejtésre késztették őket. Ennek látod valami kárát?
3: Hát ez egy érdekes kérdés. Tegnap Kemény Dénesnek köszöntöttem a születésnapján, és gratulált, és mondta, hogy talán amit semmiképp sem kritikánknak szánt, hanem egy picit ilyen globális problémának, hogy nincsenek nagyon vetélytársak, és ezt felhozta ezt a Veszprém példát, én meg azt mondtam, hogy igen, ez valóban így van, de a többi bajnokságban sem igazán vannak a vízilabdán belül, és most már azt nézem, hogy erről beszéltünk korábban, hogy szeretem a kézilabdát, és hogy a Barcelona megnyerte a Bajnokok Ligáját, hát ott meg aztán meg végképp nincsen senki, aki vetélytárs lenne a Barcelonának. Úgyhogy ez egy olyan helyzet, hogy így alakult a sport világa az elmúlt évtizedekben, hogy tényleg aki Bajnokok Ligáját akar nyerni bármelyik ilyen komoly látványsportákban, az olyan szinten kell dominálnia a bajnokságot, hogy nem nagyon van ellenfelük. Egy-egy országon belül akad olyan, hogy valahol összetesznek egy csapatot, és kialakul egyfajta konkurencia. Most az látszik, hogy a görögöknél lehet ilyen. Azért az olaszoknál valamennyi van az, hogy a Brescia mindig valamilyen különleges szisztémában játszik, és összezavarja az ellenfeleket, és a Recco-nak is nehéz pillanatokat okoz, de a Recco meg fogja nyerni most a bajnokságot, mert ott a bajnoki döntő az csak most indul a BL után.
2: Persze, hát mondhatják azt is a szurkolók is, hogy az elmúlt két évben sem volt nagyon vetélytársatok.
3: Igen, ez is igaz, de az, az tényleg látszik az a fajta dominancia erősödése, hogy ugye az első év, első én éve, amikor én voltam vezető, az edző az első évemben, megnyertük a bajnokságot, de voltak azért nehezebb meccsek. Emlékszem, hogy Szolnokon utolsó másodpercben tudtunk csak nyerni. Sokkal nagyobb erőbedobásra kényszerítettek az ellenfelek. Most ugye az idei szezonban ez annyira redukálódott, hogy Honvéd a Magyar Kupa döntőben nehezítette meg a dolgunkat, de hát tényleg nem volt egy olyan pillanat sem a bajnokságban, amikor valami konkurencia lett volna. Erre el szokták mondani, hogy nyilván ez a Ferencvárosnak is a hibája, a kritikája, így gondolkodik. Én ezt meg szoktam védeni mind a csapatot, mind a klubvezetést, hogy ezt ahogy mondtam, ez így működik. Ma ezt nem lehet számon kérni a csapattól, a vezetőségtől, a játékosoktól. Egy dolgot lehetne csinálni, egy olyan konkurenst létrehozni a többi csapatból, aki komoly ellenállásra kényszerít minket. Egyébként lehetne ezt csinálni. Én szerintem, ha valahol hibát keresünk, nyilván nem az én dolgom, de azt lehet látni, hogy 2-3 játékos cserélésével valamelyik budapesti élcsapat simán beleszólhatna olyan szinten a bajnoki cím sorsába, hogy nagyon megnehezíteni a dolgunkat. Azt nem mondanám, hogy megnyerni a bajnokságot, de biztos, hogy sokkal nagyobb erőkifejtésre kényszerítene minket, úgyhogy ez láthatóan jövőre se fog megtörténni.
2: Hát ez pénzkérdés valószínűleg.
3: Szerintem felfogás kérdés, a pénz az alap, ezt el szoktam mondani, hogy valójában nagyobb költségvetéssel gazdálkodunk, de az elmúlt években azért azt a modellt láttuk, hogy pénz volt kluboknál, Pesten is, és nem feltétlenül jó utat választották, vagy jó igazolásokat hoztak létre. Ugyanazokért a pénzekért sokkal jobb játékosokat lehetett volna igazolni. Most azért egy rövid példát mondanék, van 3 olyan válogatott játékos magyar, aki haza akart jönni komoly csapathoz, nem feltétlenül a Ferencvároshoz, sőt, igazándiból a Ferencvároshoz tudták, hogy nem tudnak jönni, mert megvan a keretünk, de szóba se jöttek a tárgyalások, és ezek olyan összegek, amit simán ki tudnának fizetni a magyar klubok, ha csak egy kicsit átalakítanák a gondolkodásmódjukat, elengednének egy-két idősebb játékost, egy-két olyan játékost, akik talán nem hoznak annyit a csapat malmára, de valahogy ez a fajta gondolkodásmód nem alakult ki az előző években, és ezt mondhatom az elmúlt 10 évre visszamenőleg is. Tulajdonképpen egy olyan alkalom volt, amikor a Szolnok létrehozott világklasszisokkal egy olyan csapatot, hogy meg is nyerte a bajnokságot, amikor a Fradi egy pillanatra elvesztette itthon a dominanciáját, és harmadikok lettünk, kiestünk az elődöntőben az OSC-től, de hát ott is azoknál a csapatoknál a OSC, nem akarok csapatneveket mondani, sok olyan személyi döntést hoztak szerintem, ami nem szolgálta a vízilabdát.
2: Egyébként a Ferencvároshoz jelentkeznek, próbálkoznak azért, hogy beférjenek, mert hát mindenki szereti a sikert.
3: Természetesen külföldiek is, magyarok is szeretnének itt játszani, de az látszik, hogy 18-as játékos kerettel dolgoztunk idén is, az előző évben is, már ez teljesen ki van maximalizálva, nem nagyon fér bele, sőt, ugye a tavalyi évben elengedtünk 3 idősebb játékost, a Németh Tonit, a Nagy Ádámot és a Pol Zolit, akik más klubokba folytatták, vagy épp a Pol Zoli abba hagyta, és helyettük fiatalokat építettünk be, de ez, azt gondolom, hogy ez is létszükséglet volt a jövőnket illetően, hisz látjuk azt, hogy ezek a fiatalok ügyesek, jók, de szükségük van arra a terhelésre, amit most kaptak meg idén a nemzetközi elitben.
2: Milyen volt az idényetek sérülések szempontjából?
3: Ugye egyszer a Szuperkupa döntő után mondtam, hogy nehéz idényünk van már a szezon legelején, mert nagyon sok volt a sérülésünk, de nem nagyon akartam ezzel foglalkozni, beszélni róla, meg panaszkodni, egyrészt, mert nagyon jó a keretünk, és tudjuk rotálni a játékosokat, másrészt pedig én azt gondolom, hogy ez egy kicsit mindig olyan érzést kelt az emberekben, hogy mintha kezeit mosná az edző. Ezek tényszerű dolgok, ezt utólag el lehet mondani, ha nyertünk volna, sokkal hitelesebb lenne, de így azért a bronzérmmel a nyakunkban is el lehet mondani, hogy azért a szezon úgy indult, hogyha nagyon részletesen végig akarunk menni mindenkin, az Erik egyből kiesett, egy évig nem fog tudni vízilabdázni, most lesz szeptemberben, hogy letelik az egy év, volt egy sérműtétje, a Mandicsnak volt egy komoly válsérülése, ami minimálisan búlott, hogy kés alá kelljen feküdnie, végül más eszközökkel megoldották, alternatív rehabilitációs módszerekkel. A Argyropoulosnak volt egy bordatörése, a Manónak volt egy hátsérülése, visszatért a hátsérülés után a világkupa után. A Mandicsnak lett egy lovaglóizom szakadása, szóval folyamatosan jöttek ezek a sérülések, a Jansi kiesett a világkupa után, mert neki is valamilyen bordaközi izom problémája volt, nem tudott játszani, úgyhogy mindig volt valami, arról nem is beszélve, hogy itt a szezon második felében, amikor élethalál meccseket játszottunk, a Nagy Ákosnak eltört az ujja, a Wendelnél több dolog is volt, hogy a repülőn esett össze, és nem is nagyon beszéltünk róla, a Rekóban például jött velünk, és úgy volt, hogy játszani fog, és egészen hihetetlen jelenetek voltak. Utólag el lehet mondani, szerintem akkor nem akartunk egyáltalán róla beszélni. Az utazás közben keltettek föl, hogy a Wendel rosszul lett, és a folyosó közepén feküdt, és ott próbálták egy külföldi orvos által újra életet lehelni bele. Szóval nagyon nehéz, nagyon nehéz.
2: Mi volt a probléma, az kiderült?
3: Hát egyszer csak összeesett, elájult a repülőn. A pontos diagnózist azt abban látták, hogy kimerültség volt benne. Mindenfajta vizsgálatot megcsináltak a szívével, a fejével kapcsolatban, és szerencsére nem volt semmi, sem maradandó károsodás, sem olyan, hogy bármi olyan oka lett volna, ami komolyabb problémát okozhat majd a karrierjében. Tehát teljesen kivizsgálták, átvizsgálták, de hát ilyen lett a mai sport, akkor a terhelés, és akkor a válogatottaknak a terheltségi szintje annyira le van terhelve, hogy ahogy jönnek a válogatott mérkőzések, jönnek a klub mérkőzések, és a Bajnokok Ligájában is teljesíteni kell mindenhol, és egyre kevésbé van figyelve a sportoló. Nyilván mi a Fradiban próbálunk erre figyelni, de itt is szerződéssel vannak a játékosok, valamint azért a válogatottban meg értelem szerint mindenki játszani akar és teljesíteni akar.
2: De amikor most mentetek Máltára, úgy nagyjából mindenki egészséges volt?
3: Hát úgy volt nagyjából mindenki egészséges, hogy arról már nem is beszéltem, hogy a diszomának ugye vakbél műtétje volt, perforált vakbéllel, került kórházba a bajnoki döntő előtt, itt nem tudott a sorozat alatt játszani, és a végén kaptunk engedélyt, hogy játszott az elődöntőn, de ott is úgy szállt be a vízbe, hogy mondta, hogy lehet, hogy nem is tud játszani, mert ahogy elindult a meccs, akkor már leadtuk a nevezést, ha meccs előtt egy órával tudjuk, vagy kettővel, akkor valószínűleg ott cserélünk, tehát akkor már nem is játszott volna, így a bronz meccsen már nem is játszott, mert nem volt jól. Ilyen volt az évünk, akkor ugye beszéltünk a Somáról is, aki a Soma is nehezen jött vissza a szezon elején, volt a csípő problémája, ki kellett mennie külföldre injekciót kapni, hogy folytathassa a vízilabda pályafutását, utána eltörött az ujja, úgyhogy ezek nehéz dolgok voltak, de ez nem panaszkodás, ez egy tényállapít, megállapítás.
2: Nyilván jól ismered a csapatodat, amikor mentetek ki, akkor úgy gondoltad, hogy elegendő lesz az egészségi állapot, a forma, minden függvényében a teljesítményhez az, hogy ott tudjatok lenni mondjuk a döntőben, vagy megnyerjétek?
3: Azt gondoltam, hogy igen, és most is azt gondolom, hogy tulajdonképpen mindenünk megvolt hozzá. Vetélytársak vannak itt, azért keveset beszélünk arról, hogy nyilván a Barcelonának milyen jó szezonja volt, és a Barcelonetta ugyanúgy egy világválogatott, mint a Ferencváros, 9 spanyol válogatottal, 2 magyar válogatottal, 2 olasz válogatottal. Talán erről kevesebbet beszélünk, és azért azt, hogy például ha róluk beszélünk, akkor azt is el lehet mondani, hogy a spanyol válogatott jelen pillanatban a világ legjobb vízilabdáját játsza, és a világ legjobb válogatottja tényszerűen is, hisz a világbajnokságot ők nyerték, ők a címvédők. Úgyhogy a Barcelonát egy világválogatott, a Rekó egy világválogatott, és az a Pireus, aki igazándiból úgy nézve a szezont, hogy a fontos meccseken nagyon simán kikapott, és relatíve sima lett a bronz meccse végére, bár nyilván egy nagyon nehéz meccs volt 3,5-4, de valahogy ki tudtuk nyitni a végére a mérkőzést. Így nézve, hogy ők is egy világválogatott, mert ha azt nézzük, hogy a teljes görög válogatott szinte ott játszik, magyar válogatottakkal, a világ legjobb centerei ott vannak, hát meglepetés, hogy nem szólt bele jobban a nagyok dolgába. Úgyhogy ezek nagyon komoly játékerőt képviselő csapatok, és ha már erről beszélünk, vagy nem beszéltünk ideig róla, de több helyen el is mondtam, a Marseille, aki megnyerte az Európa kupát, ugye a Bajnokok Ligájából esett ki, nem jutott a nyolcba. Magasabb költségvetéssel dolgozik, mint a Ferencváros. Ott mekkora lehet a csalódás? A Radnicki magasabb költségvetéssel dolgozik, mint a Ferencváros. Olimpiai bajnokokkal, Európa bajnokokkal, világbajnokokkal az egyik legerősebb játékos kerete van Európában, nem jutott a nyolcba. Úgyhogy nehéz ma már a Final Four-t is elérni, de az látszik, hogy a eredményesség és a játék tekintetében három csapat kiemelkedik a mezőnyből. Az, aki érmes volt a máltai tornán, a Barcelonetta, a Rekó és a Ferencváros egy szinttel a többi csapat előtt jár, ez látható.
2: Erről csak ti tehettek, ti tettétek magasra a mércét.
3: Igen, de ezt el is szoktam mondani, hogy ezt mi alakítottuk ki magunkba, ezt az érzést, hogy már egy bronzérmet szinte kudarcként élünk meg, azért az előtte levő időszakban, amikor a Fradi bronzérmet szerzett a Bajnokok Ligájába, tényleg mindenki mosolyogva jött haza. Most azért látható volt az a hiányérzet, hogy nem ezért mentünk.
2: Na hát nézzük ezt az első mérkőzést ugye a Barcelonetta ellen. Itt sokan abban reménykedtek, hogy például az egyik legjobb játékosa a katalán csapatnak nem játszik, akkor majd könnyebb dolga lesz, jelesül a magyar válogatott Vígvári. De hát nem így történt, mert ott a mérkőzés elején ott valami nem indult, jól nem indult be, te is így láttad?
3: Az első része az, hogy a Vígvári nem játszott, arra egy nagyon gyors példát mondok, a Rekót úgy vertük meg Rekóban, hogy 10-4-re vezettünk a fél időben, nem volt a Vígvári Vendel, nem volt a Mandics, nem volt a Nagy Ákos a előbb említett sérülések miatt, tehát három tényleg meghatározó játékosunk nem játszott, fiatalok játszottak, 2005-ös, 6-os születésű játékosok, sőt 8-as születésű játékos debütált a BL-ben állunk, és nagyon magabiztosan megvertük a Rekót, úgyhogy azért az, hogy egy játékos kiesik a keretből, ezt el is mondtam a csapatnak, ők is tudták, biztos, hogy plusz energiákat fog adni valakinek, hogy megmutassa, hogy ott van a helye, plusz valamennyire össze is tart ilyenkor a csapat, és küzd azért a játékosért, aki sérülés szenvedett. Úgyhogy ezt az elején én mondtam, hogy nem feltétlenül akkora könnyebbség nekünk, hogy nem játszik, plusz volt egy olyan érzelmi faktora is, hogy a két Vígvári egymás ellen játszhatott volna, mindig kihoz valami plusz motivációt, akár a Vendelnél is, de nyilván a Vincénél is, és ők nagyon szeretik egymást, és nagyon jó testvérek, és a Vendelnek ez egyébként egy érzékeny pillanat is volt, hogy a testvére nem játszott, úgyhogy az meg még kellemetlenebb helyzet lett neki, hogy végül nem ő jutott be a Bajnokok Ligája döntőbe így, hogy a testvére nem játszott, úgyhogy ezek ilyen olyan dolgok, amiket néha nem lehet kalkulálni. Így is történt, jött egy olyan játékos, a Velotta, aki 4 gólt lőtt, aki az egész szezonban nem tudom hány gólt lőtt a Bajnokok Ligájába, de meghatározó szerepet semmiképp sem játszott. Jól tudtak erre reagálni, erre a helyzetre, és tényleg azt mondom, hogy az egy-két játékos a BL még a kis spanyol válogatott előrelépett, és hozott egy olyan szintet, amivel ott tudott maradni a Barcelonetta mellettünk a végén. Az, hogy nem kezdtük jól a meccset, ez is valós. Ebben kereshetjük esetleg a hibákat, azt gondolom, mert hogy a végén kimaradt egy helyzet, az 5 métereseket kihagytuk, rengeteget gyakoroltuk, úgyhogy ebben már nehezebb keresni a hibát, és hogy nehezebb a javítási lehetőséget keresni. Az, hogy miért nem kezdtük jól a meccset, az egy nagyobb kérdés, mert azt gondoltam, és azt is láttam a csapaton, hogy nagyon éhesek, nagyon pörögnek, de valamiért nagyon lassú lett a mérkőzés eleje, és ez a Barcelonettának kedvezett. Ez teljesen mindegy, ez így alakult. Meg tudtuk fordítani a mérkőzést, ritmust tudtunk diktálni, és utána már mi irányítottuk a meccset, a meccslabda a kezünkben volt, kimaradt, ilyen a sport.
2: Na de hát azért mégiscsak beszéljünk arról, hogy nem sok gólt kaptatok, mert negyedenként 3-3, 1-2, viszont ott az elején ugye a fél időben 6-3 volt, mert hogy rengeteg zicser maradt ki, rengeteg olyan támadást nem tudtatok góllal befejezni, amit korábban más mérkőzéseken simán.
3: Hát igen, erre szokták mondani, ugye, hogy a védekezés nyeri a trófákat, meg a védekezéssel lehet nagyot alakítani. És ez azt gondolom meg volt mindkét csapat részéről, nagyon jól védekezett, igazságos lehetett a 9-9 a végén. Nagyon kevés gól a mai vízilabdában, és az is igaz, hogy kihagytuk a helyzeteket. Én pedig kifejezetten hangsúlyoztam az elmúlt években, hogy mennyire fontos a támadás is, meg a lövőerő. Ebben valamiért visszaesett a csapat a meccs elején, a második félidő sokkal jobb volt. Ott már 6 gólt lőttünk, ez egy jó szám. Isten igazándiból pedig, ha belőjük azt a 2-3 zicserünket még a második fél időben is, akkor meg már azt mondom, hogy még rendben is lettünk volna, a támadás is jó lett volna, de nem így lett. Úgyhogy más dolgokról beszélünk most, mint hogy a Bajnokok Ligája címvédésről beszélnénk.
2: Igen, de azért egy kicsit úgy mérő jöttetek, fölálltatok, ott volt a lehetőség, te is mondtad, ott az utolsó támadás, az megvan?
3: Persze, hát nagy nehezen néztem vissza egyébként.
2: Visszanézted?
3: Visszanéztem, de nem aznap, másnap általában egyből vissza szoktam nézni, és olyan rossz érzés is okozott bennem, mert tényleg ki volt játszva, megterveztük, kitaláltuk, ott volt, kihagytuk. Mindig ennyi múlik a sport, úgyhogy ez nehéz. Azután, hogy egyébként azt is el lehet mondani, hogy a harmadik negyedbe kaptunk egy kisebb bírói támogatást, amikor visszajöttünk a meccsbe, a negyedik negyed végén pedig semmilyen támogatást nem kaptunk, nem, hogy nem kaptunk, igazán, de a Barcelona kapott meg minden labda nélküli kiállításokat teljesen értelmetlen helyzetből. Ők csak így tudtak már támadni, mert már fölúszni se tudtak, azt a 2 fort belőtték, és így lettek meccsben. Úgyhogy ezek inkább a fájó pontok, de ez van. Én bízom benne, hogy valahogy ebből erőt tudunk majd kovácsolni magunknak a jövő évben, és erősebben térünk vissza. Ez egy nagyon panel szövegnek tűnik, mert ezt szokták mondani, de valahol tényleg kellenek ezek a fajta kudarcok a játékosoknak, hogy újra fel tudjanak állni, és olyan motivációt tudjanak gyűjteni, mind az edzésekre, mind a mérkőzésekre, hogy újra verhetetlenek legyenek.
2: Ugye a büntető párbaj az mindig lutri, de hát mindenki úgy gondolkodik Magyarországon, hát a büntetők, akkor ott van Fogel Soma, és akkor nincs probléma. Hát most ez sajnos nem jött be.
3: Igen, de ennek is van egy evolúciója a Somának, meg a Soma 5 méteres párbajainak, ugye amikor jó pár év ezelőtt még a Zsolt volt az edző, elvesztettünk egy szuperkupát, meg azt hiszem egy magyar kupát a Szolnok ellen 5 méteresekkel, akkor utána rengeteget gyakoroltuk az 5 métereseket, a Somába kialakult egy ilyen, Somából kialakult egy ilyen hős, aki az 5 méteres ölő, és minden 5 méteres kivéd, de hát ahogy az évek alatt kialakult ez a dominancia, nyilván az ellenfelek is elkezdték dühösek lenni, és elkezdték gyakorolni az 5 métereseket, elkezdték videózni a Somát, és az lett a következtetés szerintem, hogy meg lett mondva a játékosoknak, hogy mit lőjenek, magára vállalta az edző, hogy azt lője, hogy csak oda lője, csak magasan, csak ezt, mert a Soma ezt és ezt a mozdulatot fogja csinálni, és a számok terén is azt lehet látni, bár erről nyilván kevesebbet beszélünk, de például az olimpián már 24-ben ugye a bronzmeccset 5 méteresekkel vesztettük el, tehát valahol a Nimbus ott már a 5 métereseket mindig megnyerő magyar csapat, meg Ferencváros egy picit összeesni látszott. Utána elvesztettük mi is éppen a Barcelona ellen tavaly a 100%-os mérlegünket 5 méteresekkel, pont a Barcelonától pont 9-9 után kaptunk ki 5 méteresekkel, valamint idén a Brescia ellen például decemberben, amikor tényleg nagyon rosszul játszottunk, utolsó meccs volt a karácsony előtti időszakban, ott is visszajöttünk a meccsbe, 5 méteresek lettek, és az ötösöket ott is elvesztettük, úgyhogy rengeteget gyakoroltuk az utóbbi időben, beszéltünk is róla, célkitűzés is volt, hogy újra térjünk vissza a ötösöket mindig megnyerő csapatok közé, de hát itt is csak egy csapat nyerhet, és az ellenfél is ugyanannyit edz, ugyanannyit gyakorol, ugyanolyan jó lövőik vannak, és ugyanolyan jó kapusuk van, úgyhogy tényleg nagyon sokat döntenek ilyenkor már.
2: Persze attól még ő nem védett büntetőt, azért a mezőnyjátékosok bedobhatták volna, de hát nagyon rosszul indult ez az egész.
3: Igen, hát ez mindig egy ilyen kérdés, hogy az edző felelőssége is, hogy ő választja ki az ötös lövőket. Itt volt egy nagyon gyors közvéleménykutatás, hogy kivállalja, volt 6-7 játékos, és abból én hoztam meg a döntés, hogy ki az az 5, aki lövi. Ennek is volt egy lélektana, ugye a Blacky volt, aki a végén a időkéréses fort kihagyta, de pont a Európa-bajnokságon volt egy szituáció, amikor a spanyolok ellen hibázott, nagyon mélyre került, és ott is ötösök lettek, és ott pedig ő lőtte a győztes ötös gólt, úgyhogy azt gondoltam, hogy abból pedig lélektani pluszban ő majd úgy jöhet ki a ellenfél kapusával szemben, hogy megint nyerni tudunk. Hát ez ilyen, ez ebben például vállalom, mindenben vállalom, de ebben meg azt mondom, hogy ez az én döntésem volt, dönthettem volna máshogy, hogy kilövi, ha belövi, akkor se biztos, hogy kihagy egyet a spanyol csapat, és valameddig elmegy 20 lövésig, és ott hibázik valaki.
2: De a spanyol kapus, te is úgy látod, hogy jól védett a mérkőzésen is, nem csak a büntetőknél.
3: Ez az egész meccsen fantasztikusan védett, talán az élete egyik legjobb mérkőzése volt. Úgyhogy hát ez a nehéz része, mert meg is volt beszélve, hogy miket lőjünk, meg volt mutatva a videón, az elején nem így működött, nagyon elkapta a fonalat, a másodiknél, másik
2: de
3: föld...
2: De oda kellett lőni, ahol lőtték? Már hát, most a büntetőkre gondoltam.
3: Ezt általában egyébként pont a Gárdonyi Bandi állítja össze, úgyhogy majd őt kell számon kérni, de viccelek, nem, mert ő mutatja meg, hogy miket véd a kapus, de nyilván a kapusok is változtatnak stílust meccsek alatt. Az egyik lövésnél, amit a Mandi is hagyott ki, elmozdult az egyik irányba, üres volt a kapu, kapufagolvonalt lőtt, úgyhogy ha az bemegy, lehet, hogy már könnyebben lő a Blacki, teljesen más minden, ez így alakult.
2: Most javaslom, hogy hallgassuk meg azt, hogy hogyan nyilatkoztál a mérkőzés után, nem tudom, mennyire emlékszel.

0: Néha ennyi múlik, de azért már letettünk elég dolgot az asztalra, hogy tudjuk értékelni azt, ami magunk mögött van. Ettől függetlenül a bronz érmet szeretnénk megszerezni nagyon, bár most a játékosok fejében nyilván nem ez van, de tudom, hogy harcosok is fel fognak állni.
1: Viszonylag kevés gólos meccs volt ez így a mai vízilabdához képest, és ugye meccs előtt is beszéltük azt, hogy volt idő egymásból felkészülni jócskán. A Barcelonéta, amit nyújtott teljesítményt azon, ez mennyire érződött, vagy mondjuk Agirének ennyire jó napja volt?
0: Jó napja volt Agirének. Megbeszéltük, hogy mit csináljunk, és azt nem kevésbé csináltuk, különösen a meccs elején. Nagyon fordulatos meccs lett azért, mert a második fél időt mondom már mi irányítottuk, de tényleg, ha jobban kezdjük a meccset, akkor más lett volna, ha belőjük a forcsok, aha, de ez azt gondolom, hogy ez tipikusan olyan meccs volt, amely mindkét csapat megérdemelte volna, hogy bejusson a döntőbe, és ez így nekik jött össze, összességében megérdemelték az egész szezonjuk miatt. Ezt mindenképp el kell mondani. A mi szezonunk nem volt rossz, de mindig elmondjuk, hogy az határozza meg a szezonunkat, hogy a Bajnokok Ligájában hogy végzünk.
2: Viszonylag higgadtan nyilatkoztál most is. Így gondolod, amiket itt hallottál?
3: Hát igen, de azt gondolom, hogy az előttünk, vagy mögöttünk hagyott 25 perc az, amit itt beszéltünk. Nagyjából ugyanezeket mondtam erről a meccsről mindenképpen. Úgyhogy azért kellett, vagy azért nyilatkoztam higgadtan, mert higgadtnak kell lenni amiatt is, amit említettem, hogy egyszer egy sorozat megszakad. Ezt tényleg nem lehet örökké hajszolni, mert az egy olyan idegi terheltséget és olyan idegi fáradtságot okoz már mindenkinél, hogy újra és újra nyerni akar, mindig nyerni akar, és sosem veszít, hogy valahogy felörli az embereket. Úgyhogy biztos van benne egyfajta megkönnyebbülés is. Újra indulhatunk az elejéről, magyar kupát kell nyerni nyáron, és nem kell azzal foglalkozni, jönnek az ellenfelek, és akkor a negyedik Bajnokok Ligájánkat nyernénk meg, ha megnyertük volna most a harmadikat. Szóval ezek nagyon nehéz sorozatok, amiket tiszta fejjel kell értékelni. Én a meccs után is azt mondtam a játékosoknak, hogy köszönöm, amit idáig kaptam tőlük. Mindenkit megöleltem, és megkértem, hogy egymásért álljunk föl a bronz meccsre, és szedjük össze magunkat, ami láthatóan nagyon nehéz volt a mérkőzés elején, mert bármennyit beszéltünk róla, a vízben lenni, és megtalálni ott, abban a pillanatban azt a belső tüzet, az nagyon nehéz, úgyhogy ott például a bronz meccsen mindent el kellett követni. De mondom, összességében az a fájdalom, meg az a fajta üresség, ami bennem volt ott, amellett azért volt bennem annyi, azt gondolom, higgadság, hogy tisztállásom azt, hogy amit ideig elértünk, az egészen egyedülálló volt, és nyilván nem sokan fogják tudni ezt megismételni.
2: Muszáj megkérdeznem tőled, mert ugye sokan mondták, hogy lehet, hogy azért nem sikerült a döntőbe jutás, mert egy kicsit bizonytalan most a Ferencvárosnál a szakosztályok élete, akár a férfi vízilabdájé, és a játékosok mentálisan nem voltak készek arra, hogy most itt csak a játékra koncentráljanak. Te láttál valamilyet, vagy volt valamilyen?
3: Nem tudok erről beszélni azért, mert bár ugyan amikor híreket hallottunk, akkor leültünk beszélni a játékosok, és megbeszéltük, hogy egy dolgot tudunk csinálni. Bajnokok Ligáját nyerünk, vagy érmet szerzünk minimum, és akkor megerősítjük a saját pozíciónkat. Nem tudjuk, hogy mi lesz, de összességében azt a fajta nyugalmat azért megkaptuk a végén a sportvezető, hogy a Ferencváros vezetőit, hogy elmondták, hogy jövő évben is meg lesz ez a csapat, ugyanez a keret meg lesz, úgyhogy amiket vállaltak, azt teljesíteni fogják. Hát, de én szerintem ezzel nekünk nem is szabad foglalkoznunk, a dolgunkat kell tenni, aztán az élet majd alakítja, hogy mi lesz, de én azt látom, hogy egyelőre az élet többi területén is Magyarországon belül kérdések vannak. Biztos, hogy vagy bízik benne mindenki, hogy jó irányba fog menni a dolog, és azért szurkolunk, hogy mindenki a legjobbját tudja kihozni, nyugodt körülmények között tudjon dolgozni, aztán meglátjuk, mi lesz.
2: Kedves hallgatók, hamarosan következik itt a Hazafutásban a hírek, utána pedig folytatjuk megkezdett beszélgetésünket Nyéki Balázsra.
4: Ez korábbi műsorunk ismétlése.
2: Kedves hallgatók, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs, vendégünk pedig Nyéki Balázs, a Ferencváros vízilabda csapatának vezetőedzője. Ugye az elmúlt hétvégén bronzérmet szerzett a csapat a Bajnokok Ligájában, és beszéltünk már itt az elődöntő mérkőzésről a Barcelonéta ellen, és már szóba hoztuk azt is, hogy nem volt könnyű a csapatnak azért fölállni ebből a vereségből, hogy aztán a görögök ellen megszerezze ezt a bronzérmet, de hát akkor azért csak sikerült ilyenkor. Mi a fontosabb felkészíteni mondjuk a görögök elleni taktikára a csapatot, vagy inkább a

0: fejekbe rendet tenni, Balázs.
1: Azt gondolom, hogy a fejekbe rendet tenni fontosabb. Nyilván kell az ellenférről beszélni, de relatíve keveset beszéltünk az Olympiakoszról, legalábbis ahhoz képest, amennyit szoktunk az ellenfelekről beszélni. Az egyértelmű volt, hogy valahogy meg kell találni a tüzet, amit mondtam, és ez nagyon nehéz volt, de mondom, a fogadkozások megvoltak, csak hát mindkét oldal fogadkozik, ez így szokott működni. Úgyhogy az Olimpiákhoz is nyilván bronzérmet akart szerezni, bízott benne, hogy mi vagyunk a csalódottakbak, ez így is volt, és a mérkőzés ele is így nézett ki. Én azt gondolom, hogy mióta edző vagyok, ez volt az egyik legnehezebb mérkőzésem, amióta felnőtt edző vagyok mindenképp, de talán az egész utánpótlás karrieremet is figyelembe véve, amikor utánpótlás játékosokkal foglalkoztam, utánpótlás csapatokkal, azt is figyelembe véve, ez volt a legnehezebb mérkőzésem edzőként, mert olyan értelemben mindent be kellett vetni, hogy az első percben sort cseréltem 0-2-nél, visszajöttünk a meccsben, megfordítottuk, teljesen elvesztettük a kontrollt a második negyed közepén, időt kellett kérni, ott keményebbnek kellett lenni a játékosokkal, utána bele kellett venni azt is, hogy a bíróval kommunikálni kellett, hogy egy picit azt lássák, hogy mennyire fontos nekem is ez a meccs, és fontos is volt, és tényleg minden gólnak úgy örültünk, mintha a bajnokok ligája döntőben lennénk, úgyhogy...
0: Az Olimpiákoszon is ezt láttad?
1: Nyilván az elején így mentek oda, de én azt láttam, hogy a harmadik negyed közepétől egyértelműen azt lehetett látni, hogy mi jobban akarjuk a győzelmet, itt már nem a taktikáról szólnak a dolgok, egyértelműen a szívről és arról, hogy ki tudja maga mögött hagyni a múltat. Ahogy elindult a meccs, és ahogy abban az idegállapotba kerültek a játékosok ott a harmadik negyedben, olyan felfokozott idegállapotba és olyan... adrenalin szint eljátszottak már, hogy tényleg ott azt lehetett látni, hogy jobban akarjuk a győzelmet, és jobb döntéseket is hoztunk, meg nagyobb energiákat tettünk a sikerért, valamint azt is lehetett látni, hogy a Pireusz valamennyire elfáradt a végére.
0: Itt ment azért a góllövés az első fél időben 5-öt, illetve 4-et lőttetek, igaz, kaptatok is 4-et, illetve 5-öt, tehát ugye döntetlen volt itt is, tehát azért szoros, nagyon szoros meccs volt ez is.
1: Hát szoros, de mint mondtam, például az első fél időben nagyrészt mi jöttünk az eredmény után, 6-4 volt, amikor vezettünk, utána megfordították 8-6 oda 9-ét vép, hogy visszajöttünk az első fél idő végére, kapust cseréltünk a harmadik negyedbe, ezt is mondhattam volna előbb, hogy ezt is bevetettük, hogy egy picit feszesebb legyen a védekezés, kaptunk 2 gólt, 9-11, és onnan megint vissza kellett jönni. Ott hozzátett annyit a Papajó, a Szakonyi kapusunk, hogy védett 2-t, tüzet hozott ő is a védekezésbe a üvöltözéseivel, egész arckifejezésével, és egy picit úgy feltüzelte az egész csapatot, és amikor visszatettük a Somát a negyedik negyedbe, akkor pedig a Soma tett hozzá annyit, hogy kialakult ez a 3 gólos különbség, és a végére tényleg azt mondhatom, hogy magabiztosan nyertük meg a meccset, de mondom még egyszer, hogy őt lezárult a meccs, meg az utolsó gólokat lőttünk, ott már azt láttam a játékosok, hogy élvezik is, meg nagyon akarják ezt a sikert, és tényleg úgy fogtuk föl, hogy ez nagyon fontos nekünk.
0: Ha már a kapusokat említetted, ezt akartam is az előbb kérdezni, hogy a Barcelona ellen, amikor voltak a büntetők, akkor nem gondoltál arra, hogy húzol egy váratlant és belecserélsz, mert például a hölgyeknél ez ugye bejött?
1: Nyilván egy pillanatra megfordult a fejembe, de általában azért a Sománál pedig azt kell tudni, hogy volt már olyan helyzetben, hogy mínuszban volt a csapat az 5 métereseknél, mert hogy a Soma nem védett, addig valaki kiadta nálunk, és nála mindig benne van, hogy akár a negyediket vagy ötödiket megfogja. Persze egy pillanatra megfordult a fejembe, talán cserélhettünk is volna, de összességében 2-t hagytunk ki, úgyhogy nagyjából már szinte mindegy volt a negyedik lövésnél.
0: És akkor ugye jött ez az utolsó negyed itt a görögök ellen, itt már arattatok, taroltatok.
1: Erőből. Mindent erőből csináltunk, és akaratból. Szép vízilabdát talán ott nem játszottunk, de ott tényleg annyira akartuk a bronzérmet, hogy akik már kipontozottak a kispadon, azok is annyira belelovalták magukat, hogy tényleg aki jött ki, csere volt, folyamatosan cseréltünk, hogy mindenki tüzelt a társát, és ez nagyon jó volt látni. Egyébként, amit szerettem volna mondani az elődöntővel kapcsolatban, meg a bronzmeccsel kapcsolatban, hogy általában egy csapatnak azt mutatja meg az erejét, hogy a kudarcokat hogy kezeli, és emiatt nagyon büszke vagyok a játékosaimra, mert kezelhették volna úgy is, hogy akár hibásokat keresnek egymásban, egymásnak esnek valami miatt, sokszor előfordult, és akár vízilabdán belül is, az elmúlt időszakban, és ez abszolút nem volt látható a csapatomon, sőt, a másnap már azt láttam az edzésen is, hogy jó kedvük volt. Nyilván zavarta őket az elődöntő, de egymást próbálták kihúzni a problémából, és azt nagyon jó volt látni, és ezért tudtunk mi nyerni.
0: Nyilván ilyenkor azért szoros a menetrend, a napi rend, hogy hogy készültök, mint készültök. Kellett esetleg valakivel külön is beszélni a csapatból? Van, aki érzékenyebben érintett a dolog?
1: Mindenkivel egyesével beszélgettem, amellett, hogy a csapattal beszéltünk, ahogy mentünk az uszodába, a külföldiekkel kezdtem, oda mentem a medencében hozzájuk, medencetérben, és egyesével elkezdtem beszélni, hogy hogy vannak. Volt, akin láttam, hogy nagyon ki volt, utána mentem a magyar játékosokhoz, a fiatalokat hagytam a végére, de a fiatalokkal például azért kellett beszélni, mert láthatóan őket megtompította az elődöntőben, az elődöntő milliője, hisz ahogy beszéltünk arról, hogy rutinos játékosok mentek, fiatalok épültek be, a fiatalokat én szerintem nagyon megzavarta ez az elődöntő, meg a Final Four-nak az egész lehetősége. És ez azon látszik igazándiból, hogy beszéltem is velük erről, elmondtam, hogy mit gondolok, elmondtam, hogy lehet, hogy a bronz meccs lesz a következő, amivel már el tudnak indulni fölfelé a karrierjükben, hogyha jövőre eljutunk ide, akkor vehetjük úgy, hogy befizették a kasszába azt, amit be kellett, hogy jó teljesítmény nyújtsanak a következő szezonban a Final Four-on belül, mert ez egy teljesen más millió, ezt lehet látni a kézilabdában is, férfi-női kézilabdában is lehetett látni, néztem, érdekes volt, és mindig az a csapat nyeri meg, ahol van egy-egy egészen extra teljesítmény, és jobban meg tudja élni azt a pillanatot.
0: Meg hát azért egymás után vannak ezek a mérkőzések, most csak a legutóbbi a férfi kézilabda 4-es döntő, ugye, ami Kölnben volt, ott az első napon valami szenzációs meccset játszotta a Füchse Berlin és a Magdeburg, és parádés teljesítménye elt a Berlin, és a Barcelona ellen már ez nem sikeredett, mert ez két nap egymás után ugyanolyan jól játszani, gondolom ez vízilabdában is nagyon, nagyon nehéz.
1: Hát nagyon nehéz, és mindenki az elődöntőre hegyezi ki magát, mert a döntő az mindig egy más műfaj, ott már az a lélekről szól, és az dönt, hogy ki az, aki jobban meg tudja ragadni a pillanatot, és valahogy át tudja élni azt a pillanatot, ami ott van a döntőn belül. Az elődöntők a legfontosabbak, igen, a Füchse Berlin nagyon, a meccset nem láttam, mert ugye kint voltunk Máltán, de azt láttam, hogy azért 40-35-re nyertek, ha jól tudom, az biztos, hogy egy egészen parádés meccs lehetett, de a döntő is sok gólos meccs volt, úgyhogy viszont a Barcelona sem nyer mindig, ha jól láttam, 22-24-26-ban nyerte meg, kimarad egy-egy év, én bízom benne, hogy nálunk most kimarad egy év, akkor jövőre újra mi tudunk a Bajnokok Ligája tetején lenni majd.
0: Egyébként hogy láttad a csapaton, amikor véget ért a mérkőzés, akkor tudtak igazán örülni?
1: Ott a helyszínen nagyon, nagyon boldogok voltak, tényleg megköszöntünk a szurkolóinknak, egyből oda mentünk, őszinte mosolyokat láttam, és őszinte örömöt, és ezt érzem magamon is, viszont ahogy eljött a másnap, úgy azt mondhatom, hogy jól kezeltük a bronzmeccset, jól is éltük meg, de a hiányérzet az ott van bennünk, és nagyon nagy sportolókról van szó, és tudják azt is, hogy ezek a sorozatok megszakadnak, de nyilván egy álom valahol összetört, mert szerettünk volna bekerülni abba a szűk elitbe, ahova a Rekko és a Mladost Zagreb tartozik, hogy három Bajnokok Ligáját tudnak egymás után nyerni.
0: Hát most újraindul majd a sorozat.
1: Most újraindul, csak ilyenkor olyan messze van, nem a három év, arról nem is beszélnék, az egy év is, amikor újra ott leszünk a Final Four-ban remélhetőleg, és meg tudjuk majd talán nyerni. Nagyon nehéz lesz, de mondom még egyszer, azért fogunk minden nap lejönni, hogy ezt az álmot beteljesítsük, hogy egyszer elérjünk valami egészen különlegeset. Azért az elmúlt években lehetett látni, hogy a Ferencváros mennyire domináns lett a vízilabdában, belecsatlakozott abba a szűk elitbe, hogy most már háromszoros BL győztesek vagyunk, és szeretnénk közeledni a Rekkóhoz. A Rekkónak nem lett ugye a Bajnokok Ligája címe, 11 van, ahogy lehet, majd szeretnénk őket nem befogni, mert az nagyon messzinek tűnik, de tényleg közeledni a trófeák gyűjtésében hozzájuk.
0: Tudom, hogy ha nem játszik a sportban, ha választottál volna, melyik csapatot választottad volna az elődöntőre?
1: Hát, persze, lehetünk őszinték, az Olimpiákost jobban akarta mindenki, de ott, amikor itthon elrontottuk a Rekkó meccset, akkor azért látszódott, hogy ez nehéz lesz, bár teljesen őszintén mondom, még a sérülésekkel és a fiatal csapat összetétellel is azt gondolom, amikor mentünk Rekkóba, őszintén hittem benne, hogy nyerhetünk öttel. Talán a játékosok néztek úgy, hogy megbolondultam, de hát 10-4-re vezettünk a fél időben. 10-4-re vezettünk, és az volt az a pillanat, amikor viszont iszonyatos támogatást kapott a Rekkó, nem tudtunk fölmenni, támadni. Visszahozták őket relatíve meccsben, mert ott ugye vezettünk még 2-3 góllal a végén folyamatosan, de hát a sanszot nem adták meg, hogy ott 4 legyen közt. Egyébként ha 4-en nyertünk volna, akkor is azt hiszem mi lettünk volna a csoport elsők, már jobb volt a gólarányunk. Azért messze voltunk tőle, mert utolsó pillanatban lett 2, de megpróbáltuk, és valójában tényleg inkább az Olympiakosszal játszottunk volna, de sose szeretek választani, mert ha pedig azt mondtam volna, hogy az Olympiakosszal akarunk játszani, és az Olympiakosz valami nagyon jó napot kifog, akkor az meg vérkelemetlen lett volna, hogy én itt válogatok, hogy kivel akarok játszani. Ennek mindig a sors dönti el. De azért látszódott az, hogy a Barcelona nagyon nagy szezont fut, és a csoportkörben egészen elképesztő játékkal vert meg mindenkit.
0: Megnéztétek a döntőt?
1: Persze, hát ugye ott is kellett maradni az eredményhirdetésre. Megnéztük, nagyon jó döntő volt, de nagyon kemény is volt, úgyhogy itt talán el lehet mondani, nyilván ott nem beszéltünk róla azért a kifejezetten a döntő alatt, meg talán az egész Final Four alatt azért a játékvezetés az nem érte el azt a szintet, mint a sportolók szintje. Egy francia játékvezetőt oda tettek a döntőre, aki láthatóan az előző években sem tudta igazándiból kontrollálni sem a játékosokat, sem a mérkőzéseket. Nyilván a franciáknak büszkeség, láttam, hogy posztoltak róla, de szerintem kritikán aluli teljesítmény nyújtott, és azért, ezt azért mondhatom el, mert nem a mérkőzésünk volt. Úgyhogy azt is el szoktam mondani, hogy Magyarországon jó bírók vannak, több jó bíró is van, és szerintem azt is elmondhatjuk, hogy jó helyzetben vagyunk itthon, mert a legfontosabb meccseket tényleg kimagasló játékvezetők vezetik, és nagy részt jól vezetik, persze, hát azt ne várja senki, hogy soha nem fog egy edző reklamálni, kritikát megfogalmazni, mert mindenki nyerni akar, valahol a meccshelyübe le is vezeti a feszültséget, és amellett pedig mindig éri valami igazságtalanság a csapatokat, edzőket, játékosokat, úgyhogy nehéz ennek a megítélése, de a bírókat meg abban védem meg, hogy nagyon nehéz a mai vízilabdát lekövetni, és egy-egy szituációt teljesen helyesen megítélni. Néha én is fogom a fejemet, hogy hú, most mit ítéltem volna, ha én vezetném ezt a meccset, de mondom, összességében Magyarországon jó teljesítmény nyújtottak a játékvezetők, szerencsére a bajnoki döntő alatt is természetesen voltak hibák, de nem volt semmilyen olyan probléma, ami miatt azt lehetne mondani, hogy ott hiányérzet van akár az edzőkben.
0: Persze, hát azért a magyar játékvezetőknek nem könnyű, mert ugye a magyar csapat, a válogatott is, a klubcsapatunk is, ugye a Ferencváros is ott van a Final Four-ban, illetve a négyes döntőben, meg ott van mindig az Európa-bajnokságon, világbajnokságon, tehát nehezen kapnak meccset ott a végső szakaszban. Ugye a futballban nem volt ilyen gond, Puhl Sándor, Kassai Viktor nyugodtan vezethetett döntőt, mert közelében sem voltunk sajnos.
1: Igen, hát nyilván nehéz, de például a Kunyuri és a Kovács Tamás azért a legfontosabb bajnokok ligája meccseket vezetik, és mindig jó elbírálást kapnak a mérkőzés után. Szoktam is beszélni a többi csapat edzőjével, és mindig dicsérik őket, hogy mennyire jól vezettek. Most ide tartozik már ebbe a körbe az Ercse Norbi is, aki folyamatosan fontos meccsre megy. Tehát három olyan játékvezetőnk például van, aki végig ott van a nemzetközi elitben, és ez jó hír.
0: Két rövid kérdésre van még időm. Az egyik az az, hogy figyelted-e a lányok teljesítményét, volt rá lehetőséged, miközben ti is játszottatok?
1: Hát az első meccset, ugye az elődöntött, azt együtt néztük a csapattal a meeting szobában, ahol videóztunk, éppen befejeztük a videót, akkor a első négyed közepén voltunk, és csatlakoztunk a meccsnézéshez. Jó hangulatba telt, szurkoltunk nekik, örültem a sikerüknek. A második meccset pedig már személyesen tekintettük meg, ugye az volt a szabad nap, délelőtt edzettünk egyet, kimentünk, megnéztük, és egészen fantasztikus hangulat volt, és azt mondhatom, hogy Számomra ez a mérkőzés volt az a női vízilabdában, ami ilyen egészen kimagasló, sose láttam még ilyen jó női vízilabda mérkőzést. Nagyon jó lövések voltak benne, jó döntések, jó iram volt, és nyilván sajnáltam a Fradi játékosokat, a lányokat a végén. Gratulálok egyébként nekik, mert ez fantasztikus teljesítmény volt, és sajnáltam az edzőt is, Matajsz Márkot, a barátomat, mert tudom, hogy ennek azért nehéz lehet a megélése. Nagyon közel álltak, kettővel vezettek, és a vége az meg megint az 5 méteresbe torkollott, ami sajnos így alakult, de ez egy nagy eredmény számukra is, és nagy eredmény a klub számára is, úgyhogy mindenki büszke rájuk is.
0: Tudom, hogy szerdán lesz sajtótájékoztatótok, és majd ott mondjátok el, hogy hogyan tovább, de hogy látod, hogyan tovább?
1: Pozitív vagyok a jövőt illetően, egyrészt mert jó csapatunk lesz, ugye nyilván a változásokat majd a sajtótájékoztatón jelentjük be, de abból a szempontból is pozitív vagyok, hogy ez nem egy ilyen kötelező optimizmus, de az, hogy megszakadt a sorozatunk, a játékosok, biztos vagyok benne, hogy akár ha százalékosítani kell, 5-10%-kal még éhesebben jönnek le a következő szezonba, azokat az energiákat kell elővenni, amikor vezetőedző lettem, és egy pár sikertelen év után, a Bajnokok Ligájában sikertelen év után indultunk neki a szezonnak. Én maximálisan biztos voltam benne, hogy eljutunk a végére, és hittem a játékosokban, hogy megnyerjük a Bajnokok Ligát, láttam is rajtuk, és azt érzem, hogy ezt a tüzet vissza tudjuk hozni jövőre újra.
0: De azért a csapat magja marad?
1: Marad a csapat magja, ugye ha egy-egy változás lesz, majd ezt már tényleg kérném, hogy ezt szerdán jelentsük be, azért legyen értelme jönni a sajtótájékoztatóra a médiának.
0: Köszönjük szépen, Nyéki Balázsnak, hogy befáradtál hozzánk még ilyen kevésbé szokott hanggal is a stúdióba, jobbulást kívánunk neked
1: köszönjük
0: is.
1: Köszönjük szépen, köszönöm.
0: És hát gondolom most azért lesz egy kis szünet, majd itt mindenki átértékeli a dolgokat, és majd lehet, hogy jobban tudtok örülni ennek a bronzéremnek. Kedves hallgatók, Nyéki Balázs volt a vendégünk, a Ferencváros férfi vízilabda csapatának edzője. A hétvégén ugye bronzérmet nyertek a Bajnokok Ligájában, mi pedig hamarosan folytatjuk majd a Nemzeti Sportkörrel.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
1: Pedig Luca megint is beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylábás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
2: És megvan olimpia döntős a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

játék az nálunk hallható. Óriási! Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport a legjobb. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Nagy szeretettel köszöntjük Steiger volt Krisztián generáció kutatót. Köszönjük, hogy eljöttél.
3: Én köszönöm a meghívást, jó reggelt mindenkinek.
4: Jó reggel. Reggelt.
2: Most biztosan hallgatók ezrei kapják fel a fejüket, hogy mit keres egy sportrádióban egy generáció kutató, de hát nagyon aktuális témáról beszélgetünk, méghozzá arról, hogy az úgynevezett idősebb korosztály generáció hogyan érti meg magát, érteti meg magát a fiatalokkal, mert hiszen teljesen más gyermekkor és teljesen más viselkedés jellemzi őket, és ez bizony a sportban is jelen van. És kezdjük Gyurta Gergely példájával, aki még a régi rendszerben szocializálódva, ugye úgy nőtt fel, úgy edzett, úgy úszott, hogy amit az edző mond, az szent és sérthetetlen. A mai világban már egy edző nem tudna úgy viselkedni.
5: Hosszú vagyok?
4: Hát én azért mutatom, azért a Gege ugye Y generáció, hogy ezt megbeszéltük. Én Z vagyok, de ez még rám is jellemző volt. Tehát a mi korosztályunknál is azért, amit az edző mond, az úgy volt.
2: Jó, de én arra utalok, hogy a jelenlegi utánpótlás játékosok jellemzően alfa generációk, tehát velük már nem lehetne úgy bánni, úgy edzeni őket, mint a régiek. Szóval, hogy ez mekkora probléma, például a sportban.
3: Az elején hadd tisztázzam azt, hogy a generáció az nem egy doboz, nem egy személyiségi egy. Tehát, hogy a generáció az egy helikopter nézőpont, nagyon magasról lenézünk a társadalomra, és amit onnan a generáció kutató mond, az nagyjából igaz, de nem mindenkire. Tehát, hogy egyénileg azt mondjátok, hogy rátok ez nem igaz, az nem azt jelenti, hogy hülyeséget beszélek, nem feltétlenül azt jelenti, hogy hülyeséget beszélek, hanem azt, hogy rátok értelemszerűen az az egy-két gondolat nem igaz, de attól a döntő többségre igaz. Tehát amit kérdezel, az alapvetően nagy többségre jellemző, hogy megváltoztak azok a válaszreakciók, amik mondjuk nagyon megszokottak voltak az elmúlt 30-40-50 évben, és most más típusú válaszreakciók vannak. De nem azért, mert 2000 után mondjuk olyan gyerekek születnek, hanem 2000 után olyan szinten megváltozott a nevelés, másfajta szülői akciók és reakciók vannak, és minden egyes viselkedés, akár úszodában, akár iskolában, akár munkahelyen, azok tanult viselkedésmódok. Mit tanultál meg otthon? Amikor én voltam gyerek, és ez egy kicsit régebben volt, mint mondjuk amikor Gergő gyerek volt, akkor egy ilyen poroszos, hierarchikus, aláfölé rendeltségi viszony jellemezte nem csak a családi modellt, hanem az egész társadalmat. Én is versenyszerűen úsztam, bár nem olyan eredményesen, mint egyesek itt az asztal körül, de hogy teljesen megszokott volt abban az időszakban, hogy az edző azért eléggé egyértelműen kifejezte azt, hogyha rosszul úszom. Tehát ennek voltak fizikai következményei. Ma már abuzálásnak hívjuk, de én azon röhögtem a vízbe. Tehát amikor az edző papuccsal hátba csapkodott, vagy a deszkával hátba csapott, vagy neki volt egy ilyen partvis nyele, és avval böködött minket, én röhögtem, mert otthon is ezt kaptam. Tehát ha hülye voltam az iskolában, és kaptam egy pofont a tanártól, akkor otthon apám adott még egyet, mert hogy addig, amíg nem vagyok azon a szinten, mint a pedagógus, addig fogjam be a számat. Én így nőttem föl, és most a gyerekeim járnak úszni. Nem, hogy azt nem viselném el, hogy az edző megüti, hanem hogyha csúnyán nézne rá, én akkor már bemennék és szólnék az edzőnek. Értitek? Tehát én vagyok az átmeneti generáció, aki úgy nőtt fel, hogy ezt természetesnek vettem, de a gyerekeimnél nem, hogy azt nem fogadom el, hanem annak a töredékét sem fogadnám el normálisnak és természetesnek. És nem azon gondolkodom, hogy velem van a hiba a gyerekkoromban, miért gondoltam természetesnek, hanem azt gondolom, hogy ez a rossz, amit most kellene átélnie, és ezért az edzők, akik ugyanúgy nőttek föl többségében, mint én, azt az eszköztárat kapták, azt a mintát kapták, és nem biztos, hogy gondolkodtak azon akkoriban, hogy ez jó vagy rossz, hanem elfogadtuk, mert ez volt a norma, vagy ez volt a rendszer. Most hirtelen bele kéne állniuk egy teljesen más motivációs rendszerbe, amihez viszont nincs minta. Tehát értem, hogy azt ne csináljam, de akkor mit csináljak? Mit csináljak helyette? És akkor közben meg jönnek tömegével be az új elvárásokkal a sportolók, vagy a leendő sportolók, a szüleik, és ott van az edző, nagyon sokszor eszköztár nélkül, na most mit csináljak? Hogy motiváljam? Hogy vegyem rá az edzésre? Hogy vegyem rá, hogy reggel 6-kor fölkeljen télbe, és jöjjön be az uszodába, vagy jöjjön be a pályára, vagy jöjjön be akárhova? Miközben a lojalitás, a motiváció is teljesen más, mint mondjuk volt 20-30 évvel
6: ezelőtt. De mi miért változtunk meg?
2: Mármint, hogy értem, hogy te beszélsz arról, hogy 95-től lett, hogy is fogalmaz, hogy telefonközpontú gyerekkor?
3: A telefon alapú.
2: Telefon alapú gyerekkor, de hogy ugye mi ebben nőttünk fel, engem, én sose kaptam pofont, én nem, tehát ugye nekem ez, de az teljesen normális volt, hogyha azt mondták az iskolában, hogy üljek le, akkor leültem, és nem szaladgáltam most meg, de hogy te, mint szülő, miért neveled
3: nagyon,
2: másképp?
3: Nagyon-nagyon sok minden történt a 90-es, 2000-es évek tájékán. Tehát egy olyan globális kultúraváltás történt, ami az egyénen túlmutató globális kultúraváltás, amihez csak hozzájött adalékként az internet. Tehát, hogy nagyon gyorsan hozzájutunk az információhoz, hirtelen ránk ömlik az információ, nagyon-nagyon sok olyan információ jut el az átlag emberhez, ami régen csak a kiválasztottakhoz jutott el. A 90-es évektől kezdve indult el a neurológiának, az agykutatásnak az a fajta populáris irányzata, hogy nagyon hamar eljut a hétköznapi emberekhez az, hogy az egyes dolgok mit okozhatnak a gyerek pszichéjében, a viselkedésünkben. Nagyjából a 90-es évektől kezdve tudjuk azt valóban alátámasztani, hogy a gyerek idegrendszere az más, mint a felnőtt idegrendszere. Addig erről nem voltak tudományosan megalapozott kimutatások, tehát azt gondolták, hogy a gyerek az egy kicsi felnőtt, ugyanolyan idegrendszerrel, és hogy ugyanúgy kell bánni, mint egy felnőttel. Most meg már tudjuk, hogy abszolút nem így van. Nyilván volt ott is az Erikson-féle fejlődés lélektan, meg mindenfajta egyéb dolog, de azért annak a hétköznapi lefordítása, populárissá választása, az a 90-es évek elejében. Ti még talán emlékeztek, bocsánat, hogy ezt mondtam.
6: Sajnos,
3: hogy
6: igen.
3: Igen, tehát hogy a 90-es évekig azért a pszichológia az egy ilyen szitok szó volt. Tehát, hogy az ilyen szégyen volt, hogyha valaki pszichológushoz járt. Aztán a 80-as évek végén, 90-es évek elején megjelentek azok a...
2: A Woody Allen filmek, amiben már mindenki pszichológushoz járt.
3: A Woody Allen filmek is, de ennek a magyar verziója, már nincsen talán kimondhatom, a Bravo magazin, meg ilyen ifjúsági magazin, Lux Elvira.
2: Így van.
3: Ezek a nevek mondanak valamit, nem?
2: Meg a bácsi, nem, hogy hív? György.
3: György volt, vagy Péter?
6: Pál. Veres Pál, de ő jogász volt.
3: Igen.
6: De Albert Györgyi könyvére emlékszem, amikor megírta, és nyíltan írta
3: a 90-es évek
6: problémáról. De akkor is még az volt, hogy én nem érek rá pszichológushoz, én nem érek rá mentálisan betegnek lenni. Tehát
2: és szerinted
4: ez... ebből nem nagyon
3: teljesen kibaradtatok.
2: Ez a Bravóba és ifjúsági maga, az volt az első?
3: Ott jelenik meg olyan szexológusok, merünk kérdezni, nem azt írják le, hogy hülye vagy, hogyha ilyen problémáid vannak, hanem természetes. Tehát szép lassan elindulnak ezek.
2: Egyébként a meggyőződésem volt, hogy ezt kitalálja az újságíró.
3: Szerintem is egyébként. Senki nem ért, de annál rosszabb, hogyha esetleg mégis. De hogy onnan indulnak el azok, hogy elkezdünk foglalkozni magunkkal. Tehát, hogy az a kritikus tömeg, ami eléri, hogy elkezdünk befele is a mentális egészséggel is foglalkozni, abóvó az egészséggel foglalkozni, mert azért nem nagyon volt prevenció Magyarországon, tehát a sport az egy ilyen a statisztikák szerint nagyjából a középiskola végére már mindenki leszokott a sportról, mert onnantól már nem volt szükséges, csak tényleg az igazi sportolók foglalkoztak ezzel, és ott jön egy ilyen változás, elindul az, hogy tovább nő a várható élettartam, tehát mi generációnk rájön arra, hogy tovább fogunk élni, mint a nagyszüleink, ez jó lenne nem betegen. A fiatalok rájönnek arra, majd bejönnek az audiovizuális eszközök, rájönnek arra, hogy az egészség és a külső kinézet az milyen kéz a kézben együtt jár. Tehát, hogy egy olyan mértékű, és most csak egy-két dolgot emeltem ki, olyan mértékű változás van az életünkben, ahol a mi szülői generációnk most per pillanat rájön arra, hogy amit gyerekkorban kapott, azt nem tudja továbbadni, vagy nem akarja továbbadni, és elkezdi keresni, hogy mit a csinálat helyette. De fogalmunk sincs, hogy mit csinálunk helyette, és akkor jönnek az olyan hibák.
6: Túlféltés.
3: Azért mondom, hogy a hiba ez. Túlféltés. Helikopter szülő. Ugye most már hívjuk curling szülőnek, ami egy fokozata helikopter szülő fölött, ugye, amikor mindent elsöpörsz a gyerekkel, hogy semmivel ne találkozzon. Szóval ezzel nem mentjük meg a gyereket, hanem pont olyan dolgokat csinálunk, ami nem tesz jót neki.
4: Ezzel ártunk neki, mert felnőtt korban ezek majd vissza fognak ütni. Gyakorlatilag visszaütnek.
6: Én ennyire előre nem gondolkoznak,
3: igen, tehát,
6: a szülők.
3: Ártunk neki, ez nem tudjuk egyértelműen, de biztos, hogy nem teszünk jó.
6: Ha visszatérünk, az edzői és versenyzői viszonyhoz, van egy edző, aki szeretne a lehetőségekhez mérten szigorú lenni egy kis tanítványa, de a gyermek egy ilyen burokból jön, ahol megvédik, ahol szépen beszélnek vele, és egy picit felemeli a hangját, és esetleg a szülő szól neki, hogy na hát akkor innen elviszem Pistikét, és nem fog ide úszni, szóval, hogy ez a helyzethez hogyan kell alkalmazkodniuk az edzőknek, és nyilván nem arról van szó, hogy most menjen le a gyerek szintjére, és legyen egy babusgató edző, de valamilyen szinten a régi poroszos edzői módszerekhez képest lágyulni kell, nem? Vagy alkalmazkodni.
4: Gyakorlatilag kivették a legtöbb eszközt az edzők kezéből, nem? Amivel akár nem azt mondom, hogy fegyelmezni lehetne, mert nyilván a fizikális abúzussal én sem értek egyet, viszont hogyha néha az edző, akár egy időkérdésnél én kézlabdáztam, meg vízilabdáztam, felemelte a hangját, az még jól is el tudott sülni, de hát ezt látjuk manapság is a felnőtt sportolók.
6: Hát szodában eleve kiabálni kell, mert olyan
7: a csúszoda, a tornacsan, szóval ezek veszélyes üzemek is egyébként, tehát hogy most nem azt mondtam, hogy üvölteni kell a gyerekkel, de van olyan, amikor nem tudsz más csinálni, mert messze vagy tőle, és rá kell kiáltanod.
3: Engem meggyőzhettek, csak ebben nem jutunk előbbre. Tehát jó. Értem a sporton, hogy önmagában a kérdés.
7: De hogy amit a Szilvi kérdez, hogy ez
3: a Szilvi kérdésében van egy hiba, ami a kiinduló pont, hogy egy burokból jön a gyerek. Nem egy burokból jön. Ez az új norma. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy egyet vissza kell lépni, és el kell fogadni azt, hogy mindenkinek az a normális, amiben beleszületik. Egy újszülött nem tud válogatni. Egy újszülött nem tudja azt elképzelni, hogy milyen volt a mi normalitásunk, mert egy másodpercig nem élt benne. Az élet első 3 évében, bocsánat, alakul ki a szinaptogenezisben a szinapszis az agyban, tehát hogy a neuronok közötti ide kapcsolat, ami meghatározza azt, hogy hogyan látod az életet, hogyan látod a világot. A szinaptogenezis az egy genetika által előírt történet, de az, hogy mi van benne, az tapasztalati úton alakul ki. Mit tapasztalsz? Amit tapasztalsz, az lesz számodra a normális, az lesz számodra a továbbélésnek a lehetősége. Minta. És az első 3 évben honnan máshonnan szereznéd a normalitást?
7: Az én gyerekeim nagyon jó. Vicceltem.
3: Tehát, de hogy ez idegrendszeri, ez nem döntés, nem viselkedést tanul a gyerek. Ez egy butasság azt gondolni, mert hogy azt mondjuk, hogy burok, akkor azt gondoljuk, hogy viselkedést tanul, nem viselkedést tanul. Ez az idegrendszer válaszreakciója. Hogyha úgy növök fel, hogy egy olyan rendszerben, ahol az apa nagyon keveset van otthon, mert abban a rendszerben az apát kivonta az állam, azt mondta, hogy nem kell a gyerekneveléshez az apa, ő dolgozzon hozzá az a pénzt, csak az anya legyen otthon. Az egy másfajta közeg, mert apától féltünk, vagy az apának volt egy respektje, és az edzői, meg a pedagógusi, meg a cégvezetői, az mind egy apai mintaként áll elő, ezért teljesen természetes volt, hogy az edzőre apaként nézzen rá, aki szigorú, aki ritkán van ott, aki kiabál, és ezáltal motivál, mert oda akarok eljutni. Na most az utóbbi 25-30 évben az apák bekerülnek a családba emocionálisan. Ezt hívhatjuk úgy, hogy feminizálódnak az apák, de hogy átvesznek olyan szerepeket, ami egyébként nem baj. Tehát azért 8 évvel előbb halnak meg a magyar férfiak, mint a magyar nők, tehát ott azért mentálisan valamit kellene kezdeni.
4: Sok mindent elmond azért a hölgyek szerepével egy kapcsolatban.
6: Most pont arról beszéltünk, hogy nincsenek is otthon. Tehát pont arról beszéltünk.
3: Most már ilyen, de nem is
6: biztos, hogy a mostaniak 8 éve hamarabb fognak átlagban meghalni. Hát
3: még azért nincsenek olyan jó mutatóink, tehát hogy azért a mentális...
6: De azért Gege még jól néz ki, egy éves kisfiam.
3: Még jól néz ki. Nekem már idősebbek néz rám, mi vár rád.
6: Na jó.
3: Szóval, hogy visszatérve arra, tehát, hogy egy mostani újszülött azt tapasztalja meg, hogy az apa egy teljesen más szerepkör, mint volt mondjuk 20-30 évvel ezelőtt. És ez nemzetközi, ez nem egy magyar történet, hogyha valakinek van kedve, nézze meg az egyik streaming csatornának, a Maszok című sorozatnak a legelső 5 percét, csak az első 5 percet, ahol arról szól a film, hogy egy férfi és egy női rendőr ül az autóba, csörög a telefon, és a férfinek a fia fölhívja az apját, hogy apa, fáj a hasam, nem akarok iskolába menni. Azt mondta az apja, hogy jó, akkor ne menjél. Megkérdezi a kollégán, hogy figyelj, miért téged hívott, miért nem az anyja? Azt mondja a férfi, azért, mert az anyja nem engedte volna meg, hogy nem menjen iskolába. Tehát, hogy mi, és ez annyira szimbolikus, hogy most a férfiak nem találják megint csak a helyüket az apaságba, és olyan, mintha megengedőbbek lennénk, jobb fejek, haverszülők akarunk lenni, a nő meg a rossz zsaru lesz a családon belül. Na, és ezek olyan változások, amik nem a csecsemő döntött el, hanem alkalmazkodik, az idegrendszer alkalmazkodik ehhez. És egy ilyen közegből bemegy az edzésre, ahol ott van az apa mintájú edző, és egy teljesen más mintát kezd el mutatni magáról. Nem tudod, nem érti, hogy mit akar, hogy erre hogy kell reagálni. És a leglogikusabb válaszreakció erre, hogy figyelj, én itt nem érzem jól magam, akkor nem jövök többet. És ez nem segít. nem azért kell megváltoztatni az edzőnek a kommunikációját, hogy jobb legyen a gyerekeknek, hanem azért, hogy legyen utánpótlás. Mert nem lesz, aki érteni fogja az ő nyelvét, majd idővel alakulhat, tehát mire felnőtt versenyző lesz, már megtaníthatja, hogy nem azért kiabálok veled, mert gonosz vagyok, hanem azért, mert az adrenalin, meg minden, meg az endorfin, és attól te jobban fogsz teljesülni. Csak nem így lehet kezdeni. Tehát, hogy nagyon más kommunikációs eszközöket érdemes tanítani a nevelőedzőknek, azoknak, akik hát nem tudom, hogy pontosan mik ezek az edzői szakaszhatárok, de az biztos, hogy más eszközöket fog tudni használni az, aki már idősebb tinédzser. Ugye ezek szakaszhatárok, tehát az élet első néhány éve egy teljesen másfajta fejlődés lélektan, mint tinédzserkorban vagy felnőttkorban. Van egy szövetségi kapitány, bocsánat, nem egy szövetségi elnök, akivel mindig vitatkozunk. Tehát ő elmondja, Krisztián, én nagyon szeretem hallgatni, amit mondasz, de nem lehet a sportba használni, mert muszáj kiabálni velük. Mondtam, lehet, csak nem úgy kell kezdeni. Tehát, hogy ennek van egy tanulási ciklusa, egy hozzászokási ciklusa. Ráadásul azt gondolom, hogy most már vannak olyan elvárások az edzővel szemben, hogy apai és anyai mintákat is be kell építeni az eszközébe.
6: Ez mit jelent?
3: Ami nem azt jelenti, hogy simogatom, meg becsomagolom a reggelit, meg kitörlöm a fenekét a WC után, hanem például, hogyha kiabálok vele, akkor segítek a megküzdési stratégiájába. Nem hagyom ott, mert minket motiváltak, a kiabáltak, mert az motivált, és mentem tovább, hanem esetleg odamész, abban a pillanatban, hogy kiabálta vele, leülsz mellé, és azt mondod, hogy segítek ezt feldolgozni. Mert hogy más a gyerekek idegrendszere, más a válaszreakciója, nagyon sok gyerek, főleg, hogyha curling szülő, tehát aki mindent elsöpör előle, nincsen megküzési stratégiája.
7: De nem az edzők meg. Ma már ezt tanulják az egyetemen? Tehát ha kapnak egy edzői diplomát, amiben van nyilván pedagógia, meg minden más, azt értem, hogy a régi edzőket most egy picit másfelé tereljük, de akik újonnan lesznek edzők,
3: én azok úgy tudom, hogy nem. Én úgy tudom, hogy
7: tehát
3: nem tegnap beszéltem.
7: Kijönnek az egyetemről ugyanolyan típusú edzők, mint az eddigiek?
3: Tegnap beszéltem a TF-ről, ami most a TE, egy oktatóval, és mondta, hogy milyen jó lenne bevinni ezt, tehát ebből feltételezem, hogy még
7: mert
3: nincs.
7: Mert adná magát, nem? Hogy az újak már ezt is tanulják.
3: Azért mondom, én feltételezem, hogy nincs.
7: De ugyanakkor viszont, ha az újak most bemennek, és ők velünk korúak, akkor ha mi szülőként változtunk, akkor lehet, hogy ők másképp állnak
3: nagyon
7: hozzá.
3: Érdekes, hogy én nagyon sok céggel is dolgozom, tehát hogy nem csak pedagógiában, vagy nem csak sportban,
7: mert hogy főnöki oldalon
3: hanem
7: is.
3: Vezetői szinten is, és hogy az összes céges tréningen szóba kerül az, hogyha szülőként meg tudjuk csinálni, miért nem tudjuk megcsinálni vezetőként.
7: Igen, ez jutott most eszembe, hogy aki most...
3: És nem megy. Tehát nem tudod hirtelen átvinni ezt az egészet. Képzeld el, ezt csak így mellékesen mondom el, hogy az utóbbi években halljuk azt a kutatásokban, hogy azt mondják a szülők, hogy hétfőn bemegyek pihenni a munkahelyemre. Ezt a Covid előtt nem hallottuk.
4: Én is szoktam ezt mondani.
3: Ugye?
7: Tényleg?
3: Covid előtt az volt, hogy várjuk a hétvégét, hogy mikor lehet végre kikapcsolni. Most az utóbbi időben jön ez nagyon nagy mértékben vissza, hogy hétfőn bemegyek pihenni, mert annyira elfáradunk az otthoni szülői feladatainktól, mert annyira új, annyira koncentrált, annyira fókuszált, annyira nem tudod, hogy mit csinálja, csak meg akarsz felelni annak a vélt elvárásnak, hogy jó szülő legyél, hogy hála a jó Istennek hétfőn már bemehettek a többi közé, és nem a gyerekeimnek.
7: Ez sem normális.
3: Nem azt mondtam, hogy normális vagy nem normális,

0: átesünk a másik oldalra, és hogyha nagyon sokáig tart, akkor elfelejtjük ezt, és akkor visszaesünk. Ez a ciklikusság a földi létnek. Szóval, hogy az, amit mondasz, hogy találjuk meg a normálist, az nehéz.
1: Nem tudjuk, mi a normális.
2: De utaltál
1: arra. Hallgassuk meg Egét, bocsánat, csak azért, mert egykor úszott, most úszodában dolgozik, és egy éves kisgyermek édesapja, szóval sok
3: szem. És hétfőnként pihenni megy a munkahelyére.
4: Próbálni felelni, igen. Nekem igaziból az a meglátásom, hogy régen, és még a mi időnkben is, a sport az egy kiváltság volt, az egy lehetőség volt arra, hogy világot lássunk, hogy megtapasztaljunk olyan dolgokat, amiket egy velem egykorú nem biztos, hogy meg tudott élni. Viszont azt látom, hogy manapság már a sport az majdhogy nem kiváltság, hanem inkább hátrány, hogy mindennapokban ugyanazt a munkát beletenni, és a mindennapokban ez nem látszik, hiszen egy évben van mondjuk két főverseny, és akkor ott eldől, hogy a te munkád, az éves munkád az bejött, vagy nem. És közben pedig ugye a mindennapokban, ebbe a felgyorsult világban, a közösségi médián, akár streaminggel valaki, mindennapokban látszik az eredmény. És nekem igaziból ez a fájó dolog, hogy manapság a fiatalok a sportot nem lehetőségként látják, hanem inkább egy
1: lemondásnak?
4: Olyan... Igen, lemondásnak, uh-huh. És egy olyan...
0: Kötelesség.
4: Igen, egy olyan feladatnak, amit meg kell csinálni.
3: És hamarabb megfutamodnak, nem?
0: Két nagyon abszolút fontos dolgot mondták, igen, az egyik az, hogy lehetőség volt a sport, olyan dolgokra, ami a többségnek nem adatott meg. Ez volt az egyik, és ez egy iszonyat most nagy generációs különbség, hogy te 90 környékén születtél. 90, ugye 90-ig azért erősen a hiány határozta meg az életünket, most meg a bőség. Nem az újszülöttek döntöttek arról, hogy a bőségbe akarnak születni, hanem ezt kapták meg. Tehát az ő szinaptikus kapcsolataik, az ő tapasztalatuk arról szól, hogy van, hogy minden van. Milyen kell arról szólt, hogy nincs.
3: Amúgy tényleg a mostaniak, nem?
0: Ha nem, a banán. Mindent
1: készen kapnak.
0: A banán az milyen gyümölcs volt? Évente egyszer, karácsonykor, a pult alól, nem? Most a banán mi? Hát a világ legunalmasabb gyümölcs. Hát ha van pénze, mindenhol ott van. Szóval, hogy mi a te tapasztalatod, a normalitásod? Ha bele se gondolsz abba, egy csatorna volt összesen. Most tévéből van 10 millió.
1: Este 6-kor volt az óvodások filmműsora. Este 6-ig várni kellett arra, hogy mesét nézzük.
0: 19-15-kor voltam mese így minden
3: van,
0: nap.
3: Így van, most megüteted a gyereket, és bár
1: most 10 gyermek csatorna van, DVD van, minden van, azonnal kap, mindent azonnal kapnak.
0: És nem ő kérte, nem ő hozta magával, hanem ez a föld várja, és a szülő önmagát kompenzálja, a saját gyerekkorát, azt a nyomorát, hogy a Futrinka utcára várni kellett 19-15-ig, most végre a gyereke meg tud nézni 6 mesét egymás után, azt gondolja, hogy szeretetből odaadja, és nem gondolja végig, hogy annak az lesz a következménye, hogy az úszodában az edző azt fogja mondani, hogy. Tehát, hogy nem azért csinálja, hogy ő a sporttal, vagy bármivel kapcsolatban rosszat tegyen, hanem azért csinálja, mert jót akar tenni, mert szeretettel nevel, és a saját gyerekkorát is kompenzálja. Meg a kitartás, igen, hogy a kitartás története, ugye az egész gyerekkorunk, ami ilyenki, ez a várakozásról szólt, mindenre várakozni kellett, és mivel nem voltak lehetőségek, ezért belefetszöltél egy csomó időt, mert tudtál, hogy nagyon sokáig kellett várni. Hát most gondoljátok bele, mi 17 évig vártunk a telefonra. Anyám még befizettek 72-be, és 89-be kötötték be a telefon. Amikor elmentem úszni, az edző azt mondta, hogy ha jól fogok úszni, akkor 4-5 év múlva elvisz versenyre. Hát az semmi. Hát a telefonra 17-et vártunk, nem? Hát 4-5 év múlva versenyre megyünk. Most, hogyha valakinek telefon kell, akkor a másnap megkapja. Nem ő intézte, hanem egy ilyen világba született bele. Elmegy az edzésre, és azt látja, hogy évek mire. Hát honnan szedjen kitartási energiáját? Tehát nincs meg neki ez a képesség, ez a tanult képesség, mert egy más világba kellett alkalmazkodni az idegrendszerének. Szóval, hogy...
1: Mert a várakozással együtt járt a türelem is. A mai gyerekeknél nincs
0: türelem. Ezért szeretném mondani, hogy nem a megítélés, igen, a dolgunk, hanem a megértés. Mert ha van megértésünk, akkor lesz rá valódi eszközünk.
1: Vendégünk továbbra is Steiger volt Krisztián, generáció kutató, és ott fejeztük be a hírek előtt, hogy az úszóedzőknek mennyire kell változniuk. Ugye Gege idejében, hogyha azt mondta az úszóedző, hogy 2x3000 méter, akkor beugrottál vízbe, és megcsináltad most, és ezt egy korábbi konferenciádon említetted is, meg kell magyarázni a gyereknek, hogy azt miért, mert ő meg fogja kérdezni, hogy miért.
0: Ugye nem csak az úszóedzőkre egyeztem ezt ki, most ne félreértsék a hallgatók, vagy
1: csak egyéni sportág,
0: az egyéni
1: mondjuk
0: edzők, hogy nekik nem kell, csak az úszóedzőknek. De ez egy valódi példa, ezt egy vízilabda edző mondta, hogy 10 évvel ezelőtt azt mondta, hogy a bemelegítés 10x100, akkor szó nélkül leúzták, most azt mondja, hogy 10x100, akkor megkérdezik, hogy de miért. És ugye ennek a tudományos háttere az, hogy a kommunikáció nem lineáris többé. Ez az internetnek a következménye. Ez is megint egy olyan

0: globális történet, hogyha íráson, olvasáson nősz fel, az egy lineáris alapú gondolkodást eredményez, hogyha az audiovizuális internet alapú a makrokörnyezet, és abban nősz fel, az egy másfajta kommunikációt alakít ki. Ezt egyébként már a mi korosztályunk is mondja. Tehát nagyon sok olyan agykutató mondja azt, hogy már nem tud végigolvasni olyan vastag könyvet, mint mondjuk 10-15 évvel ezelőtt, mert szakadozott lett a gondolkodása, szakadozott lett a befogadó képessége. Pontosan tudjuk az kutatásokból, hogy a londoni taxisoknak az emeri vizsgálatokban megváltozott az agyuk. Tehát az a terület, ami korábban leképezte Londonnak a térképét, amióta GPS van, azóta erre nincsen szükség, és puff, kidobta az agy. Tehát, hogy ezek nem evolúciós változások, nem az agy változik meg, hanem a válasz reakciója az agynak. Mire van szükség, mire nincs szükség. Most másra van szükség, és képzeljétek el, amikor ez az edző rászokott arra, hogy elmagyarázta, hogy miért kell leúszni a 10%-at, akkor szó nélkül leúzták. És ugyanúgy megnyerték a versenyt, mint a korábbiak. Tehát, hogy nem rosszabbak, csak máshogy motiválható, máshogy, másképpen integrálható, másképpen érhető el. Régen azért úszták le, mert egy poroszos hierarchikus rendszerben, erről beszéltünk, ugye? Szó nélkül elfogadtuk, hogy ezt mondta az idősebb, akkor leúszunk, mert ő tudja. Mert felnőtt orientált volt a társadalom, amit a felnőtt mond, ő is oda eljutott, tehát azt kell csinálni.
1: Magyarul viszont... nem szabad egónak lenni az edzőnek, és azt mondani, hogy régen így volt, akkor így csinálom, hanem igenis változni.
0: Mondhatja,
1: kell?
0: Csak ez zsákutca. Tehát, és mi ez, ezt sehova nem vedem.
2: Mi ez a három, most el fogom felejteni, kettőt mindig tudok, megértés, megbékélés, meg is, mi volt a három?
0: Megérteni, megismerni, megbékélni. Igen.
2: Mert hogy ezzel már szünetben beszéltünk, hogy mi vagyunk az a generáció, az a mi, ez Szilvira.
1: Én is.
2: Tehát a mi a szülők, akiknek már nagyobb
0: szerintem
2: gyerekei.
0: Szerintem abban még a Gergő is benne van, tehát ugye nagyjából a 65 és 90
2: tehát,
0: között.
2: Tehát, hogy nekünk, miért kell nekünk megérteni? Ez az, amit kérdeztem elég önző módon, hogy minket kiért meg? És erre igen. Mondtad, hogy igazából...
0: Ez egy jó X-es kérdés, igen.
2: Mert hogy hiába kérjük a gyerekeinktől, azt mondta Krisztián, nem fog, tehát hogy ugye mivel nem kapták meg azt az inputot gyerekkorukba, vagy 3 éves korukig, ezért nem fognak megérteni minket. A szüleinktől pedig nyilván nem.
1: De neked nem kell, hogy megértsen ez a generáció, egy edzőnek viszont muszáj, hogy a tanítványa megértse.
2: Csak erre mondom, hogy értem, csak erre mondom, hogy az egóm azt mondatná, hogy az edző
0: hogy
2: is, az edző is mondhatná, hogy valamennyit érthetnétek ti is abból, hogy én miért szeretném.
0: Csak nem tud, mert miből értse meg. Tehát, hogy igen, ez egy
2: és
0: igény.
2: Mi meg tudunk.
0: Mi se értettük meg, csak belénk verték.
2: De nem, a mostani edzők meg tudják érteni?
0: Igen, mert ők éltek. Tehát, hogy az, aki mondjuk most 40-50 éves edző, az élt abban a korban is, ami poroszos volt, meg élt abban a korban, ami nem az.
2: De a 3 éves inputot nem a mostani korból
0: igen,
2: kapta.
0: De hogy a neuroplaszticitás, tehát az agyrugalmassága, az megengedi azt, hogy te tanuljál olyan új dolgokat, és hogyha beletanulsz, akkor tudod módosítani a reakcióidat, de az alapműködésed a régi, csak beletanulsz az újba. Nehezen megy, látod, hogy nehezen megy, mert most is azért.
2: De akkor viszont nagy magad. Súly van ezen a mostani gerek. Tehát, hogy azért nagy a tét.
0: Figyelj, hogy, azt mondom, hogy tényleg jók vagyunk, ez segít, hogyha
2: igen, de hogy jó felé menjen a generáció, azért a szülőkön, edzőkön nagy tét van.
0: Van, nagy.
2: De mert ismeretlenbe ugrunk valamilyen
0: nagyon szempont. Nehéz megérteni, de az nem könnyíti meg a helyzetünket, ha azt várjuk el, hogy a gyerekeink értsenek meg minket, mert nem tudnak. Tehát ez sajnos az evolúció, ez sajnos biológia, hogyha nem élt egyetlen egy másodpercet sem a 70-es, 80-as években, akkor nem alakult ki semmilyen olyan idegrendszeri működési módja, hogy meg tudná érteni, hogy mit jelent az, hogy lassú világ, hogy meg tudná érteni azt, hogy egy hétig váltál a mese következő epizódjára, hogy megértse azt, hogy mi az, hogy hétfői adástünet, hogy megértse azt, hogy fekete-fehér tévé, és mindenki ugyanazt az egy műsort néz. Tehát gondoljátok el a Dallast, minden pénteken 6,5 millió ember egyszerre, négyszer.
2: Azt mondták, hogy kihalt az ország.
0: Ez 2026-ban bárki el tudja képzelni, hogy 6,5 millió ember egyszerre leült, hogy ugyanazt az egy műsort nézze.
1: De mondok mást, vasárnap ebéd után a wimbledoni döntőt Vitrai Tamás nem túl gyors, ellenben lassú közvetítésével órákon át nézte az egész ország.
0: Sőt, Szilviát, rádiót hallgattunk. Igen. Hát az milyen lassú? Gondold el, hogy az idegrendszered milyen lassú világhoz alkalmazkodott, hogy fölfogt, hogy több órán kell Szepesi Gyuri bácsi, több órán keresztül mondott egy mondatot, és akkor az emberek ott ültek és élvezték. Most meg a mai gyerekek egy hiperszenzitív, hipergyors világba születnek. Tehát az ő idegrendszere ahhoz próbál alkalmazkodni, mert az anya még be azt hallja, hogy hát ő neki az idegrendszere arra épül rá, hogy azonnali dolgok történjenek, és azt mondja az edző, hogy barátom, neked először le kell úsznod ennyi mennyiséget, és majd utána nem tud, nem motiválja, nem találja meg benne a helyét. Szóval, hogy ne a hibát keresünk. A generáció nem a hibáról szól, hanem annak a megértéséről, hogy mennyivel más gyerekkort kaptunk mi, és mennyivel más gyerekkort adunk nekik. És de lehet, hogy nem jó, de akkor is hogy tud egy felnőtt, egy pedagógus, egy szülő, egy edző kapcsolódni, hogy ezek a mai gyerekek is ugyanolyan teljes életet élhessenek, mint mi. Mert ha nem tudunk kapcsolódni, csak azt mondjuk, hogy rossz, amit csinálsz, rossz, amit csinálsz, rossz, amit csinálsz, az nem hoz közelebb minket egymáshoz, csak eltávolít.
2: És ezt értik az edzői? Már nem a értelmi képességüket vonom kétségbe.
0: Szerintem
2: de
0: igen.
2: De hogy tudnak alkalmazkodni?
0: Szerintem
2: nem esik
0: igen, ugye az előbb beszéltünk arról, hogy a TFN nincsen ilyen jellegű oktatás, de azért vannak előadások, engem is hívtak már meg oda előadásokra, és vannak akkreditált képzések, ahol ezeket benyomjuk, és én azt látom, hogy van igény az edzők részéről. Tehát, hogy már sok edzőnek fáj. És rájött arra, hogy nem biztos, hogy a gyerek a hülye, hanem hogy valami megváltozott a világba, és valamit kéne alkalmazkodni, csak nem tudom, hogy mit. És van rá igény, hogy valaki segítse, vagy mondjon ötleteket, vagy adjon eszközöket, hogy tudok ebben alkalmazkodni.
3: Egyébként, hogyha visszamegyünk a beszélgetés, nem azt mondom, hogy legelejére, de valóban a közepére. Nem arról volt szó, hogy ugye a szerepeket úgy vették fel a szülők, hogy az anya volt a rossz zsarú, és az apa a jó zsarú, azért ez legtöbbször így van, és ugye említetted...
0: Ezt nem tudjuk, hogy legtöbbször, bocsánat, csak hogy...
3: feltételezhetjük.
0: Tehát, hogy van egy ilyen trend, hogy minthogyha elindulnánk ebbe az irányba, de azért még nem általános.
3: Viszont azt talán tudjuk, hogy ugye a férfi edzőből azért több van, mint női edzőből. Uh-huh. És ha mondjuk az lenne az általánosabb, hogy az apa lenne kvázi a rossz zsarú, hogyha ezt feltételezhetjük, és az anya a jó, akkor lehet, hogy nem formálódott volna át ennyire a generációk között ez a különbség, mert lehet. Amit látnék apukámtól, azt kapnám az edzőmtől, és akkor ugyanúgy...
0: Persze, mert értenéd azt a nyelvet.
3: Igen.
0: Tehát, hogy mindig arra tudunk rezonálni, amit értünk. Amit nem értünk, azt vagy támadásnak veszünk, és menekülünk belőle, vagy meg kell tanulnunk. Az erőbefektetés. A tanulás az agynak az egy nagyon nehéz dolog, mert cukrot von el a szervezettől, tehát hogy az a megélése, hogy ez valami rossz dolog, hagyd abba a kis gazdán, mert meghalunk. És hogy sokkal egyszerűbb, sokkal könnyebb vagy elmenni, vagy valami más csinálni. Ahhoz kitartás kell, hogy valaki azt mondja, hogy akkor most megtanulom ezt az új dolgot, mert hogy ennek majd hosszú távú értelme, hosszú távú célja lesz. De az internet nem az elmélyülést támogatja, az internet a felejtést támogatja, ez egy közkeletű mondás, amit most már be is tudunk bizonyítani. Tehát, hogy sokkal inkább rövid távú célokat kezd el kialakítani. Ez közben azt is jelenti, hogy például az edzőknek lehet egy olyan eszköze, hogy azt, amit régebben, 5-6 évben tudott elképzelni és fölépíteni, azt föl kell bontania akár fél éves etapokra, tehát fél éves ciklusokat, fél éves célokat kidolgozni, és a gyerekek elé adni, mert az fogja őt motiválni, fogja őt ösztönözni. Hibrid módszerek. Hogy tudja bevinni mondjuk a digitális eszközöket az edzésbe? Be lehet-e vinni a vízbe, vagy az uszodába azt, hogy a 2-3-4 órás edzés közben valahogy a digitális eszközt lehessen használni, mert hogy azt is pontosan tudjuk, hogyha sokat használja a család a digitális eszközt, akkor a gyereknek kialakul egy függőség, ami dopamin termel. Beúlik a vízbe, és 3 órán keresztül koncentrálnia kell, de ha nem használja az eszközt, és az edzőtől se kap pozitív visszajelzést, akkor dopamin megvonási tünetei lesznek, ami viszont a koncentrációs képességét csökkenti. Én sok fiatal sportolóval beszélek, tinédzserekkel, akik arra panaszkodnak, hogy az edző nem használ digitális eszközt. Tehát, hogy csinálnak valami hibát, elmagyarázza, de hogy miért nem mutat meg egy videót?
1: Ezt rögtön, akartam mondani, bocsáss meg, kézilabda akadémián dolgoztam, és ott tablettel javítottak mozdulatot, mert hiába mondta el az edző, hogy emeld magasabbra a könyöködet, nem értette meg. De levideózta, és látta a játékos, hogy lent van a könyök, és megemeli. Tehát, igen. Hogy igen, hogy tehát ez a vizualitás. Mutatni, rögtön,
0: vannak olyan sportcsarnokok, ahol az edző tabletja ki van vetítve a kijelzőre, és hogy nagyban látják. Tehát, hogy most már olyan jó eszközöket lehet használni, csak megint mondom, nem rossz okból nem használják az edzők, hanem mert nincsen mintájuk rá. Tehát amikor őket tanították, ezeket nem használták, és úgy lett sikeres akár olimpiai bajnok, hogy azt a mintát kapta, ami a 20. századi, most egy másikat kellene, de szkeptikus azzal szemben, hogy az viszont jó lesz, mert neki nincs ilyen jellegű tapasztalata, és ezt valahogy be kéne építeni. Közben meg a gyerekeknek meg van egy demotiváló hatása, hogy az egész életüket hibrid vagy ilyen eszközökkel élik, látják a hatékonyságát, és ott vannak az edzésen, és ennek még semmilyen jellegű működési módja nincsen.
3: De azért ez nem egy olcsó mulatság, hogy valaki nem. Ezt a tabletes megoldást megengedhesse magának, akár a klub, akár csak simán egy edző.
0: Ez
3: az is motiválhatja a sportolót, most ha az úszásnál maradunk. hogy mondjuk amikor 15-20 éve én vízilabdáztam, akkor ugye nyilván fogta az edző a kis toppert a kezében, bemondta, hogy ez most ennyi lett, és akkor, akkor ez most ennyi volt. De lehet, hogyha ma már oda mutatja a tabletet, hogy fiam, ez 1 perc, 10 másodperc, akkor ez is motiválja, hogy látja a tabletet kvázi, vagy nem így kell elképzelni, hanem...
1: Kegez téged az, motivált hogy... volna? Bocsánat.
4: Egyáltalán nem. De hát, hogy engem pont, hogy nem, hátrál. Én hittem az edzőnek, és hittem azt, amit ő mutatott, és amit ő mondott, abban én 100%-ig biztos voltam, hogy ez úgy van, és azt kell csinálni. Tehát, hogyha most nekem megmutatja ezt digitálisan egy órán, attól nekem miért lesz jobb. Tehát, de nyilván nekem még más a gondolkodásmódom.
3: De biztos, a mai fiataloknak.
0: De biztos vagyok benne, hogy most is vannak ilyenek. Tehát, hogy megint hadd hangsúlyozzam ki, a generáció nem egyenlő a személyiséggel. Tehát nem mondhatom azt, hogyha én az alfásokról beszélek egy órán keresztül, akkor az összes alfás ilyen, hanem ez egy ilyen általános, mondjuk a társadalom 70-75%-a. Tehát ilyen irányba mozdulunk el. De most, hogyha belegondolunk megint abba, hogy milyen lett a közvetítés, mondjuk egy vízilabda közvetítés az elmúlt 30 évben, hogy mennyivel több képet lát a néző. Tehát, hogy kialakul egy olyan jellegű elfogadás, hogy a néző az oké. Okay. Tehát, hogy annak így ismételjük, ilyen kamerálásból, víz alól, egyszerre. Tehát,
3: pont ezért van nagy hátrányban a vízilabda. Mert ott ugye még mindig kevés kamerával mutatják szemben egy labdarúgással, ahol nem tudom, 300 kamera dolgozik, ha, és
0: vagy
3: minden egyes.
0: Ugye most a... Igen. Ausztrália Open, vagy hogy
3: igen.
1: Hát de maga a sportág is felgyorsult, tehát egy kézilabdát, egy 30-40 évvel ezelőtti kézilabdát nem lehet már végignézni.
0: Miért gondoljuk azt, hogy a sportolónknak nincs ilyen igénye? Tehát, hogy az egész társadalom, aki nézi, aki befogadja, teljesen más igénnyel akar részt venni a sportba, hát akkor szerintem tök logikus, hogy a sportoló maga is egy teljesen más igényrendszerrel fog beugrani, vagy a vízbe, vagy a pályára, vagy akárhova. Tehát, hogy ez nem olyan dolog, hogy Jézusom, mi történt a sportolókkal. Hát a társadalom változott meg, az emberi igény változott meg, az emberi befogadás. Tehát amikor azt mondtam, hogy hiperszenzitív, hipergyors, ez jelenti azt, hogy hipergyors a nídje is. Hogyha az edzés nem tud valahol alkalmazkodni az idegrendszernek erre a változására, akkor vagy a gyerek alkalmazkodik, de az nagyon nehéz, csak az 1-2-3-4, aki olyan mintával jön otthonra, mint a te gyerekeid.
2: Nem mondtam, csak nyilván, de Gege is. Nekem Gege jó példa, ő is hasonló mintával jön. Tehát őróla el se tudnám képzelni, 10 évvel később sem, hogy ő ellentmond az edzőjének. Aha. Mert ő annyira
3: róla
2: elfogad. Rólad nagyon. De
3: azt,
2: a Gegéről azért nem, mert Gege kimondta azt a szót, mert szerintem de nem azt mondta ki, hanem hogy elfogadta. Uh-huh. Mert szerintem, ha vakon bízol az edződben, akkor vagy sikeres.
0: Igen, de nekem szerintem van egy olyan érzés,
2: akkor
0: de
2: ma javítsák ki. Hogy vakon bízik.
0: Nem.
4: Ami nem feltétlenül mindig jó.
2: Ja, igen, de én meg azért közben azért hiszek benne.
0: De nem kérdőjelezted meg.
1: De ezt utólag jössz rá csak rá.
4: Persze.
0: Tehát akkor, szerintem akkor... a szüleit se kérdőjelezték meg.
4: Nem.
0: Ugye?
4: Egyáltalán.
0: És most a szülő megkérdőjelezi nagyon sokszor az edzőjét.
1: Ahogy a pedagógusokat is.
0: Így van. Tehát, hogy változik a szülői hozzáállás, mert a legfontosabb az utánpótlásban a szülő, sportoló, edző háromszögének a kezelése. És ebben történt egy drasztikus változás, ebben a háromszögben a szülő olyan szinten előtérbe került, és edzőbb akar lenni az edzőnél, hogy ez teljes mértékben megváltoztatja ezt a felállást. Mondhatjuk, hogy ez nem jó, de ebbe kiasszisztál, tehát, hogy tudunk-e olyan keretrendszereket felállítani, ahol az edző kimeri azt mondani, hogy emberek, én vagyok a szakember, és te a szülő vagy. Keretek és következmények. Megteszi azt, hogy azt mondja, hogy elküldöm a gyereket, hogyha a szülő nem fogja ezt a kvázi szerződést aláírni és megállapodni abba, hogy én tudom, hogy mit kell csinálni a gyerekkel. Szóval, hogy tényleg történt az elmúlt 30 évben, és hogy azért jó, hogy 91, mert hogy ott vannak ilyen változások, hogy a szülői szerepekbe bekövetkezett egy olyan jellegű orbitális bizonytalanság, hogy a szülői szerep elvesztette azt, ami volt a mi gyerekkorunkban, és a szülő mindenhol megpróbál bizonyítani. A pedagógussal szemben, az edzővel szemben, a gyerekkel szemben, a szomszéddal szemben, mindenhol, az internettel szemben, tehát hogy ömlik ránk mindenhonnan valamilyen fajta olyan információ tömeg, hogy nem találja a helyét, és hogy ebben szerintem...
1: Csak az a legnagyobb probléma, hogy
2: utána... Nem azért, nem miatt, nem, neked nem nyílik néha a bicska zsebedben?
1: Hogy azt jutott eszembe, hogy utánpótlás képzésben a szülő megkerülhetetlen, mert ha nincs szülő, akkor nem jut el a gyerek az edzésre. Tehát az edző nem tudja azt mondani, hogy na jó, akkor az edző nem. Maximum az, hogy akkor ne gyere be edzésre,
3: igen,
1: vagy ne jöjjön be edzésre.
3: Ne látogass az edzést, igen,
0: és akkor ne nyíljon ki a bicska zsebedbe, egy picit kinyílhat, csak hogy egy picit megértés. Tehát amikor én edzésre mentem, akkor azt mondta anyám, hogy menjél. A végén gyere haza. Most, hogyha edzésre akar menni a gyerek, akkor elviszi, megvárja, és
2: de félre ne, és én is ugyanezt csináltam, de mivel behoztad a pedagógusokat, tehát hogy én például hogy jövök ahhoz, hogy egy matematika tanár módszerébe beleszóljak, mikor nem értek a pedagógia.
0: Nem szólj bele. Más
2: hát azért
0: bele
2: erre is látunk.
1: Nem, de rá egyes kaptunk mi, és mentünk haza, hogy de a tanár, akkor azt mondták ott, hogy na jó, ne magyarázd meg.
0: Nem magyaráz meg.
4: Sosem mondtam el otthon, hogy egyest kaptam. Most már le se lehet
0: tagadni.
1: Most meg egyest ad a tanár a gyereknek, és a szülőbe megy reklamálni. Én
2: egy egyetemi bukásomat, amit nem is tudta sosem.
4: Ez globális, vagy ez kifejezett? Tehát, hogy ez nem nincs az, hogy Európában egy kicsit drasztikusabb ez a változás, mert azért
2: vagyunk, nem?
0: Úgy globál, hogy Amerika, Európa azért hasonló, Ázsia más. Ázsia más, de még mondjuk tőlünk délebre is egy picit más, tehát Montenegro, Szerbia, ha most pont a vízilabdát nézzük, ott azért nagyon katonás és nagyon szigorú keretek vannak. Szerintem ők is változni fognak szépen lassan, tehát hogy azért egy globális világot élünk, és ezek a dolgok, ezek nagyon-nagyon terjednek el. De hogy azt akartam mondani ezzel, hogy a mi időnkben a szülő nem tett bele annyi energiát a gyerek edzésével, most meg nagyon sokat, hogy most a szülő úgy érzi, hogy rengeteget befektetett, tehát neki joga van beleszólni.
2: De lehet, hogy azért is, mert ő nem vitte valamire, és ő az akarja kiélnie a magát.
0: Hát még az is, hogyha valakinek nem sikerült, akkor majd
2: a gyerek. Ez lehet, hogy már túlmutat magán a generációkutatáson, de ha nem tanulnak, megértenek, megismernek az edzőink, az utánpótlás edzőink, ennek lehet az a következménye, hogy most nagyon egyszerűen fog a kevesebb magyar sport siker lesz a jövőben?
0: Igen. Uh-huh. Ha ilyen leegyszerűsítjük a kérdést, akkor egyszerű választ adok. Szerintem igen, tehát hogy én azért érzem missziónak, és azért megyek bele szívesen ebből a területben a generációkkal a sportba, mert hogy azt gondolom, hogy sportszakmai és mondjuk sportpszichológia és mindenfajta egyéb területek mellett ez is tud adni egy olyan plusz eszközt a magyar sportnak, ami a jövőbeli sikereket tudja támogatni. Tehát, hogyha van egyfajta megértése annak, hogy érdemes megváltoztatni az edzőknek a kommunikációt, nem azért, hogy lemenjünk kutyába, hanem azért, mert az utánpótlásba kerülő gyerekek idegrendszere másképpen tudja befogadni az információt, nem jobban, nem rosszabbul, hanem másképpen, akkor ez adhat egy olyan fajta előnyt a magyar sportnak, ami a jövőben akár a sikert ilyen szinten tudja kezdeni.
3: Ez lehet hozzá. Mondjuk a tetőpontja annak, hogyha nincsenek sikerek, mondjuk a magyar sportban eljön egy olyan 2-3 év, akkor lehet, hogy utána elkezdünk visszaállni a poroszosabb módszerek felé, vagy erre már nincs esély, hogy ezek a keményebb módszerek bármikor is visszatérhetnek.
4: Illetve nem vagyunk elkésve már most.
0: Ezek nagyon, nagyon, igen, hát ez már a generációkutatótól ez nagyon szigorú kérdések. Egyrésztről de.
2: Ez most a gegének ez volt, a hogy elkésve, igen.
0: De szerintem vannak országok, akik ebben előrébb vannak, vagy jobban tudtak ehhez alkalmazkodni, vagy azért kényszerítik rá a kelet-európai országokra is, mert náluk ez a kultúra benne van és jobban működik. Tehát a mi kultúránkban teljesen más eszköztár van. A mi kultúránk sokkal családcentrikusabb, a mi kultúránk sokkal inkább egy férfi működési módra, mert agrár múltunk van, tehát egy teljesen más, megint mondom, nem jobb, nem rosszabb, hanem egy más kultúra volt, minket ándan leigáztak, tőlünk elvettek, tehát hogy más hozott transzgenerációs mintázata van az idegrendszerünknek. Ebbe ez a fajta empátia, vagy ebbe ez a fajta elfogadás, ez nehezebben tud beépülni, mint mondjuk tőlünk nyugatabbra vagy Amerikába. Tehát, hogy gyorsabban tudtak erre reagálni. Nálunk ezt a reakciót jobban kell támogatni, és jobban kellene ezekhez eszközöket adni. Az, hogy visszatérünk a poroszos rendhez, az csak akkor menne, hogyha a szülők megtalálnak a stabilitásukat, és ez az én egyik misszióm, és ezért járom az országot esténként, és nem csak szakmai, hanem szülői előadásokat is tartok. Én szerintem a jövőben nagyon fontos a szülőnevelés. Tehát, hogy megérteni azt, hogy mire van szüksége a gyereknek, megérteni azt, hogy hogyan fejlődik a gyereknek az idegrendszere, megérteni azt, hogy nem a digitális eszközzel van a baj, hanem azzal van a baj, hogy mit kompenzál, mit vesz ki a családból. Szerintem nem okozna semmilyen problémát a mobileszközt, hogyha azt, amit egy gyereknek igénye lenne, azt attól függetlenül megadnák a szülők, csak most inkább odaadják a mobilt, és addig mással foglalkoznak, és nem kell a gyerekkel. Szóval, hogy ezeket meg lehetne tanulni, megtanulhatnák a férfiak, hogy milyen egy apa, és abban lehet egy kis poroszosság akár, tehát hogy a mellérendelt viszonyrendszer nem azt jelenti, hogy lemegyek gyerekbe, és a gyerek uralkodik fölöttem.
1: Vagy animátor vagyok, és állandóan programot kell.
0: Vagy animátor vagyok, vagy feláldozom az életemet,
2: mert
0: vagy
2: akármi. Amiről a szívű beszél, azért az elég átmennék egy másik témába, de ez, amiről beszél, szerintem az nagyon általános.
0: Abszolút, abszolút. De az is, hogy mindent megteszek a gyerekért. Tehát a mellérendelt viszony az azt jelenti, hogy belenézek a gyerek szemébe, és elfogadom, hogy ő is ember. Ez a mellérendelt. Semmi több. De nem az, hogy lemész apa robot meg anya robot, ez nem a mellérendelt, ez annak az el.
2: Hát egyik sincs a másik fele.
0: Igen. Szóval, hogy ezt is megtanulni, hogy a mellérendeltség az azt jelenti, hogy nem a legjobb barátja vagy a gyerekednek, kereteket adsz, de közben jól vagytok, nem megalázod, de azért következmények vannak. Tulajdonképpen a családi modellekben most, ami történt, az, hogy elvesztették a gyerekek a természetes következményt. Nincs következménye a tetteiknek nagyon sokszor, és mivel nincs következménye, ezért nem tud fölnézni a felnőttekre, ez a felnőttekkel szemben egy olyan fajta tanult működési mód, hogy ha 6-7 év után, egy ilyen működési mód után bemegy az edzés, az edző mást vár el tőle, megint csak azt mondja, hogy most ez az ember mit akar tőlem, hát én így nem érzem jól magam. Szóval ez egy összetettebb dolog, ez a társadalomnak a közös felelősség, vagy a közös működése lenne. Most per pillanat, amiben a megoldást látom, az a megértés, megismerés, megbékélés. Ez van.
3: Nem mondjuk tényleg itt van Gyurta Gergely, 1 éves a kisfia. Neki mit tanácsolnál, hogy náluk otthon mi lenne az a megoldás, ami később van?
2: Run! Még egy gyerek, még kettő, még három.
4: Most így élő adásban?
2: Nem, mondtam csak, de majd a Krisztián. De mibe kell tanácsolni? Mert azt nem hallottam a végén.
0: Igen, azt én sem hallottam.
3: Hát, hogy mit tanácsolnál neki így a jövőt illetően, hogy az ő kisfia minél jobban tudjon alkalmazkodni azért a ráváró nehézségekre, mert igen, akár a digitalizáció az nagyon-nagyon ott lesz, mert az ő életében azért végképp, talán még jobban, mint a miénkben is. Tehát, hogy neki mit tanácsolnál, mint a friss apaként, hogy mi lenne a legjobb megoldás számukra.
2: És 1 éves, tehát még 2 éve van az első inputokban.
3: Még ki tudja javítani az 1 éves hibáit?
2: El kell vonulni valami gumiszobába, ahol nincsenek ilyen ingerek, és akkor minden fel.
0: Egyrészt, amit mondanék Gegének, hogy legyen minél többet hitelesen jelen otthon. Tehát ne mennyiségi időt töltsön a gyerek, hanem minőségi időt. Tehát amikor a mai szülőknek egy nagy többség állandóan hibáztatja magát, hogy nincs eleget a gyerekével, nem az az igény a gyereknek, hogy folyamatosan együtt legyél vele, mert akkor nem tanul meg önálló lenni, hanem az az igénye, hogy amikor vele vagy, akkor rá tudjál figyelni. Szóval, hogy én úgy nőttem föl, még abban a korszakban, hogy az apa nem nagyon volt otthon, az apa nem nagyon volt jelen, ezért nekem tudatosan meg kellett tanulnom egy csomó mindent a gyerekeimmel, amiben a saját apaságom hiteles jelenlétét tudom képviselni. Szóval ez a hiteles jelenlét, ez egy nagyon fontos dolog szerintem. A másik, azt szokták mondani a jövőkutatók, hogy a jövő értelmisége az, akinek van otthon könyvespolca. Tehát nagyon-nagyon kevesen lesznek, akik tudnak olvasni, nagyon-nagyon kevesen lesznek, akiknek az a képesség, ami az olvasástól kialakul, és hogy az lesz az elit, és ez a szűk elit fogja majd a többieket valamilyen módon irányítani, kiszolgálni akármi. Szóval olvassál, vagy nem csak te, de bárki, olvassatok a gyereknek minél többet, az élet első 3 évében minél több olvasás, annak felbecsülhetetlen értéke lesz majd a jövőben.
1: Lejárt az időnk, nagyon sok mindent szerettünk volna még kérdezni. A végszó legyen az, hogy mennyire tekintjük, szerintem mi missziónak tekintjük, hogy mindenkit sportolásra ösztönözünk, de tényleg ennek a generációnak, aki otthon gubbaszt egyedül és a telefont nyomkodja, mit ad a sport? Hát mi azért látjuk a magunk vagy a gyerekeink példáján, hogy az, hogy közösségi élmény van, hogy történik valami, hogy az edző szava szent, hogy valakiért küzd, hogy tényleg megvan a fizikai kontaktus, és nem csak a virtuális. Szóval mennyire fontos, vagy mennyire lehet megoldás a sport?
0: Ez egy rövid záró kérdés. Tegnap 2 órát foglalkoztunk egy tanácsadói csapatban azzal, hogy hogyan lehetne mai tinédzsereket rávenni arra, hogy mozogjanak többet, és hogy nagy cégek felsővezetőivel történt egy ilyen ötletelés, hogy hogyan lehetne ilyen programokat csinálni. Szóval, hogy nem egyértelmű és nem könnyű, mert ők úgy nőnek föl, hogy ülve tudnak dopamint termelni. Mi nem tudtunk. A világon soha nem volt időszak az elmúlt több ezer évben, hogy dopamin tudsz ülve termelni, most meg igen. A sport dopamin termel, sikert termel, örömöt termel, de most van valami, ami sokkal gyorsabban, sokkal könnyebben és kényelmesebben ezt meg tudja oldani. Szóval ez egy nehéz dolog egyértelműen azt mondani. Én azt gondolom, hogy keresünk minél több kortárs szövetségest, minél több olyan fiatalt, aki ezt elhiszi, és ők vigyék magukkal a többieket. Mi nem vagyunk ebben hitelesek. Én se, te se, már sajnos Gegiék se. Tehát olyan tinédzsereket, akiket sokan követnek, és menjenek el futni a Margit-szigetre. Tehát ne nagy dolgokat, ne olyanokat állítsunk példaképként, akik elérhetetlenek, gyönyörű testtel, gyönyörű izomzattal, gyönyörű sikerekkel, hanem aki akár én is lehetnék, de mégis sokan követik, és mondja azt, hogy gyerekek, holnap menjünk el egy Margit körre. Hogyha 50 perc, akkor 50 perc, nem mindegy. A végén egymás kezébe csapunk, vagy csinálunk egy selfit, és minél több ilyen fiatalt próbáljuk meg hadrendbe állítani, akik 5 embert elvisznek magukkal. Ez nem kettő megmozgalom.
1: Így legyen. Köszönjük. Nagyon szépen köszönjük, Steiger Walt Krisztián generációkutató volt a vendégünk.
5: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!